0: hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy velük, hogy találtatok egymásra?
1: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben meg is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen külön áll a történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így került be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, vagy semmi, és az utolsó telefon, az volt, hogy Marci öcsémmel néztem, hogy ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. És mondom, ugye jött ez az elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért, és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
0: És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az Atlétikai Szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni?
1: Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát a fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan, amilyen, de mégiscsak van, edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos vagy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
0: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség lemondott elnöke. Mindjárt beszélünk arról is, hogy miért mondtál le, de az előző fél órában áttekintettük az elnökséged első időszakának jelentősebb állomásait, de nem hagyhatjuk ki a 2023-as atlétikai világbajnokságot, amelyre épült egy csodálatos stadion. Na, ez hogy volt?
1: Szándékosan nem mondtam, amikor kérdezted, hogy milyen eredményeket, mire vagyok büszke, de azért erre is büszke vagyok. Nyilván idehozni a világ egyik legnézettebb sporteseményét azért azt gondolom, hogy nem kis dolog. Viszont őszinte leszek, azért nem beszélek róla szívesen már, mert egyrészt 3 éve volt lassan, másrészt meg ezt az eseményt is, illetve az ehhez kapcsolódó beruházást is, én azt gondolom, hogy olyan méltatlan párbeszéd övezi, amiben nem kívánok részt venni. Tehát,
0: ez a stadionépítés miatt kezdődött, vagy maga a világbajnokság miatt kezdődött ez a
1: fajta? Nem a világbajnokság miatt, mert amikor ugye 2018-ban ezt megkaptuk, meg amikor előtte pályáztunk, akkor azért nem gondolom, hogy a magát az eseményt azt támadták volna. Nyilván, ami a létesítményfejlesztés körül kialakult, és összíteszek, mint szövetségben nem voltunk benne, mi annyiban voltunk benne, hogy amikor a tervezőket ki kellett választani, akkor én emlékszem, hogy nem akármilyen építés zsenikkel ültem egy asztalnál, és hallgattam őket az első összesen, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, de amikor szót kaptam, akkor aztán pont Skardelli úr mondta, hogy azért hallgassuk már meg a szövetség képviselőjét is. Én mondtam, hogy nagyon szépek ezek az építmények, de nem ártana egy atlétikai stadiont építeni. És akkor ott úgy néztek rám, mondta, hogy ezek nagyon szép építmények, ez egy is atlétikai stadion. És akkor onnan elindult egy konstruktív párbeszéd. És ott akkor tényleg komoly órákon, napokon, heteken, hónapokon át tartó egyeztetések, amiből aztán lett az, ami megépült abban a rozsdaövezetben, ami az egyik szégyen foltja volt Magyarország fővárosának.
0: És mit gondolsz az elmúlt 3 év létesítmény kihasználásáról a stadionnal kapcsolatban?
1: Tragikus. Tehát ebbe abszolút egyet tudok érteni. Tehát ebben a létesítményben azt gondolom, hogy sokkal több egyéb más eseményt is meg lehetne szervezni.
0: Ti kezdeményeztetek egyébként ilyen típusú sportrendezvények?
1: Hát mi kezdeményeztük azt is, hogy próbáljuk meg a Magyar Atlétika szolgálatába állítani ezt a stadiont, hanem ugye nyilván a melegítő részt, tehát ami a Csepeli oldalon van. Nem nagyon sikerült előre.
0: De miért bukott el?
1: Tibi,
0: sejtelmet sincs.
1: Hagyjuk.
0: Jó.
1: Én nem az a típus ember vagyok, aki visszafele köpköd, bocsánat, hogy fejezem ki magam, a stadiont, hanem ugye nyilván a melegítő részt, tehát ami a Csepeli oldalon van. Nagyon sikerült előre.
0: De miért bukott el?
1: Tibi.
0: Sejtelmet sincs.
1: Hagyjuk.
0: Jó.
1: Én nem az a típus ember vagyok, aki visszafele köpköd, bocsánat, hogy fejezem ki magam. Abban bízom, hogy az előttünk álló időszakban ez meg fog tudni változni.
0: Egyébként hogy lehetne ezt méltó módon használni?
1: Hát nézd, ugye az országos bajnokság.

0: Most már másodszor ott volt, hogy a memoriál ott van, a futókör, ugye az valamennyire azért azt gondolom, hogy szabad bejárású, tehát azt tudják használni, de mondom, van egy csepeli rész, ami abszolút kihasználatlan, tehát amit azért építettünk, nem tudom, néhány dobópályával, emelkedővel, erősítővel, egy plusz atlétika pályával, és még az ördög öreg anyjával mindennek kiegészítve, hogy azt a magyar atléták, de nem csak a magyar atléták, hanem a magyar sport is használni tudja. Nekem nincs tudomásom arról, hogy ez a dolog, ez működne. És most mondom, tényleg nem akarok ebbe sokkal jobban belemenni, mert nyilván a következő vezetésnek ez egy fő dolga lesz, hogy ami nekem nem sikerült, vagy nekünk nem sikerült, az ott sikerüljön. És sok sikert is kívánok hozzá, hogy ez összejöjjön, mert mondom, olyan létesítményrendszer, és olyan létesítmény, és olyan eszközrendszerre van főszerelve, amit vétek nem nap mint nap használni.
1: Térjünk rá a lemondásodra, mert először bejelentetted, hogy szeptember 1-én távozol az Atlétikai Szövetség éléről, és aztán elkövetkezett július 14-e, a Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, ahol Duplantis majdnem ugrott egy újabb világrekordot, és másnap ezt a szeptember 1-ére tervezett lemondásodat előrehoztad aznapra, tehát július 15-ére. Ekkora csalódás volt, hogy Duplantis nem tudta megugrani a 6.32-t?
0: Nem volt csalódás, bár örültem volna, ez mégiscsak jobban nézett volna ki. Nem, valóban az volt az eredeti szándék, hogy a szeptember 1-jel ugye a szezont azt semmi ne zavarja meg, és végig tudjuk vinni. De az azt megelőző hetek eseményei egyszerűen oda juttattak, hogy ez már nem volt tartható, és nem akartam én tovább asszisztálni ahhoz a folyamathoz, ami zajlott. Szóval nekem például az borzasztó volt látni, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy azok az emberek, akik ezt a versenyt is nagy erővel támadták, azok a VIP részlegben úgy csináltak, mintha az égvilágon semmi nem történt volna, és legtermészetesebben ott ülnek.
1: Mikor szerintem
0: szégyen teljes volt ez az ő részükről. Én azért döntöttem így, mert ugye időközben tehát nem volt elég az, hogy én szeptember 1-jel távozom, ez észrevető volt, és ők addig-addig mentek, amíg 70 bocsánat, hogy azt mondom, de olyan egyesületet rántottak össze, akik gyakorlatilag nem létező egyesületek, de mégiscsak tagszervezetei a Magyar Atlétikai Szövetség, legalábbis a 80%-a, azok aláírták, hogy legyen rendkívüli küldöttgyűlés. Az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok visszahívásával. És én láttam azt, hogy tehát én ebbe a helyzetbe biztos, hogy nem akartam kerülni, főleg azután, hogy egyszer már lemondtam, tehát ez egy kicsit olyan, mint a, nem tudom én, a felakasztott embert, azt arra még rá is lőnek kettőt, hogy akkor biztos, hogy meghaljon, és én azt gondoltam, hogy a memoriál az egy, főleg ez a memoriál, ami volt, ami minden idők legsikeresebb, mert ez egy jó égszó lehet.
1: Említetted, hogy olyan egyesületek is megjelentek, akik nagyjából nem is léteznek. Egyébként Magyarországon hány olyan egyesület működik, amelynek van atlétikai szakosztálya, vagy olyan klub, amely csak atlétikával foglalkozik?
0: Van egy sporttörvényünk, aminek vannak rossz paragrafusai. Az egyik ilyen paragrafus az, hogyha valaki kitalálja, hogy ő létrehoz egy bármilyen egyesületet, és ez jogilag rendben van, és beadja a tag felvételi kérelmét bármelyik szakági szövetséghez, akkor azt föl kell venni. Most ebből kifolyólag ez a 170-180 tagszervezet az, ami a Magyar Atlétikai Szövetség tagköre. Ebből, hogyha én nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, akkor szerintem ilyen 75-80 az, ami működik, megfelelő szinten. Van egy másik rész, ami van csak azért, hogy legyen, és van mindig, minden évben kiderül 20-25 olyan egyesület, ami csak úgy létezik. Egyébként ezeket általában meg is szüntetjük a tagszervezeti tagságukat, mert vagy nem fizetnek tagdíjat, stb. És egyszerűen nem maradtak olyan egyesületek, akik, most nem tudom, hogy zalaegerszegi aszfalt szaggatók. Most ez az, ami egy megmaradt, láttam én a listát.
1: És a szövetség nem tud fellépni? Vagy
0: nem tud fellépni, nem tudsz fellépni, mert sport törvényi kötelezettséged, hogy felvedd őket. De ez arra azt hiszem, meg kell szüntetni. Hát ez a legostobább pontja a sporttörvénynek, mert ugye belép a tax, és azt gondolják, hogy akkor azzal ilyen támogatás, olyan támogatás. Én tudok ellene tenni, mert mi azért meghoztunk olyan döntéseket, hogy nem jár alanyi jogon tagszervezeti támogatás. Tehát az valamit teljesíteni kell, sőt, neki fizetni kell, nem kevés pénzt azért, hogy tagszervezet legyen, de valamiért ők úgy gondolják, hogy ez jó. Na, és ugye összejött ez az aláírási szám, és így aztán ezt meg kellett tartani. És én azt gondoltam, hogy tehát azért, hogy mondjam, azért mindent nem, tehát mindennek van határa.
1: 21-én tehát kellett tartani egy rendkívüli közgyűlést. Egyébként veled együtt Oroszi Zsuzsa és dr. Kriszt Balázs is lemondott.
0: És a felügyelőbizottság is.
1: És a teljes felügyelőbizottság is. És ezen a közgyűlésen megerősítették, ugye 70, nagyjából 70-en voltak jelen, az elnökségi tagok közül Zsivoszki Farkas Györgyi, Németh Zsolt és Tölgyesi Előd elnöki pozícióját. Most hallgassuk meg, hogy ezután, a közgyűlés után mit mondott Zsivoszki Farkas Györgyi.
2: A rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen az a döntés a szövetség jelenlegi helyzetére?
3: Most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
2: Az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
3: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
2: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
3: Jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
2: Mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
3: Amit a saját szervezetünk belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt. Hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
1: Farkas Máté volt a riporter. Mit szólsz az elhangzottakhoz, és miért jutottatok el idáig tulajdonképpen?
0: Hát ez a nesze semmi fog meg jó kategória. Elvégzett munka, mondja az alelnök asszony, azt úgy kíváncsi lennék, hogy, tehát ezt például megkérdeztem volna a kolléga nevében, hogy mégis mi volt az elvégzett munka, amit azon kívül, hogy szétverték az elnökséget, és szétverték az egész operatív irányítást, azt azon kívül mi munkát végeztek el, de ez már múlt. Viszont ezzel azért nem akarok foglalkozni, mert most van egy helyzet, úgyhogy azt gondolom, hogy van egy olyan viszonylag fiatalokból álló ellen tábor, most nem ellenem való tábor, hanem a most hivatalban maradt hármassal szemben, akik azért azt gondolom, hogy most el tudnak végezni egy olyan munkát, hogy szeptember 2-án azért egy olyan elnökség és egy olyan elnök kerüljön pozícióba, ahol nem ennek a három embernek a kényekedve szerint működtetik majd a szövetséget.
1: A munkáról beszéljünk, de ezek az ellentétek, ezek szakmai vagy személyes ellentétek?
0: Hát szakmai ellentéteket azért nem tudok mondani, mert semmilyen szakmai észrevételük és szakmai hozzászólásuk nem volt. Ha csak azt nem veszem mondjuk szakmai érvnek, hogy a három közül az egyik, az csak akkor volt hajlandó elfogadni az edzői támogatásoknak a javaslatát, hogyha ő maga is bekerül ebbe a körbe, és kap egy bizonyos összeget.

0: Mártonon itt a nyert fedett páns világbajnokságot, és dobogóra tudott állni, ő is olimpián, VB-n, és EB-n nyert két fedett páns Európa bajnokságot, a korosztályos világversenyeken is azt gondolom, hogy nagyon szép számmal tudtunk részt venni az utóbbi években. Most is inkább szólhatna arról, hogy az U18-as EB-ről egy közel 40 fős delegáció, az 3 éremmel jött haza, ma elutazott az U20-as világbajnokságra, 28 versenyző és további 11 kísérő.
1: Ez Amerikában.
0: Ez Amerikában, Eugene-ben kerül a megrendezésre. Szóval én azt gondolom, hogy inkább erről kéne szólni sem, mint arról, amiről szóltak az elmúlt hetek. És mondom, a felújított pályák, az új építésű pályák, az atlétikai stadion, az, hogy van végül is otthona a magyar atlétikának, most már csak használni kellene, és azért elég komoly és jelentős forrást tudtunk biztosítani, mint egyéni menedzsment szinten, mint klub szinten, műhely támogatás szinten.
2: Arról van statisztikát, hogy az elnökséged alatt mennyivel lett több atléta Magyarországon? Vagy tagszervezet, most a tagszervezeteket azért.
0: A tagszervezeteket azért
2: kezeljük óvatosan.
0: Igen, azt kezdjük óvatosan, épp az előbb elmondottak miatt. A versenyzői létszám, illetve az atlétizálni elkezdő fiatal gyerekek száma, az a világbajnokság óta folyamatosan nő. És mértek különböző százalékokat, én most nem akarok nagyon ebbe belemenni, mert ezek, de ezért ez a 25-30 százalékos növekedés, ez én azt gondolom, hogy megvan. De tovább megyek, tehát hogy a mai világban azt meg kell érteni, hogy azért az atlétika egy nagyon száraz dolog, tehát kinek van kedve ebbe a 40 fokba, tehát vedd rá a gyereket, a mi időnkben nem nagyon volt más lehetőség, tehát aki egy kicsit ügyetlenebb volt a labdás. Most azért nagyon sok minden a sporton kívül is elviszi már a gyerekeket. Én csak a saját 3 gyermekemről tudok beszélni, aki közegy is atlétizál. És nem azért, mert jégkorong, röplabda, vitorlázás. És nem, az egyik kislánya mondta, hogy ezt a távolugrás szívesen kipróbálnád, de amikor oda kerültünk, hogy akkor lemegyünk a TF pályára, ott egy kölyök atléta csoportba, akkor megkérdezte, hogy mi lesz, és akkor mondtam, mert hogy akkor azonnal távol fog ugrani. Mondom, biztos, hogy nem fogsz azonnal távol tudni 13 évesen, mert ja, köszönöm szépen.
2: ebben az egész ügyben mi fáj neked a legjobban?
0: Nem az atlétikáról szólt ez a dolog az utóbbi időszakban. És hogy olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy csak köszönhetnének az elmúlt 16 év során a magyar atlétikának, vagy a magyar atlétika vezetésének, azok ezt szétverték 2 év alatt. Lerombolták. Az okokat ők tőlük kell megkérdezni. De ez nem jó, ez nem jó érzés, ez egy személyes kudarc nekem, mert azt gondoltam, hogy talán annyi respektem van, hogy ezeket esetleg más módon, vagy valamilyen módon meg tudjuk beszélni.
2: Te csinálnál valamit másképp?
0: 2024. szeptemberében biztos, hogy már jelöltetném magam.
2: Volt-e a sajtónak szerepe ennek az egész ügynek a kirobbanásában? Azt annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy amikor lemondtál, akkor én fölhívtalak telefonon, és arra kértelek, hogy gyere be. És azt mondtad nekem, hogy azért nem akarsz bejönni, mert megjelent a Magyar Távirati Irodában a kiadásában egy közlemény, és nem akarod összezavarni a fejeket. Ott azt megfogalmaztátok, és most is, akkor is tartod magad ehhez.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy nem akarok nyilván magamnak, de sok pontatlan és valótlan és a félrevezetésre alkalmas állítások jelentek meg. Olyan személyek tollából, akik rámombosabb gondoltam volna, hogy ezt megteszik. Főleg úgy, hogy engem például egyik se kérdezett meg. De mi az igaz ebből, vagy ez hogy zajlott? És ehhez még hozzájött az sajnos, hogy ugye a nevezett három elnökségi tag, az folyamatosan szivárogtatott. Tehát olyan

0: belső és egyébként bizalmas információkat is kiadott ezeknek az embereknek, amelyeknek még valószínűleg lehet, hogy lesznek következményei is, de ez majd egy másik történet.
1: Azokkal a szerzőkkel, akiket most említettél a pontatlanság, illetve a valótlanság kapcsán, te beszéltél? Tehát jelezted nekik, hogy nem így volt? Vagy hogy pontatlanok voltak azok, amiket leírtak?
0: Én egy cikk után írtam egy SMS-t az illetőnek, hogy messzire mentél. És ezt el is mondom, ez a cikk, ez az ő honlapján jelent meg, ahol én állok a lelátónak kislányommal és a kislányom édesanyjával, és ott volt egy olyan komment, amit most nem fogok idézni, de a komment előtt azt a komment előzé felelni fog az egész biztos, és hogyha ha úgy alakul, akkor felelni fog az, aki ezt a cikket írta.
1: Kezelnéd ezt más, hogy érvekkel az elmúlt időszakot?
0: Hát most már nem. Hát most már azt gondolom, hogy ez elment egy olyan irányba, hogy felesleges.
1: Okay. Korábban? Vagy ha visszamehetnénk az időben?
0: Nem mehetünk vissza az időben.
1: Okay. Amikor lemondtál, akkor a szövetség operatív irányítását Deutsch Péterre bíztad.
0: Így van.
1: Deutsch Péter a mai napon bejelentette, hogy szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől, és ő azt írja, hogy a sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatokat működtetni kell, úgyhogy csak ezért vállalta el szeptember 2-áig a tisztújító közgyűlésig az operatív ügyek irányítását, és úgy döntött, hogy bárhogy is alakuljon az őszi tisztújító közgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozik a szövetségtől, addig pedig az a dolga, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan működjön. Említetted a korosztályos világversenyeket, és ne feledjük, hogy még lesz egy Európa-bajnokság is. Mit szólsz az ő távozásához?
0: Nem lep meg. Sajnálom, mert egy olyan embert veszít a magyar atlétika, akinek nagyon nagy szerepe volt a rendszer, tehát annak a rendszernek a felépítésében, amiben ez az atlétika működött az elmúlt 16 esztendőben, ahol ezeket az eredményeket a magyar atlétika elérte. És azt gondolom, hogy ez a jó döntés, és én nem véletlenül bíztam meg őt, hogy az alelnök asszony az utalt arra, hogy itt jogi véleménykülönbségek vannak, hát ez az egyik, nincs semmilyen jogi véleménykülönbség, van, de jogilag ez volt a egyetlen alkalmazható lehetőség, illetve a magam részéről annyit még hozzáteszek, hogy azért kértem meg, mert pontosan tudtam, hogy vele nagyon nehéz dolguk lesz, ha csak egy olyan problémát, vagy olyan dolgot akarnak megoldani, vagy keresztül vinni, amit ha most megengedsz, akkor felolvasok, ez a magyar bajnoksággal kapcsolatos, a szervezetünknek az alelnöke, szakmai alelnöke fordult a sportigazgatóhoz, hogy egy kalapácsvető fiatal ember a felnőtt OB-t kísérletetesen az 20-as világbajnokság kvalifikációs szint elérésére, arra még megvolt a lehetőség vasárnap. Ennek az előzménye az, hogy a belefér, ezt elmondom, hogy csütörtökön csináltak egy versenyt, hogy ez a szint ez meglegyen, de hát valószínűleg elkerült a figyelmét a szakmai alelnök úrnak, akik a klubnak a vezetője, a rendező klubnak a vezetője is, hogy ezeket a verseket be kell jelenteni. Itt a teljesen mindegy, hogy milyen eredmény született volna ott a srác részéről, sajnos nem lehetett volna figyelembe venni. Majd aztán tett egy kísérletet, hogy a magyar bajnokságon, hangsúlyozom a magyar bajnokságon, míg ugye ez egy felnőtt verseny, és felnőtt szerrel kell versenyezni, a fiatal ember, aki egyébként az U18-as EB-n aztán negyedik lett, tehát jó szerepelt, az hagyd dobjon 6 kilós kalapáccsal. Nonsense. És hogyha ez az út vár a magyar atlétikára, akkor az Isten irgalmazzon neki. És pontosan tudtam, hogy ha Péter ül ott, akkor ez nem tud megvalósulni. Egyszerűen értelmezhetetlen. És akkor, amikor ugye személyes és egyéb indítatásokról beszélek, akkor erről beszélek. Majd mi úgy látjuk jónak, hogy, akkor úgy látjuk jónak, hogy. Tehát ne forduljon elő az, hogy mondjuk van egy 110 gátas verseny a magyar bajnokságon, és mondjuk a 2-es vagy a 3-as pályán 106-os gátak vannak, a 7-es, 8-ason pedig mondjuk 99-esek, mert éppen a korosztályos versenyzőnek meg kell futni a szintet. Vicc az egész.
1: Mit üzensz a kluboknak, illetve az atlétáknak?
0: Hát nézd, a fő üzenet az az, hogy ne legyen személyeskedés, ezt próbálják meg elkerülni. Tehát ha nem az atlétákról, a versenyzőkről, az edzőkről, a klubokról szól a munka, hanem a személyes érdekekről, akkor biztos, hogy nem fognak előrébb lépni. És én azt gondolom, hogy most van egy nagyon jó alap, van egy nagyon jó kiindulási pont, és ezt tovább kell vinni. Az atlétika egyéni sportág, és mindenkinek tudomásul kell venni, leginkább a sportolónak, ne féljenek, egy karrierjük van, és mindig a saját érdekeiket tartsák szem előtt, ez a legfontosabb, és akkor biztos, hogy azok a tervek, azok a célok, azok az álmok, azok nagy részben meg fognak valósulni.
1: Mi a célja a szeptemberi elnökválasztásnak, illetve tisztségviselő választásnak? Mi a tétje?
0: Jó kérdés. Hogy ez a fajta önkény, amit ez a három ember itt az elmúlt időszakban megpróbált keresztül vinni, ez ne nyerjen. Erre ne legyen lehetőségük. Itt kell egy olyan elnökség, akik azért ezt ellensúlyozzák. Vitázzanak, hogyha vannak szakmai viták, szakmai érvek, akkor természetesen üljenek le és vessék össze, de azt nem javaslom, hogy olyan nagyon-nagyon eltérjenek arról az útról, ahol most van a magyar atlétika. Biztos, hogy lehet egy sokkal simább aszfaltot elé tenni, ezt nem vitatom, hiszen a világ fejlődik, az atlétika fejlődik, de azt gondolom, hogy az egyéni érdekeket nem szabad a sportág érdekei elé helyezni. Erre kell odafigyelni majd a következő elnökségre.
1: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
0: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sportélet, de ha nem, akkor az úgy jó.
1: Gyulai Miklós, köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: van.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Labdarúgással foglalkozunk az első órában, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég ritka az, hogy aktív NB1-es labdarúgó vagy sportvezető, különösen a bajnokság ideje alatt el tud jönni ide a stúdióba, amit természetesen érthető is, de éppen ezért külön nagy szeretettel köszöntöm Fekete Tivadart, a Nyíregyháza Spartakus sportigazgatóját, és köszönjük szépen, hogy eljöttél Nyíregyházáról.
4: Én is köszönöm. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Ugye, amikor ezt a beszélgetést tervezgettük, akkor még nem zajlott le az NB1-es nyitó forduló, azt lehetett tudni, hogy a Nyíregyháza az Újpestet fogadja, és hallottunk elsősorban újpesti részről nagyon fogadkozó, nagyon bizakodó hangokat, éppen ezért szerintem sokakat meglepett az, hogy 2-1-re nyert a Nyíregyháza, és egy kicsit tartottam attól, hogy olyan eredmény születik, hogy vajon milyen hangulatban tudunk beszélgetni, de azt gondolom, hogy így minden kerek jelenleg a Nyíregyháza klub házatáján, úgyhogy először arról beszélj, kérlek, hogy milyen volt a hétvége, ilyenkor szabad egy kicsit ünnepelni, tudom, hogy hosszú még a bajnokság, vagy úgy gondoljátok, hogy meccsről meccsre haladunk, oké, megállunk egy picit, az első győzelem megvan, szóval milyen volt például a te hétvégéd és a tegnapi első heti munkanap?
4: Hú, jó sok kérdés egy összegzésben. Hát a hétvége egyértelmű, hogy amikor győzelem van, akkor azért nagy titkot nem árulok el, hogy mindenkinek jó a hangulata, jó a kedély állapota. Ez mi sem történt nálunk is, ugye, amikor lefújták a mérkőzést közel a helyszínen, ha jól tudom, 6-6,5 ezer néző előtt.
3: Ugye, mondjuk el, hogy a legmagasabb nézőszám volt a fordulóban egyébként.
4: Van. Csapat kellőképpen megünnepelte, ilyenkor egy szerint dolgokra kell gondolni, az öltözőben van egy kis örömújongás, készítettek csapatfotót, utána volt egy közös vacsoránk, és igazából mindenki ment haza, másnap már regeneráló, illetve kompenzáló edzés volt. Pufogtathatnám itt a különböző közhelyeket, meg nagy dolgokat. Tényleg nyertünk egy mérkőzést, az első fordulóba ráadásul, nem nyertünk még kvázi ezen kívül semmit. Ugye egy bajnokságról beszélünk, rengeteg mérkőzés van. Tudjuk azt, hogy pillanatok alatt tud ez itt változni. Tavaly is akár, hogy nagyon komoly hullámokba vettünk részt, akár mélységekben, akár magasságokban. Úgyhogy, de a hangulat az persze jó, szerintem jó, meg tudtuk alapozni ezt. Ahogy te is fogalmaztál, sokan szkeptikusak voltak, mert ugye az Újpest itt megfogalmazta elég markánsan azt, hogy nekik a céljuk mi erre a szezonra. Hát talán egy kicsit most mi így bele rondítottunk ebbe, és bízom benne, hogy a folytatása lesz másképp majd.
3: Ismerve a te maximalizmusodat, akár Révész Bálint tulajdonos úr optimizmusát és Bódog Tamás stílusát is, azért az borítékolható, hogy ti messze nem úgy léptetek pályára, hogy hát mondjuk jó a döntetlen, vagy mindent megteszünk, ugye ez is közhely szokott lenni, hanem ti igenis úgy fogadtátok az Újpestet, hogy a 3 pontért.
4: Hát igen, meg szokták mondani, persze mindenki elvégezte nyáron a munkát, meg keményen dolgoztak, egytől egyig, ami biztos, hogy ez így is volt minden klubnál. Nekem ilyen alapmottom, hogy nem szeretem ezeket, lehet egy kicsit túlságosan is, ahogy fogalmaztál, olyan tére maximalista vagyok, hogy mi szép csembe, ilyen Idestóva negyedik éve, most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, mert sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Főleg tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán keresni még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben, ja, nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub időről időre. Úgyhogy igen, mi is szép csendben a srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen, gondolok arra, hogy azért megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, kortól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát, hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországba, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző, és ez talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokba, legyen az különböző stratégiákba, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokba ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd szurkolóink számára majd okozni.
3: Ha egy kicsit a mindennapi munkáról és a ti együttműködésétekről beszélnél, kinek mi a feladata? Például a keret kialakítása hogyan történik? Boldog Tamásnak vannak-e kívánságai, és ti elmondjátok, vagy te elmondod, hogy mire van lehetőség, vagy te javasolsz játékost, ki miben dönt, tehát hogyan kell ezt elképzelni Nyíregyházán?
4: Különböző struktúrákról lehet beszélni szerintem, főleg itthon Magyarországon, elég speciális közeg, amilyen másolhatnánk mi különböző jóval előttünk járó futball kultúrában lévő bajnokságokat vagy országokat. Azért azt látni kell, hogy Magyarország az én véleményem szerint az továbbra is egy olyan futballországnak kell lenni, amely leginkább termelő ország, mire gondolok. Nekünk kutya kötelességünk minél több olyan magyar játékost hozzásegíteni ahhoz, hogy akár nemzetközileg is befusson minél szebb, minél eredményesebb karriert. Ez a mi szemszögünkből sincs másképpen. Lehetne itt megint nagy dolgokat mondani, hogy igen, a Sparinak a filozófiája az ez, meg az, meg amaz. Én amikor személy szerint tavaly az ősz közepe, vége fele, ugye a tulajdonos úrral le kellett ülnünk, és el lett döntve az, hogy edzőt kell váltanunk, mert az eredmények nem pozitív irányba indultak el.
3: Ugye akkor Szabó István ült a kispadon.
4: És láttuk azt a fajta folyamatot, ami mi már úgy gondoltuk, hogy abból már nem fog tudni visszajönni a csapat. Akkor Boldog Tamásra esett a választás. Én jól ismerem a Tamást, tudom azt, hogy ő mit képvisel, és én inkább abba hiszek, hogy egy kicsit ez a közép arany út, hogy az ő stílusával úgymond ötvözni a klubnak az érdekeit. És ahogy kérdezted is, hogy akkor ez hogy néz ki akár itt az igazolások, a keretkialakítás, a Tamás egy nagyon intenzív, nagyon domináns futballt képvisel, amit már ő is többször szerintem lenyilatkozott különböző formába. Ehhez igazolunk mi játékosokat, azt is tudni kell, hogy azért ebben a stílusban nem minden játékos, sőt, nagyon leszűkül, főleg itthon a játékosoknak a repertoárja, gondolok itt a magyar srácokra, hogy azért nem ehhez vannak hozzászokva se utánpótlásba, se felnőtt korba, hogy folyamatosan magas intenzitás, folyamatosan visszatámadni, nagyon magasan elkezdeni már a letámadást, agresszívan, rengeteg párharccal, tényleg sokat futván.
3: Ugye ez Tamás a német stílust hozta haza gyakorlatilag.
4: Így van. Hát ugye korán kikerült, mint labdarúgó, aztán az edzői pályát is már ott elkezdte szépen bontogatni, és érthető, hogy ő hozzá ez a fajta úgymond futballstílus áll a legközelebb. Ilyenkor egy felelős vezetőnek én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni. Tehát, hogyha nem vagy tisztában, akkor borul az egész, mert hogyha most akkor is leigazoljuk a Tamást, de még kis ügyeske, piszti-passzos, labdatartós, kis technikás srácokat akarunk a pályán, akkor előbb-utóbb ez nem fog működni. Tehát mi ennek alapján válasszuk ki közösen Tamással a játékosokat. Ennek
3: közösen kell ehhez a rendszerhez játékost szerződni.
4: Így van, azért, ha most százalékba kéne kicsit, akkor azt mondom, egy picit a felelősség nálam nagyobb, mivel egy edzőnek azért legtöbbször mindig a hétvégi eredmény, vagy akár a bajnokságban elért eredményhez kellenek leginkább a játékosok, ezt kell szépíteni. Tehát azért minden edző nyerni akar, minden edző sikeres akar lenni, minden edző titulusokat akar magának szerezni, amit teljesen normális, de azért egy vezetőnek, egy sportigazgatónak komplexen kell látni az egész klubnak a működését. Tehát azért figyelni kell arra is, amit mi már elkezdtünk most az elmúlt egy-két évben, hogy akár a játékos értékesítésből befolyó összegeket igenis a költségvetésünknek egy bizonyos részét tudja ezt fedezni. Úgyhogy nekem azért figyelnem kell arra, hogy milyen életkorú az a játékos, figyelni kell arra, hogy abban a játékosban van-e esetleg egy olyan transfer, hogyha mi nálunk játszik akár egy-két szezont, akkor mi még abból tudunk belőle profitálni anyagilag is, de szerintem teljesen zökkenőmentesen megy, mindig leülünk, megbeszéljük, nekem is fontos az ő visszajelzése, hogy szakmailag hogy látja, nekem nem érdekem, hogy olyan játékost rákényszerítsek, akivel ő nem akar dolgozni, úgyhogy tényleg ez nagyon zökkenőmentesen működik köttünk között.
3: Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e, ezek a hírek?
4: Igen, ezek valójában igazak. Amikor már NB2-be oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt, mondhatom, bevezetnem, és a tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ehhez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, Bálint az meg természetesen bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
3: Mert hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába nem teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezetekben.
4: Szoktam mondani, hogyha leláton ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni, de szoktam mondani, hogyha leláton ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek ingyen nem veszi ugye magára, de teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzámérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva, amivel hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni, érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbot legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Egy példa csak, amikor NB2-be, ez NB2-es bajnokságot megnyertük, három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset, ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított a bennmaradás miatt a pont. És így jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a három pont is.
3: Pedig vagy mondom, esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
4: Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még kell teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megnyertük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt. Tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze, azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, akkor mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Uh-huh. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
3: És akkor ez motiválja őket, szemmel láthatóan tisztában vannak ezzel, hogy ha teljesítenek, akkor bizony anyagilag is jól fognak járni.
4: Én úgy gondolom, hogy maximálisan motiválja, mert ahogy említetted is, hogy mi nem tudunk adni olyan alapfizetéseket, mint jó bárklubnál, ezért valahol egy kényszerpályán van, hogyha ő igenis többet akar keresni, akkor ahhoz nem elég csak az, hogy edzünk egyet, nem elég csak az, hogy focizgatunk egyet, és nem beszélve arról, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk akkor, hogyha viszont jól teljesítenek, akkor jön az, hogy felhívják magukra a figyelmet, és az utóbbi egy-két évben nekünk ez szépen megindult, úgymond a játékos értékesítés is.
3: Azt jól tudom, hogy mielőtt Nyíregyházára érkeztél, a játékosok eladása az nem igazán volt jellemző. Tehát amióta te itt vagy, azóta lehet anyagi bevétellel is számolni, hiszen ezeket a fiúkat, ahogy mondod, akik magukra felhívják a figyelmet, tovább tudjátok értékesíteni, és ebben neked komoly szereped van, volt.
4: Igen, most már hál' Istennek, hogy jó pár ilyen játékos van, akit erre a lapra fel tudnánk írni. Ennek is azért idő kell, tehát azért nem megy egyik napról másikra, most én egy klubot akarok majd vezetni, és akkor majd hozok játékosokat, meg eladok, mert itt is azért nagyon fontos az, hogy azért legyen meg a tagság is, azért ebbe a 2012 csapatos NB1-be nagyon észnél kell lenni, figyelni kell arra, hogy azért az edzőnek is megmaradjanak azok a komfortérzései, a mindennapjai, hogy nem azon, hogy minden áldott szezonban óriási személyi változások vannak. Most jutottunk el oda, hogy ha nézzük a tavaszi sikeres csapatunkat, amely a tavaszi tabell alapján a harmadik helyen végzett, abból igazából egy olyan játékos távozott el, akit mondhatok, hogy azért ő egy nagyon komoly, markáns játékot produkált minden tekintetben, ugye ő a Tijani. Aki nálunk kölcsönbe volt télen, amikor szerződtettük, nem titok, hogy leginkább azért is tudtam ide édesgetni, mert ő mindenképpen játszani akart. Pont egy olyan időszakban volt, amikor egy kicsit úgy periférián volt az adott klubjánál. A klubjának jól jöttünk mi, mint Nyíregyháza. Kötöttünk közösen egy olyan megállapodást, hogy átvállaltunk a fizetésének egy bizonyos részét, idejött, felvázoltuk neki, hogy mik a célok, benne kell maradni, számítunk rá, egészségesen nyomni fogjuk, gólokat fog szerezni, gólpasszokat fog adni, jól fog játszani, akkor megint megnyílik neki az a lehetőség, ami így is lett, mert az Újpest ugye kivásárolt a szerződéséből, úgyhogy nekünk a tavaszi csapat az mondhatom, hogy 90%-ban megvan, igazából akik eltávoztak, azok vagy azért távoztak, mert már lejárt a szerződésük, vagy keveselték azt a játék lehetőséget, ami számukra nem elegendő, úgyhogy azoknak a helyére meg bízom benne, nagyon játékosokat igazoltunk, akikhez bármikor lehet nyúlni, és kellő konkurenciát tudnak jelenteni a csapatba.
3: Még ugye nyitott az átigazolási időszak, akkor azt mondod, hogy kész van, komplett a keret, már nem is terveztek játékosok igazolását? Vagy ezt így nem lehet kimondani?
4: Nem szeretem így kimondani. Én akkor szeretem kimondani, amikor éjfélt üt az óra az átigazolási utolsó napon. Onnantól a másnapján lehet azt mondani, hogy na, akkor kész a keret, mivel nincs is már nagyon lehetőség akkor igazolni. Addig bármi előfordulhat. Sérülés lehet, bejöhet egy olyan ajánlat esetleg adott játékosunkért, amit fontolóra veszünk netán, és támogatjuk akár azt, hogy amit ugye az előbb már említettem, hogy bevételhez tudjunk még inkább jutni. Nem tervezzük, tehát olyan téren nem tervezzük, hogy az értékeinket, akiket akartunk, azokat lásd Keresztes Krisztián is, ugye, akit az előbb említettél, ő számára is kötöttünk egy olyan üzletet a Fürttel, ami a klubunknak nagyon előnyös, de ameddig nem zárul az átigazolási időszak, addig ott vagyunk mi is résen a piacon, lőtávolban vagyunk. Igazából úgy fogalmaznék, hogy abban az esetben, hogyha valaki kimegy nekünk az ajtón, akkor fogunk majd befele is hozni játékost.
3: Uh-huh. Ha már említetted Keresztes Krisztiánt, ugye tegnap lett hivatalos, hogy a német másodosztályú Fürtt leigazolta egyelőre kölcsönben, de van egy olyan opció, hogy megfelelő játékperc esetén vételi joga van a német csapatnak. Hallgassuk meg őt, tegnap nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.
0: Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni. Ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy a Fürtt legyen az. Hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak. Hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürttnek ugye vételi opciója van. Ez egy bizonyos meccszám után ez automatikussá válik. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást, úgy gondolom, meg nyilván az hogy ballábosként játékfelépítésbe is akár tudom segíteni a csapatot. Úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak.
3: Ilyenkor mi van benned? Van egy szigorú sportszakmai, sportigazgatói szemlélet, hogy például anyagilag is jól járjon a klub, vagy emberileg is, például kötődsz a játékosokhoz, hogy azt nézed, hogy neki jobb lesz, esetleg a válogatottba könnyebben bekerül, külföldön jobban tud fejlődni, mint Nyíregyházán, szóval milyen érzések vannak ilyenkor benned?
4: Hát ahogy elsoroltad a sorrendet, tehát akármennyire húsvérember vagyok én is, és ugyanúgy van lelkületem, mint minden más embernek, de mindig azt szoktam mondani, hogy az érzelmeket azt való az ajtón kívül kell hagyni, bármennyire is nehéz, és bármennyire is nagyon jó kapcsolatot ápolok a játékosokkal, mert hiszek abba, hogy ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen akár a klub, akár az adott játékos. Nagyon fontos, hogy a lelkükre is tudjunk mindig hatni. Szerintem ez Nyíregyházán talán mondhatom, hogy nálunk ez egyedülálló. A Krisztián esetében se volt másképp, amikor szerződtettük őt. Én ismerem már az utánpótlásból őt is, mint nagyon sokukat a mostani keretünkben is. Közel egy évig nem játszott. Ugye Győr játékosa volt, Dachhoz kiadták a testvércsapatukhoz, ott se játszott, visszavitték, NB3-ban letették, ott se játszott. Tehát egy nagyon-nagyon mély mentális állapotba tudtam én már, vagy tudtuk elhozni Győrből. Nagyon örülök neki, hogy most ma arról lehet beszélni, hogy ő a Bundesliga 2 egyik csapatához tudott szerződni, úgyhogy a sorrend az igen, az első klub, tehát én erre szerződtem, engem Révész Bájent, amikor annak idején megkeresett és megalapodtunk, nekem elsődleges mindig is a klub volt és a klub lesz. Még hogyha néha fájó döntéseket kell meghozni, szoktam mondani, hogy a színfalak mögött csak mi tudjuk szereplők, hogy mi van, a kívülállók nem tudják, de hogyha kicsit beszélgetünk mi most is, akkor azért szoktam elárulni olyan dolgokat, amiből arra lehet következtetni, hogy mint itt a Krisztián esetében is, hogy amikor a klubnak előnyös dolgok származtak, vagy származnak most ebből, mert rakjuk tisztában, ő érte, van egy kölcsönadási díj, amit a Fürtt rendezett nekünk, rendez irányunkba, illetve van egy olyan kötelezettsége, ami egy bizonyos, nevezetjük játékpercnek, mérkőzés számnak összeadódva, ahogy ez megvan, akkor automatikusan ki kell fizetniük a cekket. Úgyhogy ez egy olyan sztori akkor már, hogyha ha itt tartunk, hogy a klub nagyon jól jár, illetve a Krisztián is jól fog járni, úgyhogy büszke vagyok ő rá is, de volt itt a múltban már mások is, akikre ez ugyanez elmondható, és én már látom azokat a játékosainkat, akik nagyon szép jövő előtt állnak, és igenis közösen hozzá fogjuk őket segíteni, hogy nemzetközi szintére ki tudjanak lépni.
3: Beszélünk majd még a fiatalokról is. Rólad azért lehet azt tudni, hogy különösen Szentlőrincen, de előtte is utánpótlás korú csapatoknál dolgoztál, játékos megfigyelő is voltál, tehát gyakorlatilag szinte mindenkit ismersz. Ez a mai napig így van, tehát te napra kész vagy. Most említetted például Krisztiánt, hogy sérült volt mentálisan, nem volt jó állapotban, tehát neked tudnod kell, hogy kik ezek a játékosok, akikre mondjuk le tudsz csapni. De említhetném Tímár Krisztiánt is, akit annak idején rögtön azután megkerestél, hogy azt lehetett hallani, hogy a Győrtől menesztették. Szóval napra késznek kell lenni, hogy gyors legyél, és ezeket a döntéseket minél gyorsabban mások előtt meghozd?
4: Szerintem percre kész vagyok, tehát megint egy kicsit lehet, hogy ez ilyen túlzott önbizalomnak tűnik, de ez így van. Tehát én abban hiszek, hogy ez másképp nem működik. Tehát ez a futball világa, ez csak úgy működik, hogyha az ember tényleg 100%-osan benne van a dolgokba. Én teljesen más utat jártam be, mint sok vezetőtársam, ugye ebbe is vannak csak úgy, mint a játékosoknál, vagy ahogy említettem, a kluboknak azok a különböző modellek. Az én életpályám is egy teljesen, talán mondhatom azt, hogy egy egyedi, vagy egyedülálló. Én nagyon-nagyon megtapostam azért, amiért én most tartok. Gondolok itt arra, hogy az én nevem mellett nem szerepel 50 se 100 váltott mérkőzés. Nálam a legmagasabb szint játékosként annak idén az MB2 volt. Én nagyon hamar, mondhatom így a 30-as évek elején, közepén már felmértem azt, hogy lehet ebben még 50-100 meccs. Uh-huh. Én inkább azt választottam, hogy inkább a futballomat áldoztam be, és inkább mentem alacsonyabb osztályra futballozni, de tudatosan elkezdtem először utánpótlás korú srácokkal edzősködni, elkezdtem a különböző edzői szinteket végigjárni, végigtanulni, mellette elkezdtem a játékos megfigyelés, mindig vonzott az a fajta, olyan edző voltam utánpótlásban is, hogy nem azt vártam, hogy odaraknak elém egy A4-es lapot, hogy na, figyelj, csak ez a kis csapatod, ezzel kell akkor most egy vagy két évig dolgoznod, hanem én az a típus voltam, hogy...
3: Szeretett te összerakni?
4: Igen, igen, mondhatni talán modern szóval ez a menedzseri típus voltam, hogy mentem, kutattam, modern nevén megint scoutoltam, kiválasztottam, és minél erősebb kereteket szerettem így kialakítani. Büszke is vagyok arra, hogy nagyon sok játékosnak lehettem edzője kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, akik akár válogatottságig eljutottak, akár nemzetközi porondra kikerülhettek, de mondhatnám azt is, hogy a játékos megfigyelésből is adódtak jó páran, és így van, az évek alatt azért nagyon nagy bázis gyűlt így össze. Nem titok, hogy erről van nekem egy összesített rendszerem, amit folyamatosan frissítek, ugye. Most már, amióta sportigazgató vagyok, főleg Nyíregyházán, azért már nem tudom azt megtenni, mint korábban, hogy azért, ha kellett, ültem az autóba, és elmentem az ország másik végébe is, akár egy utánpótlás meccsér, vagy egy alacsonyabb osztályú meccsér. Itt azért leredukálódik a szűkebb agglomerációra, de akár mikor, ha Nyíregyházáról hazamegyek, ugye pécsiként, akkor ott is már nézem az adatbázis adatbankot, hogy van-e utánpótlás meccs, milyen korosztály, hány órakor játszik, mert mindig azt valami résen kell lenni, és talán ennek is köszönhető, vagy ad számomra egy könnyebbséget, hogy kevés olyan játékos van, legfőképp magyar, aki számomra ismeretlen, amikor mondjuk ajánlást kapok.
3: És akkor mondjuk a menedzserek sem tudnak úgymond megvezetni, mert azért pontosan képben vagy, hogy kit ajánlanak, kit érdemes leszerződtetni.
4: Igen, sokukkal szerintem jó kapcsolatot ápolok, és amikor már csörön a telefon, akkor mindig azt szoktam mondani csak, hogy térjünk a lényegre, mert nagyon a bevezetőt azt nem kell, mert úgy általában körbírják a játékos, és akkor utána végén közlik, hogy ki. Tehát tudják, hogy nálam azért ebben más a történet, de ez így van helyén és rendjén, tehát én ebből csak kamatozhatok ilyen téren, úgyhogy én ezt büszkén vállalom, hogy ahogy említettem is, hogy nekem talán nehezebb volt, mert nem egyből az ölembe hullott az, hogy például akár Nyíregyházán legyek sportigazgató, de büszkén vallom azt is, hogy amikor Szentőrincre oda kerültem az MB3 végén kullogó csapatból egy MB2-es klubot sikerült megvalósítani. Úgyhogy ezek mind-mind olyan címek és emlékek, amire biztos, hogy büszke leszek majd jó pár év múlva is.
3: Vendégünk továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartakusz sportigazgatója, és elsősorban aktuális dolgokról beszélgettünk az első fél órában. Most egy kicsit viszont ugranék az időben vissza. Ugye 2022. decemberében neveztek ki téged sportigazgatónak, és azért egy olyan lokálpatrióta városban, mint Nyíregyházán, én gondolom, hogy voltak olyan hangok, hogy miért nem valami helyi legenda tölti be ezt a tisztséget. Nálunk Somogyban úgy mondják, hogy gyütment jött erre a posztra. Nem tudom, hogy neked ezekkel a kritikákkal, vagy

0: tudom, így azért közel 100 éves fennállása óta voltak azért szép időszakai, komoly hagyománya van, nagy szurkolóbázissal rendelkezik. Talán azt tudom mondani, én is egy megyeszékhelyről érkezek, ugye én pécsi vagyok, és azért minden egyes ilyen klubnál, klub körül általában ezek a hangok megvannak, hogyha egy, nevezzük úgy, külsős érkezik. Én, nekem erről a véleményem az, hogy én ezzel különösebben nem foglalkoztam. Persze. Ki nem örülne annak, hogyha mindig dicsérnék, meg elismernék. Talán a székfoglalomban is elmondtam, a csapat előtt is, meg az első interjú egyikébe, hogy engem az eredményeim igazoljanak majd, engem az eredményeim minősítsenek. Nem kell engem szeretni, nem kell mindenkinek velem szimpatizálni. Én mindig csak annyi tiszteletet várok el, amennyit én is adok mindenkinek. Tehát én mindenki felé nyitott vagyok Nyíregyházán, és hál' Istennek igenis, amikor közlekedek akár a városba, itt-ott megfordulok, akkor egytől egyik pozitívak az emberek. Még akkor is, amikor voltak verességek, akkor is volt egy-egy fel a fejjel, csinálják tovább, szurkolunk, stb. De egyértelmű, hogy a szurkolónak azért mindig is az eredmény lesz az első számú olyan faktor, ami megítéli akár a vezető, vezetőség munkáját, akár az edző munkáját, akár a játékosoknak a teljesítményét, de így döntött Révész Bálint. Ugye több mint 15-16 éve már a klubnak a tulajdonosa. Elmondása akkor, amikor egyeztettünk, többször mondta azt, hogy figyelj, de öcsinek szólít egyébként, vagy Szabolcsba, hogy te is említetted, hogy Szabolcsba is vannak különböző hagyományok, meg mondások. Itt Szabolcsba azt tapasztalom, hogy az idős az mindig azt mondja a fiatalnak, hogy öcsi. Őnek meg különösebben egy ilyen szavajárás, ez figyelj, öcsi, mert adtam itt annyi lehetőséget ilyen legendának, meg olyan legendának, meg ilyen ikonnak, meg olyan ikonnak. Ezt most én vállalom, úgyhogy én egyet kérek, hogy csinálja itt minél sikeresebb futballt, én NB1-et szeretnék. Tehát talán ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt kezet fogtunk, és én aláírtam volna az első 3 éves szerződésemet.
1: Mennyire volt nehéz decemberben átvenni egy csapatot, egy keretet, ugye kész játékos állományt kapsz, kész stábot kapsz, velük kell eredményt elérni. Nem volt könnyű az a tavaszi idény, hiszen az osztályozó által maradt csak bent a Nyíregyháza az NB2-ben, viszont akkor jött egy olyan nyár, amikor már a te kezedben volt ugye a pálca, és hát elég drasztikus változások is jöttek, akár a keret kialakításában, akár az új stáb tekintetében. Tehát onnantól számíthatjuk azt, hogy ez már valóban a te kezed munkáját dicséri, hogy onnan elindul a csapat fölfelé? Mert hiszen NB1-be való feljutás jött.
0: Én erről azt gondolom, hogy igen. De megint csak említhetnénk a szurkolót, vagy a szimpatizást, vagy a otthon a fotelba ülőt, és esetleg írásban kifejező véleményét. Az onnan adaptálja, ahogy én beléptem a klubba, és ahogy belettem jelentve. Nem, hogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt. Valahol mindig is az ilyen nehéz feladatok engem különösebben motiváltak, akármennyi is furcsa, mert amikor még, ha visszamegyek az időbe, Szentőrincen ott 7 szép évet töltöttem el, és azért talán ez is mutatja, hogy a bizalom megvolt mindig irányomba, akár a klub tulajdonos által, akár csak Szentőrincen, vagy most is itt Nyíregyházán. Illetve nem vagyok egy vándormadár, mert ott 7 évet eltöltöttem, most már itt 4 éve itt vagyok. Ott is azért többször a bennmaradásért kellett küzdeni, amikor az NB2-be feljutottunk. Persze az egy jóval kisebb klub, nagyon nagy klubok ellen, de mindig sikerült megoldani, és büszke voltam arra, hogy úgy tudtam eljönni onnan, hogy akkor is még NB2 volt. Aztán ugye csatlakoztam Nyíregyházára, tudtam én azt, mert azért már a szerződéskötést megelőzte egy jó, hát mondhatom majdnem 3 év, amikor mi már azért többször tárgyaltunk Révész Bálinttal, asztalhoz ültünk, beszélgettünk, ő mesélt, mi volt eddig, hogy látja, stb. Én elmondtam folyamatosan az én meglátásaimat. Az első perctől kezdve tudom, hogy én soha nem ígértem neki semmit. Mondtam, nézd Bálint, Ha azt akarod hallani, hogy igen, itt hónap után NBA lesz, akkor az

0: az ember nem én vagyok. A futball azért ez nem ilyen egyszerű. De természetesen minden idegszállammal azon leszek, hogy itt minél előbb NBA legyen. És amikor elkezdtem a munkát, úgy említettem is, hogy tudtam, hogy már nagyon mélyen van. Tudtam azt, hogy hosszú évek óta tart a sikertelenség. Az emberek, a klubot körülvevő szurkolók, megint csak az ott dolgozók,
1: fásultak, ahogy beléptem
0: nagyon-nagyon már ilyen, nem is, hogy fásultak, de ilyen hitehagyatott volt. Mindig csak a remény, ja majd jövőre, na majd ez, na majd az. Egymást váltották az edzők, 4-5 havonta, a sportvezetők, és ennek én azt gondolom, hogy sikerült egy megállt húzni, mert az a fél év, igen, akkor minden érén voltam a rossz. Amivel, még egyszer mondom, nekem effektíven nincs problémám.
1: Hát igazából nem tört meg téged az időszak
0: sem? Nem tört meg, mert akkor most ugye nem ülnék itt egy nyíregyháza vonatkozásba, de természetesen, hogy nekem is voltak, hozzám is jutottak annak, ami nem esett jól. Meg nekem is volt olyan, amikor hazamentem, és értetetlenül álltam a dolgokat, hogy de miért én? Hát amikor én csak most jöttem ide, hát én mit tettek arról, hogy... De akkor is azt mondtam, hogy én akkor is ezt megcsinálom, és talán ennek köszönhető, hogy egy másodperc is adtam fel. Én tudtam azt, hogy ha bennmarad a csapat NB2-be, és ugye osztályzón kivívtuk ezt, akkor itt csak egy dolgon fog múlni, Révész Bálinton. Ha Révész Bálint ugyanazt fogja tenni, mint korábban, hogy akkor én leszek a következő, aki a kilincset lenyomom, és kisétálok, akkor valószínű, hogy ez van megírva. De nem így lett, és ő azt mondta nekem, hogy ő továbbra is bízik bennem, ő igenis tudja azt, hogy ezért nem én vagyok a felelős, úgyhogy innentől kezdve akkor gyerünk, csináljuk. És szó szerint szinte az utolsó csempéig akkor minden
1: visszabontottatok.
0: Vissza lett bontva, nagyon nagy mélységbe bele lett nyúlva a játékos keretbe, ugye új edző, új stábot ki lett alakítva, akkor is azért nagyon szkeptikusak voltak az emberek, de továbbra is nekem egy ilyen belső hajterő volt, hogy csak azért is mondom, ez oda lesz pakolva. Persze, így utólag könnyű azt mondani, hogy könnyen beszél az illető, de 10 ponttal megnyertük a bajnokságot. Szerintem nagyon nem kell magyarázkodni ezen semmit.
1: A szurkolók szemében az mindenképpen pozitívum, hogy ahogy a jelek mutatják, ti mindig magyar edzőkben gondolkodtok. Ugye Timár Krisztián után jött Szabó István, most Bódog Tamás. Ez a vonal, ez tudatos-e? Illetve a másik kérdésem, itt a beszélgetés előtt én felvetettem, hogy amikor tavaly tavasszal például az Újpest ellen 7-2-re kikapott a csapatot, sokan már, ugye a magyar szurkoló ilyen győzelem után a mennybe emeli a csapatot, vereség után a földbe tiporja szint. Te, szóval, hogy voltak olyan hangok, hogy Bódog Tamást el kell küldeni, de te azt mondtad, hogy nem, itt szó nem volt erről, megvan a türelem, megvan a bizalom, szóval magyar edzők és türelem valahogy így a Nyíregyházához köthető.
0: Kezdem a végével a türelem, tehát én nem az eredményekbe látom, nem az eredmények alapján szeretném megítélni első helyen az edzőnek a munkásságát. Persze felnőtt futballról beszélünk, és ahogy az interjú elején már elmondtam, hogy azért mindig az eredmény az, ami meghatározott, de mégis valahol nekem vezetőként én a folyamatokat nézem. Én igenis tisztában voltam azzal, hogy mi 7-2, ugye 7-2-re kaptunk ki, hogy ez miért lett 7-2. Én minden egyes másodpercét maximálisan tudom, és fel sem merült a fejünkbe az, hogy nekünk ezért edzőt kellene váltani. Persze nem esett jól, mert azért jó nagy pofonba beleszaladtunk ott.
1: És bocsáss meg, kiegészítésül 3 forduló volt vissza, és azért ott még a kiesés szele ott még érintette a Nyíregyházat. Ugye jól emlékszem, vagy ott volt egy másik eredmény, ami miatt eldőlt, hogy bent maradtok?
0: Úgy alakult már, hogy akkor már bennmaradtunk. Ebből fakadóan azért megint ilyenkor jó kis különböző teóriák azért szövődtek itt, meg mendemondák, leadtuk, meg az edzőt ellen fociztak, meg stb. Ez mind badalság. Tehát igazából kimentünk, ugyanúgy nyíltan futballozni, mint az előző meccseken. Az Újpest választott egy jó taktikát, kicsit dörzsölten, rafináltan visszaálltak, keresték azt, hogy mi ott fent esetleg az eladott labdákból megkontrázzanak minket, és ez bejött nekik. És egyébként, aki kim volt a meccsen, vagy nézte, az igazából lehetett volna ez, úgy kezdtük az első 20 percet, hogy 2-3 ordító lehetőségünk is volt. Mi belementünk ebbe a kamikáze játékba, ez lett a vége, de még egyszer a kérdésedre válasz, hogy fel sem merült bennünk, hogy mi ezek után edzőt váltsunk, mert globálban néztük az egész tavaszt, és nekünk egy nagyon sikeres tavaszunk volt, ettől függetlenül, úgyhogy mi azon voltunk, akkor még a Tamásnak nem volt meg a szerződés hosszabbítása, és volt egy félreértető kommunikációja is a kamerák előtt, ugye, mert folyamatosan zajlottak a tárgyalások, mi mindenképpen szerettük volna őt megtartani, ami utána ránapokon belül ez meg is történt, tehát nekünk nem is volt más a fejünkbe, csak az, hogy mi így menjünk tovább nyártól is együtt közösen.
1: Magyar edző kérdése?
0: Magyar edzőkkel igazából nincs, hogy magyar vagy külföldi, csak úgy, mint a játékosoknál. Arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül most a keretünknek azért a talán 70-75%-a a magyar játékos teszi ki, de mi úgy nyitottak a külföldi játékosokra is. Először is mindig a sorrend. Megnézzük azt, hogy a piacon magyar játékosban számunkra mit kínál, milyen lehetőséget ad a futball. Hogyha magyar játékosból nem tudjuk ezt, akkor kinyitjuk az ajtót, és akkor a világ bármely pontjáról, amely ide beleillik, ebbe a stílusba, amit képviselünk, ahogy említettem szintén akár a fizetési metodikával, vagy ilyen koncepcióval egyet tud érteni, illetve hogyha tényleg van még benne az, hogy esetleg egy további játékos, akkor mi le fogjuk őt szerződtetni, függetlenül attól, hogy külföldi játékos, vagy nem magyar játékos. Az edzőkkel pedig ugyanígy vagyunk, hogy elsősorban mindenképpen szeretnénk, azért csak magyar földön vagyunk, magyar csapatról beszélünk, nálunk az öltözőben a magyar nyelv az, ami a hivatalos nyelv, független attól, hogy vannak külföldi játékosaink. Szeretnénk továbbra is ezt, de nem zárkozunk el semmi elől, de hiszek benne, hogy a magyar edzők között is vannak nagyon felkészült edzők, nagyon alázatos edzők, akár úgy, mint a mostani mi edzőnk is, ez is esetre a választás.
1: Mondom, kívülről ez teljesen jól néz ki, és szerintem sokak szemében ez követendő példa lenne mondjuk más klubok részéről is, de mindenképpen szimpatikus. A magyar szabályt és a fiatal szabályt tekintve mit gondoltok erről? Ugye sokszor elmondtad, hogy nem vagytok kiemelt akadémia, tehát nektek sokkal nehezebb a fiatal játékosokat, a magyar játékosokat beépíteni, viszont nagyon bátor húzás volt Bodog Tamástól, hogy ugye a fél időben a fiatal szabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte Molnár Mátyást, aki 19 éves, ugye, ha jól tudom. Szóval, hogy ez egy koncepció, ennek szeretnétek megfelelni, ugye?
0: Mindenképpen, ha már egyrészt előírás, és ugye nagy titkot nem árulok el, hogy az MLS az nagy részét ehhez köti a támogatásoknak, akkor ha már részt veszünk egy ilyen játékba, akkor igenis azon vagyunk, hogy betartsuk a játékszabályokat, független attól, hogy számunkra nagyon-nagyon nagy nehézségeket okoz ez. Én ezt szintén már nagyon sokszor elmondtam. Bízom benne, hogy a jövőben erre majd akár az MLS részéről is lesz valamiféle, nem is az, hogy kedvezmény vagy felmentés, mert nem akarunk mi felmentést, hanem valahogy kompenzálni azt, hogy Nyíregyházán ugye az utánpótlás az nem kiemelt akadémiai státuszban van. Ami annyit jelent, hogy 13-14 évesen, igen, már ilyen fiatal korban, aki egy kicsit is tehetségesebb, azon nyomban jönnek a kiemelt akadémiájú klubok, szülővel, gyerekkel leülnek, és elviszik, átigazolják, amivel még nem is lenne különösen probléma, mert az élet ma már ilyen, tehát, hogy akár a szimpla hétköznapi életben is ugye tanulni is nem mindenki az adott szülővárosába tanul, vagy mondhatnánk a munkát, hogy nekem ezzel szerint nincs problémám. Az van problémám, hogy az MLS ugyanazokat elvárja tőlünk, mint amiket mondjuk a kiemelt akadémiájú kluboktól is. És így nekünk sokkal nehezebb, mert ezek a korosztályokból kikerülő legtehetségesebb játékosaink elkerülnek innen, utána az utánpótlás edzőink alázatos, odaadó munkájából jutunk, amire jutunk, persze elvárja a nyíregyházi közeg is, meg az MLS is, hogy igen, ám nyíregyháza, te rak be a fiatal szabályos magyar fiúcskát is, és mi beraknánk, de nekünk figyelnünk kell az eredményességre is. És ahogy a Tamás említette az interjúban, igen, valahol rizikós volt ez, de valahol ez is egy tudatos döntés volt. Mert beszéltük már az előző napokban is, hogy ugye nekünk jelen pillanatban a keretben van 4 fiatal szabályos játékosunk, különböző pozíciókban vannak. A mérkőzést nagyon ügyesen az edzőstáb, ahogy menedzselte, látták azt, hogy az Újpest fura lesz, amit mondok, de kapunkra nem voltak veszélyesek.
1: Mert azért olyan... fura, amit mondasz, mert a fél időben 1-0-ra vezetett az Újpest.
0: Így van. De aki megint látta a mérkőzést, szerintem nem volt olyan mutató, amiben nem múltuk volna őket felül. És érezhető volt az, hogy ez a mérkőzés bármennyire is az első fél idő számunkra nem pozitív erény volt, nem a kapuson fog múlni. Ezért nagyon ügyesen ugye meg lett lépve az, hogy akkor gyerünk kapus cseréni. Egyrészt akkor eleget tettünk a fiatal szabálynak, ami ugye azt mondja, hogy minimum 45 percet teljesíteni kell egy mérkőzésen egy ilyen fiatalnak. Bement a Matyi, de nagyon jó, a Tamás hozzátette azt is az interjúba, hogy ez nem kimondottan csak a fiatal szabálynak szólt. Tehát azért...
1: Az ő teljesítmények.
0: Tehát azért ő egy olyan fiatal ember, aki viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy a létesítmény vezetőnknek nem lesz nem sokára majd állása, mert a Matyi érkezik elsőnek, meg ő megy el utolsónak, tehát igazából neki adhatnánk egy kulcsot, bezárhatja állna a komplexumot, mert rendkívül alázatos, és tényleg nagyon példaértékű, ahogy ő hozzáll ehhez a dologhoz, és ő ezzel is kiérdemelte, úgyhogy a kellemest meg a hasznossal párosítottuk, úgyhogy megfeleltünk a fiatal szabálynak is, illetve a Matyinak tudtunk adni egy debütálásra egy lehetőséget, úgyhogy meg a 3 pont is.
1: Nem mellesleg, így van, a győzelem is megszületett. Sajnos elrepült az időnk, pedig még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de egy kicsit akkor beszéljünk a második, illetve a harmadik fordulóról. Ugye augusztus 2-án vasárnap Győrbe utazik a Nyíregyháza, majd az úgynevezett keleti rangadón a Debrecen vár rátok. Debrecen Nyíregyháza párharc lesz augusztus 9-én. Erre a két mérkőzésre milyen esélyekkel utazik a Nyíregyháza? Mi van a fejetekben? Van-e ilyen, hogy kötelező elvárás, vagy minimális pontszerzés, illetve akkor kinyithatjuk majd az egész idényre is, hogy az idény végén mivel lennétek elégedettek? Van-e egyáltalán hivatalos célkitűzés?
0: Van persze, meg sportemberek révén, meg versenysportot űzvén, ugye, azért egy professzionális futballklubról beszélve kell, hogy legyen mindig cél. Tehát cél nélkül elindulni szerintem nem jó dolog reggel a házból. Úgyhogy ez nálunk sincs másképp. Hú, igen, Győrbe megyünk, ugye a tavalyi bajnokcsapat, erős csapat, jó játékosokból áll a keretük. Utána Debrecenbe megyünk, az mindig egy olyan mérkőzés, ami a szurkolóink számára extrán fontos. Nincs ilyen, egyik meccsen sincs ilyen, hogy most egy pontba gondolkodunk, vagy háromba, meg majd számogatunk, meg mennyi kell a bemaradáshoz.
1: Mérhető meccsek? Nem, nincs
0: ilyen. Úgy megyünk ki, hogy az Újpesten is kimentünk. Tehát azt a végjegyet, amit mi képviselünk, amit nekem talán ebbe az interjúba ez esett a legjobban, hogy említetted, hogy nagyon jól néz ki, ahogy a Nyíregyháza kinéz, mondhatom így, akár ugye a szakmai stábbal, Tamással, tulajdonos úrral, stb., hogy mi azt képviseljük, hogy kimegyünk nyílcsisakkal, odaadóan, mindent elkövetve, és hogy ebből mi fog majd kikerekedni, bízunk benne, hogy minél szebb eredmény. Nem tehetünk mást, a mi szurkolóink, mondhatom DNS-ébe ez van, a szenvedély van, a minden áron való győzni akarás, tehát az, hogy mi elmenjünk Győrbe, és majd ott kivárunk, csordogáljon a meccs, aztán majd talán lesz egy szöglet, amit majd befejelünk, azok nem mi vagyunk. Úgyhogy ezért is volt még egy picit visszakanyarodok az újpesti meccsre tavasszal, hogy ott ezt bevállaltuk, ott kicsit úgy ebből rosszul, de a többi meg mind jól jöttünk ki. Úgyhogy ez lesz Győrben is, Debrecenben is az biztos, hogy kimegyünk, és kőkövön nem marad, mert ott nem kell megint csak motiválni a játékosokat, és az egész szezonban ezt akarjuk képviselni. A célokról meg annyit, hogy szeretnénk olyan téren szintet lépni, hogy ne arról beszéljünk, hogy független attól, hogy nagyon nehéz ez a 12 csapatos NB1, ne arról beszéljünk minden héten, hogy jaj, csak maradjunk benn, hanem mi szeretnénk egy olyan szezont, ahol igenis ne erről kelljen beszélni, hanem arról, hogy minél zökkenőmentesebben, minél nyugodtabb legyen a szezon, minél kiegyensúlyozottabb legyen a szezon, még hogyha lesznek nekünk is biztos olyan mélységek, ami nem pozitív.
1: Ehhez kívánunk az egész csapatnak, a vezetőedzőnek és a szakmai stábnak is sok sikert, neked pedig hasonlóan elhivatott és motivált munkanapokat. Fekete Tivadarnak nagyon szépen köszönjük, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója volt a vendégünk. Örülünk, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Zalai dombság felé vesszük az irányt, ellátogatunk az alsó Zala völgyében fekvő, Kehidakustány határában elhelyezkedő Zala Springs Helten Golf Resortba. A környékről a legkorábbi nyomok a bronzkorból származnak, a Krisztus előtti 14.-18. századból. A Krisztus előtti 4.-3. században kelták lakták a területet, míg a hunok a népvándorlás első hullámával kerültek a vidékre, Zala megye már a Szent Istváni államalapítás kezdetén kialakult. A török megszállások idejét a környező települések sem élték túl, hogy aztán a későbbiekben Kehida neve összefonódjon a Deák családdal. Különösképpen Deák Ferencet emlegetik, aki Kehidán élt hosszabb ideig, 1808 és 1854 között. A korábbi nemesi és királyi birtokot Kustányt 1977-ben egyesítették Kehidával, Kehida Kustány pedig mára Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye, amely 2016-tól minősített gyógyhelyi települési rangot visel. A Zala Springs Közép-Európa egyik legszínvonalasabb és legszebb golfpályája, melyet a világhírű tervező Robert Trent Jones Jr. álmodott meg. A 6351 méter hosszú, tavakkal kirakított, 18 szakaszos bajnoki pályát 2015. szeptemberében nyitották meg a játékosok előtt, és a golf mellett évről évre egyre több lehetőség várja sportolni, kikapcsolódni vágyókat. És a fejlesztések nem állnak meg, többek között erről is beszél a vezérigazgató Frank Riddle.
1: Started 1 month ago. It's pretty fresh everything here right now. Pretty interesting. Pretty a lot of new things.
0: Alig egy hónapja csatlakoztam, szóval még mindig nagyon friss, új minden, de nagyon izgalmas. Azért érkeztem, hogy a német ajkú célközönséget erősítsük, az osztrák, a svájci és a német piacot, hiszen nyitnunk kell Európa felé. Az idén 10 éves a Zala Springs, Európa 20 legjobb golfrezortja közé választottak minket. Csodálatos a pálya és a környezete, és a kontinentális viszonylatban is különlegesek az itteni ingatlanok. Minőségi étteremmel, wellness centrummal várunk mindenkit, teljes tehát a kínálat, kerékpár bérléssel kiegészülve. És fontos a helyi közösség. A magyarokat legalább akkora szeretettel várjuk, mint a határon túlról érkezőket. Nyilván azért több a külföldi, és ez fontos kiemelni, de a helyiekre is számítunk.
1: And it's also important to make these contacts, I think. First, you will find everything here, rental clubs, equipment, golf professional retail.
0: Ami pedig a legfontosabb, itt minden megtalálható. Az összes felszerelés, bérlési lehetőséggel, remek szakemberek, magas szintű képzés és kiszolgálás, tehát minden adott, minden szinthez, a kezdőktől a profikig. És dolgozunk a nyitáson is más golfklubok felé, itt egy 18 szakaszos, a legmagasabb igényeknek megfelelő pálya, és elkezdtük az együttműködést Bad Tatzmannsdorffal is, amely alig másfél-két órányira van innen. Az ottani klubtagok itt is játszhatnak, a miénk is ott, és ez különösen a tapasztaltabb játékosoknak egy jogos igénye, hogy több helyen is kipróbálhassák magukat. De persze gondolunk a rutintalanabbakra is. Azt tervezzük, hogy az első három szakaszt megnyitjuk a kezdők előtt, mint egy minipályát, amin aztán megélhetik az igazi zöldön való játék élményét is, közelebbi lyukakkal, így számukra is élvezhetőbbé válik a játék. Délután amúgy is szellősebb a pálya, kevesebben vannak, aki pedig 9 szakasz szeretne ilyenkor teljesíteni, tud kezdeni például a 10-es tín. Szóval gondolnunk kell minden típusú golfozóra.
1: So we are just starting to opening our offers also for every kind of golfers. I traveled all over the world for golf and for business. It's unique.
0: Beutaztam az egész világot, sok pályát láttam, a Zala Springs egyedi. Rengetegen hallottak róla külföldön is, általános vélemény, hogy szívesen jönnének, el kell érjük, hogy jöjjenek is. Valami apróság talán hiányzik, és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy még jobban érezhessék magukat. Az időjárás sajnos nem mindig kegyes hozzánk, most húsvétra is melegebbet reméltünk, ilyen szempontból nem versenyezhetünk például Spanyolországgal. De rövidesen kiépítjük a Trackman rendszert, ami a jelenlegi piacon a legjobb szimulátor és teljesítményelemző rendszer, ez pedig a legjobbaknak komoly hívószó lehet. 10 év tapasztalattal sokat fejlődtünk, és erre büszkék is vagyunk, de nem állhatunk meg. A golf biznisz egy nagyon kemény üzlet, ezért nem ülhetünk a babérjainkon, és ugyanakkor szerencsések vagyunk, hiszen egy kiváló terméket kell még jobbá tennünk.
1: And that's what really happens, is improving a really good product, I would say.
0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Gehida Kustányban vagyunk. Mellette most már Bangó Botond operációs menedzser, aki kifejezetten a golf részével dolgozik. Itt ülünk egyébként az étteremben, és előttünk egy hatalmas nagy képernyőn tényleg légi felvételek. Hát egyszerűen csodás, tehát nem tudom máshogy leírni, egyszerűen csodás. Talán a sporthelyünk eddigi egyik legimpozánsabb környékén vagyunk most. De akkor azt mondjuk, hogy operációs menedzser, ugye Berriként szólítanak a kollégáid, barátaid. Egy operációs menedzsernek itt golf szinten mi a feladata napról napra?
2: Az én feladatom az, hogyha valaki idejön golfozni, akkor az elejétől a végéig, amíg kimegy a pályára, illetve a gyakorló pályára, minden a rendelkezésére álljon, jól érezzék magukat a pályán, a gyakorló területet, illetve a pályarésznek a tisztaságáért, az eszközök tisztaságáért. Mi vagyunk a felelősek, illetve a versenyszervezésbe veszem ki a részemet a hátterébe, illetve a lebonyolításába.
0: Picit egyébként ugye a nyugat-európai, vagy akár az angol golf környezetre is fordítva az egészet, nagyon úgy érzem, hogy gyakorlatilag, mint hogy egy customer experience managerként, tehát a vendégek jó létével és a vendégek elégedettségével gyakorlatilag te vezeted azt a csapatot, akik ezért felelnek.
2: Pontosan, igen. Van egy 3 fős csapatunk kint a golfpályán, és ez teljesen eltérő azoktól, akik a greenkeeping részét csinálják a pályának. Mi vagyunk tényleg azért felelősek, hogy a vendégeket megfelelően köszöntsük, szolgáltassuk nekik ezt az 5 csillagos színvonalat, amit itt a Zala Springsben nyújtunk, illetve az, hogyha a pályán is a vendégeknek valami kérése van, mi próbáljuk teljesíteni.
0: És ugye idén ünnepli 10. fennállás, a 10. évfordulóját a Zala Springs. Te itt vagy már a kezdetek óta, hogyan emlékszel vissza még a kezdetekre, vagy menjünk vissza egészen akkor a kezdetekig. Hogyan indult minden, mennyire emlékszel vissza mondjuk a 10 évvel ezelőttre?
2: Igen, én 2016. június elején jöttem ide dolgozni, akkor már az Zala Springs 18 szakasszal üzemelt, előtte év végén nyitott meg a 18 szakasz egy Forbes versennyel, illetve amikor én ide jöttem, akkor még ez csak a golfról szólt, utána kezdtek el épülni a szálláshelyek, illetve az egyéb szolgáltató központok. Kezdetben nyilván az volt a célunk, hogy megismertessük az emberekkel a helyet. Ilyen nagyon messziről kellett indulnunk, ugyanis itt a környéken nem sok golfpálya volt egy pár, de ilyen minőségű kevés, illetve azon is voltunk, hogy a környékbelieket megszólítsuk, és minél több új golfozót szerezzünk. A legfontosabb célunknak azt tekintem, hogy Magyarországon is minél többen megismerjék a golfot, és ezért is dolgozunk. Sajnos még a számok azok kicsit el vannak maradva tőlünk nyugatabbra lévő országokéval összehasonlítva, viszont nagyon jó kezdeményezések vannak például a Magyar Golf Szövetség részéről, ugyanis kis csoportos oktatás keretein belül egy 10 órás tanfolyamot el lehet végezni, mivel meg lehet szerezni ezt az úgynevezett pálya alkalmassági engedélyt, aminek a megszerzésével vájogosult az ember arra, hogy kimenje játszani a pályára. Ez 69.900 forint egyénenként. Itt megismeri az ember az ütéseknek az alapjait, a golf szabályokat, illetve a végén van egy fajta vizsga, amivel ugye megmutathatja, hogy ért a golfhoz. Ez főként azért is lényeges, mert a golfnak van egy etikett része is, amit illik ismerni a pályán, hogyha valaki kimegy játszani, de összességében azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás, és akár családoknak is remek időtöltés, hogyha valaki így kijön játszani.
0: Ha már arról beszélünk, hogyha valaki sportol, akkor ugye elsőként szereti legyőzni önmagát. Esetleg szeret legyőzni azt a kisebb társaságot, akivel kijön. De ha mondjuk esetleg versenyezni, és akár csak amatőr szinten, megméretni magát mások ellen, akkor mik a lehetőségei, mert ahogy láttam, a honlapotokon azért itt szoktatok versenyeket is rendezni.
2: Igen, nagyon, nagyon népszerűek szerencsére a versenyeink. Ez úgy néz ki, hogy akár egy kezdő játékos, aki idén tanul meg golfozni, és kap egy úgynevezett handicap számot, ami egyfajta képesség mutató szám. Minél alacsonyabb ez a szám, annál jobb az adott játékos, és ez lehetővé teszi azt, hogy például egy versenyen a saját tudás szintjével megfelelő játékosokkal méresse meg magát, és így már az elején is a játékosoknak ad egy nagy sikerélményt, hogy tudnak nyerni a versenyen, hiába most tanulták megelőtni a labdát.
0: Ugye nagy utat jártatok be az elmúlt 10 év alatt, és hát ahogy a fejlesztéseket nézem, amely egyébként folyamatos, és egyre inkább bővültök, és egyre szebb, és egyre nagyobb szolgáltatást nyújt maga az Zala Springs, hát a következő 10 év biztosított.
2: Igen, mindenképp. Teljes mértékben hosszú távra tervezünk, illetve nagyszabású tervek vannak, és mindenképpen azon vagyunk, hogy bővüljenek a szolgáltatói épületek, és hogy minél profibb élményt nyújtsunk az ide látogatóknak.
0: Említetted egy másik csapatot, és ugye a greenkeeping, tehát akik a pályával foglalkoznak. Egy picit a laikusoknak, tényleg, ha az ember ránéz a fűre, akkor gyakorlatilag, mint hogy egy biliárdasztal minőségű posztón zajlanak ezek a versenyek, azért ez gondolom, hogy hatalmas munka, és egyetlen hogyan lehet ilyen típusú, vagy ilyen minőségű füvet előállítani?
2: Maga a golfpálya fenntartás, illetve az egy külön műfaj, meg szinte már művész egészet. Nálunk van egy jó esetben egy 10 fős greenkeeping brigád, élükön a szuperintendenttel, aki egy nagyon profi, külföldön ismert szaktekinté. A fűvel kapcsolatban ugye azt kell tudni, hogy maga a pályarész az egy ilyen 60 hektáron helyezkedik el. A greenek, ahol befejeződik a játék, az egy speciális része a golfpályának. Ebből van nekünk ugye 18 plusz 2 darab gyakorló. Ez az egyik legérdekesebb része ilyen szempontból a pályának, ugyanis egy speciális fűfajta van ide elvetve, ez a taraszkos tippon, aminek az a tulajdonsága, hogy nagyon alacsonyra le lehet nyírni anélkül, hogy károsodna, vagy nehogy isten nyáron a perzselő napsütésbe is kiégne. Viszont természetesen ez rengeteg odafigyelést igényel. Ez a korábban említett csapat, ez napi szinten hajnalba már jön, folyamatosan nyírják a füvet, műtrágyázzák a területet, hogy folyamatosan zöld legyen, illetve maga a pályarész, ami nem a green, hanem a fairway, az pedig hasonlóan a futballpályákhoz használt sportfűvel van elvetve.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Kehida Kustányban vagyunk, és a Zala Springs Golf Clubban. Itt vagyunk egészen pontosan a klubház teraszán, és ugye Décsi Attilával, a golfoktatóval beszélgetünk, most már egy picit először nézzünk körül, hiszen megint csak megpróbáljuk idehozni virtuálisan a hallgatókat, és hát a látvány, meg az egész élmény az egészen lenyűgöző. Ugye itt állunk most a teraszon, jobbra mellettünk egy mesterséges tó, és egy gyönyörű szép szökőkút itt zubog mellettünk, de balra már mellettünk a zöld, a green. Kérdezném, hogy amikor elindul a szezon, de most már gyakorlatilag 12 hónapon keresztül megoldható a játék.
1: Igen, gyakorlatilag mivel a telek egyre enyhébbek, hát most pont ez az év rácáfolt, mert most hideg volt és volt hó is, tehát idén annyira nem, de egyébként egész évben lehet játszani, a gyakorlópálya nyitva van, csak akkor nem engedünk rá a pályára embereket, hogyha nagyon hideg van, kemény mínuszfokok vannak, de ilyen egyre kevesebb van, úgyhogy egész évben használható a pálya.
0: Edzőként dolgozol itt a golfklubban. Kezdjük akkor a legbanálisabb kérdéssel. Mivel foglalkozik egy ilyen golfpályán egy edző?
1: Hát azt tudni kell, hogy Magyarországon azért elég kevés golfos van, tehát a golfoktatónak elsősorban az a feladata, hogy minél több emberrel ismertessék meg a sportágot, és minél több embernek csináljunk kedvet. Ezért nálunk jellemző az, hogy a golfoktatók többségében kezdőkkel foglalkoznak, de természetesen jönnek hozzánk olyan játékosok, akik már több éve versenyeznek, és szeretnének javítani a játékukon. Magyarországon 18 lyukas pálya 7 darab van, és van még 9 lyukas pálya, nagyjából ugyanennyi. Sajnos úgymond a konkurencia nem olyan nagy, és ezek a pályák ráadásul a Dunántúlon találhatóak. A Dunától keretre sajnos volt egyébként pálya, de sajnos megszűnt.
0: Ennyire csak a nyugat a cél, vagy a reális célközönség, vagy mi lehet ennek az oka, hiszen azért valljuk be őszintén, ez egy nem egy olyan tömegsport, vagy közösségi sport, amit tényleg nagyon sokan űznek, viszont éppen ezért is vagy te is itt, meg én is itt, hogy ezen egy picit változtassunk.
1: Hát igen, jó lenne, hogyha a kelet-magyarországi régióban is épülnének pályák, nem tudom mi az oka annak, hogy ott nem épülnek. Nyilván itt azért a nyugat közelsége az olyan szempontból befolyásoló, hogy azért Ausztriából sokan jönnek át ide, vagy Szlovákiából, Csehországból, Szlovéniából, tehát ez nyilván ez közelebb van, de nem tudom, hogy ezzel az oka annak, hogy keleti régióban nem nagyon vannak pályák.
0: Az ember, ha már csak itt van, akkor kedvet kap a játékhoz. Az első ugye az az alapok, tehát a megfelelő ütő és golf és pályahasználat.
1: Így van. A pályaengedélyen gyakorlatilag megtanuljuk a golfnak az alapszabályait, a golfnak az etikettjét, a viselkedési formákat, és megtanuljuk az alaptechnikát. Persze kezdjük az ütőfogással, a beállással, magával a mozdulat megtanulásával, és akkor utána, miután ezt a gyakorlópályán begyakoroltuk, utána pedig megyünk ki a pályára, és ott a pályán gyakorlatilag alkalmazzuk a megtanult dolgokat. Ugye a golfban, ami fontos egy ilyen sportban, az ugyanúgy megvan, megtalálhatjuk a golfban is, de talán kiemelkedik az, hogy mennyire tud koncentrálni az ember. Szokták mondani, hogy a golf fejbe dől el. Az, aki ki tudja kapcsolni a külső körülményeket, a szelet, a másik játékostársát, azt, hogy milyen jól játszik az adott nap, aki ezt ki tudja kapcsolni, és mindig csak az adott ütésre tud koncentrálni, az tud igazán jól játszani. Jó ritmusérzék kell hozzá, nagyon jó koordináció. A golf az egy elég nehéz sportág, hiszen egy kis labdát, egy kis ütőfejjel nagyon pontosan kell eltalálni, tehát ilyen szempontból igen, nagyfokú koncentrációt igényel.
0: És ha egy picit már belementünk a részletekbe, akkor megint csak segítsünk a hallgatóknak, akik nem ismerik a golfot, csak nagy isten látták a televízióban. Ugye vannak itt különböző ütőtípusok, és vannak itt különböző ütések is.
1: Így van. A golfütőket két csoportra oszthatjuk, a faütők és a vasütők. Ha egy mondatban akarom megfogalmazni a különbséget, a faütőkkel hosszabbat lehet ütni, de nehezebb pontosan ütni velük, a vasütőkkel pedig pontosabban lehet a labdát irányítani, és a végén pedig, amikor a lyukba gurítunk, akkor van egy ütő, amit úgy hívnak, hogy patter, azzal gurítjuk a labdát a lyukba, és az ütésfajták, az pedig ugye van a teljes lendítés, amikor azt próbáljuk meg elérni, hogy minél messzebbre szálljon a labda, de utána vannak a rövidebb ütések, ezeket úgy hívják, hogy csípütés, pitchütés, és a végén pedig a gurító ütés, a patt. Illetve még meg lehet említeni a bunkerütést, ugye a golfpályán vannak ilyen homokkal megtelített gödrök, amivel nehezítik a játékot, és onnan is ki kell tudni a játékosnak ütni a labdát, és ezt egy speciális ütővel, a sandwich ütővel teszi ezt meg.
0: És akkor egy pár szót a pályáról, hiszen ugye körülöttünk, ugye a pálya 18 lyukas pálya, nemzetközileg elismert. A 18 lyukról és a 18 különböző pályáról mit kell tudni már, ha ezt is egy mondatban vagy két mondatban el tudjuk mondani?
1: Nálunk ez úgy néz ki, ez a 18 lyuknak a felosztása, hogy van 5 darab rövid pálya, ezeket úgy mondják, hogy pár 3-os pálya, 5 darab hosszú pálya, azok a pár 5-ös pályák, és 8 darab pár 4-es pálya. Ez általában a többi golfpályán nem így van, ott 10 darab a közepes hosszúságú pálya és 4-4 a rövidebb, illetve hosszabb. A pályáknak az ütésszám, ez a, hogy hány ütésből kell teljesíteni, 3 vagy 4 vagy 5-ből, ez gyakorlatilag a távolságon múlik, az elütő és a végpont közötti távolságon, és ezek alapján vannak különböző pályák. Nyilván a pálya adottságait, a környezeti adottságait is figyelembe veszi a tervező, és akkor így alakítja ki a 18 szakaszt.
0: És ha már a természetben vagyunk, egy kis angol terminológia, vannak ugye egy birdie, eagle, tehát különböző madarak, ezek mit is jelentenek pontosan?
1: Igen, a birdie az azt jelenti, hogyha valaki a pár alatt egyel teljesíti a pályát, az eagle pedig 2-vel, és még van az albatrosz, amikor 3-mal.
0: És egyébként a hole in one, van itt nálatok? Volt itt nálatok hole in one?
1: Igen, volt nálunk hole in one, versenyeken is szoktak ütni, de nyilván azért ez egy ritka dolog. Ezt általában a pár 3-as pályákon ütik be, a kezdő ütéssel beütik a jobb a labdát.

0: De, ahogyan az már elhangzott, a Zala Springs több, mint egyszerű golfpálya. És hogy miért? Ezt is megtudhatják a következő percekben.
1: Movik Gabriela vagyok, itt a Zala Springs Golf Resortban klubtag. Én vagyok az ingatlan értékesítő is, és szenvedélyes golfozó. A tavalyi évben én lettem az év golfozója az én kategóriámba, ami a mid amatőr női golfozó kategória.
0: Meg annyi titulust, mi voltodat elmondtad. Kezdjük akkor az elsővel, ugye azt mondtad, hogy értékesítő is vagy, hiszen ugye azért, hogyha arról beszélünk, hogy golfpálya, azért itt nem csak egy 18 lukas golfpályát kell elképzelni, egy olyan csomaggal várjátok tényleg az ide látogatókat, hogy itt nagyon-nagyon minőségi gasztronómiai élmény, egy fantasztikus közösségi élmény, hiszen ugye klubtagság van, egy nagyon-nagyon kellemes sportélmény, és hát nehogy is akár befektetés, szállást, illetve apartmanokat is tudtok értékesíteni, tehát ez gyakorlatilag egy teljes csomag, ahogy említetted.
1: Igen, ugye külföldön nagyon elterjedt az, hogy a golfpályák szélén eladó luxus ingatlanok vannak, amiket az emberek meg tudnak venni második otthonnak, vagy befektetésgyanánt. A magyarok nagyon sokat látogatják Marbellát, vagy Dubajt, vagy Horvátországot, meg nyilván több európai országot, de hogy a golfpályák szélén nagyon elterjedt, hogy eladó ingatlanok is vannak. Magyarországon több golfpálya van, de ez jelen pillanatban az egyetlen, ahol a golfpálya szélén eladó luxus apartmanok vannak.
0: Egyébként nagyon-nagyon érdekes

0: ugye úgy kelljen fel egy golfpálya mellett, mint hogyha egy picit külföldön lenne, vagy ezért vásároltak itt ingatlant.
1: Egy kicsit úgy érzem, hogy neked a hivatás az egyben a szerelem is, hiszen, hogy említetted, hogy elhivatott és sikeres golfozó vagy egyébként. Mikor kezdtette és hogyan jött egyáltalán a golf az életedben?
0: Ugye én amatőr golfozó vagyok, én a szenvedély miatt golfozom, abban úgymond nem lehet az ember elég sikeres, ha golfozik, azt tudja, hogy mindig van feljebb. Ugye a profi és az amatőr golf az nálunk nem annyira különül el, mint a világban máshol, de hogy sokkal több ugye amatőr golfozó van Magyarországon, mint mondjuk profi golfos. Én az amatőr golfozóknak a táborát erősítem, és igen, az egyik szenvedélyem a golf, a másik az ingatlan. És ugye itt az Alice Springsben mind a kettőnek szentelhetek. Kérdésedre válaszolva, több mint 10 éve golfozom, és ez a golfos világ engem teljesen beszippantott. Úgy kezdődött, hogy az egyik ismerősömet elkísértem a golfpályára, és mindig is érdekeltek a labdajátékok, de nagyon szerettem a sakkot, illetve a kártyát, és ez annak a kombója, hogy gondolkodni is kell a pályán, mert ugye nyilván ez a világ legösszetettebb sportja, de kint vagy a szabadba, és sportértéke is van, hisz ha egy 18 szakaszt végigmegy az ember, az sokszor 14-15 kilométernek is, gyaloglásnak is megfelel.
1: És ugye most itt állunk a recepción, itt van egy kis golfbolt, hogyha jól látom, még azt mondom, hogy nagyon-nagyon magas színvonalú étterem, és hát tényleg, hogy említettük is, ha kinézünk, akkor előttünk egy tó, körbe a zöldövezet és a csend és a nyugalom. Ahogy említetted, hogy nagyon-nagyon lelkes és szerencsés tagja vagy ennek a golfklubnak. Hát eddig, akivel itt sikerült beszélni, amit ez átragad mindenkire, mert tényleg úgy érzem, hogy itt mindenki mosolyog, mindenki jókedvű, mindenki vidám. Egy olyan jó érzést tölti el az embert, hogyha idejön.
0: Olyan nagy bajunk nem lehet, hogyha egy golfpályán ébredünk, vagy lejövünk. Mindenkinek meg kellene tapasztalnia ezt az élményt, és nagyon sajnálom, hogy sokan előítéletekkel vannak a golf irányába, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy ez egy drága sport. A biciklizést is lehet mindenféle szinten űzni. Az a jó hírem van, hogy a golfot is. Tehát, hogy ezt a pályát, vagy másik pályát simán látogatni lehet olyanoknak is, akik nem akarnak majd milliókat befektetni abba, hogy egy új sportot elkezdjenek. Nagyon sok nyílt nap van, oktatás, lehetőség arra, hogy a golfozói világba egy picit betekintsünk, hogy ez a miénk-e, avagy nem. Arra ösztönzök mindenkit, hogy legyen nyitott erre a sportra, hisz nagyon szomorú az, hogy Európa szerte szlovákok, csehek, már lassan a románok is többen golfoznak, mint Magyarországon, akik golfoznak. Olyan pici ez a golf közösség, és simán elférne még több ember a pályákon.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a Zola Springs Health & Golf Clubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy testhosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan a olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy

A 90-esekben, aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi árkot ástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funkadelifery Kecskemétről, és dalban nekünk.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

A sporthely mai házigazdája a Quimpol Sportegyesület. A felvétel Budapesten a 13. kerületben egy tánc stúdióban készült, ahol rút sport oktatással és versenyeztetéssel foglalkoznak, hogy sokan nem tudják, mi az a rút sport. Már csak ezért is érdemes velünk tartani. Megtudjuk a titkokat, belesünk a kulisszák mögé. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Mihály Adina és elnök.
1: Hogy lesz valaki elnök? Sőt, hogy kerül egyáltalán egy ilyen klubba?
0: Hát ezt igazából én és a régebbi elnök alapítottuk. Nekem Ács Georgina volt az elődöm, és mi mind a ketten egy stúdióba jártunk edzeni, úgy találkoztunk, és mind a kettőnknek azonnal szerelem lett. De tényleg azonnal, úristen, mi voltunk azok, akik heti négyszer lejártunk edzeni, tetőtől talpig, kék-zöld, állandóan izomláz mindent, és szerintem egy fél év telt el, amikor így mondom, én ezt akarom oktatni, ez nekem nagyon jó. Ő is, és akkor ő jobbra, én balra, elvégeztük. Akkor még egy sportoktatói kellett hozzá, az volt mindennek az alapja, azt elvégeztük, és utána mentünk szakosodni, és ugye, mivel mi ezt hivatalosan szerettük volna stúdió formában csinálni, így szükségünk volt vagy egy sport KFT-re, vagy egy sport egyesületre. És mivel a sport egyesület non-profit, így hát igazság szerint amellett döntöttünk, és mi ezt 2016-ban meg is alapítottuk, akkor még Ferenc Csájszként működtünk. Elég sok stúdiónk volt Budapesten és Pest megyében. Igazából ez volt az, hogy mindenképpen úgy szerettünk volna működni, hogy az hivatalos legyen.
1: Egyáltalán hogy csapott meg ennek a szele? Láttál egy videót? Sétáltál valahol, mint ahogy többektől hallottam, hogy benéztek egy ablakon és látták, hogy ez történik? Ez történt?
0: Nem, én már nagyon-nagyon régen láttam egy interjút, és akkor még Pirner Almás volt dollhouse-os, és úristen, és én világéletemben sportoltam, világéletemben versenyeztem, de hát a város, én akkor nem a városban laktam, úristen, nagyon drága is volt, megnéztem a honlapjukat, belváros is nagyon drága, és jó, nem, elengedtem. Eltelt pár év, és akkor én egy kávézóba dolgoztam halásztelken, és Miklóson nyílt egy Root Fitness stúdió, és hatalmas reklámmal, hype-al, mindennel jött velem szembe. Úr, Isten, rávettem a tesómat, gyere el velem, menjünk, próbáljuk meg, nézzük meg, és igazából ez így jött.
1: És az hogy jött, hogy te ezt aztán oktatni szeretnéd? Mert ebből szerintem nem jön ez egyértelműen, hogyha valaki ezt szereti csinálni, akkor oktatni szeretné.
0: Hát az a helyzet, hogy én borzasztó maximalista vagyok, hogyha én valamit elkezdek, akkor nekem azt végig kell vinnem, és hogyha egy picit is jó vagyok benne, akkor én nagyon hajlamos vagyok ezt addig tanulni, amíg nem tudom én oktatni.
1: Ez érdekes hozzáállás egyébként. A Queenpool eséről mit kell tudni? Elmondtad már, hogy jött létre, de azért az elmúlt 10 évben gondolom, hogy nagyon sok minden történt veletek.
0: Igen, rengeteg minden. Hát ugye azt is említettem, hogy franchise-ként működtünk, viszont jött egy Covid, és mind másokat is, minket is, ugye nagyon megviselt, rengeteg stúdiónk bezárt, ugye nagyon-nagyon sokáig nem tudtunk működni, nem lehetett mozogni, hiszen ez zárt térben történt, ugye, és nem nyitott, így nem volt engedélyezett, úgyhogy szépen folyamatosan zártak be a stúdiók. Jelen pillanatban az esztergomi és a budapesti működik, illetve van egy testvériskolánk Németországban, akik még működnek. Hát az elmúlt 10 évünk volt saját versenyünk, amit szintén a Covid-nak köszönhetően kellett sajnos abba hagynunk. Versenyeket szerveztünk, rengeteg családi napra és fellépésre jártunk, jelen pillanatban is milyen a sportág választó évi 2-szer, ahol hát megmutatjuk a fiataloknak ezt a mozgásformát, kipróbálhatják, adunk nekik elérhetőséget több stúdióhoz is. Alapító egyesülete vagyunk a Magyar Levegő Sportok Szövetségének. 2018-ban kezdtük el az alakulást igazából, úgyhogy azzal ott nagyon-nagyon sokat foglalatoskodtunk, meg nagyon sokat segítettünk. Mit mondhatnék? Még rengeteget versenyzünk a fellépések mellett. Azért évente nagyon sok verseny van, amin részt veszünk. Csak jövő hónapban 3 is lesz, amire készülünk. Úgyhogy igazából mondhatom azt, hogy januártól júniusig van egy versenyszezonunk, és ez teljesen kitölti. És utána szeptembertől mondjuk decemberig, hogyha kijutunk a VB-re.
1: Ettől teljesen függetlenül csak volt egy ilyen fél mondatot, hogy állandóan kék-zöld folt voltál, mert hogy ez azért veszélyes, vagy kezdetben veszélyes?
0: Nem mondom, hogy nem veszélyes, mert nyilván tele van veszélyes elemekkel, de mivel itt egy fém eszköz ér hozzánk, így hát ez akarva akaratlanul is megnyomja, meghorzsolja bármelyik testrészünket, és ez az elején nyomot hagy, de csak az első pár alkalommal, és onnan tudom, hogy melyik testrészem az, amit még nem járattam be, mert mondjuk ez egy új jelen, hogy az még nem volt kék-zöld.
1: És ott még kevésbé van izomlázad, igen, vagy volt
0: igen,
1: még?
0: Igen, szóval volt olyan, hogy az egyik edzés után úgy keltem föl, hogy kiszakadt kb. A mellkasom a helyéről. Úr, Isten, mondom, ez Jézusom, micsoda tüdőgyulladás, mi van velem? Hát a bordaközi izmok, amiket előtte soha nem használtam, soha nem is fájt, és olyan szinten megedzettem, hogy létezni alig bírtam aznap.
1: Ezt nem tudom, hogy ez mennyire megszokott. Én mindent csodálkozó szemmel nézek, mert én még nem voltam ilyen stúdióban, hogyha a rúdon van egy gumikötél, az mire szolgál?
0: Hát jelen pillanatban engem helyettesít.
1: Mindjárt visszaengedlek majd itt a tanítványokhoz.
0: Igen, nagyon sokszor alkalmazzuk a gumikötelet, hogyha esetleg egyedül edzünk, vagy nincs időnk megverni az edzőt, vagy bármi ilyesmi miatt. Igazából levesz a súlyomból. Ad egy biztonságérzetet, hogyha fönn dolgozok, illetve levesz a súlyomból, és akkor mondjuk kevesebb súlya gyakorlom az adott elemet, és akkor folyamatosan változtatjuk a gumi erősségét, és akkor egyre gyengébb, és ugye egyre, mint az edzőteremben, amikor mondjuk húzóckodok, hogy 30 kilót veszek le, aztán 25-öt veszek le, aztán 20-at veszek le, aztán 10-et veszek le. Igazából ugyanezt szolgálja a gumikötél jelen pillanatban.
1: Mert te vagy itt a segítőkéz akkor,
0: én
1: ugye?
0: Én, igen. Én vagyok az, akit összevernek a kezükkel, a lábukkal.
1: Megrugdosnak,
0: akaszt be a lábadat a rúdba, és beakasztja a vállamba, vagy a nyakamba, mondom a rúdba, úgyhogy igen.
1: Egyébként az, hogy itt mindenki szép, csinos, még az edzéseken is smink van, az fontos?
0: Nem tudom, miért van smink rajtuk, szerintem mert iskolában voltak és sminkeltek, Anna meg lehet, hogy dolgozott is azért sminkelt.
1: Tehát ez nem, nem alapfeltétel.
0: Nem. A csini szedtek annál inkább, úgyhogy meg a kocka has, arra gyúrunk mindannyian.
2: Bátor Anna vagyok, sziasztok!
1: Szia Anna! Nagyon rászad a fejed, amikor arra kérdeztem, hogy fontos-e a smink, miért?
2: Én alapvetően a mindennapokban nem annyira szoktam sminkelni, most gondoltam egy ilyen jeles alkalomra megszépítem magamat, de alapvetően nem, meg hát edzésen, amikor főleg, amikor már izzadsz, meg engem például már zavar, de szerintem azért sokan vannak így vele, úgyhogy igazából csak emiatt.
1: De az, hogy itt aránylag kevés ruha van rajtatok, itt aránylag mindenki nőies, az neked fontos volt ebben a sportágban, amikor te ezt kiválasztottad magadnak?
2: Igen is, meg nem is. Tehát nyilván nők vagyunk, kicsit hiúk vagyunk, persze szeretne az ember jól kinézni, de ez inkább úgymond nem a célja feltétlenül ennek a mozgásformának, hanem úgymond az eredménye. Tehát, hogy ez nyilván szükséges ahhoz, hogy fel tudjam emelni magamat, minél kockásabb hasam, ugye annál kevesebb zsír van rajtam, akkor könnyebben tudom emelgetni magamat, tehát hogy ez inkább, legalábbis az én szemszögömből ez egy eredmény annak, amit csinálok, mert ha nem így néznék ki, nem lenne nagy izomtömegem, nem lenne kockás hasam, akkor nem is tudnám feltétlenül felemelni magam, főleg, hogy én amúgy nehezebb is vagyok alapjáraton is, mint mondjuk egy velem egy magas lány.
1: Azért kockás a hasad, és azért vagy izmos, mert hogy a rúdsport a te sportágad, vagy neked azért meg kell tenned dolgokat azért, hogy ilyen legyél, és aztán tudjál, jó tudjál lenni a rúdsportban?
2: Hát én sajnos az utóbbi típusba tartozom. Tehát vannak azok, akik ugye természetüknél fogva ugye alacsony testvérszázalékkal rendelkeznek, tök könnyen izmosodnak, nem híznak, én sajnos az ellentétje vagyok. Még szerencsére könnyen is izmosodom, de ugye hízni is könnyen hízok. Tehát nekem nagyon oda kell erre figyelni. Én az ilyen könnyen gyarapodó típus vagyok sajnos.
1: Mindenkitől megkérdezem, hogy mi az, ami megfogta, vagy ami bevonzotta, vagy ami felhívta a figyelmét először.
2: Azt, hogy én erre hogyan találtam rá, azt már így nem tudom megmondani, hogy mi keltette fel az érdeklődésem, mert ez egy ilyen 8-9 éve volt. Még Budaörsön mentem el egy órára, de ami benne tartott, az az, hogy végre van egy valami sport, amiben a kreativitásomat is ki tudom élni. Én régen nagyon sokat táncoltam, tehát az ilyen táncos részét is, és kellő kihívást ad ahhoz, hogy ne unjam meg. Tehát mindig van egy valami, amit ugye tudok gyakorolni, ami kihívás, amivel lehet fejlődni, és én ebbe találtam meg azt, hogy sosem unom úgymond meg ezt a mozgásformát.
1: És mi a legnagyobb kihívás neked nap, mint nap?
2: A rendszeresség, hogy akkor is elmenni edzeni, amikor nincs kedvem hozzá, és árad vagyok. Leginkább ez. Mert amikor meg ott van a kedvem, meg a motivációm, akkor meg tök jó, tehát, hogy így, akkor azért az nem, de ez főleg egy versenyszezonban, amikor hát azért, ha nem is minden nap, de majdnem minden nap kéne gyakorolni, akkor még inkább ez a legnagyobb kihívás.
1: Az egyértelmű volt, amikor ezt elkezdted, hogy egyszer te majd versenyezni szeretnél?
2: Nem volt teljesen egyértelmű. Én szeretek úgymond fellépni, meg megmutatni magam, mert régen táncol is ez. Tehát, hogy amikor táncoltam, akkor is nagyon sok fellépésünk volt. De nekem ez inkább egyébként a Covid-nak a hozománya, mert ugye akkor csak versenysportolók kezdhettek, és akkor hát kénytelen voltam ezen elindulni ezen az úton, de egyébként nagyon jól tettem. Mert ha az nincsen, akkor nem biztos, hogy van olyan, ami átlökött volna ezen a holtponton, hogy belevegjünk a versenyt, és mert azért ez egy kemény életforma, hogy... Vagy...

0: Lipcsei Viktória.
1: Te profi vagy?
0: Igen.
1: Az mit jelent egyébként?
0: Az, hogy profi sportoló vagyok, vagy hogy profi kategóriában indulok.
1: Különböző kategóriák vannak, van, aki ezt mondjuk csak hobbiként űzi, azért, hogy jól érezze magát, és vannak olyanok, akiknek mondjuk ez az élet célja, hogy ő profi versenyzőként minél magasabbra juthasson.
0: Vannak többféle kategóriák, igen, van amatőr kategória és profi kategória. A magyar bajnokságon ott amatőr és profi kategóriánk van csak, vannak viszont kisebb versenyek, ahol ez jobban fel van osztva, tehát van amatőr, kezdő, középhaladó, haladó profi, hogy ugye akik hobbiként csinálják ezt a sportágat, ők is tudjanak versenyezni, mert azért az amatőr és profi kategória így a kvalifikációs versenyeken az elég tág.
1: Amikor te belecsöppentél, akkor te már tudtad, hogy te profi szeretnél lenni, vagy egyszerűen csak szeretted volna kipróbálni, szeretted volna jól érezni magad?
0: Én egy barátnőm meghívására kezdtem el ezt a sportot, és nem is gondolkoztam rajta egyébként, hogy kipróbálom magamtól, viszont elsőre nagyon nagy szerelem lett, és az első pár óra után tudtam, és el is határoztam, hogy szeretnék versenyezni, és ezzel szeretnék foglalkozni, tanítani is szeretnék, és igazából ezeket így mind megvalósítottam azóta.
1: Első látásra volt nagy szerelem, vagy első próbálásra?
0: Első próbálásra. Előtte én nem nagyon nézegettem ilyesmi videókat, meg nem kerestem rá erre a sportágra, hanem tényleg így a barátnőm hívott el, hogy próbáljam ki.
1: Azóta viszont annál inkább, tehát abból lehet a legtöbbet tanulni, bár ezt inkább kérdezem, hogy abból sokat lehet tanulni, hogyha nézel másokat, vagy van már akkora tapasztalatod, hogy te tudod, hogy miben és mitől tudsz fejlődni?
0: Most már van akkora tapasztalatom, hogy tudom, hogy miben és hogyan tudok fejlődni, mivel edzőként is dolgozom, így eléggé benne van ez a mindennapjaimban, így a mindennapjaim része ez a sport, de szeretek inspirálódni így a social médiában mások által, vagy versenyeken megnézni a többi versenyzőt, hogy ki hogy csinálja, ki miket tesz bele a gyakiába, hogyan építi fel, de egyébként így nagyjából az én tapasztalataim alapján, miután mondjuk vége van egy versenyszezonnak, látom azt, hogy a következő versenyszezonra miket érdemes, és miket szeretnék kiavítani.
1: Mióta csinálod?
0: Most áprilisban lesz 9 éve.
1: Hogyha valaki ezt már 9 éve csinálja, akkor miben tud még fejlődni? Nyilván koreográfiában mindig lehet valami újat találni, de az, hogy a te mozdulataid kecsesebbek legyenek, nem tudom milyen szót kell itt használni, ahhoz kell gyakorolni, vagy azt kell gyakorolni, hogy amit eddig tudtál, azt mindig tud egy bizonyos szinten hozni.
0: Igazából az a jó ebben a sportban szerintem, hogy kb. Vége láthatatlan az elemeknek a tárháza. Mindig van mit tanulni, mindig vannak új elemek, új variációk. Ugye itt nagyon fontos nekünk a dinamika, a forgások, a hajlékonyság, az erő, és mindet tudod fejleszteni. Igazából a színpadi tapasztalat is folyamatosan fejlődik, tehát fejleszteted a tánctudásod, az akrobatika tudásod. Ugye nagyon összetett sportágról beszélünk, és pont ezért egyszerűen képtelen vagyok megunni. Még ennyi év után is azt érzem, hogy még mindig tudok fejlődni. És mivel nem gyermekkorban kezdtem el, hanem felnőttként nulla háttérrel, így nincsenek például olyan alapjaim, mint a torna, vagy a ritmikus gimnasztika, tehát nekem még a hajlékonyságomat is fejlesztenem kellett ahhoz, hogy elérjek egy bizonyos szintre.
1: Ez múlt idő, tehát már nem kell fejleszteni?
0: De folyamatosan kell fejleszteni, mert mindig van hova fejlődni, de hogy most már sikerült olyan szintre elérnem, amivel úgy az élmezőnyben vagyok világszinten.
1: Én teljesen tapasztalatlan vagyok ebben a sportágban, de itt beszéltünk már szaltókról, te most az akrobatikáról. Hogy kell elképzelni egy gyakorlatot? Mert én csak azt gondolom, hogy ti csak a rúdon mozogtok, de akkor ez nem így van?
0: Nem, ez nem így van. Az én gyakorlatom például 4 perces, vagyis hát profi kategóriában 4 perces egy gyakorlat, ami áll egy fix rúdból, egy forgórúdból és talajrészekből.
1: Bocsánat, mit jelent a forgórúd?
0: Az, hogy nem statikus a rúd, hanem az elemeket úgy csinálod, hogy közben maga a rúd forog.
1: Tehát le van rögzítve a tetején és az alján, csak maga a rúd forog.
0: Igen, igen. És ugye pont ezért kell fejlesztenünk a táncot is, és az akrobatikát is, mert például a magyar bajnokságon tudunk akrobatikus elemet is beletenni a gyakorlatunkba, ami lehet bógni, előre bógni, hátra bógni.
1: De az nem a rudamban, hanem az a talajon.
0: Az a talajon, így van, vagy kézállás, vagy szaltó, arábel.
1: Ezt nem tudom, mit jelent.
0: Az a kéznélküli cigánykerék.
1: Tehát ezért fontos az akrobatika. Azt mondod, hogy te nulla háttérrel felnőttként kezdted. Mi volt a legnehezebb, amikor elkezdted, mert azt mondtad, hogy szerelem volt első látásra, de nyilván azért az elemekkel meg kellett küzdened.
0: Talán a legnehezebb az a hajlékonyságon fejlesztése. Nem is a spárgák, hanem inkább a hát és a váll, mert az felnőtt korban nyilván kötöttebb, meg ahogy erősödik az ember, az egyre kötöttebb lesz. A másik pedig, ami nehéz, az a félelmeimnek küzdése. Mert gyerekként nincsen az embernek annyira félelemérzete, viszont felnőttként az ilyen nehezebb, veszélyes elemeket már kétszer meggondolod, hogy megcsinálod-e, de nyilván megcsinálom, csak lehet, hogy több idő megtanulni.
1: Mert attól félsz, hogy leesel esetleg?
0: Hát igen, azért benne van a kockázata ennek. Egy extrém sportról beszélünk, úgyhogy előfordul, hogy le is esünk a rudról.
1: Extrém sport?
0: Igen, határozottan.
1: Hogyha most próbálom láttatni a hallgatókkal, hogy egy veszélyes elem, az hogy néz ki egy rudon?
0: Lehet veszélyes egy elem azért is, mert mondjuk 4 méter magasan csinálod, mert ugye a versenyszabályzat szerint 4 méter magas a rúd, és lehet veszélyes azért is, mert olyan csavarás, szaltó, olyan átfogás van benne, amiközben teljesen elengeded a rudat, és utána újra rá kell érkezni.
1: Ez egy nagyon nőies sportág. Az neked fontos volt? Ezért is fogott meg, mert hogy a nőiességedet ki tudod élni, be tudod mutatni?
0: Igazából azért is fogott meg, mert nem is a nőiesség miatt, hanem mert ez egy látványsport, tehát tudok úgy szép lenni a színpadon, hogy közben erős vagyok, dinamikus vagyok, hajlékony vagyok. Szóval tényleg így ezeknek az ötvözete az egész. Ez nagyon szép benne.
2: És föl, húzod. Jó, de ez nem a Donkong volt.
3: De
2: azt kértem. És föl.
3: Hát de mi?
4: Donkó Szabó hanga.
1: Mióta űzöd ezt a sportágat?
4: Lassan 7,5 éve.
1: És mi fogott meg benne? Egyáltalán hogy kerültél ide?
4: Hát igazából ez egy véletlenszerűség, mert az egyesület közel volt hozzánk, amikor elköltöztünk. Az fogott meg benne, hogy nagyon kifejezhetem önmagamat, az érzéseimet beletölthetem, ilyen feltöltődés, egy terápia.
1: De az, hogy megfogott, az nyilván már azt feltételezi, hogy te tudtad, hogy mire vállalkozol, de egyáltalán, hogy került képbe a rúdsport, vagy rúdtánc? Rúdsport, tehát hogy került képbe egyáltalán?
4: Amikor lementünk anyukámmal a boltba, amikor frissen költöztünk be Zuglóba, ott volt a terem, benéztem és láttam, ahogy ott miket csinál a többi lány, ugye ez a Queen Pole Egyesület, és akkor még nem tudtam, hogy ez így micsoda, és így még nagyon kicsi voltam, szóval így ilyen szempontból nem fogtam föl, hogy ez amúgy nekem ennyit fog majd később adni, de tetszett, hogy forognak, pörögnek a lányok, ilyen tökre nőiesnek gondoltam már akkor is ezt a sportot.
1: Mindjárt belemegyünk abba, hogy mit adott neked a későbbiekben, de amikor itt mondtam, hogy rúdsport vagy rúdtánc, akkor nagyon határozottan mondtad, hogy rúdsport. Ezt kikéritek magatoknak, hogyha valaki azt mondja, hogy rúdtánc?
4: Hát igazából én jobban szeretem a rúdsportot, mivel nagyon sokan még mindig keverik ugye a rúdtánccal, tehát én jobban szeretem a rúdsportnak hívni, mert tényleg ugye a sporteseményeket is rúdsportversenynek hívjuk, szóval igen, én ezt jobban szeretem, ezt a megnevezést.
1: Mert egyébként mi a különbség, markáns különbség van a rúdtánc és a rúdsport között?
4: Szerintem annyira nem, mert van olyan verseny, ahol van ilyen kicsit táncisabb, nőiesebb mozgásformájú verseny és koreográfia, de ugye még sok ember fejében benne van a régi gondolatok a rúd tánc, szóval így ezért sokkal jobb, hogyha azt mondjuk, hogy sport, mert akkor nem arra asszociálnak.
1: Mert hogy annak van némi pejoratív értelme, arra gondolsz?
4: Igen, igen, még sajnos van. Reméljük egyszer ez majd így teljesen elmúlik, és mindenki tudni fogja, hogy Úristen, ez micsoda, de még van.
1: De az Úristen, ez micsoda, szerintem azért nagyon sok emberben, nagyon sok hallgatóban felmerül. Össze lehet ezt foglalni röviden, hogy tulajdonképpen ez micsoda?
4: Egy táncos, akrobatikus koreográfiából áll, ahol a rúdon végzünk dinamikus erő és hajlékonysági elemeket. A dinamikuson belül vannak a szaltók, és vannak a forgások, rúdon. Ezeket választott zenére összevágjuk, és erre végzünk mozgást.
1: Ebből én arra gondolok, hogyha itt a hajlékonyságot is kiemelted, hogy azért ezt fiatalkorban el kell kezdeni, vagy mindenképpen előny, hogyha ezt valaki fiatalon kezdi.
4: Igazából szerintem előny, hogyha fiatalon kezdik a gyerekek, mivel akkor sokkal jobban hajlanak, de nem késő elkezdeni sose igazából. Vannak 50 pluszos kategóriák is, szóval sose késő, de előny nyilván nekem is ez nagy előnyöm volt, hogy fiatalon kezdtem.
1: És mondjuk egy 50 pluszos, aki elkezdi, nincs benne félelem? Mert azért, hogyha kívülállóként nézek egy ilyen gyakorlatot, bennem bizonyosan lenne.
4: Nem tudom, igazából szerintem nincsen. Ismerek olyat, aki 50 pluszosan is teljesen nagy önbizalommal elindul, akár világversenyeken is igazából a tőle telhető legtöbbet megteszi, szóval szerintem nincs bennük. Szeretik ezt csinálni.
1: Akkor most térjünk vissza arra, hogy mit adott neked tulajdonképpen ez.
4: Mindenképpen magabiztosságot, megismerni önmagamat.
1: Abban mi segített?
4: Hát maga a sport által, ahogy a egyes koreókkal kifejezem önmagamat, meg az érzéseimet felszínre hozom, ezzel meg tudom ismerni magamat.
1: Tehát nem csak a testedet, hanem akár a lelkedet is kiteheted, vagy beteheted egy ilyen, beleteheted egy ilyen gyakorlatba?
4: Mindig beleteszem maximálisan. Tehát anélkül nem megy rendesen egy koreó, hogyha nincs szívvel, lélekkel beletéve minden.
1: Az, hogy milyen zenét választasz, azt, hogy milyen koreográfiát választasz, azt te magad döntöd el, vagy van ebben bármilyen segítség?
4: Mindig van segítség, de egyébként most már én szoktam nagy részben egyedül ezeket így kitalálni. Ő az elemekben az edzőm nagyon sokat segít, meg még más edzők is, így úgy rakjuk össze a koreót, de igazából én, amit kigondolok, általában az úgy szokott kinézni. Van, amikor nem úgy választok zenét, hogy éppen ami engem fejez ki, hanem amiben tudom, hogy ki tudom fejezni magamat, de nagyon sokszor az van, hogy szembe jön velem ez egy zene, és akkor már tudom, hogy Úristen, erre miket lehetne csinálni, milyen elemeket, mik vannak benne, és mit tudok belőle kihozni.

0: Páncél Armina vagyok.
1: Te hogy kerültél ebbe a sportágba?
0: 8 évesen sportágválasztón ismerkedtem meg először a sportággal, ahol szerintem több mint 2 órát ott voltam, és folyamatosan csöpörögtem, meg másztam, meg csináltam, amit ott a másik is lemutogatott, és nagyon tetszett, nagyon magával ragadott, hogy mennyire szabad, mennyire kreatív, és mennyire egyedi. Tehát, hogy akkoriban még sose láttam semmit, maximum a cirkuszba, vagy a tévébe, és ekkor nagyon szerettem volna kipróbálni, csak az ő stúdiók nagyon messze volt akkor, ahol laktunk, és hát anyukám nem engedte. Úgyhogy egyik nap, amikor hazafelé mentünk a boltba, én megálltam egy üzlet előtt, ami akkor nyílt az utcába, és felnéztem, hogy anya, csengess be! És édesanyám csak így nézem, hogy hát de menjünk haza, majd utána viszont nem, csengess be! Mert pont akkor nyílt meg a stúdió az utcánkban, és láttam ugye nagy üvegablakokat, hogy bent lányok rudaznak, milyen szépen mozognak, milyen erősek. Úgyhogy én addig nem tágítottam a két szatyorral a kezemben, amíg édesanyám be nem csengetett, és onnantól kezdve nem volt megállás. Ennek már kb. 9,5 éve.
1: 9,5 év alatt nagyon sokat fejlődtél, és beváltottad azokat a reményeket, amiket akkor láttál, amikor először megláttad egy sportágválasztón?
0: Hogy beváltottam-e azt a reményt, vagy elértem-e már a célt, arra nem tudom azt mondani, hogy igen, mert így visszatekintve videókon látom, hogy mennyit fejlődtem, de még mindig nem érzem, úgyhogy elég lenne. Még mindig szeretnék új elemeket, nehezebbeket, szebbeket tanulni, szóval még nem értem el a célt.
1: Nyilván minden sportolónak ez a célja, hogy minél jobb legyen, mert hogy te erre elsősorban sportként tekintesz?
0: Elsősorban egy menekülésre tekintek a hétköznapokból. Ebben a 1-1,5 órában így teljesen elfelejtem, hogy mi zajlik körülöttem, mivel iskolában, barátokkal, családdal. Tényleg csak az a moment, az a pillanat, és kikapcsol az agyam. És tényleg csak az számít, hogy a lehető legszebben, legdinamikusabban csináljam az adott gyakorlatot.
1: A zene az mennyire fontos mindenben? Hogy itt mindig szól a zene, itt mindig jó hangulat van, bár most vagyok itt először, de nekem úgy tűnik, hogy itt mindig jó hangulat van, tehát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ezt érezd, amit érzel?
0: Biztosan hozzájárul, viszont bevallom az őszintét, évekig föl se tűnt, hogy ment a koreum alatt a zene, annyira arra fókuszáltam, amit épp csinálok, szóval egy ideig nehéz volt, hogy fókuszáljak rá, de azóta megtanultam jobban figyelni arra, hogy ütemre dolgozzak.
1: Mert hogy egyébként ennek nem az a lényege, hogy azért összhangban legyél a zenével? Ezen egy picit megdöbbentem, hogy sokáig nem is figyeltél arra, hogy milyen zene szól, vagy hogy szól a zene egyáltalán.
0: Igen, lényeges az, hogy ugye a nagyobb mozdulatok ütemre jöjjenek ki, meg a zenével együtt dolgozzunk, de ez nehezemre esett az elején azért erre figyelni, mert annyira magával ragadott épp az adott dolog, amit csináltam, vagy hogy kommunikálok a közönséggel, hogy erről így teljesen elfeledkeztem.
1: Az nehéz egyébként, hogy neked kommunikálnod kell a közönséggel?
0: Nehéz, de hogyha van egy jó történetet, amit el akarsz mesélni, és erre tudsz fókuszálni, hogy ugye az arcoddal, mimikáddal, a mozdulataiddal ezt átad nekik, hogy ők is megértsék, mert egy csomó versenyen ők nem kapnak történetet ahhoz, hogy mi zajlik a színpadon. Csak hallják a zenét, látják a mozdulatokat, és próbálják összerakni. Vannak külön árt versenyek, ahol te adsz egy leírást arról, hogy ők mit fognak látni, mi inspirálta ezt, és úgy persze egyszerűbb, mert akkor tudják, hogy mire kell asszociálniuk, de ha nem, akkor még csak te vagy ott magadnak egyedül. És ez tud nehéz lenni, de vannak, akik nagyon jól megy ez, és tényleg le a kalappal előttük, hogy minden mozdulatokkal átadnak egy érzést, vagy egy történetet, úgyhogy ez személyfüggő, kinek mennyire nehéz, meg gyakorlás, ugye bár.
1: Neked mennyire nehéz?
0: Eléggé nehéz, hogy ha jó a történet, ami illik az én karakteremhez, ugye az arcmimikámhoz, akkor szerintem magától értetődően átjön, hogy mit szeretnék kifejezni. Hogyha pedig egy tőlem idegen dolgot szeretnék átadni, akkor nehezebb, azt tovább kell gyakorolni.
1: És az mekkora lépés volt, amikor te kiléptél közönség elé?
0: Az első versenyemen még nagyon gyerek voltam, és annyira nem érdekelt az, hogy mit gondolnak mások, vagy ők hogy fognak viszonyulni hozzá, csak ott akartam lenni, élvezni akartam, és meg akartam mutatni, hogy mennyire is szeretem ezt a sportot. Ahogy idősebb lettem, és jobban elkezdett befolyásolni azt, hogy mit gondolhatnak mások rólam, nehezebb lett önfelettül élvezni az egészet, azt, hogy mit adok át, meg hogy jobban befolyásolt, hogy mit láthatnak mások belőle, és jobban kellett fókuszálnom arra, hogy ez ne befolyásoljon, és arra tudjak fókuszálni, ami a fontos. Ezt igyekszem leküzdeni, viszont nem könnyű. Vannak pillanatok, amikor nem sikerül.
1: És akkor az nem megoldás, hogy csak eljársz gyakorolni, és így szabadnak érzed magad, és nem lépsz közönség elé, hanem mindezt csak saját magadnak teszed?
0: Megoldás ideig, óráig, mert utána, ha eltelik fél év vagy egy év, akkor nagyon el tud kezdeni hiányozni az, hogy versenyre készüljünk, meg legyen az a rutin, ami minden évben, hogy csapattársakkal együtt folyamatosan készüljünk, és versenyre készülünk, és akkor jobban fejlődik az ember, mert jobban, hát úgymond tolva van a siker felé, tehát hogy nagyobb erőfeszítéseket, akkor van egy közeli cél, amiért tud küzdeni, és nem csak a hosszú távú. Jó érzés, mikor csak szabadon magának csinálja az ember, de aki már versenyzett egykor, és tudja, hogy milyen érzés volt, és boldogsággal töltötte, akkor nagyon tud hiányozni ez az érzés.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Tankfly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyelizált zömös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A magyar csapat. Most mindenki kapaszkodjon, jó? És kérjük szépen majd az ezzel kapcsolatos nyugodtan meglepődő emojikkal tarkított SMS-ek érkezését is. 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett, összesen tehát 95 éremmel zárt a hollandiai Arnhemben megrendezett szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, és ezzel a nemzetek versenyében a negyedik helyen végzett. Ráadásul sportdiplomáciai szempontból is jelentős magyar sikerrel zárult ez az esemény, hiszen Gyurko Alexandrát egyhangú szavazásra választották meg az Európai Szervát Ültetettek és Művesek Kezeltek Sportszövetsége elnökének. Úgyhogy elnökasszony van itt velünk, és természetesen Mezei Gergő, mind a kettőtöket újra nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, hiszen már nem első ízben jártak itt nálunk.
2: Köszönjük, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Egy kicsit még azért menjünk vissza a focihoz. Nézitek, volt időtök figyelni a labdarúgó világbajnokságot? Tehát,
2: nem tudom, én egészen őszintén megmondom, hogy nem.
1: Nem? Oké. Okay.
3: Hát, ugye 90-valány érem között nem csodálom.
2: Más dolgunk van másikben.
1: Jó, rendben. És akkor fogod nézni mostantól, hogy most már nem vagy annyira elfoglalt.
2: Hát hétvégén már versenyzek.
1: Aha, jó, akkor
2: Mátrában. Úgyhogy, ha a csapattal nézzük.
3: Aha. Vannak csak éjfélkor is, meg 3 óra 30-kor.
2: Jó, most szerintem felhúzom az ébresztőt, és akkor vagy fölhívsz, vagy akkor most kezdődik a meccs, és akkor nézem.
3: Vigyázz, mert tényleg felhívlak. Megszerzem.
1: Szandi?
4: Hát így, hogy éjszaka vannak a mérkőzések, így nem. De viszont múlt héten, hogy kapcsolódjak egy kicsit az eseményhez, tök jó volt látni, amikor a nemzetek együtt nézték a focit, és akkor mondjuk két csapat játszott, és akkor mind a két csapatból voltak szurkolók, és akkor...
1: Ja, a ti esemény.
4: Igen, és akkor tök jó volt.
1: Szóval akkor nyilvánvalóan akkor a ti eseményetek sem maradt labdarúgó világbajnokság mentes, ha jól értem.
4: Nem, sőt a szállodában egy hatalmas kivetítőt is felszereltek, és akkor ott tudták nézni a érdeklődők.
1: És mennyire mozogtak együtt ilyenkor az eseményekkel? Tehát már akkor nyilván ilyenkor az ember elfelejti a saját sportolói mi voltát, és rögtön át majd szurkolóba, nem?
4: Valahogy a csapattagjok tudták, hogy ha verseny van másnap, akkor nem árt időben lefeküdni, aludni, hogy másnap frissen, üdén kezdhessék a napot, de ha végeztek a versenyekkel, akkor ők is csatlakoztak az esti foci nézéshez.
1: Na tessék, hát szerintem mindenhol is ott vagytok természetesen.
2: Nyilván a labdarúgás azért egy világszinten a legismertebb és nézettebb sportág, azért azt
1: jut eszembe, nálatok van? Ezeken a világeseményeken?
4: A Szervát Ültetettek világjátékán van a kis pályás foci, a 6-6 ellen, illetve most szeptemberben lesz a foci világkupa,
2: igen.
4: De a magyar csapat nem indul.
1: Aha, nincs meg a csapat? Tehát kellene, vagy esetleg ebben a sportágban is kicsit a Szervát Ültetettek között találni olyanokat, akik szívesen vennének részt akár a kis pályás fociban?
4: Akik lelkesek lennének, olyanok vannak, de hogy mennyire kitartóak, azt már ugye több csapatsporton is láthattuk, mert az egyetlen csapatsport, amiben edzés is van, és amit rendszeresen látogatnak, az a röplabda, úgyhogy a foci az még egy kicsit várat magára.
1: Érdekes dolog ez, mert természetesen nem betegség alapján szeretnék párhuzamot húzni, félre ne értse senki, de például ugye a cukorbeteg labdarúgó válogatott, aminek Hevesi Tamás a mestere, nagyon régóta, ők azért egy nagyon aktív, jól szervezett, és hát minőségében is nagyon magas színvonalú játékot játszanak, többször voltak már Európa bajnokok, ugye? De nem tudom, Feli, te biztos ismerjük.
3: Így van, őket, hogy nem, többeket ismerem, egy nagyon-nagyon jó szervezett csapat, és már nagy hagyománya van.
1: Lehet, hogy egy jó edző kéne hozzátok, aki esetleg összeverbuvál a Szervát Ültetettek és Művesek Ezeltek között is egy jó foci csapatot. Jó, szóval létezik akkor ez a történet, itt ezek szerint az Európa játékokon nem. Ugye ennek is van egy váltakozása, beszéltek egy kicsit erről nekünk, hogy egyik évben világjátékok, másik évben Európa játékok, vagy hogy szokott ez lenni?
2: Igen, ez pontosan így van. Ugye most 2026 van, tehát páros évben mindig Európa bajnokságot rendeznek, és a pártlétben pedig a világbajnokságban. Ugye tavaly volt a jubileumi 25. világbajnokságunk, ami ugye azt jelenti, hogy már 50 évre tekint vissza ez a Szervát Ültetett Európa és világjátékok, és egyébként a magyar csapat az minden évben, amióta képviseli magát, azóta azért elég stabilan hozza ezt a dobogós körüli helyezést, vagy legalábbis a top 10-ben szoktunk szerepelni. idén egy áremben volt ez a játékok. Nagyon-nagyon szép volt egyébként a környék. Én országúti kerékpárosként és atlétaként utaztam ki, és nagyon meglepett az a kerékpáros kultúra, ami ott fogadott. Persze
1: Hollandiában azért ez nem meglepetés, csak talán nekünk szokatlan.
2: Hallottam persze már róla, de egészen elképesztett, amit ott találtam, és ott láttam. Tehát olyan, hogy például, ha mondjuk tegyük föl, elmennénk a Bükkbe vagy a Mátrába, és azt képzeljétek el, csak ott nincs ugye hegy, de hogy olyan több száz hektáros erdőkben mentek hipátlan minőségű kerékpáros utak, és mellette csak egy földút volt. Tehát, hogy nem az autóknak volt az elsőbség, vagy nekik volt kialakítva ez a lehetőség,
1: hanem kifejezetten a kerékpárosoknak,
2: és most ez nagyon jól is jött, mert ott is nagy kánikula volt, sajnos ez a versenyekre is rányomt egy kis több bélyegét, erről majd később beszéltünk.
1: Úristen, akkor nem 95 érmet szereztetek volna, hanem 195.
2: Sajnos az atléták teljes mértékben nem tudtak elindulni, és sok olyan sportolónk volt, aki hiába jött ki ugye a bajnokságra, nem tudott rajthoz állni. Egyébként ez egy nagyon érdekes szituáció, egész évben készülsz egy versenyre, és egy-két nappal előtte kiderül, hogy hát akkor úgy tűnik, hogy nem fogsz tudni elindulni, mert ugye a holland szabályozás az annyira szigorú ilyen szempontból, hogy nem engedte meg azt, hogy megrendezzék az atlétikai napokat a kánikulában.
1: De akkor erre egy kicsit térjünk ki, mert ugye ezért ne felejtsük el, hogy itt valóban ugye szervát ültetett, illetve művesre kezelt emberek sportversenyéről beszélünk, és ezek szerint akkor magának a lokális, tehát az ország belső szabályozásának a kritériuma is meghatározza azt, hogy mit lehet, mikor lehet, ki milyen állapotban indulhat, nem tudom, ilyenkor készülnek mérések, vagy csak a külső tényezőket figyelik, hogy hány fok van, milyen páratartalom, stb.
4: Az idei az azért volt tényleg ilyen különleges helyzet, mert ilyen meleg Hollandia történetében még soha nem volt.
1: Tehát ott is meleg rekordok döltek meg.
4: És a vörös riasztást rendelték el, ami azt jelentette, hogy se beltéren, se kültéren nem tarthattak semmilyen sporteseményt. Aha. És hát persze milyen a magyar, már kínáltuk 76 féle más lehetőséggel, hogy felkelünk reggel korán, megszervezzük, megoldjuk, csak hát hadd induljanak el az atlétáink is, viszont tényleg olyan szigorú a szabályozás, hogy éjszaka se engedtek ki minket a szálloda teraszára, mert hogy annyira komolyan veszik ezeket.
1: És tényleg brutális volt a meleg? Tehát érzetre nagyon kemény volt? Vagy azért, aki itt Magyarországon edződött, és az már ismert ilyet?
4: Nekünk annyira nem volt szerintem meglepő, vagy hát nem ért minket olyan váratlanul, mint a hollandokat. Igen. Hát tőlük minden második mondat az volt, hogy fú, nagyon meleg van, és a különböző csapat megbeszéléseken is, vagy csapatvezetői megbeszéléseken is szerintem a legelsőn 15 perc volt, vagy 15 percig arról beszéltek, hogy a különböző riasztásokat kell majd figyelni a héten, mert nagyon meleg lesz. Mondom, tök érdekes, de hogy ez így nálunk nem probléma, mert megoldunk mindent, de náluk ugye központilag olyan szigorú a szabályozás, hogy nem lehetett megtartani a versenyeket, és tényleg pont az a legrosszabb, hogy 3 nap volt vörös riasztás, pont a 2 nap atlétika beleesett, meg még a 3. a vasárnap, úgyhogy hát szegény atlétáink majd jövőre bizonyíthatnak remélhetőleg.
1: Ilyenkor, amikor a kontinentális év van, ugye, tehát a páros év, akkor ez azt jelenti, hogy a többi kontinens is megtartja a saját ugyanilyen típusú rendezvényét? Meg gondolom, amikor világjátékok van, akkor azért értelemszerű mindenhonnan érkeznek szervátültetett és művesek kezelt sportolók, és amikor nálunk európai játékok van, akkor van ázsiai játékok, meg afrikai, meg tudom én, amerikai?
4: Sokkal inkább országon belül szokott lenni, de az ugyanígy megvan Európában is, hogy az egyes országok egy 4-5 napos ilyen hazai bajnokságot rendeznek, viszont pont, hogy mentünk Arnhembe, előtte egy héttel az amerikai bajnokság zajlott, hát ugye a létszámot illetően is szerintem vagy egy 1500-on biztos voltak, ha nem többen.
1: Azt a mindenit. Ez egyébként nehezen lehet, tehát hogy így ezek nagyon komoly számok, bármilyen eseménynél, tehát bármilyen.
2: A British Games is nagyon erős egyébként, hogy ők is már sok-sok jól megrendezik minden évben, nekik általában a világbajnokság előtt ez egy válogató verseny, az utolsó fő válogató versenyünk. Most idén az Európa bajnokság után fogják megrendezni. És ugye többen elgondolkodtunk, mivel hogy nem sikerült az atlétáknak elindulni, hogy megpróbálunk kimenni, és akkor ott megmérhetni magunkat. Sőt, ugye a Magyar Szeretetet a Szövetségnek lett egy ötlete még kint a játékokon, hogy nekünk pedig Győrben lesz a országos bajnokságunk, és hogy az atlétáknak nemzetközileg nyitottá teszik.
1: Aha, tehát hogy legyen nekik egy lehetőség.
2: Jönni, és akkor mégiscsak együtt tudjunk versenyezni nemzetek egymással kicserélődve. Úgyhogy ez egy új izgalmas dolog most.
4: Igen, mert ugye júliusban Győrben rendezzük meg életmódtábort, meg a magyar bajnokságokat, és akkor különböző sportágakban jöhetnek az érdeklődők, illetve ezekben a sportágokban magyar bajnokságokat is rendezünk, de így, hogy az atléták nem tudtak versenyezni, így akkor felajánljuk nekik, hogy vasárnap akkor szeretettel várjuk őket.
1: Akkor csináltok nekik egy open versenyt, ahol akik, és van, szerintetek lesz érdeklődés, pont azért megmondom, nagyon sok csalódott atléta hagyta el Hollandiát most az Európa
2: érdeklődés. Én sokkal beszéltem a záró este, amikor ezt már kezdett körvonalazódni, sok versenytársammal, és ugye a lányokkal is, akikkel egy rendszeres a kapcsolat, és kicserélődünk, és nagyon-nagyon tetszett nekik az ötlet, és lelkesen várják a megkeresésünket, hogy akkor hogyan lehet ezt megoldani.
1: Egyébként mennyit készül egy versenyző egy ilyen Európa játékokra? Tehát, hogy ugyanúgy fel kell építeni a szezont gyakorlatilag, mint bármilyen más versenysportban, nyilván alapozás, és a többi, specifikus versenyszámkészülés, Gergő?
2: Hát
1: ugye te országúti kerékpár, illetve atlétika.
2: Igen, tehát januárban én elkezdtem a felkészülést, persze már decemberben is van egy ilyen előfelkészülés, ugye. Januárban kezdtem el intézni a felkészülést, ugye idéntől egy nagy lehetőséget kaptam, egyébként az Amateurs by Team United Shippingben tekerek, és voltam a para kerékpárosokkal is edzőtáborozni melegégőben Spanyolországban. Tehát ez már februártól elég intenzíven zajlik, és azért a napi egy kötőjel két edzés az működik, és szükséges ahhoz, hogy az ember labdába tudjon rúgni, ugye nemzetközi mezőnyben. És mi több, ugye a tavaly világbajnokot szerettem volna megverni országúti kerékpáros mezőnyversenyben.
1: Az igen.
2: Mert hogy jött egy új srác, egy német, és akkor nem számítottam rá a befutónál tavaly. Kicsit ügyetlen voltam ilyen szempontból, meg elég ideges is volt tavaly a befutónk a világbajnokságon. És hát idén mindenképpen szerettem megverni, hogy tudja,
1: hogy... Hány kilométeres az a tény?
2: Nekünk a mezőnyverseny az 30 kilométer egyébként, és most idén egy rendkívül technikás pályára vitték a versenyt, egy másfél kilométeres, speciálisan országúti kerékpáros versenyeknek tervezett pályán versenyeztünk. A másfél kilométerben 7 kanyar volt, ami azt jelenti, hogy a 30 kilométer az 20 kör, 140 kanyarral.
1: Hogy nem szédültél el a végére.
2: Nem mondtam, mert ugye én folyamatosan ugye az top 1-ért megyek, és minden kanyart figyelni kellett, tehát nagyon technikás volt.
3: Egy Forma 1-es verseny.
2: Gyakorlatilag igen, és speciálisan is készültem erre, mikor már tudtam, hogy egy ilyen pályán fogunk versenyezni, hogy minél inkább fejleszteni a kanyartechnikámat, a kigyorsításokat, ugye arra is külön készültem.
3: Tehát, és ilyenkor versenyen találkozol először ezzel a pályával, vagy van lehetőség gyakorolni?
2: Ki tudtunk menni előtte, előtte levonó napon volt lehetőség kipróbálni, illetve hát Straván fönt volt a szegmens, és akkor az alapján az MM-et tudta nézni, hogy milyen. Érdemes ezeket mindig előtt azért bejárni. Itt nem kell nagy távolságot bejárni, mert másfél kilométer volt egy kör. Úgyhogy 10 percet mentem mindjárt 3-at. És akkor a verseny alatt pedig mindig egyre szoktam meg a kanyarokat, és főleg az utolsó kanyat, ami a célegyenes ráfolytó volt, azt próbáltam mindig egy nagyon teljes.
3: És mondod ilyenkor magadban, mint a rallisok, hogy hármas szűk bal, ilyenek vagy csak?
2: Próbálgattam egyébként az íveket, egy kanyat elrontottam, leért a pedálom, annyira bedöntöttem a biciklit.
3: Jézusom!
2: Így meg is lepítem, hogy most mi volt, tudtam, hogy mi volt, csak így néztek a többiek is, hogy most mi van, ezt szerencsére megfogtam a biciklit. És tényleg volt olyan kanyar a célegyenes ráfordítót, ott olyan szűken kellett berakni, és olyan nagy tempóval a biciklit, hogy én azt vártam, mikor csúszik el a gumim. Egyébként pont most teszelek egy nagy márkának egy új gumiát, nagyon-nagyon nagyok az elvárások ezzel szembe, és tényleg hozza azt, hogy mérföldekkel jobb, mint az összes eddigi.
3: És ott is van slick meg eső gumi, ilyesmi?
2: Van lehetőség ilyenre, van időfutamra külön gumi, igen, és ezek egyébként olyan árban mennek, mint egy autógumi.
1: Azt
2: tehát, hogy nagyon komoly
1: zsebben volt. Nagyon belementünk a technikai részletek a fiatalok. Na, ha figyeljetek csak, mert nagyon érdekes valóban, hogy milyen mélységig merül el valaki egy ilyen világeseményre való felkészülésbe, de azért ne felejtsük el, ugye, hogy a máj transplantár Gyulkó Alexandra és a Vese transplantár tehát Mezei Gergő a vendégünk, akik egészen fantasztikusan szerepeltek a magyar csapattal együtt. Most ugye a legutóbbi hollandiai szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, hiszen 95 éremmel jöttek haza miénk, majd ennek a részleteiről is beszélünk rövidesen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nem jött.
3: Hagyom, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a várokhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Biztonságban van a magyar villamos energiaellátás. Drágul a taxizás a fővárosban. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján érhető el. Tilos a Duna szabaddá vált medder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medrét kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Az igazságügyi minisztérium államtitkárává nevezték ki Bán Dánielt. Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök határozata már megjelent a magyar közlönyben. Kovács Csaba, Prima Primissima és Ibl-díjas építész lett a Moholy Nagyművészeti Egyetem rektora. Az egyetem közölte, az építészeti intézet korábbi vezetője több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal veszi át a vezetést.

0: Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg.
1: Közlekedés.
0: Egy kamion defektet kapott az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, a Kecskemét és Kunsztállás közötti szakaszon. A sávelhúzásos terelésben a 99-es kilométernél a forgalom a belső sávban halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 20-30 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
2: Ma 4 magyar labdarúgó csapat is pályára lép valamelyik európai kupasorozat selejtezőjében. Aranyérmet nyert a női kardválogatott a Vívó VB-n. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Közel tökéletes teljesítményre lesz szüksége a Ferencvárosnak ahhoz, hogy tovább jusson a Twente ellen a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek második fordulójából. Erről beszélt az együttes kapusa Dibusz Dénes. Az FTC az idegenbeli 2-1-es győzelme után ma este fogadja a visszavágón a holland együttest. Dibusz Dénest Demjén Balázs szólaltatta meg.
3: Én azt gondolom, nagyon nagy dolog volt, hogy győzelemmel tudtunk távozni Hollandiából, nagyon jó. Csapatot ment el, nem csak egyénileg, hanem csapatként is magas szintet képviselnek, nagyon jó játékosaik vannak, képzett játékosaik vannak. Egy jó rendszert játszanak, amit jól tudnak játszani, úgyhogy nagyon nagy dolog, még egyszer mondom azt, hogy sikerült nyernünk ellenük, és ezt az első mérkőzés eredményét kell úgy használnunk, és úgy a magunk javára fordítani ezáltal a visszavágót, hogy meglegyen a továbbjutás, de az biztos, hogy nagyon nehéz lesz, mert tényleg az első mérkőzésen és a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mennyire jó szintet és minőséget képvisel az ellenfél. Nyilvánvalóan azokat a szituációkat, amikben lehet előrelépni, abba előre is kell lépnünk, mert én azt gondolom, hogy közel tökéletes teljesítményre van szükség ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni.
2: A labdarúgó konferencialigában pedig ma 3 magyar csapat is érdekelt lesz. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen múlt héten az első mérkőzésen 6-2-re nyert a luxemburgi Atert Bissen otthonában. Ma este a Paks és a Debrecen is pályára lép a konferencialiga selejtezőjében a második forduló visszavágóján. Elsőként a DVSC lesz érdekelt Jerevánban. A Debrecen 1-0-ás előnyből várja az örmény Pjunik elleni mérkőzést. A találkozót 18 órától az M4 Sport közvetíti majd. 20 óra 30 perctől pedig a Paks Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután az első mérkőzésen 2-0-ra kikapott hazai pályán. Ezt az összecsapást a Dunavördön láthatják élőben, akár csak 19 órától az Etó Bissen összecsapást, míg a Ferencváros Twente találkozót 8:30-tól az M4 Sport közvetíti élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd. 4 éven belül 3-szor is világbajnok lett a magyar női kardvívó válogatott. A Battai Sugár Szűcs Luca, Spisz Anna és Katona Renáta alkotta 4-es a tegnapi döntőben, Kínát győzte le 45-41-re. A csapat így 2022 és 2023 után nyert ismét aranyérmet. A döntőt követően Szűcs Luca értékelt Virányi Zsoltnak.
4: Mi az az első, ami beugrik erről a világbajnoki aranyéremről? Ugye te is 3-szoros világbajnoknak mondhatod magad, mint például Battai Sugár Katinka.
5: Igen, én azt mondanám, hogy a kitartás az első szó, ami így beugrik, mivel tényleg egy csomó munka áll a mögött, hogy 2023-ban azt hiszem, akkor álltunk utoljára a dobogó felsőfokán, és hogy most ismét fel tudtunk állni, ez tényleg rengeteg munka és kitartás eredménye.
4: Egész pontosan ugye legutóbb, mert szerencsére most újból ott állhattatok. Mire gondoltál te személy szerint a csapat egyik meghatározó tagjaként?
5: Igazából én nagyon boldog voltam, amikor felálltunk a dobogó legtetejére. Nagyon örültem, hogy a lányokkal ilyen magabiztosak tudtunk lenni, és tényleg így ki tudtuk egészíteni egymást, illetve tényleg egy csapatként tudtunk működni. Én tényleg nagyon-nagyon boldog voltam, illetve vagyok.
4: Mitől ilyen jó csapat ez a magyar női kardválogatott?
5: Szerintem, amit így az előbb nagyjából említettem, hogy tényleg így tudunk egymásért küzdeni, és tényleg senki nem adja fel, akkor is, hogyha bármilyen hátrányban vagyunk, vagy bármilyen előnyben, vagy bármi történik, tényleg mindenki az utolsó körmével, az utolsó minden egyes tusért úgy küzd, mint hogyha az lenne az egyetlen, és szerintem ez az, ami így kifizetődött.
2: Szintén a hongkongi vívóvilágbajnokságon az olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőr csapat pedig végül a 10. helyen végzett. 500-nál is több nevezésre számítanak a szervezők a ma reggel 9 órakor Balatonfüredő rajtoló 58. kékszalag Raiffeisen nagydíjon, Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyén. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatjuk két fantasztikus szervát ültetett sportolóval, Gyurko Alexandrával és Mezei Gergővel. Sziasztok újra!
2: Sziasztok!
1: Hát ugye annak kapcsán, hogy egészen elképesztően jól és kimagaslóan szerepelt megint ugye a magyar csapat az iménti, a gyakorlatilag napokban befejeződött Európa eseményen, Európa játékokon, ugye ahol a szervát ültetett és művesek ezelt sportolók képviselték Magyarországot, 24 európai ország vett részt, 591 sportoló, 115 kísérő és 20 stábtag, és ugye a magyar csapat azért létszámát tekintve, illetve a megszerzett érmek arányát tekintve egészen elképesztő, hiszen jól olvastam, akkor 63, ugye? Fő volt a magyar csapat létszáma, és a 63 fő 95 érmet szerzett. Tehát egyszerűen egészen elképesztő, hogy tényleg hogy néz ki itt a per főre jutó átlag, és ti ebben mind a ketten nagyon masszívan kivettétek a részeteket. És voltatok itt már nálunk a Nemzeti Sportrádióban, és mindig örömmel látunk, de azért azok kedvéért, akik nem egészen tudják, hogy jutottatok ide, egy pár mondatban elevenítsük fel, ugye, Szandi, hogy te pici baba voltál, amikor ez a máj transzplantáció megtörtént nálad.
3: Igen, én 9 hónapos voltam, mikor édesanyám májának egy darabját kaptam, és tulajdonképpen 29 éve már ezzel élek. Aztán, ahogy teltek a gyerekkori éveim, úgy egy nyári táborban ajánlották, hogy érdemes lenne esetleg sportolni is, és az úszásra esett a választásom, és már 21 éve az úszodában ragadtam, és nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy nekem nagyon különleges volt az idei verseny olyan szempontból is, hogy pontosan 20 évvel ezelőtt rendezték meg Pécsett a szervát ültetettek és művesek ezeltek Európa bajnokságát, és én ott indultam először nemzetközi versenyen. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit nosztalgikus.
1: Jubiláltál te magad is, ugye a saját versenyen
3: tekintve. Igen.
1: Azért az nagyon komoly, és ugye azt is lehet veled kapcsolatban tudni, hogy most már azért nem csak a saját pályafutásodra, hanem a tanítványaidra is koncentrálsz.
3: Igen, úgyhogy most már szervát ültetett gyerekeket tanítok úszni, most így pont szüneteltünk, de majd júliustól még egy kicsit edzünk, és akkor augusztusban pihenünk, szeptembertől pedig gőzerővel készülünk, hogy jövőre ők is ott lehessenek a versenyen, most idén nem jöttek, de majd jövőre mindenképp szeretném, ha jönnének.
1: Gergő?
2: Én nagyon jól emlékszem egyébként Szandira abból a táborból.
1: Tényleg?
2: Kicsi lány volt.
1: Én is emlékszem még a kicsi Szandira, hiszen nagyjából kb. 20 éve kísérlem az utatokat.
2: Most már inkább gyönyörű, de akkor cuki volt.
1: Igen.
2: Én is születésemtől fogva vagyok sajnos beteg. Én először 18 éves koromban kaptam vesét egy kadebetonótól, amivel aztán elkezdtem sportolni, ugye egy életmódot váltottam, egy tuci kisfiúból vagy fiatal emberből lettem egy sportos fiatal felnőtt.
1: És mind a két énedre emlékszem egyébként.
2: És aztán ez majd később ugye élsporttá vált, azóta 16 világbajnoki aranyom van, és most még nem adtam össze, hogy mennyi az Európa bajnoki
4: aranyom. Mennyi, mondd még egyszer, 16
2: világbajnoki aranyom.
4: Jól értettem.
2: Igen. És ugye, ami kiemelkedő a dologban, hogy sajnos a vesék nem mindig mennek örökké, és nekem 10 év működés után volt szükségem 3 év dialízisre, ami egyébként nagyon kemény, és le a kalappal mindenki előtt, aki ezt a mai napig csinálja. Sőt, most volt kint velünk több olyan sportoló, akikre én is nagyon büszke vagyok. Például a Tóth Irma is nagyon régi sportolónk, és most elindult 5000 méteres utcai futásban dializáltként. Amit egyébként meg is nyert a kategóriájában.
1: Fantasztikus.
2: És ugye még annyi, hogy én 8 éve már, vagy 9. éve már a nővérem vesélyével sportolok, ami pedig megint egy olyan dolog, hogy ez egy olyan felajánlás az ő részéről ebbe az életbe, amit az ember tényleg csak egyszer tehet meg, és ő ezzel megmentette az életemet, és visszaadta a lehetőséget arra, hogy úgy éljek, ahogy szeretnék, aktívan, sportosan.
1: Libabőr ez, akárhányszor hallom ezt a történetet, mind a kettőtökért természetesen, illetve minden ilyen történetet, azt kell mondanom, hogy ha létezik az emberi nagylelkűségnek kifejezhető legmagasabb formája, akkor azt gondolom, hogy az, amikor valaki felajánlja valamelyik szervét, vagy egy szervének egy darabját, hogy egy másik ember élhessen. Szerintem ennél nincs fej. lejjebb. Én azt gondolom, hogy ennél nem lehet valaki önzetlenebb.
2: És, igen, szerintem és, is ez, és, egy, ez és, egy nagyon
1: és minden szempontból nem nagyvonalú, bár nem is jó az a szó, de tényleg ez az emberi önzetlenség.
2: Önzetlen.
1: Szerintem a csúcsa. És ilyenkor egyébként, amikor nyilván egy picit az anyalánya sztori, azt gondolom valamelyest más, bár azért amikor erre sor került, akkor még a élő donoros szervátültetésnek azért nem volt akkor a komoly múltja itt, ugye? Nem is itt történt a műtét, azt tudom.
3: Nem, nekem Hamburgban történt a műtétem, és egyébként minden olyan májbeteg gyermeknél, akinél az egyik szülő alkalmas lehet donornak, annak külföldön, Németországban végzik a műtétet. Uh-huh. Volt egy idő, hogy Kielben, vagy Essenben, de most már újra Hamburgban. Uh-huh. Úgyhogy ez ott egy nagyon bevált műtéti folyamat, és oda küldik.
1: Tulajdonképpen ez a Eurotransplantok belül egy jól működő együttműködés minden szempontból.
3: Igen. Aha.
1: De amikor a nővéred döntött így, Gergő, ez hogy megy egy ilyen családi diskurzus? Mert én ezt így magammal le sem tudom igazából játszani, hogy nekem, amikor ez a pillanat eljön, akkor erre hogy kerül sor erre a beszélgetésre?
2: Én amikor az első vesémre vártam, akkor nekem az édesanyám egyébként felajánlott, és oda sem tudtam aladni, csak még volt egy gomba a szervezetében, amivel még kellett dolgozni, hogy amikor egy legyengített immunrendszerhez megérkezik ez a transzplantációval, akkor ez ne legyen gond. Úgyhogy annól nem tudta odaadni, hamarabb kaptam listáról vesét. Most pedig az édesapám és a nővérem versenyeztek. Egyébként, hogy ki is adja oda. Én megmondom, hogy szerintem jobban örültem volna a nővéremnek. Illetve hát én igazából annak örültem volna legjobban, hogy legyen úgy, ahogy a legjobb mindenkinek. Édesapám azért nagyon aktív, a mai napig rengeteget dolgozik. Nem véletlen én is, hogy kitartok a sport mellett, és ezt én is már több mint 20 éve csinálom, ahogy a Szandi is. És a nővérem, ő látta azt, hogy tényleg valójában a dialízis alatt én szenvedtem, nagyon, nagyon nehezen viseltem az dialízis utáni részt. Én akkor is sport voltam, indultam én is országos bajnokságon, futottam ott is.
1: Úgymond. Azért azt szerintem mindenképpen érjünk arra ki, miközben azért a 0630 55 55 605-ös számot, kedves hallgatók, azért a figyelmetekbe ajánlom, hogy mit gondoltok egyáltalán erről, és mit gondoltok önmagában arról az életfolváról, amikor valaki felajánlja az egyik szervét, hogy egy másik ember élhessen. Szerintetek hogy lehet ezt nevezni a tényleg az önzetlenség jelzőjén túlmenően, és mit gondoltok Szandi, illetve Gergő teljesítményéről, sport teljesítményéről elsősorban. Szóval, hogy amikor egy ilyen diskurzus felmerül, akkor ott, ahogy mondod, lehetőség szerint mindenkinek a legjobb legyen.
2: Igen.
1: De itt azért nyilván valakinek ezt így a kockázatot vállalnia kell.
2: Az élődonációnál ott mindig a felajánló egészség az első. Egyébként ez meg számtalanszor meg is mutatkozott ismerőség körülbelül, sokan felajánlották. És akinek volt valami olyan probléma miatt, ami később veszélyeztethetni az egészségét, azt egyből el is vetették. Ugyan nővéremmel ez pedig úgy volt, hogy ő tényleg a vérvételtől is rosszul volt, mielőtt elkezdtük ezt a procedúrát, és azért elég sok vizsgálaton kell keresztül menni, hogy az ember is nézze a tétésig. És egyszerűen csak egyik lépés követte a másikat, és egy nap ott kötöttünk ki, hogy engem, őt már vitték be a műtőbe, én még leültem egy kicsit meditálni, amíg őt műtötték, a szüleimnek adtam egy könyvet, hogy tudják a fókuszokat egy helyben tartani, és aztán pedig már
1: ott gondold el egyébként egy szülőpárnak, Feri. Egyik gyereked az egyik műtőasztalon, a másik a másikon.
2: Nagyon aggódtak, és az egyik gyerek menti meg a másik gyereknek az életét.
4: Pont ezt akarom kérdezni, hogy azóta, mióta megtörtént ez a műtét, azóta más a lelki kapcsolat a testvéred és te között?
2: Szerintem nem csak a testvérem és én közöttem, hanem az egész családban.
4: Az egész családra
2: egy szenzitívebb, nyitottabb légkör lett. Ami már egyébként már előtte is elkezdődött persze, de ez mindenkit megérint. Mi annó Klárával voltunk óriás plakátokon is Budapesten, elég sok helyen kirakva volt egy ilyen kampányunk, hogy merj, hogy te is adj vesét, hogyha egy donációról lenne szó, vagy akár kadaverről. Ugye Magyarországon a kadaver donáció az elég szerencsés helyzetben van, mert ugye egy kormányrendelet, egy kormányrendelet szabályozza.
1: Ezt mondjuk el, ugye ez a nyilvánvalóan nem, ugye már a nem élőkből, tehát tulajdonképpen.
2: Így van, tehát hogyha valaki életében nem tiltakozott, egyébként erre van lehetőség, ezt meg lehet tenni, akkor úgy veszik, hogy automatikusan felajánlotta a szervét. Ugye ez Magyarországon ez egy nagyon kedvező dolog, mert nagyon sok helyen még a donorkártyás rendszer működik, ami azt jelenti, hogy neked ott kell lenned a zsebedbe egy kis kártyácskának, ami azt mondhatja, hogy te szervdonor vagy, hogyha arra kerül sajnos sor, hogy úgy ér véget az embernek az élete. És próbálják egyébként Európa szerte is egyre több helyen ezt a verziót átvenni, ami nálunk van, de nem egyszerű.
1: Tényleg nem. Szóval ezt az ember szülőként nehezen tudja ezt az élethelyzetet elképzelni, amikor az egyik gyermeked, a másik gyermeked életét menti meg, tulajdonképpen valóban így van. Klára, hogy kezeli az azóta megkövetkező sportsikereidet? Hát nyilván gondolom, hogy az egész család a drukkered, de azt felfogod, hogy egy kicsit része tulajdonképpen minden sportsikerednek ő?
2: Ő ezt vallja is, hogy akkor fut a vesélye, meg sportol a vesélye. Szerencsére ő is az egyre többet sportol mostanában. Szerintem tényleg a sport az mindenkinek nagyon fontos. Eddig minden versenyemben ott volt, ami ott adott a vesélyét. Most idén nem tudott kijönni, idén csak a húgom jött ki támogatni és segíteni. Mert ugye most annyira intenzív munka időszaka, hogy nem tudott eljönni, de remélem jövőre újra ott lesz. És persze ez tényleg ez az ő érdeme is, amit én ezzel a vesével, amit tőle kaptam, véghez viszek. És amikor versenyzek, meg amikor készülök rá, akkor tényleg nem csak magamra gondolok, hanem arra gondolok, hogy egyrészt neki is tartozom ezzel, hogy ezt jól használjam, ezt a lehetőséget, amit kaptam tőle, és élvezzem azokat a dolgokat, amiket tudok az életben. És másrészt pedig mutassak egy olyan példát, vagy egy olyan lehetőséget azoknak, akik találkoznak velem, akár social médián, vagy bárhogy én motivációs adásokat is tartok, hogy igenis merjünk kilépni a komfortzónánkból, és kezdjük el megvalósítani az álmainkat. Próbáljuk ki azt, amit szeretnénk. Tényleg merjünk lépni.
1: Igen, hát ti vagytok az élő példái valóban ennek a fajta bátorságnak, hogy ez mennyit tesz hozzá, és mi mindent jelent. És tényleg én emlékszem, hogy azért, amikor hát most már jó 20 éve először találkoztam ezzel a jelenséggel, akkor valóban még majdhogy nem ilyen kétes dolog volt, hogy most jó a sport, nem jó a sport, hogy lesz ez, mint lesz ez, és aztán ez egyre inkább kezdett ugye elfogadott dologgá válni, hogy egy szervet ültetett embernél a sport tulajdonképpen, mint mindenkinél a fizikai aktivitás, egy életminőség javítást jelent, ugye, Szandi? Tehát, hogy erre így lehet tekinteni, hogy nem veszélyes, jaj, úristen, hanem épp ellenkezőleg.
3: Igen, ugye a szervátültetést követő sporttevékenység az 30%-kal tudja megnövelni a beültetett szerv élettartamát, úgyhogy ha itt nagyobb számokban gondolkodunk, akkor azért az elég sokat hozzá tud adni.
1: Hogyne.
3: Plusz azért így a mindennapok munka, nem tudom, gyerekek, család világában, ha van egy óra én idő, amit mondjuk sporttevékenységgel lehet tölteni, akkor szerintem az teljesen működőképes és teljesen jó, mert feltöltődik vagy itt feltöltődünk, és akkor az tök fontos. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találni a testhez álló, vagy a számára szimpatikus sportot, tehát például engem asztali teniszezni nem fognak látni se, teniszezni, de az úszoda vagy az atlétika világában azt mindig is szerettem. Atlétikát inkább nézni, az úszást csinálni.
1: Igen, az úszás az úgy alkatilag is nagyon neked való. Mik a te versenyszámaid? Miben érzed otthon magad?
3: A gyors úszásban, és nagyon szeretem a 200 és a 400 métert. Nálunk a 400 a legtöbb, de ha lenne 800, azt is bevállalnám. Sokan nem értik, hogy miért, de én nem vagyok sprinter alkat. Nem tudok úgy felpörögni, úgyhogy nálam az 50 gyors az mindig ez az ilyen, csak úgy mókából ússzuk le. De most ugye az EB-n csak 400 volt, úgyhogy azt viszont nagyon élveztem, hogy végre nem is az volt a lényeg, hogy hányadiknak érek be, mert azon már túl lendültem egy jó pár éve, hogy hányadik lettem, de sokkal fontosabb az idő eredmény, és most végre sikerült egy olyan időt jönnöm, ami előre lendíti azt, hogy így folytassam ebben a tempóban, akkor jövőre még jobb lehet.
1: Ezt milyen időt tudhatjuk?
3: Hát nálam ilyen 6 percen belül az már jónak számít, és most 5:56-ot jöttem, úgyhogy nagyon szeretném, ha ezt még tudnám jövőre faragni.
1: Fantasztikus, de azért most úgy szerénykedsz, hogy hát nem az eredmény számít, azért hány éremmel jöttél most haza?
3: Most 5 éremmel jöttem haza.
1: Bocs, tehát azért így tegyük ezt a
4: éremet. Hogy néz ki nektek az érem kollekciótok? Tehát egy mekkora szekrény kell, hogy ennyi érmet meg kupát? Egy kis mini múzeum?
3: Hát körülbelül igen, de tehát én minden érmemet Herenden, ahol felnőttem, ott mindig hazaviszem, és akkor berakom a vitrínbe, szó szerint. Amiket néha, ha eszembe jut, vagy nem vagyok motivált, akkor átpakolászom, és akkor rájövök, hogy ja, igen, nekem ezt kell csinálnom, mert ez jó, és ez erőt ad. úgyhogy nálam ez így néz ki.
4: Na, egy akkor motivációs rendrakás.
1: A mostani éremtáblázaton, vagy a mostani érem színeket tekintve, meg versenyszámokat tekintve, akkor hogy sikerült neked ez az Európa játékok?
3: Egy aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzérmet nyertem.
1: Hát azért ez eléggé rendben van. És akkor már úszószámokban, mert mondtad, hogy a 400 az egy picit más, de...
3: Igen, 100 méter háton lettem első, 400 méter gyorson, 50 gyorson és 50 háton második, és 100 gyorson harmadik.
4: A leggyengébb szám az 50 gyorson.
3: Igen.
4: Második. De jó.
1: De jó, gratulálok. Gergő, neked az országéti ugye kerékpárt most már részleteszed, és tényleg izgalmas lehetett ez a verseny, de jó, hogy megfogtad azt a bicajtot, amikor leért a pedálod. Mi a helyzet az atlétikával? Mert ugye tudom, hogy alapvetően az a másik
2: az atlétika a másik szerelmem. Most az utóbbi években inkább a kerékpár felé mozdultam egyébként, de sajnos sokat fájt az idei szezonban is a futás alatt a bicó, nem fáj a térdem. És emiatt ez merítette ki a felkészülésen fő részét, sőt a kerékpározásra készültem a futásra is, ugye ez korábban sérülés miatt volt már így, hogy vannak azok a technikák, amivel nagyon jó felett a nyilván, ha az ember valamit tud futni, akkor fel tud készülni kerékpáros edzés munkával is elég jól a futószámokra. És az olyan jól sikerült, hogy az egyetlen futószámban, amiben el tudtam indulni az 5000 méteres utcai futásban, azt megnyertem a férfiak között abszolútban. Úgyhogy azt szerintem eléggé lehengerlő teljesítmény. Ilyen azért elég ritkán van, hogy abszolútban tudok nyerni. Mellette megnyertem még a országúti mezőnyversenyt is, ugye egy sprint befutóval lehajrázva a tavalyi világbajnokot. Amit egyébként, amikor elkezdtük a sprintet, akkor nem gondoltam, hogy ez sikerülni fog. Egyszerűen csak csináltam azt, amit begyakoroltam, és figyeltem a mozgást, figyeltem azt, hogy mögül a hátulról nem jönne valaki. És kicsit úgy nézett ki, mint volt ez a film, ez a Halálos Iramban, amikor a végtelenségig váltották a sebességeket. És akkor tényleg így méterenként kicsit előzgettük egymáshoz, egyikünk, ahol a másiknak volt előrébb a kereke. És akkor az utolsó 20-30 méteren éreztem azt, hogy na most fogtam meg, és akkor most még ráteszek egyet, és akkor meg lesz. És emlékszem, hogy jött oda, hogy hát csak 200-addal vertem meg, mondom, tavaly én is annyivel kaptam ki tőled.
1: Ez jó, akkor ez egy igazi revans. Ez egy igazi revans volt.
2: Hát ez 30 kilométer.
4: 30 kilométeren 200-addal.
2: Igen.
4: Elképesztő.
1: Elképesztő,
2: micsoda volt. És akkor mondta is, hogy hát akkor jövőre következik. Mondom, nem.
1: Jövőre én nagyon különbséggel foglak megvenni.
2: Aztán időfutamban egyébként végül is ő nyert. Nekem volt egy kis technikai gondom, meg nem annyira feküdt az időfutampálya. És még az 5000 méteres utcai csapattal is megnyertük egyébként a versenyt, ami azt jelenti, hogy az Ilaj Csaba és a doktor Simon Dezső volt a másik két csapattagunk. És sajnos az atléták eredménye az nagyjából ennyiben kimerült. Mert
1: hiszen említettétek, hogy a meleg miatt.
2: A atlétikai számokat egyáltalán nem rendezték meg. És nekem nagyon nagy volt az együttérzésem. Én szerencsés vagyok, mert hoztam 4 éremet, 3 Európa bajnoki címet, egy ezüstöt 4 számból.
1: Fantasztikus
2: vagy. Ugye ezt tavaly kezdtem el, ezt az új módit, hogy minden számban, ahol elindulok, érmet szerzek.
1: Ez tavaly sikerült. Ilyen módit én is szívesen. Ez egy jó hobbi. Igen, gyűjtögessük
2: tavaly az sikerült először a világbajnokságon. És azt javasolták, hogy minél többet váltsak aranyra, az ezüstökből, de talán 5 ezüst érmen volt, 1 ezüst, 1 bronz és 1 arany. És akkor most egy átváltottam aranyra az ezüstöket.
1: Nekem tetszik ez a mintázat. Maradjon így.
2: Jó ötlet volt. Majd elmondom a ötletgazdának, hogy akkor ezt köszönöm.
1: Még gyorsan térjünk ki arra, amit már itt a bevezetőben elmondtunk, hogy Szandi, ez óriási dolog, hogy egyhangú szavazásra megválasztottak az európai szervát, ültetettek és művesek kezeltek szövetségének, sportszövetségének elnökévé, elnökasszony. Mit jelent ez? Milyen feladatokat ró majd ez rád, illetve nyilván az ember, ha elnök lesz valahol, akkor azért van egy program, egy elképzelése. Ez hogy néz ki nálad?
3: Igen, ez hatalmas megtiszteltetés, de ugyanakkor felelősség is, és már érzem így a feladatokat, ahogy nyomják a vállam. Nyilván azért vállaltam el a felkérést, mikor jött, hogy esetleg elvállalnám-e, mert ez a közeg az, ahol én felnőttem, ahol olyan emberek vettek körül mindig is, akiket lehet az egy francia, az egy német, az egy osztrák, de teljesen tudtunk mindig kapcsolódni pont azáltal, hogy valami rosszon ő is átment, de utána ő is ugyanúgy ott van. Szóval nekem tulajdonképpen ez a szervát ültetett közösség így a második családom. Van egy sportásunk, aki úgy hívja, hogy B-család. És azt éreztem, hogy az elmúlt 4 évben, bár történtek előlendítések, az elmúlt 4 évben elnökségi tagként figyeltem a munkát, és segítettem, de úgy éreztem, hogy remélem, hogy az energiámmal, a lendületemmel egy kicsit tovább tudok lendíteni még ezen, és még több szervátültetettet vagy művesekezeltet esetleg belehozni ebbe a sportvilágába, mert nem feltétlen csak az érmek számítanak, hanem az idei évnek a mottója az volt, hogy celebrate life, vagyis hogy az élet ünneplése, és ez tényleg mindig ott volt a pályán, meg minden egyes célba érkezéskor is, hogy nem feltétlen a saját sikerünknek, hanem a társaink sikerének is ugyanúgy tudunk örülni. Úgyhogy mindenképpen az első és legfontosabb feladat, hogy találjunk olyan országot, olyan várost, aki a 2 év múlva megrendezésre kerülő versenyt megrendezni. Uh-huh. Szóval ez az első napi rendi pont.
1: Világos.
3: Minél hamarabb kellene megtalálni.
1: Abban is van esetleg fejlődési potenciál, ugye most 21 európai ország vett részt, tehát neked célod az, hogy Európából még több nemzet nyilván hez jusson el az, hogy egy szervátültetett vagy művesekezelt sportolónak van komoly sportolási megméretési lehetősége?
3: Szerencsére így a szövetségben van kapcsolat minden európai ország szervátültetéssel foglalkozó szövetségéhez, de nem minden ország nyitott arra, hogy részt vegyem.
1: Érdekes
3: szerintem is, de így a nagyobb nemzetek azért teljesen ott vannak mindig, hát most is ugye a házigazda hollandok voltak az éremtáblán az első helyen, viszont ott a balti államokat lenne még jó belehozni ebbe a közösségbe, meglátjuk.
1: Na hát akkor program és feladat van, Szandi, ifjú elnökasszony, szívből gratulálok, ez egy nagyon komoly sportdiplomáciai siker, és én azt gondolom, hogy a te álhatatosságoddal, szorgalmaddal a legjobb embert választották, úgyhogy nagyon jó munkát kívánok ehhez.
3: Köszönöm szépen, igyekszem, nagyon szerencsés vagyok, mert az elmúlt 2 évben, mióta a Magyar Szervezetek Szövetségénél dolgozom, nagyon sokat tudtam tanulni a szövetség működéséről is, úgyhogy bízom benne, hogy ezt a tudásomat az Európai Sportszövetségben is tudom használni.
1: Egy friss elnök, női vezető Magyarországról, hát ezt csak megtapsolni tudjuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy újjájöttetek, beszámoltatok erről a rendkívül jól sikerült Európa játékokról. Mezei Gergő volt itt velünk, illetve Gyurko Alexandra elnök asszony, most már ezt állandó jelzős szerkezetben fogjuk így mondani, de természetesen aktív sportolók is vagytok, illetve te ugye edzőként is ténykedsz. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk erről a nagyon szép útról, amit ti folyamatosan jártok be most már évtizedek óta, és adtok szerintem óriási inspirációt nagyon sokszor mindannyiunknak, hogy az élet és az élet ünneplése és a pozitív dolgoknak a szemlélete az miről szól. Szerintem erre most nagyobb szükség van, mint valaha. Nagyon szépen köszönöm.
4: Gratulálunk és sok sikert kívánunk.
2: Mi is köszönjük.
1: Folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelét rövidesen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatjuk a Sportreggelt, a stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és két nagyon kedves vendéget köszönhetünk, vitorlázással, illetve a szívbajnok alkai alapítvánnyal fogunk foglalkozni. Nagy szeretettel köszöntjük Beck Mónikát, az alapítvány vezetőjét, és Holzhauser Andrást, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát. Jó reggelt!
2: Köszöntöm hallgatókat is!
1: Hát, hogyha sokakban felmerül az, hogy miért pont ti ketten ültök itt, és hogy jön össze ez a két szervezet egymással, akkor arról hamarosan többet is megtudunk. Úgyhogy Monika, tőled kérdezzük, ugye az alapítvánnyal kapcsolatban már többször voltatok itt a Nemzeti Sportrádióban, természetesen beszélünk majd erről is, de elsőként arról beszél, kérlek, hogy jött ez a vitorlázós ötlet. András, hogy jött a képbe, és aztán majd András is megkérdezzük, hogy mit szólt ehhez az ötlethez.
3: Három évvel ezelőtt, amikor megszerveztem az első nyári szívbajnok tábort, akkor ez a Balaton partján Alsőrsön volt, és egy olyan lehetőséget kaptunk, hogy elmehettek a gyerekek vitorlázni. Kipróbálhatták a tábor ideje alatt a vitorlázást. Amikor a tábor szervezője, Szentai Zé Zoltán felajánlotta, hogy hát megismerhetik a fiatalok a vitorlázás alapjait, megnézhetjük, hogy melyik gyerek hogy fog reagálni a vitorlázásra. Egy picit óvatos voltam, mert nem gondoltam arra, hogy mennyire fogják ők ezt élvezni, hiszen a legtöbb gyereknek, hogyha nincs stabil talaj a lába alatt, akkor nem érzi magát biztonságban. És nagyon meglepett, mert szinte minden gyerek beült a hajóba, megfelelő felügyelettel természetesen, és a gyerekek a végén nem akartak kiszállni a hajóból, őszinte leszek, és azok is, akik mondjuk Down-szindrómások, akikkel egy kicsit ugye sokkal óvatosabbak vagyunk, és inkább a fokozatosság elvét követjük, először ők a motoros kísérőbe ültek be az anyukájukkal, majd beültek a kis pikóba, szintén az anyukájukkal, és a végén eljutottunk idén a harmadik nyári táborba oda, hogy már önállóan beülnek a hajóba, és élvezik a vitorlázást. És amikor tavaly a második nyári tábort megszerveztem, az már Balatonkenesén volt, ugyanúgy Zéjékkel, akkor láttuk azt az évvel, hogy van néhány fiatal, akiben van egy kicsit több, akik nagyon élvezik, ők már elmúltak 14 évesek, láttuk azt, hogy megvan számukra az a vízbiztonság, és jött az ötlet, hogy van az a bizonyos kék szalag, hogy láttuk azt, hogy mások is indulnak, akik nem ezt a sportot űzik, hát gondoltam, megpróbálom a lehetetlent. Zével megbeszéltem, hogy akkor kik lehetnek azok a fiatalok, akiket ő is javasol, és aztán én írtam egy levelet a Vitorlás Szövetségnek. Aztán idén évelején kaptam tőlük egy nagyon kedves választ Fluk Rékától, amivel leírta, hogy a szövetség nagyon örül a megkeresésnek, és hogy ők már ezt tovább is gondolták, és akkor nem a kék szalagon, hanem a kék szalagnak a úgymond gyerek változatán, a kék pántlikán rajthozálhatnak a szívbajnokok, és még kapunk egy gyönyörű, még egy nagyon profi kormányost is András személyében. És most itt tartunk, hogy elkezdtünk felkészülni, és az utolsó hónapok, hetek, az tényleg minden szempontból a felkészülésről szóltak.
1: Tehát András, amikor ez a felkérés jött, vagy amikor ezzel a levéllel, ezzel a kezdeményezéssel találkoztál, mire gondoltál, és hogy jött az ötlet, hogy felajánlod a segítségedet?
2: Nem is volt kérdés, ugye, hogy Monika említette, Rékához jött a kolléganőmhöz a megkeresés, egyből igent mondtunk rá, és természetesen nagyon örülünk annak, hogy sokaknak és többek között a szívbajnokainak is be tudjuk mutatni a vitorlázást és a versenyzés részét. Ugye a kékpántlika most már 19 éves múltra tekint vissza a kék szallag mellett a gyermekeknek szóló esemény, egy rövid túraverseny, amiben a célunk az, hogy bemutassuk a sportágat mindenkinek, akár a szülőknek, az érdeklődőknek, és természetesen nagyon fontos, hogy jól érezze magát mindenki ezen az eseményen. Úgyhogy örömmel vállaltuk a megkeresést, és én személy szerint is nagyon szívesen megyek.
1: Ugye, hogyha jól tudom, néhány edzés vagy néhány gyakorlás azért megelőzi majd a vasárnapi versenyt, ugye most vasárnap rendezik. Mi ilyenkor a legfontosabb, amikor ilyen rövid idő van egy olyan gyermek számára, aki még korábban nem vitorlázott, ez a vízbiztonság, amire Mónika is utalt, tehát hogy ezt megteremteni, vagy mire kell figyelni?
2: Igen, azt gondolom, hogy feltétlenül fontos az, hogy mindenki tudja a jobb a feladatát, ugye itt különböző pozíciókban fogunk majd tevékenykedni, lehet, hogy időközben váltunk, majd meglátjuk, hogy milyen lesz az idő, és milyen hosszú lesz maga a verseny, hogy ez mindig a szélerőtől függ.
1: Tehát nem arról lesz szó, hogy te kormányzod a hajót, ők pedig ülnek, és kvázi nézelődnek, hanem dolgozniuk kell.
2: Nem ez a cél. Mi is voltunk már egy napot közösen vizen, ott sem én kormányoztam, tehát az én célom az, hogy minél inkább ők vigyék majd a hajót, én pedig egy segítő kontroll leszek, és hogyha valahol bele kell nyúlni, akkor természetesen annak érdekében, hogy ne történjen komolyabb probléma, próbálom segíteni a csapatot. A vitorlázás szinte kivételenül mindig csapatmunka, nagyon fontos az összhang, nagyon fontos az együttműködés, és azt gondolom, hogy az alapítvány és a Vitorlás Szövetség együttműködése is ezt mutatja.
4: Uh-huh. Ugye én pont azért akartam egy picit közbeszólni, mert én inkább déli part hívő vagyok, tehát minél tovább leír a lábam, annál nyugodtabb vagyok. Én nem vagyok feltétlenül a legautentikusabb ebben a témában, de azért azt feltételezem, hogy a gyerekek számára is azért ez egy komoly felkészülést igényel, hiszen azért nem úgy, hogy beülsz egy vitorlásba, mondjuk zöld lámpánál megállsz, vagy indulsz piros meg át, ez mindig keverem, semmi gond. De egyébként, tehát itt azért meg kell tanulni szabályokat, gondolom valami kis gyakorlásra is van szükség, meg hát tele vannak azért itt a Kresszhez hasonló jelekkel, meg szabályokkal a maga a verseny is. Jól tudom?
3: És hogy mennyire jól mondod, Zé az első perctől kezdve küldte a gyerekeknek azokat a feladatokat, amelyeket meg kellett tanulnunk. Épp mondtam Andrásnak, még itt vártunk az adásra, hogy egy ilyen egész kötegnyi anyagot, lapot nyomtak ki, mert ugye ugyanúgy velük együtt készülök, mert ez nekem is egy teljesen új sportág, és bizony van mit elméletben is megtanulnunk, amit aztán majd a versenyen nekünk alkalmazni kell. Ugyanolyan szabályok vannak, nem mindegy, hogy honnan közelítjük meg a rajtot, nem mindegy, hogy hogy fordulunk, tehát azért ezt nekik is meg kellett tanulni, és azért az elmúlt időszakban volt többször is lehetőségünk vízre szállni, és a fiataloknak ezt már ott alkalmazni is kellett. Amikor szélcsend volt, akkor talán egy kicsit más jellegű gyakorlásban volt részük, akkor mondjuk megpróbáltuk azt megnézni, hogy milyen, amikor a hajó beborul, mert ugye ezt is kellett gyakorolnunk. Pont azért, hogy a gyerekek ne először ott találkozzanak egy ilyen szituációval. Mit számít az, hogy rajtuk van a mentőmellény például? Amikor meg szél volt, akkor meg azt, amit Zé átküldött nekünk és elméletben megtanultunk, azután alkalmaztuk ott a vízen is.
4: Ezt a beborulást szerették legjobban.
3: Minden gyerek ezt kérte. Ugye azért, hát igen, mert ugye azért más, amikor ülünk egy ilyen kis hajóban, és például most szerdán is nem voltunk, és épp meséltem Andrásnak, hogy nagyon jó szelet fogtunk, és tényleg lehetett úgymond igazán vitorlázni, és nem mindegy, amikor az ember kilóg a hajóból, mert ilyenkor sajnos ki kell ülnünk, vagy nem sajnos ilyenkor ez a feladat, hogy ki kell ülnünk, és bizony úgymond szeljük a habokat. Fönnáll annak a veszélye, hogy egy fordulásnál például befordul a hajó. Hogy akkor mit kell csinálni, hogy igen, az a mentőmellény fönntartja, utána mit kell tenni a hajóval, vissza kell fordítani, hogy kell visszamászni a hajóba, és akkor tovább menni, hiszen a szél az ott van. Igen. Tehát, hogy ezt ők maguk is kérték, meg mindenféleképpen szerette volna edzőnként Zé is, hogy ezt a minden fiatal egy picit megérezze, megtapasztalja.
1: András, belőled, bocsáss meg, kijön-e majd a versenyző típus, vagy azt mondod, hogy jó, gyerekek, teljesítsük, és legyen egy biztonságos versenyzés. Szóval mire számíthatunk?
2: Nem, hát hogyha verseny van, azért akkor verseny van.
1: Nincs
2: de természetesen ezzel fogunk figyelni a szabályokra is, illetve a biztonságra. Nekem ugye a borulásról az jutott most az eszembe, nagyon sok évet oktattam vitorlázást, a gyerekeknek nagyon nagy félelme az első pillanatban, hogy a hajó felborul, és akkor mi lesz. Amikor először felborítjuk a hajót, és visszaáll, és visszamásznak, onnantól kezdve mindenki borulni akar, mert akkora élmény. Tehát, hogy ez nem egy különleges dolog, ez a vitorlázás velejárója, és ezt is meg kell természetesen tanulni.
4: Én Andrást szeretném megkérdezni, hogy ugye én a labdarúgásból jövök, és nagyon fontos, hogy te is említetted, hogy ez egy csapatjáték. És akkor ugyanúgy megvannak a vezényszavak bizonyos szituációra, tehát ha most jobbra dől a vitorlás, vagy szembeszél van, vagy vannak ilyen különböző vezényszavak, amire megfelelően egységesen kell reagálni a bentülőknek?
2: Igen. Tehát ugye mindig a kormányos a vitorlázásban, aki diktál, és azok az iránymutatások, amiket ő ad, azokat végre kell hajtani. Ugye a sportágunk olyan, hogy nem mérhető, tehát mi akkor tudjuk a hajót jól felszerelni, tuningolni, gyorsítani, hogyha vannak körülöttünk is ugyanolyan hajóval versenyző kollégák, tehát mi mindig csapatban kell, hogy dolgozzunk, akár olimpiai szinten is, Érdi Mári vagy Vadnai Jóni, aki most készül az olimpiára, ők egy személyes hajóban mennek, de anélkül, hogy körülöttük lenne 3-4-5 olyan tudással rendelkező versenyző, mint ők, anélkül ugye nem tudnak haladni, és ezért nagyon fontos az, hogy bár ebben az esetben olimpiai számban egyéni sporták, de akkor is csapatban kell együttműködni. És ugye van egy nagyon nagy háttértámogató csapat, a fiziológus, a pszichológuson át a meteorológusig, aki segíti az ő munkájukat.
1: Hát ez tényleg csapatmunka. Tudom, vagy gondolom, hogy a gyerekek kezdetben lelkesek voltak, de lehet, hogy nem tudták, hogy mire vállalkoznak, így, hogy közeledünk a versenyhez, és most már 2 nap van csak hátra, fokozódik-e az izgalom bennük, és nincs esetleg olyan hang, hogy biztos, hogy jól tettem, hogy vállaltam, vagy pont ellenkezőleg?
3: Ezeket a gondolatokat így nem osztották meg velem, de szerintem mindenki megtartja magának, illetve ők azért egymás között szoktak azért kommunikálni. Én azt látom, hogy egyre lelkesebbek, és ahogy András előbb mondta, hogy a versenyszellem szerintem bennük is meg lesz, sőt, izgulnak mindenféleképpen, nézik a videókat, amiket kaptunk, azért mindenkiben ott lesz, hogy első alkalommal van ilyen lehetőség, első alkalommal fogunk elrajtolni. És valójában nem tudjuk, hogy ott a rajtban mi lesz. Uh-huh. Ugye néztük a videót, hogy ott sok hajó lesz, hogy mennyire lesznek hozzánk közel a hajók, mennyire tudunk esetleg egy jó szelet kifogni, és úgymond elhúzni a csapattól. Én úgy gondolom, hogy a szép bajnokainak az, hogy már ott lehetnek, rajthoz állhatnak, és a végén célba fognak érni, ez a lehető legnagyobb győzelem.
1: Az biztos. Egy kicsit erről a kékpántlikáról beszéljünk. Itt több típusú hajóosztály indul, és például a korcsoportra mit mondhatunk? Tehát akkor ez gyermek, vagy utánpótláskorú verseny, hogy lehet behatárolni?
2: Igen, ugyanúgy, mint a kékszallagon, itt is szinte korlátozás nélkül mindenféle hajóval elindulhatnak a fiatalok 10 éves kortól 18 éves korig, és 4-5 hajóosztály biztos, hogy részt vesz most is a mostani eseményen. A kékszallagport kikötő elől fogunk indulni, és a parttal párhuzamosan haladunk egy 8-as alakú pályán, ami nem megszokott egyébként a vitorlázásba, de mint ahogy az előbb mondtam, a versenynek a célja elsősorban az, hogy a fiatalok meg tudják magukat mutatni a szülőknek, közvetítjük a versenyt, illetve felvesszük a versenyt, tehát biztosan több videó is készül majd róla, amit később is vissza lehet nézni, tehát kifejezetten egy sportág népszerűsítő célja van a kékpántlikának, és egyébként pedig a kékszallagnak is, ugye Magyarország legismertebb vitorlás versenyét is úgy szoktuk leírni, mint egy maratoni futóversenyt. Vannak, akik az abszolút elsőségért hajtanak, a mezőny nagy része pedig baráti társaságokból, családokból áll, akik megmérettetik saját magukat, és a győzelem az, hogy ott vannak a rajtnál, és hogy körbe vitorlázzák a tavat.
4: És bármilyen hajóval lehet indulni gyakorlatilag? Tehát én hozok egy csónakot, rá húzok egy vitorlát, és elindulok, vagy van valami ellenőrzés előtte?
2: Van azért a kiírásban egy bizonyos, de viszonylag széles olyan szabály, aminek meg kell felelni. A kékszalagnál ez egy 25 négyzetméteres vitorla felület, tehát annál kisebb hajóval nem lehet rajtozni.
1: Tehát a kis csónakoddal nem
2: tudsz menni. Tehát picivel nem
4: jel Istennek is se csónakod, se hajó.
2: Illetve 3 személynek kell lennie a fedélzeten. Ugye a
1: minimum.
2: A kékszalag limit ideje 48 óra, tehát akár a kisebb hajóknak 2 napig is tarthat a
4: És van
2: verseny.
4: Maximális határ is?
2: És maximális határ pedig nincs.
4: Nincs.
2: Tehát bármilyen hajóval, ami a Balatonon képes vitorlázni, rajthoz lehet állni. Tehát teljesen liberális ilyen
4: szempontból. De akkor ebből a szempontból akkor valószínűleg nem is feltétlen előny, ha valaki nagyobb hajóval indul.
2: Általában, hogyha nagyobb hajóval indulunk, a nagyobb vízvonalhoz, illetve a nagyobb vitorla felület miatt ezek a hajók gyorsabbak.
4: De kevésbé mozgékonyak.
2: Mozgékonyak, tehát az azt hiszem,
4: de akkor már lehet látni rajta, hogy hú, annak nagy hajója van, az esélyes?
2: Igen. Abszolút.
1: Tehát a vitorlázás
2: ugye egy természetben üzött technikai sportág, tehát meghatározó maga az eszköz, amiben rajtozálunk. Tehát most is nagy biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy melyik az 5 hajó, melyik az idei kék szalagon abszolútban nyerhet. Ugyanakkor a Vitorlás Szövetség úgy alakította ki a versenyrendszert, hogy a versenyen belül is versenyben a különböző hajóosztályoknak, tehát 28-30-32 különböző kategóriában is.
1: És a katamaránok, ugye a két
2: most igen, az elmúlt 10 évben katamarán dominancia van, tehát a két testű nagy 45-50 lábas katamaránok az esélyesek arra, hogy abszolútban elhozzák a Balaton kék szalagját, és a technikai fejlődéssel ez változni fog, előbb-utóbb meg fognak jelenni nálunk is valószínűleg ezek az úgynevezett foileres hajók, amik mint egy szárnyas hajó kiemelkedve a vízből ellenállás nélkül gyakorlatilag száguldanak. Tehát valószínű, hogy a technikai fejlődés nem áll meg, és ezek a katamarán eredmények is majd a múlva.
4: De továbbra is motor nélkül, tehát csak a szél.
2: Abszolút.
4: Akkor lehet, hogy ez a verseny néhány órán át tart, de van, hogy több napig, ha esetleg szélcsend van?
2: Igen.
4: Tehát otthonról elköszönsz, és azt mondod, hogy majd jövök valamikor.
1: Igen, amikor befut.
2: Csütörtökön 9-kor rajtulunk, és szombat reggel 9-ig lehet befutni, addig kint van a befutó.
1: Ez a kék szalag, majd erről is beszélünk, de egy picit visszatérve a kék pántlikára, a SZIV bajnokai milyen típusú hajóval mennek, és hány gyerkőc lesz a fedélzeten?
2: Igen, mi egy Yacht 20-20 nevű lengyel oktató.

0: versenyre, illetve vállalják-e azt, hogy fölkészülnek közel 3 hónapon keresztül erre az eseményre. Van közöttük 16 éves, van közöttük 18 éves, van, aki már egyetemista, most volt első éves egyetemista, de az ország minden pontjáról érkeznek fiatalok, és nagyon lelkesek, és nagyon várják. Amúgy pont, mikor nem voltunk ezen a közös edzésen, akkor lehetőségünk volt a Rafika csapatához is beülni, az egy ilyen katamarán típusú hajó, és ott például az egy olyan élmény volt, hogy ott tulajdonképpen kilógattak minket, egy hevederbe kellett beülnünk, vagy magunkat csatolni, és bizony ott lógtak kinn a fiatalok, és ez is egy ilyen próbatétel volt, hogy mennyire tudják ezt kezelni, mennyire tudják azt elfogadni, hogy el kell magukat engedni, megtartja őket ez a rendszer, élvezték, azt kell, hogy mondja. Tehát, hogy azért kaptak mindenféle irányból segítséget. Én már nagyon várom a vasárnap reggel 9 órát, de szerintem ők mindenki is, igen.
1: De akkor ez egy nagyon komoly logisztika, hogyha, ahogy említetted, 3 hónapon keresztül, gondolom, összeszedni a gyerekeket, lejuttatni a Balatonra, az edzés helyszínre. Ott zajlottak, ugye, a Balatonon az edzések?
0: Igen, az elméletet azt mindenki otthon egyénileg, és ugye minden gyerek a saját betegségéhez mérten tudott készülni. Állóképesség, erő, konditerem, volt, aki sétált, volt, aki inkább edzeni járt, tehát mindenki másképp próbált edzeni, illetve amikor pedig lementünk a Balatonra, akkor vagy együtt mentünk le, vagy pedig mindenki egyénileg megoldotta, de mindenféleképpen lehetőséget kaptak arra, hogy a vízre is tudjanak menni, és ráadásul ugye most volt a szívbeteg gyerekek nyári tábora, június végén, július elején, az egy 5 napos tábor volt, ami nekik nem csak tábor volt, hanem edzőtábornak is hívtuk, hiszen ők azért ott naponta 2-szer vízre tudtak szállni, és azért ott azért az én mutatta nekik azokat a technikákat, szervezett mini versenyt nekik, tehát hogy azért kaptak abból ízelítőt, hogy milyen lesz majd a nagy verseny, bár szerintem még egyikünk sincs felkészülve arra, hogy mi vár ránk ott majd vasárnap a vízen.
1: Én egyébként több ilyen kezdeményezésről hallottam már, amikor fogyatékkal élő gyerekek mennek vitorlázni, szóval ez a vitorlázó sport és a gyerekek és esetleg akik fogyatékkal élnek, hogyan találnak egymásra, vagy milyen olyan dolgot találnak meg ebben a gyerekek, amit élveznek igazán?
2: Én azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb sportágról van szó, természetesen haza beszélek, egy természetben űzött technikai sportágnál nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni, nagyon sok mindenre tanít meg, ugye a beszélgetés elején elhangzott, ez egy közlekedési eszköz, gyakorlatilag a legkisebb hajó is akkora, mint egy kisebb autó, és 9 évesen beleültetjük a gyerekeket, és gyakorlatilag egy hét alatt megtanulják az alapokat, és kezelik ezt a közlekedési eszközt. Figyelni kell a társakra, a vízen figyelni kell a vízre, a szélre, a felhők változására. Aztán, hogyha belemegyünk a versenyzésbe, az ellenfelekre, a taktikára, a stratégiára. Tehát egy nagyon komplex sportágról van szó, nagyon széles tudással kell rendelkezni annak, aki hajót vezet, és felelősséget vállal azokért, akik a saját hajójában ülnek, illetve akik a vízen vannak. Ugye a vitorlázás írott és íratlan szabályai is afelé mutatnak, hogy egymásra nagyon figyelnünk kell, hiszen a vízen, hogyha valaki veszélybe kerül, valaki bajban van, akkor a mi segítségünk nélkül, külső segítség nélkül lehet, hogy nem éri túl. Hát ugye innen indul ez az egész történet, és azt gondolom, hogy az alapítvány is ugye nagyon sok mindenkinek segít azáltal, hogy programokat ajánl, hogy a szülőket bevonja a gyermekek felépülésébe, és szerintem ez egy fantasztikus dolog, és ebből próbálunk mi is segíteni.
1: Igen, igen, igen. Tehát az alapítvány gyakorlatilag ezzel foglalkozik, hogy olyan program lehetőségeket biztosít a szívrendellenességgel született gyermekek számára is, hogy megismerkedjenek mindenféle sporttal, szabadidős tevékenységgel, de akkor, ha jól értem, ez a vitorlázás még nektek is, vagy nekik is új terep.
0: Mindenféleképpen új, maga az alapítvány első perctől kezdve azt az elvet tűzte ki célul, és azt az elvet vallja jó magam személyében, hogy a sport az ugye valamilyen szinten gyógyeszköz is, olyan, mint egy gyógyszer. Amúgy is mindenkinek ugye azt ajánlják, hogy a mozgás menjenek, mozogjanak, és mindenki találja meg azt a mozgásformát, ami számukra a legjobb. És a vitorlázás is egy ilyen lehetőség volt. Amilyen lehetőséget kapunk bármelyik sportágban, sporteseményen, elmegyünk, elviszük a gyerekeket, pont azért, hogy egy picit ők is részesei legyenek annak a sportnak, sportágnak, hiszen ők szívbajnokok, ők bajnokok, tehát hogy eleve ott a helyük. A vitorlázás meg amúgy is egy ilyen plusz lehetőség volt számunkra az első nyári

0: tábor kapcsán. Azóta meg a harmadik nyári tábort szerveztük meg idén, és ott is ugyanez volt a fő sport eszközünk, tehát hogy mindenki hajóba ülhetett, vitorlázhatott, a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig. És ha már itt az előbb azt kérdezted tőle, vagy Andrástól, bocsánat, hogy mit jelent ez a fogyatékos gyerekeknek, bármennyire is furcsa, imádták, bementek, mosolyogtak, és abszolút nem láttuk rajtuk a félelmet. A szülők a motorosban ültek, a gyerekek pedig a kicsi hajókban, és mentek a nagy sportolókkal, tehát hogy teljesen biztonságban voltak, ugyanúgy kaptak feladatokat, ugyanúgy nekik is volt olyan tennivalójuk a hajóban, amivel ők is úgymond igazi vitorlássá válhattak. Hogy én azt láttam, hogy minden gyerek ilyenkor úgy szokott elmenni, vagy legalábbis most már harmadik éve azt látom, hogy mikor jövünk vissza, és mikor ülünk újra hajóba. És szerintem nekem ez a legnagyobb öröm, de szerintem az ének is, aki a tábor szervezésében segít nekünk.
1: Megkérdezzük majd az egyik induló kislányt, akit Varga Sebők Nórának hívnak, hogy igen, igazából ő hogy várja a versenyt, mert mi most így elképzeltük, mi körülbelül leírtuk, hogy mi zajlhat a gyermekekben, de a telefon segítségével majd megkérdezzük őt is, a hírek után folytatjuk. Beck Mónika és Holzhauser András a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Itt van, utánam jött.
4: Adja, örökség. Hol van? Sehol.
3: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
5: Filmek Jókai Mór regényeiből.
3: Nőr megyek a várokhoz.
5: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
6: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
5: Vasárnap 20 órától az M1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Világbajnok a magyar női kardvívó válogatott. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvény tegnap. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
7: Aranyérmet szerzett a Battai Sugár Szűcs Luca Spíz Anna Katona Renáta összeállítású magyar női kard válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcad döntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőrcsapat végül a 10. helyen végzett. A labdarúgó NB1-ben érdekelt Kisvárda szerződtette az azeri támadó középpályást, Anatoli Nurijevet. A munkácsi születésű 19-szeres azeri válogatott labdarúgó a Zira csapatától érkezik. A 30 éves játékos az előző évadban 26 tétmeccsen 1 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott. A válogatottban 69 percet játszott az azeriek tavalyi Magyarország elleni felkészülési meccsén. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényében. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Christiansen csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen szeptember 2. hetében. A Veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizan Beograddal mérik összetudásukat, míg a Szeged a dán GOG-vel és a portugál Sportinggal is játszik a csoportkörben. Válsérülés miatt nem lehet ott az augusztusi röplabda Európa bajnokságon Tóth Fruzsina, a Fátum Nyíregyháza röplabda csapatának kapitánya. A libero az elmúlt 4 EB-n ott volt a magyar válogatottban. Az idei török, cseh, azeri és svéd rendezésű viadalon a magyarok az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22-e és 28-a között.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte, az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendeltek el.
2: Közlekedés.
7: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Sokan haladnak az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre körzetétől és a 31-es főúton Maglód térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
7: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 20-30 fok között alakul.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatódik a Sportreggel. Vendégeink továbbra is Beck Mónika, a Szív Bajnokai Alapítvány megálmodója, és Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. És az előző fél órában arról beszélgettünk, ugye, hogy szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek a Szív Bajnokai Alapítvány részéről indulnak majd a vasárnapi Kék Pántlik a vitorlás versenyen. András lesz a kormányos, és mi itt próbálgattuk találgatni, hogy hogyan készülhetnek a gyerekek, de most megtudhatjuk egyiküktől, hogy igazából milyen érzésekkel várják a hétvégét. Vargasebők Nóra van a vonalban. Szia Nóri, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Szia, jó reggelt!
1: Szóval erre vagyunk leginkább kíváncsiak, hogy így, ahogy közeledik az idő, és már csak kettőt kell aludni ugye a vasárnapi Kék Pántlik a versenyig. Milyen érzések vannak benned és a társaidban, beszélgettek-e arról, hogy ki hogyan várja ezt a versenyt?
2: Én őszintén egyre jobban izgulok, és egyre jobban várom az eseményt. A lányokkal beszélgettünk már róla, igazából mindannyian pozitívan és izgatottan várjuk a versenyt, és szerintem el tudom mondani mindannyiunkról, hogy mi ezt nagyon jó és felemelő dolognak tartjuk, és tényleg már alig várjuk ezt a versenyt.
1: Mónika elmondta, hogy tulajdonképpen Zoltán Z, az edzőtök, akivel gyakoroltatok, javasolt benneteket. Amikor először ültél vitorláshajóban, benned már megvolt ez a biztonságérzet, a vízbiztonság, egyből megtetszette ez a sportág. Azért nem mindenki találja meg a számítását ebben.
2: Persze, egyébként amikor ugye tavaly vettem részt először ebben a vitorlás táborban, először nem gondoltam, hogy én jobban akarok ezzel foglalkozni, vagy hogy nekem ez annyira megtetszett, hogy versenyszinten üzzem. Maga a vízbiztonság az már megvolt, nagyon megtetszett maga a vitorlázás, maga a sport, ez nekem ilyen megnyugtató, ilyen felemelő érzést adott, amikor beültünk a vitorlásba minden egyes alkalommal, viszont jobban nem gondolkodtam el rajta, hogy foglalkoznék vele, viszont most, amikor felkért minket Móni, azonnal igent mondtam. Ez nem is volt kérdés.
1: Itt beszélgettünk Andrással, és elmondta, hogy azért nem arról lesz szó, hogy majd ő kormányoz, és ti ilyen élményvitorlázásban vesztek részt, hanem itt mindenkinek meg lesz a feladata, szóval erre is fel vagytok készülve, és ezt is jól begyakoroltátok, igaz?
2: Igen, abszolút. Most a múltkori táborban is mindent begyakoroltunk az évvel, mindent újra vettünk. Az elméletet is, a gyakorlatot is, szóval én szerintem mindannyian fel vagyunk készülve.
3: Hát Nóri, nagyon bátor vagy, és tényleg számomra egy szuperhős magasságokban vagy ezen a szinten, és mesélj ilyen átlagembereknek, mint én, hogy hogyan lehet bátorságot szerezni egy ilyen vitorláson, vagy milyen érzéseid voltak legelőször, és hogyan kaptál rá erre a lehetőségre, hogy másodszor is, harmadszor is, és most már rendszeresen vitorlázol?
2: Én nagyon örültem neki, most már egyre jobban érzem magamban azt a bátorságot, azt az erőt, hogy én ezt rendesen nagyon jól szeretném űzni. Hát, hogy a bátorság az honnan jön, én nem tudom, csak így jön magától. Szerintem ez az érzés, hogy mi tényleg részt vettünk a Kék Pántlikán, és mi tényleg vitorlázhatunk versenyszerűen is. Szerintem ez az, ami annyira feldob engem, hogy a csillagoségig repít.
1: Mm. Igen, ezt halljuk a hangodon, hogy nagyon-nagyon izgatott vagy. Ugye mondjuk el, hogy Zamira, Luca, Viki és Anna fog veled versenyezni. Ti akkor most már napi szinten beszélgettek, már elmondjátok, hogy hú, vajon mi lesz, tehát hogy most már ez, gondolom, hogy mindennapos téma közöttetek.
2: Igen, többször is felmerül, például amikor a szabály tüzetet lapozgatjuk, hogy ez micsoda, az micsoda, mert valamit, vannak dolgok, amiket nem értünk, de akkor csak nevetünk rajta, hogy ezt még soha életünkben nem hallottuk, viszont mindannyian nagyon örülünk neki, hogy ezt csinálhatjuk, és erre készülhetünk.
1: Monika, hogy itt Nórit halljuk, tényleg igazolja a te szavaidat, hogy nagyon lelkes, és valószínűleg ők nem fognak megretteni ettől a feladattól, és bátran nekivágnak.
4: Én is úgy gondolom, hogy nem hiába választottuk ki őket közösen Zével. Örömmel hallom, hogy még a háttérben, bár ugye ezt nem osztottátok meg velem, Nóri, hogy ilyen lelkesen készültök, ahogy én is, és Andrással együtt nagyon várjuk a vasárnapi napot, amikor majd vízre szálltok, és én leszek szerintem a legboldogabb, amikor látom, hogy ott fogtok vitorlázni az összes többi vitorlással együtt, és akkor már nem hiába volt az a levél tavaly év végén a Vitorlás Szövetség részére. Én nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad te is a felkérést, hogy ott legyél a csapatban.
1: Akkor sok sikert kívánunk neked. Nóri, András, legyen tiéd a végszó, mire számítsanak a lányok, és...
2: Köszönöm szépen.
1: Tőled mire számíthatnak majd?
5: Hát azt gondolom, hogy egy igazi versenyre számítunk. Remélem, hogy jó szél lesz, és meg vagyok győződve, hogy Zentai Zoli segítségével megtanulták azokat az alapfogásokat, amelyek szükségesek lesznek arra, hogy végig tudjuk eredményesen vinni a kékpántigát, aztán meglátjuk majd jövőre, hogy merre megy tovább az út, és lehet, hogy valami hosszabb versenyre is elmehetünk
3: egy Nórinak, és akkor jó szelet, mit kell kívánni? Jó szelet kívánok, és sok-sok mosolygást és örömet.
1: Úgyhogy Nóri, sok sikert nektek, Varga Sebők Nórának nagyon szépen köszönjük, mi pedig folytatjuk a beszélgetést, még erről a kékpántligáról beszélünk, mikor lesz a rajt, és ezt úgy kell elképzelni, hogy az egész mezőny egy időben rajtol el.
5: Igen, vasárnap lesz a verseny, délelőtt 10 órakor rajtolunk el a kék szallagport előtt, és igen, ugyanúgy, mint ahogy a kék szallagon is, minden hajóosztály egyszerre fog nekivágni a távnak.
1: Ez körülbelül mennyi hajót jelent?
5: Még nem látom a nevezéseket, körülbelül egy ilyen 40 hajóra számítunk, és itt is hajóosztályonként külön fogunk majd osztani díjakat a fiatal sportolóknak, tehát ugyanaz a lebonyolítás és az értékelési rend, mint a kék szallagon.
1: Monika, én rajtad is látom egyrészt a meghatottságot, tehát izgulsz a lányokért.
4: Mindenféleképpen, hiszen az, hogy én vad ötletekkel állok elő, és ehhez keresek megfelelő partnereket, akik mindig nyitottak erre, azért a felelősség ott van, hiszen ha már valamit kitalálok, akkor azt úgy kell végigvinnem, hogy a gyerekek biztonságát maximálisan szavatolni kell. Én tudom, hogy a legjobb kezekben lesznek András mellett, azt is tudom, hogy Zé mindenre fölkészítette őket, és ugyanúgy izgulok természetesen értük, hiszen valahol egy picit ők az én úgymond gyermekeim is, hiszen 2014 óta ismerem szinte mindegyik gyereket, mindegyik fiatalt, és láttam őket felnőni, láttam, milyenek voltak kicsiként, kislányként, most meg már szinte fiatal hölgyekkel állunk szembe, akiknek már vannak komoly életcéljaik, és azért bennem ott van az, hogy Atya Úristen, minden rendben legyen, de tudom, hogy rendben lesz, mert hogy egy szuper csapatról beszélünk, fantasztikus lányok, és van egy fantasztikus kormányos mellettük.
1: Hát szerintem örök élmény
4: igen,
1: lesz nekik.
4: Mindenkinek, hogy az igazság, hogy bármikor, bármilyen programon veszünk részt, amilyen nagyon különleges. Látom a gyerekek arcán azt a meghatottságot, örömet, csillogást a szemükben, a szülők részéről látom azt, hogy ők mennyire örülnek annak, hogy az ő gyerekének megadatott egy olyan lehetőség, nem lehet könnyek nélkül. Hmm. Bocsánat, ez nem megy.
1: Ez semmi gond.
3: De te ennél csodálatosabbat,
1: én is elérzékenyültem, hogy Nórit hallottam.
3: Pontosan, tehát Nórinak a hangjában is benne volt az üde tiszta mosoly. Tehát csodálatos, hogy látni mosolyogni, és örömmel látni.
1: De ez András, ezt téged is feltölt majd,
5: hogy
1: nem?
5: Hogyne, abszolút. Igen. Meg érezni ezt a energiát, igen, ami Monikából állt. Mi nem találkoztunk csak egyszer igazából az előző edzésen. Szerintem fantasztikus, és nagyon fontos az a közösségépítés, ugyanúgy, mint ahogy a Vitorlás Szövetségben is nagyon fontos az egység, és ez nem mindig egyszerű megteremteni, de azt gondolom, hogy példát mutat így az alapítvány számunkra is.
1: Tényleg azt gondolom, hogy életre szóló élménnyel gazdagodnak majd a gyermekek.
4: Annyit szeretnék, igen, bocsánat, hozzátenni, ha már a Vitorlás Szövetségnél tartunk, hogy szinte a szövetségből senkit nem ismerek, egyedül elnök urat ismerem, bele orvosi szempontból van kapcsolatom, illetve Andrást ismertem meg, bárki fölhívott, bárkivel egyeztettünk mindenféle témában, mérhetetlen hozzáállást, olyan kedvességet, olyan segítőkészséget tapasztaltam, hogy annyira meglepett, hiszen mi ugye azért nem vagyunk ilyen sportolók, de tényleg szavakban nagyon nehéz elmondani, hogy ezúttal is szeretném megköszönni, mert amúgy ez tényleg fantasztikus.
1: És akkor
4: volt.
1: Ez megcáfolja azt a tévhitet, hogy a vitorlások egy ilyen zárt közösség, egy kicsit snob társaság. Ugye szoktak lenni ilyen felhangok, de ennek a pont az ellenkezőjét tapasztaljuk akkor.
5: Igen, én remélem, hogy egyre többen ismerkednek meg velünk vitorlázókkal, illetve magával a sporttal, ami egy nagyon befogadó és élethosszon átűzhető sportág. Ugye megszámlálhatatlan típusú hajóval tudunk vitorlázni a kedvünktől, a fizikai képességeinktől függően, akár 80-85-6-7 éves sportások is indulnak a kék szallagon, és a vitorlázást 8-9 éves korban már el lehet kezdeni ezekkel a kisebb hajókkal, akár egyedül, akár társal vagy csapatban. Tehát szerintem mindenki megtalálja a vitorlázásban azt a szépséget, amit ő keres, és nem feltétlenül kell, hogy ugyanaz legyen mindannyiunknak az a cél és az a szépség, és szerintem ez fantasztikus a sportágunkban, nagyon színes.
3: És olyannyira, hogy tényleg András olyan személyiség, hogy most találkoztunk életünkben először egy órája, de olyan, tehát ha te ott vagy a hajón, én biztonságban érezném magam.
1: Te is beülnél? Ezt akartam kérdezni.
3: Kevés hajóba ülnék vele, de ahol András ott van, oda bemernék ülni, mert tényleg olyan nyugalmat sugároz a személyisége. Szerintem ő az a típus, aki felnéz az égre, és pontosabban megjósolja, hogy jön a vihar, mint a legmodernebb meteorológiai eszközök.
1: De akkor az a tapasztalatod, hogy mondjuk ha valaki gyermekkorban találkozik a vitorlázással, akkor az jó eséllyel benne ragad a sportban, és ahogy mondod, több generáció is képviseltetheti magát?
5: Igen, azt gondolom, hogy egyértelműen így van. Egy picit az elmúlt években elmentünk a teljesítmény irányában. Elég sok fiatal morzsolódik le 14-15 éves korban, de akik ezt 18-20 éves korig versenyszerűen űzik, ők mindenképpen azt gondolom, hogy visszatérnek a sporthoz, és általában a családok is úgy szervezik az életüket, hogy a vitorlázás köré, akár a nyári szünetet, tehát én minden is szeretném megköszönni a szülőknek, illetve az egyesületeknek azt a rengeteg munkát, támogatást, időt, amit arra szánnak, hogy a fiatalok megvalósíthassák az álmaikat, és vizen legyenek. Ez egy komplex program, és hál' Istennek egyre több család és családfő vagy szülők kezdenek el szintén vitorlázni. Úgyhogy így a sportág épül. Körülbelül 30-35 ezeren vagyunk hazánkban, akik rendszeresen vitorláznak. 4300 versenyengedéllyel rendelkező sportolónk van, és évente 180 körüli versenyt szerveznek a tagszervezetek itthon, tehát azért egy viszonylag nagy operációról van.
1: És van egy csodálatos Balatonunk, ugye, ami ideális helyszínt biztosít, vasárnap tehát kék pántlika verseny, jövő héten pedig az 58. kék szalag Raiffeisen nagy díjat rendezi meg a szövetség. Oda hány versenyzőt, hány hajót, nem tudom számokról, tudsz-e már beszámolni, vártok?
5: Egyelőre azt tudom mondani, hogy az online nevezést körülbelül egy 6 héttel ezelőtt megnyitottuk, 160 körüli nevezés érkezett, ami egy picit több, mint az ebben az időszakban korábban regisztrált nevezési szám. A verseny nevezésére, helyszíni nevezésére 29-én szerdán 11 órától 20 óráig lesz lehetőség, tehát a végleges számot valamikor szerda este 10-11 óra körül fogjuk majd tudni közölni. Az elmúlt 10 évben 550-555 körüli hajó az átlag. Az 50. kék szallagon volt a rekord 682 hajóval, és ilyen 2500-600 sportolóra számítunk. Most is az időjárás jelentés elég jónak tűnik, tehát jó idő lesz, ez mindenképpen befolyásolja a nevezési kedvet is.
1: A jó idő mit jelent? Szelet?
5: A jó idő azt jelenti, hogy nincsen vihar, nem esik az eső, az esőbe végülni a két napot azért az eléggé erőt próbáló, és egy kis szél, hogyha van, az mindenképpen jó. Az előrejelzés alapján én nem számítok arra, bár még messze van, de nem számítok arra, hogy a rekordot lehetne dönteni, illetve, hogy talán hallottátok és láttátok, hogy a pályát egy picit a vízállás miatt rövidítenünk kellett, tehát a keszthelyi pályajelet keletebbre kell mozgassuk a megadott GPS koordinátához képest, annak érdekében, hogy mindenki biztonságosan tudja megkerülni ezt a pályát, és a Vitorlás Szövetség mindenképpen arra törekszik, hogy aki részt kíván venni bármilyen ütarással, ami a Balatonomban végig tudja menni. 2,20-2,40 cm merülésű egytestű hajóink is vannak a mezőnyben, és ezért fontos, hogy a vízmélységre figyeljen a rendező is.
1: És ahogy beszélgettük ugye itt az interjú előtt, hogy a Balaton átúszást is a jövő hétvégére halasztották, úgyhogy egy picit összeír a két verseny, de talán ez így erősíti egymást. Tehát aki mondjuk úszni szeretne, az már ott marad a Balatonon, megnézi a Kékszagot, ha nem is indul rajta. Szóval ez lehet, hogy plusz vonzerő.
5: Mi nagyon bízunk benne, hogy, hogy az aktív szabadidős turizmus erősíti egymást, ugye mi is rengeteg vendégészakát teremtünk, nem csak a Kékszallaggal, hanem a nemzetközi versenyeinkkel is a Balaton körül, erre kifejezetten figyel is a Vitorlás Szövetség, amikor a versenynaptárt összeállítja, és volt már ilyen az elmúlt 6-7 évben, azt hiszem kétszer is, hogy egy hétvége került a Balaton átúszás és a Kékszallag, ugye mivel az átúszás Révfülöp van, a reggeli 9 órás, szombati 9 órás kezdés már velünk nem ütközik, hiszen nekünk reggel 9-kor az utolsó olyannak is már Balatonfüreden kell lenni a célban, tehát erre is már begyakorolt
3: protokoll. Tehát ilyen extrém sportként nem vegyítitek a
5: ne vegyítjük, és, nem kell majd a vitorlázóknak az úszók között manővereznie, úgyhogy én azt gondolom, és azt remélem, hogy a jövő hétvégén az úszásra is sor kerülhet.
1: Azt már megszokhattuk, hogy a verseny követése, a közvetítése, a médiában való közvetítés az rendkívül profi. Idén mit lehet erről tudni? Hol lehet követni a versenyt, aki mondjuk menet közben szeretné tudni, hogy egy-egy hajó hol jár?
5: Igen, hogyha szabad mondanom, még profibb lesz. 3 éves szerződésünk van a Telekommal. A kékszallag.hu oldalon, illetve a Telekom Live YouTube csatornáján 48 órán keresztül élő közvetítést adunk, illetve a Győri Egyetem segítségével most végre már sikerült egy olyan nyomkövető rendszert is elindítanunk, amely képes arra, hogy a verseny teljes hossza alatt a Balaton közepéről is a GPS jeleket kiadja. Nagyon sokat küzdöttünk vele az elmúlt évtizedben, úgyhogy köszönöm a szolgáltatóknak ezt a támogatást, és nagyon remélem, hogy több százezer emberhez el fog jutni az idei évben is a Kékszallag és a Kékszallag üzenete.
1: Te tudsz versenyezni, vagy neked más feladataid vannak most már?
5: Ugye én vagyok a felelős az egész eseményért, és amióta főtitkár vagyok, és felelek a Kékszallagért, azóta nem indulok. 93-tól 2013-ig mindegyik Kékszallagon elindultam, és majd, hogyha nem leszek főtitkár, és nem nekem kell majd szervezni, akkor természetesen menni fogok.
1: De nem fáj a szíved, amikor állsz a parton, és látod a
5: nagyon
1: mezőn.
5: Érdekes, mert az egyik oldalról fáj, a másik oldalról pedig azért a megszervezni egy ilyen eseményt, és érezni azt, hogy mindig egy picit jobb, mindig tudunk javítani, az meg egy öröm.
1: Mekkora az a stáb, amelyik segíti azt, hogy minden rendben menjen?
5: Körülbelül 130-an dolgozunk a Kékszallagon a vízimentőkkel, illetve a vízirendészettel együtt. A szűkebb stáb, a versenyrendező stáb olyan 70 fő, és a Vitorlás Szövetségben, aki a magját alkotja a szervezőbizottságnak, az egy 4-5 kollega, akikkel gyakorlatilag 8 hónapja dolgozunk, 8-9 hónapja már az esemény előkészítésén.
1: És nektek mi a siker kulcsa, amikor jó a visszajelzés, amikor azt mondják, hogy jövőre is jövünk, vagy amikor biztonságosan befut az utolsó hajó is?
5: Igen, összetett a dolog, ugye pozitív visszajelzést általában ritkán kapunk, vagy ritkábban jön vissza, a negatív az sokat többször találkozunk
1: vele. Hát az a pozitív, hogyha jövőre is indulnak.
5: Igen, tehát hogyha indulnak, és nincsen negatív visszajelzés, az mindenképpen már siker, ugyanakkor egy kicsit elvicceltem a dolgot, szerintem egyre látványosabb az esemény, egyre több parti programot szervezünk hozzá, és ez mind a sportolóknak, mind a támogatóknak, mind pedig a nézőknek azt gondolom, hogy nagy öröm, és most már regisztrálnak a nézőhajókra, a különböző rendezvényekre, tehát ez azt gondolom, hogy a Vitorlás Szövetségnek egy fantasztikus, vagy a vitorlázásnak egy fantasztikus promóció a Kékszallag, és ahogy mondtam, egy inkluzivitás biztosít bárki, szinte bárki, akinek van egy hajója, illetve ha nincs hajója, keres egy hajót, el tud indulni az eseményen.
1: Feri, keres egy hajót.
5: Erre ösztönzünk mindenkit, Ferinek tudom segíteni, hogy elinduljon, hogy
3: kölcsi a hajóval.
1: De egyébként szokott lenni, igen.
5: Van, tényleg vannak ilyen lehetőségek, sőt, vannak mindig olyan hajók, akik keresnek még egy személyt, aki
1: aki színészeket mindig lehet hallani. Zente Ferenc kiváló színművész fia, ugye?
5: Igen,
1: Szerednyei Béla, Nagy Sándor, rájuk emlékszem, hogy...
5: Igen, ők abszolút aktív vitorlázók nagyon régóta.
1: Korábbi labdarúgónak esetleg lehet helye? Feri, bevállalod?
3: Egyszer majdnem felmentem a kompra, de inkább körbeutóztam a Balaton.
1: Hát én Balatonföldváron lakom.
4: Az egy kicsit más.
1: Nem olcsó a komp, de amikor az északi partra kell mennem, én mindig kompa megyek, tehát nem kerülök, mert hát ez egy olyan élmény.
3: Én imádom a vizet, ameddig leér a lábam.
1: Igen.
3: Külföldről van érdeklődés a kékszalag iránt?
5: Külföldről van. Lengyel, szlovák, német, osztrák sportolók szoktak jönni, és általában kisebb hajókkal. Ha jól emlékszem, 2018-ban 17-ben, 18-ban Safram nevű svájci katamarán nyerte meg kétszer egymás után a Balaton kék szalagát, és aztán a hajó itt maradt Balatonfüreden, Váradi szalagjáról.
3: Azt hiszem, engedtitek indulni.
5: Nem? Ezeket a nagy hajókat, amelyek az abszolút elsőségre is esélyesek, ezeket nagyon nehéz szállítani.
3: Igen.
5: Nagyon nagy munkával és költséggel járt, tehát ezért a tavak közötti együttműködés, 2016-ban írtunk alá egy szerződést a Gardatóval, illetve a Genfitó tavon a tókerülő versenyszervező szervezetekkel, hogy promotáljuk egymás versenyét, illetve a szabályokat egy kicsit egymáshoz közelebb fűzzük annak érdekében, hogy könnyű legyen a versenyzőknek az egyik torról a másikra menni. Mi azt látjuk, hogy ezekkel a 8-9 méteres személyautóval könnyen szállítható hajókkal jönnek a külföldiek, körülbelül egy olyan 15 egység biztos, hogy az idei évben is rajtasz fog állni.
3: Nagy szó.
1: Holzhauser Andrásnak nagyon köszönjük, hogy eljöttél. András, neked sikeres rendezést a kék szalagra, sikeres kormányzást a kék pántlikára, Beck Mónikának pedig a Szívbajnokai Alapítvány megálmodójának és a lányoknak, a résztvevő lányoknak sikeres versenyt, és teljesüljön úgy, vagy záruljon úgy a verseny, ahogy ti szeretnétek.
3: Sok boldogságot és jó szelet.
1: Igen, Nórinak külön üdvözletünket küldjük, köszönjük szépen, hogy eljött.
5: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Gyerünk tovább. Azt mondta a franciák elleni elődöntő után, hogy sima volt. És ha ő mondja... Dávid László, a női kardválogatott megbízott vezetőedzője, sosem köntörfalaz, mindig őszintén elmondja, mit gondol, s bár a 45-44-es sikert a címvédők ellen nem mindannyian sima meccsként éltük meg, a mester szavait én elfogadtam. És talán nem orrol meg rám, ha az első üzenetváltást követő másodikat is megosztom itt. Mivel a negyed döntőben nem feltétlenül azt a Szűcs utcát láttuk a Páston, amelyikhez maga a versenyző hozzászoktatott minket a múltban, azt írtam a mesternek, ha az elődöntő és döntő közötti hosszú, több órás szünetben őt is kicsit helyre pofozzák, rendben lesz minden az aranycsatában. Rendben van ő, jött a válasz azonnal. És ha ő mondja... Szűcs utca akkorát vívott a döntő harmadik asszójában, hogy a szám csak azért nem maradt tátva, mert tudjuk, ez a lány erre képes, erre is, a társakkal együtt, mert ez az arany igazi csapatmunka eredménye. A négy lány, nem lehet elégszer leírni a nevüket, Battai Sugár, Katona Renáta, Spisz Anna, Szűcs utca, edzőik, a stábtagok közös sikere. Még a képernyőn keresztül is átjött, mekkora az összhang a csapaton belül, hogy fent is, lent is mindenki ugyanarra húz. A Páston lévő a lentiekből is erőt meríthetett, nomák persze abból a kemény munkából és sok gyakorlásból, amely az előző heteket, hónapokat jellemezte. Valahogy benne volt a levegőben már a rajt előtt, hogy ezek a lányok valami nagy dobásra készülnek. Újra. 4 éve Kairóban sokan mondták, csak elsült a lányok keze. Aztán, mikor 1 évvel később Milánóban megvédték világbajnoki címüket, már azok is ódákat zengtek róluk, akik addig a kétkedők táborát erősítették. Az olimpia ugyan nem sikerült jól, 6. hely, de tavaly Tbilisziben is ott állt a dobogón, annak 3. fokán a női karcsapat, hogy szerdán Hongkongban jöjjön az újabb VB arany. Kell egy ilyen elképesztő sorozatot még bármilyen jelzővel, dicsérettel alátámasztani? Az mondjuk eléggé szürreális, megdöbbentő, hihetetlen, de mégis igaz, hogy Battai Sugár és Szűcs Luca 23 évesen 3-szoros világbajnoknak mondhatja magát. Utóbbit éveken keresztül úgy figyeltem a versenyeken, hogy a Pást mellől nevelőedzője Fehér Gábor vezényelte őt. Sokak nagybetűs mestere fájóan korán és hirtelen ment el ebből a földi világból január közepén. Hiszem, hogy kackiás bajszalad szája mosolyra szaladt a csodálatos siker láttán ott, fent is.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma 4 magyar labdarúgó csapat is pályára lép valamelyik európai kupasorozat selejtezőjében. Elődöntőbe jutott a férfi kardválogatott a vívó VB-n. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Közel tökéletes teljesítményre lesz szüksége a Ferencvárosnak ahhoz, hogy tovább jusson a Twente ellen a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek második fordulójából. Erről beszélt a csapatkapusa Dibusz Dénes. Az FTC az idegenbeli 2-1-es győzelme után ma este fogadja a visszavágón a holland együttest. További részletek Csík Dániel összeállításában.
2: Mindenképpen megpróbál ismét betalálni Lenny Joseph. A Ferencváros a VB-t is megjárt csatárának 2 góljával nyert 2-1-re a Twente elleni párharc első mérkőzésén az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az idegenbeli siker ellenére egyáltalán nem vár könnyű feladat a magyar kupa címvédőjére.
3: Közel tökéletes teljesítményre van szükség ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni.
2: Dibusz Dénesék a nemzetközi porondon remekül kezdték a 2026-27-es idényt. Az Európa Liga selejtező első fordulójában 2-1 győzelemmel búcsúztatták a szerb Vojvodinát, majd következett a Twente elleni 2-1-es siker Hollandiában. Az FTC belga középpályása Philippe Romans azt mondta, csütörtökön ugyanolyan harcos összecsapásra számít, mint amilyen a múlt heti volt.
4: To fight with each other as a team.
2: Csapatként kell küzdenünk egymásért, és a lehető legtöbbet segíteni a másiknak. Az első meccsen a labdával is voltak jó pillanataink, és azt is bebizonyítottuk, hogy milyen fizikálisan tudunk játszani. Szerintem erre a két dologra kell fókuszálnunk, és mindent ki kell adnunk magunkból. Senki ne gondolja, hogy a 2-1-es előnyünk miatt ez már lefutott meccs lenne. Úgy kell erre tekintenünk, mintha egy teljesen új mérkőzés kezdődne, és meg kell próbálnunk győzni, mondta a sajtótájékoztatón a belga hátvéd. A bajnoki rajt már nem sikerült ilyen jól a Ferencvárosnak, amely ugyan kétszer is vezetett Pakson, de végül 4-2-es vereséggel kezdte az OTP Bank ligát. Borbé Balázs vezetőedző egyáltalán nem pánikol az eredmény miatt. Az FTC nyáron kinevezett trénere látott pozitívumokat is a vasárnapi mérkőzésen.
5: A vereséget szenvedtünk, de ez ugyanúgy hozzátartozik a futballhoz, annak ellenére, hogy kikaptunk hétvégén, szerintem sok jó dolgot mutattunk, sok jó dolgot kaptunk a játékosoktól is, nyilván nem örülünk a vereségnek, de tanulunk belőle, és levonjuk a konzekvenciákat, és majd a jövőben ezt felhasználjuk.
1: A labdarúgó konferencialigában pedig 3 magyar csapat lesz érdekelt ma este. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen múlt héten a selejtező második fordulójának első mérkőzésén 6-2-re nyert a luxemburgi Atert Bissen otthonában. A visszavágót megelőzően az Eto'o válogatott középpályása Vitális Milán így nyilatkozott Csesszegi Balázsnak.
6: A 4 mérkőzésen rúgtatok összesen 10 gólt, beleszámítva a vasast, és kaptatok 7-et. Az eddigi tét mérkőzéseken.
7: Igen, azt számok nem hazudnak, ahogy említetted. Ugyanakkor azért én úgy gondolom, hogy tényleg csak az eleje annak, hogy megismerik az vezetőedzőt, illetve még ebben elsajátítjuk azt, hogy mit szeretne velünk játszani. Én úgy gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy szép számok azok, amelyeket rúgtunk, de lehetnének azok jobbak, amelyeket kaptunk, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mi a probléma. Ahogy pont említették a mai sajtótájékoztatón, főleg a defenzív része, a közvetlen pontrugások, illetve az átmenetek védekező irányba. Megbeszéltük, levideóztuk, szerintem tudjuk, hogy mit kell javítani, és bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken jobb számokat fogunk produkálni.
6: Mert hogy ezek egyébként tavaly is a mérkőzések egy részében okoztak problémát, csak nem volt ennyire feltűnő.
7: Igen, nem akartam említeni, de tavaly is igazából a legdominánsabb csapat voltunk a bajnokságban, és hát szerintem vele járója volt, hogy nem annyira, de akkor is érezhető volt, hogy az átmenetek, illetve a pontrugásokban van az ellenfélnek esélye. Most én úgy gondolom, hogy most még ez jobban látszik az új edzőnél, de biztos vagyok benne, hogy az idővel el fog tűnni, vagy nem eltűnni, hanem redukálni fog azt, hogy ezekből gólokat kapunk.
6: Miben más az a játék, amit Efraín Juárez kér?
7: Én úgy gondolom, hogy sok minden nem változott a csapat rendszerében. Ő szeretne egy agresszívabb letámadást gyakorolni velünk, illetve egy nagyon kompakt középső zónát, amennyiben ki tudtak jönni mögénk. Én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb tökéletesedni fog, tehát efelől készségem nincsen. Én tényleg bízom benne, hogy majd a munka be fog érni.
6: Mi gondolsz, reális lehet a főtábla annak ismeretében, hogy Luxemburg után jön egy elég erősnek tűnő Riga, aztán meg majd még ki tudjuk, ha tovább megy a csapat?
7: Nem szeretnék előre menni, nyilván most nem fogok hazudni, hogyha már kicsit gondolok a következő fordulóra. Igen, pont néztem, hogy a lett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőiket, vagy páran ismerik innen.
6: Mert a Daca edzője Adrián Guláról van szó.
7: És a Borgé Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még több, még jobb felkészülés kell arra a csapatra. Ugyanakkor nem szeretnék előszeredni. Nyerjük meg a meccset, és akkor utána majd velük foglalkozunk.
1: Ma este a Paks és a Debrecen is pályára lép a konferencialiga selejtezőjében, a második forduló visszavágóján. Elsőként a DVSC lesz érdekelt Jerevánban. A Debrecen 1-0-as előnyből várja az örmény Pjunik elleni mérkőzést. A találkozót 18 órától az M4 Sport közvetíti majd. A visszavágó előtt a klub korábbi játékosával, Tisza Tiborral latolgatta az esélyeket Szabó Bence.
8: Hát a Debrecen most teljesen egy új szezont kezd minden szempontból, hisz azért egy új edző, egy új szakmai stáb, és nagyon sok olyan játékos került be a debreceni csapatba, aki előtte nem volt, és hát kulcsjátékosok távoztak, úgyhogy olyan messze menő következtetés szerintem most így az első mérkőzésekből nem lehet levonni. Viszont én azt gondolom, hogy azért nagyon pozitív az, hogy az első mérkőzésen nyert a csapat, és nagyon örültem neki, hogy a Cibla Szórián góljával nyertek, hisz nekem is azért van hozzá közöm, hisz azért sokat foglalkoztam én is vele, úgyhogy nekem ez egy személyes jó érzés, de én azt gondolom, hogy a Debrecenben bőven benne van az, hogy tovább jusson. Nyilván ez a csapat ez egy olyan ellenfél volt, akit nem nagyon ismertünk, de ettől függetlenül veszélyesek voltak helyzeteik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó visszavágó lesz, de nagyon bízom a csapatban, hogy tovább fog jutni.
9: Hát ugye a bajnoki kicsit ellentétes volt, mert ugye a Puskás Akadémia ellen egy 2-0-ás vereség lett a vége, de hát az egy nagyon, hogy úgy mondjam, kicserélt gárda volt, ez képest talán így az edző is kereste valamelyest a kezdőcsapatát, vagy mondjuk akár azt is felvetettem, hogy rotálni szeretett volna, és nem sikerült túl jól eredmény szempontjából.
8: Igen, hát nem csak eredmény szempontjából, hanem a mutatott játék se volt jó szerintem, és ezt ki kell, hogy mondjuk. Picit kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy a bajnokság elején nem feltétlenül arról kellene, hogy szóljon, hogy rotáljon a csapat, és én úgy gondolom, hogy az első mérkőzésen akkor is a legerősebb összeállításba kellett volna pályára lépte, ha ez egy kicsit kockázatos a visszavágóra nézve. Nem tudom, tehát ez egy nehéz dolog, ezt nyilván az edzőnek kell eldönteni, hogy mi a prioritás, de én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a Debrecennek hatalmas prioritásnak kell lenni az is, hogy a magyar bajnokságban egy olyan kezdés legyen, vagy egy olyan játékot mutasson, ami a jövőre nézve pozitív.
1: Ma 20 óra 30 perctől pedig a Paks Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután az első mérkőzésen 2-1-re kikapott hazai pályán. Ezt az összecsapást a Duna Vördön láthatják élőben, akár csak 19 órától az Eto Bissen összecsapást, míg az FTC Twente találkozott 20:30-tól az M4 Sport közvetíti élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd. A Liverpool labdarúgó csapata magyar idő szerint ma hajnalban New Yorkban lejátszott a második felkészülési mérkőzését, amelyen 1-0 legyőzte az angol másodosztályban szereplő Wrexham együttesét. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként gólpaszt adott és 76 percet játszott, míg Kerkez Milos egy fél időt kapott.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 4 éven belül harmadszor is világbajnok lett a magyar női kardvívó válogatott. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katora Nellát alkotta a négyes, a tegnapi döntőben Kínát győzte le 45-41-re, a finálét követően Szűcs Luca értékelt Virágyi Zsoltnak.
10: Mi az az első, ami beugrik erről a világbajnoki aranyéremről? Ugye te is háromszoros világbajnoknak mondhatod magad, mint például Battai Sugár Katinka.
11: Igen, én azt mondanám, hogy a kitartás az az első szó, ami így beugrik, mivel tényleg egy csomó munka áll a mögött, hogy 2023-ban azt hiszem, akkor álltunk utoljára a dobogó felsőfokán, és hogy most ismét fel tudtunk állni, ez tényleg rengeteg munka és kitartás eredménye.
10: Egész pontosan ugye legutóbb, mert szerencsére most újból ott állhattatok. Mire gondoltál te személy szerint a csapat egyik meghatározó tagjaként?
11: Igazából én nagyon boldog voltam, amikor felálltunk a dobogó legtetejére. Nagyon örültem, hogy a lányokkal ilyen magabiztosak tudtunk lenni, és tényleg így ki tudtuk egészíteni egymást, illetve tényleg egy csapatként tudtunk működni. Én tényleg nagyon-nagyon boldog voltam, illetve vagyok.
10: Mitől ilyen jó csapat ez a magyar női kard válogatott?
11: Szerintem, amit így az előbb nagyjából említettem, hogy tényleg így tudunk egymásért küzdeni, és tényleg senki nem adja fel, akkor is, hogyha bármilyen hátrányban vagyunk, vagy bármilyen előnyben, vagy bármi történik, tényleg mindenki az utolsó körmével, az utolsó minden egyes tusért úgy küzd, mint hogyha az lenne az egyetlen, és szerintem ez az, ami így kifizetődött.
10: 2022, 2023 és most már 2026 három világbajnoki cím a magyar női kardválogatott mérlege. Tulajdonképpen a nagy kérdés az, hogy ezen a napon a mostani világbajnoki aranyéremhez mi volt a legfontosabb pillanat? Hol dőlt ez? Hiszen a franciák elleni 45-44-re megnyert elődöntő is fontos, a kínaiak elleni rossz kezdés után te fordítottál, szóval hol volt a kulcspont?
11: Nagyon nehéz így egy kulcspontot kiemelnem, mivel őszintén nagyon nehéz volt a táblánk, amin ugye végig kellett menetelnünk. Tehát először vívtunk egy Azerbajdzsánnal, ők is azért elég kellemetlenek, nem úgy kezdtünk, ahogy kezdhettünk is volna. Utána egy japán, akiktől egyébként az olimpián is kikaptunk, szinte ugyanaz a csapat volt, úgyhogy az is kulcsfontosságú volt, de egyébként, hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor szerintem az, hogy a franciákat, ugye a világrangista egyes és címvédőként startoló franciákat vertük meg. 45-44-re ugye tényleg nagyon szoros volt, egy találaton múlott, és én ott éreztem, hogy áttört egy gát, mivel egész szezonban sajnos nem sikerült őket a világkupákon megverni, viszont most a legfontosabb pillanatban igen, úgyhogy én ezt mondanám a fordulópontnak.
1: Szűcs Lucát hallották. Szintén a vívó világbajnokságon ugyancsak a tegnapi versenynapon az olimpiai bajnok magyar férfi párbajtő csapat pedig a 10. helyen végzett. A vívó VB zárónapja jelenleg is tart Hongkongban is. Friss hír, hogy a magyar férfi kardválogatott bejutott az elődöntőbe, miután 45-36-ra legyőzte az Egyesült Államok csapatát. Szilágyi Áronék a legjobb négy között Franciaországgal találkoznak. Az elődöntőket 9 órától az M4 Sporton élőben láthatják. A női tőrcsapat pedig az olaszok elleni negyeddöntős veresége után legjobb esetben az 5. helyen végezhet. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. Rövidesen híreket hallhatnak itt a Nemzeti Sportrádióban, majd folytatódik a Sportreggel műsora. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Elődöntőbe jutott a férfi kard csapat a vívó VB-n. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
2: A Ferencváros egy gólos előnyből várja a holland Twente elleni párharc visszavágóját a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC ma este hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást. A labdarúgó konferencia ligában pedig három magyar csapat is érdekelt ma. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen az első mérkőzésén 6-2-re nyert a luxemburgi Aterbisztan otthonában. Ma este a Paksi és a Debrecen is pályára lép a konferencia liga selejtezőjében. A második forduló visszavágóján elsőként a DVSC Jerevánban. A Debrecen 1-0-ás előnyből várja az örmény Pjonik elleni mérkőzést. A találkozót 18 órától az M4 Sport közvetíti majd. 20 óra 30 perctől pedig a Paks Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután az első mérkőzésen 2-1-re kikapott hazai pályán. Ezt az összecsapást a Dunavörgyön láthatják élőben, akárcsak 19 órától az Eto'o Bissen összecsapást, míg az FTC Twente találkozót 8:30-tól az M4 Sport közvetíti élőben. De a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd. 4 éven belül harmadszor is világbajnok lett a magyar női kardvívó válogatott. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotta négyes, a tegnapi döntőben Kínát győzte le 45-41-re. A csapat így 2022 és 2023 után nyert ismét aranyérmet. Szintén a vívó világbajnokságon, ugyancsak a tegnapi versenynapon az olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőr csapata 10. helyen végzett. A Vívó VB mai zárónapján a magyar férfi kard csapat bejutott az elődöntőbe Hongkongban, miután 45-36-ra legyőzte az Egyesült Államok együttesét. Szilágyi Áronék a legjobb négy között Franciaországgal találkoznak. Az elődöntőket 9 órától az M4 Sporton élőben láthatják. A női tőrcsapat pedig az olaszok elleni negyeddöntős veresége után legjobb esetben az 5. helyen végezhet.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna alacsony vízállása miatt. A folyó jelenlegi vízszintje Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítménycsökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű 3-as blokkjának működését. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte, az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések

0: eltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. A magyar őszi barack akár szeptember közepéig is teremhet.
1: Közlekedés.
0: Dolgoznak az M5-ösön, közel az M0-ás autóúti csomóponthoz. A 23-as és a 24-es kilométer között csak egy sáv járható, 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 20-30 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! We go together.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, Marosán György és Gyurta Gergely távollétében, önállóan, szomorúan, egy picit egyedül is érezve magam jelen pillanatban a mikrofonnál, Németh Kornél. Na de nem lehet reggel úgy, hogy csak és kizárólag magammal beszélgessek, vagy magamban üldögéljek itt a stúdióban, úgyhogy a virtuális teret megtöltve szokásos csütörtök reggeli állandó labdarúgó szakértünk Holzer Ádám a telefonon a túlsó végén. Jó reggelt, Ádám, szia!
2: Jó reggelt, szia Pane!
1: Ott voltál múlt héten a helyszínen, úgyhogy adja magát a ma esti visszavágó kapcsán meg aztán sokszorosan, hogy milyen is lesz ez a Fradi Twente mérkőzés. Egy kicsit első körből a hollandiai emlékképeidről láttam, hogy biciklire is pattantatok és felfedeztétek a város, de hát azért mégiscsak a mérkőzés volt a legérdekesebb, legizgalmasabb. Szóval milyen volt ez a Twente Fradi a helyszínen?
2: Nagyon jó benyomást tett rám a Fradi, megmondom őszintén. Aztán ugye ez a hétvégén leolvadt.
1: Én cserébe Pakson voltam, és én a Paks mérkőzést közvetítettem a helyszínről, úgyhogy érem nem tett jó benyomást a Fradi hétvégén.
2: Igen, és hát valahol megjelentek azok a mintázatok most így a csapatnál ebben a párnapban, amit sokszor láttunk az elmúlt szezonokban is, jellemzően ugye ősszel, amikor még nem igazán tudott a Fradi az NB1-ben nagy előnyt kialakítani, és rendre belehibázott kötelezőnek tűnő meccsekbe. Nyilván a paksi vendégjáték szerintem nem ilyen most már a Fradi esetében sem. Azért Bognár Gyuri rendre összerak egy olyan csapatot évek óta, ami mindenkire veszélyes. Talán a keret mélysége és a játék minősége miatt a Paks nem lesz ott soha a végelszámolásnál, de mindig bármelyik pillanatban kellemetlen ellenfél lehet. Tehát ennyit így a hétvégéről, hogy ehhez képest viszont nagyon jól nézett ki a Fradi Hollandiában, főleg azért, mert úgy tűnt, hogy bár a Twentéről keveset tudtunk a mérkőzés előtt, az, hogy milyen játékosok alkotják a keretét, még abban is voltak kérdőjelek sok esetben. Szerintem mondjuk Osváth Attila a bal szélsőjéről lehet, hogy tudna beszélni, hogy az milyen nehéz probléma volt a számára. És hogy ennek ellenére Fradi nagyon jól kontrollálta a meccset. Nyilván nem teljes egészében volt azért a Twentének a második fél elején, főleg egy negyed óra, ami nagyon húzós volt. Ott ugye Dénesnek is volt 2-3 nagy védése, amivel meccsben maradt a Fradi, de összességében nagyon pozitív volt, hogy a Fradinak a játéka, ahogy szervezetten védekeztek, és egyébként a cserék is, hogy azzal, hogy bal oldalon Jusuf érkezett oda-oda, azzal a védekezés is meg lett segítve, és támadásban egy frissebb ember érkezett, aki azt ugye, tehát egy gólpaszt adott Josephnek, de volt még egy hasonló remek labdája, amit Joseph mellé lőtt. Tehát hogy nagyon tényleg jól nézett ki a Fradi az első mérkőzésen. Mindezt úgy, hogy a Twente is. Tehát egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt, a Twente egy nagyon-nagyon jó csapat, két nagyon jó szélsővel, egy nagyon jó hatossal, Zeruki személyében, egy életveszélyes támadóval, Weghorst személyében, aki ezen a meccsen nem volt életveszélyes, tehát ki tudta a Fradi kapcsolni. Úgyhogy hát kíváncsian várom, mi lesz ma este, de én azt gyanítom, hogy ha nem tud gólt rúgni a Fradi, akkor lehet, hogy nem tud tovább jutni, mert ez a Twente, ez elég jó ahhoz, hogy egyszer be fog találni, ami még persze a hosszabbítás büntetőkig elmehet akár a Fradi szempontjából, de szerintem rúgott gól nélkül lesz ma este.
1: Ádám, az odds-okat tekintve a bookmakerek egy picivel, nem sokkal, de egy picivel a visszavágón esélyesebbnek hozzák a Twente együttesét. Tegnap arról beszélgettünk itt a Nemzeti Sportkörben kollégákkal, én vetettem fel, hogy nekem egy picit a Twente mintha felül lenne értékelve, vagy inkább a holland focinak szólna ez a történet. Ugye nemzetközi szinten az elmúlt időszakban keveset láttuk őket, vagy kevesebbet tudunk róla. Téged hallgatva most viszont elbizonytalanodok. Hogy látod egyébként? Nyilván itt a visszavágó esélyét is már azzal szóba hoztad, vagy említetted, vagy nagyjából rákanyarodtunk, hogy gólt kell szerezni a Fradinak, szerinted a Twente biztosan, vagy vélhetően jó eséllyel betalál. Hogy állsz ehhez a picit felülreprezentált, vagy felülértékelt gondolathoz, úgyhogy láttad őket ugye a helyszínről, és megtapasztalta a test közelből, hogy milyen erőt képviselnek?
2: Hát most nem fogok nevet mondani, de volt egy Fradi tag ott egyből a mérkőzés után, akivel most 50-50 a párharc. Tehát azért a Fradinál is van, aki úgy gondolja, és szerintem ez a realitás, hogy ez a párharc most 55. A Fradi egy idegenbeli győzelemmel tudta ezt a párharcot a döntetlen szintjére hozni, mert tényleg most nem állítom teljes bizonyossággal, hogy a Twente sokkal jobb csapat, vagy a Twente egyáltalán a jobb csapat, de azért amit az első mérkőzésen láttunk, az alapján azt mondom, hogyha mind a két csapat meg tudja ismételni az első meccses játékát, akkor alakulhat ez a Fradi számára kedvezőtlenül. Tehát játszott annyira jól a Twente, és azért mondom, ott az Oslo oldalán játszó Ørjasæter, a norvég szélső rengeteg problémát okozott. Meg Weghorst is, tehát ő taktikai értelemben mondom, nem csak egyénileg, a gól és aztán két átlövés is pont azért tudott kialakulni, mert van egy nagyon jól cselező szélső, van egy nagyon veszélyes célpont, emiatt minden fókusz erre a kettő ember irányul, és aztán jöttek a visszapasszok a 16-os előterébe, amiből született ugye az egyenlítő találat, amiből volt két átlövés, amikor Dénesnek védenie kellett, aminél blokkolni kellett, ugye volt a végén egy kézgyanú szituáció, ami nem volt az, de ugye a hollandok 11-esnek a váltott, azt hiszem Gomez kezében akadt el, tehát hogy volt azért egy olyan eleme a játéknak, ami tisztán látszott, hogy nem véletlen, hogy 3-4-5-ször alakítja ki a Twente, és emellett pedig egy nagyon labdabiztos, az látszott a labdabirtokláson, a passzok minőségén, passzok sebességén, mert azért élőben ez talán még jobban át is jön, amikor az ember az egész pályát látja, és nem mondjuk csak azt a tévé közvetítésnyi szeletet a meccsből, amit éppen ugye a kamera mutat. Úgyhogy szerintem ugye a Fente az első meccsen talán egy-egy jobb csapatnak tűnt, és ugye ez meghatározza azért a ma esti esélyeket is, de én is azt gondolom, ez egy 50-50-es párharc továbbra is. Tehát, hogy a meccs előtt talán a Twentét egy picit esélyesebbnek gondoltuk, a Fradi ezt 50-50-re kozmetikázta, de még így az előny birtokában is szerintem azért kellő óvatossággal kell erre a párharcra tekinteni. Bár az elmúlt években a Fradi talán nehezebb meccseket is oldott meg a grupamában, vagy nehezebb párharcokat is, gondoljunk csak a Slavia elleni első mérkőzés, ami tényleg talán a Slavia jobb csapat volt akkor, mint a Twente most, de ez szólhat a holland bajnokságnak is, szólhat annak is, hogy a Twentében tényleg nagyon jó egyéni teljesítmények vannak a holland bajnokság szintjén, ugye az első mérkőzésre készülve rengeteg adatot, statisztikát böngésztünk, meg böngésztem én magam, és azért tényleg rengeteg statisztikai mutatóban volt a tavalyi szezon tekintve elő a Twente játékos top 5-ben, top 10-ben, várható gólpasszok, gólok, kanadai pontok, 90 perc vetítve, tehát tényleg sok olyan, ami releváns statisztika, hogy ez egyébként egy jó, nagyon jó a támadó csapat, és nagyon-nagyon alulrúgták magukat az előző szezonban, mert a várható pontok és a várható gólok tekintetében is alul teljesítettek, és ugye az utolsó fordulóba bukták el a BL selejtezőt, mert kaptak egy ötöst a PSV-től, és a Nats Nijmegen az megnyerte a saját meccsét, és így lett a Nats végül harmadik, szóval hajszára voltak adott, tehát most igazából majdnem egy BL csapatról beszélgetünk, aki az Ajaxot is megelőzte. Szóval szerintem a Twentét, azt lehet, hogy itthonról nem feltétlenül a helyén kezeljük, de az, amit a tavalyi szezonban a holland bajnokságban mutattak, az inkább egy felsőházi, egy nagyon-nagyon felsőházi holland csapat, mint egy közepes. És akkor most pozícionáljuk be a Fradit ide, hogy mondjuk a holland bajnokságban a Fradi tudna lehet mondjuk a PSV, Feyenoord, Ajax mellett bajnok esélyes lenni. Szerintem nem. Tehát akkor valahol kijön az, hogy a Twente Fradi az azonos szintű csapat lehet.
1: Nagyon jó, köszi egyébként, hogy ilyen részletesen mondtad, meg mondom, a helyszíni élmények azért szerintem ezen sokat dobnak, és köszi azt is, hogy említett ugye, hogy hogyan kezeljük, vagy hogy innen Magyarországról én is akarva akaraton egy picit ugye fölülök erre a vonatra, hogy kevésbé láttuk őket az elmúlt időszakban nemzetközi szinten sokat szerepelni, ellentétben ugye a Fradival, amely ugye most 8. alkalommal sorozatban 8-szor szeretne ott lenni. Hát lánykori nevén azt mondtuk, hogy csoportkörben valamelyik kupasorozat főtábláján. Na de mennyire követted félszemmel, követted-e bármennyire az összes többi magyar csapatot, ugye a Paks, a Panathinaikosz otthonában kellene, hogy valami nagyon nagy bravúrt végrehajtson a hazai vereség után. A Győr, én azt hiszem, hogy mindenféle nagyképűség és elbizakodottság nélkül mondhatjuk, hogy egy 6-2-es idegenbeli sikert követően jó eséllyel már tovább jutott, és egy formalitás a visszavágó. Viszont mi lehet képes a Debrecen az Örmény Plünik Jereván vendégeként?
2: van érzelmi kapos, tehát hogy azért a Paksnak is tudok szurkolni. Két szezont játszottam ugye Pakson, amikor a Fradiból távoztam, és ugye Gyurival is dolgoztam együtt, meg azért a paksi csapat nagy részével játszottam együtt azokban az években, tehát szóval még mindig van a keretben 10-12 olyan játékos, aki a csapattársam volt. Böde például már ugye a Fradiban is, és nyilván a Daninak ez a sokat virágzása, meg ez a hát tényleg ez az elnyűhetetlensége.
1: Ádám, bocs, hadd kérdezzek közben, ne haragudj, hogy közben szólok. Mondj nekem egy jelzőt, kérlek, ami a legtalálóbb a jelenlegi Böde Dánielre. Mindenkitől megkérdezem, mert az a gól, amit a Panathinaikosz ellen rúgott, de most a hétvégi személyes élményeim, az, ahogy a fél időben melegítés közben elrendezi a labdaszedő gyerekeket, nyilván közt a sajátját is, de hogy az egész pályát szemmel tartja, aztán oda rohan a kispadhoz, a hűtőtáskából kivesz, vagy a hűtőládából kivesz két hideg vizet, az kidobja a lelátóra valami ismerősöknek. Közben kidob két puszit, meg integetést a feleségének, Bíró Blankának. Tehát olyan, mint hogyha nem tudom, egy ilyen, ő maga lenne a paksi foci, vagy nem tudom. Tehát kérlek, mondj egy valami találó jelzőt a jelenlegi Böde Dánielre.
2: Hát ugye létezik ez a longevity kifejezés, amikor az ember olyan minőségi életet él, hogy a sztár jó sokáig éljen. A Dani valami ilyesmit csinál a pályán.
1: Zseniális, tényleg.
2: Az ő szintjét, tehát hogy ő kitolja, de szerintem azért Daninak a étkezési rutinjait, amit lehet követni a közösségi médiában, azt a tudomány nem feltétlenül a top kategóriába sorolja, tehát nála nem biztos, hogy a longevity így jelenik meg, de
1: jó duma.
2: Érzelmi szinten biztosan, tehát nekem ez azt mutatja, hogy nagyon-nagyon élvezi ezt az egészet, és minden egyes apró szegmensére oda tud figyelni, mert gondoskodik erről az egészről. Nyilván a foci is, meg a paks is róla, ez egy kölcsönös dolog, azért sok klubban már valószínűleg engedték volna az ő kezét, sőt, ugye Pakson is volt egy időszak Walter Robert irányítása alatt, amikor úgy tűnt, hogy ugye neki már nem lesz visszaút, aztán ugye Gyuri újra kinevezésével végül ő visszavette az első kerethez, és ennek már 3 éve, és a Dani még mindig a pályán van, tehát tényleg az, hogy elfogadta a szerepét, az egy fontos dolog, ő már nem akar kezdőjátékos lenni, de nagyon hálás azokért a 20-30 percekért, meg néha kezdő pozícióért, amit kap. A foci tudása az elképesztő, nyilván ez évekkel ezelőtt is így volt, ezzel sosem volt probléma. A fizikális teljesítmény az a részéről, ami probléma lehetne, az ki se derülhet, hiszen Gyuri nem 90 percözteti, de az egész egy olyan komplex valamivé össze lett gyúrva ott Pakson, amiben Dani nagyon jól érzi magát, és nagyon hasznos a csapat számára. Most az, hogy gólkirályi címet tudott szerezni az NB1-ben első osztályban ennyi idősen, azért az sokat elmond róla is. Nyilván kukacoskodunk, akkor lehet, hogy elmond sokat mondjuk a liga.
1: Igen, ez is igaz.
2: Igen, szóval, hogy minden éremnek két oldala van. Nem jellemző, hogy 40 éves emberek gólkirályok, mert a 20 évesekkel akkor mi a helyzet? Tehetjük fel a kérdést. De ez Dani érdemeiből nem volna semmit, nem ő miatta nem rúgott senki több gólt, ő megrúgta magáét, azt elég lett. Szóval tényleg most Daninak a szerepe fontos, valamilyen érzelmileg azért nyilván nem annyira, mint a Fradihoz, de azért kapcsolódó a Pakshoz, szurkolok nekik, és akkor a másik két párharc esetében, ugye Győr kapujában, már jelenleg nem ő, de ott van Megyeri Balázs, aki szintén nagyon-nagyon jó barát és jó kapcsolatban vagyunk, szóval a Megyó miatt nyilván szurkolok a Győrnek is, és hát a Debrecen az egyetlen olyan, amihez azon kívül egy magyar csapatról beszélünk, nincs konkrétan érzelmi kötődés, de
1: ellenben szurkolhatsz egy egykori kapusnak, Bognár Ádámnak, aki friss, ropogó sportigazgatóként kívánjuk, hogy sikeres legyen.
2: Igen, most nyilván a pályára fókuszáltam, de valóban Ádival is van egy egészséges viszonyunk, tehát hogy Ádi miatt akár, de hát nyilván magyar csapat, tehát most itt nehéz lenne azt mondani, hogy de jó lenne, ha az Örmények jutnak.
1: Hát egyértelmű, persze.
2: Igen, tehát hogy nyilván itt az ember van minden magyar érdekeltnek szurkol. A Debrecen az első meccsen nem nézett ki rosszul, ennek tudatában lehet, hogy az előny egy picit sovány lehetett volna több, mert a hétvégi látva a Puskás ellen
1: az meg nem nézett ki jól, igen, így van.
2: Igen, úgyhogy hát nem tudom, a két alapból jó lenne a múlt hetit elővenni a Debrecennek, mert azért valljuk be, Most, ha a hollandoknak azt mondtam, hogy innen máshogy látjuk a holland bajnokságot, vagy hajlamosak vagyunk félreértékelni, azért az örmény bajnokság esetében szerintem ne legyünk ilyen nagyvonalúak, tehát az egy nálunk rosszabb bajnokság, rosszabb válogatottal, biztos, hogy benne sokkal rosszabb feltételekkel, ami a sportot meg a labdarúgást övezi, tehát azért ott illene tovább jutni. A Panathinaikos az a nyilván a görög bajnokság egyik élcsapata, vagy az egyik legnagyobb csapata, és a görög bajnokság valószínű, ha csak azt nézzük, hogy mondjuk Barni az AEK-kal felfele lépett, az Olympiakos EK-t nyert nemrég, tehát az a görög bajnokság talán jobb, mint a magyar, most a holland bajnokság biztos, hogy jobb, mint a magyar, ezt kiveséztük ott ment a Fradi kapcsán. Az Eto hozza a kötelezőt, ez oké, okay. Viszont a Debrecennek is ez a feladata, hogy hozzon egy kötelezőt egy biztos olyan alacsonyabban jegyzett csapat ellen, és az előny ott van, tehát azért nem lehetetlen. Nyilván döntetlenre játszani, vagy az életben maradásért játszani 90 percig, az nem egy okos dolog. Tehát ha a Debrecen valamit felszíre tud hozni abból a különbségből, amit most vizionálunk, akkor szerintem azért a Debrecennek se kéne, hogy gondot okozzon a ma este. Hát én bízom benne, hogy hát a Paksot azt nehezen tudom elképzelni, bár a Paksról ahhoz is sose jelentsünk ki semmit, mert történnek komoly eredmények mindig, minden, akár a hétvégére gondolunk.
1: Hát akartam volna a cilinderből Bognár Gyuri hátra előránt valamit.
2: És egyébként a Panathinaikos a hazai meccsen is előrántott sok mindent, tehát egy pekhes öngól volt, ugye a Vasilka beleért, aztán bepattant, tehát hogy igazából persze a Panathinaikos volt a jobb csapat, látszott, de voltak periódusok, amikor a Paks benyomta őket és jól játszott, meg a Gyuri féle játék, ez a átrúgjuk a letámadást és az ellenfél térfelén pattogjon a labda, majd begyűjtjük, ez azért egyszerre tud nagyon jól elsülni, tehát nem kell messzire menni, a legjobb Fradik egyikét is verték úgy hárommal a grupamában, hogy Ádám Martin 40-ről bombázott be az
1: bizony.
2: Bármi alakulhat úgy egy pillanat alatt még itt Athénban is, hogy egy lecsorgó labdát, nem tudom, Szalai bebombáz 30-ról, és már 0 legy, és X a párharc, és azért itt a Panathinaikosnak van veszíteni valója, a Paksnak semmi. Úgyhogy azért hát a 4-ből 3 továbbítással kiegyeznék. Most a 4 az az extra lenne, de ha a 3 csapatunk megvan, az azt gondolom, az jól néznek.
1: Nagyon jól néznek. Ádám, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma reggel, és Holzer Ádámmal sikerült pár szót váltani a magyar nemzetközi kupacsapataink ma esti mérkőzéseit illetően. Köszi még egyszer, jövő héten csütörtökön ismételten számítunk rá. Szép napot, szia!
2: Szép napot, szia!
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 5 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Ha jobbra nézek, csak egy üres szék. Ha szemben nézek magammal, csak egy üres szék. Szerencsére Milán itt van, úgyhogy én meg tudok szólalni. Ő fegyverhordozóimnak úgy alakult az élete, hogy akár az uszodát, akár a kézzelabda csarnokot nézve, halaszthatatlan, elnapolhatatlan és teljes mértékben áthidalhatatlan ellentétekben ütköző problémáik voltak, illetve nem problémák ezek. Viszont a mikrofonnál így egymagam Németh Kornél, de hát nincs csütörtök Pálinger Katalin nélkül, úgyhogy végre valahára, ha csak az ételen keresztül is, de kettesben lehetünk egy kicsit. Szia, Kati, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mindent megtettem annak idején, egy-két héttel ezelőtt, hogy kiugrasszam a nyulat a bokorból, de hát egy rutinos nyilatkozónál, aki nagyon régóta álljon már az újságírók, rádiósok, tévések és mindenkinek a kérdéseit, akkor még Sótonyi Lászlót ugye hivatalosan nem mondhatod. Azóta viszont kiderült, hogy ő lett a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Mi több tette ezt egy, minek hívek ezt az U18-at? IFI most a pontos megnevezés, jól mondom, ugye?
2: Igen.
1: IFI Európa bajnoki cím után. Picit erről az EB aranyéremről beszéljünk első körből, Kati, de az show kapcsán nyilván kikerülhetetlen lesz utána a felnőtt válogatott irányítása. Kicsit azt érzem, hogy most a fiúk vannak az elmúlt időszakban reflektorfényben. Ugye volt olyan időszak, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, amikor a lányok, 5-10 évvel ezelőtt, amikor a lányok minden utánpótlás tornáról érmet hoztak, ugye csúcson a 2018-as junior világbajnoki címmel, vagy a 19-es Európa-bajnoki címmel, most viszont a fiúk erősítettek rá. Mit szólsz mindehhez? Milyennek értékeled, hogy láttad ezt a junior ifi Európa-bajnokságot?
2: Igen, hát elsőként persze nagyon-nagyon örömteli és hatalmas siker, főleg úgy, hogy a dobogó legmagasabb fokára állhattak a fiúk csapatként, és hát nyilván ezt sokszor elmondjuk, és lehet, hogy egy kicsit unalmas, de hát nem az a lényeg, hogy itt milyen színű érmek születnek utánpótlásban, hanem hogy hány felnőtt válogatott játékos kerül ki. Azért ez a korosztály a fiúknál is már nagyon közel van a felnőtthöz, úgyhogy bízom benne, hogy a közeljövőben látunk ezek közül, a srácok közül majd a felnőtt válogatottban is bemutatkozni játékosokat.
1: Mekkora előny az Sótonyi László számára, hogy két viszonylag fiatal korosztályt gyúrhat majd össze egy-két éven belül, hiszen a Fazekas Gergő, Illit Zorán, Imre Bence féle társaság, akik nem olyan régen ugye junior világbajnoki döntőt játszottak, azért korban nagyon közel lesznek egymáshoz. Ez most én hadd legyek egy kicsit elfogult és nagyon szurkoló most, hát ez annyira jónak tűnik nekem, mint hogyha kinézek most a stúdiónk nem létező ablakán, de megvannak az emlékképeim, hogy jön a hőkupola, és nem, hogy felhő nincs az égen, hanem csak a napsüt. Tehát az átvitt értelmet azt így értem, hogy ez nagyon ideálisnak tűnik nekem, de kicsit kérlek szakmai szemmel mondd ennek, ha van hátránya, de hogy milyen előnyei vannak.
2: Igen, hát nyilván rengeteg előnye van, de azért nem szabad abba a hibába esni, ahogy sokan abba beleestek itt a női vonalon is, amikor nyertünk egy junior világbajnokságot, és akkor mindenki azt hitte, hogy na, akkor itt 2-3 éven belül aranyeső lesz a felnőtt válogatottban, és mindent meg fog nyerni a felnőtt válogatott ezekkel a játékosokkal, tehát azért rengeteg idő kell, hatalmas a különbség, ez női vonalban is bebizonyosodott, férfiaknál meg talán még később érnek be ezek a játékosok, már a fizikális jellemzők miatt is. Úgyhogy azért ehhez nagyon-nagyon sok idő kell, én azt gondolom, nem várhatja senki, hogy ezek a játékosok 2 év múlva stabil felnőtt válogatott játékosok legyenek. Lehet, hogy lesz egy-két játékos, aki bekerül, de én azt gondolom, hogy meg kell adni azt az időt, hogy ezek a játékosok rutint szerezzenek, mert itt többször elmondtam már, és több tanulmány és statisztika bebizonyítja, hogy azért általában a felnőtt világversenyeket azok nyerik, akik a legrutinosabbak és a legtöbb tapasztalattal rendelkező klasszis játékosok alkotják a csapatokat. Úgyhogy adjunk időt nekik. Én nagyon örülök Sónak. Én azt gondolom, hogy az ő munkássága az példaértékű, és az a ranglétre, vagy hogy mondják ezt, ahogy végigjárta
1: kellőképpen.
2: Így van, és hogy most tényleg oda került, kellő, reméljük, hogy kellő tapasztalattal, és valóban miután egy fiatalítás kell, hogy legyen majd a fiúknál a közeljövőben, ezért azt gondolom, hogy ő a legalkalmasabb erre, hiszen test közelből és nagyon jól ismeri ezeket a srácokat.
1: Igen, egyetlen egy poszton motoszkál bennem a kis ördög, és most nagyon kérem a fiatalokat, hogy fogják be a fülüket, de egy egykori kapusnál én nem tudom nem feltenni azt a kérdést. Ugye itt a kérdés, a kulcs, minden, Magyarország ugye egy olimpia-centrikus ország, olimpiai szemüvegen keresztül nézünk mindent, ahhoz, hogy lehessen olimpiáról, vagy egyáltalán olimpiai selejtezőről beszélni, lévén a 27-es világbajnokságon sajnos nem leszünk ott, a 28-as Európa-bajnokságnak kellene úgy sikerülnie, hogy minden klappoljon. Nyilván nagyon jó kapusaink vannak, de akkor, amikor fiatalítasz minden irányból, akkor egy Miklár Roland rutinja, mit érhetne, vagy mit nem érhetne, és most csak hadd játszok a szavakkal, és se te, se én nem vagyunk abban a helyzetben, ezt nyilván Sótonyi Lászlónak kell döntéseket hozni majd, de amikor tényleg ott vannak a fiatalok, és van mögötted egy olyan, hát nem is tudom, maga a rutin, vagy az állandóság, szóval, hogy én biztos, hogy tennék egy kört az udvarlás és a visszatérés irányába. Ha már 40, mi Roli azt hiszem 84-es születésű, 41-42 évesen még bajnokok ligájában tud valaki védeni.
2: Igen, csak ez ugye olyan kétoldalú dolog, hiszen akkor lehet, hogy elveszed azt az időt egy olyan fiataltól, akiben mondjuk lehet, hogy Sótonyi László lát olyan lehetőséget, hogy mondjuk 3-4 év múlva beérhet megfelelő rutinnal. Úgyhogy tényleg hagyjuk meg neki ezt a döntést. Nem tudom, hogy Roli hogy gondolkodik a jövőjéről. Én nem hiszem, hogy 40 pár évesen családapaként ő még gondolkodik ebben.
1: Olimpiai felkészülésbe akarna részt venni, ha úgy alakul?
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy én mindig is a fiatalítás híve voltam, hiszen abba is bele kell gondolni, hogy oké, hogyha csak az eredmény számít, és arra megyünk, de akkor elvesszük valóban egy olyan, lehet, hogy egy olyan fiatal tehetségtől, akinek nagyon-nagyon sokat számítana az a 2 év plusz rutin.
1: Mint ahogy minden éremnek, ennek is két oldala van, azért mondtam, hogy most mi itt ebben a helyzetben 9 óra 12 perckor talán beszélhetünk egy picit így ezzel a, vagy erről a gondolatról is. Kati, kanyarodjunk át a hölgyek világára. Az egyik központi téma volt itt az elmúlt időszakban, sajnos nem feltétlenül pozitív hírek érkeztek, például a Moson-Magyaróvár licensz helyzetéről, és a Moson-Magyaróvár licensze végül is másodfokon megoldódott, tehát a legutóbb a 8. helyen záró klub végül is tud indulni. Hogy látod ki egyenesedet, akár a Moson-Magyaróvárra mennyire belelátsz itt a dolgaikba, de hogy így a szezon kezdete előtt, ugye bő egy hónap van hátra a bajnokság kezdetéig, szóval, hogy kiegyenesedtek azok a kérdőjelek, voltak-e máshol kérdőjelek, nem tudom milyen hírek jutnak el, akár hozzád, akár az MKS-be, szóval, hogy a Moson-Magyaróvártól indulva, hogyan látod a csapatok, a klubok helyzetét így egy hónappal a bajnokság előtt?
2: Hát összességében azt gondolom, hogy azért lesznek változások, tehát itt azért egy jócskán átalakul a támogatási rendszer, ami biztos, hogy rányomja majd a bélyegét a klubok helyzetére. Ez még kialakulóban van. Nyilván itt a szövetségnek az a legfontosabb, hogy mi a bajnokságot figyelembe véve védjük azt, és próbáljuk meg a legmegfelelőbb körülményeket megteremteni, hogy ugyanilyen magas színvonalú bajnokságot tudjunk rendezni. Nem látunk bele az Óvár és a különböző csapatok helyzetében, a licensz az azért van, hiszen hogy egy megfelelő keretek közé szorítsuk a klubokat, illetve adjunk egy olyan fajta védelmet a bajnokságnak, a játékosoknak, hogy megfelelően lehessen ezt a bajnokságot lejátszani, de hát nyilván vannak olyan élethelyzetek és olyan szituációk, amikor akár ezen változtatni kell, vagy alkalmazkodni kell, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen szituációt az elnökség tárgyal, van egy szabályrendszerünk, vannak bizottságaink, akik ezen dolgoznak, és hát a kiírt kritériumoknak mindenkinek meg kell felelni egységesen, soha nem teszünk kivételt, és mármint, hogy klubokkal, úgyhogy tulajdonképpen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az elnökség összeérő, és akkor megtárgyalja, hogy akkor másodfokon adjuk meg, hanem amennyiben nyilván a klub ezt a hiánypótlást benyújtja, és ott megfelelően biztosítják azt, hogy a következő évben, hogy tud a következő szezonban, hogy tudnak versenyezni az előtt szabályoknak megfelelően, akkor megkapták az engedélyt, úgyhogy ez így zajlik. Nem, nyilván nagyon sok kérdőjel van itt a támogatási rendszer miatt első körben, hiszen azért sok minden változóban van.
1: Nem viszont az nálunk, mindenképpen bizakodó, bocsánat, közbeszólok egy pillanatra, hogy azt említetted, ugye jól emlékszem, azt mondtad, hogy még kialakulóban van, tehát még semmi nem dőlt el ezek szerint akkor véglegesen. Mert hát, lehetett hallani rossz híreket, de hogy...
2: Igen, hát most nyilván mindenki bizakodik még, mindenki keresi azt, hogy hogyan lehet ezekre a kieső forrásokra megoldást találni. Azért azt gondolom, hogy az új irány az lesz, hogy a piacról kell újra szponzorokat behozni, akkor ahhoz idő kell, és biztos, hogy ezt majd megérzi minden klub. De mondom, ez nem csak a mi sportágunkra vonatkozik, úgyhogy ez biztos egy kisebb átalakulás, vagy inkább nagyobb átrendeződés átalakulást fog hozni, de hát mi, mint szövetség, nekünk természetesen az a dolgunk, hogy minden tudásunkkal és lehetőségünkkel segítsük a csapatokat, a klubokat és a bajnokságot.
1: Mi a helyzet a győri női csapat házatája? Mennyire látsz bele a felkészülésbe? Azt láttam a közösségi médiát figyelve, hogy elindult a munka, mindenki nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel vetette bele magát ebbe a munkába. Hát minden évben lehet mondani, hogy nem, hogy gyengült volna az Eto, hanem például Buktit érkezésével, ha most csak a legutóbbi BL döntőre emlékszem vissza, akkor erősödött, és nem nagyon látom azt, hogy hol lehetne fogást találni, de hát nyilván ott vannak az edzők, akiknek ugye ezekből a nagyszerű játékosokból egy egészet, egy csapatot kell összegyűrni, szóval mennyire látsz bele, mikor találkoztál velük, milyen most a hangulat az Eto házatáján?
2: Jó hangulat van, nagyon eltökélt és elszent mindenki, ugye vannak visszatérők, szülésből visszatérő játékosok, nagyon nagy a keret, valóban nekem egy picit egyébként talán túl sok is a túl jó játékos, de ezt most mindenki érte jól, hogy itt az lesz valóban az edzők feladata, hogy hogyan gazdálkodnak itt a játékidővel, arról nem is beszélve, hogy ugye négy akadémista is kerete, vagy volt akadémista is kerettag most ebben a győri csapatban, és hát nyilván nekem mindig is szívügyem volt, és hát próbálom, amennyire van ráhatásom abban a tekintetben nyomást gyakorolni, hogy ők kapják meg a megfelelő játékidőt, kicsit most ez aggódom, hogy ekkora létszámnál hogy fogják, de hát meglátjuk, hogy hozza az élet, milyen taktikával és mit rak össze fejében Per Johansson a következő évre. Most ugye megint érkezett egy bejelentés Lindblom anyai örömök elé néz, úgyhogy
1: hát vannak azért olyan... Hát a bölcsében az Ovid tulajdonképpen lehet nyitva tartani a csarnokban, tehát azzal nincs probléma. Igen. Ha már elbüntetted a fiatalok játékperceit, most itt első név, aki eszembe jut, mondjuk Zákányi Panna, ha már őt meg említem, akkor gyorsan nézzük azt, hogy itt a tegnapi nap ugye elindultak az U18-as, jól mondom, ugye? U18-as Európa-bajnoki mérkőzések, de nem csak Európa-bajnoki mérkőzést rendeznek a lányoknál, hanem van U18-as férfi világbajnokság is, ahol megütötte egy eredmény a szememet, Franciaország Fidzsi szigetek 55-2. A legnagyobb tisztelet mellett kérdezem, Kati, tényleg nem elvéve a Fidzsi szigetektől az érdemet, hogy mind a két félidőben tudott egy-egy gólt szerezni a bihajerős és bombaerős francia csapat ellen, meg az, hogy nyitni kell, és nyitni kék, és mindenkinek adjuk meg a játék örömét, de kell legyen szerintem egy határ, amit meg kellene húzni, mert ez nem világbajnokságra való eredmény, és szerintem ez a Fidzsi-szigeteknek sem az élmény és a tanulás kategória, hanem ez a sportág megcsúfolása és meggyalázása. Szerintem.
2: Annyit tudok mondani, hogy egyetértek, nem látok bele, nincs bele szóval az IHF döntési rendszerébe, úgyhogy igazából maximálisan egyetértek veled. Értem a célt, hogy népszerűsítsük a sportágat,
1: de kell legyen egy
2: szükség
1: határ.
2: Van úgy szereplőknek, de, de kellene valamilyen szűrőrendszer, én is azt gondolom, amin nem szabadna, hogy átmenjenek ilyen csapatok, és ne szerepeljenek világbajnokságon, mert valóban ez senkinek nem jó.
1: És ez nem egyedi jelenség, mert itt volt egy Németország-Üzbegisztán mérkőzés, ahol a félidő 24 volt, volt egy Spanyolország-Gínea, ahol 14-2 volt. Tehát
2: igen, vannak pozitív példák is, azért tegnap, ha láttuk itt a női vonalon, az IF Tunézia azért egész szépen küzdött, és egész jól kis mozgásokat és játékosokat láttunk, és hát 20, nem is tudom a végén hány gólt tudtak lőni, tehát viszonylag nem egy annyira sima mérkőzés, tehát a győzelem nyilván nem volt kérdés itt a magyar csapatnak, de azért azt gondolom, hogy van egy szint valóban, ami alá nem kellene menni, és lehet, hogy nem ebben a korosztályban, meg főleg még, tehát hogy kellene egy olyan szűrőrendszer, hogy nem minden áron minden nemzetet beengedni, és lehet, hogy ezek egy hónapja álltak össze, körülbelül úgy nézett ki az egész, nem hiszem, hogy komoly kézilabda felkészülés volt el mögött, a teljesítmény mögött, amit a franciák ellen ez a Fidzsi mutatott.
1: Igen, 29 gólt szerzett egyébként Tunézia, és minden szavaddal maximálisan egyetértek. Még egy dologról engedd meg, hogy kérdezzelek zárásként itt a mai kis szeánszunk zárásaként. Nem feltétlenül kézilabda specifikus, illetve maga a példa, ahonnan indulunk, az egyáltalán nem kézilabda, de fogod érteni. Van jelentősége, és hogyha van, akkor mekkora jelentősége van annak, hogy ki viselheti a csapatkapitányi karszalagot, vagy ki az adott klubnál a csapatkapitányi kézilabdás példában, ugye itt főleg az Etónál, Fradinál női vonalon, Debrecen, a fiúknál, ugye Szeged Veszprémnél van ez igazán reflektorfényben, ami miatt akarom kérdezni, hogy mekkora ennek a jelentősége. Óriási dolognak tartom, és szerintem most még föl sem fogjuk a jelentőségét. Szoboszlai Dominik kezdőként vezette a Liverpool csapatát felkészülési mérkőzésen, kezdőként és csapatkapitányként. Legutóbb, amikor csereként szállt be az első felkészülési meccsen a Liverpoolnak, akkor is azonnal megkapta a csapatkapitányi karszalagot. Tehát az, amikor egy ekkora klubnál, csapatnál tudsz csapatkapitány lenni, szerintem azon túl, hogy önmagában egy üdvözlendő dolog, ennek nagyon nagy jelentősége van. Ha van, mekkora?
2: Nagyon nagy. Tehát azt gondolom, hogy persze az, most mondhatnám, hogy az érzi, aki ezt átérte.
1: Hát Kati, nem illetve kérdezlek téged, azért mondom, hogy tudsz erről saját bőrödön tapasztalatokat
2: mondani. Nagyon, főleg úgy, hogy Szoboszlai is megérdemelten, tehát hogy ez biztos, hogy a csapat 90% egyetért azzal, hogy ő legyen a csapatkapitány, és nálam is, amikor a válogatottba tulajdonképpen szavazással döntöttük el, vagy tényleg nem az volt, hogy az edző kijelölt valakit, hanem tényleg megkérdezte a csapat véleményét, és amikor egy ilyen szinte egyhangú választással lettem csapatkapitány, és hosszú éveken keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, és egy nagyon komoly felelősség, de egy szép felelősség, és azt gondolom, hogy tényleg Szoboszlai Dominik minden mozdulatával, viselkedésével, amit a pályán mutat, és nyilván a teljesítmény a legfontosabb, mert anélkül nem is juthatott volna el idáig, és nem is lenne bizalom irányába. Egy olyan feladat és egy olyan szép dolog, hogy valóban hatalmas sikerként kell, hogy megéljük, és nagyon büszkék lehetünk erre.
1: Igen, és a másik oldalról viselni egy ilyen szalagot, ami csak egy ilyen kis, egyszerű, picike szalagnak tűnik, az mennyire tud nehéz lenni ez a karszalag, amit jelen esetben neki ugye minden mérkőzésen, ugye látványosan kézilabdában ez kevésbé jelenik meg.
2: Nagyon,
1: ugye,
2: igen.
1: Érted, hogy mi hova akarok kiukadni?
2: De egy komoly felelősséggel jár, tehát abban mindenképpen ott én nagyon éreztem, amikor én megkaptam ezt a karszalagot, hogy vannak olyan szituációk, akkor igenis ki kell állni, és sokszor, hogyha negatív, akkor is ki kell állni, és akkor is kommunikálni kell, és akkor is neked kell a csapat élére állni, és lerendezni. De hát ezért kapod meg általában, azért kapja meg az ember, mert hisznek benne a csapattársak. És volt olyan nálam is, amikor az edzőhöz mentem oda, amikor a játékvezetőhöz mentem oda, de volt olyan csapattársakhoz mentem oda, hogy na most álljatok le, és fejezzétek be. És hogyha egy csapatkapitány mond valamit, annak súlya van, de ezt akkor tudod hitelesen használni ezt a súlyt, hogyha nem élsz vele vissza, és tényleg próbálsz mindig higgadtnak maradni, és ami a legfontosabb, hogy soha nem helyezheted saját magadat a csapat elé, és itt talán ez a legfontosabb kulcsmondat, hogy egy igazi csapatkapitány az mindig a csapat érdekeit nézi, és még a saját egóját is a mögé helyezi, és akkor tudsz igazán jó csapatkapitány lenni.
1: És nem is biztos, hogy mindenkinek jól áll. Most így hirtelen eszembe jutott egy történet, ami pont kézilabdás, de inkább nem hoznám most föl, már csak azért sem, mert 9 óra 25 perc a pontos idő, és Zara Larsson már sorban áll, hogy szeretne egy picit zenélni. Kati, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Még egy nagyon gyors búcsú kérdés. Valami kis pihenés belefér, de egyébként, vagy akkor pihentél, amikor nem értünk el, vagy nem tudtunk hívni?
2: Igen, akkor.
1: De jól tetted.
2: Akkor pihentem.
1: De akkor most már visszatértél a fedélzetre, és akkor innentől.
2: Igen.
1: Én a boldog vagyok, hogy egy picit kettesben lehetünk, még ha csak az ételen keresztül is, de ez a 25 perc, ez ajándék volt minden másodperce. Pálinger Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ma reggel is. Számítunk rád egy hét múlva, és köszönöm szépen. És ahogy említettem, Zara Larsson énekel majd a folytatásban.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kikapott az elődöntőben, így bronzéremért vívhat a férfi kard válogatott a VB-n. Vízosztással készül a hőségre a MÁV csoport. Fokozódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Ferencváros egy gólos előnyből várja a holland Twente elleni párharc visszavágóját a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC ma este hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást. A labdarúgó konferencia ligában pedig három magyar csapat is érdekelt ma. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen az első mérkőzésén 6-2-re nyert a luxemburgi Aterbisztán otthonában. Ma este a Paksi és a Debrecen is pályára lép a konferencia liga selejtezőjében. A második forduló visszavágóján elsőként a DVSC Jerevánban. A Debrecen 1-0-ás előnyből várja az örmény Pjunik elleni mérkőzést. A találkozót 18 órától az M4 Sport közvetíti majd. 20 óra 30 perctől pedig a Paks Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután az első mérkőzésen 2-1-re kikapott hazai pályán. Ezt az összecsapást a Dunavörðön láthatják élőben, akár csak 19 órától az Eto Bissen összecsapást, míg az FTC Twente találkozót 20:30-tól az M4 Sport közvetíti élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd. A Liverpool labdarúgó csapata magyar idő szerint ma hajnalban New Yorkban lejátszotta második felkészülési mérkőzését, amelyen 1-0-ra legyőzte az angol másodosztályban szereplő Wrexham együttesét. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként gólpasszt adott és 76 percet játszott, míg Kerkez Milos egy fél időt kapott. A bronzéremért vívhat a magyar férfi kard válogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan összeállítású együttes három győzelem után az elődöntőben a franciáktól kapott ki 45-40-re. A románok elleni bronzmérkőzés a tervek szerint 10 óra 15 perckor kezdődik majd. A női törcsapat pedig a negyeddöntőben vereséget szenvedett az olaszoktól, majd első helyosztó mérkőzésén legyőzte az oroszokat. Így az ötödik helyért vívhat majd Kanada ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna alacsony vízállása miatt. A folyó jelenlegi vízszintje Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítménycsökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű 3-as blokkjának működését. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készül a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti pályaudvarokon, a Boráros téri hévállomáson, számos nagyobb vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. Több mint 18 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt ellenőrzés első szakaszában. A hatóság közölte, csak nem 590 vendéglátóhelyet vizsgáltak, és néha komoly hiányosságokat tártak fel. Összesen 15 vendéglátóegység működését kellett korlátozni. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyvaregény.
0: Közlekedés.
2: Terelésben kell autózni az M1-es főváros felé vezető

0: oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között. Az erős forgalom miatt Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál lassulás, szakaszos torlódás alakult ki mindkét sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 20-30 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, magyarok!
2: Szoboszlai előtte, Nikolics ment középüt, könyves. Szoboszlai, könyves, szétfejezés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hű fegyverhordozóim nélkül Marosán György üres szék, Gyurta Gergely üres szék. Hát ez ma egy ilyen reggel a fiúknak sürgős, halaszthatatlan tennivalója akadt, úgyhogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Egyedül itt nagy magányom van a mikrofonnál, Németh Kornél. De hát van ilyen is, ugye állandó vendégeink azért képviseltették magukat a ma reggelben, most viszont minden jónak vége szakad egyszer, úgyhogy gyorsan nézzük, hogy milyen mérkőzés, milyen közvetítések jönnek majd a mai napon. A nemzetközi kupacsapatainkról, ugye labdarúgásról van szó, esett már szó, Holzer Ádámmal beszélgettünk a nemzetközi csapatok szereplését illetően. Nos, 18 órakor kezdi majd a sort Jerevánból, Örményországból a Debrecen együttese. A Loki az első mérkőzést 1-0-ra nyerte hazai pályán, így jön majd a visszavágó. Valamelyest az Ocmesterek a hazai csapatot, a Pjunik Jerevánt hozzák esélyesebbnek, de hát Cibla bombák góljából kiindulva egyébként a Debrecennél az előny, úgyhogy egyáltalán nem tűnik reménytelennek helyzetnek, vagy reménytelen helyzetnek, ami a Lokit illeti. 19 órától, 18 órától ugye ezt a meccset élőben közvetítjük majd. Este héttől szintén élőben a Győr-Luxemburgi csapat elleni visszavágója, a Bissen elleni visszavágó. Hát anélkül, hogy előre innánk a medve bőrére, én azt hiszem, hogy nem túlzás kijelenteni. Nagyon remélem. És nem is, talán nem is sportszerűtlen, hogy ez egy formalitás. Ez a visszavágó 6-2-re nyert a bajnok csapat, ugye mely a konferencia liga selejtezőjébe pottyant a Vikingur Reykjavik elleni búcsú után. Szóval a 6-2-es győzelem után formalitásnak tűnik a visszavágó, és reméljük, hogy a győriek sikerre járnak, kettős győzelemmel jutnak majd tovább a következő körbe. Este 8:30-tól pedig két csapatunk is érintett lesz majd, az egyik az Európa Ligában, a másik pedig a Konferencia Ligában. Ami a Konferencia Ligát illeti, Athénban a Panathinaikos vendégeként kellene csodát tennie. Most Milára nézek, hogy csodát kellene tennie, bólogat itt mellettem. A Panathinaikos ellen a hazai vereség után a Paks a hétvégi Ferencváros elleni mérkőzésből, ha kiindulunk, miért ne tudna csodát tenni Bognár György? Hát, ha tud valamit varázsolni, ugye Holzer Ádámmal is erről beszélgettünk nem is olyan régen, és szintén este 8:30-tól élőben közvetítjük, engedelmükkel, engedelmetekkel szeretném jelezni, hogy ebben én magam is érintett leszek, tehát ilyen keretes szerkezetbe foglalom a csütörtököt itt a reggel után, jön majd este 8:30-től a Fradi Twente mérkőzés közvetítése, ugye az Európa Liga selejtezőjében a visszavágó mérkőzésen a Fradi előnyből indul, ugye Hollandiában tudott nyerni József remek játékának is köszönhetően a Fradi 2-1-re, tehát a zöld-fehéreknél Borbé Balázs csapatánál az előny. Még egyszer, tehát csak a rendkedvéért, 18 órától Pjunik Jereván, Debrecen, 19 órától Győr Bissen, 20 óra 30 perctől pedig Ferencváros Twente, illetve Panathinaikos Paks mérkőzés, és van még egy részben magyar érdekeltségű találkozó, ez a Velez Mostard Dunaszerdahely, szintén Konferencia Liga párharc, amire érdemes lesz figyelni. 19 órától szerepel majd a Dunaszerdahelyi csapat, vagy lép pályára a Dunaszerdahelyi csapat Boszniában, és előnyből indul a Dac gárdája, úgyhogy természetesen nekik is szoríthatunk. Egyébként óriási meccs dömping jön majd, ami a mai napot illeti. Most nyilván ugye a legfontosabbakról, amelyeket közvetítünk, tettem említést, tehát az Európa Ligában is például este 9-től rendeznek majd egy Benfica-Szent Gallen mérkőzést, ahol a portugáloknak hátrányból kell fordítani, kifejezetten csemegének ígérkező párosítás ez is, de hát a Konferencia Ligában szintén jó pár mérkőzés benne magyar szereplőkkel is, illetve kifejezett érdekességekkel, úgyhogy én azt hiszem, hogy érdemes lesz figyelni mind a két kupasorozatra. Ez volt a mai Sportreggel, nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük a figyelmet mindenkinek, aki a mai reggelen is velünk volt, viszont elérkezett a búcsú pillanata, úgyhogy szeretném megköszönni a segítséget a szerkesztő Big Favi Tamásnak, a hangtechnikus Horváth Milánnak, a mai műsorvezető Németh Kornél volt, jelen időben van, és én bízom benne, hogy lesz is még. Szóval hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Szép napot mindenkinek, Németh Kornélt hallották.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Meccsdömping a nemzetközi kupákban. Egy gólos előnnyel utazott Örményországba a Debrecen, így jó eséllyel meg lehet a továbbjutás. A Pjunik Jereván DVSC találkozó 18 órakor kezdődik. Este 7-től a magyar bajnok Győr a luxemburgi Bissennel játszik, szintén a konferencia ligában. Este 8:30-től Athénban lép pályára a Paks, a nagy nevű Panathinaikos otthonában. Bognár György együttese egy gólos hátrányból várja a folytatást. A Fradi ellenben 2-1-es győzelemmel a zsebében készül a holland bajnokság negyedik helyezettje ellen. A Ferencváros Trente Európa Liga selejtező visszavágója 20 óra 30 perctől hallható a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Utak és városok, egyik nap itt, egy másik ott, és menni, amikor várnak valahol, csak ez nem változott. Énekelte a Mobilmánia, Horváth Attila és Zeffer András szövegét, és ezt folyamatosan énekelhetnék a Ferencváros labdarúgói is a 2025-2026-os szezonban. Mert a zöld sasok folyamatosan úton voltak, és szálltak a kontinens egyik városából a másikba, és ha landoltak, akkor meg a focipályán próbáltak meg szárnyalni. Egy sikeres nemzetközi szereplés összefoglalója jön a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A 2024-2025-ös első osztályú labdarúgó bajnokságban az utolsó forduló előtt még nem volt biztos a Ferencváros bajnoki címe. Még elvehette volna tőle azt a Puskás Akadémia, ha a címvédő és a BL-be vágyó pesti csapat kikap a 2025 tavaszán a zárónapig veretlen Győr otthonában. Ám a Fradi nyert, és ezzel megszerezte a hazai pontvadászat aranyérmét, és ezzel a jogot, hogy ismét megpróbáljon a Bajnokok Ligája főtáblájára kerülni. Az elmúlt évek kísérletei nem voltak túl sikeresek, hiszen 2021-ben a Young Boys, 2022-ben a Karabakh, 2023-ban a Klasszvikár Itrottár Felag, 2024-ben a Midtjylland jelentette a végállomást a BL-ben, még mielőtt ott játszhatott volna a Ferencváros. A 2025-2026-os kiírásban nem panaszkodhatott a sorsolásra a magyar bajnok. A második körben, ahol beszállt a küzdelmekbe, az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is egy neve nincs csapattal találkozott Örményországból, a Noával, amelyről kevés magyar sportrajongó hallott a sorsolás előtt. Az első mérkőzésre idegenben került sor.
3: Örményországban kezdi meg tehát szereplését a Ferencváros férfi labdarúgó csapata. A cél Robi Keane együttese számára valamelyik európai kupa liga szakasza, ahogy most hívják, maradjunk leánykori nevénél, leánykori nevénél a főtáblánál. Természetesen, hogyha a Noa elleni párharcot sikerrel veszi, a Fradi az már konferencia liga régi nevén csoportkört, mai nevén főtáblát ér. Ha és amennyiben a Noa elleni párharcon is túljutna a Ferencváros, az már Európa Liga főtáblát érne, és még egy kört kellene mennie a Fradinak ahhoz, hogy a Bajnokok Ligájában a liga a szakaszba jusson. A mostani párharc tehát az első, vagy pontosabban kell a labdával bánni, mert ez most egy saját térfélen eladott labda, amelyet követően öngól! Sisi öngóljával a 36. percre fordulva megszerzi a vezetést a Noah! Hát ez hihetetlen! A semmiből egy eladott labda saját térfélen, és Sisi a menteni igyekvő, Sisi az, aki bal külsővel saját kapujába pördíti a labdát, megszerzi a vezetést a hazai együttes. Teljes hidegzuhany, döbbenet egyébként, úgyhogy próbálkozása, értelmezhető próbálkozása egy darab volt, ugye Omárnak volt még egy 17 méterről leeresztett lökete, nagyjából a 17. percben egyébként, Sziszi az, aki egyébként eladja a labdát. Sangaré szerzi meg a Ferencváros tér felén, kidobja a jobb oldalra, és Muradján beadásából a menteni igyekvő Sziszi saját kapujába belsőzi.
4: Tóth Alex megkapja most már a bedobást is, 45. percben járunk, középre ívelt labda Makrekisztra, hosszú oldalon jön egy fejes és gól. Kiegyenlít a Ferencváros a 45. minutumban, de hát a gólörömön azért látszik, hogy ez a minimum volt, amit tehetett a Ferencváros az első félidő végén. Ötvöst találta meg, sőt, pontosabban nem is ötvös volt a gólszerző, hanem a
3: ez vagy Varga, vagy oda-oda lesz.
4: Oda-oda volt a gólszerző, és hát talán csak említeni kellett, hogy 20 perce nem nagyon kellett kimondani a nevét. Most akkor a 45. percben a rendes játékidő utolsó minutumában, ami az első félidőt illeti, kiegyenlít a Ferencváros. Jobbról érkezett a beadás Makrekisztől, és oda-oda a hosszún befejelte, ezzel egyenlített, és egy-egyre változtatta a félidei állást, hiszen hallottam a hármas sípszót is a spanyol játékvezetőtől, úgyhogy egy-egy lesz a félidei eredmény, ezzel vonulnak az öltözőbe majd a csapatok.
3: És akkor Tóth Alex lesz az, aki középre ívelheti, de nem, mert Lévi az, ott a gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros, Lévi íveli középre a labdát ballal, és Varga Barnabást ünneplik a társak, ő robban be, nagyjából az ötös környékéről, de még az is lehet, hogy még inkább beljebbről szerzi meg a vezetést a Ferencváros együttese. Hát tulajdonképpen, ha szigorúan veszem, akkor 4 perc alatt, ez a valóságban azért egy picivel több volt, mint 4, fordít a Ferencváros együttese. 1-2 a mérkőzés állása. Tóth csak ijesztget, Lévi úgy teszi középre a labdát, és Varga Barnabás teljesen tisztán az ötös vonalán tulajdonképpen föl sem kell ugrania. Ráhullik a fejére a labda. Magyar siker a Bajnokok Ligája selejtező második körének odavágóján, Noah Ferencváros 1-2.
5: Az első párharc első meccsén érvényesítette a papírformát, a Ferencváros nagyon nem aggódott senki a visszavágó miatt. Ennek ellenére nem lett egy szívbetegeknek receptre felirandó mérkőzés.
3: Következik a Ferencváros Noa BL selejtező második felvonás, második kör, második felvonás, nagyjából így lehet összefoglalni.
4: Az első találkozót 2-1-re megnyerte a Ferencváros, most Lenny Joseph lép ki egy labdával és találja meg Pesicset a kapu előtt, egy lövés és vezet a Ferencváros! 51 másodpercet kellett várni ahhoz, hogy a Ferencváros tovább növelje az előnyét, ami összességében már 2 gólos, amely a 2 mérkőzést illeti. Pesics kapott egy labdát Lenny Joseph-től, és nagyjából 18 méternél átvette, nem teketóriázott sokat, kapura lőtte, a rövid oldalon pedig utat talált magának a labda a hálóba. Csancserevics tehetetlen volt. Tökéletes kezdés ez a Ferencváros szempontjából. A mai találkozón ugye nem számíthat Sziszi játékára a belső védő pozícióban az ír vezetőedző, hiszen őt kiállították az első találkozón, mellébe ütötte ellenfelét, és videózás után kiállították. Most egy hosszú indítás, és kiléphet, sajnos teljesen üresen Ferreira, ellövi a labdát, és gólt szerez a Noa együttese, ezt biztosan videózzák majd, hiszen lesz gyanús a szituáció, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez egy érvényes találat, de minden esetre a 7. percben kiegyenlít Ferreira góljával az örmény Noa. Ha pedig nem volt es, akkor talán Ramákez lehetett az, aki belógott a védelem közepén, és éppen Sziszi távollétéről beszéltem, akinek a helyén játszik most a belga belső védő. Hát a játékvezető egyelőre a füléhez nyúl és várja az utasítást, de ezek szerint minden tiszta, és akkor beragadt egy Ferencváros játékos, hiszen a gól érvényes. 8 percnyi játékot követően, sőt 7 perc, 8 másodpercnyi játékot követően Ferencváros Noa 1-1 jött a gyors egyenlítésbe.
3: Tóth Alex a labdával, 12. perc, Tóth gyorsít rá, Tóth nagyon-nagyon aktív eddig a mérkőzésen, Tóth középre teszi, oda-odát megelőzve, Lenny Joseph a 12. percben, ha neki nem lett volna jó, oda-odának tökéletes lett volna, de hát nem kellett megvárni, hogy az ír betaláljon, vagy eredményes legyen, mert hogy Lenny Joseph a gólszerző. Potyognak a gólok, a 12. percben járunk, és ez már a harmadik találat a mérkőzésen. Lenny Joseph góljával újra előnyben a Ferencváros, 2-1 az állás. Most viszont 4-3 ellen jöhet egy vendégkontra. Sangari, Ferreirához dobja ki a labdát, az ötösről visszagurított labda, 2-2, egy gyors kontra, Mateusz Ayas, a gólszerző, a 22. percben járunk, amikor jön a Noah egyenlítő találata. Hát az a helyzet, hogy megint nevén kell nevezni a gyereket, ez egy szépen végigvitt kontra volt, és akármennyire is az látszik és az érződik, hogy nagyon komolyan beleállt a Fradi ebbe a meccsbe, amikor tudnak kontrázni a vendégek, már pedig kétszer tudtak kontrázni eddig, akkor életveszélyesek. 23. percben járunk már, de a 22. jön még az egyenlítés. Ferencváros Noah 2-2.
4: Zakariasen pattogtatja már a labdát, az is biztos, hogy ezt a 11-est elvégzi majd a Ferencváros csereként beszálló támadója, és akkor neki is valamivel több mint 6 perc kellene ahhoz, hogy gólt szerezzen, hogyha értékesíteni ezt a büntetőt. Csáncserevics a vétkes vele szemben a kapuban, most még a gólvonal mögött áll az örmény hálóőr, de biztosan előrelép majd, hogy védje Zakariasen próbálkozását. Zakariasen nekifut, és belövi a kapu jobb oldalába, beleért ugyan Csáncserevics, de hárítani már nem tudta a próbálkozást. Zakariasen pedig, ami az összesítést illeti, ismét 2 gólosra növeli a Ferencváros előnyét. Grigics a 16-oson belül egy lövőcse, Gardemane nem ment el rá, úgyhogy továbbra is ott vele szemben. A bal oldalról Torrinson, egy beadás, egy fejes, és sajnos kiegyenlít ismét a Noah. Ismét elaludt a ferencvárosi védelem, bal oldalról Torrinson adta középre a labdát, és remekül érkezett Grigics, megelőzte a védőjét, és a rövid oldalra fejelt Dibusznak. 3-3 az állás, a 71. percben járunk a Ferencváros Noah összecsapáson, a labdarúgó bajnokok ligája második selejtezőkörében a visszavágón, ráadásul itt a Grupama arénában, és bármikor megszerzi a vezetést a Ferencváros, eddig érkezik rá válasz.
3: Makrekis teljesen tisztán a jobb oldalon. Zakariasen bemozdul, de nem ő kapja. Makrekis most vissza lövésre. Varga Bardabás, Varga 11-es pontra gól! A jobb alsóba! 4-3! Újra megvan a vezetés! Varga Bardabás gyönyörűen játsza magát tisztára, és tökéletes a befejezés. Jól lövés a jobb alsó sarokba. Makrekis jól teszi középre a labdát. Kérjük tehát az asszisztot is, az előkészítést, de én azt hiszem túlzás nélkül állíthatom, hogy azért a jó labdán felül itt azért Vargának duplájára dicséret. Jól játsza magát tisztára, és jó a befejezés is. 75. perc a mérkőzésen, 4-3-ra a Ferencváros vezet. Még ezt a szabadrúgást elvégezheti a Fradi, de addig, hanem ez lesz a mérkőzés utolsó momentuma. Robert Jones játékvezető az órájára néz, és azt mutatja, hogy erre még lesz idő, úgyhogy ezt akár még föl is lehet ívelni, feltéve, hogyha van ilyen szándék. Szalainál volt ilyen szándék, és több minden már nem fér bele a mérkőzésbe, hölgyeim és uraim. Sorozatban 7. alkalommal lesz ott a Ferencváros valamelyik európai kupasorozat. Régen azt mondtuk, hogy főtábláján, most liga szakaszában, mert hogy a BL selejtező második körének visszavágóján Ferencváros Noah 4-3 összesítésben 6-4-jel a zöld-fehér csapat jutott tovább.
2: Az örmény Noah 2-es győzelemmel kipipálva, még ha nem is túl könnyen, a BL selejtező harmadik fordulójában egy régi ismerőssel találkozott a csapat, a bolgár Ludogorets Razgráddal, és akkor még senki nem sejtette, hogy a közeljövőben még jobban megismeri egymást a két zöld-fehér, zöld-sas kabalával rendelkező gárda. A későbbiek ismeretében mondhatjuk, Ludogorets Ferencváros 2025-2026 Először!
6: A Noah elleni visszavágóval összehasonlítva összesen kettő változtatást fedezhetünk fel a Ferencváros kezdőcsapatában. Bekerült Kanikovszki és Varga, kimaradt Levi és Pesics. Hétvégén a Kazincbarcka ellen négyen voltak a pályán már a kezdősípszónál is. Varga és Kanikovszki, valamint Dibusz és Rámakers. A Ferencváros kapujában tehát a már említett Dibusz, a háromtagú belső védősor, Rámakers, Szalai és Gartem, a széreken Makrekis és Audauda, középen Ötvös és Tóth a középpályán, még Kanikovszki, a csatár kettős Zsozef és Varga mögött. A Ludogorecnél szintén hiányzik egy belső védő, Olivier Verdon sárgalapok miatt kénytelen kihagyni a mai összecsapást, valamint sérült a svájci válogatott Kvadó Dua, így rájuk nem számíthat a portugál mester Rui Mota, aki a Rijeka elleni visszavágóhoz képest Robi Keane-hez hasonló kettőt cserélt a kezdőjén, az eltiltott Verdon helyén a védelemben Almeida játszik, és az időközben az Udinézének eladott Piotrovskit a középpályán a cseh Kalocs helyettesíti. Bommán egy német hálóőr a Ludogorec kapujában, négy védő, Son, Kurtulus, Almeida és Negyákov a Ludogorecnél, a középpályán Kalocs és Stanics mellett Naresszi, és a 4-3-3-as felállás legelső sorában két brazil, Marcos és Vidal, valamint a gánai center Bernard Tekpeti. Így állnak fel a csapatok, a mérkőzés játékvezetője a norvég Espen Eskos lesz. Neki van már rutinja ezen a szinten, elvégre tavasszal az elit sorozat negyed döntőjében is fújta már a sípot. Norvégok segítik a munkáját a vonalak mentén. Gól, vezet a Ferencváros a mérkőzés 23. percében. Leni Zsozef révén előnybe került a magyar bajnok. Egy jobboldali szabadrúgást végezhetett el Tóth Alex. Jött be a 16-oson belülre a labda. Sikerült átcsúsztatni Gartemannak, egy bolgár védő őrizetében a labdát a túloldalra. Rettenetesen lépett ki a kapujából Bommán, aki előklözte a labdát, de sután pont ellenfélhez a 16-oson belül egy pattanás követően oda került Zsozefhez, aki fél a fordulatból belelőtte a hálóba a labdát, úgyhogy szinte üresen maradt kapus nélkül a Ludogorec kapuja. Ezzel tehát előnyben a Ferencváros a mérkőzés 24. percében, és ezt az örömérzetet azonnal felváltotta az aggodalom érzete bennem, mert hogy feltehetően lesen volt Szalai Gartemann csúsztatását követően. A játékvezető kijött, megnézte és lestítél, úgyhogy nincsen gól, hiába talált be a kapuba Leni Zsozef, ott egy pillanatban úgy alakult a játék, hogy lesen tartózkodott, talán egy fél fejjel Szalai, ha jól láttam. Szöglet következik. Hosszabbítás, második perc ez már. Ferencvárosi pontrúgás a jobb oldalról. Jön előre a hátvéd sor is a vendégeknél. Levi most a sarokban, ő tekerheti be középre a labdát ballal. Levitől a labda, van egy fés, és mellé pattog! Centik, most tényleg csak centik hiányoztak Szalai bólintását követően. A rövid oldalon a kapufánál emelkedett, nem is Szalai, ő is emelkedett, de nem róla ment a kapu mellé, hanem ha jól látom, egy bolgár játékosról. És a hosszú kapufánál pattogott el centikkel a labda. Itt a mérkőzés vége. Nem született gól a Bulgáriában a Ferencváros vendégjátékán. Ludogorec, Ferencváros 0-0, a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén.
2: Abovján után Razgrádból is vereség nélkül tért haza a magyar bajnok, és augusztus 12-én esélye volt a rájátszás elérésére. Ferencváros, Ludogorec, Razgrád 2025-2026, másodszor.
7: Szóval tehát a Ferencváros csapata egy utolsó csatakiáltásra összeáll, és utána pillanatokon belül kezdődhet majd a mérkőzés méghozzá egy ünnepélyes kezdőrúgással. Mindenki bombázik. Szám kivételével a Ferencváros térfelén, mint több a Ferencváros 16-osának környékén a legtávolabbi bolgár játékos is, ahogy Béla említette, 30-32 méterre a kapunktól. Most jön az ívelés, és ott van a vezető találat, de lesz, azt mutatja a mérkőzés játékvezetője Alejandro Hernández, illetve asszisztense Marcos Aguilar, hogy az ívelést követően hiába jön a találat. Csocsá volt, hogyha jól láttam, eredményes, szóval hiába talál be a bolgár csapat, ez a gól les miatt érvénytelen. Varga Bardabás, ötvös jól játszik, ötvös el sem utazott a nyíregyházi mérkőzésre, most viszont ad egy gól passz Vargának! 38. perc a mérkőzésen, Varga Bardabás helyesével megszerzi a vezetést a Ferencváros. Na, hogy ötöst kell dicsérni, elől is, hátul is nagyon jól játszik, és rápihent, ugye azt említettem, hogy el sem utazott Nyíregyházára, a bajnokira, nem volt ott, most viszont itt van, és ad egy jó labdát, és Varga a 16-oson belülről, mennyi lehetett az, 7-8 méter talán, a jobb alsóba fejel, Varga Bardabás góljával megszerzi a vezetést a Ferencváros, a bolgár Ludogorec ellen, összesítésben 1-0 a magyar bajnok javára. Kezezést reklamál a ferencvárosi közönség, és jön is a játékvezetői döntés. A labda Kájó Vidál kezéhez ért, gyorsan elvégzett ferencvárosi szabadrúgás, a labda viszont pontatlan volt elsőre, ötvös fejeli vissza. Gruber elpattant tőle, de aztán nem hagyja magát lerázni. Gruber gyorsabb, mint Szong Gruber a 16-oson belül. Gruber aztán megáll. Gruber egy csel, laposan középre, gól! Ott a Gruber villanás! Varga Barda! 2-0! De nagy játék volt! Atya világ! Gruber! Mekkorát játszott! Megállt, megvárta, még egy kicsit rendeződik a védelem előtte! És bolondot csinál a védőjéből! És könnyen lehet, hogy mindent eldöntő gólpaszt ad Vargának, aki duplázni tud, 19.111 ember ugrik talpra, és kiabálja és énekli azt ugrálva, hogy mi vagyunk a Ferencváros. Atya világ, 2-0, Gruber lehet, hogy nyerő csere, hát Varga Barda meg egyszerűen zseniális, szenzációs. Tóth Alex jön a negyedik ferencvárosi szöglettel. Szalai bent közben nagy verbális csatában a játékvezetővel, meg Negyelkovval, meg mindenkivel. Nem kell a cirkuszot bent középen, hanem arra kell figyelni, hogy sérülés és eltiltás nélkül ússzuk most már meg ezt a pár percet, ami hátra van. Valóban Zakariász jön majd. Tóth Alex szöglete, ott a feje, Szalai gól! Gól! Gól! Hát Szalai! Előbb szöveget, csendre intette a bolgár védelmet, aztán a balansóba fejelt 11 méterről. Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóink, bejut a Bajnokok Ligája rájátszás playoff körébe a Ferencváros, mert hogy immáron a 86. percben 3-0-ra vezet a bolgár Ludogorec ellen. Szalai fejes gólja dönti el végleg ezt a párharcot. Óriási teljesítmény, Varga duplája mellett Szalai gólja. Extázisban mindenki, az üllői úton a Grupa Arénában.
8: Óban, és a játék is mehet tovább egészen eddig, mert hogy itt a vége. A Ferencváros 2021 után ismételten bejut a labdarúgó bajnokok ligája rájátszás körébe. Miután a Ludogorec Razgrádot az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 3 góllal veri meg, Varga duplázott, valamint betalált Szalai Gábor is. Remekül játszott a Ferencváros, és megérdemelten jutott be a rájátszás körbe, ahol 4 évvel ezelőtt előtt járt legutóbb. Következik majd az Azeri Karabag, amely csapatnak vissza lehet vágni. Korábban egy hasonló selejtezős párharcot megnyertek az azeriek. Hát itt a visszavágás ideje. A Ferencváros tesz egy óriási lépést a Bajnokok Ligája főtáblája felé, mert hogy a bolgár bajnokot is elbúcsúztatja az örmény bajnoki címvédő után. 3-0 tehát megérdemelt ferencvárosi siker minden szempontból.
5: 1999-hez hasonlóan 2025-ben is a Ferencváros nyerte a zöld sasok csatáját a Ludogorec ellen, és augusztus közepén még élt a BL álma. Ráadásul az Elitliga legjobb 36 csapata közé jutásért egy olyan gárdát kapott az azeri Karabakh személyében, amelynek a kerete körülbelül felejét érte az övének. És mivel évek, évtizedek óta egy-egy magyar csapat nyári kupa kiesése során ez az érték az aduász az elemzések során, így joggal reménykedtünk abban, hogy a keret értékek közti a magyar csapat számára kedvező különbség párharc nyerésben realizálódik. Ám ebbéli vágyunkat a pesti 2025. augusztus 19-i mérkőzés nem erősítette meg.
9: Ez az a pillanat, amit most elraktározhatunk, egy jó darabig, de remélhetőleg nem éveket kell várni arra, hogy ismét playoff körben legyen a Ferencváros, illetve ha a Karabakhot kiejti, akkor újabb 8 mérkőzésen lesz az élmény, 4 hazai és 4 idegenbeli mérkőzésen a magyar drukkerek majd átélhetik, akik esetleg a helyszínen tudják figyelni az adott mérkőzést.
10: Most egy remek indítás József felé Tóth-tól, József a 16-os sarkánál, sajnos Medina elválasztja őt a labdától, aztán József visszaszerzi, nem szerzi vissza? Nem szerzi vissza, Medina előre rúgja, de ez már kikanyarodott a pályán kívülre. Dobhat a Ferencváros, Makrakis fogja ezt elvégezni, az ellenfél 16-osával egy vonalban, visszadobja Gartemannal, Gartemann mód, körön passzal játszva Makrakis, aki egy jó csellel elviszi a szélen, beadja középre, Varga átveszi, ráfordul, gól! Gól, gól! Varga Barnabás találatával megszerzi a vezetést a Ferencváros a 29. percben. Nem tűnt jónak Makrakis beadása, a támadók háta mögé jött, de Varga visszanyúlt, át tudta venni a labdát a 16-os vonalánál, ráfordult és a bal alsóba lőtt. Egy nagyon szép góllal megszerzi tehát a vezetést az FTC, 1-0 a 29. percben. Bene Ferenc, akkor megint a tiéd a szó. Nekem tetszett ez a gól, neked is?
11: Nagyon, annak ellenére, hogy ugye vártam a szélekről a beadásból Varga fejes gólját, hát ez most nem fejjel történt, de a beadása stimmelt. Nagyon szép csatár teljesítmény volt, röviden átvett a labdát, és azonnal fordulásból kilőtt a ballasót. Hát egy ilyen mérkőzés, amikor ennyire kiegyenlített a csata, a támadó harmadban egy-egy klasszis teljesítmény eldöntheti a csatát.
9: Annyit hozzátehetek innen a helyszínről, hogy ahogy átvette, tehát tényleg a beadást követően átvette, akkor éreztem, mert mostanában így szokta Varga Barnabás, meg már évek óta is, amikor átveszi, egyből akár Bajnokok Ligája, akár Európa Liga, bár nemzetközi, mert teljesen mindegy, vagy hazai bajnoki, egyszerűen ez az ő specialitása, hogyha jól veszi át, amit tud, akkor utána ő a sarok felé lövi, aztán legyen kapus, amelyik megfogja. Hát most a lengyel kapus se tudta megfogni az azeri csapatban. Megvan a vezetés, ez a lehető legfontosabb és legjobb hír így az első fél óra végén. A jobb oldalról bedobással folytatódik a mérkőzés, akkor, amikor az 50. perc is lassacskán megkezdődik, és 1-0-ra vezetünk, és dobhatja be a labdát a Mateusz. Egyelőre most több a veszekedés, és kevés a foci, de vezet a Ferencváros 1-0-ra. Bedobás után oda-oda egy pillanatra szeressek labdát, Kadi visszaszerzi, kényszerítőzésben középen Pedróval kicserezi a labdát. Jankovics lő, gól, 1-1. A fene vigye el villámgyorsan, ahogy Varga Barnabás a bal alsóba, kicsit távolabbról, jóval távolabbról, 23 méterről a kapu bal oldalába ütemtelenül belövi, és erre Dibusz is hiába vetődött. Hát Jankovics a montenegrói válogatott, a rutinos Karabakh, és tudják, hogy mennyit ér ez a gól, még ha nincs is idegen mellőtt szabály már, de kiegyenlít a Ferencváros ellen a Karabakh. Hát amitől féltem, hogy igazából nem volt játék ebben az 5 percben, lett is az eri gól.
10: Középen ott van Medina, és ott van Ahunzade, a középcsatár, és akkor most már Kadi helyett ott van középen még Zubir is, Kadi pedig beíveli a szögletet a rövid oldalra, átkerül oda Medina elé, Medina gól! Megszerzi a vezetést a Karabakh, Medina át tudta venni a 16-oson belül, aztán estében az 5-ös vonaláról ballal, hát egy elég érdekes mozdulattal felpiszkálta a léc alá. Nem fogták elég szorosan a ferencvárosi játékosok, a Karabakh középhátvédjét, a kolumbiai Medinát, ő pedig ezt kihasználta, és egy szögletet követően a 67. percben átveszi a vezetést a Karabakh. Sosem jön jól, kapott

0: Uber nem ott volt sajnos, nem volt pontos a csúsztatás, előre vágják az azeriek, Gurbanli tartja meg a felezőnél, visszaadja Mateusnak, Mateus megtámadja Zakariasen, Pedrónak játszik, Pedrót már Lévi támadja, lendületesen szalad, rohan a ferencvárosi középpálya, de labdát egyelőre nem tud szerezni, Gurbanli pedig kiugrik, egy jó indítás, Gurbanli 3-1. 3-1-re vezet a Karabák csapata a mérkőzés hajrájában a 85. percében, és a vendégek szereznek sajnos gólt. Gurbanli nemrég jött be néhány perccel ezelőtt, és hát gyorsabb volt, mint Raymakers, határozottabb is volt, mint Raymakers, és nagyjából 16 méterről a jobb alsóba gurít. Sajnos nagy bajban a Ferencváros. Az 5 perc az egyébként letelt, ami a hosszabbítást jelenti, egy Sissi indul közben a jobb oldalon, még engedi a játékvezető, Gruber visszaadja Makrakisnek, aztán át a túloldalra, Szalai kapja, fel kéne ívelni, hogy nehogy lefújja a játékvezető a mérkőzést, odaoda a bal oldalon, megpróbál egy csellel elmenni Dani Bolt mellett, odaoda még mindig vissza kell fordulnia, jól teszi, nem teszi jól sajnos Szalainak, előre vágja a labdát a karabagi játékosa, aztán az kimegy végül a lelátóra, bedobással folytatódik, és még engedi a játékvezető odaoda a bal oldalon, jobban íveli középre, elfejelik középről, és a kipattanó is sajnos a vendégeké, Kadi visszaadja Addájnak, aztán megint megszerzi a Ferencváros, Tóth Alex a labdával, a térfél Karabag térfelének közepén, a bal oldal felé indul, Tóth Alex még mindig, érkezik középre a labdája, ezt is kifejelik az azeriek, és aztán Tóth Alex csak visszaszerzi, és beadja megint, ezt is elfejelik, mindent elfejelnek sajnos, megint tisztáznak, és akkor ez lesz itt a vége. Sajnos a Karabag 3-1-re győz a Ferencváros otthonában, így két gólos hátrányból várja a ferencvárosi csapat a visszavágót, az azeri visszavágót, ami majd jövő héten szerdán 18 óra 45 perckor kezdődik. Nagy kár ezért a második félidőért, ahol a Karabag sajnos egyértelműen jobb volt az FTC-nél.
1: A hazai vereség után nehéz helyzetbe került a Ferencváros, de nem reménytelenbe. Augusztus 27-én papíron volt esély egy idegenbeli két gólos győzelemre, hiszen a fociban a jobbnak tartott csapat erre bármikor képes lehet. Összesítésben fel is jött a Fradi egy gólos hátrányra, de aztán 3 gól lett a különbség a két csapat között, ekkor az azeri úgy gondolta, hogy eldőlt a párharc. Ám a Ferencváros 1-2-ről 3-2-re fordított, és ilyen arányban nyert is Bakuban, vagy Bakiban, kinek hogy tetszik, de ez a Karabag továbbjutását jelentette 5-4-es összesítéssel. A találkozót az a Pálink Zsolt értékelte a Nemzeti Sportrádióban, aki 30 évvel korábban a tagja volt annak a Ferencvárosnak, amely feljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára.
2: Mindent elkövetett a Ferencváros annak érdekében, hogy ledolgozza a hátrányt, tehát a mai mérkőzésen szemrehányást nem lehet tenni a csapatnak. Az első gól az egy kicsit egyéni hibából történt, de a csapat mindent megtett azért, hogy megfordítsa a mérkőzést. Itt volt egy nagyon gyenge egyfél idői játék, ami az Üllői úton történt a második fél időben. Az döntette el tulajdonképp a továbbjutást. Annyival volt a Karabag nálunk jobb, hogy ott uralni tudta a játékot, és itt a Fradi utolsó 20 percben elkövetett mindent, hogy ledolgozza a hátrányt, de akkor a Fradi nem tudott kialakítani, hogy nagyon sok helyzet legyen, ugye a Vargának bemehetett volna, ami a hosszabbítást jelentette volna, de az az igazság, hogy az egy fél idő az ott eldöntött ott az időúton, hogy ki fog itt tovább jutni. Nem ezen a mérkőzésen múlott, mert itt tényleg mindent elkövetett a csapat.
1: Úgy érzed, Zsolt, egyébként, hogy itt két azonos képességű csapatról van szó, és az a bizonyos egy fél idő döntött? Tehát a másik háromadban akár a Ferencvárost jobbnak is mondhatjuk?
2: Nem volt játékba, játéktudásba nem éreztem jobb csapatnak a Karabagot. Bizonyos dolgokban előnyben voltak, gyorsabb játékosaik vannak, és egyénileg, ez főleg az első mérkőzésen mutatkozott meg, egyénileg az egyéni játékot jobban játszották. De csapat szinten nem volt jobb csapat a Karabag. Tehát ez két azonos képességű csapat küzdelme volt, sajnos nem a Fradi jött ki jól ebből, köszönhető annak a egyfél idei gyengébb teljesítménynek.
1: Zsolt, most tedd a szívedre a kezedet, és megkérem ugyanerre Bene Ferencet is, aki itt van.

0: a stúdiónkban, és mind a kettőtökhöz szól a kérdés. Ennek a Ferencvárosnak a Bajnokok Ligájában lenne a helye a 36 között, vagy az Európa Ligában a helye, Zsolt?
1: Hát az biztos, hogy az Európa Ligában több sikerre számíthat, viszont én tegnap néztem egy mérkőzést, és a kazak csapat antifutballal ott tud lenni. Mondjuk ennél a csapatnál a Ferencváros sokkal jobb, sokkal nagyobb játékerőt képvisel. Tehát, hogy be tud jutni egy ilyen csapat, a Fradi bőven be tudna jutni, de az biztos, hogy a Euróligában több sikert fog tudni elérni.
0: Az EL-ben valóban több sikert ért el az ősszel a Ferencváros, erről lesz szó hamarosan a visszajátszásban.
2: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Bronzéremért vívhat a férfi kardválogatott a VB-n. Az oktatás irányítás teljes átalakításáról döntött a kormány. Fokozódik a hőség, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Ferencváros egy gólos előnyből várja a holland Twente elleni párharc visszavágóját a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC 20 óra 30 perctől hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást. A labdarúgó konferencia ligában ma három magyar csapat is érdekelt. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen az első mérkőzésén 6-2-re nyert a luxemburgi Aterbisztán otthonában. Ma este a Debrecen és a Paksis pályára lép a konferencia liga selejtezőjében a második forduló visszavágóján. A Debrecen 1-0-ás előnnyel utazhatott Örményországba a 18 órakor kezdődő Pjunik-Jereván elleni második mérkőzésre. A Paks pedig 8:30-tól Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután múlt héten 2-1-re kikapott hazai pályán. Az FTC és a Debrecen mérkőzését az M4 Sporton, míg a győriek és a paksiak összecsapását a Dunavörbön láthatják élőben, de a meccseket a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. A Liverpool labdarúgó csapata magyar idő szerint ma hajnalban New Yorkban lejátszott a második felkészülési mérkőzését, amelyen 1-0-ra legyőzte az angol másodosztályban szereplő Wrexham együttesét. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként gólpasszt adott és 76 percet játszott, míg Kerkez Milos egy fél időt kapott. A bronzéremért vívhat a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dalos Benedek, Tóth Bertalan összeállítású együttes három győzelem után az elődöntőben a franciáktól kapott ki, 45-40-re. A románok elleni bronzmérkőzés ezekben a percekben kezdődött. A női tőrcsapat pedig a negyeddöntőben vereséget szenvedett az olaszoktól, majd első helyosztó mérkőzésén legyőzte az oroszokat, így az ötödik helyért vívhat Kanada ellen, a mérkőzés jelenleg is tart.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna alacsony vízállása miatt. A folyó jelenlegi vízszintje Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítménycsökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű hármas blokkjának működését. Az oktatás irányítás teljes átalakításáról döntött a kormány. A miniszterelnök közölte, a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Helyette kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Legkevesebb hatan meghaltak és nyolcan megsebesültek az ukrajnai Krivij Rihben már a véradóra, az orosz légicsapásokban. Lvivben több mint 200-nyian sebesültek meg az orosz rakétatámadásban. Az ország több régiójában lakóházak, ipari és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg ukrán katonai repülőterekre, hadiipari vállalatokra, valamint katonai távközlési és logisztikai központokra mért tömeges csapást az éjjel. Csaknem három hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy csepp folyósított földgázt szállító tankerhajó. Két nemzetközi adatszolgáltató hajó követési tájékoztatója szerint a térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest.
0: Közlekedés.
4: Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M3-as mindkét oldalán 60 térségében. A Budapest felé vezető oldalon mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták az 50-es és az 53-as kilométer között. A határ felé vezető oldalon pedig az 51-es és az 53-as kilométer között mozgó terelés mellett csak egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. 11 és 16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 20-30 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 2025-2026-os nemzetközi kupaszezonra a Ferencváros a Bajnokok Ligájába nevezett, két párharcot megnyert, egyet elveszített, így az Európa Ligába került az őszre. Itt a 8 meccses liga szakaszban a Viktória Plzeň ellen kezdett. Azon cseh csapat ellen, amely 2025 elején, vagyis az ezt megelőző sorozatban az Európa Ligában a legjobb 16 közi jutásért vívott párharcban kiütötte. Itt volt az ideje olyat tenni a cseh csapattal, amilyet Toldi Miklós tett a cseh vitézzel, amelyet Arany János így énekelt meg. Aztán megragadta Toldi csak úgy kézzel, rángatta a csehet szörnyű erejével, ropogott keze közt, elolvadt a teste, végre így könyörgött a cseh térdre esve. Kérlek, édes fiam, ne kívánt halálom, minden vagyonomat ím neked ajánlom. Így írt Arany János, és most hallgassák meg, milyen lett a magyar-cseh párviadal 2025. szeptember 25-én.
5: Egyelőre gól nincs, lendület van, és hát sokszor álló háború. Hoppá, Duroszimi most elnézte, Rámákez, Duroszimi Sziszére vezeti labdát, lő távolról gól! 16-17 méterről egy védelmi hibát követően a kapu jobb oldalába lövi, az első olyan kapura lövés, amit úgy talál el az ellenfél játékosa, hogy bizony már oda megy a kapu jobb oldalába, és Vibusz Dénes tehetetlen. Hát egy labdaeladás követően a szokásos védelmi hiba, a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjében is összesen 9 gólt kapott 6 mérkőzésen, és itt van az első, amit az Európa Liga alapszakaszában a 25-26-os szezonban összehoz. Duroszimi a gólszerző.
6: Matrekis a jobb oldalt beindul, most Tóth Alex, de Matrekis még el is veszíti a labdát. Vidra nem megy tovább, Matrekisnek van egy sárgája, és akkor az úgy piros lap lesz! Hát ilyet! Ez hihetetlen. Hát Matrekis nem hiszi el, őszintén megvalva én sem, mert nem biztos, hogy ez ért sárga lapot, másodikat. Matrekisnek ennyi volt a mai mérkőzés. Jön a szabadrúgás, ezt ki tudja fejelni most a Ferencváros. Egy átlövés és mellé. Dve. 16-17 méterről a bal kapufa mellett hagyta el a labda a játékteret.
5: Tóth Alex most kiveli jobbal, középre a 16-oson belülre, ott van Rámákez, középre fejeli, jön a kapus, kiöklözi, egy lövés 16 méterről is felé, kiről, ötös lábáról, 6 méterről pattan a bal felső sarok fölé a labda, mert még az egyik ferencvárosi oda varázsolta, vagy tudatosan, vagy véletlenül a kipattanó labdát. Mondom, kell, el kellene hinni, hogy még lehet itt egyenlíteni, hát ha elalszik a Pilzen.
6: Potovda jön a bal oldal, középen ott van Joseph, ki a bal oldalra, Kanikovszkinál van, jobban jön a beadás, illetve a kapus is van, csúcsatett gól! Egyenlít a Ferencváros a 94. percben! Pesics! lesz egy pont, lesz egy újabb pontja a Fradinak. Hát az egész mérkőzés során a Pilsen talán jobban játszott, de Pešić megint jött, és megint egyenlít az utolsó utáni percben. Egy síp, és akkor még három. Döntetlen a vége, 1-1.
3: Felemás kezdés azon csapat ellen, amely 2025 elején a legjobb 16 közé jutásért búcsúztatta Ferencvárost, vagyis félig sem sikerült a visszavágás. Ám ez a túlórás gól nagy lendületet adott. Ezt a Genk bánta a következő játéknapon.
6: Na Fradi tehát ebből a szempontból jó formában van, a Genk pedig hazai pályán nem annyira erős, de ez valójában nem mindent ér abból a szempontból, hogy teljesen más összecsapásra számít a két vezetőedző. Baloldal Joseph kissé üresen, de most a jobb oldalra teszi Kadunak, visszakapja Levi. Az oldalvonal és az alapvonal mentén jön a beadás a jobb oldalról. Van fejes Varga gól! Vezet a Ferencváros a 44. percben! Egy jó beadás! Jobbról Levitől! Hát Varga mindig fejjel, most is ez történt! A lehető legjobb pillanatban akkor fejel gólt Varga Barnabás, amikor már nem biztos, hogy lesz lehetősége a Genknek válaszolni. 1-0. A szinte a semmiből, de a lényeg az, hogy remek volt a lehetőség abban a szempontból, hogy Kadu látta, hogy jön, mégpedig Lévi az első valamire való beadása, és 6 méterről fejelt, megveri a levegőben az ellenfelét Varga Barnabás, mondjuk ez rendszeres az ő esetében, és a kapu bal oldalába fejel. Van Klombrügge teljesen mindegy, mit csinál, úszhatott volna a levegőbe, nem volt esélye, elképesztő, mit csinál Varga Barnabás. Maradjuk annyiban, hogy örüljünk annak, hogy egy góllal, de legalább nyert az FTC Belgiumban. A ferencvárosi szurkolók örülnek, illetve most a Fradi játékosok kimennek a szurkolókhoz. Genkben tehát nyert a Fradi, Genk Ferencváros az Európa Liga alapszakacának második körében Varga Barnabás góljával 0-1.
3: Szép győzelem volt a második játéknapon, így a salzburgi vendégjátékra külön vonattal indultak a szurkolók, hogy lássák, amint a csapat Mozart városában elhúzza a hazaiak nótáját. Ám a külön vonat csak hegyes halomig jutott, így a határról visszafordult szurkolókért is játszott a csapat Salzburgban.
7: Ebben a pillanatban megkezdődött a mérkőzés, a zöld-fehér felszerelésében játszó Ferencváros indította útjára labdát, Bordóban, teljesen Bordó felszerelésben a hazai Salzburg. A Ferencvárosnál azt tudtuk előzetesen, hogy Tóth Alex sérülés miatt nem fog pályára lépni, ő el sem utazott a csapattal Salzburgba. Összesen egyébként 5 változtatás történt a kezdő 11-ben. Az előző Európa Liga mérkőzéshez, a győztes Genki találkozóhoz képest. A kapuba visszatért a sérüléséből felépült Dibusz Dénes. 3 tagú a védelem, itt nincsen változtatás. Gartenman, Ramakers és Sissé összetételben. A középpályán szinte mindenki kicsit cserélődött, egyedül Kadu maradt meg a Genki kezdő 11-ből, de ő ezúttal a bal oldalon játszik majd, mert hogy a jobb oldalon az eltiltásából visszatérő Makrekis lót fut majd fel alá. Zakariasen ott van a középpályán, ő legutóbb augusztus közepén a Puskás Akadémia elleni bajnokin kezdett. Hát a 30 éves norvég játékos azóta összesen nem kapott 90 percnyi játékot. Kanikovszki és Ötvös Bence még Zakariasen mellett, míg legelől Jusuf és Varga Barnabás utóbbi fejeseitől nagyon félnek az osztrákok, Jusuf pedig ebben az Európa Liga idényben először kezdő. Megszerezte a vezetést a Red Bull Salzburg a mérkőzés 13. percében, az első kaput eltalált próbálkozása a házgazdának a hálóban kötött ki. Bajduhoz, a gánai csatárhoz került oda a labda, aki 16 méterről ballal a bal alsó sarokba gurított. Makrekis próbált előre ívelni a jobb oldalról, ellenfélhez került Gaduhoz. Diabaté megszerezte a középpályán, és onnan Jeo lefordult ötvösről, bevezette a 16-oson belőre. Nem sikerült felszabadítani Gartenmannak. A szerelési kísérletét követően egyenesen Bajduhoz került a labda. és a gánai Edmund Baidu 16 méterről nem hibázott, elgurította a labdát a bal alsó sarokba. Hátrányban tehát a Ferencváros a mérkőzés első negyed órájában, és itt Baidu labdája utat talált a lábok sűrű erdejében valahogy a kapuba. Nem volt benne az első negyed órában ez az Salzburgi gól, innen kell tehát felállnia a Ferencvárosnak. Mike Regis a 16-oson belőre küldi, Varga lefejeli a labdát, ott a helyzet, Zakariasen perdített, beleért egy osztrák játékos, és 11-eshez jut az FTC. A játékvezető némi hezitálás után úgy döntött, hogy egy osztrák játékos kezére pattant a labda. Varga Barnabás készíti le a labdát a 11-es pontra. Vele szemben Alexander Schlager, a hazaiak osztrák válogatott játékosa. Varga tehát a labda mögött, a megítélt büntetőt ő végezheti majd el. Jobb megoldást kell választani, mint tette azt Genkben. Lassan belépünk a 22. percbe. Most a sípszó, jöhet a 11-es Varga. Nekifut, lő, és kivédi Schlager. A kipattanó, az sem megy be. Ráront most Kanikowski, hiába üldözi Linert, labdát nem tud szerezni az FTC játékosa, és visszagurítja most már Gadu a belső védő Schlagerhez, és ez volt az első félidő utolsó mozzanata. 45+2 percnyi játékot követően a Ferencváros egy gólos hátrányban az Salzburg otthonában a labdarúgó Európa Liga harmadik körében. Földre kerül két játékos, Kanikowski pöckölte még tovább, aztán egy baldás, Varga helyzetben is gól! Varga góljával egyenlít a Ferencváros az 50. percben. Egy beadás most megtalálja Vargát, és nem fejjel eredményes, hanem lábbal, és jobb lábbal beküldi a hálóba, Schlager testén keresztül. 50. perc, egyenlít az FTC Varga góljával, és csak úgy, mint Genkben, itt is eredményes, és itt is kihagyott egy büntetőt Varga Barnabás. Itt most a kulcsmomentum az volt, hogy Kanikowski hiába került a földre, még ötföshöz tudta pöckölni a labdát, ötfös pedig szépen megtalálta a 16-oson belül ezzel a magasból érkező labdával Vargát, aki közelről, 7 méterről elterelte jobb belsővel a labdát Schlager mellett a kapuba. Egyébként az osztrák hálóőr még beleért ebbe a lövésbe. 1-1 tehát Salzburg-Ferencváros a mérkőzés 51. percében. A bal oldalon Sziszé, megindul bátran, még mindig ő tolja ki a labdát a bal oldalra, Kadu, nincsen beadás, jobb lábbal jön a centerezés, ott a fejes, gól! Zakariasen fordít a Ferencváros 5 percen belül, és ezúttal Zakariasen fejét sikerül megtalálni. Az 5,5-es csücskénél beletette a fejét ebbe a beadásba Zakariasen, aki az utóbbi időszakban peremember lett a Ferencvárosban, alig kapott lehetőséget, de itt az ő góljával fordít a Ferencváros. Sziszé tört előre a védelemből, kinn a bal oldalon megtalálta Kadut a 16-os magasságában, aztán jött a beadás a bal oldalról, jobb lábbal Kadutól, és robbant be az 5,5-esen belőle Zakariasen, aki egy picit eldőlve tudott csúsztatni a hosszú alsó sarokba. 2-1 most már ide. Zakariasen előre vágja Yusuf startolra. Yusuf helyzetben, Yusuf! Gól! Yusuf! 58. perc! Christopher Zakariasen előre vágta a labdát, Yusuf maga elé tette, és a 16-oson belőre érve ballából a jobb alsópa. 3-1! Szenzációs negyed órát teljesít a második félidő elején az FTC. És azok a játékosok szerzik a gólokat, akik az utóbbi időszakban kevesebb lehetőséget kaptak. Zakariasen után Yusuf, aki eredményes, és itt Zakariasen jegyezte a gólpasszt. Teszem hozzá, a saját tér felén szerzett labdát az FTC, odapattant ötvösről Zakariasenhez, aki ívelt a saját tér feléről. Yusuf mellel maga elé tette Gadu szorításában, és 16-oson belőre érve nagyon szépen ballal előtte a kapus mellett a jobb alsóba. Bamidele Yusuf. 3-1. A félpályán Varga, lágyan ível, ötvös, mellel maga elé teszi, ötvös lő, és védeget Schlager. 2-3, Fertessen volt eredményes, a nemrég becserélt játékos. Kitano ugratta ki, és a 16-oson belülre törve a védőket megelőzve Fertessen jobban lőtt a bal alsó sarokba. Ezzel közelebb zárkózik eggyel a Salzburg. 2-3 tehát, Fertessen góljával a mérkőzésből. Hátra van még bő negyed óra. Lainer még a vonal előtt elcsípi. De a 16-oson belülre jók a cselek, aztán a lövés, Dibusz véd, és kiütötte a labdát, ott van még az 5 és felesen belül, jól lenne felszabadítani, még egy fejes fölé. Ó, mit úsztok meg, Fertessen bólintott 5 méterről. Kejta, róla pattan tovább, és ez jó indítás, Joseph akár kiléphet a védője mellett, Gadu mellett labdát szerez Joseph, sarokkal tovább, Kejta helyzetben, és Kejta mellé. Eldönthette volna a mérkőzést a korábbi salzburgi játékos Nabi Keita helyzetben, szemben állva a kapuval, ballal a bal oldali kapufa mellé gurított 14 méterről. Levi a fél pályán, indít, Joseph lép ki, Joseph helyzetben, Joseph bele a kapusba, aztán a kipattanó, az is kimarad. Fél perc még hátra, Lainer, jönnek még az osztrákok. Indítan a Lainer, kimegy a labda. 96. perc vége már a mérkőzésen. Alajbegovic, ezt még ki kell húzni. Alajbegovic a 16-os csücskénél, Bischoff a labdával. Vele szemben Makrekis. Visszagurítja Alajbegovichoz, nincsen beadás a bal oldalról. Most érkezik át a hosszúra, nem jó senkinek. De nekünk jó, mert ez a vége. A Ferencváros 3-2-re nyer Salzburgban. És nagyon értékes 3 pontot szerez a labdarúgó Európa Ligában. 7 pontos immáron a magyar bajnok zöld-fehér alakulat. És ebben az idényben második idegenbeli mérkőzését is megnyeri. Genk után Salzburgot is beveszi a Ferencváros.
3: A két idegenbeli diadat követően a nyári bajnokok ligás selejtező után ezúttal Európa Liga liga szakasz meccse jött a bolgár Ludogorets Budapestre. Emlékeznek, mennyi volt nyáron Pesten az eredmény? 3-0. Ezzel mindenki kiegyezett volna november 6-án is. Tehát Ferencváros, Ludogorets Razgrád 2025-2026 harmadszor.
8: Gyakorlatilag teltház, azt lehet mondani, hogy a vendégszektorban körülbelül 14-en foglalnak helyet, tehát ez egy ilyen 20 ezer néző lehet körülbelül a gyakorlatban, 19-20 ezer itt a Ludogorets elleni összecsapáson. A sorozatban egyelőre még veretlen Ferencváros a bolgár bajnok ellen lép pályára.
5: Középrodes Jusuf fejese, helyzet, közelről gól! Belőtte a labdát 3 méterről könnyedén a jól érkező Kanikovszki, aki egy kicsit lepusipuskás módjára érkezett oda a kapu előterébe, nem volt les, és ha már ott van, akkor a felső lécet eltalálva onnan vágódik a labda a gólvonal mögé, és amit mondtunk, a 32. percben góllá érett, ezzel a remek megmozdulással megvan az az előny, ami most tényleg megnyugtathatja, és ez a 20 ezer ferencvárosi drukker tényleg belekezd a bíztatásba. Kanikovszki góljával, az izraeli játékos közeli góljával, 1-0. Bele rugott labda, ez Jusuf, gólhelyzet lehet, ott a középcsatár lő, 2-0! Most jobbal a bal alsóba, Salzburg van a szemben, ballal a jobb alsóba, mindegy neki. Hárman támadtunk le a mi térfelünkön, egy bolgárt, aztán labdát szereztünk, előre vágtuk, és a legjobb helyre vágtuk, a Méla, Béna, és leginkább Bamba, bolgár védők között. Jusuf pedig úgy lőtte be a nigériai, ahogy gyerekkorában vagyunk, később megtanulta, gyönyörű gól a 43. percben, Jusuf góljával, Kanikovszki gólja után 2-0.
8: Tényleg vonalazzák, és nem csak azt vonalazzák, hogy a gól és nem érvényes, les volt, fölemeli a játékvezető a kezét. Jusuf kidobja a jobb oldalra, Zakariasen középre, ott a helyzet, Jusuf elől a 11-es pontnál, de nagy mentés volt. Kadu készítette vissza, a jobb oldalról jött középre a labda, Zakariasen centerezett, átkerült ez a labda, egyébként Kaduhoz, az 5-es túloldali csücskére, aki egyből visszatette Jusufhoz. Meg lesz az ötödik Fradi szöglet, nem lesz, nem ment ki a labda. Ott a helyzet, Jusuf Aztánkádu gól, 2-0! Na megvan! Ide-oda pattogott a labda a 16-oson belül, és az ötös vonaláról a bal alsóba Kadu! Na most már viszont hivatalosan is 2-0 mérkőzés állása. Érződött, hogy ebből a szituációból nem nagyon tud kijönni a Ludogorec, és bár tényleg egy kicsit setes utának tűnt ez az akció, vagy az a lehetőség, de aztán Kadu gyorsan eszmélt, és a zavarosban halászva megszerzi az első gólját a brazil. Közben szépít egy lecsorgó labdát a 16-oson belül, Son jobb lábbal a jobb felsőbe vág, miközben azt mondom, hogy Pesics mentett, ugye, és ebből jött a bedobás, hogy az ő karrierje hogyan alakul. Elmíláznak a ferencvárosi védők a 78. percben.
5: Giulio Romão legyen olyan magabiztos, amilyen eddig volt, ötös nyugtatja, aztán Tóth Alexnek egy remek labda, a bal oldalon Zsózef, vele szemben egy védő, kellene egy cser, olyan visszahúzós, mint Vinzato, Ori, gól! Kapufáról bevágódik, a jobb kapufáról a bal oldalra, hát azt akartam mondani, hogy mint Vince Otto annak idején a Grasshoppers ellen, egy visszahúzós cser, ő meg nem a hosszúba, a felsőbe, hanem a rövidre, egy furcsa, de nagyon határozott lövéssel, mozdulattal bevágja a labdát. Most már nézem, hogy nehogy videózzanak megint Zsózef góljával.
8: Nézzék meg, mert ez szép volt videón.
5: Ez sem megy, és szerintem lassacskán itt a vége, fuss el véle, mert hogy a sívszó, hármas sívszó a Ludogorec harmadik vereségét jelenti sorozatban, 4 forduló után, 1 győzelem után 3 pont, de nem ez a lényeg, hanem a Ferencváros veretlen, és 3-1-re legyőzi a bolgár Ludogorecet.
3: Ekkor már felcsillant a remény az egyenes kieséses folytatásra, de még csak a felénél tartott a liga szakasz, ahogy a felénél tart a mai visszajátszás is. Mindjárt folytatjuk.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A 2025-2026-os Európa Liga 8 meccses liga szakaszának első felét követően a Ferencváros 3 győzelemmel és 1 döntetlennel állt, vereség nélkül. A sorozat második felét Törökországban kezdte.
6: Szóval a két kezdő újból, Dibusz a kapuban, a védelemben Sissé Rámákers, Szalai, a jobb oldalt Matrekis, a bal oldalt Kadu, a középpályán Kanikovszki kejt, a Zakariasen, Varga és Jusuf pedig elől, elkezdődött a mérkőzés, Taliszka pedig már Aktörkoglut indítja, középen bent egy játékos, Endesirig egészen pontosan. Szalai mellett el tudják passzolni a labdát, aztán Kadu az, aki most még bal hátvéd, hát nem tudja kihozni a labdát, már is elveszíti fél perc után. Taliszka a középső középpályás, ez is meglepő, Ennesiri a kapu felé fordul, lepattan a labda, ott van az ötös környékén, de jön Dibusz a kapujából, és felszedi azt a kis vánszorgó árva labdácskát, ami éppen a kapuja felé ment, pattogott, leteszi maga elé, a Ferencváros, illetve a magyar válogatott első számú kapusa is kirúgja a mezőnybe, ott középen pedig Asensio az, aki visszafejeli, az ő jelenléte azért érdekes, hogy ott a középpálya közepére van ő írva, hiszen azért ő korábban inkább a szélen volt, a Real Madridban fellelhető, a PSG-ben pedig alig játszott. Fenerbahce ebből a szempontból előrébb jár, mert most a szögletek igazából nem olyan fontosak, ez lesz a harmadik ezen az összecsapáson, ha minden igaz. Aktörkoglu most oda megy, csak azért, hogy majd beívelhesse, Asensio nem ment oda elkérni, úgyhogy majd jöhet ténylegesen az első beívelés a 35. percben. Aktörkoglu a labda mögött, jön a rövidre, egy fejesés mellé! A mindenség itt. Nesiri volt az, aki bólintott a kapufa mellé, Varga feje mellett, vagy felett, elment a labda, és a marokkói csatár hát kibújt mögüle, és tudott bólintani, hát épp, hogy ebből nem lett gól, maradjunk annyiban. Ez helyzet, ez bizony fel kell jegyezni a 36. percben, Nesiri volt közel ahhoz, hogy gólt szerezzen a Fenerbahce. De inkább majd be kellene dobni középre, az ötös vonalán helyezkedik éppen Varga Barnabás csúsztatásra, ha egyáltalán ez lesz valamilyen formában, volt is. A 16-oson belül Varga és egy kapufa! Jusuf! Szöglet lesz! Áthámozta magát valahogy Varga Barnabás, Jusuf elé került, 3 méterre volt a kaputól, és a bal kapufát találta el. De hát úgy látszik, hogy róla ment ki, ezért lesz majd kirúgás. Óriási szansz és lehetőség a 41. percben Jussuf előtt. Varga Barnabás Brown-t átverte, majd aztán Efe Demir lábai között is be tudta adni a labdát középre. Jussuf azonban, hát a kaput mondjuk azt, hogy nem találta el, mert a kapufa az nem kaput eltaláló lövés, bármilyen hihetetlen, de kapufa lett. 41. perc, Fenerbahce Ferencváros 0-0, nagyon közel volt a gólhoz a Fradi. Taliszka visszafejeli a labdát a mezőnybe a félpályáig, aztán most Szalai az, aki vissza bólintja oda a többiekhez. Zakariasen kiteszi a jobb oldalra Makrekis, nem tudja áthámozni magát, ellenben most Jussufhoz kerül a 16-os vonalánál, már belül Jussuf, balla lecsavárja, kapufa! És aztán az alapvonalon kívülre a baloldali kapufa után most a jobb oldalit is eltalálja Jussuf. Kevés hiányzott ahhoz, hogy a Fradi megszerezze a vezetést a 45. percben. Jön az első szöglete majd a Fradinak, ez még bele kell, hogy férjen. Alvarez a földön időközben, őt majd valószínűleg ápolni fogják, vagy le fog menni, de a szögletet még berúghatja középre Kanikovszki. A legmagasabb Fradi játékosok, Rámákesz, Varga, hát nem magas, csak jól fejel, de Jussuf is ott van, vagy éppen a védelemben igazán kiemelkedő Szalai Sziszékesztő is. Szerintem nincs hosszabbítás. A 45. 46. percben Ferencvárosi szöglet Kanikovszki ívelibe középre van fejes, hát Fenerbahce oldaláról, aztán mivel Skriniár ezen a mérkőzésen már 6-szor a földre kerül, szabadrúgást ítél a játékvezető, és majd kifelé jöhet a török együttes. Ezzel valószínűleg véget ér az első játékrész, mert nem mutatott a negyedik számú játékvezető semmilyen hosszabbítást, így aztán majd csak előre rúgja Ederson a labdát nagy valószínűséggel, és véget ér az első játékrész. Volt két ferencvárosi kapufa, azért a Fenernél volt többet a labda, és akkor véget ért az első félidő. Meg se várták azt, hogy elvégezze a szabadrúgást Ederson. Egy félidőnyi játék után az Európa Liga alapszakaszában Fenerbahce Ferencváros 0-0. 66. perc, Fenerbahce Ferencváros 0-0, szögletrúgással jön Kanikovszki, ő az, aki berúghatja majd oda középre a labdát. Tömörülnek a Fradi játékosok, ott középen Jussuf, a magasabbak közül, vagy éppen oda-uda is ott van, jön a labda, be középre fejes gól! Varga Barnabás! Már megint! 5 méterről! Micsoda szöglet, Kanikovszki és Varga, én csak a fejét néztem, azért tudom, hogy ő fejelte a gólt, ha nem így van, akkor nyugodt szíve javítson ki bárki. Hát ilyen nincs. Azt mondta a meccset megelőző sajtótájékoztatón a vezetőedző Domenico Tedesco, hogy figyelni kell Varga Barnabását, nem tették meg a Fener játékosai. Emelkedik, fejel, és a labda a kapuban. Hát Ederson a Premier League-ben is biztos kapott ilyen gólokat, de ezt azért hadd jegyezze már meg egy pár napra. Gyönyörű megoldás, remek fejes, újabb Varga gól, ez már a 11. ebben a szezonban, amit fejjel véghez visz a 2025-26-os idényben, és még nincs vége az évnek. 67. perc, Fenerbahce Ferencváros 0-1. Csindisznó állásban most a Fradi, jön a beadás a bal oldalról, hosszúnak tűnik, oda-udá nem ér oda, és aztán Taliszka lő gól! 1-1! A Fene vigye el! Taliszka góljával egyenlő a mérkőzés állása. A lekészítés ez a Szebédótól nem volt rossz, sőt nagyon jó. Jobban aztán bevágta a jobb alsó sarokba. Hát eddig nem nagyon mutatta meg magát a brazil, de most igen, és most már olyan hangos a zene szerintem, hogy nem hallatszódik, hogy bármit is mondok. Szóval a lényeg, 69. perc, Fenerbahce, Ferencváros 1-1. Többre tényleg nem lesz lehetőség. Nené a bedobással elesik az egyik Fenerbahce játékos, ott a 16-oson belül Skriniár, természetesen jön egy beadás, ezt még ki kell fejelni, Taliszka megpróbálna valamilyen módon hullózni, de közbefúj a játékvezető, és akkor itt lesz vége a mérkőzésnek, ha csak nem szólnak a játékvezető fülére, hogy történt-e bármi Skriniárral. megtámadják némi túlzással a török játékosok. Nem itt a vége, itt lesz vége majd a találkozónak. Dibusz még elvégezhet egy szabadrúgást a 16-oson belülről, és akkor 1-1 lesz a találkozó vége. Ez mindenféleképpen értékes egy pont a Fradinak, mert már csak előre rúgja a labdát majd a magyar válogatott kapusa. Na akkor most mi van még, ami még hátra van? Az, hogy elkéri a labdát a játékvezető. Lehet, hogy néznek valamit, mégpedig Skriniar mutatja a sarkát, hogy őt megrúgták. Nem, mert ennyi volt. Ilyen egyszerű. Ha az urak nem akarnak futballozni, akkor vége a meccsnek. Tedeszkot még ki is állította a játékvezető. Szóval a lényeg, pontot szerez Isztambulban a Ferencváros, azaz Fenerbahce Ferencváros 1-1, még a 66. percben Varga Barnabás fejes góljával a Fradi vezetett, de aztán jött a 69. perc, Taliska tudott egyenlíteni, kiállították Durant a 91. percben, illetve Tedeszkó a Fener mestere is kapott egy piroslapos kiállítást, a Fradinál pedig azért vannak sárgalaposok, Zakariassen, Szalai Rámakec és Odauda, de ez lényegtelen. A Fradi egy pontot szerez, és továbbra is veretlen 5 lejátszott mérkőzés után az Európa Liga alapszakaszában. Isztambul búcsúzik a végeredménnyel. Fenerbahce, Ferencváros 1-1.
3: 5 mérkőzés után 3 győzelem, 2 döntetlen vereség nélkül már csak a 2025-ös év jó zárása volt hátra a Ferencvárosnak. A Rangers érkezett Budapestre 2025. december 11-én.
9: A Jusuf aláfutott a labdának ezúttal, de a védő is, aztán Jusuf megpróbálja összeszedni, Jusuf megy a kapu felé, Jusuf gólhelyzetben, Jusuf lő ballal, mellé! Óriási lehetőség volt. Jusuf először nem találta el az előreívelt labdát fejjel, de a skótok sem, így aztán valahogy oda került elé, harcosan maga elé tette a labdát, a skótok nem bántották, bevezette a 16-oson belülre, és mint egy 11 méterről, egy kis onnan az ötös sarkával, egy magasságból ellőtte, de sajnos a bal lábas lövése elkerülte a bal kapufa mellett, hagyta el a játékteret.
5: És nagy gyors ellentámadás bontakozhat ki Aarons a jobb oldalról, mit választ, középre eltalálja Danilót, és megszerzik a vezetést, de szerencsére Balogh Balázsnak sasszeme van, mert ott bizony lesen volt Miovszki, aki az ötös belőtte a kapu bal alsó sarkában a labdát félfordulattal.
9: És megadják, hát ezt nem hiszem el. Tóth Alex egy embert megpróbál megverni, akkor a derekánál fogva visszarántja, de mehet tovább, ötvösnek teszik, Jusuf előtt a labda, Jusuf lő, oldalálló! Aztán most nézzük, Kanikovszki vissza Makrekisznek, Sziszé, aki előre utatott, jól lépi át a labdát, visszakapja Sziszé, most pedig vissza jól középre, ott a gól! Remek gól! Sziszé belépett a támadásba, és az ötös sarkáról visszagurította, ötvös pedig óriási lelki nyugalommal, mint ahogy a büntetőt is rúgta például a Kisvárda ellen, nagyon szépen oda begurította a kapu jobb oldalába, a skótok tehetetlenek voltak, sikerült tehát itt a huszonbítás utolsó pillanataiban megszerezni az egyenlítő találatot, hát ennél jobb nem lehet, mint hogy a szünet előtt rúgunk egy gólt, a skótoknak ez megfekszi a gyomrát. Már nincs is középkezdésre idő, egyenlített tehát a Ferencváros, sose legyen rosszabb egy félidő vége. Sziszének kell észnél lenni, Sziszé, aztán Kanikovszki mehet tovább, Tóth Alex, jó a bal oldalra labda, remekül viheti Varga Barnabás, fut mellette a védő, Varga ellövi, és még bele tudott vetődni ott a jól visszafutó és nagyon szaporázta a lépteit ott Emmanuel Fernández. Indul is ott a bal szélen, és el is éri a labdát, remek mozdulattal tartotta bent oda-oda, aztán most az alapvonal felé beadja középre a labdát, ott a fejes, és ott a gól! Micsoda pontos beadás volt ez! Hát kiérkezett volna hosszú oldalon, ott volt Jusuf is, neki nem volt jó a labda, de 5 méterről Varga Barnabás az ilyet nem szokta elhibázni, ezúttal sem tette, vezet a Ferencváros, parádés volt ez az indítás, Ramékersztől ki a bal oldalra, oda-oda eldöntött, hogy meghúzza az alapvonal felé, ezúttal remekül kanyarodott visszafele a labda, hogy tanítják ezt, és jött Varga Barnabás szinte egyedül, 2-1-re vezet a Ferencváros.
5: Varga Barnabás összejátik a Kadubban, Sterling beleavatkozott, labda a skótoknál, 2-1-es ferencvárosi vezetésnél, 28 méterre a kaputól, Osgaardot Kadu nem tudja lerántani, lövés, Gróf, jaj, mellé ment!
9: és ebben a pillanatban a görög lefújja a mérkőzést, ez pedig azt jelenti, hogy a Ferencváros hazai pályán 2-1-re nyerni tud, és Gróf Dávid kirohan ide Robbie Keane-hez, és a nyakába borul. Gróf Dávid is jó teljesítményt nyújtott a gólról, nem tehetett, ráadásul 1-0-ás hátrányból fordította meg a Ferencváros ezt a mérkőzést, ami megint egy külön erőről tesz tanúbizonyságot, és folytatja a remeklését itt az Európa Ligában.
3: 2025 őszén az EL Liga szakaszában produkált 4 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereség mérleg azt jelentette, hogy az utolsó két meccs eredményétől függetlenül már elérte az egyenes kieséses szakaszt a Ferencváros. Sőt, még arra is volt esélye, hogy közvetlenül a legjobb 16 közé jusson. Így aztán elégedetten tölthette mindenki a karácsonyt, és eredményes új évre kocinthatott a szilveszteri hóesésben, és persze sikeres folytatásra. Ez utóbbira 2026. január 22-ét Budapesten került sor a görög Panathinaikos ellen.
7: Ramakers kezezését nem vette észre a játékvezető. Tuba a középpályán zajlik ugyanis a játék, és fordulhat Świderski, erre figyelni kell, mert üresen maradt Świderski már a 16-os környékén. Jó a bepassz, jó a csel, Pellistri helyzetben fölé! Az első nagy lehetőség kimarad, a 11. percben a görögök hibázák el ezt az egyértelmű ajtóablak helyzetet, mert hogy a helyzetbe kerülő Pellistri gyakorlatilag azt is megnézhette, hogy hova lője, melyik sarokra, mégsem találta a kaput a cselt követően. Egyébként teszem hozzá, hogy itt szerencséje volt azzal, hogy Szalai Gábor elcsúszott a 16-os előterében. Egyelőre tehát görög fölény, és megvan a mérkőzés első helyzete. Megelőzték Zakariás Szent, viszont még nem szabadul fel a vendégek kapuja. Sissé szépen odaemeli a labdát Makrekishez, visszaveszi a bal lábára Makrekis, kísérgeti a labdát aztán beközépre Giulio Romaohoz. Romao laposan, Levi szép csel, Levi lőhet, Levi mellé! Nagy lehetőség volt pedig, és végre van ferencvárosi helyzet. A 36. percben szép cseleket követően Levi lerázta magáról a védőket, és jó 22 méterről ballal durrantott a baloldali kapufa mellé, pattogott a labda. Lafon vetődött, de nem kellett hárítania a vendégek kapusának. Labdával most már Kanikovszki kinn a baloldalon, a Panathér felén jó összjáték, de aztán közbeszúr Palmer Brown, és ő hozza el, sőt, mi többek testcsellen elküldi Giulio Romaót is, és indítani tudja Świderskit, benn középen Sanchez, Świderski a 16-os csücskénél, és a bejátszás az nem utos, Palmer Brown ellövi, nagy védés, Gróf Dávid, és hát kellett is, mert hogy az előre húzódó közép hátvéd Palmer Brown célba vette, és mi több, el is találta a kaput. Remek próbálkozás volt ez ballábbal, oda bal felső sarkot kereste volna az amerikai, jó 20 méterről szúrta rá, és keresztbe nyúlva a bal tenyerével tudta kiütni Gróf Dávid. Az első kaput eltalált próbálkozás, és az 54. percben a ferencvárosi kapus bravúrral hárított.
9: Calabria kezében a labda az 56. percben, tereli az embereket, hogy ő majd egy nagyot fog dobni, meg is történik mindez. Bizony, Świderski fejét keresi, talán meg tudta csúsztani, sőt Ingasson az, aki felment oda. Jön az újabb beadás, Calabria és egy nagy fejes, egy nagy védés. Gróf az, aki megfogta, mert bizony sikerült a beadás a jobb oldalról, de aztán hát Calabria átadását, a fejes pedig, az bizony ment a jobb alsó sarok felé, Grófnak pedig védenie kellett.
7: Még mindig a saját tér felén a görög csapat Pellistri elszórja. És most már Giulio Romao passzát követően Levi helyzetben lassan, Levi Yusufhoz, Yusuf nem tud lőni, kihámozza a labdát Makrekishez, Makrekis a 16-os csücskénél, mit kezd vele? Álló háború, Makrekis kivár, Kanikovszki benyesi a labdát, nincsen fejes, de van meg lövés és egy kezezés, meg egy ütközés 11-es. A nigériai Bamidele Yusuf vele szemben az elefántcsontparti válogatott Albán Lafon. Nagy lehetőség kapujában a Ferencváros, 62. perc, Yusuf 11-ese következik. Ő fogja elvégezni, mindenki a helyén, a 16-oson kívül a többiek. Yusuf nekifut egy ugrás, Yusuf begurítja, és ezzel vezet a Ferencváros a mérkőzés 62. percében, Yusuf góljával. Calabria fordul ki a bal oldalra, de egy labda átvétel az jónak tűnik, és a lövés, ott a gól, egyenlít a Panathinaikos a 86. percében a találkozónak. Hát ki más, a csereként beállt Záruri, ha jól láttam, ezzel a góllal tehát 1-1. És hát ez egy olyan ferencvárosi védekezés volt, amit nem szívesen látunk, hát hogy itt a Panathinaikos kihasználta azonnal azt, hogy a saját tér felén szórta el a labdát az FTC. 1-1 tehát Zarurinak ez a negyedik gólja az Európa Liga idei szezonjában.
6: 97. perc, Ferencváros Panathinaikos 1-1, Bakasetas a labda mögött, szabadrugásra jöhet a görög, ellövi bele a sorfalba, Romauról levágódik az alapvonalon kívülre, de ez már nem fér bele, nem fér bele. Ennyi volt, 1-1, a Ferencváros továbbra is veretlen.
3: 3 pont jobb lett volna, de így is erőn felül teljesített a csapat, és az utolsó fordulóban egy győzelemmel újabb párharc nélkül bejutott volna a legjobb 16 közé. Csak hogy azt a meccset egy kétszeres beggyőztes gárda otthonában kellett volna megnyerni, és az olyan tett lett volna, amelyre Tuck barát, Little John és Robin Hood együtt sem biztos, hogy képes lett volna arra felé, annak idején.
8: Súlyos ferencvárosi vereség az Európa Liga ligaszakaszának zárásaként, ellenben ferencvárosi továbbjutás az Európa Liga ligaszakaszából. Nottingham Forest, Fradi 4-0. Ferencvárosi kapufával indult a mérkőzés. Zakariasen egy szöget után a 7. percben találta el a rövid kapufát. Ezt követően viszont rémálomszerű percek jöttek a zöldfehér csapat számára. A 17. percben ötvös öngóljának köszönhetően, már amennyire ezt mi köszönjük, nyilván nem köszönjük semennyire. Szóval előnybe került a Nottingham Forest együttese, és mint ahogy az ökölvívó mérkőzéseken szokott lenni, a boxoló, aki kapja az ütést, utána hamar általában belenéz egy újabb pofonba. Nem volt ez másként sajnos a Fradival sem, hiszen Igor Jesus már a 21. percben megduplázta a Nottingham előnyét. 2-0 volt az állás a szünetben, és a különbség elkezdett kis hiány csökkenni a második félidő elején, hiszen nem sok hiányzott hozzá, hogy a Ferencváros szépítsen a 61. percben. Yusuf találta el a kapufát, de ezt a kapufát sajnos megelőzte Igor Jesus gólja, ötvös lepattant róla, és az 55. percben a brazil játékos második találatát szerezte, végképp eldöntve az összecsapást. A végén ötvös mellett még egy 11-est sikerült Endoynak kiharcolnia, amelyet McAtee értékesített, így tehát a végeredmény Angliában, a Nottinghamben Forest, Ferencváros 4-0.
3: Az Európa Liga 2025-2026-os kiírásának liga szakaszának végén a Ferencváros a 12. helyen végzett, ezzel olyan párharcot vívott a legjobb 16 közé jutásért, amelyet idegenben kezdhetett. Az ellenfél kisorsolásakor mindenki jót derült, hiszen egy közelmúltból igencsak jól ismert csapattal kellett megküzdeni. Mindjárt azon két találkozót elevenítjük fel itt a visszajátszásban.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
10: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Bizonyára minden sportrajongó ismeri a bizonyos nyert mérkőzés számig menő szériákat Amerikából, de itt Európában sem ismeretlenek, például hazánkban is vannak ilyenek, jégkorongban, kosárlabdában, vagy éppen röplabdában. Fociban viszont nincs ilyen, de az élet, meg ez a bizonyos lüke, UEFA, kreált egy ilyet a 2025-2026-os nemzetközi kupasorozatban a Ferencváros, és nem kell ugyebár mondani, Ludogorets-Razgrád között. Best of five, mondhattuk nevetve, amikor kiderült, hogy ebben a szezonban negyedszer és ötödször is sas szemet néznek egymással a pesti és a razgrádi zöld sasok. A BL selejtező párharc után a mieink örülhettek. Az EL liga szakaszban vívott meccs után is, vagyis reménykedve repültek el 2026. február 19-én esedékes razgrádi meccsre a zöld sasok.
11: Elérkezünk az első félidő derekához. Komoly helyzetet eddig nem lehetett feljegyezni a mérkőzésen, talán most, mert hogy eladja a labdát Bombán a hazai a kapus, a Kovácsevics fordul a 16-os előterében. Abufáni a földre került, elcsúszik kezezés miatt szabadrúgás kifelé. Ebben több volt, Kovácsevics szépen tartotta meg a labdát, kapu felé fordult, megjátszhatta Abufánit, aki egyelőre tényleg, amikor ütközik az ellenféllel, akkor általában könnyen kerül a talajra, úgyhogy ezen kellene változtatni. Teljesen tiszta szerelés, hiába üvöltött nagyot Nogueira, ötvös szépen vitte el a labdát, de most figyelni kell.

Őt, az hát tényleg vadregénybe illő, mert sok helyzetet kidolgozott magának a Ludogorets, először is onnan indult, hogy Vidal a 16-os környékére cselezte magát. Stanić nem tudott lövőhelyzetet találni, Duá előtte felperdült egy védőn, Son centerezett, Stanićtól tovább perdült a labda rossz helyre, Nares is sem tudott lőni, és akkor, amikor tényleg szinte kínálkozott minden FTC védőnek a lehetőség, hogy felszabadítson és kivágj onnan a labdát, Duához pattan ő meg jobbal, közelről, nagyjából 7-8 méter ellövi a kapu jobb oldalába a labdát, Gróf hiába vetődik, nem tud védeni, úgyhogy Duá góljával előnyben a Ludogorets a mérkőzés első félidejének felénél. A védelem tengelyében most már Almeida, Verdon haza Bommanhoz, kiacsologatja most az FTC-t a bolgár csapat, Bomman előre nyújtja, Duá lesen volt, úgyhogy Sisi átvehette kényelmesen a labdát, és megjátszhatta Ramakerst. Lágyan a lábök, Abu Fani körül nincsen ember, Abu Fani befelé nézeget a 16-os környékére, nem adja be, visszagurítja inkább Ramakerstnek. Minden mezőnyjátékos most a Ludogorets tér felén. A laposan megjátszott labda az Abu Fanihoz, jut Abu Fani a 16-oson belőle, Yusuf helyzetben, Yusuf ellövi, gól! Yusuf góljával egyenlít az FTC a 27. percben. Már-már úgy tűnt, hogy ebből nem lesz semmi, mert hogy az alafonalig cselezte magát Yusuf, aki a vérő szorításában csetlet botlott, lehet, hogy el sem tudta volna lőni, ha nincsen elég terület, hogy éles szögből ballal valahogy a kapura tudja húzni. Bamidele Yusuf ebben az Európa Liga idényben harmadjára talál be, és az Salzburg, valamint a Panathinaikos után a Ludogorets kapuját is beveszi, hamar jön a válasz. A gólpasszt Abu Fani adja, ő találja meg pontos labdával a 16-oson belül azt a Yusufot, aki ott Verdon szorításában megőrzi valahogy egyensúlyát, és tényleg nagyon éles szögből, a bal oldalról, a kapus lába mellett elgurítja a hálóba. 1-1, 28. perc, 3 percen belül jött a válasz. Ez azért mindenképp jó, és Yusuf itt a csatár erényeit megcsillogtatta. Kenikovszki húzza tovább talppal Kadunak nagyon finoman és elegánsan, és aztán éles szögből a bal oldalról lőhetett a bal lábbal Kadu a gyengébbikkel, és Bomman zárta a szöget, tudott hárítani. Most már két zicsert is fogott a német kapus. Itt a félidő vége. Hát akár még meg is fordíthatta volna a párharcot az első játékrészben az FTC, amely hátrányba került a 24. percben Duá góljával, 3 perccel később egalizált Yusuf, és voltak lehetőségei a magyar csapatnak, hogy akár a vezetést is megszerezze. Fél időben Ludogorets FTC 1-1. Hátra van még a mérkőzésből 25 perc a labdarúgó Európa Liga rájátszás körében, ahol a tétel 1-16 közé jutás. Az első mérkőzésen 1-1 a Ludogorets és a Ferencváros párharcában Bulgáriában. Szépen megfordul Stanić, még a saját tér felén a kezdőkörben lelassul a támadás, mert hogy Negyákovat játsza meg Duarte, közben lép idő közben Makrekis, kinn a bal oldalon a frissen becserélt Erik Márkusz befelé vezeti a labdát. Át a jobb oldalra Son, elvállalja, jó a csel, Son figyelni kell, Son teker, kapuba teker, megszerzi a vezetést a Ludogorets. Hát ez a ragyogó megoldás volt Sontól, a spanyol jobb hátvédtől, de ezt meg, hát nélkülöztük volna ezt a gólt. Szinte semmiből a második félidő kellős közepén előnyhöz jut tehát a Ludogorets Razgrád, Son második gólja ebben az Európa Liga idényben. Erik Márkusz teremtette meg ennek a lehetőségét, mert szép cselekkel megindult be középre, megjátszott a Sont, aki nagyon higgadt csellel átvette a bal lábára, és az egyébként jobb hátvéd onnan aztán jó 18 méterről ballal remek mozdulattal tekerte a jobb felső sarokba. Son találatával tehát 2-1, ismételten előnyben a Ludogorets, de sok van még hátra, 68. perc ugye csupán a mérkőzésen. Utolsó percen belül a jelzett ráadásban Anderson, Romao mellel maga elé veszi, aztán előreével Josef sorokkal tovább, Anderson kanalazza el onnan, Naresi még indítaná a kilépő Vidált, ez baj, Vidal helyzetben, Vidal belövi.
3-1, és ez így tényleg most már nagy baj, mert a végén még két gólos előnybe kerülhet a Ludogorets, de les volt, úgyhogy emelkedett a zászló, egy pillanatra most meg.

0: nyugodhatunk, de ezt majd a VAR megnézi. 95. percre is marad még egy fontos esemény, ezt majd a VAR eldönti, ott is németek ülnek, hogy valóban les volt-e. Szeren Storks nézi ezt most meg. Les volt, lezárult a VAR vizsgálat, marad a 2-1. Ludogorets szabadrúgásra várunk, Nakmias, ezért kár volt várni. Alig, hogy elvégezte Nakmias a szabadrúgást, lefolyta a Stieler a mérkőzést, és ezzel utazik egy gólos hátránnyal haza az FTC. Ludogorets Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában 2-1.
1: Na, akkor hogy is állt a negyedik találkozó után a 2025-2026-os szezonban az FTC Ludogorets Razgrád Best of Five széria? Egy bolgár győzelem, két magyar diadal, így a Ferencváros február 26-án egy hazai sikerrel megnyerhette a virtuális szériát, a valóságban pedig végleg túlléphetett ebben a szezonban egyébként harmadszor is a Ludogorecen. Igaz, ehhez két gólos győzelem kellett Budapesten.
2: Teljes teltház nincsen, nagyjából 18 ezer néző körül van itt Groupama Arénában a Ferencváros stadionjában, de a hangulat az biztos, hogy kiváló lesz az egész este folyamán, hiszen a Ferencváros számára a tét az Európa Liga 8-a döntőjébe jutás. 2023 után játszhatna újra a legjobb 16 között az FTC.
3: Kadu indul meg a bal oldalon, Joseph kapja a labdát, Joseph-től elpattan, és aztán Joseph visszaszerzi. Ez egy gyönyörű játék volt, Abu Fani belőbbeli, Yusuf irányába, Yusuf már a 16-oson belül, Yusuf visszakészíti Kaduhoz, Kadu jobb lábán a labda, ott a lövőhelyzet, gól! Gyönyörű játék! Kalikovszki kapja a lekészített labdát 16-ról jobb lábbal, ballal, jobb lábbal a bal alsó sarokba. Ezt akartam mondani, nem jobban is ballal, jobban lőtt el a bal alsóba. Így lesz jó a megfejtés. Megvan a vezetés, összesítésben pedig egyenlít a Ferencváros. Én azt mondom, hogy a láthatók alapján teljesen megérdemelten. Kanikovszki második gólja, 10. nemzetközi mérkőzésén, Európa Liga mérkőzésén. Ezzel a góllal megérdemelten vezet tehát a Ferencváros együttese. Dua az ő jobb oldalukon elmegy Gomez mellett, Dua bent tudja tartani a labdát, az így nagyon veszélyes! Bizony nagyon veszélyes, a 19. percben jön egy Ludogorets helyzet, de az állás nem változik. Ferencváros, Ludogorets 1-0. És akkor Yusuf már is tenné Josephhez, Son volt az, aki jól olvasta a játékot, hogy mi következik majd, és akkor jöhetnek a vendégek, megint csak Son az, aki saját kispadjának előterében Stanicsot találja meg, most minden mezőnyjátékos a Fradi tér felén. Lassan kereken fél óra telik el a mérkőzésből, amikor Vidal indul meg Kadu mellett, Kadunál azt reklamálja Vidal, hogy a kezére pattant a labda beadás közben, a játékvezető azt mutatja, hogy ez nem így történt, Joseph jól veszi át a labdát, és már is Zakariasse Yusufhoz teszi. Yusuf Baján Kanikovszki, 31. perc a mérkőzésen. Yusuf inkább középre teszi. Zakariasse! Gól! Zakariasse! 2-0 a mérkőzés állása! Ott az újabb ferencvárosi találat! Zakariasse duplázza meg a Fradi előnyt! Gyakorlatilag ugyanonnan, ahonnan Kanikovszki, és ugyanoda, ahova Kanikovszki! 31. perc, 2-0!
2: Csak nem ugyanakkor, hanem nagyjából negyed órával később. Zakariasse góljával tehát már továbbjutásra áll a Ferencváros, hiszen ugye nem győzünk hangsúlyozni, Razgrádban 2-1-re kikapott az FTC, így ahhoz, hogy a rendes játékidő után mondhassa el magáról a Ferencváros, hogy 8-ad döntős, ahhoz legalább két góllal győzni kell. Gyönyörű volt a ferencvárosi támadás, ahogy gyönyörű volt Kanikovszki gólja előtt is. Abu Fani a labda mögött tehát, egy tagú a sorfal, ez az egy játékos, ez Márkusz, de nekünk azt számít, hogy a labda hova fog kerülni. Abu Fani lábáról, bombán kezébe, maga biztosan húzta le a Ludogorets kapusa a labdát.
3: Son végezheti majd el a bedobást, Robi Keane mellől végzi majd el ezt a bizonyos bedobást, és csak hátrafelé tudja tenni a labdát. Elindult egy újabb turnus, vagy egy újabb adag ferencvárosi cserejátékos melegíteni. Madarászt látom ott a melegítők között, Kovacsevicet látom, illetve ha nem a melegítő játékosokat nézem, akkor azt látom, hogy Stanics révén jön előre a Ludogorets, aztán most már Vidal középre teszi, és megint csak Duá, szerencsénk van Duával olyan tekintetben, nagy kedvel játszik, de amennyire nagy kedvel, ugyanolyan nagy hiba százalékkal, mert egyelőre sok jó megoldása a befejezéseknél nem volt még.
2: Így is marad a Ludogoretnél, Son kapja majd a jobb oldalon, és teszi tovább Vidálnak. Vidál Kadúval szemben a 16-os sarkánál már Vidál élesen lőni. Középre felpattan, Ramakers fejeli el a veszélyzónából, de megint csak a bolgárokhoz kerül. Egy lövés Naresitől, ez is mellé megy. Tehát sok a pontatlan lövés a Ludogoretsznek, sokszor próbálkoznak kétségtelen, csak itt az elmúlt 10 percben volt szerintem 4 próbálkozásuk, 2 Duár révén, 1 Márkusz, 1 pedig Naresi révén, de szerencsére Grófnak eddig nem volt komolyabb dolga. A szabadrúgást legurítja bal kezéhez Verdonnak. Verdon felpasszolja Duarténak a középpályára, őt azonban Zakariasen leszereli, így jöhet az FTC. József a 16-os sarkánál már Verdon mellett elviszi József. Középre teszi, ott a helyzet, és kivédi bomban. Yusuf pörgette rá az ötösről, egy nagyon szép és gyors ferencvárosi támadás végén. Zakariasen szerzett harcosan labdát, József pedig megverte az emberét. A beadás is jó volt, de Yusuf lövését bomban hárítani tudta. A 49. percben a második félidő első helyzete. Egy ferencvárosi helyzet volt, de marad az eredményjelzőn a 2-0.
3: Yusuf elől jön a visszafejelt labda, Duarte volt az, aki visszafejeli, marad most a labda a Fradi tér felé. 52. perc a mérkőzésen, egy szép jobb oldalra kitett labda, veszélyes Ludogorec támadás, végén Gróf nagy védés! De mekkora védés! Stanić jött a 16-oson belülre, a 11-es pont magasságából jobban, ugyanoda az első félidőben a két gól is született, a kapu bal oldalába tartott a labda, nem laposan, félmagasan, Gróf látványos vetődéssel hárított.
2: És így jöhet az FTC, jöhetne, de aztán megint a Ludogoretshez kerül, mert hogy Naresi szerzi meg, és a bal oldalra Márkusznak teszi. Márkusz a 16-os oldalvonalánál, Sziszére vezeti rá. Már a 16-oson belül jön egy beadás, és Gróf véd a fejes után, aztán a lövéshez felpattan, és kifelé pattan szerencsére, de megint egy Gróf védés. Aztán jön a szabadrúgás a Ferencvárosnak, Abufanit fajtolták a vendégek. Hát Gróf Dávidról beszéltünk az első fél időben, hogy szerencsére komoly dolga nem volt, mert hogy a Ludogorets játékosai pontatlanul céloztak, most viszont két nagy védést is bemutat a Ferencváros kapusa. Lamakers pedig a jobbjára adja Sziszének. Sziszé cselezget egy picit Márkusszal szemben, de sikeresen teszi ezt. Most pedig Lamakers íveli végül üres területben, ez nagyon hosszúnak tűnik, viszont nem foghatja meg bombán, mert hogy a 16-oson kívülre erre Yusuf pedig labdát szerez. Nem volt szabálytalan, aztán Yusuf visszaszerzi megint. Ez pedig már így Verdoné, hogy ezt nem fújt el a játékvezető, az elég érdekes szerintem, mert hogy bombán fedeztek volna ki a labdát az alapvonalon túlra, hogy kirúgással jöhessen, Yusuf viszont bent tartotta, aztán bombán felborította a ferencvárosi csatárt, de ez nem ért szabadrúgást a játékvezetőnél. Yusuf egyébként ezután is visszaszerezte, de aztán sajnos visszaért Verdon segíteni. Most pedig már Gomez veszi merre a felezőnél a labdát, a bal oldalon Kadu teszi megint Gomez elé, Gomez pedig a bal szíren iramodhat meg, és már befelé tör a 16-oson belül az alapvonaltól, visszagurít, egy lövés, kapufa! József a felső lécet találja el, a túloldalon pedig Abufanit felborítják, jöhet megint egy szabadrúgás az, hát ugyanannan az oldalvonal és a 16-os vonala közülről. József nagy helyzete, Gomez remekő csinálta, ahogy visszagurított a második hullámba, József pedig csak belepöcködre a felső lécről kivágódott, marad a 2-0. Tartja harcosan Duarte a labdát, oda teszi Márkusznak, Márkusz beadása viszont nem tűnik jónak. Gróf kezéből azonban kicsúszik, Gomeznek kell résen lenni, hogy eltisztázza onnan az ötösön belülről, a hosszú oldalon pedig Son gyűjti be. Son odaíveli Stanićnak, Stanić 17 méterre a kaputól, nem lő, hanem inkább a jobb oldalra passzol Naresinek, Naresi aztán most már Duartét játssza meg, Duarte lövi el Ramakersről, levágódik, ott van még a 16-oson belül, rugjuk már el onnan, most talán Sziszi elhozza, aztán Naresi mégis csak el tudja lőni, jöhet a Ferencváros egy kirúgással. Yusuf elindul keresztbe, 3 ferencvárosi támad, 4 Ludogorets védőre, József a jobb oldalon, József nem siet sehova, rávezeti Verdonra, József a jobb lábára cselez, egy lövés, kivédi megint csak bombán. Megnövekszik bombán véréseinek száma itt a második fél időben, igaz a legtöbb ferencvárosi próbálkozás középre jön, de hát azokat is védeni kell. A labda pedig Verdonnál. Verdon egy lapos passzát a túloldalra Szekónak. Szekó ráfordul, és Andersonhoz teszi az oldalvonalhoz. A jobb oldalról jön befelé Anderson, és megjátsza Szekót. Szekó laposan beteszi, ez így Grófé lesz. Jaj, de jó. Nem volt rossz a középre lőtt labda, de szerencsére ott belül a Ludogorets középpályás, a Csocsev nem tudta se kapura tenni, se átvenni. Lecsúszott a lábáról a labda, és Gróf kezei közé került, aki aztán hatalmasat rúg bele, csak nehogy kimenjen az oldalvonalon túlra, már pedig kimegy, lecsúszott Gróf lábáról. Egy perc eltelt, már több mint egy perc eltelt a jelzett hétből.
3: 99. perc már. Talpon mindenki a Groupama Arénában. 18 ezer néző a helyszínen talpon. Talpon a ferencvárosi kispad is. Mindenki ünnepre, óriási ünnepre és egy portugál kirándulásra készül. Ebben a pillanatban pedig vége. De csak a Ludogorets elleni visszavágónak, meg ennek a párharcnak megfordítja a Ferencváros együttese, hiszen hazai pályán 2-0 nyer a Ludogorec ellen, és ott lesz az Európa Ligában a legjobb 16 között.
1: Ebben az évezredben nem sok kupa csapatunk élte meg a tavaszt, amely meg megélte, az az első párharca után fejezte be a nemzetközi szereplést. A harmadik évezredben először nyert magyar foci csapat nemzetközi kupa párharcot tavasszal. Így a Ferencváros a legjobb 16 közé jutott a második számú sorozatban, és a portugál Braga ellen próbálkozhatott a negyed döntőbe kerüléssel.
3: A közelgő nemzeti ünnep tiszteletére tiszta fehér mezben a Ferencváros mellkason átívelve, vagy középen piros-fehér-zöld csíkkal, és hát a közelgő nemzeti ünnep tiszteletére szólt bizony a magyar himnusz a Fradi tábor jóvoltából. Orniceknél a labda. A cseh tartogatja, aztán ível. Ramakers nagyon szépen megelőzte Pau Viktort. Aztán Zsozef lehet fordulni, ott a helyzet. És a lövés, meg a gól! Vezet a Ferencváros a mérkőzés 32. percében. Fenikoszki találatával. Remek, gyors ellentámadás. Labdaszerzés után három paszból sikerült eljutni a kapuig. Fenikoszki pedig egészen varázslatos megoldást húzott elő. 16 méterről ballal a kapu bal alsó sarkába továbbított. Dicsérni kell Ramagerst, Zsozefet és azt a Kanikoszkit, aki ebben az Európa Liga idényben immáron harmadjára eredményes. Vezet a Ferencváros. És nem is érdemtelenül a 33. percben járunk. Örömtüzek gyulladnak a lelátón. Egy kupacban a ferencvárosi játékosok. És ahogy Béla is említette, a harmadik gólja. Ugye az egész onnan indul, hogy Rámákes labdát szerez, Zsozef pedig megtalálja a 16-oson belül teljesen tisztán, és nem lesen álló Kanikovskit, aki nagyon higgadtan a bal alsóba gurít. Itt a monitorunkon megjelenik egy felirat, hogy vizsgálják ezt a találatot. Hát én nagyon remélem, hogy nem tudják olyan szögből nézni, hogy ez les legyen, mert az első lassítás, amit mi láttunk itt helyben, az azt mutatja, hogy szó sem lehet lesről. Zöldre vált a felirat a monitoron. Ez azt jelenti, hogy Kanikovski góljával vezet a Ferencváros. Ez már a 47. perc, de még az első fél időben járunk. Jön tehát az 5. Braga szöglet. Az 5-ösön belőle és át a hosszúra. Ott a földre kerül az egyik dilemezes játékos, most Vols ilyen szempontból következetes, tehát mint ahogy nálunk sem fújt a semmiért, náluk sem hiába eszi meg Niakate vagy Nyelile keresztbe a játékvezetőt. Zengzug legalább 6-7 ezer torokból a kapu mögül a mindenbele, erre kapcsolódnak rá oldalról is többen a ferencvárosi szurkolók közül, mert hogy ott tartunk az első félidő után, hogy Ferencváros Braga a labdarúgó Európa Ligában a 8. döntőben a legjobb 16 között az odavágón Kanikovski góljával 1-0.
4: Elől a jól fejelő Vérők is, Leló be a középre a kapu elé, onnan sikerül kivágni, kitisztázni, aztán egy lövés, Abu Fanióról pattan le, szegénynek a fejét találta el egyébként Zalazár, aki meg Abu Fani megmentette, egészen elképesztő. Addig ment az egyébként egy fejjel alacsonyabb Abu Fani Zalazár mellett, amíg azt legalább elért, hogy ne legyen egy újabb szöglet. Tényleg bámulatos az a teljesítmény és akarás, ami most az izraeli középpályásnál ott van a pályán, és ezt jó látni. A berobás már elvégezte Leló, aki áttért ide a baloldalra, visszagurítja, Salazar be középre, Lagerbilke felnéz egyébként ott, Moscardo, nincsen lövés ki a jobb oldalra, Navarro, Grilic kéri el, 16-oson belülre ívelte volna Ortának, ő még utoléri, kinn a sarokban Orta, kíséri Gomez, Adóda közbeszúr, megszerzi a labdát, indulhat az FTC, Adóda átveszi a jobb lábára, indítja Abufánit, FTC kontra bontakozik ki, Abufáni kiemeli a jobb oldalra Josephhez, érkezik Kanikoszki is, Joseph befelé indul, na most lelassult ez az FTC akció, kár érte, mert megvolt egyébként létszámban a Fradi.
5: 68. perc, megint csak minden mezőnyjátékos megérkezik a Braga tér felére, oda-oda pedig elindul a bal szélről befelé középre, aztán inkább hátrafelé teszi a labdát. Makrekis a hozzánk közelebb eső oldalon, Abufani, Kanikovszki, Makrekisszel, de nagy játék! 68. perc, Makrekis a 16-oson belül visszateszi, gól! Leli Joseph 2-0! Micsoda játék! Micsoda akció! Micsoda támadás! Micsoda gól! És megint csak onnan indul a történet, hogy Abufali ad egy zseniális labdát Makrekisnek. A jobb oldalon végigviszi Makrekis, begyalogol a 16-oson belülre. Tökéletes a középre tett labda. Pirtani pontos a centerezés. Leni Joseph pedig középről, 5 méterről jobb lábbal a kapu közepébe helyezi a labdát. 2-0-ra vezet a Ferencváros a Braga ellen. A legjobb 16 között a labdarúgó Európa Ligában. Ez az odavágó. Hát ez valami elképesztő. Gyönyörű játék, és teljesen megérdemelt ferencvárosi vezetés.
4: Nézem az órát, megint csak 10 másodperc még. Engedi Walsh, a labdával a Braga. Gorbi még kíséri a jobb oldalon. Gabri Martinez. Na, meddig engedi még Walsh? Letelt a 4 perces ráadás. A Braga a félpályán járatja a labdát, Lagerbilke, most már mindannyian a játékvezetőt figyeljük, még a bal oldalon Rodriguez megtartja a labdát, Salazar befelé lépne, Salazar még üldözi őt egyébként, Madarász, Salazar visszafordul, Arimbi nincsen terület, és akkor itt a vége! Két gólos előnnyel utazhat Portugáliába a Ferencváros, miután a labdarúgó Európa Liga 8 döntőjének első mérkőzésén Kanikovszki első félidei és Leni Joseph második félidei találatával 2-0-ra győzi le a portugál negyedik helyezett Braga.
5: Elképesztő ferencvárosi játék a labdarúgó Európa Ligában a legjobb 16 között, és két gólos előny a visszavágóra. És ha emlékeznek, ugye nem véletlenül soroltam az eredményeket, a Braga eredményeit hazai pályán, nemzetközi mérkőzéseken. Nem tudott a portugál csapat ebben a szezonban olyan eredményt felmutatni, ami meg kellene, hogy rettentse a Ferencváros a jövő szerdai mérkőzést megelőzően. Kanikovszki a 31. Leni Joseph pedig a 68. percben talált be. Teljesen megérdemelten 2-0-ra nyerte át a Ferencváros együttese a Braga ellen, és várhatja a visszavágót, és álmodozhat arról, hogy a legjobb 8 közé jut a labdarúgó Európa Ligában.
1: Ez hajt és visz tovább számomra, ez a világ, létezés, függőség, csoda. Átlendít mindenen, nem fárad néha sem, remélem nem fogy el soha, ez az őrület, ez a mánia. Énekelhették a Fradi focistája 8-döntő első meccse után a bevezetőben is idézett mobil mádia dalt. Bár az sejthető volt, hogy előbb-utóbb a bikinis lágert is elő kell venni, kifogy az út a lábam alól, de mindenki reménykedett benne, hogy ez nem Bragában következik be, két gólos hazai Fradi győzelem után.
4: Megint a Braga jöhet előre, Niakate passzát követően Gorbi megtartja, visszapasszolja Niakatenak, Pau Viktor lefordulna, ott talán les volt, mehet tovább a játék, Salazar, most már a 16-oson belülre egy centerezés és a gól. Vezet a Braga, és nem volt les. Nagyon hamar, 10 perc után szépít a párharcban a Braga. A hosszú oldalon a kapufánál Orta érkezett, és a csapatkapitány közelről bepofozta a labdát a hálóba, úgyhogy
6: Hát először a mérkőzés során elszámolja a védekezést az FTC, nem volt les, Zalazárt ugratta ki Pau Viktor, aki begyalogolt Ramakers mellett a 16-oson belülre, a túloldalon pedig érkezett a kapu elé Orta, Sissé mellett, és Sissé hiába próbált odazárni, Orta a hosszú kapufánál a lapos centerezés gorra váltotta, úgyhogy ezzel a találattal vezet a Braga, ellenőrzik még, hogy volt-e les helyzet, de nem, érvényes a gól. Sissé passzolja vissza a védelem tengelyében, Ramakers próbálja kicsalogatni a Bragát az FTC, Abufánit ketten támadják, elveszíti, nem volt szabálytalanság, Orta viszi a labdát, most már a 16-os csücskénél Zalazár, újabb beadás, Ramakers rossz helyre, Grilic érkezik, Gróf bepattan a labda, 2-0 Grilic találatával, negyed óra alatt ledolgozza két gólos hátrányát a Braga. Talán Gróf tudta volna védeni, beleütni tudott csupán a labdába a kapus. Nagyon rossz helyre szabadított fel Ramakers, és 16 méterről az érkező Grilic. Még arra is volt ideje Grilicnek, hogy amellett, hogy megnézze, melyik oldalt válaszol, hogy a csapattársaknak szóljon, hogy hagyják neki a labdát, ő ezt el tudja lőni. Most eldugja a labdát a Braga, ők próbálják kiebb csalogatni az FTC-t, hát most ilyen csiki-csuki a játék az utóbbi 5 percben, de elsősorban az történik, amit a Braga elképzelt és eltervezett. Orta visszafelé kíséri a labdát, aztán Viktor Gomez előre ível, ez Mariano Gomezről pattant, és a portugálok tudják elhozni. Pau Viktor érzésem szerint lesről indít, de aztán Gabriel Martínez már a 16-oson belül gólt lő, és nem emelkedik az ászló. Elsőre ezt a gólt megadják. Gabri Martínez révén megfordítja a párharcot. Még az első fél időben a Braga. A 34. percben járunk. Lesgyanús volt az indítás, amikor kilépett az indítással, ugye Pau Viktor szöktetését követően Gabri Martínez, de nem emelte az ászlaját az asszisztens. Megnézi majd a VAR, nekem segít a visszajátszás. Megint gyakorlatilag két passzból átjön az FTC tér felére. A Braga is nincsen les, mert a túloldalon beragadt Márkrekész. Grilic van előtte terület, betör abba, aztán Viktor Gomez. Hát így is oda kerül Pau Viktorhoz, figyelni kell egy az egyben, lassan helyzet, kicselezte magát onnan Pau Viktor, aztán egy beadás laposan a centerezés, Orta lő, 4-0. Ricardo Orta duplázik, 4-0-ra vezet a Braga, könnyen lehet, hogy eldőlt ez a párharc. Nincs igazán benne a Ferencváros játékában a gól sem, nem hogy a kettő. Márpedig most Ricardo Orta 16 méterről kapásból nagyon szép gólt tekert a kapu bal oldalába. Romão ügyes megoldása maga elé engedte, és üres területre vezette a labdát, kint a bal oldalon Yusuf kapja, jönhet a beadás a kapu elé, kifejelték, visszalövő, Romão lövése! Megtornáztatta Harnicseket, kár érte, bosszankodik is a brazil középpályás. Rugott bele dühében egy jó nagyot a labdába, Julio Romão, majdnem beakadt a kapufa mellé a hálóba. Lehet tanulni ebből a visszavágóból, ami most véget ér. Lefújja a találkozót Glenn Nyberg. Nem sikerült a bravúr a Ferencvárosnak. Negyed óra alatt ledolgozta a portugál csapat a két gólos hátrányát, és még az első fél időben fordított is a Braga. Braga, Ferencváros az Európa Liga 8. döntőjének visszavágóján 4-0.
7: Bragában a kőbányából kialakított stadion jelentette tehát a hosszú út végállomását. A visszajátszásból is már csak annyi idő maradt, hogy egy Juventus együttes, igen, volt ilyen magyar banda által írt dal címét ide citáljuk. Véget ért egy fejezet, a tű felemelkedik, a könyv visszakerül a polcra, a színpadra sötétség borul. Ám előtte még hadd idézek néhány sort a mobilmániától, ha már ezzel kezdtük az adásunkat, így aztán keretes lesz a mai visszajátszás. Köszönöm, hogy voltak idők, közös útjaink, köszönöm, hogy voltak őrült ragyogásaink, köszönöm, hogy értem voltál, ahogyan lehet, köszönöm, hogy van mit köszönnöm, az út legyen veled. Remélem, örömmel nosztalgiáztak velünk az elmúlt 2 órában. Ebben a reményben köszöni meg a figyelmet a 2 társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is a szerkesztő műsorvezető Edbi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
8: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
9: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
10: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
9: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
11: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
9: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Répási László, egyszeres magyar bajnok, egyszeres magyar gólkirály, egyszeres malajziai gólkirály. Először arról beszélgettem vele, milyen volt a Váci csapatban.
14: Mi maradt meg? Igazság szerint elsősorban az, hogy egy nagyon jó csapatban, nagyon jó közösségben, és egy nagyon szépen és eredményesen játszó csapatban játszhattam akkor, és a társak minden tekintetben ahhoz tudtak engem hozzásegíteni, hogy elérjem ezt a célt.
15: Hát most ugye nem látnak itt téged a hallgatók, de azért elmondhatom, hogy ha találkoznának veled, szerintem fölismernének a régi futballbarátok, mert sokat azért nem változtál. Talán a bajuszod az egy kicsit kisebb.
14: Igen, ez tényes való. Sokat nem változtam, bár hogyha pont a gyerekeknek múlt héten mondtam munkahelyemen kint, hogy tippeljetek, hogy mennyi kiló vagyok most. Férfi létemre nincs ezzel gond, hogy elmondjam, ugye 95 vagyok most, és 77-tel játszottam annó. És ilyenkor nagyon sokszor ráncnak, hogy Laci bácsi csont és bőr volt. Mondtam, hogy nem, hanem akkor nyilván sajnos több volt rajtam az izom. Most már több a háj, sajnos, tehát átalakul az ember, de nyilván belsőleg igazság szerint sokat nem változtam, tehát minden maradt ugyanaz, ami volt.
15: Azért, ha megkérdeznék a szurkolókat, hogy Répási Laci, akkor azt mondanák, hogy Ferencváros. Valahogy így maradtál meg az emberek emlékezetében.
14: Igen, igen, nagyon sokszor volt az, amikor már Vácon játszottam, és Vácon rúgtam a gólokat, hogy nagyon sokszor összetalálkoztam emberekkel Pesten, és kérdezték, hogy miért nem jövök vissza a Fradiba, miért nem megyek vissza. Igazság szerint ott nőttem föl, tehát azt az úgynevezett szamár létrát, hogy serdülő egytől, ugye ifi 3, ifi 2, ifi 1-et végig jártam, és tulajdonképpen 17 és fél éves voltam, amikor profi szerződést kaptam a Fradinak az első csapatába. Én is azt hittem, mindenki azt hitte akkor, hogy majd én a Fradiba fogok eredményt elérni, de sajnos nem úgy jöttek össze a dolgok, volt benne katonaság, egyéb ilyen okok miatt mentem el tulajdonképpen utána Vácra, és tulajdonképpen Vácon értem el azt az eredményt, amit a Fradiba is elérhettem volna.
15: De hát azért ott is volt egy pár jó éved a felnőtt csapatnál is.
14: Volt, igen, hát tulajdonképpen 17 éves koromtól, tehát 89-ben, ugye 86-ban kezdtem el a Fradiba meccseket játszani, csak akkor volt ugye egy olyan szabály, hogy katonaság másfél év, és a másfél évnél úgy volt, hogy aki az első három hónap alatt játszott NB1-es meccset, akkor tulajdonképpen a saját csapatába tölthette ugye a katona időt. Viszont a másik szempont pedig az volt, hogyha a bevonulástól számította, nem játszottál 10 meccset, akkor valami katona csapatba kellett elmenned. Ez meg is történt, és akkor tulajdonképpen a Honvéd Osztyapenko eséből mentem le Váci 89 nyarán Csank János hívására.
15: Mennyi hiányzott ahhoz, hogy ott úgy maradni a Fradinások, hogy ne kelljen elmenned katonának máshova?
14: Szerintem akkor sok. Szerintem akkor sok.
15: Kik voltak ott a vetétársak? Nehéz volt bekerülni?
14: Mármint...
15: A Fradiban.
14: Fradiban? Nem, hanem tulajdonképpen nekem kiesett másfél év. Katonaság alatt ugye ott akkor nem játszottam. Ugye akkor mi sokan, tulajdonképpen hatan mentünk föl az ifi csapatból a Vince Gézával, akik egyébként akkor egy nagyon jó döntés volt most már utólag belátva, mert mindenki, aki akkor fölment, komoly NB1-es szintű játékos lett. Csak ugye akkor nem nagyon jól jött össze az az arány, hogy hány idősebb játékos és hány fiatal játékos játszik egyszerre, és akkor tulajdonképpen a Zsivócki Gyuszival mi ketten voltunk azok, akiknek akkora Fradiból idézőjelesen menniük kellett, és nyilván akkor mi úgy döntöttünk mind a ketten, hogy jobban járunk akkor, hogy elértük azt a kort, ahol most már nekünk játszani kell, tehát az nem jó, hogyha csak csereként a padon ülünk, ezért tulajdonképpen egy pici kényszerből, meg ugye döntés helyzetből is ugye választottam én a Vácot, és ezért mentem el igazság szerint Vácra.
15: Akkor volt az az időszak a Fradinál, amikor ott még a kiesés szele is meglengette a Ferencváros?
14: Igen, igen, pont úgy volt, hogy a Vince Géza leváltásánál az MTK pályán játszottunk, kikaptunk, és a meccs után visszamentünk ugye a Fradi pályára, és akkor ott szóltak nekem, hogy valószínű, hogy úgy lesz, hogy a Vince Géza megy el, új edző lesz, és akkor igazság szerint a Fradi rám sem tart igényt, akkor kerültem el a Ganzmávag MB2-es csapatába, Kisteleki Istvánhoz, ahonnan aztán utána egyik napról a másikra, nyilván egy fél év után, egy csütörtöki napon kerültem vissza a Fradinak az első csapatába, és tulajdonképpen az utolsó kettős rangadókon tudtam játszani.
15: Na, már ezt a kettős rangadót szóba hoztad, gondolom ez egy örök élmény marad.
14: Hát igen, azért más volt akkor, nyilván nem volt a tévé miatt semmilyen sok nemzetközi meccs, amiket az emberek meg tudtak nézni, többen mentek ki a stadionokba, ott nekem konkrétan tudom, hogy az utolsó, ugye mindig a Fradi játszott a második meccset, és hogy az utolsó kettős rangadón a Honvéd ellen játszottunk, és 40 ezer ember volt kint, tehát akkor nyilván más volt így a nézők szempontjából egy foci meccs.
15: Pedig akkor nem is ment olyan jó a csapatnak?
14: Hát akkor nem, ennek ellenére ugye sokan voltak én. Amikor én már a kettős rangadóra visszakerültem, akkor már jobbak voltak, már mind a Fradi első csapata, akkor igazság szerint, ha jól emlékszem, akkor Szabadi Laci meg a Fischer Pali voltak ugye a két támadó, és nekik valami sérülés gondjuk volt, és ezért hívtak engem vissza egyik napról a másikra, egy Ganzmávak foci torna után, ahol a Fradi ellen játszottunk, elég jól ment a játék, és egy csütörtöki napon pont készültünk a Szeged ellen a Ganzmávaggal, és a csütörtöki napon a Havasi Misi megjelent kint a pályán, és szólt, hogy ne menjek ki edzeni, mert szombaton az Újpest ellen kell meccset játszanom. Néztem nagy szemekkel, de hát nyilván örültem.
15: Fradi Újpest, az úgy megvan a zsigereidben?
14: Meg persze, hát az nyilván most szerintem megint kezd kialakulni, mert azért most már egyre jobb meccseket játszik. Nyilván a Fradi, én azt gondolom, hogy most extra ugye a külföldi játékosokkal. Jobb lenne, hogyha magyar játékosokkal tudnák elérni ezt az eredményt, de hát nyilván azt mondom, hogy haladni kell a korral. Valahol megérti az ember, hogy nemzetközi porondon kellenek a külföldiek. Itt ez megint egy másik kérdés, egy újabb beszélgetés lehetne, hogy most hány külföldi, mi lenne a magyar focinak jó, mi lenne az akadémiáknak jó, szabályozzuk-e azt, hány külföldi lehet egyszerre fönn a pályán, de ezek már megint olyan döntések, amikhez nyilván fönt döntik majd el, hogy mi is lenne a jó magyar futballnak.
15: Amikor a Fradiból visszakerültél, gondolom ez egy kicsit elégtétel volt, aztán, hogy el kellett menned, az szomorú volt az a helyzet?
14: Őszintén megmondom, hogy persze, nyilván ez tény és való, hogy nem volt egy jó hír, de ott azon a három meccsen az Újpesten játszottam az első meccset, utána az Illés Szombathelyen játszottunk, és utána pedig a Honvéd volt a második kettős rangadó, tehát két darab kettős rangadót játszottam, és utána volt, hogy sérülésért volt egy térdsérülésem, aztán utána megint úgy alakultak ugye a versenyidőszakok, meg a csapatok, meg stb., ami miatt nekem ugye klubot kellett ott váltanom.
15: De hát az utókor az már bebizonyította, hogy jól döntöttél, jó helyre mentél.
14: Igen, igen, nagyon-nagyon jó helyre mentem, és én azt gondolom, hogy pont az volt abban a csapatban a jó, hogy sok olyan játékos volt, aki a, vagy a nevelő egyesületében, vagy az első NB1-es klubjában nem tudta meg elmutatni, hogy mit is tud, akkor ott mi nagyon összejöttünk, nagyon egymásra talált az első év gondjai után az edző és a csapat és a klub, és ebből jött ki tulajdonképpen az az öt sikerév, ami azóta is tulajdonképpen, és remélem, hogy nem az utolsó volt a Váci foci történetében ez az öt nagyon szép év.
15: Bár most azért a Váci foci nincs könnyű helyzetben, hiszen most éppen a Pest megyei bajnokságban játszanak, mert ugye még az NB3-tól is vissza kellett lépniük, de hát a ti időszakotokra emlékeznek sokan, az egy ilyen munkás csapat volt, nem? Tehát nem sztárok voltak, hanem jó
14: nagyon
15: mentetek.
14: Nagyon furcsa, mert nagyon sokszor mindig mindenkitől azt hallom, mostani edző kollégáktól, akikkel ugye egymás ellen játszottunk annó, hogy bezzeg igen a rögzített játékhelyzetekből nyertünk mi nagyon sok meccset, és mi mindig azon beszélgettünk, hogy öltözőben bent, hogy addig jó, míg mindenki azt gondolja, hogy mi csak abból nyerünk. Én azt gondolom, hogy akkor az a játékrendszer, amit mi a Csang csapattal játszottunk, ez a 4-4-2, vagy két szélsőék, vagy két belsőék, én azt gondolom, hogy akkor az nagyon jó működött, és ennek a játék filozófiának, most már mondhatjuk azt, ennek a játék filozófiának a és ezt játszani tudó játékosokat keresett mindig a mester minden csapatba, és mindig úgy illesztett be egy-egy embert, akik erre alapként is, meg az edzés munka után is beilleszkedtek, és jól tudtak játszani ebben a rendszerben.
15: Ugye a játék, a labdajátékok legszebb része a gólszerzést, ebből bőven kivetted a részedet, és hogyha az embernek megy a gólszerzés, akkor előbb-utóbb fölfigyelnek rá mondjuk a válogatottnál is.
14: Igen, válogatottnál is sajnos csak egyszeres válogatottnak mondhatom magam, viszont én azt gondolom, hogy kevés ember mondhatja el, hogy az az egyszeres mérkőzésen pont az a Puskás öcsi bácsi hívott meg, aki mondhatjuk azt, hogy a magyar futball, sőt a világ futballjának szerintem az egyik legnagyobb alakja volt. Nekem ott a válogatott összetartásokon is én, amiket ott láttam tőle labdával, pedig mondhatjuk azt, hogy már nem mindegy versenysportoló, tehát nem úgy nézett ki, de akkor is labdával extra dolgokat tudott. És egy nagyon nagy megtiszteltetés volt tulajdonképpen számomra, hogy ő, amikor visszajött, és ugye egyszeres válogatott szövetségi kapitányként én voltam az, aki a második fél időbe beállhattam. Sajnos az a mérkőzés nagyon rosszul sült el számomra, mert az ötödik percben föllökött egy svéd belső védő, és a vállamba szakadtak el szalagok.
15: De végig játszottad a meccset?
14: Cserélni akartak, én mondtam, hogy én le nem megyek. Tehát az első meccsemen én 3 perc után biztos, hogy el nem megyek le a pályáról. Végig játszottam, aztán utána 2 hétig lábadoztam, de az volt az egyetlen meccsem sajnos csak a válogatottban. Utána még egyszer ben voltam Verebes mesternél, a Ruszkik ellen játszottunk. Sajnos megint egy olyan szempontból rossz mérkőzésen, hogy Zsiborás Gabival történt az az eset pont azon a meccsen. Szóval ez nagyon rossz emlék, akkor nem álltam be, de akkor is ott voltam.
15: Igen, pedig hát azért akkor neked jól ment a góllövés, ennyien voltak a posztodon?
14: Igen, igen, nagyon sokan voltak akkor, nagyon sok olyan játékos volt, aki nyilván minden edzőnek én azt gondolom, hogy akkor is, meg most is van egy filozófiája, egy játékstílusa, játékos profilja, amiben hisz. Én akkor abba ugyanúgy nem illettem bele, mint a Bicskei féle 86-os EB-t nyert, ifi EB-t nyert.
15: 84-es.
14: 84-es, bocsánat. Igen, ugyanabba a csapatba ott voltam, de mégse játszottam.
15: Ez úgy látom azért, hogy fájdalmas emlék neked, hogy ott nem játszottál, mert hát ugye nyilván EB-t nyert a csapat.
14: Hát ez megint egy olyan sztori, amire én azt gondolom, hogyha valakinek ezt elmondom, én az iskolát akkor fejeztem be, és az utolsó 2 évben, mikor már ugye a Fradihoz nekem élő profi szerződésem volt, őszintén megmondom, most már lehet, iskolában nem jártam. Akkor mentem csak be, hogyha a pedagógusok felhívtak, hogy valami osztályzat kellene azért, mert így nem lesznek meg azok a számadatok, ami azért kell ahhoz, hogy minimum 1-2-est kapjak, és az érettségi pont akkor volt, amikor ugye az EB. És szüleim akkor azt mondták, hogy ha viszont az érettségi nem vagyok ott, akkor a pótérettségire tudok csak elmenni, De hát ugye a pótérettségének meg nincsen pótérettségie. Tehát, hogy a pótérettségén valami miatt nem megyek át, és nyilván, hogyha az ember iskolába nem jár, akkor kevés esély van, hogy akkor megoldod úgy. Nyilván tudjuk nagyon jól a mai világban is, meg akkor is úgy működött, hogy azért volt olyan pedagógus, aki segített. Ezért akkor én nem mehettem ki arra EB-re. Rossz emlék, fájó emlék, de együtt kell ezzel a tudattal élni.
15: Eljutottunk már ugye a sikereid helyszínére, Vácra, hogy ott abban a csapatban játszottál, hogy onnan kaptál lehetőséget a válogatottban is egyszer, de ott pehed volt, mert hogy meg is sérültél, úgyhogy sérülten játszottad végig azt az egyfél időt Puskás Ferenc idejében, de ugye nem jöttél le a pályáról. Mindig ilyen kemény gyerek voltál?
14: Igen. Volt 92-93, amikor megnyertem ezt a gólkirályi címet, utána volt egy olyan időszakom, hogy 93 ősszel szintén megint nagyon jól ment, és első helyen voltam, de sajnos az utolsó meccsen ért egy olyan sérülés, egy olyan térsérülés, ami utána a sportkórházban a Berkes doktor azt mondta, hogy ha járni fogok tudni majd, feleségemnek mondta el, műtét előtt, hogyha járni fogok tudni, majd az csoda lesz. Na most ehhez képest 2000, ha jól emlékszem, 2010-ben hagytam abba ugye a profi futballt. Én voltam az egyik olyan ember, akivel utána Berkes doktor nagyon sokszor konferenciákon az én térdemet mutogatta, hogy versenysportot lehet-e űzni elülső keresztszalag szakadás után, keresztszalag nélkül, és működött, mert mondom 2010-ig azért játszottam, és még utána volt azért egy pár elég szép évem külföldön is, meg Magyarországon is még.
15: De akkor jött a lehetőség is arra esetleg, hogy külföldre menj?
14: Volt olyan lehetőségem, igen, 90-91-ben Vácon. Az volt az első ilyen nagy, amikor utólag tudtam meg László Attilától, hogy a Grasshoppers meg akart venni 190 ezer svájci frannal, állítólag ott voltak kint a pályán, de akkor 220 ezer svájci frann volt az áram. Sajnos nem tudtam akkor, mert biztos, hogy bevállaltam volna, hogy a különbözetet én kifizettem volna a klubnak, és azért azt gondolom, hogy 24 évesen egy svájci akkor első osztályba kijutni. Ugye nekünk akkor az volt még a cél a magyar játékosként, hogy külföldre menjünk, hogy ott bizonyíthassunk, nyilván ugye a siker miatt is, meg nyilván nem mellékes ugye a pénzügyi része sem. Aztán utána ez a térsérülés után, ami a Vasas pályán történt, volt egy spanyol első osztályú lehetőségem, egy akkor kieső helyen lévő csapatnak a menedzsere, egy Spanyolországban kint élő úr hívott pont vasárnapi napon, hogy lenne egy ilyen lehetőség, mondtam neki, hogy nagyon sajnálom, de hétfőn pont arra várok, hogy a sportkórházban mikor jutok majd be Merkes doktorhoz, hogy megnézzék, hogy végül is mi is lett a térdemmel. Aztán utána pont ezek után mondhatjuk azt, amit az előbb most felhoztál, hogy kemény voltam. Igen, ezek után rengeteg különedzéssel és rengeteg plusz munkával elértem azt, hogy keresztszalag nélkül, és tulajdonképpen porc felszín nélkül a térdemben játszottam az MTK-ban, a Csepelben, 95-ben, Portugáliában egy évet, ami nagyon-nagyon szép időszak volt, és aztán utána, amikor az ember azt gondolja már, hogy már lefelé megy, és már a profi pályafutás nem, utána nem jön össze, utána 97-ben ki tudtam menni másfél évre Malajziába, ahol szintén megint nagyon sikeres lettem, hogyha most azt nézzük a góllövés tekintetében, és tulajdonképpen voltak sikersztorik is benne. Is. Igen, ott annyi volt, ott azért nagyon extra volt igazság szerint, a kintiek elmondása szerint, de őszintén megmondom az én szerintem is, hogy ott ugye úgy van, hogy naptári évben van a bajnokság, tehát 97. január 1-től 97. december 31-ig, és én nyáron mentem ki, júliusban az akkori brazil csatárfiú 8 góllal vezette az ottani góllövő listát, és én kimentem, és ott az első meccs után azt mondtam, vagyis az első, mármint edzőmeccs után azt mondtam, hogy én igen, meg akarom nyerni ezt a címet. Aztán végül 14 meccsen 19 góllal, a másik srácnak még 14 meccsen 18 góllal, tehát tulajdonképpen meg tudtam nyerni fél év alatt azt, amit ő tulajdonképpen egy év alatt nem ért el. Nagyon nagy szenzáció volt részemről is a klub történetében, és az első olyan játékosuk voltam, aki elérte ezt a címet. Aztán utána sajnos a 98 év végén el kellett jönni, mert gazdasági válság miatt a külföldi játékosokat haza küldték, és sajnos mi is benne voltunk ebbe.
15: Te még azért abban az időszakban futballoztál, amikor Magyarországon is volt gazdasági válság a futballban.
14: Igen. igen, volt. Szerintem én azt gondolom, hogy nyilván az, ami most van, valahol mondhatjuk azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha mi annyit keresünk, de akkor joggal visszakérdezhetnénk saját magunktól, hogy őszinték vagyunk a nálunk klasszisokkal jobbak, Albert Flóriánék, Szűcs, szegény Kardos Józsiék, stb. Akkor őnekik mennyit kellett volna, hogy keressenek. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt kell, hogy éljünk, mi akkor játszottunk annyi pénzért, a mostaniak most játszanak ennyi pénzért. Nyilván az lenne a jó, szerintem nekem is, meg a magyar futballnak is, ha több magyar játékos lehetne a pályákon.
15: Igen, erről még tudunk beszélni, de azért még térjünk egy picit oda-vissza, hogy azért ott a Váczalti nagy csodát tettetek, mert hogy bajnokok lettetek. Ennek kulcsfigurája volt nyilván minden játékos, na meg ugye Csank János is?
14: Persze, egyértelműleg. Nagyon kemény ember volt, nagyon kemény edzéseken vettünk részt, nagyon sokat futottunk, de az első év után, ahol az utolsó meccsen az otthon hazai pályán az MTK ellen játszottunk, ahol azon a meccsen dőlt el, ha nyerünk, akkor bent maradunk, és az MTK nem lesz bajnok, ha az Újpest otthon a Megyeri úton nyer. Váridi Peti volt akkor, azt hiszem, a edzőjük. Mi nyertünk, az aranyérmek, amiket lehoztak Vácra, azokat át kellett hozni Újpestre, mert az Újpest meg nyert, és ez az első év után, amikor tulajdonképpen a játékosok is megértették, hogy oké, a sok munkának, mert sokszor mondtuk azt, hogy úristen, ezt nem lehet, ennyit nem lehet, végigcsináltuk, nem haltunk bele, és nyilván azért nem mellékes az, hogy a következő években, majdnem minden évben, ha jól emlékszem, 4 éven keresztül mindig kupa döntőt játszottunk, 2-szer másodikok voltunk, 1-szer negyedikek voltunk, tehát a munkának volt eredménye is. Azt gondolom, hogy ez akkor nagyon fontos volt, hogy az edző is, a játékosok is megértsék azt, hogy igen, akkor azt a munkát nekünk el kell végezni ahhoz, hogy elérjük azt, ami tulajdonképpen a célunk lenne, és működött is, mert azért nem arról volt szó, hogy egy év volt, ami nagyon jó volt, hanem volt 4 nagyon jó évünk.
15: Igen, de hát azért először a Vácot ugye nem vették olyan komolyan, mint vidéki kis csapat. Ti is a semmiből jöttetek, hát mondtad, hogy majdnem kiestetek.
14: Igen, szerintem összehasonlíthatjuk, ugyanarról beszélünk, mivel ez egy csapatsportág, nyilván kellenek a játékosoknak az egyéni képességei. Nyilván ez ugye meghatározza, amikor leigazolsz egy játékos, gondolom én, hogy az edző nyilván vagy posztokra igazol, vagy játékrendszerre, stb. Minden edzőnek más a gondolkodása. De hogyha ez az egész csapatszinten nem működik, és a játékosok nem úgy állnak akár egymáshoz, az edzésen, a meccseken, hogy én azért vagyok, hogy én gólt rúgjak, a társam azért játszik védőt, hogy ő kivédekezze, és feltétel nélkül, alázattal, és ebben a sportban szerintem, sőt, minden sportban nagyon fontos ez, alázattal tudomásul veszük mindenkinek a jó, illetve rossz tulajdonságait, ha mi tudunk együtt működni, akkor lehet, hogy akár gyengébb képességű játékosok is, bár ha utólag végignéznénk azt a Vácot, akik ott akkor Vácon játszottak, és megnéznénk a következő 5-6-8-10 évüket, hogy milyen karriert futottak be, akkor beszélhetünk szerintem nyugodtan arról, hogy igenis ők mindenki jó játékos volt. Most, hogy a klubjában miért nem kapta meg? Azért, mert volt nála jobb, vagy azért, mert az edzőnek az elgondolásában nem fért bele? Ez szerintem egy olyan téma, amit nincs értelme feszegetni. Akkor ott az a gárda 1-2 ember cserélésével évente, 4 éven keresztül hozta azt, amivel én azt gondolom, hogy nagyon nagy eredményt értünk ott el.
15: Azért így a bajnokcsapatot el tudod még sorolni, hogy hogy álltatok fel?
14: Sok olyan játékos volt, akik mondom így kiegészítő játékosként beállogattak, de hát az egyértelmű volt, hogy középpályán ugye a Víg, Peti, Simon Anti, belső védőként a Tibi, Puglics Gabi kint a szélen, Hán Árpi, Szalai Attila, Nyilaseleg, Zombori, Romanek, sajnos már meghalt, Füle Anti, én, Oroszki Peti, vagy Orosz Feri, vagy Dzúrják Csöpi, tehát ez volt tulajdonképpen a mag, és akkor ehhez jöttek mindig azok a föltörekvő fiatal játékosok, akik beépültek ezek a játékosok közé. Hozta Janit persze, nyilván nem hagyhatom ki, mert ő volt tulajdonképpen az egésznek ennek a kulcsa, mert én is azt vallanám, ha most edző lennék, ha jó csapatot akarsz, akkor védjél egy nagyon jó kapust, és az szerintem működött.
15: De hát edző vagy most?
14: Futballedzőként kezdtem, most is megvan az UEFA A licenszem, tehát edző is lehetnék, de mindig is sokkal jobban érdekeltek ezek a fizikai paraméterek. Valószínű, hogy azért, mert amikor Portugáliában játszottam kint, és a Lipcsei Peti pont kint volt ugye a Portónál, ez 95-ben én ott már azt láttam, hogy polárórával, polárpulzusmérővel edzett az FC Porto, és én azt gondolom, hogy a mai versenysportolók felkészítésénél ez nagyon fontos, hogy mérőeszközökkel készítsük fel őket azokra igénybevételekre, amik kellenek nekik a minőségi sporthoz, és ez valahogy nekem jobban tetszett. Ez az a része, amit őszintén nem mondhatok el. A másik részét azt pedig inkább nem mondom el, hogy miért lettem.
15: De miért? Valami különleges oka van?
14: Igen. Nagyon, én azt gondolom, hogy a mostani edzők előtt, utánpótlás edzők előtt le a kalappal. Amikor neveltetés is benne van, ugye a családi háttér, szülők tudnak a gyerekkel törődni, mennyit sportolnak a gyerekek, van-e testnevelés óra, tudnak-e enni, inni edzések előtt, stb. Stb. Edzésidőn kívül csinálnak-e más testmozgást, vagy csak azt hiszik, akár a szülők, vagy esetleg a gyerekek, hogy napi másfél óra edzéssel versenysportolóvá lehet válni, akkor nagyon nehéz egy vezetőedzőnek most tulajdonképpen kinevelni olyan játékosokat. Hála Istennek vannak, és Magyarországon is lennének, én azt gondolom, külföldön is vannak most olyan játékosok nyilván, akik most mondhatjuk azt, hogy Szoboszlai már milyen régóta kint van, Sallai, stb. Stb. Tehát sok olyan játékosunk van azért, meg, aki megállja kint a helyét. Nyilván jobb lenne, hogyha több lenne, de ehhez viszont nagyon fontos lenne, hogy a szülőket megfelelően tájékoztassuk minden olyan dologról, hogy mi az, amiről tulajdonképpen a versenysport szól, azokkal a dolgokkal együtt, hogy mondhatjuk azt, hogy az egészség ott ér véget, ahol a versenysport kezdődik, stb. Stb. Rengeteg olyan dolog kellene, ami szerintem a mai fiataloknak hiányzik ahhoz, hogy komoly versenysportolókká válhassanak labdarúgásban.
15: Még egy rövid kérdés, ha magadat nézed, a gólszerzési képességeidet, akkor elértél mindent, amit elérhettél?
14: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, pont valamelyik nap ugye nyilván a média miatt, social médiák miatt ugye az ember bent vagyok ilyen fradi csoportokban is, és ott az ember látja, hogy valaki pótkor pont megosztott egy csapatképet, ahol Ebedli Zolival, Pogány Lacival, Takács Laciékkal, stb. Stb. Együtt vagyok egy képen, cikkeket, hogy lesz a répából rás című sztorik után, hogy mennyit futhattam volna be, vagy milyen pályafutást érhettem volna el, ez nyilván megint egy olyan kérdés, mint szerintem a világbéke. Filozófálgathatunk róla, de szerintem soha nem teljesül be, mert most már, hogy másképp csinálnék-e valamit, biztos, hogy másképp csinálnék, ugyanilyen tehetségem lenne, mint amilyen volt, hogy mit értem el. Én azt gondolom, hogy boldog ember vagyok, elértem igazság szerint azt a magyar futballban, én azt gondolom, amit lehetett, igaz, hogy válogatott. Egyszer gólkirály, egyszer bajnok, egyszer, de egyszer, viccesen mondva, majd azért a gyerekeim csak azt mondják most is egyszer, kétszer, háromszor, százszor, hogy azért büszkék rám, és szerintem ez a legfontosabb. Az meg, hogy mit érettem volna el, nem foglalkozom ezzel. Elértem ezt, szerintem szép eredmények voltak, és mindig azt szoktam mondani, hogy ez a sport azért szép, mert van egy olyan közmondásom, ami szerintem eléggé jó ráimlik erre a sportra, hogy boldogok, akik nézik, de csak a kiválasztottak értik.
13: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Répási László volt. Adásunkat ismételten meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Balog Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sportkrónika.
16: Ez volt a Bajnokok.
9: A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
16: A férfi kard válogatott negyedik helyen végzett a VB-n. Teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet ma vagy holnap. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
9: Sporthírek.
16: A Ferencváros egy gólos előnyből várja a holland Twente elleni párharc visszavágóját a labdarúgó.

0: miután múlt héten 2-1-re kikapott hazai pályán. Az FTC és a Debrecen mérkőzését az M4 sporton, még a győriek és a paksiak összecsapását a Dunavördön láthatják élőben, de a meccseket a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. A Liverpool labdarúgó csapata magyar idő szerint ma hajnalban New Yorkban lejátszott a második felkészülési mérkőzését, amelyen 1-0-ra legyőzte az angol másodosztályban szereplő Wrexham együttesét. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként gólpasszt adott és 76 percet játszott, míg Kerkez Milos egy fél időt kapott. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kard válogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta négyes, 3 győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női tőrcsapat pedig az 5. lett a VB-n. A Pásztor Flóra, Kondrick Kata, Pap Jászmin, Lubkovics Dóra összeállítású együttes a helyosztón előbb az oroszokat, majd a kanadaiakat győzte le.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, emellett az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból, tette hozzá. Románia már leállította atomerőműve mindkét reaktorát az alacsony vízszint miatt. Az első reaktort még kedden kapcsolták le az országos hálózatról. Szakemberek szerint augusztus 9-éig akár 1000 megawatt feletti energiahiánnyal is szembesülhetnek a románok az esti csúcsidőben, így importból kell fedezniük a kiesést. Némileg erősödött a magyar gazdaság. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. Jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sárosoroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve a máltai szeretetszolgálat munkatársai.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M0-as déli szektorán az M1-es felé, a Nagy Duna híd után a 6-os főúti csomópontnál. Egy kamion és két személyautó ütközött össze. A 14-es kilométernél jelenleg csak egy sáv járható, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Napközben 32-37, késő este 20-30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma 4 magyar labdarúgó csapat is pályára lép valamelyik európai kupa sorozat selejtezőjében. A férfi kardválogatott a 4., míg a női tőrcsapat az 5. helyen végzett a VB-n. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Közel tökéletes teljesítményére lesz szüksége a Ferencvárosnak ahhoz, hogy tovább jusson a trend ellen a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek 2. fordulójából. Erről beszélt a csapat kapusa Dibusz Dénes. Az FTC az idegenbeli 2-1-es győzelme után ma 20 óra 30 perctől fogadja a visszavágón a holland együttest. További részletek Csík Dániel összeállításában.
2: Mindenképpen megpróbál ismét betalálni Lenny Joseph. A Ferencváros a VB-t is megjárt csatárának 2 góljával nyert 2-1-re a Twente elleni párharc első mérkőzésén az Európa Liga selejtezőjének 2. fordulójában. Az idegenbeli siker ellenére egyáltalán nem vár könnyű feladat a magyar kupa címvédőjére.
3: Közel tökéletes teljesítményre van szükség ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni.
2: Dibusz Dénesék a nemzetközi porondon remekül kezdték a 2026-27-es idényt. Az Európa Liga selejtező első fordulójában 2-es győzelemmel búcsúztatták a szerb Vojvodinát, majd következett a Twente elleni 2-1-es siker Hollandiában. Az FTC belga középpályása Philippe Romans azt mondta, csütörtökön ugyanolyan harcos összecsapásra számít, mint amilyen a múlt heti volt.
4: To fight with each other as a team.
2: Csapatként kell küzdenünk egymásért, és a lehető legtöbbet segíteni a másiknak. Az első meccsen a labdával is voltak jó pillanataink, és azt is bebizonyítottuk, hogy milyen fizikálisan tudunk játszani. Szerintem erre a két dologra kell fókuszálnunk, és mindent ki kell adnunk magunkból. Senki ne gondolja, hogy a 2-1-es előnyünk miatt ez már lefutott meccs lenne. Úgy kell erre tekintenünk, mintha egy teljesen új mérkőzés kezdődne, és meg kell próbálnunk győzni, mondta a sajtótájékoztatón a belga hátvéd. A bajnoki rajt már nem sikerült ilyen jól a Ferencvárosnak, amely ugyan 2-szer is vezetett Pakson, de végül 4-2-es vereséggel kezdte az OTP Bank ligát. Borbély Balázs vezetőedző egyáltalán nem pánikol az eredmény miatt. Az FTC nyáron kinevezett trénere látott pozitívumokat is a vasárnapi mérkőzésen.
5: A vereséget szenvedtünk, de ez ugyanúgy hozzátartozik a futballhoz, annak ellenére, hogy kikaptunk hétvégén, szerintem sok jó dolgot mutattunk, sok jó dolgot kaptunk a játékosoktól is. Nyilván nem örülünk a vereségnek, de tanulunk belőle, és levonjuk a konzekvenciákat, és majd a jövőben ezt felhasználjuk.
1: A labdarúgó konferencialigában pedig 3 magyar csapat lesz érdekelt ma este. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen múlt héten a selejtező 2. fordulójának első mérkőzésén 6-2-re nyert a luxemburgi Arthur Bissan otthonában. A mai találkozó 19 órakor kezdődik majd. A visszavágót megelőzően Vitális Milán, az Eto válogatott középpályása, így nyilatkozott Cseszegi Balázsnak.
6: A 4 mérkőzésre rúgtatok összesen 10 gólt, beleszámítva a vasast, és kaptatok 7-et. Az eddigi tét mérkőzéseken.
7: Igen, azt számunk nem hazudnak, ahogy említetted. Ugyanakkor azért én úgy gondolom, hogy tényleg csak az eleje annak, hogy megismerik az vezetőedzőt, illetve még ebben elsajátosítjuk azt, hogy mit szeretne velünk játszani. Én úgy gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy szép számok azok, amelyeket rúgtunk, de lehetnének azok jobbak, amelyeket kaptunk, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mi a probléma. Ahogy pont említették a mai sajtótájékoztatón, főleg a defenzív része, a közvetlen pontrugások, illetve az átmenetek védekező irányba. Megbeszéltük, levideóztuk, szerintem tudjuk, hogy mit kell javítani, és bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken jobb számokat fogunk produkálni.
6: Mert hogy ezek egyébként tavaly is a mérkőzések egy részében okoztak problémát, csak nem volt ennyire feltűnő.
7: Igen, nem akartam említeni, de tavaly is igazából a legdominánsabb csapat voltunk a bajnokságban, és hát szerintem vele járója volt, hogy nem annyira, de akkor is érezhető volt, hogy az átmenetek, illetve a pontrugásokban van az ellenfélnek esélye. Most én úgy gondolom, hogy most még ez jobban látszik az új edzőnél, de biztos vagyok benne, hogy az idővel el fog tűnni, vagy nem eltűnni, hanem redukálni fog az, hogy ezekből gólokat kapunk.
6: Miben más az a játék, amit Efraim Huarez kér?
7: Én úgy gondolom, hogy sok minden nem változott a csapatrendszerében. Ő szeretne egy agresszívabb letámadást gyakorolni velünk, illetve egy nagyon kompakt középső zónát, amennyiben ki tudtak jönni mögénk. Én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb tökéletesedni fog, tehát efelől készségem nincsen. Én tényleg bízom benne, hogy majd a munka be fog érni.
6: Mit gondolsz, reális lehet a főtábla annak ismeretében, hogy Luxemburg után jön egy elég erősnek tűnő Riga, aztán meg majd még ki tudjuk, ha tovább megy a csapat?
7: Nem szeretnék előre menni, nyilván most nem fogok hazudni, hogyha már kicsit gondolok a következő fordulóra. Igen, pont néztem, a kellett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőiket, vagy páran ismerik innen.
6: Mert hogy Daca edzője, Adrián Guláról van szó.
7: És a Borbé Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még több, még jobb felkészülés kell arra a csapatra. Ugyanakkor nem szeretnék előszeredni. Nyerjük meg a meccset, és akkor utána majd velük foglalkozunk.
1: Ma este a Paks és a Debrecen is pályára lép a konferencia liga selejtezőjében a második forduló visszavágóján. A Debrecen 1-0-ás előnnyel utazhatott Örményországba a 18 órakor kezdődő Pjunik Jereván elleni második mérkőzése. Szabó Bence a klub korábbi játékosával, Tisza Tiborral latolgatta az esélyeket.
8: Hát a Debrecen most teljesen egy új szezont kezd minden szempontból, hisz azért egy új edző, egy új szakmai stáb, és nagyon sok olyan játékos került be a debreceni csapatba, aki előtte nem volt, és hát kulcsjátékosok távoztak, úgyhogy olyan messze menő következtetés szerintem most így az első mérkőzésekből nem lehet levonni. Viszont én azt gondolom, hogy azért nagyon pozitív az, hogy az első mérkőzésen nyert a csapat, és nagyon örültem neki, hogy a Cibla Szórián góljával nyertek, hisz nekem is az azért van hozzá közöm, hisz azért sokat foglalkoztam én is vele, úgyhogy nekem ez egy személyes jó érzés, de én azt gondolom, hogy a Debrecenben bőven benne van az, hogy tovább jusson. Nyilván ez a csapat ez egy olyan ellenfél volt, akit nem nagyon ismertünk, de ettől függetlenül veszélyesek voltak helyzeteik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó visszavágó lesz, de nagyon bízom a csapatban, hogy tovább fog jutni.
9: Hát ugye a bajnoki kicsit ellentétes volt, mert ugye a Puskás Akadémia ellen egy 2-0-ás vereség lett a vége, de hát az egy nagyon, hogy úgy mondjam, kicserélt gárda volt, ez képest talán így az edző is kereste valamelyest a kezdőcsapatát, vagy mondjuk akár azt is felvetettem, hogy rotálni szeretett volna, és nem sikerült túl jól eredmény szempontjából.
8: Igen, hát nem csak eredmény szempontjából, hanem a mutatott játék se volt jó szerintem, és ezt ki kell, hogy mondjuk. Picit kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy a bajnokság elején nem feltétlenül arról kellene, hogy szóljon, hogy rotáljon a csapat, és én úgy gondolom, hogy az első mérkőzésen akkor is a legerősebb összeállításba kellett volna pályára lépte, ha ez egy kicsit kockázatos a visszavágóra nézve. Nem tudom, tehát ez egy nehéz dolog, ezt nyilván az edzőnek kell eldönteni, hogy mi a prioritás, de én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a Debrecennek hatalmas prioritásnak kell lenni az is, hogy a magyar bajnokságban egy olyan kezdés legyen, vagy egy olyan játékot mutasson, ami a jövőre nézve pozitív.
1: Ma 20 óra 30 perctől pedig a Paks Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután az első mérkőzésen 2-1-re kikapott hazai pályán. Az FTC és a Debrecen mérkőzését az M4 Sporton, míg a győriek és a paksiak összecsapását a Duna Vördön láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rapp Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta 4-3 győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női tőrcsapat pedig az 5. lett a VB-n. A Pásztorfóra, Kondrickata, Pap Jászmin, Lubkovics Dóra összeállítású együttes a helyosztón előbb az oroszokat, majd a kanadaiakat győzte le. Igazi csapatként tudtunk működni, ez volt a siker egyik kulcsa. Szűcs Luca, a világbajnok magyar női kardvívó válogatott egyik tagja szerint, a battai sugár Szűcs Luca, Spisz Anna és Katora Renáta alkotta a csapata a tegnapi döntőben, Kínát győzte le, és így 4 éven belül harmadszor lett aranyérmes. Szűcs Luca a döntőt követően Virányi Zsolt hívta fel telefonon.
10: Mi az az első, ami beugrik erről a világbajnoki aranyéremről? Ugye te is háromszoros világbajnoknak mondhatod magad, mint például Battai Sugár Katinka.
11: Igen, én azt mondanám, hogy a kitartás az első szó, ami így beugrik, mivel tényleg egy csomó munka áll a mögött, hogy 2023-ban azt hiszem, akkor álltunk utoljára a dobogó felsőfokán, és hogy most ismét fel tudtunk állni, ez tényleg rengeteg munka és kitartás eredménye.
10: Egész pontosan ugye legutóbb, mert szerencsére most újból ott állhattatok. Mire gondoltál te személy szerint a csapat egyik meghatározó tagjaként?
11: Igazából én nagyon boldog voltam, amikor felálltunk a dobogó legtetejére. Nagyon örültem, hogy a lányokkal ilyen magabiztosak tudtunk lenni, és tényleg így ki tudtuk egészíteni egymást, illetve tényleg egy csapatként tudtunk működni. Én tényleg nagyon-nagyon boldog voltam, illetve vagyok.
10: Mitől ilyen jó csapat ez a magyar női kard válogatott?
11: Szerintem, amit így az előbb nagyjából említettem, hogy tényleg így tudunk egymásért küzdeni, és tényleg senki nem adja fel, akkor is, hogyha bármilyen hátrányban vagyunk, vagy bármilyen előnyben, vagy bármi történik, tényleg mindenki az utolsó körmével, az utolsó minden egyes tusért úgy küzd, mint hogyha az lenne az egyetlen, és szerintem ez az, ami így kifizetődött.
10: 2022, 2023 és most már 2026 három világbajnoki cím a magyar női kardválogatott mérlege. Tulajdonképpen a nagy kérdés az, hogy ezen a napon a mostani világbajnoki aranyéremhez mi volt a legfontosabb pillanat? Hol dőlt ez? Hiszen a franciák elleni 45-44-re megnyert elődöntő is fontos, a kínaiak elleni rossz kezdés után te fordítottál, szóval hol volt a kulcspont?
11: Nagyon nehéz így egy kulcspontot kiemelnem, mivel őszintén nagyon nehéz volt a táblánk, amin ugye végig kellett menetelnünk. Tehát először vívtunk egy Azerbajdzsánnal, ők is azért elég kellemetlenek, nem úgy kezdtünk, ahogy kezdhettünk is volna. Utána egy japán, akiktől egyébként az olimpián is kikaptunk, szinte ugyanaz a csapat volt, úgyhogy az is kulcsfontosságú volt, de egyébként, hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor szerintem az, hogy a franciákat, ugye a világranglista egyes és címvédőként startoló franciákat vertük meg. 45-44-re ugye tényleg nagyon szoros volt, egy találaton múlott, és én ott éreztem, hogy áttört egy gát, mivel egész szezonban sajnos nem sikerült őket a világkupákon megverni, viszont most a legfontosabb pillanatban igen, úgyhogy én ezt mondanám a fordulópontnak.
1: Szűcs utcát hallották. A Liverpool labdarúgó csapata magyar idő szerint ma hajnalban New Yorkban lejátszott a második felkészülési mérkőzését, amelyen 1-0 legyőzte az angol másodosztályban szereplő Wrexham együttesét. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként gólpaszt adott és 76 percet játszott, míg Kerkez Miros egy fél időt kapott. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportkrónika végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. Hamarosan zenével folytatjuk adásunkat, majd 13 órától a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja következik. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Meccsdömping a nemzetközi kupákban. Egy gólos előnnyel utazott Örményországba a Debrecen, így jó eséllyel meg lehet a továbbjutás. A Pjunik Jereván DVSC találkozó 18 órakor kezdődik. Este 7-től a magyar bajnok Győr a luxemburgi Bissennel játszik, szintén a Konferencia Ligában. Este 8:30-től Athénban lép pályára a Paks, a nagynevű Panathinaikosz otthonában. Bognár György együttese egy gólos hátrányból várja a folytatást. A Fradi ellenben 2-1-es győzelemmel a zsebében készül a holland bajnokság negyedik helyezettje ellen. A Ferencváros Twente Európa Liga selejtező visszavágója 20 óra 30 perctől hallható a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sport Rádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó napot kívánok, sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a közmédia kézilabda podcastja, 40x20, azaz 800, ami négyzetméterben a kézilabda pálya területe. Itt van velünk Ferling Bernadett, aki legfrissebb élményeiről fog mesélni az U18-as női világbajnokság kapcsán, és Rorics Dániel, az MTI szakírója is, akitől rögtön egy gyors kérdésként a kézilabda pálya kerületét szeretném megtudni.
4: Én csak a te kerületedet tudom megmondani, amely 13.
3: Köszönöm szépen, az a 120 lesz a helyes válasz, a 40-nel és a 20-szal kalkulálva. Szóval zajlik már Romániában az U18-as hölgyek világbajnoksággal, nem kevesebb, mint 32 csapattal, és hát ennek a bőmezőnynek az egyik velejárója volt az, amit Detti ma te kommentáltál, Magyarország és Kanada mérkőzés, amilyen már két győzelmen is túl vannak, a Kanada elleni a frissebb. Mik a tapasztalatok egy ilyen meccsről?
5: Igen, nem ez volt a legkönnyebb meccs, amit közvetíteni lehet, mert nagyon sima volt, viszont örömteli volt szerintem. Egyrészt az, hogy ilyen nagy arányban győztünk, másrészt meg szerintem jól játszottak a lányok, komolyan vették kellően, ami azért egyrészt fiatalok is, meg ugye torna elején vagyunk, meg könnyű az ellenfél, úgyhogy könnyen bele lehet egy olyasmibe szaladni, hogy kicsit könnyelműbben vesszük, és akkor nem lesz ilyen fókuszált a meccs, de én ezt nem láttam a lányokon, és ez nagyon fontos lesz így a jövőre nézve.
3: Ráadásul ez nagyon rövid időn belül már a második győzelem volt, hiszen Tunéziát is sikerült 40-29-re legyőzni, Kanada ellen 53-15 lett. A végeredményi 2-2 győzelem egy olyan világbajnokságon, ahol azért értelemszerűen a vége lesz a lényeg, és hát erre fókuszál talán a csapat, akik közül most Kunatillával fogunk beszélgetni a helyszínről. Szervusz, köszöntünk, gratulálunk egyrészt a két sikerhez, hogyan éltétek meg ti?
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat és mindenkit a stúdióban, és köszönjük a gratulációt. Ez az első két mérkőzés, ez ugye arra szolgált, hogy felvegyük a világbajnokságnak a ritmusát, és ugye tudtuk, hogy egy picit könnyebb ellenfél lesz, mint a harmadik. Tunézia meglepően európai kézilabdát játszott, és pici idegességet leküzdve, ugye tudtuk abszolválni a 11 gólos győzelemmel az első mérkőzést. Ez a Kanada tegnap azért megnehezítette az első fél időben a svédeknek a dolgát, de ugye kielemezve a játékukat, és nagyon szépen betartva a taktikai utasításokat, a lányok tényleg, amit az Etti is mondott, hogy tényleg komolyan véve a mérkőzést tudta ezt így lejátszani. Gyakoroltunk nagyon sok olyan dolgot, ami majd később kell nekünk, illetve próbáltuk egy kicsit a svédeket félrevezetni, ami meglátjuk, hogy olyan sikerült majd.
5: Új, jó, hogy ezt mondtad, hogy felkészültetek és kielemeztétek, mert én meg pont azt mondom a közvetítés során, hogy nem hiszem, hogy erre sor került, legalábbis túl hosszú időben nem, mert hogy én azt gondoltam, hogy ilyenkor azért inkább a saját játékunk kerül az előtérbe, hiszen nagyon komoly meccs jön Svédország ellen. Mennyi idő volt készülni Kanadára, és mennyiben szólt ez már Svédországról? Engem ez nagyon érdekelne.
6: Annyiban készültünk a Kanadára, hogy volt egy mérkőzés, tehát amit megszereztünk videóban, Üzbegisztán ellen játszottak felkészülési mérkőzést, illetve a tegnapi svéd meccsét is már kielemeztük az esti videóra, és megnéztük azt, hogy hogyan játszottak a svédek ellen. Tehát ez a két mérkőzés volt, amiből készültünk. Ezt nem kell túlértékelni, mert körülbelül egy másfél órás készülés volt erre a meccsre, amit taktikában összeraktunk és megcsináltuk, de már a tegnapi meccs is a svédekről szólt tulajdonképpen, hogy a játékosokat néztük, mivel 8 új játékosról érkeztek a világbajnokságra.
3: Mi a titka egy ilyen világbajnokságnak, amikor a múltkor a fiúk Európa-bajnoki címéről beszéltünk, ott Pilu arról mesélt, hogy egy normál U20-as bajnokság lebonyolítása alapján kb. 3 hónap alatt játszanak annyi meccset a játékosok, mint itt most 10 nap alatt kell. Erre hogy lehet felkészülni, akár fizikálisan, akár mentálisan, akár hogy mindenki kellően éles legyen egy ilyen menetelés során, mert azért ez a 32 csapat felnőttben is eléggé nagy a szórás, utánpótlás szinten pedig talán még erősebb.
6: Ezt nagyon jó, hogy mondtátok, mivel 10 nap alatt 8 mérkőzést kell lejátszanunk, és ez tényleg nagyon sok. Patika mérlegen kell kimérni azt, hogy ki mennyit játszani és milyen terhelést kapjon. Erre a mai napon is nagyon-nagyon sokat figyeltem, hogy legyen az a két kimaradó, kik legyenek azok, akik a legkevesebbet játszák a tegnapi mérkőzés alapján. Holnap még van egy pihenőnapunk. A regenerációkat úgy kell összeraknunk, hogy mindenkinek megfelelő legyen. Tehát itt a game ready-kre, a normatekekre, a jégkálakra, illetve a pihenési időkre és az étkezésre is nagyon figyelni kell ahhoz, hogy ezeket a mérkőzéseket ebben a sorrendben így le tudjuk játszani, mint ahogy következnek.
5: Hát ez pont így volt a mi U18-as korunkban, ja nem.
4: Szia Attila, én elsősorban arra lenni kíváncsi, hogy milyenek a körülmények, ami körülvesznek benneteket a szállásra, a csarnokra, meg az egyebekre gondolok, mert ugye az a város, ahol vagytok, az elsősorban nem a sportjáról, vagy a kézilabdájáról híres, hogyha jól tudom.
6: Ez egy 141 ezeres román város, igazi román, ezt értsétek jól. A csarnok viszont nagyon-nagyon európai, tehát azt kell mondjam, hogy szenzációs. Magyarországon is kevés ilyen csarnokkal találkozunk. Én hallottam itt az itteniektől, hogy Romániában ez a legjobb csarnok. A szállásunk az egy 4 csillagos szálloda, a Victoria Hotel. Itt eddig az étkezésre sincs panaszunk, és a szállásunk is teljesen megfelelő, légkondicionált szobákkal, teljesen normális. Tehát mi sem erre számítottunk, mivel voltunk nagyon sokszor már Kárpát-kupán Romániában, és azért a körülmények nem voltak megfelelőek ahhoz, hogy normálisan tudjunk játszani. Ez viszont most itt egy szállodában vagyunk a németekkel, a hollandokkal, a svédekkel, és azt kell mondjam, hogy teljesen megfelelő a világbajnokság színvonalának.
5: Sokat beszéltünk a meccs alatt is már a svédek elleni meccsről. Most azért kíváncsi lennék, hogy ti hogy készültök erre, mit vársz attól a mérkőzéstől. Ez ugye szombaton lesz, hogyha egy órakor, ha jól tudom, igen, szombaton egykor.
6: Igen, magyar idő szerint egy órakor, itteni szerint 2-kor, igen. És ugye attól függ, hogy most mennyi pontot viszünk majd a középdöntőbe, hogy 0 ponttal, vagy 2 ponttal, vagy éppen 1 ponttal fogunk megérkezni. Nagyon fontos, nagyon készülünk rá mindenféle szempontból. Ők 8 új játékossal vannak itt a világbajnokságon a tavalyi Európa-bajnoksághoz képest. Mi 6 újjal. Nem játszottunk ebben az évben egymás ellen, viszont megvan nekem a július 23-án, 24-én, 25-én játszott mérkőzéseik a Skandináv Openen. Itt ott voltak a norvégok, a dánok és ők, 5. helyen végeztek, de megvannak a mérkőzések konkrétan, hogy mit, hogyan kielemeztük, megnéztük. Testileg nagyobbak, mint mi vagyunk, fizikálisan jobbnak számítanak, viszont technikailag szerintem nem, és taktikailag sem, úgyhogy ezt az előnyt kell valahogy a mi oldalunkra fordítani, és akkor jó lehet a mérkőzés.
3: Hogy lehet megfelelően fókuszálni a felsőházhoz tartozva egy ilyen világbajnokságon, ahol tulajdonképpen teljesen két részre oszlik a mezőny, hogy a következő meccs után a csoportkör után ez meg is történik, az alsóház az elnök kupáért játszik majd olyan csapatokkal, mint nem tudom, Fidzsi, Üzbegisztán, meg Mexikó. A felsőház, ahol meg azért a kézilabdának nagyobbak a hagyományai, és ide tartozunk mi is, meg a svédek is, azok meg komoly célokkal érkeztek ide.
6: Igen, és nagyon fontos a csoportban megszerzett kettő pont ilyen szempontból, mert hogyha 16 között ugye játszunk várakozásainknak megfelelően románokkal és Kínával, ott azért nagyon fontos az, hogy két pontot vegyünk. Házigazda románokról van szó, a kínaiak pedig úgy jöttek el, hogy a Unió világbajnokságra vittek már 12 játékost az IFI-ből, és úgy érkeztek utána ide, tehát ők sem játszanak rossz játékot, és szerintem érdekes lehet a mérkőzés velük is. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ez a két pont meglegyen a svédek ellen, és akkor utána nyugodtabban tudjuk azt a két meccset már lejátszani.
3: Nagyon elején járnak még ezek a játékosok, akikkel most a ifjúsági világbajnokságon szerepeltek a pályafutásukban, mégis akadnak-e olyanok, akikre nagyobb teher, nagyobb felelősség hárul már most, és így értelemszerűen mondjuk fényesebb jövő elő nézhetnek, akikre érdemes figyelnünk nekünk is?
6: Persze, hát ennek a csapatnak a 85-90%-a már NB1-B-s bajnokságot játszik, tehát nálunk a másodosztályban, sőt vannak, akik bemutatkoztak már a BR-ben is, a győriek közül, illetve az NB1-ben is, illetve igazoltak már NB1-es csapathoz is most ebből a csapatból, tehát vannak meghatározó játékosok a széleket, hogyha nézzük, akkor már szerződése van a Keller Petrának a Debrecennel, ugye az Ákányi Janka felkerült a felnőtt csapatba a Győrbe, aztán a fradisták közül ugye a Kozma Liza a irányító pozícióból Esztergomba igazolt, tehát nagyon sok olyan játékosunk van, akikből lehet olyan játékos, akik majd a felnőtt szinten is odaérhetnek a legvégére. Szerintem ezekből a játékosokból, akik itt vannak most, 90%-a NB1-es játékos lesz.
5: Igen, én is pont így látom, és erre is ki is akartam térni, hogy mondtad, hogy a svédek azért egy kicsit erősebbek, meg alkatilag jobbak, de azért a mi csapatunk is jól néz ki szerintem, tehát nekem nagyon tetszenek az átlövők, van megfelelő számú balkezesünk, ugye a beállók is ügyesek, kapuról nem is beszélve, tehát ott is azért szép, magas és nagyon ügyes kapusok vannak, de akkor te is így látod ezek szerint, hogy ez egy elég sokra hivatott korosztály lehet.
6: Igen. Én azt hittem, hogy nagyok vagyunk amúgy.
5: Igen.
6: Aztán amikor megérkeztünk ide, és itt a szállodában találkoztunk a németekkel, svédekkel és a hollandokkal. Hát a hollandokkal nagyjából egyforma magasságúak vagyunk, viszont a németeknél van 3 darab 2 méter körüli, és még 3 190 fölötti játékos, tehát azért ott hozzájuk képest kicsik. A svédek azok egy olyan 5 centivel 4-5-en magasabbak, de azt mondom, hogy ahhoz képest, amilyenek eddig voltak a magyar válogatottak,
5: igen,
6: ahhoz képest igen, egy Lichauer Nikolunk, egy Kollár Katánk, egy Kányai Villőnk, a kapuba a Tábit Vivien is, a Körmendilara is, azt mondom, hogy magasságban 178 fölött vagyunk, tehát 180 környékén vagyunk, tehát a balkezesek közül a Somogyi Lilla is 180 körül van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy már most ebben mentünk előrébb, és jobban nézünk ki, mint eddig kinéztünk szerintem.
3: Hát nagyon sok sikert kívánunk akkor a csapatnak a folytatásra, és kívánjuk, hogy elérje a célját és az álmát Romániában, és megint legyen egy magyar ünnep a végén. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt, figyelünk majd szombaton is a történésekre.
6: Köszönjük szépen. Sziasztok!
3: Sziasztok! Detti, ez az U18-as korosztály, ugye az U20 az már azért a felnőtt előszobája, ezt hova kell tenni? Azért én meglepődtem, amikor azt mondta Attila, hogy itt a 90%-ot élvonalbeli pályafutásra várja. Azért labdarúgásban, amikor hasonló korosztályokat nézünk, onnan nagyon-nagyon jól néz ki, hogyha mondjuk egy U17-es, U18-as csapatban 2-3-an profi labdarúgók lesznek élvonalban.
5: Igen, hát nagyon előre szaladt a kézilabda ilyen szempontból, tehát most már tényleg ez a korosztály is az, akit már nagyon figyelünk, és már nagyon nézzük, hogy esetleg az élmezőnybe ki tud oda kerülni, vagy az élcsapatokhoz. Azért itt most mi az NB1-ről beszélünk egyelőre, ott vannak nagyon sokan, de valóban, ahogy elhangzott, az NB1-be is egyre többen odaérnek. Igen, nekem is egy kicsit fura ez sokszor, de amikor látom, én elég sokat látom ezt a bajnokságot, már csak a saját gyerekem miatt is figyelem, elég sok meccset is látok élőben, és én is meglepődök sokszor, hogy mennyire érettek, mennyire kiforrottak már ezek a játékosok. Amellett persze sok a hiba, és még azért taktikailag, meg fejben azért oda kell még érniük, nem beszélve a fizikális képzésről, de ahol kell tartaniuk, szerintem ott tartanak, sőt, egy talán picit én azt hiszem, hogy előrébb is, és ennek is köszönhető az, hogy ennyien játszanak már, vagy legalábbis nem olyan túl sokat játszanak, mondjuk NB1-ben, de azért lehetőséget kapnak, és több meccsen is csapatba kerülnek, úgyhogy abszolút megérdemlik ezt, és picit igen furcsa nézni, de én szerintem is így van, ahogy Attila mondta.
3: Amire utaltál itt közben, hogy a ti korotokban hogy volt ez még utánpótlásban, az, hogy ezt a professzionális mentalitást, hogy a meccset követi a, nem tudom, gyúrás, a jegesfürdő, a megfelelő táplálkozás, az asztalról a salátát veszem el, nem a süteményt, és így tovább, hogy ez már ilyen fiatal korban kialakul. Ez mennyire egészséges, mennyire előremutató ma már mondjuk a régi időkkel szemben, mint gondolsz?
5: Hát ma már ennek azt hiszem, hogy így kell lennie, hogyha akarjuk tartani a lépést az élmezőnnyel, mert hogy az élcsapatoknál ez van. Egyébként tényleg itt egy picit nevettünk ezen, mert nálunk semmi ilyesmi nem volt. Viszont már akkor is volt olyan csapat, aki például szakácsot hozott magában, nekünk mondjuk Afrikában volt a világbajnokság, szóval nem volt annyira meglepő, mert ott nagyon enni nem lehetett, ezt mi azért eléggé meg is szenvedtük különben, nem is szerepeltünk jól egyáltalán. Viszont volt, mondom, aki szakácsot hozott, meg megfelelő személyzet volt már a regenerációra, meg biciklisztek meccs után, meg voltak ezek a protokollok, ami nálunk egyáltalán nem, szerintem csak néhány éve érkezett meg ide ez hozzánk így komolyabban, tehát voltak rá próbálkozások, de úgy igazán komolyan, hogy milyen fontos a levezető szakasz, meg a regeneráció, azért ezt mi még annyira nem éreztük.
3: Dani, mit szólsz ehhez a választási kérdéshez az asztalnál?
4: Arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen utánpótlás világverseny esetében téged mennyire érdekel a mondjuk a magyar csapat, hogy hányadik helyen végez, tehát a végeredmény. Mert nyilván dobogós helyen végezni mindig jó, vagy a mezőny második felébe csalódást keltő eredményt elérni mindig rossz, de én úgy vagyok vele, hogy persze mindig szurkolok a magyar csapatnak, de engem a végső helyezésük a legkevésbé sem érdekel ilyen utánpótlás szinten.
5: Őszintén megmondom, hogy engem sem, már csak azért sem, mert amit előbb említettem, ami válogatottunk, azt hiszem 10. lett, 11. valami ilyen szörnyű helyet értünk el, és aztán utána mégis egy olyan hatalmas, azért elég meghatározó alakjai voltunk, azt hiszem a felnőtt kézilabdázásnak, na de nem is ezért főleg, hanem tehát tényleg itt még az eredmény annyira nem a végeredmény, befolyásolja majd a későbbieket. Amiért én mindig nagyon féltem őket, az viszont a köznek az elvárása. Tehát, hogyha mindig azon izgulok, hogyha például a fiúk is ugye megnyerték az ebéd előtte, mondjuk volt egy mínusz 16-os meccsük, és amit ott kaptak, azért azt úgy földolgozni, túlélni, vagy átvészelni, az nem lehetett egy egyszerű dolog, úgyhogy én ettől féltem ugyanígy a lányokat is mindig, hogy ebben ne kerüljenek bele, vagy ne vegyék túlságosan komolyan ezeket a reakciókat. Ettől függetlenül persze meg mindenki akar nyerni, tehát ez nem kérdés, ez a csapat is ugyanúgy szeretné, ha lehet, akkor megnyerni, de minél jobb eredményt elérni, mert azért nem mindegy, hogy jön haza az ember egy ilyen világversenyről, már csak lélektanilag sem, mert ezeknek a lányoknak azért tudni kell, hogy nem nagyon volt még szünetük sem, tehát befejezték a bajnokságot, ott volt egy nagyon rövid pihenő, aztán már kezdődött a felkészülés, aztán egy ilyen nagy megmérettetés, hazajönnek, éppen pár nap lesz szerintem úgy kicsit pihenni, aztán már kezdődik a következő, tehát olyan mókuskerékben vannak, hogy nagyon szerencsés, hogyha egy ilyen flow-ba mennek bele a következő szezonba, és nem pedig így lógatott fejjel, mert azért az nem jó senkinek.
3: Igen, hát példa mind a kettőre van. Azt hiszem, hogy a franciák szakértőknek nevezett szupergenerációja a legjobb eredményt utánpótlásban egy ötödik helyel hozta annak idején, aztán mégis egész jó kis játékosok nőttek ki belőle.
5: Hát itt az a fontos, igen, amit mondasz, hogy jó kis játékosok legyenek, tehát hogy egyénileg legyenek jók, és az nem biztos, hogy mindig azt jelenti, hogy utánpótláskorban nagyon jók vagyunk, mert egyénileg kell, hogy fejlődjenek.
4: Én ezt már elmondtam ugyanitt, azt hiszem 2 vagy 3 héttel ezelőtt, hogy szerintem azért nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok rendszeresen részt vesznek ezeken az európai és világbajnokságokon, mert itt tökéletesen lehet modellezni azt, ami majd rájuk vár a felnőtt válogatottban. A felkészülést, a közös edzőtábort, az edzőmeccseket, az utazást, a idegen körülményeket, az ismeretlen ellenfeleket, a kudarcot, a sikert.
3: És erre a reakciót akár pontosan, házon, csapaton van, belül, akár közvéleményileg. Igen.
5: Igen, hát ez lényeg az utánpótlás, különösen a tanulás. Csak ezt sokan elfelejtik, és azt hiszik, hogy ez nem az út vége, hát ez jól néznénk ki, hogyha ez lenne a vége, hanem ez pontosan csak a legeleje, és itt még a tanulás fázisában vannak.
3: Hogyne. Mivel legyünk elégedettek, hogyha elérik a legjobb 16-ot, ugye ez már gyakorlatilag megvan ezzel a 2 győzelemmel, hogyha Svédország nem borítja most a papírformát a nap másik mérkőzésén, és onnantól fogva mi az, amire figyeljünk, hogy önmagunk legyünk, hogy jól játszunk, hogy adott esetben eredmény is párosuljon ehhez.
5: Hát ugye a 8 közéjutás lett célú kitűzve, én azt hiszem, hogy ez reális is, és azzal azt hiszem, hogy mindenki kiegyezne, természetesen nagyon jó lenne előrébb végezni, de mondom, nekem nagyon tetszik ez a csapat, de lehet, hogy azért vagyok ennyire optimista, mert hogy sokat látom őket tényleg, és olyan jó alkatú játékosok vannak benne, és olyan ügyesek, és olyan szép dolgokat látok tőlük sokszor, hogy nagyon bízom abban, hogy ezt tudják majd tartani a továbbiakban, tehát hogy most mivel leszünk elégedetteket, azt majd eldönti mindenki maga vérmérséklete szerint, vagy szakértelme szerint, vagy nem tudom, de én akkor leszek nagyon elégedett, hogyha ez a korosztály nem kallódik el, hanem belőlük igazából lesznek klasszis játékosok.
3: Avval kapcsolatban hogyan gondolkodtok, hogy azért volt a siker korszak Golovin irányításával az ifjúsági, és a junior korosztályban is világbajnoki cím, Európa-bajnoki cím egymás után, és aztán azok a játékosok hirtelen nagy szerepbe kerültek, és olyan lassú vagy hosszú volt az átmenet, amikor a felnőtt korszakba odaértek, ahova valójában várták magukat, meg mi is vártuk őket. Mégis azt mondják, hogy a női vonalon, akár kézilabdáról, akár bármi más sportról beszélünk, ez az utánpótlásból átmenet felnőttbe egy kicsit gyorsabb. Gyorsabb ez valóban? És lehet ezt mesterségesen gyorsítani?
5: Hát, hogyha muszáj, akkor lehet. Tehát, hogyha nincs más alternatíva azokon a posztokon, akkor őket fogják behívni, és ők fognak oda kerülni. Szerintem, ami nálunk megnehezítette ezt a váltást, vagy igen, most már azért remélem, hogy nem így van, de hogy a közelmúltban, hogy nem volt az a mag, akihez csatlakoztak volna. Tehát nem velük volt a baj, ők a saját szintjükön, hát világbajnokok lettek, mit tehettek volna még. Ráadásul nagyon jól kézilabdáztak, csak aztán hirtelen az egész felelősség rájuk szakadt. Tehát még mondjuk egy rejsztet bekerült a norvég válogatottba, ahol mondjuk persze sok múlott rajta, de azért kapott olyan húzásokat, meg olyan zárásokat, meg segítséget a társaktól, mert mondjuk nem egyedül rá kellett figyelni, hanem volt még ott rajta kívül 5 a pályán, akire nagyon kellett. Addig nálunk ezek a gyerekek kapták meg tulajdonképpen ezt a szerepet, és nem volt nagyon átmenet, nem volt meg az a 28-30 éves stabil mag, akik már évek óta is hozzák az eredményt, hanem hát valljuk be, ez nem volt egy olyan túl sikeres
3: időszak,
5: így van, és akkor nekik ebbe kellett, és akkor olyan messiásként ott vártuk őket, aztán hát ugye időt kellett nekik.
3: És ebben látod például azt a különbséget, hogy a nemrégben junior világbajnoki ezüstérmes férfi válogatottból meg sokan viszonylag gyorsan, viszonylag komoly módon be tudtak illeszkedni a felnőtt csapatban, mert ott volt ki köré épülni, vagy kéne kapaszkodni.
5: Hát persze, ott volt egy Lékai Máté, egy Mikler Roland, egy Bodó Ricset, hogy nehogy kihagyjak valakit, mert nagyon kedvelem ezeket a srácokat. Hát ott volt egy olyan mag, akik megmutatták az utat, az irányt, hogy na, lehet utánunk jönni, ezt így kell csinálni, és ezt kell nektek is tovább vinni. És szerintem a lányoknál ez azért nem feltétlenül volt meg.
4: Hát megint csak magamat tudom ismételni, hogy azért volt nagyon jó, hogy sikeresek voltak, és a döntőig, és az aranyére még meneteltek a Phoenix csarnokban 2018-ban a lányok, mert közülük jó néhányan, amikor ugyanott találták magukat 2024-ben a felnőtt Európa-bajnokságon, egyre komolyabb és szorosabb tétmeccseken, akkor valószínűleg azokból a tapasztalatokból és élményekből is tudtak meríteni. Azért volt jó, hogy a srácok 23-ban VB döntőt játszottak Berlinben a németekkel, mert 1-2-3 évvel később, amikor egy hasonló vagy még magasabb hőfokú meccsen, akár már a következő évben
3: Köln
4: az Európa-bajnokságon a felnőttek között kellett bizonyítaniuk, akkor bizony jó néhányan hozzá tudtak tenni, vélhetően részben azoknak az élményeknek és az átélt mérkőzéseknek és válogatott időszakoknak is köszönhetően.
3: Igen, a kézilabdázásban a tél a felnőtt, a nyár pedig a utánpótlás világesemények időszaka, és velünk egy időben, vagy hát ezzel a női VB-vel egy időben ugye férfi torna is zajlik, ott Európa-bajnokságról van szó, méghozzá Szerbiában az U18-as válogatott próbál meg hasonló teljesítményt és eredményt nyújtani, mint az egy korosztályal idősebbek néhány héttel ezelőtt a romániai tornán. A magyar csapat az első mérkőzésén már túl van, Svájcot verte 33-30-ra. Rosta Istvánnal, szakértőnkkel fogunk majd hamarosan beszélgetni erről a témakörről, de előtte egy-két vélemény. Dani, ilyen szűken egymás után, mint ahogy egy sikerkorosztály Európa-bajnok lett néhány hete, most egy picivel fiatalabbak, lehetnek-e ugyanolyan jók, ugyanolyan tehetségesek?
4: Biztos, hogy lehetnek, de még egyszer mondom, hiába próbálsz belőlem kihúzni bármi olyasmit, ami
3: nem ez a lényeg,
4: eredménnyel kapcsolatos, engem tényleg nem érdekel. De ebbe most, hogy egymással párhuzamosan megy a női ifjúsági VB és a férfi ifjúsági EB, az a számomra az a nagyon érdekes és kontrasztos, hogy itt ugye beszélünk ilyen végeredményről, hogy Horvátország, Fidzsi-szigetek 67-4, meg Franciaország, Fidzsi 55-2, és akkor ugye nézzük meg a Gulyás Istvánféle férfi csapat csoportbeosztását, Svájc, Izland, Montenegro, amiből hát ugye már a Svájc elleni tegnapi meccsen is látszott, hogy egy pillanat, nem ugye egy meccs, egy pillanatot nem lehet sét a galopként felfogni, úgyhogy ebben a korosztályban talán még nagyobb a különbség, mint a felnőtteknél.
3: És ha minden igaz, akkor itt van a velünk a vonalban Rosta Pilu, egy 100%-os csapatvezető az utánpótlás válogatottak mellett. Szia Pilu, köszöntünk!
7: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
3: Hát ez biztos, hogy a te feladatodon, vagy te részeden nem fog múlni. Milyenek az élmények így elsőre a belgrádi mérkőzés után?
7: Hát nagyon meleg van Belgrádban is, mint mindenhol itt most közép Európában. Éppen a srácokkal ma délőtt is voltunk kondizni, és hát hiába van nagyon közel ez a impozáns Partizán Belgrád kosárlabda csarnok, így is azért buszokkal mentünk, hogy a fiúk minél kevesebb azének ebbe a 35 fokos melegbe a levegőn. A tárgyi mérkőzéssel kapcsolatban pedig egyetértek a előttem szólókkal, hogy valóban olyan szintre jutott az európai, és kihangsúlyozom, az európai kézlabdázás, hogy itt valóban nuanszokon múlnak a dolgok, és egy-egy hiba akár az eredmény szempontjából végzetes is lehet. De hát hál' Istennek aztán a fiúk ugyanúgy az U20-asok is Kolozsvárot összetették magukat, és a végjátékot szépen hozták, és így egy nagyon értékes győzelemmel kezdtük az EB-t.
3: Milyen tervekkel érkezett meg a csapat, mert valóban itt első ránézésre ránézve mondjuk csak a csoport ellenfelekre, Izland, Svájc, Montenegro biztosra talán egyik ellen sem lehet menni.
7: Így is van. Az igazán nagy terv az, hogy a jövő világbajnokságra kvalifikálja magát a csapat. Ez most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a 10-15. Helyben kell lennünk az elsők között. Ez azt gondolom, hogy az egy reális cél, és ezt teljesíteni is fogja a csapat. A másik pedig, és ez egy nagyon érdekes dolog az egész utánpótlás nevelésbe, hogy ha eredményt nézünk, akkor az egy eredmény, hogy az úszók megnyerik az EB-t, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, és az is eredménynek kell lenni, hogy hány játékost tudunk adni majd a feljebb lévő korosztályba, az U20-asokból majd a felnőttbe, az U18-ból, meg hány játékos lesz majd alkalmas arra, aki az U20-ban majd képviselje a magyar címeres mezt. Tehát itt a mi Belgrádban közvetlen cél az nyilván a csoportból továbbjutás, és a középdöntőbe majd minél jobb helyezést elérni, bejutni a legjobb nyolcba. Másik oldalon pedig nézni azokat a játékosokat, azokat az egyéniségeket, akik majd a később az U-20, és utána pedig majd a felnőtt címeres meccs is fizetik.
5: Na jól van, akkor itt is vannak ilyen jelöltek, mert itt a lányokat már nagyon dicsértük ezt a korosztályt, hogy rengeteg a tehetség, és pont erre akartam rákérdezni egyébként, hogy akkor mert ugye a lányoknál is most már ebben a korosztályban ugye van megfelelő magasságú játékos, súlyú játékos, tehát hogy úgy jól néznek ki, ezt beszéltük Unatillával. Ez elmondható a fiú 18-ról is, a többiekhez képest milyenek az adottságaink?
7: Fiadetti, hát azért Málnában megyek, és itt az izlandiakkal voltam liftbe, és kettő fűre fel kellett néznem. Azért nagyon komoly magasságok, meg már súly is van itt már U18.

0: sok nagyon céltudatosan és nagyon szépen tervezi a pályafutását.
1: Szia, Pilu, Dani vagyok. Én arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted mi a várható vagy az egészséges arány azzal kapcsolatban, hogy a mostani keretből hányan lesznek majd a junior válogatott tagjai, hányan lehetnek majd esetleg később felnőtt válogatottak, vagy milyen arányban kerülnek majd ki közülük NB1-es vagy meghatározó NB1-es játékosok?
0: Na, akkor az utolsó, az NB1-ben én nagyon-nagyon szeretném, hogyha a csapatnak legalább a 90%-a eljusson. Nyilvánvalóan ezek a fiúk most az ifibe, a gimnazista évüknek a vége felé járnak. A juniorból ugye már érettségiztek, van, aki az egyetem miatt aztán nem is folytatja úgy maga szinten a profi pályafutását. Én azt szeretném, hogy az U18-ba, az U20-ba ilyen 80% felkerülne, de nyilván azért még nyitott keret, még kiderül, hogy ki az, aki esetleg megáll a fejlődésbe, illetve még kik azok, akik későn érő típusuk, akik igazából a látószögünkben vannak, de most még nincsenek itt, de lehet, hogy egy évvel annyit fejlődnek, hogy jövőre már a keret tagjai, illetve hát azt is látjuk pont ebben a csapatban, hogy egy-egy sérülés, gondolok itt Barta Mátéra, vagy Maticsra, akik most nincsenek itt, de nyilván, ha felgyújulnak, majd visszakerülnek. A felnőtt keretbe való bekerülés a sokkal nehezebb, hiszen most a 2002-es, 2003-as korosztály leuralta a felnőtt válogatottat, a 24 éves Imre Bencék, Pergal Andrejék, Palasics Kristófék korosztályra gondolok, hogy őket kell majd kiszorítani, vagy melléjük kell beérkezni, és előbb a Detti neveket is kérdezett, ugye Gáncs Pető Máté, aki juniorban a legjobb volt a balszélen, és talán pedig Iváncsik Máté, aki szintén ugye a legjobb volt a balszélen. Például érdekes lehet, hogy az ő kettősük szerepe majd egy 4-5 év múlva, vagy mert nem is annyit kell várni a felnőtt válogatottban, mondjuk balszélső poszton.
2: Amikor utánpótlásról beszélsz így színfalak mögött velünk, akkor mindig sokat mesélsz arról, hogy mennyit jelent a, nem tudom én, évelején vagy évvégén született játékosok, páros év vagy páratlan évben született játékosok, ugye a versenyrendszer, a világbajnokság, Európa-bajnokság miatt. Ilyen szempontból hogy látod a fiatalok esélyeit?
0: Nagyon érdekes, hogy minél kisebb korosztályról beszélünk serdülőről, ott óriási a különbség, mondjuk egy páros év január és egy páratlan év decemberi között, hát gondoljunk be az 23 hónap, és ahogyan megyünk fölfele, úgy csökken ez a különbség, de amiről beszéltem az előbb, hogy például a későn érő típusúak, ugye ezek kronológiai évek, és hát a biológiai életkor meg egy egészen más speciális egyéni dolog miatt, ezért is kell nekünk a szemünket nagyon nyitva tartanunk, hogy így fogalmazzak, hogy figyeljük a magyar utánpótlást, hogy hát ha találunk még ilyen csiszolatlan gyémánt, illetve hát azért az is tapasztalat, sajnos, hogy van, aki meg most éri el akcelerált gyerkőcöknél, most érik el a csúcsot, és azt hiszük, hogy 18 évesen mekkora tehetség, aztán sajnos már nem fejlődik tovább, és akkor belőle nem lehet majd később nagy játékos, tehát tényleg ez egy folyamatos figyelés, folyamatos tesztelés, és ezért is kell mindig bőkerettel dolgoznunk. Konkrétan a serdülőben ezért is van A és B keret, ugye a 2010-es páros születésűek az A keret, és a 2011-es születésű páratlan évesek pedig a B keret.
2: Serdülő esetén talán még nagyobb jelentősége van ennek a szűk idő beosztásnak, ami egy ilyen tornát jelent, pláne Európa-bajnokságon, ahol tényleg minőségi a mezőny, és mondhatni, hogy mindenkivel kőkemény meccset kell vívni, nincs pihenő egy Kanada vagy egy, nem tudom, Fidzsi ellen. Szóval hogy lehet erre ráfókuszálni, hogy a fiúk ezt fejben is, testben is bírják.
3: Kicsit hozzátennék, bocsánat, hogy beleszólok ez az Ákos kérdéséhez, mert hogy Kun Attilával előbb beszéltünk a lányoknak, hogy már milyen komoly a levezetés és a regenerációs protokoll és stb. Akkor ahhoz, hogy lehessen bírni ezt a tempót, amit Ákos kérdezett, vagy hogy így felkészülni, hogy minden meccs ilyen nagyon fontos. Itt a fiúknál is gondolom már itt a felkészülés során is, de amúgy is már itt be van vetve mindenféle technika, meg fejlesztés, meg minden, igaz?
0: Igen, Németh Tamás erőléti edző már ma reggel is azon az erőplaton nézte a fiúknak a napi állapotát, és tudom mondani így akkor a legfrissebb híreket, hogy nagyon jó állapotban a csapat, jobb teljesítmény nyújtottak például ma, mint tegnap reggel a tegnapi mérkőzés előtt. Valószínűleg tegnap az izgulás miatt egy picit izgatottak voltak a fiúk, ma pedig a győzelem miatt feldobódottabbak voltak, és jobb állapotba kerültek. Nagyon-nagyon komoly szakmai

0: szakmai háttér van. Gulyás István vezetőedző, Ocsovai Zsolt és Vidák Sándor is itt van velünk, mint elemző. Németh Tamás pedig említettem már. Tehát valóban ez egy nagyon nagy tímmunka, és rettentő komoly erőléti felkészítés és erőléti kontroll az vannak a fiúk. Csak így a hallgatóknak mondom, hogy egy átlagos U18-as magyar utánpótlás bajnokságban egy ősszel 11 mérkőzés van, szeptembertől december közepéig, most meg a fiúk 8 mérkőzést játszanak le másfél hét alatt, és volt még 3 edzőmeccs az elmúlt 2 hétben, tehát kvázi ugyanannyi meccset játszanak ebbe a szűk egy hónapba, mint egy átlagos bajnokságba pedig egy fél év alatt. Ezért is, akik itt vannak, ők már azért a legtöbben már felnőttbe játszanak, MB2, MB1B, illetve hát Forgács Márkó személy van egy budakalászi stabil MB1-es játékosunk is.
1: Köszönjük szépen, a ti szerepléseteket is figyelemmel fogjuk természetesen kísérni, és nagyon szurkolunk a csapatnak, hogy jó élmény legyen nekik ez Európa-bajnokság, és minél több jó mérkőzést tudjanak megnyerni. Hát azt tudjuk, hogy a csapatvezető nem fog múlni, biztos vagyok benne, hogy a te méréseid is stimmelnek, és nagyon büszke vagyok rá, hogy az erőléti programban is részt veszel, úgyhogy csak így tovább mindenkinek.
2: Kevékenyen.
0: Köszönöm szépen, köszönöm, sziasztok!
3: Legyél most is jó kabala, szia Pilu!
0: Sziasztok, igyekszem, csak.
1: Ezt mindenképpen jó hallani, hogy férfi vonalon az Európa-bajnokság, ami ugye felnőttben is a legmagasabb szintű torna, és szinte nincs is olyan, hogy ne lenne meglepetés valamelyik csoportban, mert mindenki elkaphat mindenkit. Már az utánpótlásban is ilyen éles a harc, és ilyen kemény a mezőny.
2: Hát hozzá kell szokniuk, igen, nincs mese. Igen, itt Európában ezt már azért nagyon régóta megszokhattuk, meg ez mindig így van, hosszú évtizedekre visszamenőleg. Komoly terhelés ez nekik, és nagyon, nagyon nehéz, de valóban, aki ehhez hozzá tud szokni, ahogy a Pilu is mondta, hogy valakit azt hiszük, hogy itt van a, vagy látjuk, hogy most csúcsformában van, aztán megáll egy picit, vagy nem tud tovább fejlődni. Igen, itt dőlnek el ezek a dolgok, hogy kiből lesz, tehát itt válik ketté azt hiszem a pályafutások, hogy kiből lesz egészen, kivel nemzetközi klasszis is akár, vagy Magyarországon egy klasszis játékos, meg ki az, akiből nem tud, mert ezeket el kell tudni viselni és tűrni, és ennek most van az edzése tulajdonképpen ezeken a versenyeken.
1: Az, amit mondott, hogy kb. Egy fél évnyi terhelést, ráadásul magasabb szinten, hiszen nagyon nívós csapatokkal kell játszani, most megkapnak 10 nap alatt. Ez jelentheti azt, hogy akár most 2 hét alatt annyit fejlődnek, mint máskor 10 év, fél év alatt?
2: Azt azért nem, de sokat, az biztos, és sokat tapasztalnak, ami meg azt hiszem, hogy még fontosabb, mert egyébként is ők évközben is, tehát hogy nem is tudják a kedves hallgatók elképzelni, hogy brutális mennyiségű munkát végeznek már ezek a gyerekek is, tehát hogy hány edzésük van egy héten, mert most elmondta Pilu, hogy játszanak 8 meccset fél év alatt, de hát ez pont azt jelenti, hogy viszont edzésből meg rengeteg van, tehát itt reggeli edzésekről, hajnali edzésekről, délután, aztán erőnlét, aztán mentál tréning, tehát hogy minden van, főleg ugye az akadémiákon, ahol a gyerekek még ott is élnek együtt, szóval ez óriási munka, szóval itt is biztos, hogy lesz majd fejlődés, de az, hogy tapasztalatban meg tudásban itt nagyon sok ragad rájuk ez a 10 nap alatt, meg már a felkészülés során is ez egészen biztos.
3: Azt láttam rajtatok, hogy csodálkoztatok, amikor Attila és Pilu is mondta, hogy reményeik szerint legalább 90%-ából.
1: Szerintem az egy nagyon erős arány.
3: Igen, de szerintem nem. Érdekes. Most pont miközben beszélgettetek, itt puskáztam egy kicsit az interneten, hogy a korábbi világversenyeken szerepelt korosztályoknál hány ismerős nevet találok, és sokat találtam. Tehát én nem tartom ezt a 90%-ot túlzónak. Most nem csak a 2018-as VB győztes női junior csapatot kell nézni, gondolom, mert hát az persze az a korosztály a legjobbja volt.
1: És azért az már junior volt, így tehát az van, már ott igen, a küszöbön állt.
3: Igen, ami nekem mindig nagyon furcsa, de hát ez kétségtelenül, hogy ez így van, és valószínűleg így is lesz, hogy akik utánpótlás világversenyen érmesek, és a csapatuk egyik legjobbjai, előfordul, ha nem is gyakran, hogy aztán felnőttbe elkallódnak, és gyakorlatilag nem viszik semmire. De ennek ugye a ellen példája is van, hogy valaki például nem is játszik utánpótlás világversenyen, mert nem kerül. És felnőttben meg egyszer csak 20 évesen előkerül és berobban, és onnantól kezdve éljátékosnak számít.
1: Régen mondtak ilyeneket, hogy a mieink egy kicsit később érő típusok, mint mondjuk, vagy mondjam, a Szerbiában az Európa-bajnokság, a délszlávok. Ez igaz még? Ezt lehet még takarónak, vagy nem tudom, hogy minek használni?
2: Hát azért, hogy későn érő, ez inkább egyéne válogatja, nem a nemzetiség, vagy nem tudom, nemzetisége, hanem ez ilyen egyénfüggő, és épp ezért kellene majd szerintem a későbbiekben, de majd Pilujék biztos nagyon odafigyelnek erre kis Szilárdra, hiszen ők most azért elég komoly pozícióba kerültek az utánpótlás nevelése kapcsán, a kiválasztásra sokkal jobban hangsúlyt helyezni szerintem, hogy ne az legyen, hogy mászkálunk el a 2 méter 5 centisek mellett, hanem nekünk is legyen 2 méter 5 centis, és nyilván nem minden a magasság, tehát most én azt mondom, hogyha lenne nekünk is 5, akkor sokkal jobbak lennénk, mert ez egyáltalán nem igaz, de azért nagyon jó volna, hogyha kerülnének be olyanok is, ami így a nemzetközi trendnek megfelel, és hajlamosak vagyunk mi magyarok, mindig ha látunk az ellenfélben egy mondjuk alacsony játékost jól játszani, akkor azt mondjuk, hogy ez kell ilyen nekünk kell, is, ilyen kell. Ha látunk egy magasat, akkor fú, nekünk nincs. De jó lenne olyan. Nem, hát ez mindenből jó, ha van. Kézzel, de nagyon komplex sport. Tehát mindent kell tudni, futni, ugrani, dobni, egyszerre ráadásul mindent. Úgyhogy mindenfajta, vagy félefajta alkatra szükség van, de az biztos, hogy azért szükség van ilyenekre is.
1: Evezzünk hazai vizekre. A második próbálkozásra megkapta licencet a Moson-Magyaróvár női együttese, úgyhogy indulhat az élvonalban a csapat, bár hallani, hogy azért még vannak gondok a helyzettel, a helyzetükkel kapcsolatban, akár csarnok ügyben, akár más ügyben. Mit szóltok ehhez a hírhez, és mit szóltok ehhez a húzavonához egyáltalán, hogy elsőre ez nem jött össze?
3: Hát én először is azt szólom, hogy nagyon sajnálom, hogy évről évre szinte kivétel nélkül vannak ilyen ügyek. Volt Siófok ügy, meg nem tudom még... Az még korábban, igen. Tehát olyan jó lenne, hogyha egy-két nyár úgy lemehetne, hogy semmi ügy nincsen. Persze most a komolyabb változások miatt törvényszerű, hogy néhány klub nehezebb helyzetbe kerül. Az meg hát nagyon furcsa lesz, hogyha a Moson-Magyaróvár jó néhány, vagy esetleg több száz kilométerre a Moson-Magyaróvártól fogadja majd hazai pályán, idézőjelben hazai pályán albérletbe az ellenfeleket. Ezt ugye még nem lehet tudni biztosan, de hát ilyen hírek is vannak. Úgyhogy volt, rezgett a léc a Komlónak, a férfi NB1B-be, ugye az élvonalból kiesett Komlónak, de ott is rendeződött a helyzet, úgy tudni, hogy ott rendben lesz az NB1B-s indulás, és hát ami a nagy szívfájdalom, bár hát gondolom Dettinek hatványozott a sokkal nagyobb szívfájdalom, hogy a Dunaújváros női csapatáról egyelőre nem lehet tudni, hogy hol indulhat, ha indulhat egyáltalán valahol.
2: Hát igen, furcsa dolgok ezek. Én nem tudom, nem vagyok benne ebben a folyamatban, vagy nincs rálátásom, inkább így fogalmazok ezekre a licensz kérdési folyamatokra, de én úgy tényleg nem értem. Tehát, hogy megfelelünk a követelményeknek, vagy nem. És szerintem mindig abból adódnak a problémás ügyek, meg az ilyesmi, amikor ügyeskedés van, amikor próbálunk valamit úgy egy kicsit... máshogy bemutatni, mint ahogy valójában létezik, ami nagyon jó, mert megkapjuk utána a licenszet, hogy megkapják, és most ez egyetlen nem csak a Moson-Magyaróvárra értem, még mielőtt valaki félreértne, mert több ilyen ügy is van jelenleg is a köztudatban, vagy ügyről van szó, csak aztán utána ezek mindig visszaütnek. Tehát ezek nem oldódtak meg attól, hogy most valaki kap egy licenszet, ezek nem oldódnak meg ilyen varázsütésre. Szóval jó volna, hogyha valóban úgy kapnának meg csapatok ilyen jókat, hogy valóban rendben van minden.
1: Igen.
2: Nem kéne izgulni annyi évközben.
3: Van egy másik nyugat-magyarországi női klub, most nem akarom nevesíteni, de hát tegnap is megjelent róla egy cikk az interneten, amelyik első fokon megkapta a klublicenszet az élvonalra, holott a nyilvános adatok szerint végrehajtás alatt áll a csapatot üzemeltető gazdasági társaság. De ez nem csak magyar probléma, hiszen a férfi bajnokok ligájában évek óta szereplő norvég bajnok Kulsta megkapja az EHF-től az indulási jogot, annak ellenére, hogy azzal van tele évről évre a sajtó, hogy most éppen hány százalékos fizetéscsökkentésre próbálják rábírni a játékosokat.
1: Igen, és ez így, ahogy mondod is, de ideig, óráig működtethető, de aztán egyszer csak majd elszakad a cérna.
3: Lásd Vipers, lásd Bittingheim vagy Ludwigsburg, ugye a női BL mezőnyben.
2: És lásd most a Dunajvárostól kipukkadta a Lufi sajnos, és nem csak a felnőtt csapat, hanem ott azért az utánpótlás is komolyan így megviselődött, hogy ilyen csúnya szót használják, ami azért egy nagyon komoly utánpótlás bázisa volt a magyar kézinek, és most nagyon nehéz helyzetben vannak ők.
1: Hát kitartást kívánunk nekik, meg minden jót minden problematikus helyzetben szenvedő csapatnak, mert azért mindenkire szükség van, hogy ez az egész magyar kézilabda rendszer ez működőképes maradjon. Kedves nézők, illetve hallgatók, ez volt erre a hétre a 40x20, amit visszahallgathatnak a MediaClick felületein. Köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
4: Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Fejben dől el ez a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsora. Beszélgető társam ezúttal is dr. Lénár Tágod, a habilitált egyetemi doncás, akivel az elmúlt 6 adásban az alapoktól kezdtük felépíteni mindazt, amit a sportpszichológiáról legalábbis hallgatóként tudni érdemes. Szervuszágot, a szeretettel köszöntelek most is.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Mielőtt a mai témánkat kibontanánk, szerintem érdemes így fél évvel a kezdésünket követően felidézni, hogy melyek voltak az alapfogalmakat, azok az alapfogalmak, amelyeket itt együtt igyekeztünk egy picit tisztázni. Ugye beszéltünk már hosszasan és mélységében a relaxációról. Aztán az autogén tréningről, sőt, te magad tartottál is egy kis autogén tréninget itt a hallgatóknak. Szóba került a légzés szabályozás, a mentális tréning, a figyelem koncentráció, a fókuszáltság, aztán egy kicsit mélyebbre mentünk a segítségeddel a kognitív módszerekben. A célállítás az egyik fontos témája volt valamelyik beszélgetésünknek. És aztán legutóbb ne felejtkezzünk arról el, hogy a csapatsportok különleges világáról beszélgettünk, a csapatfejlesztésről, a csapatkohézióról. Úgyhogy most folytatjuk tulajdonképpen általad javasolt tematikának megfelelően egy olyan témával, ami szerintem közelmúlt, az elmúlt évek talán egyik legfontosabb témaköre. A mai adás középpontjában az edzői kommunikáció és a bánásmód áll majd. És ez talán az egyik olyan kérdéskör szerintem, ami az utóbbi esztendőben nagyon sok minden változás nyomán azért eléggé a középpontba került. Ugye az edzői kommunikáció és a bánásmód tulajdonképpen valahol, én azt gondolom amatőrként, hogy a sportpszichológia alapköve, hiszen ez közvetlenül befolyásolhatja a motivációt, a versenyző önbizalmát, akár a stressztűrő képességét, és még oly sok mindent. De vajon minden edző egyformán jól kommunikál, vagy pedig tehát olyan szakembereket kellene a gyerekekhez közelengedni, akár fiatalok, akár idősebbek, akik mindenképpen kapnak erre vonatkozóan valamilyen képzést?
3: Nagyon bonyolult és összetett ez a kérdéskör, mert hiszen onnan kell elindulni, hogy milyen az edzőnek a személyisége. És amikor azt mondják, hogy ki a jó edző, akkor természetesen egy tökéletes ideált állít föl a szakma. Aki türelmes, megértő, szakmailag kompetens, tud törődni egyénileg is a játékosaival, a kritikus helyzeteket jól kezeli, nem részrehajló, nem választ ki senkit, nem kivételez, és még hosszasan sorolhatnánk. De ha az elejéről kezdjük a dolgot, akkor nem véletlen, hogy például a civil életben is azt mondják, hogy elsősöknek tanítónénit kell választani, hiszen ő vezeti be a gyerekeket a tanulás világába, ha ő benne megbíznak, akkor a kedvéért nagyon sok mindent megcsinálnak, és ugyanez igaz a sportban is.
2: Tehát nem iskolát, meg nem sportegyesületet,
3: hanem személyt.
2: Embert, személyt.
3: És nagyon érdekes, hogy jó néhány országban az utánpótlást felkészítő vezető edzőknek és kollégáknak sokkal több a fizetése, mint az olimpiai edzőknek. Mert hiszen, hogyha fölkerül valaki, most tegyük föl a legmagasabb a válogatott szintre, akkor nagyon sokszor örjöngenek az edzők, és sajnos igazuk van, hogy vannak bizonyos technikai elemek, amiket már rég meg kellett volna tanulni. Miért nem tanulta meg? Hiszen, hogyha az élsportnak az a feladata, hogy jó eredményeket szállítson, akkor nagyon jó alapokra kell építeni. De azért a magyar rendszer ugye úgy van fölépítve, hogy eredményfinanszírozással is, tehát már a kicsiknél is a meghatározott eredmények elérése után kap a sportszervezet pénzt. Ez önmagában nem lenne baj, hogyha lenne idő arra, hogy megtanulják az ezzel kapcsolatos alapokat, és hogyha nagy neves külföldi akadémiák különböző sportágakban, de most éppen ugye nemrégiben zajlott a foci VB, és ezzel kapcsolatosan ugye kiderült, hogyha nagy neves akadémiák is megmerik engedni maguknak azt, hogy játszanak a gyerekek, tanulják meg az alapokat, élvezzék a játékot, utána nevelik őket sportolóvá, majd élsportolóvá, és lemegy egy meccs, és valamelyik csapat ugye vesztett, akkor nem, semmi más nem kapnak, csak azt, hogy nem baj, majd kijavítjuk, menjünk tovább.
2: Igen,
3: és a győzelemnek nincs akkora súlya,
2: de
3: mint amennyi
2: a kudarcnak sem, ugye? Ez majd
3: így
2: egy
3: van.
2: Következő témák
3: igen.
2: Lesz, de pont éppen azt hiszem a norvég példa volt az egyik, amelyet olyan sokan megcsodáltak, ugye, hogy vajon mi történik abban az 5,5 milliós országban, hogy tulajdonképpen nagyon sokféle sportágban kiemelkedőt alkotnak. Ugye a kézilabdáról tudtuk, a téli sportokról tudtuk, atlétik, atlétikában is vannak kiválóságaik, most azonban ugye az, hogy a labdarúgásban eljutottak idáig, az nem csak egy aranygenerációnak, ugye Erling Haalandnak köszönhetően természetes, hanem én azt gondolom, hogy ott van valami más, és valószínűleg ez a nevelési módszer.
3: Természetesen mindaz, amit a sportpszichológiai szakirodalom évek óta, sőt mondhatnám évtizedek óta súlykol, hogy melyek azok az alapelvek, amiket hogyha betartanak, akkor nagyon sikeres sportolót lehet nevelni. Tehát ugye az alap az, hogy 12 éves koráig bármit kipróbál a sportoló, az meg fogja alapozni azokat a képességeket, tudásszintet, amire neki szüksége van a jó teljesítmény eléréséhez. És bármit csinálhat, válthat, tehát ez a nagyon komoly mozgáskultúrával kapcsolatos megalapozottság, ez kifizetődik. És nagyon sok sportolóról is elmondták, hogy előtte ezt csinálta, azt csinálta, amazt csinálta, aminek végül is semmi közel nem volt a most választott sportágához. De kiderült, hogy az az alap, az nagyon sokat jelent. És ugye a bánásmódot, ahogyan említettük, arról szól a történet, hogy támogató légkör van. Tehát arról szól, hogy te ügyesebb vagy napról napra. És ha ma nem vagy az, akkor kijavítjuk, és holnap után az leszel. Tehát ez a fajta szemlélet, ez nálunk még mindig finomításra vagy csiszolásra szorul. Én azt gondolom, hogy az állami koncepción is érdemes lenne ezzel kapcsolatosan változtatni. Tehát nem biztos, hogy az a jó, hogyha egy 5 éves gyereket az óvodába leigazolnak, és onnantól kezdve csak azt az egy sportágat csinálja. Tehát nagyon sok mindent lehetne ezzel kapcsolatosan hozzátenni. De ami a legfontosabb, az tényleg a kommunikáció és a bánásmód. A bánásmód az azt jelenti a sportban különösen, hogy nekem, mint edzőnek az a dolgom, hogy támogassam a sportolót, hogy előbb-utóbb majd megfejlődik, amit neki kell. De ehhez idő kell, türelem kell. Ha nekem nincsenek módszereim, mint edzőnek, hogy hogyan tudom ezt a fejlődést elérni, akkor frusztrált leszek. Ha frusztrált leszek, nem leszek türelmes a sportolóval. Akkor neki nem lesz kedve edzésre járni, és beindul az a bizonyos ördögi kör, aminek a mentén egyre romlik a helyzet. Ilyenkor a szülő is egyre idegesebb lesz, hogy nem azért fizetem be a gyereket, nem azért hoztam a legjobb egyesületbe, hogy így bánjanak vele. És akkor az edző, szülő, sportoló háromszög is elkezd sérülni. Tehát amikor azt mondja az edző, hogy én tartom az edzést, és senkinek nincs ebbe beleszólása, és meg se hallgatja, hogy a szülőnek milyen kérése, vagy véleménye, vagy a gyerekével kapcsolatosan olyan tapasztalata van, ami az edzőnek is nagyon fontos lenne, hogy ezt tekintetbe vegye, akkor valaki kirekesztődik, és ez megint csak baj.
2: Egy nagyon fontos témát érintettél, szerintem ez egy örök vita kérdés, és igazából hát lehet, hogy pont te vagy az, aki meg tudod legalábbis az irányát ennek a válasznak adni. Van-e helye az edzőnek, az edző mellett a szülőnek az edzésen? Tehát ugye itt ez egy olyan nagyon-nagyon fontos kérdés, pláne ma, amikor azért a világunk egy olyan irányba halad, ugye, hogy sokszor azt mondják, hogy túlféltjük a gyerekeinket. Mindent is meg akarunk körülöttük oldani. Ugye van ez a helikopter szülő jelenség. Ami adott esetben a sportra is igaz lehet. Ott akarok lenni, látni akarom, megkapja a megfelelő figyelmet, annyit szól-e hozzá az edző az én gyerekemhez is, mint a másikhoz, és még sorolhatnám azt, hogy aztán hogy szól hozzá, az megint egy másik kérdés. Tehát ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor én voltam sportoló, ez egy teljesen egyértelmű dolog volt, hogy nincs helye a szülőnek az edzésen. Be se tehették a lábukat, de még csak látogatóba se. A verseny volt az egyetlen terep, ahol tulajdonképpen természetesen ki lehetett jönni szurkolni, és aztán az ember otthon hát ugye rágta a körmét, hogy vajon mi történik a gyerekkel. Annyi tudtak a szülők, amennyit mi otthon elmondtunk ebből a történésből, a kommunikációból. Nyilván nyílt a világ, a kommunikációnk is nyílt, nagyon sok mindenhez hozzá lehet férni, nagyon sok információ eljut el. De vajon segíti, vagy adott esetben nehezíti az edző-tanítvány munkát az, hogyha a szülő belelát ebbe a munkakapcsolatba?
3: Én egy közbülső megoldást javasolnék, pontosan azzal kapcsolatosan, hogy fejlődik és változik a világ. De abból indulok ki, és ezzel kapcsolatosan elég sarkosan nézetem, hogy ha ez egy pedagógiai műhely, most teljesen mindegy, hogy mit tanítunk, most éppen mozgás, sportot, akkor ugyanúgy, mint az iskolába se ül be a matek órára, meg az irodalom órára a tanár mellé a szülő. De Az is korlátozó tényező lehet, hogyha én csak a versenyen látom a csemetét, ahol ő éppen izgul, vagy elrontott valamit, akkor lehet, hogy az edző is egy kicsit másképp viselkedik, mert valljuk be, ilyenről is van számtalan példa. Viszont a közbülső megoldás az lehetne, hogy az edzésekre ne üljön be a szülő, viszont legyen havonta, negyed évente meghatározott időben, ahogy ezt a sportág jellege meg az edző gondolja, akár a szülőkkel egyeztetve, hogy milyen sűrűn szeretnék látni a gyereket. Tehát lenne egy bemutató edzés,
2: egy nyílt edzés,
3: így van, ahol a gyerek is összekapja magát, mert ő is csak produkálni akar, az edző is, nincs ezzel semmi baj, és akkor természetesen marad a versenyzés is. De az, hogy időnként ráláthasson a szülő, annak van jelentősége, de nagyon sok helyen ezt már úgy oldják meg, hogy üvegfal, tehát nem szólhat bele.
2: Igen, ez egy másik dolog, mert az előzőhöz visszatérve pedig az lett volna a kérdésem, hogyha időről időre van ilyen lehetőség, vagy mindenki az igazi arcát mutatja. Tehát akkor úgy viselkedik az edző, meg adott esetben a gyerek is, ahogy egyébként minden hétköznap viselkedik, vagy ilyenkor akár visszautalva te példádra ugye a nyílt iskolai órára, amikor egyszer-egyszer lehetnek a szülők, akkor mindenki hirtelen a legjobb arcát veszi elő.
3: Ez nem baj. Ha ez rögzül, akkor egyáltalán nem baj.
2: Csak rögzüljön.
3: Igen, tehát ilyen értelemben beülhetnének akár minden nap, mert akkor a folyamat tudna működni. Volt olyan csapatom, ahol azt mondták, hogy Ágota, semmi mást ne csinálj, csak ülj le a kis padra. És működött a dolog. A jelenlét, maga a jelenlét is egy viselkedés változást, egy módosulást.
2: Ugye abban maradtunk, hogy ez minden nap nem működhet, sőt, ez nem is egészséges, ahogy te fogalmazod.
3: Így van. De az, hogy mikor, miből, mennyit és hogyan, ez ügyben biztos, hogy érdemes konzultálni a szülőkkel, megkérdezni, hogy ők hogy gondolják, aztán a döntés úgyis az edzői. De ez függ attól is, hogy melyik szakaszban vannak a sportolók, mire készülnek, milyen versenyre. Értelemszerűen egy világverseny előtt a nyitottság ott viszonylag hátrébb kell szorítani. Tehát sok mindentől függ, és ez ügyben a kommunikációnak van értelme, helye, sőt, szerepe a szülőkkel kapcsolatosan. A másik fontos dolog, amit meg kell említeni, mert az edzőknek ez szokott még egy nagyon nagy problémát jelenteni, hogy jön a szülő, és azt kéri, hogy az ő gyerekével ezt tessék csinálni, jobban odafigyelni rá, többet beszélgetni vele, és így tovább. Na most ez kétségtelen, hogy amikor többfős csapat felkészítés van, ezt nem lehet megcsinálni. De áthidaló megoldást kell ezzel kapcsolatosan biztosítani, és ide jöhetnek be azok a szakemberek, akik ehhez értenek. Tehát a sportmentál tréner, a sportpszichológus. Lehet, hogy csak 4-5-ször egy rövid dinamikus felkészítés kell a gyerkőcnek elmennie, hogy megtanulja azokat a helyzeteket, hogy akkor most az edző azért nem szólt hozzád, mert, és nem azért, mert te olyan voltál. Tehát, hogy nagyon sok...
2: Esetleg a félreértéseknek a kibeszélése is már.
3: Igen, és a szakemberek tudnak módszert mondani arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjon a gyerek segítséget kérni. De pontosan nemrégiben volt egy ilyen tapasztalat, amikor azt kérdezte a sportoló, amúgy különben egy eszes értelmes 12 évesről van szó, hogy hát hogy tudnék én beszélni az edzővel, hogy figyeljen rám jobban. És akkor mondtam, hogy egyszerűen odamész hozzá, és azt mondod, kedves edző, szeretnék segítséget kérni, én ezt a sportágat szeretném jobban űzni, látom, hogy nem vagyok fönt annyit a pályán, mint amennyit én szeretnék, mit kell tennem azért, hogy ez a helyzet javuljon? Hát minden normálisan gondolkozó edző először is hanyat esik, mert ugye a mai kommunikáció a gyerekek kommunikációjára nem ez a jellemző.
2: Egyáltalán, sőt.
3: De ezt a kérdést, ezt a kérést nem lehet visszautasítani.
2: Tehát... Akkor itt, amikor arról beszélgetünk, hogy kommunikáció, stratégia, kommunikációs technikák és bánásmód, akkor azért ez egy kétirányú utca, ha jól értem. Tehát itt nem csak az edzőtől, adott esetben a nevelőtől, ugye egy nevelőedzőnél még itt nagyon erősen a pedagógiai elemek is jelen vannak, nyilván valóan mindig jelen vannak, de talán erősebben, mint a szakmai rész. Szóval nem csak egy irányból várjuk itt a megoldásokat, hanem abban például tudunk segíteni akár szülőként, ugye, hogy a gyerekkel, hogyha úgy érezzük, hogy valami nem stimmel, akkor beszélgessünk el vele, és próbáljuk meg egy picit segíteni ebben, hogy ő maga nyisson talán az edző felé.
3: Igen, csak ugye pont egy érzékeny szakaszban, a serdülőkorban pont az a nehézség, hogy a gyerekek nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem szeretnének beszélni.
2: Tehát még ilyenkor, a szokásosnál is kevesebb beszélni.
3: Így van. Ilyenkor azért egy kicsit mélyebbre kell lásni, hogy mi ennek az oka, és mi az, ami korlátozó tényező, és itt jön a jó értelembe vett mézes madzag. Hogyha ezt meg tudod beszélni az edzővel, akkor biztos, hogy ez a probléma is megoldódik, sikeresebb leszel, hiszen azért csinálod, mert te is ebben a sportágban jeleskedni szeret. gyereknél.
2: Igen, de azt az alapvető tételt azért elfogadhatjuk, amikor az ember elviszi a gyerekét egy sportra, amelyben esetleg tehetséges, amit szeret csinálni, és hogy te is mondtad, mestert választunk, tehát embert választunk, és nyilván nem a klubot, hogy az edző tudja a szakmát, de a gyerekemet én ismerem addig legalábbis a legjobban. Tehát, hogy abban kell, hogy legyen valami fajta fogadókészség az edző oldaláról is, hogy hadd mondjam el, hogy én mit tapasztaltam, hogy mire reagál jól, mire nem reagál jól, mik azok az eszközök, amivel adott esetben én tudtam eddig motiválni, hogy nyilvánvalóan ez egy más közeg. Szóval, hogy kell-e ebben a tekintetben a mai kultúrában az edzőknek nyitnia a szülői észrevételekre?
3: Mindenképp, és ez nem kevés munkát, feladatot jelent. Itt megint két szintre lehetne helyezni a történetet. Legyen szülői értekezlet, ahol az általános dolgokat, hogy ne kelljen százszor elmondani, azt megkapják a szülők, de utána legyen lehetőség az egyéni konzultációra. És ez nem úgy, hogy amikor kijön az edző, akkor gyorsan elkapom a kapuba, hogy csak azt szeretném kérdezni, hogy, mert az frusztráló mindenkinek, az nem működik. Tehát legyen fogadóra az egyéni kérdések megbeszélésére is. Ez igaz ugyan, hogy több munkát jelent, de nagyon-nagyon megtérül. A legkorszerűbb felfogások szerint is a csapatsportágakban is például egyénre szabott edzéstervelés, bánásmóddal és foglalkozással kell segíteni a fejlődést. De ettől függetlenül én nagyon jó kezdeményezésnek tartom azt, amikor a szülői értekezlet zajlik, de nem csak az edző által vezetve, hanem a szakember által is, és például pont a kommunikációba elmondják azokat az alapelveket, amiket a szülők is tudnak hasznosítani, ugyanúgy, mint a gyerekek is. Sőt, volt már olyan szülői értekezlet, ahol bent voltak a gyerekek is, és utána egy jó indulatú versengés indult meg, hogy ki az, aki jobban tudja érvényesíteni magát, akinek lesz jobb ilyen szempontból az én közlése. Mik ezek a helyzetek? Csak egy néhány példa ezzel kapcsolatosan. Az én közlés, hogy én azt gondolom, úgy éreztem, hogy, tehát nem megbántva senkit, csak jelezni azt az érzést, mert hogyha erről nem tud az edző, akkor azt gondolja, ez úgy hívjuk, hogy hamis feedback, hogy hát minden rendben van, a gyerek nem szólt.
2: Aha.
3: De közben meg kellett volna, hogy szóljon. Vagy mit jelent a kidolgozott kód és a korlátozott kód? Korlátozott kód, most akkor fussatok 10 kört, megkérdezi a sportoló, hogy miért csak. Hát ez nem lesz motiváló tényező, de van ilyen, hogy mert ez az én elképzelésem, oké. De ha csak hozzátesz, ugye az edzők ilyenkor azt mondják, hogy nekem nincs időm meséket regélni, hanem azt mondja, hogy most azért futjuk le a 10 kört, mert hétvégén szeretnétek megverni az Y csapatot, ahhoz meg az kell, hogy gyorsabban tudjál futni. Vagy vetít nekik külföldi felkészülésből mintákat, vagy összehasonlít például olyan adatokat, ami mostanában ugye az adatelemzés nagyon felfelé törekszik, ez egyik oldalról helyes is, bár ott is az egyéni különbségeket figyelembe kell venni, hogy hát nézd meg, a te sportágadban az egyik legjobb, ennyit fut, ennyit ugrik, ennyit dob, ekkor ér oda, és így tovább. Ez nem azt jelenti, hogy a sportolónak ugyanazt kell elérnie, hiszen nem ugyanaz a biológiájuk, a felkészültségük, stb. De hogy valahol azért a célállításba legyen előtte az a kép, hogy az, ami most van, abból neki fejlődnie kell ide. És hogyha ehhez kér például segítséget, akkor ez tud működni. Vagy ugyanez, ami szinte lehetetlen ugye a serdülőknél, hogy a szülő megkérdezi, hogy mi volt az edzésen, semmi. És bővebben semmi. Na most ilyenkor ugye nagy ügyességre van szükség ezzel kapcsolatosan, hogy mi van mögötte, valaki megbántott, vagy sikerült, de éppen ezért mégis a többiek lenéznek téged, vagy szóval még egy jó sikerült eredmény is mehet negatív kontextusba, hogyha annak olyan lesz a körítése, vagy a sportolók, vagy az edző általi megítélése. És hát ugye ezek a fiatalok általában nagyon érzékenyebb. A felnőtteknél már más a helyzet, mert ugye egyrészt van megélhetési sportolás, az egy egészen másik téma, és annak a motivációs háttere is egészen más, de hogy ott már azért meghatározott céljaik vannak, és pontosan tudják, hogy mi fér bele a papírformába, milyen eredményt lehet elérni, melyik az a verseny, amit csak felkészülésnek tartunk, és melyik az, amire ténylegesen csúcsformát kell időzíteni. De a bánásmód ott is előtérbe kerül. Tehát azért tudunk arról, nem is egy olyan csapatról, aki 2 hét alatt megbuktatta az edzőt, amiatt, mert nem bántak velük jól. És ez érthető, ha szóltak egyszer, kétszer, háromszor, és nem. Tehát a megalázás, megtiprás, a másokkal való hasonlítgatás, az ezzel kapcsolatos érzelmi bántalmazás nem megengedett. Nagyon fontos, hogy a nemrégiben zajlott FEPSZAK Európai Sportpszichológiai Kongresszus anyagában is az edzői kommunikáció és a bánásmód előtérbe kerül a safeguardinggal együtt. A safeguarding azt jelenti, hogy biztonságos legyen a sportolás, se fizikai, se lelki, se mentális, semmiféle abúzus, bántás ne érje a sportolót.
2: Ez egy kritikus témakör, ezt látjuk az utóbbi években tulajdonképpen. Ez az, ami talán a legnagyobb konfliktust okozza a felszíre, törő és nagyon sokáig elhallgatott ilyen jellegű abúzáló légkör, ugye?
3: Na most itt egy nehéz helyzetben van az edző, mert ugye azt tudjuk, hogy bizonyos munkát csak-csak ki kell taposni a sportolóból.
2: Szóval jó értelmében.
3: A jó értelmében, igen, de ez nem mindegy, hogy milyen eszközökkel teszi. Tehát ugye ott volt az a világhírű vízilabdás példa, amikor az edző lányán, kislányának a rongybabájáért kellett küzdeni, jó hangulatba, majd belepusztultak, de megcsinálták. Tehát azért mondom, hogy rengeteg módszer és lehetőség van ezzel kapcsolatosan, tehát az edzőknek sem ártana a régi mintáikat felülvizsgálni, levetni és kidobni belőle azt, amire nincs szükség, és utána pótolni olyan dolgokkal, amik ilyen szempontból tudnak működni.
2: Ha most mást említed, akkor már egy kicsit bele is megyünk ebbe a dologba, hiszen azért a minták azok sok esetben hozottak. Tehát, hogyha valaki mondjuk a saját fiatal korából, a saját sportolói pályafutásából hoz, adott esetben ebből a korszakból, amikor még valljuk meg akár a szóbeli abúzus, vagy az a fajta bántó légkör, hát kicsit természetesebb volt, vagy elfogadottabb volt, vagy része volt az életünknek. Én abban a korszakból jövök, amikor azt gondoltuk, és ha ezt úgy hívjuk például, hogy testszégyenítés, ez mindennapos volt, ugye a testsúly problémák, hány kiló vagy kislányom, hogy nézel ki, miért nem fogytál le, stb. Tehát ha valaki mondjuk rossz mintát hoz, és úgy kezd el edzőként dolgozni, előfordulhat, hogy vissza-vissza nyúl ezekhez a rossz megoldásokhoz, és erre mondhat azt, hogy ezeket ki kell dobni, és adott esetben szakember segítségével kell új megoldásokhoz nyúlnia?
3: Nem csak vissza-vissza nyúl, hanem egész egyszerűen abban a rendszerben építi föl az edzéseit, és nem is hajlandó a továbbképzésével foglalkozni, miért engem is vertek, engem is megaláztak, és mégis milyen jó sportoló lettem.
2: Uha, bizony. Tehát, most nem is akarunk se sportákba, se személyekbe, meg mintázatokba belemenni. Nagyon sok ilyet hallottunk az elmúlt években, azt gondolom, hogy tele volt akár a magyar, akár a nemzetközi sportsajtó ezekkel a szörnyű esetekkel. Szóval, hogy akkor ez egy létező jelenség, és ezek szerint foglalkozik vele a szakma, hogy hogyan lehet ezt új platformokra, új megoldásokra
3: helyezni. Nem kicsit, sőt nagyon. Az említett kongresszuson óriási szerepet kapott ez a terület, pontosan azért, mert az eredményt, főleg az élsportban, ha valahogyan el kell érni, ahhoz azért bizonyos nyomást kell gyakorolni, de nem mindegy, hogy hogyan. És ez az sem mindegy, hogy ez egy aznapra szóló sértődést jelent, esetleg csak a sportolónak, vagy évekre szóló olyan fájdalmat, amivel a későbbiekben esetleg elő is jön. Ez a MeToo mozgalom is azért volt nagyon izgalmas, hogy én is, mert hogy ha valaki kinyitotta a szelepet, akkor a többiek is megmertek szólalni. Ez egy normális szociálpszichológiai jelenség, mert sokan mondták, hogy miért nem szólt akkor. Azért egy mondattal hadd térhessek ki arra is, hogy Magyarországon is, de sok más országban is, tehát a nemzetközi tapasztalat is ezt mutatta, azt alázzák meg, aki az áldozat. Hogy miért ment oda, miért csinálta, biztos úgy csinálta, hogy kilógjon a valamelyik alkatrésze a tornaruhából, és így tovább. Tehát, hogy valami egészen elképesztő magyarázatokat kapunk ezzel kapcsolatosan, hogy mindezt el lehessen valamilyen módon fedni. De a legnagyobb baj az, hogy az áldozattá válás útja és az abból való kitörésnek a lehetősége még mindig nagyon-nagyon-nagyon korlátozott, és ezzel kapcsolatosan azt tanulják meg a sportolók, hogyha kinyitod a szádat, akkor vagy kirúgnak, vagy még nagyobb büntetést fogsz kapni, hogy megtanult, hogy még egyszer sose.
2: És ugye hát mégiscsak a kommunikációtól indultunk el, ugye? Tehát tulajdonképpen ez is végülis annak a nagy csomagnak a része, hogy a kommunikációs stratégiákban mi mindennel kell lehet az edzői oldalt felvértezni, és szükségszerű, és adott esetben milyen olyan eszközöket kaphat a sportoló a saját igényei, illetve igaza érvényesítésére, amely a közös cél.
3: Így van. Azért valamelyest javult a helyzet, és nem kicsit. Most zárult le egy 4 éves gyermekifjúsági és szakember védelem óriási projektünk, amiben most már el lehetett érni azt, hogy a 18 év alatt dolgozó, 18 éves életkorú sportolókkal dolgozó edző szakanyagot kap, vizsgáznia kell belőle, ennek mondjuk annyira nem örültek, de azért ez hozzátartozik a dologhoz, tehát most már nem mondhatja, hogy hát én nem tudtam, hogy ezt nem szabad.
2: Értem, tehát tulajdonképpen Magyarországon mondhatni, hogy a működésnek az egyik feltétele az olyan szakemberek számára, akik 18 év alatti, tehát fiatalkorú vagy kiskorú versenyzők és sportolókkal foglalkoznak, hogy ezt a vizsgát letegyék, és ennek a feltételeit megismerjék.
3: És emellett természetesen a sportpszichológusoknak is feladatuk és kötelességük, ha ilyen problémával jelentkezik a sportoló, akkor nézzék meg, vizsgálják meg, ha kell, akkor küldjék tovább, és ugyanez a lehetőség az edzőknek is rendelkezésre áll. Tehát lehet, hogy jön egy edző, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy én akkor ezt nem jól csináltam, szeretném elkerülni a jövőbeli hibákat, mit javasoltok ezzel kapcsolatosan? Tehát a lehetőség
2: tehát a segítség
3: megvan.
2: Elérhető. Abszolút. Mindenkinek elérhető, igen. És szakemberek.
3: És nem szégyenletes, tehát nem szégyelnivaló az, hogyha valaki ezzel kapcsolatosan azt mondja, hogy ebben még kevés a tapasztalatom, kérem a segítséget.
2: Hát azt hiszem, hogy nagyon fontos témát érintettünk most a sportvilágon belüli kommunikáció és bánásmód kérdéskörével, sportpszichológiai szempontból. Rengeteget tudnánk még erről beszélni, és szerintem fogunk is, mert ezek a területek tulajdonképpen mindennel valamilyen formában kapcsolatban állnak, úgyhogy a következő epizódban egészen biztos vagyok benne, hogy erre is kitérünk majd újra. Vendégem volt dr. Lénát Ágota, egyetemi docens, sportpszichológus, és hát nagyon örülök, hogy ennek a sorozatnak most egy olyan részét tudtuk érinteni, ami szerintem a mai korunk egyik legeslegfontosabb kérdése, vagyis az edzői kommunikáció és bánásmód. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a Profil, legközelebb újra várjuk Önöket. Viszont hallásra!
1: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: A férfi kardválogatott negyedik, a női tőrcsapat ötödik helyen végzett a VB-n. Leállhat a teljes paksi erőmű. Forró, száraz napok lesznek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
11: A Ferencváros egy gólos előnyből várja a holland Twente elleni párharc visszavágóját a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének. Második fordulójában az FTC 20 óra 30 perctől hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást, amelyhez Dibusz Dénes a zöldfehérek kapusa szerint közel tökéletes teljesítményre lesz szükség. A labdarúgó konferencia ligában pedig ma három magyar csapat is érdekelt lesz. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen az első mérkőzésen 6-2-re nyert a luxemburgi Atert Bissen otthonában. Ma este a Debrecen és a Paksis pályára lép a konferencia liga selejtezőjében, a második forduló visszavágóján. A Debrecen 1-0-ás előnnyel utazhatott Örményországba. A 18 órakor kezdődő Pjunik-Jereván elleni második mérkőzésre a Paks pedig 8:30-tól Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni az egy gólos hátrányát, miután múlt héten 2-1-re kikapott hazai pályán. Az FTC és a Debrecen mérkőzését az M4 Sporton, még a győriek és a paksiak összecsapását a Duna World-ön láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd. A Liverpool labdarúgó csapata magyar idő szerint ma hajnalban New Yorkban lejátszotta második felkészülési mérkőzését, amelyen 1-0-ra legyőzte az angol másodosztályban szereplő Wrexham együttesét. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként gólpasszt adott és 76 percet játszott, míg Kerkez Milos egy fél időt kapott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás, aki teheti délelőtt 11 és délután 3 között kerülje a tűzőnapot. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség elérhető.

0: folyamatosan tájékoztatják az embereket. Hosszas stagnálás után a jelek szerint tartós növekedési pályára állt a magyar gazdaság. Így reagáltak az elemzők arra, hogy a második negyed évben 1,7%-kal nőtt a bruttó hazai össztermék. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az előző negyed évhez képest 0,4%-kal bővült a gazdaság teljesítménye. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb új személyazonosító igazolványt igényelni. Ezt bármelyik kormányablakban személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül lehet intézni. A beteg, valamint mozgásukban korlátozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak.
1: Közlekedés.
0: Az M0-as autóúton a keleti szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Maglód térségében a belső szalagkorlátot javítják, a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, emiatt több kilométeres a kialakult torlódás.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél, késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Belencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kistermete miatt eltanácsolták a sportáktól, de nem hagyta magát.

0: Vívós volt a futballpályán is. Angolok között egyetlenként kétszeres aranylabdás, magyarán az egyetlen kétszeres aranylabdás angol labdarúgó, nem mellékesen meggyőztes. Igen, a bajnokok ligáját akkor még a bajnokcsapatok Európa kupájának nevezték. A július 20-án 75 éves korában elhunyt hatalmas egérre, Kevin Keeganre emlékezünk. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, beszélgetőtársam, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia! Hát kezdjük talán azzal is, hogy magyaráznak, hogy miért hatalmas egérnek nevezték.
1: Igen, a Mighty Mouse, ez volt ugye a beceneve. Hát azért főleg, mert alacsony volt, és nyilván az öltöző is szleng azonnal kitalálta, hogy akkor ő a hatalmas. Azzal kezdeném egyébként, hogy Kevin Keegan nem a munkásosztály hőse lett, hanem a labdarúgása a labdarúgó pályákért. Ezt azért illik leszögezni, mert a bányász családból származó srác sem az életben, sem a pályán nem vetette meg a melót, a munkát, a kemény munkát. Legnagyobb futball sikereit a Beatles városában, Liverpoolban ért el, igaz, amikor az iparvárosba került a legendás együttes már feloszló, de John Lennon egyik világhírű számát a szerző és a Plastic Ono Band előadásában mindenki ismerte. A dal arról szól, a munkásosztály hősének lenni nem akármi, azaz jelent valamit angolul, working class hero is something to be.
0: Talán senki sem gondolta, hogy az alacsony termetű srác a futballpályán kiemelkedett társai közül.
1: Édesapja igencsak ambicionálta, hogy Kevinből futballista legyen, ám nem egyszer azt a választ kapta, a gyerek túl alacsony a profilabdarúgáshoz. A kis Kevin gyakran a társak céltáblája volt, ezért a papa arra biztatta, védje meg magát, ha kell. Az is tény, amikor újságkihordónak állt volna, olyan kicsi volt, hogy nem érte fel a postaládákat, viszont a megkerülős cselét jobbra elrúgta a labdát, balra megkerülte az ellenfelét, már a grundon elsajátította. Erről az időszakról Keegan azt nyilatkozta, idézem: azt hiszem, minden fontos elemet ezeken a vég nélküli utcai derbiken tanultam meg. Végül úgynevezett inas szerződést kapott a Scunthorpe United együttesénél, ahol a meló, azaz a munka olyan fontos volt, mint a sportolás, de 7 fontot keresett hetente. Tulajdonképpen inas volt, a fiataloknak kellett takarítani, csupán délután volt egy kevés edzés.
0: Azért komolyan vették a futballt is, hiszen Keegan a felnőtt csapatban 17 évesen mutatkozott be. 3 év alatt aztán 124-szer lépett pályára, és 18 gólt lőtt.
1: 20 évesen már heti 30 fontot kapott, amikor az újságból tudta meg, hogy érdeklődik iránta a Newcastle United, majd több klub is kereste, ám a Scunthorpe United nem akarta elengedni.
0: Ha már a heti kereset, ha jól emlékszem, most Szoboszlai Dominikról azt olvashattuk a Nemzeti Sportban is, hogy 2031-ig, tehát ugye 5 éve hosszabbította meg a szerződését, és heti 250 000 font. Itt a 70-es években a heti 30 font, de hát így változott a világ. Aztán a Liverpool is bejelentkezett, ha már ezt szóba hoztam.
1: Igen, 33 000 fontos ajánlatra már nem lehetett nemet mondani, elengedték Keegant. Amikor már Liverpoolba kerülve heti 45 fontot ajánlott neki bizonyos Bill Shankly, azt mondta a játékos, több fizetésre számított, ugyanis ott csengtek a fülében apja szavai, aki sokszor mondta, soha se add magad olcsom. Mi ez, ha nem munkás öntudat, tenném fel a kérdést. Amikor Liverpoolban átesett az orvosi vizsgálaton, viszont rácsodálkoztak, olyan erős vagy, mint a tank.
0: Ennek nyilván csapattársai is örültek.
1: Azt hinni az ember, hogy igen, ám mégsem. Fáradhatatlan munkabírását az edzéseken csapattársai nem igen ismerték el, nem igen díjazták. Az idősödő Tommy Smith morgott, amikor a hosszú távú futásoknál Kevin iramot váltott. John Toshackkel viszont remekül kijött, az óriással jól kiegészítették egymást. A Velszi lefejelte a labdákat, amelyekből Keegan gólokat lőtt. A válogatottban Trevor Brookinggal volt hasonlóan jó a játék kapcsolata, az 1981-es magyar-angol VB-selejtezőn a kicsi passzából lőtt a nagy akkora gólt, hogy a labda beragadt a hálótartó vas közé.
0: Úgy került be a csapatba, hogy az idény kezdet előtt Bill Shankly azt mondta neki, a csatárok gólképtelenek, ezért ő lesz a jobb szélső a Nottingham ellen.
1: Igen, Liverpoolban egyetlen idényében sem maradt érem nélkül, 1973-ban, 76-ban és 77-ben aranyérmes, 74-ben és 75-ben második, 72-ben harmadik lett. Az idény végén Shankly ezekkel a szavakkal dicsérte. Idézem, csak így tovább, hamarosan te leszel a legjobb angol futballista. A Newcastle elleni 1974-es 3-0-ás FA Kupa győzelemből 2 góllal vette ki a részét 1977-ben a Manchester United-től a fináléban elszenvedett 2-1-es vereség alkalmával is a pályán volt. A Liverpool vere a soraiban kétszer megnyerte az UEFA kupát, 1973-ban a Mönchengladbach ellen 3-0 és 0-2 volt a két mérkőzés eredménye, a győzelem során 2 gólt szerzett. 1976-ban az egyik mérkőzésem 11 11-esből talált a hálóba, 3-2-re nyert a Liverpool, a másikon ő egyenlített, 1-1 lett az FC Brugge-el szemben. Amikor a Pool 1977. május 25-én a római megdöntőben ugyancsak a Borussia Mönchengladbach ellen 3-1-re győzött, a csapatkapitány Emlyn Hughes a klub történetében először emelhette magasba a trófeát, kigen a fináléban számos alkalommal megetette a hozzá hasonló termetű terriert, azaz Bertie Foxot. A hatalmas egér, mint hogy beszéltünk már róla, Mighty Mouse, a COP nevezte így, ugye a szurkoló szektor alaposan kivette a részét a sikerekből.
0: Milyen erős volt a Liverpool? Keegan mellett kikerősítették akkor az együttest?
1: Olyan társai voltak, mint a kapuban Ray Clemens, Phil Thompson, Ian Callahan, Steve Highway, a már említett Toshack és Hughes, Tommy Smith, Phil Neal vagy Terry McDermott. A siker évében a Dan Allen Simonsen mögött második lett az aranylabda szavazáson megelőzve Michel Platinit.
0: Tehát Keegan, Simonsen és Platini. Platininek majd a 80-as években jönnek el a nagy pillanatai. A Liverpool-lal elért 1977-es meggyőzelmet követően meglepő dolog történt Kevin Keegannel.
1: Igen, a Liverpoolból Hamburgba igazolt. A futballista egyik barátja, David Charters újságíró így magyarázta a döntést. Idézem, Kevin olyan, mint egy alpinista, érdekli minden csúcs, de csak amíg meg nem hódította, ha feljutott, még nagyobb magasságokat keres. Történt, hogy Günther Netzer még a svájci Grasshoppers játékosaként szóban megegyezett Peter Kronnal, a Hamburger SV elnökével a menedzseri posztról. Ő javasolta az angolt, idézem Netzert, ha meg tudjuk szerezni a HSV, a bajnok lesz. Jó játékosaink vannak, de most olyanok, mint a kanóc nélküli bomba. Kevinnel viszont robbanthatunk. Már 1977 elején megkötötték az üzletet, a HSV 2,5 millió márkát fizetett a Liverpoolnak, igen, évi 400 ezerért igazolt a kikötővárosba.
0: Ez itt a sporttörténelem, Virányi Zsolt beszélget Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Kevin Keeganről, aki július 20-án, tehát nemrég 75 éves korában elhunyt. Ez akkoriban, ez a bizonyos Keegannél emlegetett évi 400 ezer roppant nagy pénznek számított, ugye?
1: Igen, ez az összeg feszültséget keltett az öltözőben, mivel a csapat német menői Manfred Kaltz, Felix Magath, Péter Nogli jó, ha felét hazavihették. Az 1977-1978-as idén rá is ment a beilleszkedésre, a csapat a Bundesligában csupán tizedik lett, a német kupában sem ment, ahogyan a kekből is kiesett. Ráadásul a szuperkupáért óriási pofont kapott, éppen volt csapatától a hamburgi 1-1 után Liverpoolban 6-0-ra kikapott a kekgyőztes. Azon az estén a hatalmas egér picinyé zsugorodott a COP szemében.
0: Igen, ahogy mondod, egészke picinyé, hiszen ez óriási kiütés
1: volt. Kaptak egy hatost.
0: Hát igen, 6-0 az 6-0, ráadásul Hamburgba igazolását egyre többen baklövésnek nevezték, jogosan?
1: Így van, mi több, a német klub korábbi válogatottja, a VB-ezüstérmes Willi Schulz nem tagadta. Kevin sohasem fog sikereket hozni a HSV-nak, csak a lábát hozta el Hamburgba, a szíve Liverpoolba maradt. Számára a mi klubunk csak ugródeszka egy még jobb, még zsírosabb szerződéshez. Az is baj volt, hogy nem igen beszélt németül az angol futballista. Ám az érkező jugoszláv, pontosabban horvát edző Branko Zsebec a tizedik helyről az 1978-79-es évadban az elsőre vezette a hamburgiakat. És mivel igen 17 gólt szerzett, az öltözői duruzs is megszűnt, rá egy évre második lett az együttes, akár csak a Beckben, a döntőben a Nottingham Forest nyert 1-0-ra. Minden esetre 1978 és 79 a két kiemelkedő év a karrierjében, mindkétszer aranylabdást tett, előbb Hans Krankelt, rá egy évre Karl-Heinz Rummenigét előzte meg.
0: Hát ahogy ugye korábban említettük, hogy volt egy Simonsen, Keegan, Platini sorrend az aranylabda szavazáson, most meg ott tartunk, hogy újabb fordulat, zsíros szerződésről is beszéltél, hiszen a folytatásban egy meglepő, újabb meglepő fordulat következett, miután 1980-ban lejárt a hamburgi szerződése Keegannek, továbbállt, 400 ezer fontért a Southampton következett. Na ennek mi a története?
1: Két idén töltött a Szenteknél, majd a második ligás Newcastle következett végül az Ausztrál Blacktown City-ben vezetett le.
0: A válogatottban Kevin Keegan miért nem alkotott maradandót?
1: Igen, válogatottbeli szereplése kevésbé veretes, noha a legjobbak között 63-szor lépett pályára csupán az 1980-as Európa-bajnokságon és a 82-es VB-n vett rész, utóbbi sérülése miatt csupán néhány percet ott neki. Ő maga egyébként a válogatottságról a következőt nyilatkozta, idézem. Főleg az első lépések voltak nehezek, hiszen Alf Ramsey elképzeléseiben nehezen fértem bele, nemigen feküdt nekem az általa megálmodott stílust. Azt hittem, összegyűjthetek vagy 80 válogatottságot, de végül is a 63-at is respektálni lehet.
0: Tisztelni bizony. Edzőként milyen karriert futott be Kevin Keegan?
1: Szakvezetőnként legnagyobb eredménye a Newcastle kispadján elért második helyezés 1996-ban, valamint a második vonal megnyerése ugyancsak a Newcastle élén 1993-ban és a Manchester City-vel 2002-ben. Tiszteletre méltó, hogy a Premier League-ben 1993 és 95 között 5 alkalommal lett a hónap edzője.
0: Kevin Keegan és a magyar labdarúgás számos ponton kapcsolódott egymáshoz. Beszéljünk erről is itt a sporttörténelemben.
1: Igen, érdemes. Keegan többször is megküzdött magyar ellenfelekkel, a kupagyőztesek Európa kupája 8. döntőjében 1974 őszén Ferencváros-Liverpool mérkőzést rendeztek. Az első meccsen az Anfieldben a kiválóan játszó Kevin Keegan szerezte az angolok gólját, amelyet Máté János kiegyenlített. 1-1 lett az eredmény, a visszavágó az ülőjúton 0-0-ra végződött, dalnoki együttese ment tovább. A kinti döntetlen után a Népsport szerint, idézem, elől az első félidőben Kennedy és Keegan játszott nagyon veszélyesen, szünet után csak Keegan jeleskedett az ülőüti mérkőzésen, idézem a sportlapot, a csapat legjobbja Keegan volt, a baloldali középpályás szerepkörben mesterien irányított.
0: Angol válogatottként is farkas szemet nézett a mieinkkel.
1: A nemzeti csapattal már sikeres volt a magyarok ellen 3-szor is győztes csapat tagjaként. Az 1978-as VB, amelyre Anglia nem jutott ki, tehát a VB előtt a Wembley-ben 4-1-re verték meg a VB szereplő magyarokat az angolok. Az 1982-es világbajnoki selejtezőben 1981 júniusában a Népstadionban az ő 11-ese is kellett az angolok 3-1-es győzelméhez. A Népsport értékelése szerint elől Keegan többször vesztesen került ki a Martossal vívott párharcból, a döntő pillanatban azonban 11-es góljával sokat javított addigi teljesítményén. Novemberben a már biztos csoportgyőztes és VB induló Magyarország 1-0-ás vereséget szenvedett, az angol teljesítményét így jellemezték. A másfél órás sárdagasztás egyik legaktívabb résztvevője volt, a tőle megszokott harcossággal vetette magát a küzdelembe, óriási párharcot vívott Csallaival, aki ugyan többször is mentett előle nehéz helyzetekben, ugyanakkor minden megmozdulása életveszélyes volt, gyakori helyváltoztatásaival, villámgyors vágtáival rendre zavart keltett a magyarok hátsó alakzataiban.
0: Kevin Keeganről, a nemrég elhunyt egykori kiváló angol labdarúgóról beszélünk itt a sporttörténelemben, a Nemzeti Sportrádióban Turi Gáborral. Keegan szakvezetőként is, akárhogy is nézzük, találkozott magyar csapatokkal, klubcsapatokkal, pontosan kikkel is?
1: Az UEFA Kupa 1996-97-es kiírásának második fordulójában a Ferencváros a Newcastle United ellen mérkőzött. 1996. októberében az ülőjúton a Fradi nyert 3-2-re az Alan Shearerrel, Peter Beardsleyvel és Les Ferdinanddal kiálló angolok ellen. A St. James Parkban viszont 4-0-ra győzött a Newcastle. Az ülőjúti találkozót követően Keegan ezt mondta. Mit mondjak, a meccs előtt nem ilyen kezdésről álmodoztam. Az idegenbeli kupamérkőzések iratlan szabálya, hogy az első negyed órában 20 percben kell a legjobban összpontosítani. A játékosaim azonban megfeledkeztek erről, és villámgyorsan összehoztak 2 gólt. Egyébként mindkettő borzalmas védelmi hülyából született, hozzátettek. Igen, a magyarok végig sportszerűen szurkoltak, remek hangulatot varázsoltak a stadionba. Azt hiszem, a közönség volt a Ferencváros 12. játékosa, tehát magyar győzelem a rajongók érdeme is.
0: Idegenben a Ferencváros 4-0-ra kikapott, tehát a Fradi 4-0-es vereséget szenvedett, hát ez nem túl dicső számunkra, meg nem kellemes emlék.
1: Igen. A Newcastle továbbjutása után Keegan is nyilatkozott, idézem, mindenki remekül játszott, még azt is megmerem kockáztatni, hogy most jobban futballoztunk, mint másfél hete a Manchester United ellen, pedig akkor 5-0-ra győztünk, ma este egyel kevesebb gólt rúgtunk, a csapatjátékunk azonban sokkal gördülékenyebb, látványosabb volt. Földön tartottuk a labdát, okosan kihasználtuk a széleket. ám ennél is fontosabb volt, hogy uraltuk a középpályát. Azt hiszem, az döntött el a meccset, hogy 80%-ban mi birtokultuk a labdát, és nagy lendülettel érkeztünk a Ferencváros kapuja elé. Folytatom, hozzátette, a Ferencváros nem tett úgy próbára minket, mint két hete a budapesti odavágón. Alig-alig kellett védekeznünk, szinte mindig támadásban voltunk. Kikapott és kiesett ugyan a Fradi, ám ettől még nagyon jó csapat, dicsért Kígen.
0: Van még egy érdekesség Kígenről, mert hogy felkészülési mérkőzésen Magyarország ellen is vezette az angol válogatottat.
1: Ő volt a szövetségi kapitány 1999. áprilisában az 1-1-re végződött a magyar-angolon, amelyen Hrutka János lőtt a miénk egyenítő gólját szabadrugásból. Emlékezetes nagy gól volt, teszem hozzá. Kígen így értékelt: az első félidőben jól játszottunk, ahhoz képest, hogy idegenben szerepeltünk, sok gólhelyzetet alakítottunk ki. A szünet után a magyar csapat fantasztikusan futballozott, és ekkor már problémáink is akadtak. Kígen lett később a Newcastle United menedzsere 2009. január 18-án, amikor Kádár Tamás is a felnőtt csapatba került, ám a védő eltörte a lábát, a szakvezető nem számíthatott rá.
0: Végül tehát megemlítem ismét, hogy Kevin Keegan idén február 14-én töltötte be 75. életévét.
1: Sajnos már betegen, a sors kegyetlensége, hogy egy hónappal 75. születésnapja előtt daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. Keegan tartós hasi tünetek miatt szállították kórházba, ekkor állapították meg a daganatot, több kezelésen itt átesett, de nem javult az állapota. A hatalmas egér néhány nappal ezelőtt itt hagyott bennünket.
0: Egész pontosan július 20-án 75 éves korában Kevin Keeganre emlékeztünk Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Keegan 1977-ben beggyőztes volt, 1980-ban ott volt a begdöntőben, de akkor nem nyert csapatával, háromszoros angol bajnok. 1972 és 82 között 63 angol válogatott mérkőzés, illetve ezeken az összecsapásokon összesen 21 gólt szerzett. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai Hazafutás szerkesztő műsorvezetője, a segédszerkesztő Virányi Zsolt, a hangmérnök Antal Ricsi, és tulajdonképpen a Hazafutást, majd az azt követő körkapcsolást is nagyban meghatározza, hogy labdarúgó csapataink kupa visszavágót játszanak. 18 órától majd közvetítjük a Punic Debrecen konferencia liga selejtező visszavágóját, ugye itt a Debrecen 1-0-ás előnnyel várja a visszavágót. Aztán 19 órától a jóval könnyebb helyzetben lévő Eto FC a Bissen gárdáját fogadja a konferencia liga elős selejtezőjében, ugye itt 6-2-re győzött idegenben az Eto FC Győr. Aztán 20 óra 30-tól két mérkőzés kezdődik, a Ferencváros Twente Európa liga selejtező visszavágója, ugye itt a Fradi Hollandiában 2-1-re nyerni tudott, míg a Panathinaikos Paks mérkőzésre egy gólos hátránnyal érkezik a Paks csapata idegenbe a konferencia liga selejtezőben, hiszen 2-1-re kikapott Pakson az első mérkőzésen. Itt van velünk Cselőtei Márk, a Nemzeti Sport szakújságírója, és természetesen mi másról is beszélgetnénk, mint a kupa csapatainkról, hiszen nagyon fontos, hogy minél több csapat jusson tovább. Az első mérkőzéssel kezdjük, most időrendi sorrendben haladjunk, a Punic Debrecen találkozóval. Hát vegyes érzéseim vannak nekem, megmondom őszintén, a mérkőzéssel kapcsolatban, mert a Debrecen azon a találkozón nem játszott sem jól, sem rosszul, egy előnyt ki tudott csikarni, de lehetett volna ez az én megítélésem szerint fordítva is, mert az ellenfélnek is volt bőven helyzete, és hát ugye láttuk a Debrecent a bajnokság első fordulójában a Puskás Akadémia ellen, ami tudom én, hogy mindig más, mint a nemzetközi kupa, de hát kikapott, és az első fél időben bizony köze nem volt a játékhoz. Ennyit felvezetésként, nem tudom, Márk, te hogy látod ezeket a dolgokat, hogy milyen esélye van a Lokinak?
5: Köszöntök én is mindenkit. Igen, nagyon szeretnénk, hogy minél több magyar csapat tovább jusson, és régóta vágyunk arra, hogy most már először két csapat is képviselje valamelyik csoportkörben a magyar színeket. Az biztos, hogy a Debrecen dolga itt az egyik legnehezebb. Nyilván a Paksról külön beszélünk majd, hogy milyen esélyek vannak, de ott egy picit az esélytelenek nyugalmával mehetnek neki a visszavágónak. A Loki esélyesebb ebben a párharcban, előzetesen is talán valamivel esélyesebb volt, viszont Jerevánban azért égtek már meg magyar csapatok az elmúlt években, és ez az egygólos előny, ez nem is azt mondom, hogy nem túl bíztató, de semmiképp sem elegendő ahhoz, hogy a Loki rájön erre az 1-0-ra. Igen, ahogy említetted, az odavágó az abszolút egy olyan meccs volt, ami ide is, oda is eldőhetett volna. A Loki azért többet próbálkozott, hogy inkább úgy mondom, hogy minőségi helyzeteket alakított ki, de összességében egy X-es meccsről beszélünk, és azért Jerevánban szerintem nehezebb dolga lesz a Lokinak, mint fordított esetben volt a Putnik Jerevánnak. Úgyhogy én azt várom, hogy ez egy nem szép mérkőzés lesz, úgyis mondanám, hogy csúnya mérkőzés lesz, ahol egyik csapat sem a támadójátékát fogja előnyben részesíteni. A Jerevánnak egy idő után, hogyha ez a mérkőzés 0-0-ra áll, vagy döntetlenre, akkor el kell kezdenie felvenni a támadó ritmust, ekkor jöhetnek a Loki kontrái, amiben egyébként azért mindenképpen kiemelkedő a debreceni csapat. Azt láttuk, az első mérkőzésen összesen 4 magyar volt ott a kezdőben, aztán volt egy kis variálás a bajnokira, ami tényleg ilyen szempontból nem mérvadó, de itt is azt gondolom, hogy azért egy pici változtatás mindenképp el kell majd a visszavágó előtt. A Loki védekezőbb, kontrázni vágyó játékot vehet elő ezen a mérkőzésen, de nem ülhet rá semmiképpen sem erre az 1-0-ra. Én azt gondolom, ezt így kijelentem, hogy egy gólt mindenképpen szereznie kell ahhoz a Lokinak, hogy itt tovább tudjon jutni.
4: De akkor nézzük azt, hogy Cibla Flórián lőtte azt a szenzációs gólt oda a bal felsőbe, és a Cibla Flórián emlékeim szerint nem túl sokat játszott még a tavalyi évben, egyszer csak úgy ott termett a csapatban, megállt a helyét, de most már azért hallottunk olyanokat kommentátor kollégáktól is, hogy hát Cibla nélkül már nem teljes a Debrecen, tehát nagyot változott vele a világ, de olyan egy szemfecske volt talán, aki jól játszott most is a bajnokin.
5: És ezért is mondtam azt, vagy emeltem ki, hogy mindösszesen 4 magyar volt ott a kezdőjében a Debrecennek az odavágón, mert az előző idényben megnézhettük azt, hogy a külföldiekkel vegyítve egyébként milyen jól építi be a fiatal magyar játékosait a Loki, és például Szűcs Tamás nagyon fog hiányozni ebben az idényben, ugye a Famalicaónak sikerült eladni a Debrecennek, egy hatalmas fogás a debreceniek akadémiájának számára is. Ezt, hogy meg lehetett tenni, Cibla Florian lehet ilyen szempontból a következő nagy ász, akit eladnak, őt mindenképp be kell építeni abba a csapatba, az biztos, hogy a teljes konferencialiga forduló egyik legnagyobb gólját szerezte, de ez az, ami egy ilyen unikális tett. Az, hogy ő jól játszik, vagy mások rajta kívül jól játszanak, mondjuk Dzsudzsák Balázs is, mint veterán előlépő kulcsemberként ezen a mérkőzésen is, az nem lenne meglepő, sőt szükséges, viszont az, hogy valaki egy ilyet villanjon, az egyáltalán nem evidens minden mérkőzésen, úgyhogy ezért kell csapatként jobban összeszokottabban játszani a Lokinak, mint az odavágón, mert egy ilyen villanás nem minden meccsen lesz benne.
4: És azt is figyelembe kell venni, ugye, hogy Bárány Donátot is pótolni kell, mert azért mindig azt szoktam mondani, hogy Messi nélkül mennyire más lett a Barcelona, kis túlzással ugyanez igaz Bárány Donátra is a Debrecennel, mert azért sokan kritizálták, ugye, hogy súlyfölöslege van, hogy nem olyan gyors, de meghatározója volt a Lokinak, és hát egész őszintén, akit most hoztak a francia harmadosztályból, nem győzött meg arról, hogy tudja pótolni.
5: Hát nem, Bádoni egyelőre nem győzött meg senkit, ugye le is hozták ezen a mérkőzésen, nem tudom még én sem, hogy ki lehet majd az ő hosszú távú pótlása. Nyilván a Loki azzal számolt, hogy majd Bádoni helyettesíti, Kocsit be lehet oda mozgatni, és tud esetleg hamis 9-es játszani. Olyat is láttunk már egyébként, hogy Dzsudzsák Balázs, aki sokkal mélyebben játszik, ő látja el ezt a hamis 9-es szerepkört. Én sem látom azt, hogy Bádoni kívül lenne jelenleg a Debrecenben egy olyan játékos, aki tényleg egy igazi 9-esként, egy centerként, akire fel lehet lőni labdát, megállná a helyét, úgy, ahogy tette az Bárány Donát, de azért legyünk őszinték, nem könnyű egy olyan játékost pótolni Debrecenben, még akkor is, hogyha az előző idényben annyira jól szerepelt a Loki, hogy eljutottak ide a konferenciáliga selejtezőig, mint Bárány Donát, aki időközben a magyar válogatottba is bekerült, eladta magát külföldre, tehát azért ilyenkor a pénz jól jön az olyan csapatoknak, mint a Debrecen, és Szűcs és Bárányból van bevétel, viszont őket pótolni azért jóval nehezebb, mint azt a pénz mutatja.
4: Dzsudzsák Balázs szerepkörét említetted. Mi az ő szerepköre? Mert azért láttuk, hogy a bajnokin is lecserélték, hogy nem volt boldog.
5: Nem volt boldog, ő még mindig minden percet a pályán szeretne tölteni, erre nem biztos, hogy a fizikai paraméterei már esélyt adnak neki. Én azt gondolom, hogy elképesztően univerzális játékos, még mindig Dzsudzsák Balázs, sőt nem is úgy fogalmaznék, hogy még mindig, hanem azzá vált az évek során, mert azért régen az ő csúcsidőszakában megszokhattuk, hogy ő azért szélsőként tevékenykedik. A szélen már régóta nem játszik, de hogyha szükség van rá, akkor azért kiteszik, és volt, hogy 4-4-2-ben még mindig a jobb vagy a bal oldalon számítottak rá, de ahogy említettem, akár tud hamis 9-es játszani, nagyon mélyen dupla hatosként is tud szerepelni. Szerintem a legjobban az áll neki, amikor egy háromfős középpályán 8-asként játszhat, és minél kevesebb futómennyiség, ha már egyébként Messit beemelted a beszélgetésbe, akkor nyilván nem szeretném Dzsudzsákot Messihez hasonlítani, de amennyire ő szabad szerepkört kapott a pályán, és amennyire egyébként a futó teljesítményt elvégezték helyette a társak a világbajnokságon, annyira igaz ez Dzsudzsák Balázsra is, egyszerűen még mindig a Loki keretében annyira kimagaslik technikai tudásban és technikai képességek tekintve, akár rugó technikát nézzük, akár a beadásai, és így tovább, hogy egyszerűen ez a szabadsága meg kell legyen a pályán, hogy ne neki kelljen a védekező munkát elvégeznie, de bárhonnan tudjon indulni.
4: Lépjünk egy kicsit hátrább a sorban, oda a védelembe, mert hogyha mondjuk a Loki nem kap gólt, akkor nyilvánvalóan tovább jut. De hát Batik Bencét nem akarom bántani, de hát a Puskás ellen azért játszott minden húron, mert olyan óriási hibái voltak. Én csodálkoztam, megmondom őszintén, hogy végig a pályán maradt. Nem tudom te, hogy láttad a teljesítményt, de ez biztos, hogy kevés lesz Jerevánban.
5: Biztos, hogy kevés lesz Jerevánban, és egyébként én azt is gondolom, hogy azért maradt végig a pályán, mert addigra már tudni lehetett, hogy ő nem lesz ott a kezdőben majd itt a jereváni visszavágón. Ugye az első mérkőzésen a Pütnyik ellen sem volt ott a kezdőben. Ott Langék azért egész jó hatást tanították az örmény támadókat. Én azt gondolom, hogy a védelemben lehet, hogy nem is lesz változás az odavágóhoz képest. Mindig nehéz ez szerintem azért az NB1-re, és most nem Batikot szeretném bántani, de egyértelmű, hogy amikor európai kupa meccset játszik egy magyar csapat, és mindenki azt várja az összes magyar csapattól, hogy végre mutasson valamit a Fradin kívül, és jusson be egy csoportkörbe, és emellett nem halaszt mérkőzést, mint mondjuk ugye a Paks, és játszik ilyenkor az NB1-ben, akkor egyszerűen le kell cserélni a csapatot, és muszáj rotálni, mert ugyanazzal a kezdővel valószínűleg 3 naponta egy ilyen terhelés nem bírnának a játékosok.
4: Erről majd még beszélünk úgyis a Ferencváros kapcsán is, meg hát azért ne felejtsük el, hogy egy új kapusa is van a Debrecennek, ott is kell a jó teljesítmény, és hát ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy van egy új vezetőedző, aki azért elég hangzatosan jelentkezett be, hogy egy új stílus, amit még nem is láttunk, hát eddig azért nem igazolta ezeket a várakozásokat.
5: Nem, és egyébként kíváncsian várom ilyen szempontból a következő mérkőzéseket, akár ezt a Jereván ellenit, mert egyértelműen ez az új vezetőedzőnek a legnagyobb eddigi megmérettetése. Sok mindent azért nem tudunk róla így előzetesen. Megérkezett 50 éves szakemberként, új stílust ígért, annak ellenére az előző stílus a Debrecennél működött, és látjuk, hogy Európába jutotta őket, úgyhogy én erre azért kíváncsi leszek. Az biztos, hogy olyan szempontból nincsen könnyű dolga, amit már említettünk, hogy rengeteg játékost vesztett el a Debrecen ezen a nyáron, legalábbis kulcsembereket adott el, úgyhogy át kell még építeni ezt a keretet. Ez is egy ilyen univerzális állandó probléma azért a magyar csapatok európai kupa szereplése kapcsán, hogy aki ide eljut, az valószínűleg teljesített olyan jó, hogy játékosokat adjon el a nyáron, viszont nem biztos, hogy azokat pótolta addigra, mire júliusban már elkezdődött az európai kupa idény. Nem tudom, hogy itt a Debrecen kapcsán, hogy picit visszalépek a támadósorba, terveznek ezek után még centert igazolni, lehet, hogy szükség lenne rá. Andrejev egyébként a kapuban jól mutatkozott be.
4: Jó, csak mikor? Hát most kellene, nem? Amikor tovább kellene jutni.
5: Igen, csak...
4: És ugyanígaz, majd lesz igaz a Győrre is.
5: Igen, a Győrnél is ezt majd külön kitárgyalhatjuk, de ott is ugye a teljes szakvezetést távozott, és mire összerakták, hogy nagyjából hogyan nézzen ki a következő idén, addigra itt van. Ez sosem szerencsés szerintem, és ezzel nem védek semmilyen magyar csapatot, hogy hogyan terveznek a következő idényre, de ez sosem szerencsés, hogy július közepére gyakorlatilag kész kellene, hogy legyen a keret, miközben a bajnokság júniusban kis hián még tart, úgyhogy ez azért mindig nehézkes a szakvezetők számára, ugyanolyan minőségű játékosokkal pótolni a távozókat, nem megy könnyen, még egyébként a Ferencvárosnak sem.
4: Meg hát itt volt a VB is, ráadásul hogy azt nézték sokan, nem nagyon akartak igazolni még. Hát akkor meglátjuk, te úgy látod, hogy a Debrecennek azért van esélye továbbjutni?
5: Abszolút van esélye továbbjutni, én azért picit félek ettől a visszavágótól, pont azért, mert én azt gondolom, hogy a Jereván fog tudni annyi nyomást tenni a Lokira, hogy kapnak ezen a mérkőzésen gólt, úgyhogy a támadósoron a sor, hogy valamit villanjanak, én azt gondolom, hogy a szorosan is, de a Loki tovább tud jutni ebből a párharcból.
4: Persze csak akkor szögezzük le, ha nem úgy játszik, mint a Puskás az első félidőben, ott átfutottak rajtuk sokszor, lehetett volna sokkal súlyosabb is az a vereségük. Na lépjünk akkor mi is tovább, hát a Győr azt hiszem nem hosszabbításos mérkőzést fog játszani, ebben megegyezhetünk, mert hogy 6-2-re nyert a Bissan vendégeként, és ugye már szóba hoztuk azt, hogy ott is óriási változások lettek. A legnagyobb veszteség az talán éppen Borbé Balázs és stábjának az elvesztése, jött egy mexikói edző, akiről szintén keveset tudunk, meg hát azért a játékosok sem olyan szép számmal érkeztek még a Bajnokok Ligája selejtezőre.
5: Igen, Van der Praattal, az új szakmai igazgatóval, sportigazgatóval készített Mohai Dominik kollégám egy interjút a napokban, és ő is elmondta, hogy kéztervekkel érkezett ugyan Győrbe, de azonnal egy ilyen feladatot kap mindenki a nyakába. Meg kell találni a közös hangot egy olyan vezetőedzővel, akit ő sem ismer egyáltalán, ugye nem is egy nyelvet beszélnek, és így tovább. Mindeközben már itt van, sőt, hát nem is, hogy itt van, már a Bajnokok Ligájától el is búcsúzott ugye az Eto, és itt van a Konferencia Liga, az pedig a szurkolók, nem azt mondom, hogy elvárják, de azok után, hogy BS selejtezőben indult a csapat, azért nagyon remélték, hogy mondjuk a Konferencia Liga alapszakaszt, azt meg lehet csípni, hogy főtáblát azt meg lehet csípni. Most pedig ott találtam magát rögtön egy kört követően az Eto, hogy három párharcot kell zsinórban megnyerje ahhoz, hogy ott legyen valamelyik európai kupasorozatnak a főtábláján, jelen esetben a konferencia ligában. És ez nem könnyű feladat, mert távozók még mindig lehetnek, és azért most már vannak olyan játékosok, akikről azt mondják, hogy mégis maradnak, ugye Vitális körül állt itt nagyon hosszasan a bál, hogy végül vele mi lesz. Bembuali úgy tűnik, hogy a sérülése miatt nem távozik végül, de ki tudja. Ennek ellenére még mindig egyébként, hogyha ránézünk az Eto kezdőcsapatára, akár a Vasas ellen, akár itt az Odavágon, ez egy erős csapat. Nem azt mondom, hogy olyan erős, mint a bajnoki kihívó előző idényben második Ferencvárosé, de egyébként ez még mindig egy nagyon erős csapat, és azért a magot meg sikerült tartani, mert hát azért hallunk olyan átigazolásokról, ugye Csinger Márk végre közel került, és hát úgy hírlik, hogy Jakubisvili Antal, ugye a Zsironából is szintén átteheti a székhelyi Győrbe, az mondjuk egy kifejezetten erős belső védő párosnak hangzana, itt a magyar válogatott szempontjából is jól jönne, úgyhogy én nem mondom, hogy az Eto zuhanásszerűen vissza fog esni erre az idényre, és szerintem ezt a párharcot nyilvánvalóan megoldják. Tehát idegenben nyertek 6-2-re, nem gondolom, hogy bármilyen félnivalójuk lenne hazai pályán. És ha már kicsit előre tekintünk, akkor majd a Riga FC lehet a következő ellenfél, amelyik itt a előző körben rendesen megszenvedett azzal, hogy egyáltalán tovább jusson. Ők jöhetnek majd a konferencia ligában, egyáltalán nem lehetne ott leírni az Etót, sőt, talán még esélyesnek is számítana. Azt követően pedig bajnoki ágon van, tehát nem kaphatná meg a top ligából 6.-7. helyen végzett csapatokat, akik azért lehetne félni, most mondok egy példát, Atalanta, hanem olyan csapatokkal szállhatna szembe, mint például a Dinamo Zagreb, ami nem könnyű, de hogyha azt megoldja az Eto, akkor mondhatnánk, hogy jogosan van ott a alapszakaszban.
4: De az nem volt lehetséges, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőre már érkezzenek azok a játékosok, akik most jöttek, mert akkor lehet, hogy jóval nagyobb esély lett volna.
5: Hát itt ugye nem tudunk minden szálat, tehát hogy Borbé Balázs távozása körül is azért voltak itt alaposan kérdőjelek. Voltak olyan értesülések, amelyek szerint ezt már jó előre lehetett tudni az Etónál, hogy ő távozik, de ugye a Fradi hivatalosan kivásárolta őt a szerződéséből, és gyakorlatilag utána minden fölötte is akkor kezdett el szétfoszlani. Ez nem mindig elképesztően nehéz, amikor van egy csapat, amelyik 2 évvel ezelőtt még a másodosztályba szerepelt, aztán annyira jól működik a szakmai munka vele együtt a vezetőedzővel és a játékos kiválasztással, hogy nemhogy csak európai kupa szereplés, hanem 2 évvel később bajnoki cím lesz belőle, és valahogy akkor szerintem mindenki úgy érzi, és most ez nem csak Magyarországra, meg a Győrre igaz, mindenki úgy érzi, hogy elérte ez a projekt a csúcsát, mert legyünk őszinték, mit érhetett volna el többet ez az Eto, legfeljebb azt, nyilván ez egy hatalmas dolog lett volna, hogyha idén bejut mondjuk a Bajnokok Ligája főtáblájára, de arra van annyi kevés esély van azért ezzel a kerettel, még erősíteni kellett volna. Úgyhogy szerintem ez predesztinálva volt ebbe a csapatba, hogy itt most azért jön egy ilyen kisebb esés, viszont így is szerencsétlenül estek szét a szálak szerintem időrendileg, mert ott tartottunk július elejére, hogy addigra derült ki, hogy milyen új szakemberek érkeznek, ki lesz a vezetőedző, ki lesz az új sportigazgató. Nem lehet ennyi idő alatt végbevinni ennyi átigazolást. Ugye július közepén a világbajnoki elődöntőknél már a Vikingúrral kellett játszani. Így is megoldhatta volna az Eto, szerencsétlenül jött ki a szituáció, de szerintem most ez a párharc meg lesz, és még jöhetnek új igazolások. Én azt gondolom, hogy innentől azért vidámabb lesz az Etónál a helyzet.
4: Ha emlékeim nem csalnak, azért a Ferencvárosnak korábbi években volt nehezebb dolga, mint a Vikingúr.
5: Hát igen. Viszont a Ferencváros is kapott mondjuk ki a Klaksviktól, tehát azért ők is szenvedtek el ilyen vagy még fájdalmasabb vereséget. Az erőviszonyokat nézve az Etónak meg kellett volna oldani a Vikingúr elleni párharcot, de adott egy új vezetőedző, egy mexikói vezetőedző, aki...
4: Na róla beszéljünk egy kicsit.
5: Igen, tehát adott egy új vezetőedző, akiről nyilvánvalóan mi se tudunk sokat, mert hazudnék, azt mondanám, hogy láttam az előző csapatának a bajnoki mérkőzéseit, de azt gondolom, hogy ilyenkor az edzőkiválasztásnál több járható út van. Körülnézhetett az Eto a hazai edzőpiacon, és azt látta, hogy olyan színvonalú szakembert, mint Borbély Balázs nem tud kinevezni. Ha csak azt nézzük, hogy a Ferencváros őt nevezte ki azok után, hogy egyébként évekig azt mondta, hogy nem fog magyar szakember kinevezni, mert egyszerűen nincsenek a magyarok olyan szinten, hogy a Fradi padjára üljenek, akkor a Fradi is egy magasabb polcra tette Borbély Balázs, mint a többi magyar szakember.
4: Kinőtte magát,
5: és én is azt gondolom egyébként a magyar szakemberek közül, most nyilván ne vegyük ide mondjuk Lőv Zsoltot, aki teljesen más kategória és másodedző, csak a Lipcsénél vállalt pár meccse, ugye vezetőedzés szerepet, de hogy ha őt nem veszük ide, akkor Borbély Balázs jelenleg egy más szint, mint a többi magyar szakember, senkit sem lebecsülve ezzel, úgyhogy lehetett egy ilyen gondolkozás is az Etonál, vagy lehetett egy olyan, hogy akkor próbáljunk meg teljesen kívülről hozni valakit, akinek a játék stílusát, hogy még hogyha nem is ismerjük, eddig olyan eredményeket produkált, amik egyébként biztatóak, hiszünk benne, nézzük meg őt. Nem tudom, tehát nyilván ezt nagyon nehéz most megítélni, hogy mennyire hozott jó döntést az Eto, ezt tényleg az eredmények meg az idő fogja eldönteni. Én azt gondolom, hogyha már hoztak egy ilyen döntést, hogy kívülről valakinek bizalmat adnak, akkor időt az kell neki hagyni. Tehát az szerintem nem működik, aztán kíváncsi vagyok, hogyan alakulnak majd az eredmények, hogy mondjuk a következő körben búcsúznak Európától, és mondjuk az első bajnoki mérkőzésükből 3-at vagy 4-et nem nyernek meg, rögtön megköszönjük az edző munkáját. Egy ilyen sok változó, egyenletes műveletben szerintem kell időt hagyni az új vezetőedzőnek, aztán meglátjuk majd, hogy hogyan sikerül. Abban egyetértek a győri döntéssel, hogy belülről, tehát Magyarországról hozni szakembert, azt nem biztos, hogy most lett volna értelme, viszont ha meg ezt a döntést hozták, annak időt kell hagyni.
4: Igen, de ugye elgondolkodtam rajta, nem vagyok járatos ezekben a körökben, hogy pottyan ide valaki Mexikóból. Nekem a fiam az egyik Mexikóban él, mondtam, hogy egy kicsit nézzem már utána. Hát ő ilyen cikkeket olvasott, amiben több volt a szó arról, hogy azért úgy nem egy egyszerű vezetőedző, még nem láttuk ebben a formában, nem került olyan szituációba, de hogy többször volt eltiltva, megrobást kapott, nem tudom, majd itt reméljük, hogy itt úgy viselkedik, ahogy kell, meg hát nem tudjuk azt, hogy ő milyen focit akar, mert nyilván Mexikóban a futball teljesen más, mint Magyarországon.
5: Ezzel maximálisan egyetértek. Azt a részét illetően, hogy most többször volt megrobva, látjuk, hogy a vérmérsékletet nem nélkülöző edzők, mint például Bognár György, milyen jól ellavíroznak itt az NB1-ben, de egyébként a játékstílust vegyítve a magyar futballal számomra is picit meglepő volt, hogy váratlan, hogy hogyan került éppen Mexikóból valakire a választás. Ennek ellenére azért most már kifejlett scout hálózatok vannak, és én az Etónak azt a bizodalmat mindenképpen megadom, hogy ha azt nézzük, hogy az előző években honnan és hogyan választottak ki játékosokat, nyilván edzőt nem, mert Borbély Balázs személye az elmúlt években megkérdőjelezhetetlen volt, akkor én azt gondolom, hogy azért jó pár mérkőzést megnézett az Eto kiválasztói bizottsága, és azután hozta meg ezt a döntést, legalábbis nagyon remélem, és hogyha így van, akkor ők láttak valamit Juáreznek a játék filozófiájában, ami működhet majd Győröt. Nem tudom, hogy abból, amit eddig láttunk, mennyi következtetést lehet levonni, mert még folyamatosan változik a keret. És azt például látjuk, hogy a centerjátékot NG-re alapozza, és az egyébként eddig nagyon jól működik, hogy egyébként a két szélén...
4: Persze kényszerből,
5: de hogy egyébként a két szélén az egyezések továbbra is mennek, hogy a középpálya még nagyon nem állt össze, mert jött oda új játékos is, Vitális ott van, de Tóth Rajmund ugye már nem lehetett
4: vesz.
5: Tóth Rajmund, igen, szinte biztosra vehető az ő távozása, hogy a védelemben mi lesz pontosan. Azért a védelme elég jól néz ki tovább, és az Etónak, de említettem, hogy Jakubisvili érkezhet oda, ugye kapusposzton is végleges döntésre jutottak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy idővel ez az Eto össze fog állni, aztán majd Juárez szakmai munkájának a minőségén múlik az, hogy végül milyen helyezés lesz ebből az NBA-ben. Ha most végigmegyek ezen az úton, amit már előbb is említettünk, hogy meddig juthat el a konferenciáligában az Eto, ha ez a játék tényleg fokozatosan egyre jobb és jobb lesz, akkor egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy az Eto a végére egyébként oda jut, és mondjuk bejut az Európa konferenciáliga alapszakaszába, mert nincsen annyira nehéz sorsása, és egyébként, hogyha a Vasas elleni első fordulós bajnokit nézzük, 10 emberrel nem sikerült végül megnyerni azt a meccset, ami összességében csalódás, de ő jól játszott azon a meccsen az Eto, ember hátrány előtt és az ember hátrány után is, és szerintem a vészharangokat nem kell kongatni.
4: Attól azt sajnálom csak, hogy nem jön a világklasszis kapus.
5: Igen. Hát lehet, hogy azért már Keylor Navas túl van a csúcson, de az biztos, hogy marketing szempontból az NBA-1 elmúlt éveinek, évtizedeinek legnagyobb vétele lett volna.
4: Hát akkor nézzük a Paks lehetőségeit. Mondtad, hogy minimális az esélye nyilván a Panathinaikos otthonában, de hát azért mindig azt mondom, de van egy Böde Dániel.
5: Igen, ez egyszerre örömteli, és azért picit elszomorító is, hogy még mindig Böde Dánielnek kell a hősnek lennie
4: menni.
5: Egészen hihetetlen Böde Dániel, de tényleg nincsenek rá szavak bizonyos értelemben, mert az egyértelmű, hogy ő már nem tud végigjátszani egy mérkőzést, főleg ezen a színvonalon, de amikor ő bejön, azt, amire képes volt 10 éve, arra képes most is, és képes most is megoldani. A Fradi ellen egyébként fantasztikusan játszott a Paks, és azután, hogy volt egy ijesztő első 25 perc paksi szempontból, amikor a Fradi egyébként 3-4 gólt könnyedén rúghatott volna. Azok után olyan támadásokat vitt végig a Paks, főleg fiatal játékosai, vagy éppen új igazolásai révén, Szalai József ugye rögtön duplázott mezőkövesre érkezve. Sokan már arról beszélnek, hogy ő lesz a következő 30 gólos paksi csatár, akit majd a gólkirályi címmér megy.
4: Vukovics Laci is azt mondta, hogy nagyon jó erre a Paks.
5: Igen, igen, nagyon jól járhat fel a Paks. Erről már beszéltek előzetesen is, de azért a Bognár György és a Paks esetében elmúlt években tényleg rendszeresen megszokhattuk, hogy Böde mindig ott van, de mellette mindig sikerül egy olyan játékos felépíteni, akárha itt Ádám Martira gondolunk, Varga Barnabásra gondolunk, aki
4: de
5: a végén...
4: De mi van Tóttal? Mert hogy ő az MB3-ban játszott most is a hétvégén, és egyébként Majoson 2-2-re végeztek, és ő is ott volt, meg Barta László, aki korábban ugye a Ferencvárosban volt, és most már 40 éves.
5: Hát Szalai József egyértelműen megelőzte ezen a poszton, de Dániel nem is kérdés. Nem mondom, hogy soha nem voltam híve Tóth képességeinek, de azért az ő gólszerzési ráta az elmúlt években folyamatosan romlott, és amíg fejjel le tudja fejelni a labdákat, meg tudja tartani őket mezőnyben, addig azért nem igazán kerül veszélyes helyzetekbe, és gólokat sem szerez, aztán már csak Bognár György tudja, hogy ez azt is jelenti, hogy őt az első csapatból számozik, az is lehet, hogy ez csak egy fegyelmezési módszer egyelőre, és majd visszatér. Az biztos, hogy szerintem Szalai már most megelőzte ebben a pozícióban, és azért vannak még a Paksnak olyan fiatal játékosok, akik fejlődhetnek a következő idényekben, vagy a következő időszakokban, de az biztos, hogy Bognár György eddig sem az európai sorozatokra fektette a hangsúlyt. Azért láthattuk az elmúlt években, hogy milyen csapatok tudták adott esetben néha fölényesen is legyőzni a paksiakat, és nem az európai kupaporondon csúcsosodott ki a Paksnak a teljesítménye, sokkal inkább akkor, miután az véget ért, jött az NB1, és ott voltak fantasztikus időszakok. Én szerintem a Panathinaikosz elleni párharcnak is valahogy így mentek neki Bognár Györgyék, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, és lesz, ami lesz. Hazai pályán lett belőle egyébként olyan vereség, ami egy szórakoztató meccset hozott. Tehát a Paksiaknak volt rengeteg helyzete. A labdát is talán valami 40% körül birtokolták, és ha bár minőségi helyzeteket dolgozott ki a görög csapat, abszolút meccsben volt a Paks. Azon azért meglepődnék, hogyha ez Görögországban is így lenne, de az őszinte támadó futballt...
4: Az megmarad?
5: Az megmarad. Szerintem abszolút. Tehát, főleg Bognár, hogy úgy fog kimenni a Panathinaikosz otthonába, hogy nincs veszíteni való, kikaptak otthon, támadni fognak. Ha a Panathinaikosz rágörcsül erre a mérkőzésre, netán látja, hogy a Paks nem fogja vissza magát, és azonnal támadni kezd, és mondjuk a görögök helyzetei az elején nem mennek be, akkor lehet még abból azért egy izgalmas párosítás. Összességében azért meglepődnék, hogyha tovább tudna jutni innen a Paks, már csak a minőségi különbség miatt is.
4: Puskás Ferenc megmutatta már Görögországban. Mire képes, reméljük, most a Paks is meg fogja mutatni. De hát azért mondom, kicsi az esély nyilván, hogy a Paks a hazai 2-1-es után tovább lépjen, majd este meglátjuk, és akkor térjünk át a Ferencvárosra, mert hogy a legnagyobb esély tulajdonképpen megvan arra, hogy tovább jusson a Fradi egy komoly holland csapat ellen, bár ott is úgy kezdődött az első 10 perc, hogy ha valaki nézte a meccset, nem fogadott volna szerintem a Fradira.
5: Nem, de egy picit szerintem erre lehetett számítani, és azért, hogyha most visszamegyek egy hetet az időben, és azt nézem, hogy előzetesen, akár csak a magyar szurkolók, és nem is azokról beszélek, akik minden áron a Ferencváros fesztét akarják, hanem a semleges, vagy éppen Fradi érzelmű szurkolók véleményét nézem, akkor a legtöbben úgy tartották, hogy oké, azért ennek a Fradinak, ennek a sokak által meggyengült Ferencvárosnak.
4: Vannak olyanok, akik a Ferencváros fesztét akarják nemzetközi porondon?
5: Hát én azért találkozok ilyen kommentekkel rendszeresen, tehát attól, mert magyar csapatról beszélünk, rendszeres a kárőrvendés szerintem, amikor a Fradiról van szó. Érteni én se értem, de szerintem ettől még ez egy létező jelenség, és mondom, én a meccs előtt is láttam nagyon sok ilyen kritikát, de mondom akár Fradi szurkolóktól is, hogy itt a Twente ellen semmi esélye nem lesz ennek a csapatnak. És rendben van, hogy más a vezetőedző, bár arról majd beszélhetünk, hogy jobb-e vagy rosszabb irányba lépett ezzel a Fradi, de az biztos, hogy az elmúlt években megmutatta a Fradi, hogy Európában ez a játékos keret, meg ez az összességében átfogó játékfilozófia, ez működik a nagyobb csapatok ellen.
4: Csak nem az a keret, amelyik Pakson kapott lehetőséget.
5: Így van, nem az a keret. Amelyik Pakson kapott lehetőséget, az a csapat, az Hát előrefele sem győzött meg senkit, ugye Kovácsevics rögtön a második percben a világgá rúgta azt a labdát. Ugye,
4: és most két hétig nem játszott, mert megsérült.
5: És aztán sérült. Meg is sérült benne gyakorlatilag, meghúzódott. Hogy aztán egyébként a helyére beállva ugye szülessen egy gól, és aztán végül ő hagyjon ki egy zicsert, úgyhogy igen, a Ferencvárosnál vannak azért gondok, egyébként főleg a védelemben, tehát amit a Paks ellen védekezés címszó alatt előadott a Fradi, azt Borbély Balázs is utólag rendesen kritizálta, de azért az Európai Kupa porondon más a helyzet, és a legfontosabb szerintem az a Twente ellen, hogy a Ferencváros játékos kerete, és az elmúlt években mutatott játéka, és az Borbély Balázs alatt sem fog változni, az sokkal jobban működik Európában, mint az NB1-ben, ahol folyamatosan labdával dominálnia kell a Fradinak, mert minden ellenfél, amikor a Fradi ellen játszik, egyrészt felszívja magát, másrészt védekezni szeretne, és abból kontrázni. Európában ez a szerep megfordul. A Fradi az a csapat, amelyik kontrázott. Ezen a mérkőzésen a Twenten ugye 31%-kal fejezte be a Ferencváros labdabirtoklás tekintve a mérkőzést, és ahogy mondtad, az első 10 percben gyakorlatilag úgy tűnt, hogy a Twente itt kiütést is tarthat. Akkor a Fradi védelme kibírta, és utána pedig sokkal jobban áll neki az, amikor ő futhat rá az ellenfélre. Ez pedig ezen a meccsen is bemutatta, majd Lenny Józsefről is beszélhetünk akár, aki duplázott ezen a mérkőzésen, és én szoktam mondani barátoknak általában, hogy ha Lenny József jobban rúgná be a helyzeteit, akkor valószínűleg már valamelyik francia élcsapatban játszana. Na, ezen a mérkőzésen sikerült neki, úgyhogy a Fradinak megvannak kontráknál azok az előnyei, amivel könnyedén kiejtheti ezt a Fentét.
4: Persze, hát nyilván fog változni sokat a keret. Úgy terveztük, hogy a hírekig beszélgetünk, de kérlek, maradj még egy kicsit, mert még azért a FIFA-ról is szeretnék egy pár szót váltani, hiszen a következő fél órában majd sportközgazdást is hívunk ezzel az esettel kapcsolatban. Most jönnek nálunk a legfrissebb hírek, és folytatjuk Cselőtei Márkkal.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A férfi kardválogatott negyedik, a női tőrcsapat ötödik helyen végzett a VB-n. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet. Forró, száraz napok lesznek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Ferencváros egy gólos előnyből várja a holland Twente elleni párharc visszavágóját a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC 20 óra 30 perctől hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást, amelyhez Dibusz Dénes a zöldfehérek kapusa szerint közel tökéletes teljesítményre lesz szükség. A labdarúgó konferencia ligában pedig ma három magyar csapat is érdekelt lesz. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen az első mérkőzésen 6-2-re nyerte a luxemburgi Etert Bissan otthonában. Ma este a Debrecen és a Paksi pályára lép a konferencia liga selejtezőjében a második forduló visszavágóján. A Debrecen 1-0-ás előnnyel utazhatott Örményországba a 18 órakor kezdődő Pjunik-Jereván elleni második mérkőzésre. A Paks pedig 8:30-tól Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután múlt héten 2-1-re kikapott hazai pályán. Az FTC és a Debrecen mérkőzését az M4 Sporton, míg a győriek és a paksiak összecsapását a Dunavörtön láthatják élőben. De a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd. A Liverpool labdarúgó csapata magyar idő szerint ma hajnalban New Yorkban lejátszott a második felkészülési mérkőzését, amelyen 1-0-ra legyőzte az angol másodosztályban szereplő Wrexham együttesét. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként gólpasszt adott, és 76 percet játszott, míg Kerkez Milos egy fél időt kapott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, és az ország ivóvíz ellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent. De ez még fedezhető importból, tette hozzá. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készül a hőségre, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyek

0: vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékosságra kérik, a szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A versenynek kedvező időjárás várható hétvégén, ezért megtartják szombaton a Balaton átúszást, közölték a szervezők. A Révfülöp és Balatonboglár közötti megmérettetést eredetileg július 18-án rendezték volna, de az erős szél miatt kétszer is elhalasztották. A visszalépésekkel kisebb lett a mezőny, ezért újra mint három távra lehet nevezni. A jelentkezéseket a létszámlimit eléréséig legkésőbb holnap délig várják. A versenytávon körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, akik segítséget és pihenési lehetőséget nyújtanak a kifáradt versenyzőknek. A szakemberek hangsúlyozták azonban, hogy a hullámzó tóban nyílt vízi tapasztalattal lehet biztonsággal úszni.
1: Közlekedés.
0: Új terelést építettek ki az M3-as autópályán 60 térségében az 50-es és az 53-as kilométer között. A munkavégzés mögötti kialakult torlódás visszahúzódott egészen Bagig, és jelenleg ott okoz 3 kilométeres torlódást. Akik a 3-as főúton keresztül kerülnek, azok is torlódást tapasztalhatnak a Aszó területén. Aki teheti, mellékutakon keresztül Tura irányába délfelé tud kerülni.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél, késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű, a Balaton 24, a Belencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos, enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Ezek voltak a hírek, még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és itt van velünk Cselőtei Márka, Nemzeti Sport szakújságírója. Nagyjából végigbeszéltük már a mai kupamérkőzéseket a magyar csapatokkal, még a Ferencvárosra egy kis időt szeretnék szánni. Például abból a szemszögből figyelve a dolgokat, ugye, hogy nagyon bő volt a Ferencváros kerete. Hát azért 35 játékost nehéz tűzben tartani, játék lehetőséget adni. Most nyilván ez vagy ilyen, vagy olyan okok miatt csökkent, mármint a létszám. Ez jót tehet a Fradinak?
4: Egyben nehezíti szerintem a Fradi dolgát, másrészt viszont abszolút jót tehet neki. Borbély Balázs munkája olyan szempontból nagyon fontos lesz, hogy hogyan tudja egy picit közelebb hozni a játékot aszerint, amit a Fradi Európában és a magyar bajnokságban játszik. Azért azt gondolom, hogy az nem elképzelhető számunkra, hogy a Fradi egyik európai kupasorozat főtáplájára se jusson ki. Hogyha ezt a feladatot megoldja, akkor jó esélye lesz rá, hogy az EL-ben is ott legyen főtáblán, de szerintem legalább a konferencia ligát meg fogja oldani, ami annyit tesz, hogy hosszan tervezhet majd Európában. Azért a KL-ben van olyan kerete még mindig a Fradinak, hogy akár hosszan elmehessen a KL-ben még az egyenes kiesés szakaszban is, úgyhogy kell alapvetően egy hosszabb keret a Fradinak, de hogyha összetudja egy picit hangolni a játékot, hogy ne kelljen tényleg, ahogy Kubatov Gábor korábban fogalmazott, egy teljesen másik, egy A és egy B csapatot játszani Európában és az NB1-ben, hanem azért lehet egy ilyen 7-8 játékosos átfedés, akkor azt gondolom, hogy jól is járhat még ezzel a Fradi.
3: Ezek szerint azért a Ferencváros akkor hazai pályán egyrészt be akarja tartani a magyar szabályt, másrészt azért nyilván azért van nehezebb dolga, mert nem a BL-ből indulva kerülhet be az Európa Liga csoportkörbe, és így egy rosszabb ágon van.
4: Így van, ehhez szüksége van mindenképpen egy bravúr győzelemre, ami itt van a Twente ellen. Én azt gondolom, hogy azért az előző esélyeket nézve, és azt, hogy egyébként milyen játékosai vannak a Twentének, akár csak itt elég a holland válogatott kulcsemberére Weghorstra gondolni, aki még most itt a VB-n is adott egyébként egy fontos gólpasszt.
3: Nem egy szimpatikus ember, ami ott a magyar válogatott ellen úgy örült annak a 11-esnek, mikor jött Szalai Ádám,
4: így van,
3: rosszul lett.
4: Így van, ismerjük innen is, de ott van egyébként, ott dolgozik sportigazgatóként, ugye Erik ten Hag a Twente. Kane-nél, akit meg jól ismerünk a Manchester United déléről, úgyhogy ha azt nézzük az esélyt,

0: előzetesen ki mellett álltak, egyértelműen Fente mellett, de a Fradi pont ezekre a bravúrokra szakosodott az elmúlt években, és hogyha meg visszakanyarodunk egy picit az átigazolásokhoz, vagy hogy kik térhetnek vissza, kik vannak ott a keretben, akkor például ezen a visszavágón Nabi Keita már ott lehet a keretben, lehet, hogy akár a kezdőcsapatban is, még ugye Nagy Ádám bejelentése is itt van a küszöbön, úgyhogy ő meg magyarként, tessék?
1: Meg lesz, ő ide jön?
0: Szerintem igen, szerintem a napokban Nagy Ádámot bejelenti a Ferencváros, nyilván nem itt az Európa Liga mérkőzések közben, de Nagy Ádám még mindig szerintem 31 évesen, 10 év után térne ugye vissza, egy komoly erősítés lehet a Fradinak, és hogyha arról beszélünk, hogy magyar szabály, akkor ő egy olyan játékos, aki Európában is pályára léphet, meg egyébként az NBA-ben is, így hozhatja egy picit közelebb a Fradi a keretét, vagy a két keretet, az A és a B csapatot Európában és az NBA-ben, és szerintem Borbély Balázs erre a legmegfelelőbb szakember jelenleg.
1: Azért, ha nézzük a múltkori összeállítását, a Ferencvárosnak ugye fiatalok is voltak, meg hát én kicsit sajnáltam Botka Endrét, mert egy elég hányattatott sorsa volt az utóbbi időben, most bekerült, nyilván látszott rajta a meccs hiány, látszott rajta az összeszokottság hiánya, szóval úgy minden látszott rajta, ami azt predesztinált, hogy nem fog olyan jó teljesítményt nyújtani.
0: Igen, viszont előrefele meg egyébként egy olyan fejes gólt szerzett, ami azért ritka a Botka Endrétől, azért kiesett bizonyos szempontból itt a Pixisből a Ferencvárosnál, ugye töltött egy időszakot Csömbben is Kecskeméten, visszajött, a sebesség egyértelműen megkapott, valószínűleg most már belső védőként fognak rá számítani, de abban meg lehet, hogy jobban nézne ki, hogyha egy ötvédős rendszerben lenne belső védő, nem hiszem, hogy ő kulcsember lesz az alap Ferencvárosnak, de még mindig egy fontos kiegészítő ember, és ezért is hosszabbítottak vele szerződést.
1: Tehát tulajdonképpen Szalai távozásával nyílt meg neki ott egy kicsit a tér.
0: Így van, de hogyha most itt tényleg végigmegyek a kereten, akkor egyre inkább érzem azt, és mondom, ebből akár még jól is kijött a Ferencváros, hogy a külföldiek és a magyar játékosok aránya az most kezd el talán a tökéletes felé közelíteni, amikor nem kell majd azon izgulnia esetleg Borbély Balázsnak, hogy tud-e öt magyar játékost a magyar szabály miatt pályára tenni az NBA-ben, de azon sem kell izgulnia, hogy akkor ugye ezt láttuk a múlt idén már Robi Kín alatt, hogy amikor magyar kupa meccset játszott a Fradi, vagy fontos elmeccset, akkor 10 külföldi volt a kezdőben, aztán vissza kell térni a magyar szabályhoz, szerintem most sokkal nagyobb lesz a korreláció a két keret között.
1: Még egy játékosról ejtsünk szót, Lisztes Krisztián, az ifjabbik. Mit gondolsz róla?
0: Hát ez jó kérdés. Egyelőre, amikor Lisztes Krisztián a pályán volt ebben az idényben, akkor szintén a múlt évadhoz képest nem tudta megváltani a világot. Szerintem a Paks ellen is gyengén mozgott, és azért voltak olyan megmozdulásai, amiből nagyobb veszélyt alakíthatott volna ki. Az látszik, hogy tényleg komolyabban veszi már az edzésmunkát, és nemrég adott is a Fradi TV-nek egy hosszabb interjút, amiben elmondta, hogy a korábbi időszak részben a bulikról szólt, most viszont már inkább az edzésekről, de egyelőre ezt a teljesítményén szerintem még nem igazán lehet észrevenni. Hogyha már itt fiatal magyar támadók, akkor Gruber mérföldekkel megbízhatóbb és jobb teljesítmény nyújt egyelőre nála, viszont pont a tehetsége miatt egy olyan kiaknázatlan fegyverő a Fradi arzenájában, Lisztes Krisztián, aki hogyha tényleg a szavaival együtt elkezd jobban futballozni, akkor egy titkos gyémántja lehet ennek a Fradi támadósornak.
1: Még egy mondatot, váltsunk szót arról is, hogy a FIFA milliárdokért értékesíteni a befektetőtnek az általa rendezett tornák jogait, így például a világbajnokságét, ahol ugye egyre növekszik a létszám, de már ilyen hír is elterjedt, hogy lehet, hogy két évente lenne világbajnokság. Miről a meglátásod?
0: Én nem tudom, hogy hogyan tudja Gianni Infantino ezt mindenki torkán ott a szövetségén belül lenyomni, és hogyan képzeli el azt, hogy ez átmegy a szurkolókon. Ugye az UEFA most már több ízben megtámadta ezt a tervezetet, és próbálnak a FIFA-val szemben menni, teljesen jogosan szerintem. Tehát ugye olyan hírekről hallani, hogyha ez megvalósulna, akkor egyrészt a FIFA ugye eladósítaná a saját szervezetének egy jelentős részét azért cserébe, hogy például Gianni Infantino egy 10 milliárddal többet vigyen haza a nap végén. Én azt gondolom, hogy 2031-ig szól az ő megbízatása a FIFA élén, és ugye úgy működik a rendszer, hogy utána már nem lehetne újra választani elnöknek. Ez picit ennek szól, mert hogyha kiszervezni egy ilyen külön cégbe a FIFA-nak... Ott lehetne elnök, és akkor gyakorlatilag úgy is ő lenne a FIFA elnöke, hogy hivatalosan nem ő lenne, Hogy ezt át tudja vinni nagy nyilvánosság előtt, úgyhogy ebben nem törik bele a bicskája, az engem nagyon meglepne.
1: Az amerikai játékos eltiltását is el tudta intézni, hogy játszasson.
0: Igen, és egyébként ez remek átkötés, mert pont ugye aki ebben partnere, az ugye az amerikai elnök Donald Trump, aki ebben a bizniszben is, akik utána jártak alaposabban, azért benne van. Úgyhogy nagyon kíváncsiak, mi lesz ennek a vége. Én szerintem azért ez meg lesz akadályozva.
1: Cselőttei Márknak köszönjük szépen, és majd izgalommal figyeljük a híreket a mai mérkőzések végeredményéről, meg ugye arról is, hogy mit fog lépni majd a FIFA. És köszöntöm a vonalban Dénes Ferenc sportközgazdást. Hát remélem, itt már hallottad azt, amit mi beszéltünk Cselőttei Márkkal. Ugye szóba került itt a FIFA elnöke, szóba került az, hogy milliárdokért értékesítenék a tornák jogait. Mit gondolsz erről?
2: Kicsit zavaros az ügy, teljesen világos. De én nem vagyok ennyire kategórikus, hogy akkor itten ezt eleve ne hallgassuk meg, sőt azt mondom, hogy van benne fantázia, érdemes végig gondolni, hogy milyen következményekkel járhat. Azért ne felejtsük el, tehát egy olyan szervezetről beszélünk, a FIFA és az UEFA esetében is, amelynek alapvetően, és itt van az ősbűn, nincs köze a futballhoz. Ez a meglepő kijelentésem van. A FIFA és az UEFA nem csinál semmit.
1: Most egy kicsit meglepődtem ezen, amit mondtál, ezt hogy érted?
2: Úgy értem, hogy a futballt a csapatok csinálják. Alapvetően a játékosok, az ő tulajdonukban van a közgazdaságilag a futball maga, a futballjáték. Ennek a tulajdonjogok egy részét, amikor szerződnek csapatokhoz, akkor átadják. Például ezért is tudják közvetíteni az ő futballozásukat, ugye ez nekik hozzá kell járulni, mert az, hogy én futballozom, és te pedig közvetíted, vagy megnézed, vagy erről felvételt készítesz, ez az én jogom, nekem ezt engedélyeznem kell. Nem akarom az egész mesét elmesélni, egy hosszú, bonyolult folyamat, de valahol a játékosok és a csapatoknak egyfajta sajátos együtteseként jön létre a futball. A termelő egység, ez pedig a futballklub csapat. Mindenki erre telepszik rá. Ugye a válogatottak is, hiszen a válogatottnak sincsen semmilyen típusú termelése, a játékos képzés, meg a játékosok felkészítése, az összes költség ott van a csapatoknál, és ebből csinál egy másik üzletet a válogatott rendszer, egyébként zseniálisok. És erre telepszenek rá a bürokráciák, például a futball világszövetsége, vagy az Európai Szövetség, picit a nemzeti szövetségek is, hiszen azért ezek a szövetségek bürokráciaként jöttek létre. Éppen erről beszélgettünk egy baráti körben nem olyan régen, szemben például az amerikai rendszerrel, ami egy szerves és alapvetően egy gazdasági egységként alakult ki, és jött létre az a modell, amit az amerikai sportmodellként ismerünk. Szóval ez senkinek nem fáj. Az, hogy esetleg pedig üzletemberek jelennének meg, valódi termelés, tehát ezen a szinten is megjelennének a befektetők, a termelőegységek, az meg hirtelenében mindenkinek elkezdett fájni.
1: Igen, hát ugye Infantino mondhatja azt egyrészt, hogy bejött ez a VB úgy, ahogy ő tervezte, több csapat volt, és egy elég komoly összeget fizetett a klubcsapatoknak is, ami nyilván azért nagyobb hozzájárulást ad bármilyen változáshoz. Jól gondolom én ezt?
2: Nekem arról beszél, hogy a játékosokat kifacsarják, hogy milyen sok meccset játszanak, meg hogy ez most már embertelen. Én nem nagyon hallottam tiltakozni futballistát, hogy ő nem akar VB-re menni, és hogy egyébként meg nyaralni akar, és az, és már a VB után is egy-két napos, vagy egy hetes pihenés után a játékosok megjelentek a csapataiknál, vagy az én kedvenc csapatomnál is, és a játékra, a munkára jelentkeztek. Kérdezem, hogy ez miért van? A válasz azért van, mert rengeteg pénzt keresnek. Tehát megint itt szépeleghetünk arról a dologról, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Ez a típusú üzleti modell, amely felé az európai labdarúgás tart, szerintem helyesen, ez mindenkinek jó, rengeteg pénzt termel. Infantino nem viszi haza a pénz nem visz haza 10 milliárdot, van egy fizetése, nyilván ami még a platóról elesik, azt hazaviszi, de egyébként ez a rengeteg pénz, amit a FIFA keres, azt szétosztják részben a csapatok között, a részben pedig ugye a szolidaritási alapokon keresztül, például Magyarországra is jut a világbajnokság nyereségéből, és mindenféle fejlesztési projektek mennek végbe. Tehát ez rengeteg pénz beáramlik a labdarúgásba, és megtermékenyíti a labdarúgást, ezért van az, hogy 100 millió gyerek gondolkozik azon, hogy ő majd egyszer szobosznai lesz, és mondtam egy nevet, talán nem véletlenül ezt, és majd ő is annyi pénzt fog keresni, mint amennyi Szoboszlai Dominik. És azt mondom, hogy ez így rendben van. De ahhoz, hogy ennyi pénzt tudják keresni, az olyan modell kell, ami ezt a pénzt megtermeli. Tehát ez nem a semmiből jön, meg nem, hát nem a részben persze mindenféle uralkodók is adnak bele pénzt, de alapvetően ez egy olyan termelési folyamat, amely profitábilis, ha jól csinálják.
1: Igen, de ugye az UEFA rögtön éles kritikával reagált a hírekre, mégpedig azzal, hogy senki nem tulajdonosa a labdarúgásnak, nem joga a FIFA-nak, hogy eladja azt, és rendkívül komolyan veszik ezt az ügyet. Ezt jól látják az UEFA-nál?
2: Tehát a jó az egy ilyen morális álláspont kérdésén, ebbe hadd ne foglaljak állást. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta racionalitás, amit az UEFA képvisel, mert egyébként a Bajnokok Ligájával kapcsolatban ugyan ezt a kérdést fel lehet tenni egyébként, hogy a Bajnokok Ligájához, meg az Európa Bajnoksághoz igazított a teljes menetrend, és azért az UEFA-nak is megvannak a maga szerintem helyes, de ebben a szöveg összefüggésben azt is van, hogy piszkos kis üzletei, amit megcsinál, ami piszkos kis üzlet persze megint mindenkinek jó, mert az is rengeteg pénzt termel, hát a Bajnokok Ligája is rengeteg pénzt termel, és abból kardoskodik az UEFA is. Tehát nekik van egy saját pénzügyi alapjuk. Azt akarom mondani, hogy tehát mi hozzá vagyunk szokva, Magyarországon különösen, meg Európában, hogy egy kicsit ilyen a labdarúgás az felette áll mindennek, ez egy szent ügy, meg csomó tényleg emocionális, meg nemzeti, meg sokfajta érzelmi állapot kapcsolódik hozzá, csak ennek van egy kellene egy alapja, ennek az alapnak pedig az, hogy képes legyen annyi pénzt termelni a rendszer, amennyit felhasznál, amennyit szétoszt, mert egyébként külső, tehát, hogy is mondjam, ilyen állami finanszírozás alapvetően nincs a rendszerben. Most megint hagyjuk annak a kitételeit. Tehát ezt működtetni kell. Márpedig működtetik, és azt lehet látni, hogy a 1990-es évek elején, mondjuk 1992 óta rengeteg pénz van, egyre több pénz van benn, ahol több pénz van, ott egyre többen akarnak üzletet csinálni, egymással versenyző rendszerek vannak, az UEFA is egy versenyző rendszer, például a FIFA-val, de versenyzik a nemzeti szövetségekkel is, a nagy csapatokkal, vagy akár a magyar labdarúgással is, és van valamilyen típusú mindenkori egyensúly, ami időről időre felborul. Nem akarok hosszasan beszélni, erről azt akarom mondani, hogy az, hogy üzleti elemek, vagy nem is üzleti elemek, hanem az, hogy megváltozott üzleti modell legyen a labdarúgásban, vagy változóban van az az üzleti modell, amit 100 éve megszoktunk, vagy 150 éve megszoktunk. Szerintem ez az életnek egy rendje, érdemes ezen elgondolkozni, érdemes persze biztosítékokat beépíteni, de ha azt kérdezed, hogy ezt a FIFA-nak kell-e csinálni, szerintem nem. Szerintem ezt a klubcsapatoknak kéne csinálni alapvetően, amit többször elgázolt az UEFA az elmúlt évtizedekben, csak hogyha visszatérünk az álságos UEFA-ra, hiszen azért a klubcsapatoknak többször felmerült, hogy akkor köszönjük szépen el, amit eddig csinált az UEFA, és akkor majd mi csapatok összeállunk, és majd mi szervezünk valamit, ahol a nagy csapatok egyfajta ligát, a középcsapatok másik ligát, vagy regionális ligát. Tehát a csapatok is, az UEFA mindig megfenyegetett mindenkit, akkor elrohantak a FIFA-hoz a bürokraták, és hogy zárják ki őket, akkor nem indulhatnak a válogatott rendszerekben. Tehát azért felhívom a hallgatók figyelmét, hogy azért ez nem a jó és rossz harca, hanem különféle érdekcsoportok harca.
1: Értem én ezt, csak hát, hogyha mondjuk előre gondolkodunk egy kicsit, és eladják ezeket a jogokat, tételezzük fel, a kereskedelmi jogokat sikerül eladni, mert hozzájárul, akinek kell, akkor még jobban számíthatunk arra, hogy nem csak ilyen 3 perces ivószünetnek álcázott reklámok lesznek, hanem hasonlítani fog mondjuk az amerikai sportoknak a lebonyolításához az egész rendszer, illetve ugye szóba került az is, hogy akár 2 évente lehetne VB. Na de azt hogyan?
2: Mi a probléma ez?
1: 2 évente ugye EB is van.
2: Hát akkor az a másik 2 évben lesz.
1: Tehát ez a 2 éves, ugye, azt gondolod, ez jó lenne?
2: Én azt gondolom, hogy a labdarúgásnak meg kell újulnia, mert egy megváltozó világban, egy digitális világban, egy robotizált világban, egy egészen más világban élünk, mint 1870-es években, amikor ugye elindult a bajnokság Angliában. Tehát miközben még a minifejünkben ezek a modellek élnek, vannak versenyző termékek, azért az európai labdarúgás az egy nagyon-nagyon erős márka, de azért mások is mozognak a világban, egyre globalizáltabb a sportüzlet is, tehát azért a labdarúgásnak erre is előkezre kell tekinteni, a fiatal generáció egészen másképp fogyaszt szórakoztatási elemeket, mint akárcsak az én generációm, vagy az én apám generációi, tehát egy csomó dolog változóban van, ehhez alkalmazkodni kell. Egy dolgot látok, és amióta én ebben foglalkozom több mint 30 éve, azt látom, hogy az amerikai hivatásos sportok modellje egy virágzó, fenntartható üzleti modell. Európában néhány beszakadást láttunk már, akár csak emlékezzünk a 80-as, 90-es évek magyar futballjára, amikor azért hát egy csapatok szüntek meg, vagy olyan túlköltekezési modell. Például az európai labdarúgásban kódolva van a túlköltekezés veszélye és kockázata, az amerikai sportokban sokkal kevésbé van. Tehát csomó dolgot tudok mondani, amire azt mondanám, hogy ha az európai labdarúgás átmegy egy amerikai típusú szórakoztatásba, van, mindenki nyer. A szurkoló is nyer, és a labdarúgók is nyernek, mindenki, a televízió, mindenki nyer. Tehát az tud jól működni.
1: Én azt értem, amit mondasz, hogy változni kell, de te úgy is érzed, hogy ezt keresztül tudja vinni Infantino?
2: Ezt tovább nem vagyok benne, Csányi Sándor erről sokkal többet tud mondani, mert valószínűleg naponta egyeztetnek. Azért azt is arra emlékeztessek, hogy ez nem a semmiből jön. Tehát ezelőtt pár évvel Infantino már meglengette ezt, akkor aztán egy 25 milliárd dolláros ajánlatról volt, szóval akkor még ázsiai, kínai konzorciumok vezetésével, ha jól emlékszem. És egyébként benne van a buliban az is, hogy nem csak a világbajnokság, hanem azt mondja, hogy nem bajnoki rendszerként, hanem nem kupa rendszerként, mint ugye a világbajnokság az egy kupa rendszer, kiesnek, bejutnak, stb., hanem bajnoki rendszerként működtethető globális bajnokságok, akár klub, akár válogatott szinten lehetségesek, és meggyőződésem, hogy lehetségesek. Tehát mai logisztikai láncok mellett bőven megoldható az, hogy mondjuk a Barcelona elindul Barcelonából, csinál egy ázsiai túrát, majd átrepül Dél-Amerikába, majd visszarepül, és akkor fogadja a többi csapatokat. Tehát megvan ennek a modellje. Tehát erről már volt szó, tehát ez jött. Nem csak olyan sikeres lett az amerikai VB-ben, erről is mindenki hümmögött, hogy fú, hát így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz. Aztán amikor majd csenget a postás, hogy jó napot kívánok, Magyar Labdarúgó Szövetség, igen, hoztam néhány millió forintot, vagy néhány százmillió forintot, parancsoljon, tessék szétosztani a csapatok között, vagy csináljon vele azt, nem ezt, amit akar, akkor egy kicsit másképp fogunk gondolkozni, de jó, hogy ilyen sikeres volt a világbajnokság. Pont ezt mondom, hogy én értem, meg megértem a szurkolókat, és most érzem, hogy egy ilyen nagyon szélsőséges álláspontot foglalok el sokak szemében, de pont azt akarom mondani, hogy egy kicsit gondolkozom már azon, hogy mondom, egy 2026-ban azok a 100 éves szemlélettel már nem érdemes ránézni a futballra, mert el fogunk veszni, elveszítjük ezt a szép sportágat. És még egyszer mondom, hogy egyelőre mindenki nyer az üzleti elemekkel, a játékosok különösen, most néztem, vagy én is nézek mindenféle TikTok videókat, hogy milyen autóval járnak emberek, tehát a futballisták, mint olyan autóval megy edzésre, amit egy magyar ápolónő egész életében nem keres meg. Tessék mondani, ezt miből teszi? Abból, hogy ez az üzlet ennyire megy.
1: Ezzel teljesen egyetértünk, én csak abba gondoltam éppen bele, amit Cselötei Márkkal beszéltünk, ugye, hogy itt mondtad, hogy nagy lesz a leterhelés a játékosoknak, stb. És pont azt mondta ő is, hogy hát a hétvégén a Ferencváros, ha bajnokit játszik, nem játszhat ugyanazzal a csapattal, mint hétközben a kupában, mert ezt sorozatban nem bírjuk. Akkor most hogy van ez?
2: Bírjuk.
1: Bírjuk.
2: Ez a klasszikus teszünk, most azt mondom, nem tudom, megyünk egy szolgálatban, mondjuk tetszik 24 órát levezeted ezt a műsort, holt fáradtan hazamenni, és szól a főnököt, hogy te ne haragudj már, kiesett az ember fizetni, 8 millió forintot holnap be tudsz jönni, még lenyomni egy ilyet. Megiszol 12 darab kávét, még 6 kólát, és levezeted a holnapi műsor, mert 8 millió forint, most csak viccelek veled, nehogy megsérjük.
1: A kávét azt kihagyom, a kólát azt vállalom.
2: Pénz neked is számít, és azt mondod, hogy extra 8 millió forint egy 24 órás plusz 24 órás szolgálat, megéri. Nagyjából ugyanígy, tessék ez ugyanígy végig gondolni a futballisták esetében. Iratlan mennyiségű pénzt keresnek. És ennek egy részét persze elköltik orvosokra, felkészülésre, gyógyszerekre, mindenre, amivel karban tudják tartani magukat, de ilyen az élet, Babolcsai néni.
1: Köszönöm szépen, hát én már belekezdtem ma ebbe a műszakba, mert most itt vagyok ugye a hazafutásban, utána maradok a körkapcsolásra, de még a Paks mérkőzését is közvetítem, úgyhogy Virányi Zsoltnak majd az ötleteidet fogom továbbítani. Köszönöm szépen Dénes Ferenc sportközgazdásznak, hogy itt volt velünk. Hamarosan jön majd itt nálunk a Nemzeti Sportkör.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 4 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és köszöntöm a stúdióban Gyé Német Csilla szabadúszó újságírót, valamint Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, és Deák Zsigmondot, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét. Hát az imént fejeztünk be egy beszélgetést, már Cselőtei Márkkal is érintettük ezt, hogy mit tervez a FIFA, és Dénes Ferenc közgazdás is kifejtette erről a véleményét. Ugye milliárdokért értékesíteni a FIFA a befektetőknek az általa rendezett tornák jogait, konkrétan itt ugye például a világbajnokságot. Kezdjük ezzel a mai beszélgetésünket, hogy mit szóltok ti ehhez, hogy látjátok ti ezt?
3: Feri mit mondott? Dénes Feri?
2: Hát a Feri azt mondta, hogy teljesen normális ez a dolog, az amerikai modellt követve, ahol ugye annyi pénz van benne, ott nincs arról szó, meg hír, hogy bebuknának bármilyen rendezvények vagy klubok, és ezt el kell felejteni a 100 évvel ezelőtti dolgokat, és igenis haladni kell a korral, mert a mai fiatalság már mást igényel.
3: Megmertem volna rá is küldni, hogy ezt mondja. A sportmenedzsment szakirányon annak idején tanított engem a közgázon, és már akkor is, pedig ez nem most volt, hanem mondjuk több mint 30 éve, de akkor is, hát hogy mondjam, új hullámos volt, és abszolút nyitott a piaci viszonyokra, stb. De hát egy közgazdás vagy sportközgazdás miért mondana mást? De tehát én leginkább, amikor gondolkodtam róla, amikor a témákat felvetettük, akkor inkább a kettő között vagyok. Tehát nem állok bele abba a sorba, amit az UEFA csinál. Tehát ugye azt látjuk, hogy a két nagy szervezet között van egy olyan rivalizálás, hogy amikor az egyik valamit csinál, akkor a másik az ellenkezőjét csinálja, vagy legalábbis mondja. Függetlenül attól, hogy a másik mit csinált. Tehát szerintem ez is benne van. És az UEFA is pontosan tudjuk a BLL és egyebekkel azért szépen a piaci viszonyokat beletuszkolt a sportba, tehát nem arról van szó, hogy valaki védi a régi szép időket, a másik pedig mindent elad, amit csak talál a kamrában. Tehát összességében szerintem sem ördögtől való bevonni még több hát tőkét, pénzt, ki mit mond, de az a kérdés, hogy ez mennyire megy a sportágnak a rovására. Szerintem ezt viszont fel lehet tenni, ezt a kérdést.
4: Én belehallgattam, bocsáss meg, én kint voltam már a kulisszák mögött, amikor ment ez az interjú, és én akkor ott pont meghallottam, amikor mondta, hogy az Infantino egyáltalán nem keres nagy pénzeket, semmi nem megy zsebbe, most bocs, hogy én ezt rögtön így belehozom. Én amikor elolvastam most ezeket a terveket, akkor nekem pont ezzel volt a problémám, hogy most ezzel, hogyha ugye arról van szó, hogy egy új gazdasági társaság jönne létre, ahol lennének befektetők kívülről, és én nekem pont az volt az érzésem, hogy
2: összekeveredne. Hát annyira nem új, végül is a JP Morgan szakembereivel tárgyaltak erről egy hosszú távú együttműködésről, tehát már egy létező modell, ez nem most van kitalálva.
4: Igen, csak nekem ezzel az a problémám, hogy akkor innentől kezdve keverednek a pénzek. Vagy számomra az átláthatósággal van probléma, de javítsatok
5: most
4: ki, hogyha nem.
5: Most átlátod a FIFA-nak a gazdasági működését?
4: Hát nem látom át annyira, de
3: UEFA? Lehet, hogy a JP Morgan beszállásával...
4: Csak azt hiszem, hogy még rosszabb lesz, nem?
3: De én nem vagyok biztos, mert...
5: Csak kérdezem, hogy a UEFA-t átlátod, az MLS-t átlátod, illetve a Kellen SC-t átlátod?
4: Hivatalosan át kéne látni, nem?
3: Viszont lehet, hogy az üzleti oldalnak a belépésével lehet, hogy talán jobban átlátjuk. Nem tudom, hogy a... de egyáltalán nem biztos, de kevésbé nem látjuk át. Tehát mondjuk rosszabb...
4: Nekem a mostani VB után borzasztóan nincsen bizalmam a FIFA-val szembe.
3: Nem tudom.
4: Nem mondanám azt, hogy belga drukker vagyok, de...
3: Igen,
4: de amit te mondasz, nem történhetnek.
3: De annak semmi üzleti szempontból. Üzleti szempontból ennek ez nem releváns. Mire? Az Infantino... Ezt mondom, hogy az üzleti szempontból
5: nincs.
3: Ezt mondom, hogy üzleti szempontból az egy teljesen logikus lépés volt.
5: Mi több teljesen ellentétes volt, hiszen az amerikaiakat akarták segíteni, és kontraproduktíva azonnal kisestek.
3: De ezért mondom, hogy mert pont az, aki nem ért a szakmához, vagy éppen nem érdekli, az meglépi ezt. Utána össze-vissza beszélt, tehát az Infantino utána mondta, hogy hát ez bevett szokás, stb. Egyáltalán nem így van, de nyilván tehát az egész egy nonsens a dolog. De ettől
2: ez nem pénzügyi kérdés.
3: De ettől még azt nem lehet elvitatni a VB-től, hogy új dimenzióba helyezte a gazdasági lehetőségeit ennek az eseménynek Amerikában. Bár mondjuk mindig Amerikában rendezni nem lehet. Tehát én nagyot néznék, hogyha a spanyol, portugál, Marokkó, Argentina, Uruguay, Paraguay, mert ugye azt hiszem legalább ennyi országban, de lehet, hogy még egy-kettőt kihagytam, ugye 2030-ban a 100. évfordulón legalább ennyi országban rendezik majd a VB-t, hogy gazdaságilag ilyen eredményeket tud produkálni. Szerintem nem. De ettől még az szerintem nem ördögtől való, és Dénes Ferihez csatlakozom, hogy valami más konstrukciót kitalálni. Az a kérdés, hogy akkor mondjuk éppen hívjuk az amerikai elnöknek Donald Trumpnak, vagy hívjuk a J.P. Morgan üzletház vezetőinek, bejönnek egy teljesen szubjektív, vagy bármilyen akarattal, tényezővel, és akkor azt mondja az Infantino, hogy persze, miért ne? Hát ők rendelik a zenét, köszönjük szépen. Tehát ez a kérdés szerintem.
4: És akkor az jó a labdarúgásnak, hogy akkor megint lesznek ilyen reklámszünetek, meg stb.?
2: Én nekem nem volt bajom, megmondom őszintén, mindenki felvetette ezt a témát minden mérkőzésen, az ivószünet, ugye nyilvánvalóan igen, mindenki tudta, hogy reklámszünet. Minden sportágban van ilyen, hát meg nézek amerikai kosárlabdát, vagy bármit, ott is van ilyen, ez pénzt hoz, ez a játékosoknak jó.
3: Na de erre mit mond az Infantino? Nem azt mondta, hogy gyerekek, ez pénzt hoz, ezt higgyétek el, hogy ez az új út, amit mondott, azt mondta, hogy ebből a FIFA-nak semmi közvetlen bevétele nincs. Ezt senki nem mondta. Viszont sokkal drágában el tudja adni a televíziós jogdíjakat. Tehát természetesen van belőle bevétel a FIFA-nak, de hát hülye is lenne, hogy ne lenne belőle bevétel, de miért kell akkor?
4: Meg,
3: pontosan így, hogy miért kell hazudni egy eszeveszettet. Tehát az Infantinoval nekem ez a gondom, hogy nem a frankót mondja.
4: És akkor mindenki ezzel de mosolyog, hogy
3: tessék, félidei show, ugye?
2: Igen.
3: A felesége volt ragadt, és mondta, hogy hát ez szenzációs volt, amikor ott a Ronaldinhoék jöttek be, emlékeztek, hát hülyére rögtem magam a Madonnával, minden. Tetszett
2: jó is volt.
3: Neki.
2: Hát kell a
3: és
2: show.
3: Jó is volt. És akkor persze.
2: Hát aki meg akkor megy kipisélni.
3: Hát amilyen meccs.
5: Hát meg ez a napsütéses izében nem lehet.
3: Teljesen más hangulat. Pontosan így van.
5: Hát a NFL halftime show olyan showkat csinálnak, 5 perc alatt összeraknak, meg is szétszednek olyan színpadokat, hogy nem hiszed el. A Madonnának javaslom, keressen rá mindenki Madonna halftime show az NFL-be néhány évvel ezelőtt, szóval az teljesen elképesztő volt. Igen, egy showt kell csinálni. Szerintem egy ilyen kérdés, hogy ezzel a plusz bevétel, ha ez lesz, legyen, mert a világ gazdasági alapokon működik. Mihez kezd a FIFA? Itt szerintem ez a kérdés. Mert ugye az, hogy reklám, meg a még több bevétel, fúj, undorítom, mert csöpköndi a zsebeit. Szerintem nem erről van szó, hanem az, hogy ezeket a pénzeket visszaforgatják.
2: Most is megtették.
5: Visszaforgatják a résztvevő csapatoknak, meg a nem résztvevőknek is. És ebből fejlesztés van, és üzemeltetik a labdarúgást világszerte. Tehát, hogyha ebből több pénz van, és többet juttatnak, akár az MLS-nek is, szerintem az alapvetően nincs baj. Sőt, ez a feladatuk, ez a csúcstermékük, ezt adják el minél drágábban. A világ legdrágább hirdetése, ugye pont ez a NFL Super Bowl. Senki nem hisztizik, hogy ez úristen, pénzt akarnak ebből keresni. Hát Amerikában mindenki ezt természetesnek veszi, hogy ez így működik. Természetesen, hogy pénzt akarnak ebből keresni, de ezért csinálják. Mindenki ezért csinál kb. Mindent. Úgyhogy én nem szeretem ezt a, hogy úristen, hogy ilyen, nem is tudom, felemelt mutatója, hogy ennyi. Nekem is van nyilván az Infantino néhány dolgával probléma, de az, hogy többletbevételt akar a labdarúgásnak, nyilván ebből akkor több marad a FIFA-nak is, és lehet, hogy a saját fizetését is meg tudja emelni, mert nem hiszem, hogy nagyon rászorulna.
2: Márk már tovább ment ebben, azt mondta, hogy a 31-ben lejár az ő megbízatása, elvileg már nem hosszabbítható, és akkor ő át tud menni ebbe a rendezvény szervező egységbe, és akkor megmarad vezetőnek. Hát ilyen is lehet?
3: Lehet. Ő csak jobban átgondolja a saját jövőjét, mint én az övét.
5: De ha nem...
4: Rosszul nem fog járni.
3: De ezt mondjuk senki nem verje tőle, én azt várom el tőle, hogy ezek a parciális érdekek ne jelenjenek meg. Tehát amikor valaki fölhív, hogy jó napot kívánok, Donald Trump vagyok, és akkor oldjuk már meg a helyzet, akkor ez ne legyen. Vagy miután bevont külső elemeket a akár befektetőt, akár bárkit, az nem mondhassa meg, hogy ez meg... Nyilván nem 4 évenként lesz a VB. Egyértelmű. Teljesen nyilvánvaló.
2: És mi lesz akkor, ha 2 évente lesz? Ugye hát ezt is elővetítették. Hát, hogyan lehet azt megvalósítani? EB, VB, VB selejtezőknek volt eddig, hogy megváltozik az egész?
3: Meg fogják oldani.
5: Hát, nem örülnek neki.
4: Én sem örülnek. Nem.
3: Én nem mondom, hogy örülnék, de azt mondom,
6: ennek
3: hogy...
6: ezért van ez a nagy értéke.
4: Így van, mert 4 évente van. Mint az olimpia, ugye?
2: Mert vannak ugye olyan sportágok, ahol évente, 2 évente vannak világbajnokságok, és mindig erre hivatkozott a labdarúgás, hogy itt 4 évente van, és nagy érték, hogy Zsolta is mondtad.
5: Meg az olimpia, ugye?
3: Igen, de hogyha 4 évente elszeveszett pénzeket hoz, akkor hogyha azt mondod, hogy mondjuk egy kicsit kevesebbet hoz, de 2 évente van, de ugye dupla annyi az esemény, hidd el, hogy most az üzletember, aki ebbe belefektet x milliárd dollárt, annak a fejébe gondolkodok, megnézi. Jó napot kívánok. Igen, ez ennyit hozott? Hát akkor csináljuk meg 2 évente.
4: Hát csak a sportolói érdek.
3: És akkor azt mondják, hogy Gianni, át tudod nyomni a torkukon, hogy tuszkolódjanak még.
5: Meg a nevezési költségek, hogy ennyi ország van, azért az nem egyszerű.
3: Én nem mondtam, hogy egyszerű, de most azt mondják az Infantinónak, hogy te 2 évente kéne, és akkor másfélszeres lesz a bevételed ehhez az elszervezethez képest is. Akkor azt mondja, hogy inkább nem, mert szegények, nézd meg, már fáradtak, meg át kéne szerveznünk az egész versenyrendszer.
2: Nem tudom,
3: csodálkoznék, ha ezt mondaná.
2: De amikor nyáron nincs se EB, se VB, akkor olyan üresnek érzem a nyarat, mert hiányzik egy ilyen torna, tehát ha sokan vannak úgy, hogy szívesebben néznék sűrűbben.
5: Kénytelen vagy akkor a családoddal lenni.
2: Hát ezt is nehezebb.
3: Borzalmasan hangzik.
4: Már ott van egy csomó sportág még.
3: Igen, de ugye aki a foci iránt érdeklődik főképpen, annak a birkozóvébe nem lesz olyan jó. De amit akarok mondani, én azt se tartom lehetetlennek, hogy a FIFA ellene megy az UEFA-nak és az EB-nek. Miért nem enne? Hát úgyis állandóan verik egymást. Annak idején mi volt? Ugye az olimpiát pont a FIFA szorította ki, hogy ne legyen hogy mondjam, saját magának ne teremtsen ellenfele konkurenciát, köszi, és akkor azt mondta, hogy akkor csak aki, ugye nem, pontosan tudjuk, aki már a VB-n szerepelt, nem szerepelhet, aztán most meg utánpótlás torna, tehát magyarul én nem tartom lehetetlennek, hogy a nagy szervezetek ott fönt kezdenek el egymással tuszkolódni, és azt mondják, hogy EB van, mikor van? Puff, akkor nektek kaptok egy BB-t is az EB mellett. Milyen... Vagy utána, vagy előtte, ott vannak az üres évek, amiről Balázs beszél.
2: Milyen fontos dolog ez, majd átkötünk a teniszre, úgyis majd itt a második fél órában, de azért azt tudom, hogy Olaszországban nyaraltam, és ugye elterveztem, hogy milyen jó lesz, majd nézem az olasz válogatottat a VB-n, ott jó hangulat lesz, ezzel szemben ugye nem jutottak ki.
5: Mikor tervezted ezt?
2: Hát ez még előtte. És
3: de miért nem Üzbegisztánban mentél nyaralni, mert ott ugye az üzbegek kim voltak.
2: Mert már volt, lefoglaltam
3: Olaszországban.
2: De nem az, hogy ugye próbáltam valami meccset nézni, és alig vetítették valahol a mérkőzést, képesek voltak Sinnert nézni helyette. Neki szurkoltak, holott volt egy futball-VB, de vagy a Schillerre fog válaszolni.
4: Hát igen, mert itt csúcs sportágakról van szó. Tehát, hogyha most nem jutottak ki a VB-re, nekik még van teniszük is.
3: Hát elképzelhető, hogy én nem tudom, hogy a jogdíjak hogy voltak, vagy minden, mondjuk lehet, hogy egy kódolt csatorna megvette a foci VB jogdíjat, és pont nálad, amikor te nézegetted, akkor ott nem volt. Hát ilyen előfordul.
2: De nem is lehetett látni minden. Olasz szurkolókat, norvégokat láttam, ők a brazilok ellen ott szurkoltak borzasztóan.
3: Hát de mit csináltak volna az olasz szurkolók szegények? Hát
5: most, hogy a olasz tévés megvette a selejtező idején, pótselejtező előtt a jogokat, hogy aztán majd mekkora pénzért eladja, aztán senkit nem érdekelt a VB.
3: Nagy pénzért nem tudta.
2: Na vissza a pénzre akkor. Szóval azt gondoljátok, hogy ez a terv ez átvihető? Mert ugye azt mondta Dénes Ferenc, hogy ezt át kell azért taposni az embereken.
3: Hát minden, eddig ezek a... Azt sem tudtuk elképzelni pár évvel ezelőtt, hogy a 48 csapatos VB megszületik.
2: Mert aztán mégis 64 lesz.
3: És akkor 64 lesz. Tehát magyarul ezek természetesen átvihetők azokkal a módszerekkel, amiket Soma is az előbb említett, vagy akár Feri is említett korábban, tehát magyarul, hogy mit forgat vissza, mennyit forgat vissza, meggyőzze a tagországokat, hogy ez hasznos az ő számukra. A kicsiket nyilván meg fogja győzni.
4: Mert ott pénzbeszél.
3: Mert ott főképpen... Nagyoknak is a pénz beszél, csak nekik vannak más oldalú esetleg, nem csak részben lehetőség, részben pedig tehát akár
5: szakmai... Kíváncsi lennék, amit mondasz, hogy az UEFA azt mondaná, hogy egy évben van a VB, hogy akkor az UEFA azon nem vesz részt.
4: De mások is beszélnek erről, hogy akkor ő fogja az európai csapatokat, hozzáteszel egy Afrika bajnokot, vagy egy izért,
5: figyelj, minden kontinensről valakit, és csinálsz. Az Európa bajnokság szakmailag színvonalasabb, mint a VB. Mihez kezdesz a VB-vel az UEFA nélkül? Spanyol, francia, angol, ott voltak a négybe.
2: De hát szerinted inkább EB-re mennének, mint VB-re?
5: De mit csinálsz? Mit csinálsz a FIFA helyébe, az UEFA azt mondja, hogy akkor mi nem megyünk? Mert nekünk van EB-nk, két évente direkt a VB miatt kikerüljük, akkor mi jössz ide? Ha ide jössz, akkor mi nem megyünk.
3: Hát de annak idején a VB is így indult 1930-ba. Hát akik voltak ott, a románok meg a jugók Európában.
5: Aki elvállalta.
3: Érted? Igen, hát akkor azok felültek egy hajóra, és három hónapon keresztül értek oda. Oké, csak azt mondom, hogy ott is. Vagy 50-be.
5: A FIFA óriási pénzeket beajánl a résztvevőknek, hogy gyertek a VB-re. De hogyha egy FIFA UEFA háború, az gyönyörű lenne.
2: Na de hát azért azt gondoljátok, hogy valaki azt mondaná, hogy választani kell, hogy akkor én nem megyek a VB-re?
5: Én megyek majd két év múlva.
2: Így van.
5: Én azt. Én gondolom azt.
4: Egy ilyen felállásban...
5: Mehetsz az EB-re?
4: Összefoghatnak az európai csapatok.
3: Hát most érted, nyilván egy kontinentális szövetség, most ne csak de nyilván azért beszélünk az UEFA-ról, mert egyrészt mi Európában vagyunk, másrészt meg nyilván egyedül az UEFA az, amelyik nagyságrendileg felveszi a versenyt.
5: És az UEFA szervezi a selejtezőt.
3: Így van. Tehát még a VB se, úgy, ahogy mondod.
5: Nem tudja a FIFA az UEFA nélkül megcsinálni.
2: De hát valószínűleg azért majd van az a pénz, amiért ők is hajlandóak lesznek tárgyalni.
3: Ugye nyilván a háttérbe ezt egyeztetniük kell, mert egyelőre most nyilatkozatok szintjén egymás fejét vágdassák a földhöz, meg a falhoz, de egyébként nyilván, hogyha a stációk eljönnek és a híthoz odaérnek, akkor ott meg kell beszélniük,
2: hát, ami helyzet. Valószínűleg azért voltak már egyeztetések, nem hiszem, hogy ezt a hírt csak így bedobták, tehát azért nyilván a háttérben már javában zajlanak a tárgyalások.
3: Hát gondolom, hogy zajlanak, de mondom én minden tovább nélkül el tudok képzelni, akár kenyértörést is, hogyha ennek mentén haladunk tovább, ahogy eddig, mint ahogy a múltban is erre volt példa, ahogy ezt az előbb is említettem.
4: Én is el tudom képzelni.
2: Na, hát akkor majd meglátjuk, biztosan sokat fognak még erről beszélni. Ami biztos, hogy kupacsapataink ma pályára lépnek, és gondolom ők se bánnak, ha három rahadlivel több pénzt tudnának keresni mondjuk egy ilyen szerződés folyamán. De hát egyelőre a továbbjutásért harcolnak a magyar csapatok. Ugye időrendi sorrendben menve 18 órakor kezdődik a Debrecen mérkőzése a Pjunik Jereván otthonában. 1-0 győzött a Debrecen az első mérkőzésen, aztán láttuk a bajnoki mérkőzésen, hogy simán kikapott a Puskás Akadémiától. Ti hogy látjátok az esélyeket, mert azért az első meccs se volt olyan teljesen egyértelmű?
3: Hát én úgy látom, mint egy 1-0-át, bármi lehet. A Pjunik az szerintem hasonló kaliberű, mint a Debrecen. Valóban kicsit derülátóbb lennék, hogyha nem lett volna a bajnoki mérkőzés a hétvégén, amikor tényleg nagyon simán nyert a Puskás Akadémia a Nagyerdőben, úgyhogy nem vagyok nyugodt, hogyha lehet ezt mondani a debreceni szempontból, mert ezen a hétvégi bajnokin nagyon gyengé játszottak. Magán a kupa meccsen nem voltak annyira gyengék, de az kiderült, hogy legalább a jó csapat a Pjunik, mint a Debrecen, tehát itt éppen meg is fordulhat a dolog, de az is lehet, hogy megint nyer a Debrecen, és akkor szépen kettős győzelemmel tovább lép.
2: Soma?
5: Hát én azért nagyon bízom a Lokiban, és ugye nemrég néhány hónappal ezelőtt, talán novemberben, már nem is tudom, voltam ebben a stadionban, nagyon hangulatos, és rettenetes mérkőzést játszott a magyar válogatott, de tudott nyerni. Úgyhogy ne nyerjen a Loki, csak jusson tovább. Másodszor voltam abban a stadionban, sajnos ott első alkalom az MTK kiesett, egészen komikus gólokat kapva, úgyhogy igazából nincsenek jó emlékeim a jereváni stadiont illetően, de maga a város azért nagyon hangulatos, és jó volt ott dolgozni nemzeti sportos tudósítóként, és vannak ilyen undorító meccsek, ezt mondta Séfer András a Vegyes Zónában. De láttam azt, hogy ő is gondolkozik, hogy ki mondja, de aztán rászente magát, hogy végig is miért nem mondja azt, amit gondol. Szóval összességében ugye a Loki egy hát igen, csalódás volt, nagyon egyértelműen ez a Puskás Akadémia elleni mérkőzés, főleg ahogy az kinézett, és ugye ott még egy még nagyobb lehetett volna a különbség, hogyha egy egyértelmű 11-est megadnak a Puskás Akadémiának. Szóval még szerintem ismerkedik az új edző a csapattal, és hát egyáltalán nem lesz könnyű. Ez biztos, hogy nem lesz könnyű. De nagyon szurkolok, hogy valahogy ezt a Loki oldja meg. Nagyon fájdalmas lenne, hogyha rögtön így az első körben hazai győzelem után kipottyanna. De az első mérkőzésnek a szerepét a Lech Poznan tegnapi mérkőzése óta egészen másképp értelmezem.
6: Átértékeled.
5: Dániában nyertek 4-1-re, és onnan ki tudtak esni, hiszen kikaptak otthon 3-0-ra, hosszabbítás 4-1, 11-esekkel pedig kipottyantak, pedig idegenben 4-1-es győzelem után szerintem sok mindenre gondoltak, csak arra nem, hogy nem érik meg a következő kört, úgyhogy vigyázni kell, ez teljesen egyértelmű. A Punic nem rossz csapat, a maga szintjén, nem nehéz elrakni, hogy elhelyezni, hogy mondjuk a OTP Bankligában hol végezne.
2: De tavaly azt mondtátok, hogy a Debrecen fölül teljesített azzal, ahogy végzett az OTP Bankligában.
5: Ez egyértelmű.
2: És most ez a Debrecen, ez lesz olyan, mint a tavalyi volt?
5: Hát jó, még egyszer felül teljesíteni.
6: Hát akkor az már nem felül teljesítés, mert akkor az már realitás.
5: De tavaly felül, sokszor felül teljesítesz. Tavaly az egyértelmű, szerintem is felül teljesítés volt, az a Loki azért egy középcsapat.
6: Hát meg most már nem az a Loki, tehát ugye nem, tehát új edzővel, játékosok, tehát azért sok minden változott, vezetőség, tulajdonosi szerkezet.
5: Nincs Bárány Donát.
6: Hát például Bárány Donát, de hát most nem egy példa, mondom.
2: De van egy Cibla, aki egyre jobb, és hát ha megint teljesül
6: lába. De értitek, tehát ez a Loki nem az a Loki, és viszont hogyha hasonlóan teljesít, akkor az már realitás, de a jelek alapján egyelőre nem teljesít úgy, mint a tavalyi felül teljesítő.
2: Én úgy tanultam, egy nő szokta kimondani az igazságot, tovább jut a Loki Csilla.
4: Hát azért 1-0-ás eredménnyel menni idegenbe szerintem nem olyan nagyon megnyugtató. Az a minimum, amivel el tudsz menni, nem? Jobb lett volna kicsit. Hát akkor mondjuk azt, hogy tovább jut a Loki. Jó?
6: Mondjuk
2: azt, majd kíváncsi leszek az összeállításra. Szóval
5: hallottad, hogy a nők mondják az igazságot.
2: Hát a feleségem mindig ezt mondja.
6: Otthon. Ja.
5: Hol akkor egyet értem.
2: Na hát ugye mondtad Soma itt, hogy azóta átértékelted a dolgokat, hogy 4-1-es idegenbeli győzelem után mi történt a lengyeleknél, de hát az Eto 6-2-re nyert. Tehát én itt azt mondtam kint a stúdióban, na itt biztos, hogy nem lesz hosszabbítás.
5: Ott nem. Győr tovább jutott, és meggyőző volt a teljesítmény. Kiszolgálják a közönséget, de olyan nem, egyébként az se tragédia, mert azért sűrűek ezek a napok, mert készüljenek a következő körre. Gratulálok az első meccshez, megvan a továbbítás. Nem csak a nők mondják az igazságot.
6: Igen,
5: vagy nők társaságában vagyok sokat, és lehet, hogy azért.
2: Lehet, hogy átvetted, igen.
6: Igen. Ilyen,
5: ez ilyen okos. Mondd, hogy...
6: Nem így van?
5: Mondd, hogy nem így van. Hogy kiesik a Győr.
6: Minden esetre nem mondom, de azt mondom, hogy sajnos ugye a BL-ből kikerült, közben azóta már itt Magyarországon, de kiesett az izlandi Viking úr is, amelyik ugye kipöckölte az Etót. Ugye szombathelyen az izraeli Berseva ugye otthon nem tud játszani, és ezért szombathelyen játszott, és verte meg 2-0-ra visszavágóan az izlandiakat. Na mindegy, tehát a konferencia ligában vagyunk, tehát azért nem a világ tetején, és egy luxemburgi csapatot 6-2-re idegenben megvert a Győr. Szerintem ezt nem kell magyarázni, innen én azt mondom, hogy Lech Poznan ide vagy oda, innen nem lehet kiesni.
4: Hát viszont én végignéztem a világbajnokságot nagy örömmel, és ezen felbozdulva a hétvégén megnéztem az Eto Vasas Etót is,
5: és
4: megnéztem.
5: És az hogy tetszett?
2: Urblik gólya biztos tetszett.
4: Az tetszett, igen, persze.
6: Nem volt ekkora gól a VB-n? Az 1000%.
5: De volt a zöldfoki.
6: Igen, de ez más jellegű volt, mert több ilyen gól volt, ugye, hogy valamelyik szélről befelé, tudod, testsel, kifelé, befelé, és aztán a hosszúba eltekerem. Ilyen gól több is volt. De az, hogy fogom magam is 30-ról, már elnézést, segbe rúgom a labdát, és a pipába be, tehát ilyen nem volt. Tehát ilyen átlövés, ilyen klasszikus, nagy...
2: De ez egy Urbik specialitás.
6: Jó, oké, de attól még a világbajnokságon is lehetett volna valaki, aki esetleg 30-ról rúg egy gól, de ilyen nem volt.
3: Nem azt mondom, hogy a meccs világbajnoki színvonal volt, azt mondom, hogy ez a gól ilyen nem volt. Az biztos, 104 meccsen.
4: Meg most, hogyha az Etóról beszéltünk, hogy a 10 emberrel játszó Vasas nem tudta megverni.
3: Az mondjuk jelent valamit.
4: De igen. Most akkor mondjuk, akkor dicsérjük a Vasast inkább.
7: A Vasast, igen.
3: Pontosan így van.
4: Akkor azért ez így szép bemutatkozás volt 10 emberrel.
5: Jó játékra törekedett az angyalföldi csapat, úgyhogy...
2: Mire törekedett az Eto?
4: Azt nem látom.
3: Figyelj, volt három kapufája, legalábbis az edző ezt emelte ki. Ugye a utolsó pillanatban is az emlékeztek ott gyakorlatilag a gólvonalról a szép nevű játékos sikerült, nem, azt azóta sem tudom, hogy sikerült gyakorlatilag a gólvonalról kapufát rúgnia, de biztos gyakorolta, ezt mondanám, de akkor nagyon sokat kell, mert az gyakorlatilag lehetetlen abban a szögből. Ezt nem lehetett úgy nézni, hogy az Eto szempontjából ez pozitív legyen, akárhogy is. Tehát ez lehetetlen. Egy óra emberelőnyben bajnoki címvédőként az újonc ellen. Ezt nem lehet úgy értékelni, hogy
4: mert nem 10 percet volt.
2: Vasas is kiejteni a Visszent. Ezek
3: ki?
2: Szerint.
3: Ki? Mondjuk ez szerintem nem kérdés.
2: És a Győr, most látjuk azért, hogy változások vannak, igazolnak, megerősítenek szerződéseket. Nem tehette volna meg ezt egy kicsit korábban, mondjuk a BL selejtező előtt?
3: Hát szerintem nagyon hirtelen változások voltak, mert erre a Borbé Balázs távozásra szerintem nem számítottak, és valahogy lemaradtak valahogy a körforgásba. A sportigazgató késő jött, edző, igazolások, még ugye mehetnek is a Vitáliség, ki tudja, hogy jön-e valami olyan ajánlat, amire nem lehet nemet mondani, vagy igent, vagy mi? Nem lehet igent mondani, vagy nemet?
4: Nemet. Nem
3: bocsánat,
4: mondani.
3: Köszönöm. Igen. Tehát magyarul nem lehet visszautasítani.
5: Nem lehet visszautasítani.
3: Így van, hogy magyarul beszéljek. Tehát magyarul egy kicsit le voltak maradva szerintem ilyen fázis késéssel, úgyhogy, de remélem, hogy most már egyenesbe kerülnek.
2: Hát reméljük, hogy a Győr nem úgy jár, Csilla, mond azért, hogy győzni fog, tovább jut a Győr.
4: Hát, hogyha szeretnétek, tovább jut a Győr.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Bár ez a hétvégém azért.
2: Nem úgy alakult. De hát a Vasas győzött, győzelemmel indult. Igen. 16 óra 30 perc van, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan jönnek nálunk a legfrissebb hírek.
0: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
8: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
9: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
10: Ez überelhetetlen.
8: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
10: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
9: Ha vagy igazán sláger, akkor ez az.
8: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Három magyar csapat kezd a konferencialigában, átvilágítják a Magyar Állami Operaházat, forró, száraz napok lesznek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
11: A labdarúgó konferencialigában ma három magyar csapat is érdekelt lesz. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen az első mérkőzésén 6-2-re nyert a luxemburgi Atert Bissen otthonában. Ma este a Debrecen és a Paks is pályára lép a konferencialiga selejtezőjében a második forduló visszavágóján. A Debrecen 1-0-ás előnnyel utazhatott Örményországba a 18 órakor kezdődő Pjunyik-Jereván elleni második mérkőzésre. A Paks pedig 8:30-tól Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután múlt héten 2-1-re kikapott hazai pályán. Az FTC és a Debrecen mérkőzését az M4 Sporton, még a győriek és a paksiak összecsapását a Dunavörgyön láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd. A Ferencváros egy gólos előnyből várja a holland Twente elleni párharc visszavágóját a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC 20 óra 30 perctől hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást, amelyhez Dibusz Dénes a zöldfehérek kapusa szerint közel tökéletes teljesítményre lesz szükség. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta négyes, három győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női tőrcsapat pedig az ötödik lett a VB-n. A Pásztor Flóra, Kondriszkata, Pap Jászmin, Lubkovics Dóra összeállítású együttes a helyosztón előbb az oroszokat, majd a kanadaiakat győzte le.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, és az ország ivóvíz ellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból, tette hozzá. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter, a Dalszínház főigazgatója úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak, és közös érdek a politikamentes, elfogulatlan vizsgálati kultúra terjedése. Az Európai Unió tanácsa 7 embert és 3 szervezetet vett fel szankciós listájára az emberi jogok súlyos megsérülésére.

0: terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt a Tata térségében a terelés elejénél jelentős lassulás tapasztalható, valamint Tatabánya és Szárliget között Bicskénél és Biatorbágynál is szakaszos torlódás alakult ki.
1: Időjárás.
0: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél, késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Belencei tó 25, a Tiszató 26 fokos, enyhülés leghamarabb, a jövő hét második felében várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balog Balázs, és a vendégek pedig Gyénémet Csilla, Deák Zsigmond és Somogyi Zsolt. Ugye már az előző órában beszéltünk arról, hogy a hölgyek mondják ki az igazságot. Hát hírolvasónk Szandi is kimondta, hogy a Győr esélyes egyértelműen a továbbjutásra, úgyhogy igazolt benneteket, hogy jó úton jártok ti is itt a sport.
4: Köszönjük szépen.
3: De folytassuk azzal a sort, ami majd az időrendben következik, ugye a Paks mérkőzése Görögországban a Panathinaikosszal. Hát ott nem olyan jók az előjelek, mert hogy a Paks hazai pályán kikapott. Mit vártok ettől a mérkőzéstől?
4: Mondod?
3: Ha a mikrofont odahozott Soba, akkor
4: addig tudod mondom én. Aki látta ezt a meccset, azért jobb volt a Panathinaikos, esélyesebb is volt. Én azt mondom, hogy VB szintű góllal szépített a Böde Dániel, ki gondolta volna, hogy hasonló volt, ugye átvette, betekerte a hosszúba, emlékeztek rá, gyönyörű gól volt, de sajnos esett öngól is. Igazából azok a kontrák is nagyon veszélyesek voltak, amiket a Panathinaikos vezetett, amikor ugye a Paks próbálta maga javára fordítani, ugye 2-0 után a meccset vagy szépíteni, ami közben azért összejött. Aztán viszont történt egy bajnoki, már nem azt mondtam, hogy bravúr.
3: Nem a megszokott.
4: De mutatjuk azt, hogy a Paks a szokásos módon jó sok gólt lőtt, és mivel nem kapott annyit, ezért 4-2-re legyőzte a Ferencvárost, ami szerintem egy nagyszerű eredmény, de ettől még nem gondolom azt, hogy esélyesként utazik, illetve játszik majd ma Görögországban, úgyhogy én a Panathinaikosnak a továbbjutását várom, de nagyon remélem, hogy ez a fajta győzni akarás, támadó szellem, stb. Ez megmarad, és nem csomagolják nagyon össze a Paksot, hanem gólokat szerez, és partiba van. Én azt mondom, hogy ez egy korrekt hozzáállás lenne, én ezt remélem.
3: Csilla, mondd te először, mert a Soma befolyásol majd, hogy mit mondasz ki tovább.
5: Jaj, nem, dehogy is. Hát szerintem itt azért olyan eléggé egyértelmű, hogyha szabad fociba ilyet mondani, mert bármi történhet a labda gömbölyű. De szerintem Görögországban egy Panathinaikosznál szerintem kicsi az esély arra, hogy ott fordítani tudnának.
6: Hát azért egy góllal lehet nyerni, bárhol, és azért még nagyon az idény eleje van az athéni csapatnál. És biztos, hogy a Paksnak nagyon sok önbizalmat adott a vasárnap szerzett 4 gól, a Ferencváros ellen lőtt 4 gól, tényleg jól játszottak, sok fiatallal, sok új arccal, nézők között is voltak új arcok, szóval de jó.
3: Anna néni, aki elvégezte a kezdőrugást, a lökett a 80 éves néni. És mekkorát rúgott a labdába?
6: Óriási volt.
4: Jó, de ő régi arc.
6: És Judit először volt életében NB1-es mérkőzésen, és már a szünetben gratuláltam neki, hogy 4 gólt hozott ő a meccsnek. Egyértelműen neki akartak megfelelni szerintem a csapatok, hogy érezze jól magát, és lássa, hogy milyen jó szórakozás ez, jöjjön máskor is. Úgyhogy Anna néni nagyon cuki volt, és a fradi szurgolók is nagyon megtapsolták. A Kabala kutyát is, a Paksi Kabala kutya körbe ment, és nagyon megtapsolták a Fradi szurkolók, tök jó érzés volt, mert

0: mikor egy ellenfél...
1: Vagy az őt vezető hölgyet.
0: Ellenfél kabala, állata, nem, nem, ott sok hölgy van a Fradi táborban, tehát nem hiszem, hogy ilyen szexizmus lenne, de összességében, tehát egy ilyen jó hangulat volt, sportszerű hangulat volt, és nagyon jól játszott a Paks, és Böde Dani egyébként szenzációsan állt be, Windecker is padon volt, aki meghatározó, és tud segíteni, szóval szerintem az erőforrásokkal is Bognár György jól sáfárkodott, jól keverte a lapokat, tényleg Pető nagyon jól játszott, és közben Újpest szurkoló ismerősök írják, hogy hogyan az, hogy Bognár György minden évben talál egy centert, aki rúg első meccsén kettőt a Fradinak, a más csapatok meg kínlódnak, és évek óta nem találnak használható játékosokat, úgyhogy lehet, hogy a...
1: Nem a magyar piacon keresnek.
0: A szaktudással van összefüggésben, még az is lehet.
2: Félve mondjuk ki, de...
0: Félve mondjuk ki, Gyuri lát valamit, amit más nem. Szóval én azért egy picit titkon bízom a Paksban, persze, ha az lesz, hogy a... Attén egyébként belvárosban van a stadion, és nagyon sok puskás relikvia van, ugye 1971-ben bajnokcsapatok Európa kupája döntőjébe vezette a zöld-fehéreket, úgyhogy...
1: Hát egy P betűsnek sikerült, a másiknak, a Paksnak miért ne sikerülhetne?
0: Tű, ez egy nagyon szép...
2: Igen, ezen szokott múlni általában a betűkön.
0: Úgyhogy...
1: De ettől függetlenül csak arra vagyok kíváncsi, hogy például, ha összehasonlítjuk a Holland Twentével ezt a Panathinaikost, akkor erőviszonyokat tekintve ti hova soroljátok? Nincs olyan erős ez a görög csapat, mint a holland?
2: Hát ugye,
0: szerintem
2: hasonló. Szerintem igen, de ugye más volt az ellenfél, más volt a meccs. Az egyik, ugye a Panathinaikos idegenben játszott, a Twente otthon. De én azt mondom, hogy végülis ez körülbelül egy kaptafa, ugye januárban játszott együtt, ugye Európa Ligában a Panathinaikos a Fradival itt egy-egy lett. Európa Liga alapszakasz. Igen. Tehát azt mondom, hogy kaliberben nagyjából. A keretérték az a Panathinaikosnál nagyobb, de mondjuk az egy dolog. És ugye a Twente is hasonló, mint a Fradi. Én azt mondom, hogy a Twente és a Panathinaikos ebből kiindulva hasonló. De most erre mondhatjuk azt, hogy akkor a Paks hogy tudod kikapni a Panathinaikostól, majd utána három nap múlva meg el adja bugyálni a Fradit. Tehát nem van pénz focizik, hogy már, ha már Puskást idézzük.
1: De persze ettől, nem az a Fradi játszott,
2: ettől még én azt mondom, hogy olyan van, hogy egyébként papíron kevésbé jó csapat megver egy papíron jobbat, de én azt mondom, hogy ez a Twente, Panathinaikos, Fradi, ez körülbelül egy hasonló nagyságán.
0: És ebből háromból egy menjen tovább, a Fradi.
2: Bízunk benne, mert ahogy a Paks meg tudta verni a Fradit a hétvégén, úgy miért nevelhetné meg a Panathinaikost.
0: Vezetést tudod szerezni, az akkor az lehet egy jó meccs. De hogy a Pana nyer 3-0-ra, akkor azt mondjuk...
2: Bizony, az is előfordulhat.
0: Ez nagyon könnyen előfordulhat, sőt lehet, hogy az a realitás. De én bízom a paksi srácokban, meg a paksi halászlében is. Úgyhogy...
1: Csak most a Duna, apad.
0: Most, igen, a kolléganő bemondta, hogy az atomerőmű is leállhat, de a csapat nem.
1: Legyen így, és akkor menjünk a Fradi meccsre. Hát ugye itt már érintettük, hogy kikapott a Pakstól nagyon simán, de nyilván egy másik csapat volt ez, mint amelyik Hollandiában játszott, de hát ha az első 10 percet nézzük, ezt felvetettem Cselőtei Márknak is, hát én nem fogadtam volna a Fradira akkor egy forinttal sem, mert ott a hollandok úgy bekezdtek, de aztán a Fradi tudta ezt a helyzetet ott javítani, igen, ott.
0: Mert Pakson viszont a 10. percben nem fogadtam volna, hogy a Paks
2: úgy
0: volt,
2: akkor a Fradi
0: egy gólt se rúg,
1: ez így van,
0: hanem a Fradi rúg 4-et, mert úgy mentek át rajtuk, hogy aztán mégis tud változni a mérkőzés képe meccs közben, úgyhogy igen.
1: Szóval hollandok ellen, itthon előnyből várjuk őket.
0: Weghorstot olyan figyelem nagyon, mióta Katarban belekötött Messibe, beállt 10 percre, rúgott 2 gólt, és hosszabbításra mentette, az ugye utolsó pillanata volt a meccsnek, és a streaming szolgáltatón van a világbajnokságról egy film, és ott ugye nyilatkozik, és mondja, hogy ő találta ki azt a szabadrúgás kombinációt, amikor ott Messiék nagyon tiltakoznak a spanyol bírónál, hogy ott miért fújta le, és hogy nem rúgják rá, hanem bepasszolják oda a 11-es pont köré egy nagyon jó kecsegtető szögből, és akkor ugye ez a Weghorst nevű fiú berúgta, aki most ugye ott játszik a Twentébe, de szerencsére nem volt látható, és aztán ugye Messit lögdöste, és akkor Leo elküldte a francba. Igen.
2: keresetlen szavakkal.
0: Rá nem jellemző. Igen, és mondja, kérdezik is tőle a mix zónában, hogy nem szoktál ilyen lenni, és mondta, hogy ez nagyon gyökér volt ez a cofos.
1: Na de hát már ellenünk is volt ilyen, emlékeztek rá, amikor a 11-est berúgta, és ugye Szalai Ádám akkor lett rosszul azon a mérkőzésen, és ment ünnepelni a szögletzászlóhoz, nem biztos, hogy abban a szakaszában a mérkőzésnek ez olyan kellemes volt.
2: Jó, hát nem egy, valószínűleg nem egy eszeveszett okos gyerek, vagy nem tudom, szóval mindegy. De azt kívánom, amit az első meccsen láttam tőle, tehát körülbelül annál többet ne mutasson, mert gyakorlatilag nem mutatott semmit. Ott az ő góljuknál ott azért elvitte a védőt, hogy ott a egyébként nagyon gyors volt cselező baloldali játékos be tudja vinni, de egyébként azért olyan sokat nem tett hozzá szerintem.
0: Mennyivel látszott rajta, hogy azért holland válogatott játékos, vagy volt, de nagyon képzett, igen, de én is abban bízom, hogy a Ferencváros ugye lehet türelmes, és az talán kedvezhet neki, hogy egy stabil védekezésből, nem teljesen sündisznóban, de egy stabil védekezésből kezdje a meccset, jöjjön a Twente, és legyen terület kontrázni. Hogyha Fradi megszerzi a vezetést, akkor azt gondolom, hogy azért a Twente is úgy érzi, hogy egy kicsit messzebb jutott a továbbjutástól, de ha a hollandok szerzik az első gólt, akkor ez nagyon-nagyon nehéz. Este elé nézünk, de én készen állok, és nagyon bízom a Ferencváros továbbjutásában. Azért ez egy idegenbeli győzelem után az nagyon fájdalmas lenne nyilván. De meg azt is gondolom, hogy a paksi vereséget Borjai Balázs fel tudja használni úgy, hogy az élesség, a fókusz teljesen rendben legyen ma este.
2: Hát meg ugye ne felejtsük el, hogy a Paks és aztán a Csillának átadjuk, hogy megmondja, hogy mit fog történni. Mi fog történni, ezt nem merem. Egy mondat, hogy két kezdő játékot, tehát aki kezdett Hollandiába, azok közül ketten kezdtek Pakson is. Tehát az egy másik Fradi volt, maradjunk ennyibe. És most is egy másik lesz ez a Twentei Fradi, vagy Encsédei egész pontosan, mert Twente nem egy...
1: Csilla Fradi meccsét láttad?
2: Nem egy város, hanem
3: részben én úgy gondolom, hogy a hollandok nem így... Logikus persze, hogy nem így tervezték, de ők borzasztó csalódottak voltak, mert ők azért úgy mentek föl a Fradi ellen erre a meccsre otthon, hogy ezt ők nyerni fogják. Úgyhogy én szerintem borzasztó nehéz lesz a mai mérkőzés pont emiatt, mert nagyon dühösen vagy nagyon... felpaprikázottam. Igen, felpaprikázottam.
1: Nem hittetek a fejek.
3: Én a Zsolttal értek nagyon egyet abban. Miért ne?
0: Hát ez egy vitamisor.
2: Ne értsél egyet.
3: Néha van, hogy egyet értünk. Tehát én is azt gondolom, ebben, hogyha Fradi tud jól védekezni, a hollandok nagyon támadni akarnak, és ebből tudnak támadásokat. Így van. Akkor itt a Fradinak van esélye, kivéve ugye, ahogy a Zsolt mondta, hogyha a hollandok szerzik az első gólt, akkor nehéz lesz. De szerintem nagyon kemény meccs lesz, hogy most mondjam meg, hogy ki fog nyerni.
1: Ki fog tovább jutni, nem kell mondani, hogy nyerni.
2: Nyerni, az nem érdekes.
3: Ez mindegy, ki fog tovább jutni.
0: Nem mondod a Twentét, az akkor azért...
3: Akkor nem mondod. Az akkor gáz, hogyha azt mondom a Twente?
2: Nem gáz, egyáltalán.
3: Jó, akkor most mondjuk, hát most mondjam azt, hogy a Twente, és akkor haragusszanak rám a fradisták.
2: Hát szerintem nem fognak haragudni, hogyha nem lesz igazad.
3: Így van.
0: Illetve akkor... nem csak a fradisták.
3: Így van.
2: És mindenki más is.
1: Visszatérve még egy picit arra a mérkőzésre, azért az is példanélküli, hogy egyetlen egy újságírói kérdés nem hangzott el Borbély Balázs felé, azért ez elég ritka, nem? Vagy te soha most így rám néztél, ez így szokott lenni?
0: Nem tudom. Lemaradtam.
1: Tehát a sajtótájékoztató után nem érdekelt az újságírókat a magyar edző egyáltalán.
0: Nem hiszem, az
3: de,
0: biztos.
3: De ez így volt.
1: Ez így volt.
2: Ebben a különböző, vagy ebben a selejtező szakaszában a nemzetközi kupáknak sok minden előfordul, ugye Mohai Dominik kollégánk mondta, hogy a luxemburgiak, vagy akár az izlandiak nem is tartottak sajtótájékoztatót, hogy a Győr ellenfelei most, hogy így Győrbe maradtak Gyirmóton a luxemburgiak, ott tartották az edzést, nem jöttek át, pedig hát hivatalosan meg van hirdetve. Itt azt hiszem, hogy nem kötelező, tehát nem szankcionálják őket, és ezért mondom, az izlandiak se tartottak.
1: Tartottak, csak a holland újságírók
3: nem kérdeztek. De a hollandok nem érdekeltek.
1: Az más. Itt a hollandok egyáltalán nem érdekelt őket a magyar csapat, meg Borbély Balázs véleménye, mert akkor
0: összes újságírót gondoltam.
2: De én azt
0: magyarok mondom... kérdeztek. Nemzeti Sport kérdezett?
1: Igen.
0: Remélem, kérdezem.
2: Hát bizonyára, de mivel hiszen Borbély Balázs válaszolt, tehát valakiknek válaszolt a kérdésére. De hogy mondjam, tehát...
0: Most megijesztettem.
2: Most tehát ez nem mondom, hogy egy kedves dolog, de ettől még őket a Twente kicsit jobban érdekelte. Most érted, oda jött egy számukra tök ismeretlen edző. Persze az elemi udvariasság azt mondhatja velem, és én a podcastnak, tessék már elmondani, hogy mi a véleménye, és hogy honnan szalajtották ezt a haiti csatát. Mit tudom én? Tehát úgy csak hasraütésszerűen
3: is. De akkor ez mutatta azt, hogy ő nekik a szitu volt váratlan, mert hogy ők arra számítottak, hogy hát most itt valahogyan nyernek a Fradi ellen, aztán majd idegenben majd valahogy kihúzzuk.
2: Jó, de most szerinted akkor kérdezgették volna Borbély Balázst, ha nyernek, ők nyernek 2-1-re? Nem hiszem, hogy akkor halára kérdezték volna, sőt, talán akkor még kevésbé, de mondjuk a nullánál még kevésbé.
1: De holland mentalitás, maradjunk ebben.
2: Nem, szerintem igen egyébként, nem érdekel. És akkor mi van, majd kérdezem a holland edzőt. Persze.
1: Na hát majd meglátjuk, hogy ma ki kit fog kérdezni, és akkor Csilla. Ugye beszéltünk már teniszről Sinner kapcsán. Szakértőként tevékenykedő egykori amerikai teniszcsillag Andy Roddick úgy véli, hogy a világ első Jannik Sinner visszalépése a montreali tornától csak a kezdet. Roddick szerint a kéthetesre bővített Masters versenyek és az extrém terhelés miatt a jövőben még több kiemelt versenyt hagyhat ki az olasz játékos.
3: Hát igen, és most a Sinnerrel kapcsolatban egyébként felmerül az, hogy mi a fontos. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy próbálják nagyon tudatosan tervezni a karrierjét, és én szerintem itt most erről van szó. Tehát most fontosak-e nagyon a címek, mert ugye most például, ha itt elindult volna és nyert volna, akkor ő lett volna az első, aki egy éven belül mind a 9000-es Masters tornát megnyeri. Most vajon ez számít? Vagy az számít, hogy még 3-4-5 évig tudjak jól teniszezni. A Sinnernek a teniszével nincsen semmi probléma. Tehát az egy űrtenisz, abban a pillanatban, amikor fizikálisan ott van, és minden rendben van vele. Tehát a kérdés az, hogy kockáztassunk-e a fizikumával, meg a testének a jólétével, vagy inkább hagyjunk egy kicsit ki. Ugye most itt nem pont két hetesek lettek ezek a tornák, hanem ilyen 10 nap körül, de most amíg egy hetes volt a torna, addig utána neki például lett volna egy hét pihenője, esetleg egy bármilyen nagy torna előtt, az kell a testének. Most így nem vállalja be, hogyha ez kimegy 12 napra, és akkor marad 4 nap pihenője. Én azt gondolom, a Sinner esetében egy tudatos versenynaptár felépítésről van szó.
1: Én megmondom neked őszintén, vállalom is ezt, hogy nem szimpatizálok az emberrel, mert amikor volt ez a dopping vétsége, és ahogy ott eljárt a teniszszövetség, ez így megmaradt örök életre bennem, és nagyon nem tudom úgy díjazni az ő teniszét, mert ez mindig bennem van, hogy ott bizony más sportákban kisebb dolgokért hosszú időre eltiltanak versenyzőket, őt meg nem tudom milyen apropóból, talán úgy, mint ahogy az amerikai játékos játszhatott a piros lapja után, őt is benne hagyták.
2: Nagyjából
1: a cirkuszban.
2: Pontosan így van. Ez is a tudatos felkészítés része, hogy Csilla említette, hogy bekenegették különböző testrészeit, olyasmi valamivel nem kellett volna. Ezzel egyetértek, ettől még űrtenisszel nehéz vitatkozni, azzal is, hogyha ő ezt az űrteniszt tudja hozni, akkor mindenkit összecsomagol, és azzal is, hogy de nem tudja 365 napon keresztül hozni ezt az űrteniszt, tehát magyarul teljesen érthető
3: és
2: szerintem.
3: És volt rosszul léte, ugye? Tehát volt rosszul lét, volt, hogy elveszített a teste miatt mérkőzést, úgyhogy szerintem tanultak abból. És egyébként ez tök jó, hogyha a hibádból tanulsz.
2: Meg hát az, hogy most egy olyan statisztika, amiből van 1 millió a teniszben, és mert ott is mindent ugye húzogatják a strigulákat, és nincs olyan statisztika, ami nem is gondolunk. Ez nagyon szép volt, amit mondtál, de egyébként szerintem különösebben nem motiválja az innet. Egyetlen egy fityingen nem lesz több a számlán azért, mert akkor mind a 9000-est megnyeri, vagy nem, vagy tök mindegy, úgyhogy ezen nem csodálkozom. És egyébként pedig pontosan tudjuk, és már évtizedek óta mondjuk, hogy olyan eszeveszett ez a mókus kerék, amiben tekernek a profi teniszezők, hogy az a csoda, hogy van, aki tudja tekerni.
3: Így van, persze ezzel az állandó pontvédéssel, meg minden, itt nincs más út.
2: Így vagy ugye ki kell lépni. És egyébként az az érdekes, hogy azt tud kilépni, aki igazán jó.
3: Igen.
2: Mert aki nem olyan igazán jó, annak is ugyanaz a mókus kereke van, csak ő nem tudja olyan gyorsan hajtani, vagy nem is gyorsan, hanem olyan ügyesen, és de ugyanúgy a pontokat meg kell védeni, sőt, még jobban meg kell védenie, ugyanúgy vannak a versenyek.
0: És nem biztos, hogy ki tudja termelni.
2: Nem tudja kitermelni a költségeit,
0: pontosan a költségeit.
2: Nekik még rosszabb, mint innen.
0: Díjaiból.
3: De hát hosszú távra, fiatal még, úgyhogy hosszú távra terveznek a csapatával, gondolom, és a testét. Mert ugye most nézzük, hogy ugye akkor éppen viszont... kiszállt az Alcaraz, ugye egy pillanatra, ugye?
0: Vigyázni, így van. Vigyázni kell a testére. Ha hosszú távra tervez, akkor kötelező pihenőket beiktatni. Abszolút. Ez, a, amit a Zsiga mond, tényleg ez az a vita műsor, hogy nagyon egyetértünk, de olyan embertelen a tempó, és ugyan a rendszer felépít, hogy mindenkit kisajtolnak, és állandóan úton vagy, csak látod a repülőtér, szállod a teniszpálya.
1: De a futballban is ez van. És... hát ott is BL meccsek, bajnoki meccsek folyamatosan.
2: Jó, de ez egy dolog, de most nem arról beszélünk, hogy máshol nincs így, hanem arról beszélünk, hogy ott is valamit ki kell találni, meg különben megnyekennek a jó
0: emberek. Amikor a 90-es évek végén a Hertha BSC bejutott a Bajnokok Ligájába, akkor ugye két magyar ott volt, és akkor Dárdai Pál ugye játszott a Milán ellen, meg utána a hétvégén bajnoki, és emlékszem, hogy azt mondta, hogy nekünk nagyon sok ez a BL így, de azok, akik ezt minden évben csinálják rendszeresen, hogy azok tolószékbe végzik, abba ő biztos. Vagy ezt nem lehet bírni, ezt a terhelést.
1: Na hát majd meglátjuk, hogy Sinner hogy bírja, az viszont biztos, hogy jönnek az újak, mindig jönnek a fiatalok teniszben is, itt van például Hewitt fia, aki ugye kiváló játékos volt, és 17 éves a fia, és már meccset tudott nyerni.
3: Igen, na most ugye ő a szabadkártyát kapott most a New York-i tornára, ezt a szabadkártyát ezt nem azért kapta, mert a Hewittnek a fia.
1: Washingtoni,
3: igen, igen, tehát nem azért kapta, hanem azért kapta, mert hogy ugye most ő juniorban, Wimbledonban döntős volt egyéniben.
1: Na erre nagyon kíváncsi voltam, nem vagyok ilyen szakavatott, igen. Hogy kaphatott ő 612. helyről.
3: Így van, mert ez
2: döntőzött a juniorok között Wimbledonban, igen.
3: Tehát a juniorokat azért próbálják ezzel segíteni. Na most, és én pont arra szeretnék rámutatni most, pont az ő kapcsán lehet ezt elmondani, hogy mennyire sokat számít az, hogy mikor kapsz te lehetőséget. Ugye most ő a kvaliba két szerencsés meccsen, mert mind a két ellenfele föladta, szépen feljutott. A juniorok ugye mindig kvalira kapnak egyébként szabadkártyát, majd most utána a főtáblán tudod egy jó meccset megnyerni. Megnéztem, tehát ő azért most idén már indult elég sok felnőtt tornán, ugye van ez a, ugye nagyon nehéz a teniszezők élete, de az a legnehezebb, amíg te eljutsz odáig. Amikor a 15.000-es meg a 25.000-es kis ócska tornákon Románia eldugott, nem tudom, falujába, meg Magyarországon is a, mit tudom én hol, Szabolcsba, vagy valahol indulsz ezeken a, mondjuk ott éppen teljesen jók a körülmények, de egy csomó helyen nincsen, és a kis Hewitt, hogyha most szabad így mondani, első körökbe kikapott. Tehát nem tudott tovább menni. Tehát a lehetőség, tehát az, amikor te megkapsz egy ilyen lehetőséget, mert ugye sokan azt mondják, hogy itt azért a legtöbb ember nagyon hasonló szinten van. De eljutni oda, hogy te egyáltalán játszhatsz ezeken a tornákon, az a kegyetlen. És most ő ezzel jól ért.
2: Jól ért, de ugye, hogyha nem Hewittnak hívnak, akkor nem beszélgetnénk itt x ezer kilométerre, akár Ausztráliától, akár Washingtontól.
1: Hát, igen,
2: mert akkor Smithnek hívnak, és senki nem tudna, hogy mit csinál.
3: Most hosszú idők óta ő a legfiatalabb, aki most így főtáblán.
2: Jó, hát gratulálunk neki, de ettől még biztos nem beszélnénk.
1: Nem lenne hír belőle, hogy fogalmazzunk.
3: Igen. De a példája jól mutatja ezeket a nehézségeket.
2: Persze.
1: Hát köszönjük szépen, Gyénémet Csilla, Deák Zsigmond és Somogyi Zsolt voltak ma a vendégeink, holnap is lesz hazafutás, holnap is jövök, ti nem tudom, jöttök-e, de majd megbeszéljük, hogy melyik csapatunk hogy tudott tovább jutni.
0: Számomra pedig most lesz hazafutás.
1: Köszönjük szépen,
2: az ára.
1: Nem sokára folytatjuk, mégpedig jégkoronggal majd műsorunkat.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Meccsdömping a nemzetközi kupákban. Egy gólos előnnyel utazott Örményországba a Debrecen, így jó eséllyel meg lehet a továbbjutás. A Pjunik Jereván DVSC találkozó 18 órakor kezdődik. Este 7-től a magyar bajnok Győr a luxemburgi Bissennel játszik, szintén a Konferencia Ligában. Este 8:30-től Athénban lép pályára a Paks, a nagynevű Panathinaikos otthonában. Bognár György együttese egy gólos hátrányból várja a folytatást. A Fradi ellenben 2-1-es győzelemmel a zsebében készül a holland bajnokság negyedik helyezettje ellen. A Ferencváros Twente Európa Liga selejtező visszavágója 20 óra 30 perctől hallható a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 5 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, míg a hangmérnöki pultnál Egréder István váltotta most Antal Richárdot. A tavaly februári olimpiai selejtezőn sokan felfigyeltek az akkor még csak 15, most már 17 esztendős Helcz Réka Effire, aki a felnőtt mellett az U18-as női jégkorong válogatott egyik meghatározó tagja. A tavaly ősztől Észak-Amerikában tanuló és a sportoló hokissal Virányi Zsolt beszélt.
4: Kezdjük azzal, hogy Minnesota, hiszen ott tanulsz, és ott jégkorongozol, és ez most már a második szezonod lesz, de egyáltalán hogy sikerült kipihenni az első évet?
5: Ja, sikerült szerencsére már nyáron elég sokat pihennem, a családdal elmentünk nyaralni július elején, majd most az előző 2 hétben pedig egy már felkészülés volt a felnőtt női válogatottal, szóval már nagyban megy az alapozás, és már készülök, hogy augusztus végén mehetek vissza Minnesotába, és ott a csapattal újra együtt kezdhessük el a szezont.
4: Ez a szezon miben lehet több, mire figyelsz másképp, mert most már akkor nem számítasz ugye újoncnak. Hivatalosan egész pontosan az elit középiskola neve ott Minnesotában a Shattuck Saint Mary csapatához igazoltál, ugye, és játszottál egy évet már.
5: Igen. Hát biztos nagyon jó lesz vissza térni, úgymond úgy, hogy már nem az első év, és tudom, hogy mi, hogy működik, és biztos vagyok benne, hogy a edzőknek is sok elvárásuk van az idei szezontól. Nagyon szeretnék már ugye az első számú csapatba bekerülni, és nagyon sok esélyem is van rá a megbeszélések alapján, amiket az edzőkkel végeztem. Szóval biztosan egy nagyon jó szezon elé állunk, és nagyon várom már, hogy újra együtt játszassak a lányokkal.
4: Említetted a válogatottat is, hogy volt 2 hét edzőtábor, az a nyaralás után például mennyire esett jól, és ne felejtsük el, hogy augusztus végén lesz egy németországi szokásos felkészülési torna a felnőtt válogatottal. Mire készültetek, milyen a mostani női felnőtt válogatott?
5: Nagyon jól esett már a nyaralásunk után, már nagyon hiányzott a jég, ezért nagyon jó volt újra jégen lenni Mátyásföldön, és találkozni a lányokkal. Eltérően a mostani évben nem skill tábor volt, ahogy az előző 3 évben, hanem egy ilyen high performance camp, ami már azt jelenti, hogy már készülünk a Európa kupára áprilisban, de most a legközelebbi esemény az ugye az augusztusi torna lesz Németországban. Már ugye a taktikai elemeket gyakoroltuk, előny, hátrányokat, mindenhova egy kicsit javítottunk, és így jól fejeztük be a felkészülést.
4: Amit említettem, az most mennyire zavaró, hogy csak jövő novemberben lesz a világbajnokság, tehát áttér egy őszi rendezésre a női világbajnokság, akár a divízió 1/A-ban, akár az Elit VB-n, és ti majd ugye onnan próbáltok Milánóból feljutni az Elit VB-re, tehát magyarán áprilisban lesz a szintén említett Európa Kupa, ami meg egy új sorozat.
5: Igen, hát mindenképpen megváltozott a szezonunk, így azért az edzők is nagy kihívások elé állnak, hogy mi lenne a legjobb ugye a szempontból, hogy hogy pihenjünk, és hogyan legyen a felkészülésünk. Szerencsére így is lesz ugye egy nagyobb világeseményünk áprilisban, mint az előző években, szóval ez nagyon nem fog megváltozni. A tekintetben természetesen, hogy nem egy VB lesz, hanem egy Európa kupa. Majd novemberben ugye azért is alakították el a rendszert, hogy sokkal több lány részt tudjon venni, ugye, és nem kell elkérniük magukat már a profiligákból. Ezért biztosan nagyon jó lesz, hogy most novemberben lesz. Ugye ugyanúgy majd nyáron lesz a felkészülésünk, sokkal több dolgot kell majd csinálnunk, mert nem lesz annyi időnk, mint tavaly volt, de mindenképpen nagyon várom már, és biztos nagyon jó lesz.
4: Az iskolára és a tengeren túlra egy kicsit átkalandozva, itt a Nemzeti Sportrádióban Hízler Réka Effivel, női jégkorong válogatottunk egyik kiválóságával. Mi az, amit nehezebben tudtál megszokni ott az első évben? Tehát a tanulás és az élsport, illetve a versenyzés, az edzések, az hogyan összeegyeztethető ott a tengeren túl? Mert ha jól emlékszem, azt mondtad korábbi interjúban, hogy azért ott nagyon figyelnek rátok.
5: Igen, hát azt mondanám, hogy számomra az egyik legnehezebb dolog az a nyelv volt. Nem beszéltem olyan jól angolul, ezért az kifejezetten egy probléma volt kint, amikor kiértem, de nagyon pozitívan és nyitottan álltak hozzá a tanáraim is, a csapattársaim is, ezért ezt nagyon könnyű volt így úgymond felhozni, és ez ugye a tanulást könnyebbé tette idővel. A sportban pedig úgymond szerintem nagyon könnyen ment minden, szóval nem voltak ilyen kihívások, ahogy mondtam, és tényleg mindenki nagyon nyitott, és sokkal könnyebbé teszik el a beilleszkedést.
4: Hány hónapba telt, mire ez az angol akkor úgy összeállt, pedig te egy vagány fiatal csajszi vagy, tehát azt gondolom, hogy az könnyen megy, de hát ezek szerint a budapesti angol ugye az nagyon más, mint ott kint a tengeren túlon, amit beszélnek.
5: Hát igen, nem is tanultam itt Magyarországon angolt, mert én németes voltam, csak 2 évet, mielőtt kimentem, szóval nem az volt, hogy megértettem mindent, amit mondanak, csak még nem mertem annyit beszélni, mert attól féltem, hogy elrontok dolgokat, de ez, hát emiatt nem kellett aggódnom, mert mindenki meg van ott lepődve, úgymond, hogy valaki beszél egy másik nyelvet ilyen szinten. Szóval még menőnek is tűnök kint, hogy úristen, hogy mennyi nyelvet beszélek, ami azért itthon pedig úgymond elvárás. Ezért úgymond, hát szerintem egy ilyen másfél hónap kellett ahhoz, hogy teljes mértékben már úgy legyek, hogy már nem félek, nincs problémám, mindent meg tudok oldani egyedül. Nem volt olyan hosszú idő.
4: A település neve ugye a Minnesota állambeli Faribault, ahol van ez a Shattuck St. Mary's középiskola és annak a csapata, ahol játszol. Hogy telik egy napod ott?
5: Hát általában reggel van az edzésünk a csapattal, mielőtt még a suli elkezdődne, ezért elég korán kell minden nap kelni. Átsétálok általában mindig a iskolába, vagy az iskolán keresztül a csarnokba, és ott hát ilyen 7-kor kezdődik a csapattal a jegesedzés, annak 8:30 körül van vége. Így, hát igen, az első óránk nincsen emiatt, de a másik órára már beérünk, és ott iskolában vagyunk egészen 4 óráig, és 4 óra után pedig hát mindenki azt csinál úgymond a csapatban, amit szeretne, hogyha saját magad, tehát ha szeretnél mondjuk a lövésedbe fejlődni, akkor elmész lőpadozni, ha szeretnél jégre menni, akkor vannak ilyen szabad jegek edzőkkel, ahova fel tudsz menni és dolgozni az egyes skilleken, amiket szeretnél. Azután pedig a iskolában van vacsora, ott mindenki ott szokott általában együtt a csapattal vacsorázni, utána pedig visszamegyünk mindig a kollégiumba, és hát nem szoktak olyan hosszúk lenni az éjszakák, mert reggel mindig kelni kell korán.
4: Visszatérve a női jégkorong válogatotthoz, az U18-ashoz is, ami januárban a BBN megpróbál megint bent maradni, most majd Csehországban, Osztravában. Milyen az átmenet? Hogy alakul? Mert ugye nagyon sok fiatal tehetség már a felnőtt válogatottba is bekerült, bemutatkoztatok, és bizony-bizony nagyon fiatal még ez a felnőtt válogatott is. Ki tudja, hogy, hát csúnyán mondom, hogy a nagy öregek, de azok, akik már régóta ott vannak, meddig jégkorongoznak, és mekkora a merítés? Hogy érzed?
5: Nagyon jó szerintem női jégkorongnak az utánpótlása, ugye ez bizonyítja azt is, hogy nagyon sok fiatal már be tudott mutatkozni a felnőtt válogatottba. Most ugye ebben az évben a 2009-es korosztály lesz a legidősebb az U18-as válogatottba, szóval ez egy új élmény nekem is, mert elég ritkán vagyok én a legidősebb. Nagyon szomorú is vagyok, meg boldog is, hogy sajnos ez lesz az utolsó évem az U18-szal, de hát eljött ugye ez az idő is. Nagyon, most is nagyon jó volt ebben a táborban, ahol voltunk, hogy meg tudtam ismerkedni a még fiatalabbakkal, akikkel mondjuk nem találkoztam még annyit, és majd lehetséges, hogy a csapattársaim lesznek. Abból a szempontból pedig, hogy ennyi fiatal van a felnőtt válogatottban, szerintem ez mindig nagyon jó, mert új nézőpontokat, új játékstílusokat tudnak hozni, és ezáltal ugye úgymond az idősebbek is a felnőttben tudnak tanulni, mi is tudunk tanulni tőlük, amiket ugye ők már képviselnek ebben a felnőtt válogatottban, a tapasztalatot, a tudást, ezért jól működik ez a rendszer, hogy egyre inkább így leszünk jobbak, hogy egymást fejlesztjük.
4: Zárásra azért áruld el nekem, hogy Olaszországban, a tengerparton vagy a nyaralás során mi az, ami a legjobban tetszett? Tehát olyan vagy, aki kifekszik a partra, aztán ott pihen, vagy más programokat is keresgéltetek?
5: Mi nagyon egy ilyen városnézős család vagyunk, szóval elég sokat mozgunk a nyaralásaink alatt. Elmentünk például egy biciklitúrára is a hegyekbe, tehát ilyen sportolós nyaralást végzünk, de azért az utolsó 4 napban már egy a Gardatónál feküdtünk a parton, ami azért mindig jó, mert általában végig alszom a napokat, mert olyan fáradt vagyok már a nyaralás végére. Szóval biztosan az lenne a legjobb pillanat a nyaralásomnak, hogy amikor végre már olvashatok a parton, meg aludhatok.
3: Kedves hallgatók, Heisz Réka Effivel, az U18-es és a felnőtt válogatott tagjával beszélgetett Virányi Zsolt, aki Észak-Amerikában tanul és sportol jelenleg. Hamarosan folytatjuk műsorunkat, mégpedig a Nemzeti Sportiradóval, Regős László Pállal.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Ma 4 magyar labdarúgó csapat is pályára lép valamelyik európai kupasorozat selejtezőjében. A férfi kardválogatott a negyedik, míg a női törcsapat az ötödik helyen végzett a VB-n. A hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Közel tökéletes teljesítményre lesz szüksége a Ferencvárosnak ahhoz, hogy tovább jusson a Twente ellen a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójából. Erről beszélt a csapat kapusa Dibusz Dénes. Az FTC az idegenbeli 2-1-es győzelme után ma 20 óra 30 perctől fogadja a visszavágón a holland együttest. További részletek Csík Dániel összeállításában.
4: Mindenképpen megpróbál ismét betalálni Leni József. A Ferencváros a VB-t is megjárt csatárának 2 góljával nyert 2-1-re a Twente elleni párharc első mérkőzésén az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az idegenbeli siker ellenére egyáltalán nem vár könnyű feladat a magyar kupa címvédőjére.
5: Közel tökéletes teljesítményre van szükség ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni.
4: Dibusz Dénesék a nemzetközi porondon remekül kezdték a 2026-27-es idén. Az Európa Liga selejtező első fordulójában kettős győzelemmel búcsúztatták a szerb Vojvodinát, majd következett a Twente elleni 2-1-es siker Hollandiában. Az FTC belga középpályása Philippe Romans azt mondta, csütörtökön ugyanolyan harcos összecsapásra számít, mint amilyen a múlt heti volt.
6: To fight with each other as a team.
4: Csapatként kell küzdenünk egymásért, és a lehető legtöbbet segíteni a másiknak. Az első meccsen a labdával is voltak jó pillanataink, és azt is bebizonyítottuk, hogy milyen fizikálisan tudunk játszani. Szerintem erre a két dologra kell fókuszálnunk, és mindent ki kell adnunk magunkból. Senki ne gondolja, hogy a 2-1-es előnyünk miatt ez már lefutott meccs lenne. Úgy kell erre tekintenünk, mintha egy teljesen új mérkőzés kezdődne, és meg kell próbálnunk győzni, mondta a sajtótájékoztatón a belga hátvéd. A bajnoki rajt már nem sikerült ilyen jól a Ferencvárosnak, amely ugyan kétszer is vezetett Pakson, de végül 4-2-es vereséggel kezdte az OTP Bank ligát. Borbély Balázs vezetőedző egyáltalán nem pánikol az eredmény miatt. Az FTC nyáron kinevezett trénere látott pozitívumokat is a vasárnapi mérkőzésen.
7: A vereséget szenvedtünk, de ez ugyanúgy hozzátartozik a futballhoz. Annak ellenére, hogy kikaptunk hétvégén, szerintem sok jó dolgot mutattunk. Sok jó dolgot kaptunk a játékosoktól is. Nyilván nem örülünk a vereségnek, de tanulunk belőle, és levonjuk a konzekvenciákat, és majd a jövőben ezt felhasználjuk.
3: A labdarúgó konferencia ligában pedig 3 magyar csapat lesz érdekelt ma este. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen múlt héten a selejtező második fordulójának első mérkőzésén 6-2-re nyerte a luxemburgi Attert Bissen otthonában. A mai találkozó 19 órakor kezdődik majd. A visszavágót megelőzően Vitális Milán, az Eto válogatott középpályása így nyilatkozott Cseszregi Balázsnak.
8: A 4 mérkőzésen rúgtatok összesen 10 gólt, beleszámítva a vasast, és kaptatok 7-et. Az eddigi tét mérkőzéseken.
9: Igen, azt számunk nem hazudnak, ahogy említetted. Ugyanakkor ezért úgy gondolom, hogy tényleg csak az eleje annak, hogy megismerik az vezetőedzőt, illetve még ebben elsajátítjuk azt, hogy mit szeretne velünk játszani. Én úgy gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy szép számok azok, amelyeket rúgtunk, de lehetnének azok jobbak, amelyeket kaptunk, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mi a probléma. Ahogy pont említették a mai sajtótájékoztatón, főleg a defenzív része, a közvetlen pontrugások, illetve az átmenetek védekező irányba. Megbeszéltük, levideóztuk, szerintem tudjuk, hogy mit kell javítani, és bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken jobb számokat fogunk produkálni.
8: Mert hogy ezek egyébként tavaly is a mérkőzések egy részében okoztak problémát, csak nem volt ennyire feltűnő.
9: Igen, nem akartam említeni, de tavaly is igazából a legdominánsabb csapat voltunk a bajnokságban, és hát szerintem vele járója volt, hogy nem annyira, de akkor is érezhető volt, hogy az átmenetek, illetve a pontrugásokban van az ellenfélnek esélye. Most én úgy gondolom, hogy most még ez jobban látszik az új edzőnél, de biztos vagyok benne, hogy az idővel el fog tűnni, vagy nem eltűnni, hanem redukálni fog azt, hogy ezekből gólokat kapunk.
8: Miben más az a játék, amit Efraín Juárez kér?
9: Én úgy gondolom, hogy sok minden nem változott a csapatrendszerében. Ő szeretne egy agresszívabb letámadást gyakorolni velünk, illetve egy nagyon kompakt középső zónát, amennyiben ki tudtak jönni mögénk. Én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb tökéletesedni fog, tehát efelől készségem nincsen. Én tényleg bízom benne, hogy majd a munka be fog érni.
8: Mi gondolsz, reális lehet a főtábla annak ismeretében, hogy Luxemburg után jön egy elég erősnek tűnő Riga, aztán meg majd még ki tudjuk, ha tovább megy a csapat?
9: Nem szeretnék előre menni, nyilván most nem fogok hazudni, hogyha már kicsit gondolok a következő fordulóra. Igen, pont néztem, a lett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőket, páran ismerik innen.
8: Mert hogy Daca edzője, Adrián Guláról van szó.
9: És a Borbély Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még több, még jobb felkészülés kell arra a csapatra. Ugyanakkor nem szeretnék előszeredni. Nyerjük meg a meccset, és akkor utána majd velük foglalkozunk.
3: Pályára lép ma este a Debrecen is a konferencialiga selejtezőjében a második forduló visszavágóján. A DVSC 1-0-ás előnyel utazhatott Örményországba a 18 órakor kezdődő Pjunik-Jereván elleni második mérkőzésre. Szabó Bence a klub korábbi játékosával, Tisza Tiborral latolgatta az esélyeket.
10: Hát a Debrecen most teljesen egy új szezont kezd minden szempontból, hisz azért egy új edző, egy új szakmai stáb, és nagyon sok olyan játékos került be a debreceni csapatba, aki előtte nem volt, és hát kulcsjátékosok távoztak, úgyhogy olyan messze menő következtetés szerintem most így az első mérkőzésekből nem lehet levonni. Viszont én azt gondolom, hogy azért nagyon pozitív az, hogy az első mérkőzésen nyert a csapat, és nagyon örültem neki, hogy a Cibla Szórián góljával nyertek, hisz nekem is az van hozzá közöm, hisz azért sokat foglalkoztam én is vele, úgyhogy nekem ez egy személyes jó érzés, de én azt gondolom, hogy a Debrecenben bőven benne van az, hogy tovább jusson. Nyilván ez a csapat ez egy olyan ellenfél volt, akit nem nagyon ismertünk, de ettől függetlenül veszélyesek voltak helyzeteik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó visszavágó lesz, de nagyon bízom a csapatban, hogy tovább fog jutni.
11: Hát ugye a bajnoki kicsit ellentétes volt, mert ugye a Puskás Akadémia ellen egy 2-0-ás vereség lett a vége, de hát az egy nagyon, hogy úgy mondjam, kicserélt gárda volt, ez képest talán így az edző is kereste valamelyest a kezdőcsapatát, vagy mondjuk akár azt is felvetettem, hogy rotálni szeretett volna, és nem sikerült túl jól eredmény szempontjából.
10: Igen, hát nem csak eredmény szempontjából, hanem a mutatott játék se volt jó szerintem, és ezt ki kell, hogy mondjuk. Picit kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy a bajnokság elején nem feltétlenül arról kellene, hogy szóljon, hogy rotáljon a csapat, és én úgy gondolom, hogy az első mérkőzésen akkor is a legerősebb összeállításba kellett volna pályára lépte, ha ez egy kicsit kockázatos a visszavágóra nézve. Nem tudom, tehát ez egy nehéz dolog, ezt nyilván az edzőnek kell eldönteni, hogy mi a prioritás, de én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a Debrecennek hatalmas prioritásnak kell lenni az is, hogy a magyar bajnokságban egy olyan kezdés legyen, vagy egy olyan játékot mutasson, ami a jövőre nézve pozitív.
3: Este 8:30-tól pedig a Paks Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután egy hete az első mérkőzésen 2-1-re kikapott hazai pályán. Az FTC és a Debrecen mérkőzését az M4 Sporton, míg a Győriek és a Paksiak összecsapását a Dunavördön láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kedves hallgatóink, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk, hiszen 18 órakor megkezdi a Debrecen csapata a mai kupasorozatot. A magyar labdarúgó csapatok visszavágót játszanak. A Debrecen 1-0-ás előnnyel érkezik a Pjunik Ereván otthonába. Szabó Bence kollégám pedig azt a Varga Kevint hívta föl, aki a válogatottban is szerepelt, és korábban a Debrecen kiváló játékosa volt. Vele beszélgetett a Debrecen esélyeiről.
2: Milyen érzésekkel várod te ezt a visszavágót, mint egykori debreceni játékos, mennyire vagy bizakodó a továbbítást illetően?
3: Igen, én nagyon bizakodó vagyok, kint voltam múlt heti mérkőzésen is a Nagy Erdély stadionban. Úgy gondolom, hogy megérdemelt győzelmet aratott a Debrecen, viszont ez egy klasszikus, tipikus ilyen első európai selejtező mérkőzés volt. Úgy gondolom, hogy nem alkott rossz erőt az Örmény csapat se, kellemetlen játékstílust folytattak, de bízok benne, hogy a Debrecen 1-0-es előnyről meg tudja őrizni az előnyt, és tovább jut a következő.

0: Azért volt minimális változás, azért az mindenképp nagy szó, hogy két játékost is tudtak értékesíteni külföldi bajnokságokba, ez mindenképp elismerés a klub számára, és mindenképp pozitív reményt adhat a feltörekvő fiatal játékosok számára, vagy akár a már alapemberré váló fiatal játékosok számára. Úgyhogy Debrecen egy nagyon jó hely ahhoz, hogy tényleg az ember sikereket is érjen el, mind csapatilag, mind egyénileg. Úgyhogy abszolút bizakodó vagyok. Nyilván kérdés, hogy ezeket a kulcsjátékosokat, akár Bárány Donátot, vagy Szűcsöt mennyire tudják pótolni. Azért a csapat magja megmaradt, úgyhogy az új igazolásoknak pedig ugye minél hamarabb megfelelően be kell illeszkedni, és fel kell venni a ritmust, úgyhogy abszolút bizakodó vagyok.
1: És akkor a visszavágóról így milyen játékot vársz a Debrecentől? Ugye azért Örményországban nem biztos, hogy olyan könnyű lesz nyerni.
0: Abszolút, hát nyilván volt debreceni játékosként azért biztos, hogy nem csak a védekezése lesz a hangsúly, szerintem az nem is tenne jót a csapatnak, hogyha ráülnének erre az 1-0-ás eredményre, de úgy gondolom, hogyha egy stabil pozíciókból el tudnak menni a gyors játékosok a szélen, vagy akár majd, hogyha az eredmény továbbra is a Debrecennek fog kedvezni, onnantól a vége felé ugye egyre jobban ki fog nyílni az Örmény csapat, és ott esetleg elmenni, a széleken mögéjük kerülni az abszolút előny lehet, vagy akár tényleg láthattuk a Loki pontrugásból is mennyire erős azért Zsuzsák Balázs barába, az még mindig nemzetközi szintű, és akár egy szöglet vagy szabadrugásból is szerezhet gólt Loki. Úgy gondolom, hogy kulcsfontossága a Loki számára, hogy szerezzen gólt. Hogyha meg lesz az a gól, akkor bízom benne, hogy ez az együtt a továbbjutás. Úgy gondolom, hogy nem csak a klubnak, hanem egész Debrecen városának sokat jelentene egy továbbjutás. Ahogy látom, a következő forduló, esetleges következő fordulóba, akár a Köbenhavn ellen is játszhatna a Debrecen, az mindenképp egy nagyon nagy lehetőség lenne, mind akár, ahogy említettem, a fiatal lokisták számára is, vagy akár tényleg bármelyik játékosnak, hogy egy rangos európai csapattal tudjanak egy nemzetközi mérkőzést játszani, és pedig mind a várost szerintem megmozgatná egy ilyen esetleges mérkőzés, de ehhez pedig kell a holnapi siker.
1: Hát gondolom azért azt sokan elvárják Debrecenbe is, hogy ez meglegyen, de hogyha tovább tekintünk, akkor egy Kopenhága elleni mérkőzés azért az valószínűsíthető, azért a végét is jelenteti a nemzetközi szereplésnek. Tehát ilyen tekintetben az lehet elvárás, hogy odáig azért csak el kéne jutni?
0: Igen, gondolom fejben mindenki így kalkulál, hogy ezen az Örmény csapaton tovább kell menni, és a Köbenhavn lesz pedig a vége. De hát a futballban láttunk már nagyon sok, akár mondhatom meglepetés, vagy papírformán kívüli eredményt, ezért is kell nagyon óvatosnak lenni a holnapi mérkőzésen, de gondolom, hogy van annyi rutina a debreceni csapatban, játékosokban, meg szerintem a stáb is fejvi erre a figyelmet, hogy ne tekintsen senki előrébb, azért láttuk, hogy a hazai pályán se volt azért annyira sima a győzelem, még ha megérdemelt is volt, azért nagyon nehéz gólt lőni, láthattuk is egy szép átlövésből született a gól. Úgyhogy nyilván ott a következő fordulóban azért két meccsen jobban kijön a különbség a csapatok között, de hát láthattuk például a Ferencváros is a Twente-nél tudott győzni, nem akarok párhuzamot vonni a kettő között, de bármi megtörténhet. Igazából az már az egész publikum számára egy elfogadható, hogyha tényleg tovább megy a Debrecen és ott véget ér. Azért is mondom azt, hogy most még nagyobb a nyomás a debreceni srácokon, hogy a következő meccset mindenképp sikerrel hozzák, utána pedig úgymond lekerül ez a fajta nyomás, és teljesen felszabadultan futballozhatnak, úgyhogy, de hát ez a futball része, ettől is szép ez a sport.
1: Vonjunk egy kicsit nagyobb képet, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy szerinted, hogyha majd arról beszélünk, hogy főtábla, akkor hány magyar csapat szerepelhet rajta?
0: Hú, hát ez érdekes lehet. Úgy gondolom, hogy a Paks egy nagyon-nagyon nehéz ellenfelet kapott a Panathinaikosszal, minden bizonnyal nekik itt véget is ér az európai szereplés. A Debrecennek is nagyon nehéz bejutni a főtáblába, vagy a főtáblára, azért őket se tudnám oda venni. Azért a Ferencvárosban minden évben bízunk, főleg most, hogy ugye nem is a Bajnokok Ligájába kezdték, ugye, hanem az Európa Ligába, főleg ezután a Twente győzelem után. Én bízok benne, hogy a Fradi egy nagy bravúrral akár az Európa Liga főtábláról is, de a

0: konferencia ligában mindenképp, oda várom őket, a Győr pedig stabil csapat, sajnálom nagyon, hogy a Bajnokok Ligájában az első fordulóban már távozniuk kellett, ugye ott, hogyha tudtak volna menni, akkor nagyobb esélyük lett volna a konferencia ligára, de én titkon azért bízok abba, hogy végre két csapatunk is lesz nemzetközi porondon, úgyhogy én most azt mondanám, hogy lesz két csapat.
1: Legyen akkor így, és hogyha nem maragsz, akkor egy kérdést feltennék rólad is, hogy ugye legutóbb a Honvéd játékosa voltál, most jelenleg mi a helyzet veled, mi újság veled?
0: Igen, jelenleg ugye ott a Honvédnál opciószerződés volt, azt nem folytattuk, és most pedig szabadon igazolható vagyok, úgyhogy jelenleg külön edzek és várom a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, Varga Kevinnel, a Debrecen korábbi válogatott játékosával beszélgetett Szabó Bence. Nem sokára, 18 órakor kezdődik a Debrecen visszavágó mérkőzése a Punik Jereván otthonában. Természetesen majd közvetítjük ezt a körkapcsolásban. Ezzel a hazafutás végére értünk. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Balázs volt, a hangmérnök pedig Egréder István. Mindjárt jön nálunk itt a Nemzeti Sportrádióban a körkapcsolás.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 17 óra 45 perc van, köszönti önöket a műsorvezető Balogh Balázs, a mai nap szerkesztője Cserjés Bendegúz Balázs és Egréde István a hangmérnök a Körkapcsolásban, ahol rengeteg futballal szolgálhatunk, hiszen a magyar labdarúgó csapatok visszavágó mérkőzéseket játszanak a nemzetközi kupában. Az első találkozó majd 18 órakor kezdődik, ahol Jerevánban kell az egygólos előnyt megőriznie a debreceni csapatnak, hiszen az első meccsen a debreceni gárda Cibla Flórián góljával 1-0-ra nyerni tudott. Közvetítjük tehát természetesen ezt a találkozót is Olasz Gergő jóvoltából. Aztán 19 órától az Eto FC Bissen visszavágott, hát ott azért talán nem lesznek körömszakadtáig zajló izgalmak, mert 6-2-re nyerte a Győr idegenben az első meccsen. Cseszregi Balázs lesz majd, aki kommentálja a találkozót. 20 óra 30 perctől pedig két mérkőzés is lesz, de még lehet, hogy a 19 órás meccs is tartani fog, sőt biztos, és a vége legalábbis. Közvetítjük a Ferencváros Twente visszavágót, valamint a Panathinaikos Paks konferenciáliga selejtező visszavágóját is. Ez a mai kínálatunk. Mindenek előtt azonban köszöntöm a stúdióban Bene Ferenc szakkommentátorunkat. Egy rövid, pici kis mondatot mondjál nekem erről a mérkőzésről, mert hogy mindjárt kapcsolunk Olasz Gergőz az összeállításokért. Ez az egy gólos előny a Debrecennek elég lehet, vagy azért ehhez még kell hozzátenni kint Jerevánban, Feri?
2: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Én Lang Ádám szavaihoz csatlakoznék, hogy nem feltétlenül az 1-0-as előnyből kell kiindulni, hanem kell játszani egy olyan mérkőzést, ami a Debrecen oda teszi magát, és fölviszi a pályára gyakorlatilag úgy minden tudását, mintha ez lenne az első mérkőzés. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy 1-0-ra vezet a Debrecen, és ezt a meccset ki kell bekelni, meg kell őrizni, akkor bizony problémáink lehetnek.
1: Na hát nézzük, hogy milyen csapattal áll föl például a Debrecen együttese. Már is kapcsolunk Olasz Gergőhöz. Szia, Gergő!
3: Szia Balázs, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. A hétvégén egy igencsak felforgatott kezdő 11-jel állt ki a Debrecen a Puskás Akadémia ellen. Ennek meg is lett a böjtje, mivel a bajnokságban az első fordulóban egy 2-0-ás vereséget szenvedett a nagygyárdai stadionban. Ám a lényeges kérdés az az, hogy ma hogyan állt föl. Múlt héten csütörtökön a két együttes első találkozóján Debrecenben, szintén a nagygyárdai stadionban 1-0-ra nyert Cibla Flórián góljával a Punic Jereván ellen a Debrecen. Ahhoz a kezdőhöz képest, amelyel akkor felállt a DVSC, három változás mindössze, ebből ráadásul egy kényszerű, hiszen Hoffmann nincs ott a keretben a jobboldali belsővédő pozíciójában. Na de a kapuból indulva, Andrejev kezd ma a DVSC kapujában, Kusnyír, Mehias, Lang és Guerreiro a négy hátvéd jobbról balra, kikerült itt Terca, valamint kikerült Hoffmann, akit már említettem, a rutinus jobboldali belsővédő. A középpályán Boskovics, Patai, valamint Dzsuzsák kapott helyet, itt Szerzsi Samper került ki, Patai az ő helyén játszik, majd valószínűleg védekezőbb szerepben, hogy Dzsuzsák tudjon teljesen az irányításra, a játék szervezésre összpontosítani. A jobb szélén Kocsis, a bal szélén Cibla, aki gólt szerzett az első mérkőzésen, és az egy győztes találat lett így végül, és Baldoni kezd a center pozícióban. Ezzel szemben a Punic Jereván kezdőcsapatában is azért van egy-két változás a mai mérkőzésen. A kapuban maradt Avagyan, ahogyan azt már a múltkori találkozón, a múlt hét csütörtöki találkozón is tette. Az örmény csapatban a jobb hátvéd Iszlamovic, Kovalenko, valamint Vakulenko a két belsővédő, Kenurgios a bal hátvéd, egy 4-3-3-as rendszerben játszik majd minden bizonnyal a Punic Jereván. A jobboldali középpályás Kulikov, Harutyunyan a középső középpályás, Hofánisján a baloldali belső középpályás, és akkor a támadó sorban jobbról balra James Santos, Simonyan, valamint Pikis. Így tehát 4-3-3-ban áll föl remélhetőleg, vagy hát vélehetőleg mind a két együttes, a találkozó pedig nagyjából 12 perc múlva kezdődik. Hajrá Debrecen, a szó a stúdiói.
1: Köszönjük szépen, természetesen majd a mérkőzés elejére kapcsolunk vissza Olasz Gergőhöz, de továbbra is Bene Ferenccel beszélgetünk. Ugye egy szóval már említetted, hogy nem abból kell kiindulni, hogy egy góllal nyert a Debrecen együttese, de miből kell kiindulni? Abból, hogy azért azon a mérkőzésen, legalábbis az én meglátásom szerint, ott is lehetett volna egy picit más is a vége, szerencsére nyertünk, mert volt rengeteg helyzete az örményeknek, vagy abból, hogy bizony a Puskás Akadémia ellen a bajnokság első fordulójában, hát igencsak alul teljesített a Debrecen.
2: A Puskás elleni bajnoki mérkőzésből semmiképpen sem szabad kiindulni, hiszen Gert Remmel vezető edző jól láthatóan egyértelműen azzal a szándékkal küldte azt a csapatot, hogy pihentesse idézőbe téve az A csapatát a nemzetközi kupa találkozóra. Az más kérdés, hogy belefér-e ebbe a debreceni keretbe, hogy 6 helyen megváltoztatja a kezdőcsapatot, hát az alábbi ábra azt mutatja, hogy nem, hiszen sima vereséget szenvedtek hazai pályán, tehát abban a mérkőzésből semmiképpen sem szabad kiindulni. Maximum mentálisan azért egy jó felpaprikázottabb, véleményem szerint motiváltabb Debrecennek kell pályára lépnie, már csak a bajnoki vereség miatt, talán ilyen közvetett hatása lehet annak a találkozónak. De térjünk vissza inkább a mai találkozóhoz, hogy az előző mérkőzéshez képest apró változtatások vannak, és úgy vélem, hogy Gert Remmel vezetőedző inkább a nemzetközi kupa találkozóra összpontosít, és a legjobb összehetésbe küldte pályára a Debrecent. Igazából a Jereván az örmény futballnak egyfajta képviselője, és az örmény futball jellemzően a párharcokat erőlteti, jellemzően a második labdákra koncentrál, tehát hogyha egy ilyen verekedő, sok párharccal tarkított mérkőzésbe belemegy a Debrecen, akkor bizony problémái lehetnek. Az első pillanattól kezdve véleményem szerint nekünk fog esni az ellenfél, megpróbál minél hamarabb gólt szerezni. A Loki abban az esetben juthat tovább, hogyha csak és kizárólag a játékkal és a saját játékával foglalkozik, természetesen sokkal, de sokkal koncentráltabban, és főleg elől jobb teljesítményeket kell nyújtani, mint az első mérkőzésen. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy lehozták nullára a találkozót hazai pályán, de azért nem volt egy igazán zökkenőmentes védekezés az sem.
1: Ugye sokszor hangzott el itt a stúdióban, a legutóbbi bajnokságban a Debrecen felül teljesített. Hát most kell felül teljesíteni, vagy elég lesz mondjuk ez a teljesítmény, mint a hazai mérkőzésen a Jereván ellen?
2: Hát véleményem szerint a hazai mérkőzésen is azt lehetett látni, hogy dacára annak, hogy a Punic jobban kezdte a mérkőzést, és több helyzete volt, és főleg számomra az első fél idei játék volt ijesztő, hiszen ott akár több gólos vendégvezetéssel is fordulhattak volna a csapatok. Most remélem tanult ebből a Loki, és első pillanatok ezen megfelelő fordulatszámon kezdi a találkozót, mert akármennyire is a futballal kell foglalkozni, azért ha nem veszik fel a megfelelő fordulatszámot és a megfelelő agresszivitást, akkor bizony problémái lehetnek a mieinknek. Viszont visszatérve az első találkozóra, tehát én azt mondom, hogy azzal valamelyest egyetértek, hogy a Debrecen felül teljesített az előző bajnokságban, de hát azt hagyjuk, megérdemelték, és tényleg nagyon jó futballt játszottak. Most egy picit attól aggódok, hogy vajon Báránynak a távozásával nem igazán látom még a tetejét a csapatnak. Ezáltal Kocsisra és Sziblára még fokozottabban nagyobb nyomás hárul azáltal, hogy gyakorlatilag tőlük várja a közönség, meg hát valószínűleg a szakvezető és a gólokat. Viszont egyiket se úgy ismerem az eddigi magyarországi pályafutásuk alapján, hogy egy nagyon gólerős játékosok lennének. Inkább a szélső bontásban jeleskednek, illetve inkább a gólpasszokban. Tehát az újonnan igazolt Baldoni remélem egyre jobban megtalálja magát.
1: Hát eddig annyira nem találta.
2: Hát igen, az első mérkőzés alapján nem igazán érzem Bárány szintű labdarúgónak, de hát azt már sokszor elmondtam én is, hogy egy mérkőzés alapján ne ítéljünk.
1: Most egy picit lépjünk tovább, mert ugye a sűrű menetrend miatt nem nagyon lesz idő a többi mérkőzés előtt ilyen hosszabb felvezetést tartani. Nézzük egy picit ezt a győri mérkőzést. Hát azt gondolom, hogy a fogadóirodák erre nem is adnak tipp lehetőséget. 6-2-re győzött idegenben a Győr. Mi más lehet, mint kettős győzelem?
2: Nincs kételjem az Etóval kapcsolatban, inkább az a szomorú valóság, hogy nem a Bajnokok Ligás elejtezőben tudják folytatni, hiszen én úgy vélem, hogy az előző fordulóbeli kiesésük az azért már egyfajta rossz ízzel látja el az egész kupasorozatot, viszont meg kell ragadni a lehetőséget, és a Konferencia Ligában minél tovább kell jutni. Az nem kérdés, hogy hát igazából a sportban senkit nem szabad lebecsülni, és mindig tisztelnik az ellenfelet, de úgy gondolom, hogy ez a Bissen-Luxemburgi ellenfél, ez én úgy gondolom egy erős NB2-es csapatnak felel meg. Nem tudom elképzelni, hogy az Eto ne nyerjen hazai pályán. Szerintem különösebben sok szót nem érdemel ez a találkozó. Abból a szempontból, hogy azért nyilván természetesen Juárez vezetőedző komolyan veszi a mérkőzést, és úgy vélem, hogy egy-egy apró változtatással, meg fiatalok beépítésével, de a legjobb összehetésben lépteti pályára a csapatát.
1: Panathinaikos Paks, majd 20 óra 30 perckor, ugye a konferencia a selejtező visszavágójára egy gólos hátránya érkezik a Paks 2-1-re kikapott Pakson. Ott mit vársz, nyílt sisakos harcot, Bognár György félre stílust?
2: Igen, na az egy nagyon-nagyon érdekes találkozó, és nem tudom mennyire térképezi föl a görög csapat a Paksot, de én egy magyar csapattól nemzetközi kupában, amikor hazai pályán vereséget szenved, akkor különösebben nem várok nagy csodát, és az idegenbeli mérkőzés most is azt sejteti, hogy egy sima Panathinaikos továbbjutás következik, de ha valamelyik csapat tud tényleg felszabadultan mindent egylapra feltéve támadójátékkal előrukkolni, akkor az a Paks. Nem látok sok esélyt, még egyszer mondom, hogy idegenbe kivívják a továbbjutást, de amennyiben az első gólt megszerzi a Paks, és mondjuk a Panathinaikos játékosai egy kicsit lenézik a magyar ellenfelüket, akkor a Paks tényleg képes lehet arra, hogy akár 3 gólt is szerezzen Görögországban. De mondom, a realitás azt sugallja, hogy amennyiben tényleg a Panathinaikos komolyan veszi a találkozót, és megfelelően áll hozzá, akkor kevés esélye van a Paksnak, de én egy pici halvány reménysugárra még azt látok, hiszen a Paks támadójátékában benne van akár, hogy hát nyilván 2 góllal is tovább lehet jutni, de az, hogy 0-ra lehozzák, azt nem látom a Paksban, de hát, ha bízunk a csodába, viszont ez a fajta játékstílus, amit a Paks képvisel, abban sajnos az is benne van, hogy nem sikerül, és akkor egy nagyobb vereségbe szaladnak bele.
1: Persze jó volt a fő próba, mert ugye a Ferencváros győzték le éppen azt a Ferencvárost, amely szintén pályára lép ugye a Twente-leni visszavágón, idegenben nyert a Fradi 2-1-re, hát itt már nem is lehet más elvárás, mint a továbbjutás.
2: Így van, pontosan, bár egyrésztről a Paks-Ferencváros találkozóból még inkább hatványozottan nem lehet kiindulni, hiszen ott 9 játékos cserélt Borbély Balázs vezetőedző. Szerintem ő is rá fog jönni, hogy ez nem fog működni, tehát nem hiszem, hogy szeretne ugyanabba a folyóba belelépni, mert Robi Kín egész egyszerűen a Fradi kerete nem bírja el, meg egész egyszerűen a labdarúgásnak a komplexitása nem bírja el, hogy folyamatosan 9-10 játékost cseréljenek, hiszen nem tud összeállni az a fajta csapatjáték, ami viszont Hollandiában nagyon-nagyon jól működött a Fradinál. Azért azt tegyük hozzá, hogy egy hollandia csapattal szemben idegenbe tudott előnyt szerezni a Ferencváros, azért ez egy tényleg nagyon nagy bravúr, és óvaintenék mindenkit, hogy sima továbbjutásban gondolkodjon, szerintem egy nagyon-nagyon éles, és a végsőkig kiélezett találkozóra számíthatunk, mert ez a Twente sokkal, de sokkal jobb csapat annál, mint ahogy az első mérkőzésen amilyen játékot nyújtott, de azért ne felejtsük el, hogy mindkét félidőnek az első 4:20 perc az elképesztő Twente fölényt hozott, tehát amennyiben át tudják, magukhoz tudják ragadni a kezdeményezést, és hát tényleg ne adja Isten, gólt szerez a Twente, vagy úgy gondolom vezetés szerez, akkor azért ez egy nagyon-nagyon meleg meccs lesz a Fradinak, viszont nekik kell jönnie, és a Ferencváros gyors csatárainak azért ez egy svéd asztalszerű lehetőség, szóval én nagyon bízom benne, hogy a kontratámadásokkal a Fradi lesz eredményes.
1: Kontrákra fog a Fradi szerinted játszani?
2: Biztos vagyok benne, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen magukra húznák a Twentét, mert az viszont öngyilkossággal érne fel. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyorsan, jól passzoló, kombinatív csapat. Gyakorlatilag ideális időben, mert azért este 8:30 után már azért ideális idő lesz, egy ragyogó stadionban, csodálatos pályán, ami gondolom fel is lesz locsolva, tehát gyors labdasebességet lehet elérni. Szóval egy nagyon jó iramú, jó ritmusú meccs lesz. Vigyázni kell, mert a Twente veszélyes csapat.
1: Mindennel egyetértek veled, azzal nem, hogy már jó lesz az idő, mert az előrejelzések szerint még meleg
2: hát
1: lesz,
2: képest,
1: meg ha még a vizet lárocsolják, akkor még párás is lesz a levegő, meg hát az rengeteg nézve, mert reméljük, hogy teltház lesz a közönség, azért még hozzá tud valamit tenni.
2: Én is így gondolom, azért a Fradi hazai pályán megfelelő nemzetközi rutinnal rendelkezik, hozható a találkozó, de azért óvaintenék mindenkit, aki sima meccset vár.
1: Köszönöm szépen Bene Ferencnek, aki természetesen szakkommentátorként tovább követi majd a mérkőzést, a Debrecen vendégszereplését Jerevánban a Pjunik ellen, és mi pedig már is kapcsolunk Olasz Gergőhöz, hiszen hamarosan kezdődik a találkozó.
3: Egy nap hiány, egy éve, szinte pontosan július 31-én 2025-ben egy magyar csapat legyőzte már 3-1-re a Pjunik Jerevánt, ez a Győri Eto volt, akkor most pedig a Debrecen előtt a feladat. A Lokinak annyival könnyebb a dolga, hogy míg a Győr a második találkozót, tehát a visszavágót egy 2-1-es hátrányból várhatta, addig a Loki az első mérkőzésen egy gólos előnyt szedett össze, hiszen Cibla találatával 1-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban múlt héten csütörtökön a Debrecen. A két csapatkapitány várja már a kezdést, egyébként Macedóniából érkező bírói lesznek a mai találkozónak. A Debrecennek jó esélye van a továbbjutásra, Jerevánban jelenleg 2 órával előrébb járnak, mint itt Magyarországon, úgyhogy ez az esti 6-os kezdési időpont, ez gyakorlatilag ott örmény idő szerint este 8-as, az idő így is még igen kedvezőtlen, 29 fok van még jelenleg is ott Jerevánban, úgyhogy a debrecenieknek ezzel is meg kell majd küzdeniük, valamint azért a teljes Pjunik Jereván csapatával, amely a párharc előtt talán esélyesebbnek tűnhetett, és látva az első mérkőzést valóban jó erőt képvisel az örmény együttes. de a Debrecen teljes mértékben ellenfele volt. A Pjuniknak nem úgy mondjuk, mint a hétvégén, tette a Puskás Akadémia ellen, ahol 2-0-ás vereséget szenvedett a bajnokság első fordulójában. Na de a kezdő csapatokkal kezdjük villám gyorsan. Elsőként akkor a hazai Pjunik Jereván együttesével. Avagyan kezd a kapuban. Ez így volt a múlt héten csütörtökön is. 4 védő, jobbról balra Iszlamovic, Kovalenko, Vakulenko, valamint Kenurgios. Ez is változatlan az első találkozóhoz képest. A 3 középpályás Kulikov, Harutyunyan, valamint Hofanisyan. Jobb oldalt Santos a szélén, bal oldalt Pikis, míg a center pozícióban Simonyán kezd a mai találkozón. Simonyára érdemes lesz azért odafigyelnie a két debreceni belsővédőnek, jelen esetben Mehiasznak, valamint Langnak, mert remek fizikai adottságokkal rendelkezik, alacsonyan van a súlypontja, gyors és rettentően erőszakos játékos. Ezzel szemben Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője, aki már 2 mérkőzést ült, tehát a kispadon 1 győztes, valamint 1 vesztes találkozó a mérlege eddig, Andrejevet jelölte. Na a kapuba Kusnyira jobb hátvéd, Mehiasz, valamint Lang a két belsővédő, és Guerrero a balbek. Elkezdődött közben a találkozó egy előreivel, és Lang pedig remekül fejeli le a labdát, úgyis a védelemnél jártunk éppen a bemutatásokban. A középpályán maradt Boskovics, és maradt Dzsuzsák, kikerült viszont az első mérkőzéshez képest Szerzsi Samper, az ő helyén Patai játszik a mai találkozón, már a Puskás Akadémia ellen is játszott a fiatal magyar középpályás. A jobb szélén Kocsis, a bal oldalon Cibla, aki eldöntötte az első találkozót azzal a távoli bombájával, és majdhogy nem közönség kedvencé vált Debrecenben. Több kisgyerek a hétvégén a mezét is próbálta elkérni, több-kevesebb sikerrel. A center pozícióban pedig a nyáron igazolt Baldoni kezd majd, hát ő benne is bízhat majd a Debrecen csapata a mai találkozóból. Elterik az első perc, Pjunik Jereván Debrecen a konferencialiga második selejtező körében, és ez a visszavágó ráadásul 0-0 továbbra is, de összesítésben vezet a Debrecen. Hát azt hiszem, azzal is kiegyeznénk, hogyha most lefújnák a találkozót, de még nem most, mert a bal oldalra forgatja a labdát Boskovics, egészen Ciblához. Cibla vezeti rá a labdát, maga elé passzol, Guerrero lőné rá, érkezik keresztezni az egyik jereváni védő, és szöglettel jöhet majd rögtön a második percben a DVRC, de jó volna gólt szerezni. Artak Oseyan, a hazaiak, tehát a Pjunik Jereván vezetőedzője mérgesen foglal helyet a kispadon. Nem is véletlen, hiszen egy nagyon felelőtlen labdavesztés volt ott az imént a Debrecen térfelén a jerevániaktól, és abból indulhatott egy kontrával Cibla. Egy picit hosszú volt a labda Guerrerónak, de arra tökéletes volt még, hogy belepöcköljön, és jöhet Dzsuzsák Balázs első baloldali szöglete. A jobb kezét emeli a magasba a 109-es válogatott középpályás, jön középre a labdája, Lang elől elfejelik, de még mindig ott a labda a 16-oson belül. Most ismét egy örményjátékos bombáz bele egy nagyot, Kovalenko volt, aki megpróbálta tisztázni, de csak Guerreroig jut a labda, ő pedig hátraforgatja könnyedén Pataihoz, és aztán hátra kerül a kapushoz, Andrejevhez. Andrejev egyébként jól védett, attól függetlenül a Puskás Akadémia ellen is, hogy 2-0-ra kikapott csapata, több góltól is megmentette a DVSC-t, lehetett volna nagyobb is a különbség a felcsútiak és a debreceniek között, de Andrejev jól védett, csak úgy, mint azt tette egyébként az első találkozón, amikor Oroszlán részt vállalt abból, hogy gól nélkül lehozza a mérkőzést, az első találkozót a Debrecen. 3. percben járunk, Boskovics a jobb oldalra forgatja. Említettem már, hogy tavaly a Győr találkozott a Pjunik Jerevánnal a konferencialiga selejtezőiben. A Győrnek ugye majdnem sikerült bejutni tavaly a konferencialigába, de a Rapid Wien végül túljárt. Az akkor még Borbély Balázs irányította győrieken. A Rávapartiak az első mérkőzésen július 24-én, tavaly 2025-ben, tehát kikaptak itt a Jereván otthonában. Közben figyelni kell, mert bent marad a labda, és aztán érkezik Lang, aki tisztázza oldalra, sőt Mehiasz volt az, aki tisztázta. Egy picit elmérte most Andrejev ezt a kijövetelt, és az alapvonalon belül maradt még a labda, tehát a játéktéren belül az alapvonalról tudta visszahalászni pontosan. Most tartják a labdát a jerevániak, hátul a saját térfelükre visszaszorulva. Szóval az első mérkőzést tavaly a Győr itt a konferencialiga selejtezőjében elveszítette a Jereván ellen 2-1-re, de aztán a visszavágót megnyerte 3-1-re, így tovább jutott. Most egy ígéretes támadás a jerevániaktól, kikerül a jobb oldalra a labda, aztán érkezik a centerezés. Egyelőre még sikerül felszabadítani, most kerül ki csak a 16-oson kívülre a labda, és megpróbálják ott bent tartani még a jerevániak. Még mindig ők támadnak, a negyedik perc végén járunk, most lépünk az ötödikbe. Egy labdaszerzés, egy hosszú indítás Badoni irányába, de lelesi ezt is. A védőjátékos is végül kikerül a bal oldalra. Megint támadhat a Pjunik Jereván, keveset most a labda a debrecenieknél, Dzsuzsák Balázs viszont heves reklamálásba kezd, és végül bedobást harcol ki a Debrecen, Dzsuzsáknak is köszönhetően, meg hát természetesen ne firtassuk azt, hogy kint volt-e az a labda a játéktéren kívül. Az ötödik percbe lépünk, 0-0 a találkozó állása, de összesítésben vezet továbbra is 1-0-ra a Debrecen. Tapogatózó játék az első percekben, de hát ezt is lehetett várni, viszont volt már egy ígéretes debreceni lehetőség. Mehiász passzolja most fel a szélén Dzsuzsáknak, Boskovics remek fizikai adottságokkal rendelkezik ott a debreceni középpályán, kellett egy olyan játékos is a DVSC-nek, mint például ő. Kusnyér most elveszíti a labdát, felelőtlenül saját térfelén, aztán visszaszerzi szerencsére, és hátra teszi egészen Andrejevhez. Gyakorlatilag pillanatok alatt letámad azonnal a Jereván, amint akár a kapushoz, akár valamelyik belső védőhöz pattan a labda, úgyhogy Andrejevnek előre is kellett ívelnie. Ez hosszú volt most Báldóninak. A jereváni kapus Avagyán könnyedén szedte össze, és megint jöhet a Jereván. A hatodik percben járunk, egy jó mélységi átadás, az ellenfél térfelére is átjön a Jereván. Támad a Pjunik, egy centerezés Santostól, középen eltűnik sajnos egy örmény támadó. Szimonyán volt az, aki Lang mellett terült a földre. A videóbírót még a mai találkozón sem használják, hiszen a konferencialiga második selejtező körében még nem kell. Ezt múlt héten talán a Paks egy picit megjárta, mert lehet, hogyha ott videózták volna a második találatot, akkor a Paks nem kap kettőt a Panathinaikosztól, de most a Debrecennek kifejezetten jól jött, mert lehet, hogy Lang szabálytalan volt a 16-oson belül. El is végezték már a szögletet az örmények, jött egy baloldali beadás, a hosszú oldalra száll át, szerencsére ott nem volt Pjunik játékos, bedobással jön majd a DVFC. A hetedik percben járunk, előzetesen ezt a 4-3-3-as felállást vázolták mind a két együttesnél, azt hiszem ez egyelőre mind a két csapatnál ül, Bene Ferenc.
2: Igen, ez abszolút mértékben helytálló, ugyanakkor a Lokinál biztató, hogy jól kezdték a találkozót, bár azért a hetedik perc derekán járunk, de különösen Guerrero támadójátéka tetszik egyelőre, tehát baloldali bontásokban jól lehet a Debrecen, és középen is elég sok labdát szereznek.
3: Boskovics most is például hosszú lábait megnyújtotta, és kipasszolta a jobb oldalra Kocsishoz a labdát, Kocsis sebessége még itt is kiemelkedő lehet nemzetközi szinten, Santos lábáról viszont kipattan a labda oldalra, egy bedobással jöhet majd a Debrecen. Kocsis elképesztően robbanékony, valamint a sprint sebessége is, mint azt már említettem, kiemelkedő, tavaly az NB1-es mezőnyben az egyik leggyorsabb játékos volt a felmérések alapján, most pedig Kusnyírnak adja ott a labdát, hogy behajítsa jobb oldalról, nagyjából az ötös vonalából jön most Kusnyír jobb oldali bedobása. Átszáll a hosszú oldalra, nem tud belefejelni Lang, kipattan, Dzsuzsák visszaívelheti, és szépen böki Pata irányába, de elcsenték a labdát a jerevániak. Aztán marad mégis Ciblánál a bal szélen. Cibla egy az egyben rávezetheti most Kovalenkóra. Jön a centerezése, eltűnik egy fehér mezes, majd két piros mezes. Most jelenleg fehérben a debreceniek futballoznak, és ebben a pirosas, bordós szerelésben a jerevániak. Ez a rádió szempontjából irreleváns, de attól függetlenül, ha a jövőben a fehér mezesekre hivatkozom, az a Debrecen csapatára értetendő. 8. perc vége. Pjunik Jereván, Debrecen a konferencialiga második selejtező körében, annak is a visszavágóján 0-0, összesítésben viszont továbbra is még az első találkozón Cibla révén szerzett találattal vezet a Debrecen. Egy előreívelés, kicsúsztatják oldalra Santosék, Kusnyír az megint, aki elvégezheti a jobb oldali bedobást. Az első találkozón, tehát az első egymás elleni mérkőzésén a Pjunik Jerevánnak, valamint a Debrecennek múlt héten csütörtökön Terca kezdett a jobb hátvéd posztján, majd hétvégén a Puskás Akadémia ellen is Terca kapott bizalmat Gert Remmel vezető edzőtől, most viszont már Kusnyír az, aki játékra jelentkezett az első pillanatoktól kezdve. Kimaradt még az első találkozóhoz képest a jobb oldali belső védő Hoffmann, ő valószínűleg egy kisebb sérüléssel küzd, hiszen a Puskás Akadémia ellen sem játszott, akkor Mehiász valamint Batik volt a két belső védője a Debrecennek, és még az első mérkőzéshez képest Szerzsi Samper az, aki kimaradt, ő azért értékes tagja a csapatnak, és sok mindent megélt a korábban a Barcelonában is futballozó középpályás. Megint csak támadhat a Debrecen, a bal oldalon most Cibla kapja meg a labdát, és jön a centerezése, de ez szörnyen mély volt. Az alapvonalon túl repül a labda, és akkor megint jöhet majd Avagyán egy kirúgással. Egyelőre oda gurítja a labdát a jobb oldali belső védőnek, Kovalenkónak, úgyhogy neki kell majd elvégeznie. Kovalenko és Vakulenko. Két örmény belső védőről beszélünk a személyükben. Mind a ketten remek felépítéssel rendelkeznek, úgyhogy nincsen könnyű dolga Baldoninak, a Debrecen francia centerének, akit szintén a nyáron igazolt a Loki. Említettem már, hogy Macedóniából érkeztek a játékvezetők Igor Stojčevski, Filip Ickovski és Darko Jovčevski. Ez a három játékvezető, valamint a negyedik bíró, szintén Macedóniából Benjamin Kjerimi. Egy hosszú indítás most, Mehiasz viszont tanári módon szereli Pikiszt, és egyből indítja előre a labdát, de ez pontatlan volt mind Boskovicsnak, mind pedig Baldoninak, úgyhogy megint csak a jerevániak birtokolják a labdát. Ez abból a szempontból azért aggasztó, hogy a Debrecen nagyon átadja a labdabirtoklás jogát néhányszor a jerevániaknak, de vannak olyan szakasza is eddig az elmúlt 10,5 perc alapján a mérkőzésnek, amikor bizony a kezébe veszi a kezdeményezést a Loki együttese. A stadion, hát még a félház is nagyon túlzó volna, nagyon kevesen látogattak ki erre a mai mérkőzésre ide Jerevánba, a Pjunik Jereván csarnokába. Az egyik oldalt a lelátó gyakorlatilag teljesen üres, míg a másik oldalon is azért le lehetne ejteni nem csak egy tűt, de akár többet is. Kusnyír a jobb oldalt kapja meg a labdát, nem jó a labda átvétele. Ez egy ígéretes támadás is lehetett volna akár. Kusnyír viszont most megküzdött a labda átvétellel, és nem ő jött ki győztesül végül. Guerreiro hazapasszolja a labdát Andrejevhez. Ott nem kell kapkodni a Debrecen kapusának, ő mégis megteszi és eladja a labdát sajnos. Ez most felelőtlen hiba volt, a 16-os vonalától jöhet majd a jobb oldalról egy bedobással a Pjunik Jereván a 12. percben. Pjunik Jereván Debrecen 0-0 a Konferencia Liga selejtező visszavágóján. Ha itt tovább menne a Debrecen, akkor a Kőbenhavn csapata várna majd a Lokira. Hát nem lenne könnyű dolga, az egészen biztos a Debrecennek. Most viszont egy remek labdaszerzés Kocsistól, és teljesen üresen vezetheti a kapusra a labdát, utolérik őt, de még mindig megtartja, aztán visszatállalja Dzsuzsák elé. Dzsuzsák kicsit csínben kapta, miért nem vezette kapura egyből Kocsis ezt a labdát, gyönyörűen megcsinálta az első cset, majd aztán a másodikat is, remek volt a labdaszerzése is, aztán a labdavezetés volt az, amelyben hiba csúszott, ebben azért sokkal több volt most.
2: Igen, kétségtelen, gyakorlatilag a saját térfeléről indulva vezethette volna kapura Kocsis a labdát. Sajnos az az igazság, hogy minden egyes labda tolással lassul egy játékos, tehát hosszabbakat tolhatott volna a labdán, mert nem kell ilyenkor, amikor teljesen egyedül kilép, akkor rövideket tolni, hiszen nem csel fog következni. Nyugodtan hosszabban megtolhatta volna a labdát, gyakorlatilag 3-4-szer megtolja a labdát, közben sprinttel eljuthatott volna tiszta zicserig a kapussal szemben. Beérték, utána pedig a 16-os vonalánál a visszagurítása Dzsuzsáknak meg pontatlan volt. Sokkal, de sokkal több volt ebben. Én pont erre gondoltam, hogy Cibla és Kocsis Dominik révén azért több gól kellene, hogy benne legyen a Debrecen játékában, és hát most tőlük várjuk elsősorban a gólt. Mondjuk az biztató, hogy kontroll alatt tartja találkozott a Loki, igazából a nagy rohamok elmaradtak, tehát az örmények a hazai pályaelőnyét ebből a szempontból egyelőre nem használták ki, és 13 perc elteltével még helyzetük se volt.
3: Most is a debreceni kapus tarthatja a labdát, a 14. percben járunk. Pjunik Jereván Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében a második körben 0-0, összesítésben viszont még mindig 1-0-ra vezet a Loki. Az első meccsen szerzett Cibla gólnak köszönhetően Guerreiro kapja most meg a labdát a vonal mellett, a bal oldalon, saját térfelének közepén, aztán Ciblához passzol, Cibla pedig egy nagy keresztel Kocsis irányába íveli a labdát, hajszál pontosan teszi meg mindezt, aztán Cibla ívelését Kusnyírnak fejeli vissza Kocsis, majd Dzsuzsák kapja meg a labdát, Baldoninak jó a mélységi átadás, Baldoni egy picit ügyetlenkedett a labda átvétellel, de aztán megküzdött érte, és oda tudta passzolni a labdát végül Patainak. Patai pedig kiforgatta a jobb oldalra, most meg már Mejías léphetne be a támadásba. Mejías átadásába viszont belelépnek, Langhoz fejeli hátra Kusnyír. Nem kell kapkodnia a debreceni védőknek, nem fér bele a hiba, hiszen az lenne a legnagyobb lehetőség gyakorlatilag a Pjunik Jerevánnak, ha itt eladná a labdát a Debrecen, és úgy látszik, hogy elkiabáltam, Patai passzolja el a labdát, Gerej Róbent óriás itt, de még mindig ott a labda, egy lövés! Mellé száll, és ráadásul a blokkról pattan oldalra a labda, vagyis hát az alapvonalon túlra, szöglettel jöhet majd a Pjunik Jereván, ez lesz a második sarokrúgása az örményeknek. Nagyon felelőtlen volt most ez a Patai labda eladás. Ott a védekező középpályás pozíciójában a saját 16-osának előterén passzolt pontatlanul a fiatal debreceni belső középpályás, majd feltette a kezét a lövés után elnézést kérve, de hát előbb védekezze ki a Debrecen ezt a szögletet, és akkor el lesz nézve. Jön a beadás, lehúzza Andrejev, nagyon magabiztosan indíthatná Ciblát, de inkább még megtartja egy picit, és odagurítja utána Guerreironak, aki aztán nyargal vele előre. Középen kérné most ismét Boskovics, de nem ő kapja, hanem Cibla, és ő belép a támadásba. Boskovics előtte, mögötte Baldoni, Baldoni elengedi, de miért csinál ilyet a francia támadó? Nem jött mögötte senki, aztán szép háromszögezésnek köszönhetően kihozza a labdát saját 16-osának előteréből a Jereván, és akkor támadhat megint csak a Pjunik. A 16. percben gond abszolút nincsen magyar szempontból, hiszen 0-0 az állás. Így összesítésben még mindig 1-0 vezet a Debrecen a Pjunik Jereván ellen, és hát akkor a következő körben bizony azért a Köbenhavn ellen majd egy jóval nehezebb összecsapás várna a Lokira. Igaz, a Köbenhavn épp hogy tovább jutott a Zsitomír ellen, amely ellen a Paks tavaly búcsúzott végül a selejtező sorozattól, szintén a konferencialigától. Ukrán ellenfele majdnem búcsúztatta a Köbenhavnt. Az első mérkőzés 3-3-as döntetlennel ért véget, és a visszavágon csupán 2-1-re tudott nyerni hazai pályán éppen hogy csak a Köbenhavn, úgyhogy ráadásul az utolsó 45 percét a találkozónak, a második félidőt teljes egészében szinte emberhátrányban játszották a dánok. Most viszont támadnak a magyarok, a Pjunik Jereván ellen a Debrecen mérkőzik. A 17. percben 0-0 az állás. Így vezet összesítésben a Loki. Patainak dobja most oda a labdát a bal hátvéd Guerreiro, ő pedig visszaforgatja egészen Langhoz, Lang aztán Mejías irányába néz, Dzsuzsáknak nem passzol, inkább a szélére Cibla Flóriánhoz juttatja el a labdát. Dzsuzsák a Puskás Akadémia ellen is kezdőként lépett pályára, ahogyan az első Pjunik elleni találkozón is, valamint ma is, tehát mind a három eddigi tétmérkőzésén az idényben a Debrecennek kezdőként kapott szerepet. Azért kevesen vannak így, Kocsis például ezen játékosok közé tartozik, valamint Boskovics is, és Andrejev még rajtuk kívül, azon kívül azért sokat rotált a kezdőn Gert Remmel. Hát hétvégén nem sikerült ez a legjobban, mert azért a Puskás Akadémia könnyedén győzte le 2-0-ra a Debrecen, sőt akár még nagyobb is lehetett volna a különbség a két együttes között. De hát most ezt a mait kell megnyerni, és akkor már a harmadik selejtező körben lenne a Debrecen. Ma még pályára lép a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében. A Twente ellen 2-1-es győzelmét követően, idegenben szerzett győzelmét követően várja a visszavágót a Groupama Arénában. És hát a Paks a Panathinaikos otthonába látogat, míg a Győr az Atert Vissent fogadja 6-2-es első mérkőzést követően 4 gólos előnyből. Érdemes lesz mindegyik mérkőzés majd itt a Nemzeti Sportrádióban követni, hiszen az összesről tudósítunk. A bal oldalon próbálna meg kihozni a labdát a Jereván, nem sikerül, viszont Santosszal szemben volt szabálytalan Dzsuzsák, aztán még elrúgja a labdát a Sipszó után, de megkönnyörült rajta a játékvezető. Avagyan megpróbált még egy sárgalapot is kiharcolni Dzsuzsáknak, egészen kijött az oldalvonalig gyakorlatilag, hogy reklamáljon érte. Dzsuzsák viszont sűrű elnézés kérések közepette végül megúszta a sárgalapot. Most viszont egy jó labdaszerzés, Cibla bepasszolhatnák középre Boskovicsnak, ezt picit elkapkodta. Lehetett volna várni még esetleg a második hullámra, vagy megpróbálni egyedül megoldani. Most viszont szellős a debreceni védelem, 6-5-ben támadhat a Jereván, pontosabban 5 támadó, 6 védőre vezeti rá a labdát. Santos centen, ez egy lövés, jaj, de jó, hogy ez mellé ment. Ez most egy nagy lehetőség volt, Simonyán ért oda a kapu elé, és bizony ez már a második komoly lehetősége volt a Pjunik Jerevánnak. Az imént patai labdavesztésénél támadhatott a Pjunik, most pedig egy világgyors kontrát követően veszélyeztetett az örmény együttes. Mind a kettőt megúszta a Debrecen, de hát megúszhatja így mindig a Debrecen, ha gyakorlatilag saját maga kínálja fel a lehetőségeket az örmény klubnak.
2: Igen, hát kezdjük egyelőre a pozitívumokkal. Egyértelműen a labda biztosabb csapat a Loki.
3: Most közben egy indítás, megint csak a jerevániak veszélyeztethetnek. Simonyán kapja a labdát, kipattan onnan a 16-os előteréből, és hátra vezeti vissza a labdát. A Pjunik Jereván egy kicsit jó lenne levegőhöz jutnia a Lokinak. Most például majd talán kicsorog a labda az alaponalon túlra, és akkor nem csak a Loki jut levegőhöz, de Bene Ferenc is.
2: Tehát egyértelműen a labda biztosabb csapat a Debrecen, és nagyon nyugodtan futballoznak, ami bizonyos szempontból jó és biztató, kontrollat tartják a mérkőzést, viszont egyre inkább azt látom, hogy ez a fajta nyugodtság átcsap túl nyugodtságba, hiszen már második alkalommal egy középen eladott labdából engedték kontratámadást végrehajtani a Pjunikot, ebben azért lehet veszély. És ugye a negatívumokat is említsük meg, nem érzem eléggé élesnek és eléggé gólveszélyesnek a debreceni támadó sort, tehát amikor ennyire nyugodtan futballozik egy csapat és ennyire labdabiztos, és azt kell, hogy mondjam, hogy a középpályán a két eladott labdát kivéve uralja a középpályát a Debrecen, ebben az esetben azért többet kellene kihozni, legalább helyzetek szintjén. Tehát úgy néz ki a találkozó, szöges ellentétje az itthoni mérkőzésnek, most egyelőre a Debrecen az ellenfél tér felén tartja a labdát, nagyon labdabiztosan futballozik, én inkább idegesnek látom az örményeket, többet belehibáznak, és hát egész egyszerűen jobb játékosokból, labdabiztos labdarúgókból áll a Debrecen, viszont ebből sokkal, de sokkal többre lesz szükség, hiszen gyakorlatilag 21 percből szerintem a 80%-ban az ellenfél tér felén volt a labda, és komoly helyzetet nem tudtunk kialakítani.
3: Most a 22. percében jár a találkozó Pjunik Jereván Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében. A második körben 0-0, ez már a visszavágó, az első találkozót Cibla góljával 1-0-ra megnyerte a Debrecen, úgyhogy összesítésben még így is a magyar csapat áll továbbjutásra, és a Dan Kubenhaun az, amely ellenfélre vár itt a mai találkozón. Magyar idő szerint 6 órakor kezdődött a mérkőzés, de ez ott kint Jerevánban a 2 órás időeltolódás miatt este 8-at jelentett, most már ott 8:30 van, de az időjárás még mindig nagyon próbára teszi a játékosokat, hiszen 29 fok van továbbra is a Törményországban, Jerevánban. A Debrecennek ezzel is meg kell, hogy birkózzon, és már csupán bő 70 percet kellene kibírni a hosszabbításokkal együtt természetesen az egygólos előnyének birtokában. Dzsuzsák szórja el a labdát, Santos az, aki megszerzi, és a jobb oldalra kiforgatja most Harutyunyán. Ott figyelni kell, mert jöhet egy beadás, és akár Langnak sikerül kifejelni. Iszlamovics volt az, aki végül kiforgatta Kovalenkóhoz a labdát, Kovalenkó pedig megpróbálta beadni középre. Beadásába szerencsére be tudott még fejelni Lang, úgyhogy szöglettel ugyan jöhet a Pjunik, de gólt továbbra sem szerzett az örmény csapat, és már eltelt, ha a két mérkőzést nézzük ebből a párharcból, több mint 110 perc. Ez alatt továbbra is gólképtelenek az örmények a Debrecennel szemben. A 23. percben jön egy jobboldali sarokrúgás, átszáll középre, egy védés, egy óriási védés, és végül sikerült takarítani onnan. Ez most nagyon kellett, megint csak Andrejevtől, teljesen üresen maradt ott középen, talán Vakulenko, de majd erről pontosabban néhány másodpercről tudunk beszámolni. Vakulenko volt az, aki középen teljesen üresen fejelhetett. Nem találta meg az embere őt igazán. Lefejelte a földre, szerencsére pont oda. Andrejev beleboxolt egyet, beleütött egyet, és a kipattanóra sem ért oda szerencsére Kenurgios, úgyhogy marad a 0-0. A találkozó állása a 24. percben, a félidőnek több mint a fele eltelik már, és a Pjunik Jereván továbbra sem szerzett gólt a Debrecen elleni párharcon. Őrzi összesítésben egy gólos előnyét a Loki. Jön egy hosszú indítás, erre most megint figyelni kell, megint pontosan tették meg ezt. Pikis levette, aztán visszapasszolja középre, és egy óriási védést megint csak Andrejevtől. Most azért érkeznek már sorra a helyzetek, de talán mintha bele sem ért volna a debreceni kapus, hiszen egyelőre hátrafele indul el Kulikov, de aztán mégiscsak beleért Andrejev. akkor ez egy óriási védés és bravúros hárítás a Debrecen kapusától. Ezek most nem a Loki percei, és jó volna ezeket túlélni valahogy. Aztán persze az is jó volna, ha szerezne egy megnyugtató találatot a Debrecen, de egyelőre védekezze ki ezt a sarokrúgást. Jön középre, megcsúsztatják ott a Jereván játékosai, de végül Kusnyír össze tudja szedni még a hosszú oldalon. Rövid az előreívelt labdája, aztán rálökött egyet még ott a középpályán Boskovics Hárutyunyára. Szerencsére talpon maradt az örmény középpályás, mert egyébként lehet, hogy szabadrúgással jöttek volna a jerevániak, így viszont Kusnyír jöhet bedobással. Hát lekopogjuk itt a faasztalra előttünk, de talán megúszta ezt a néhány percet a Debrecen, olyannyira, hogy a jobb oldalon már Kocsis nyargalhat a labdával. Vele szemben, ráadásul Vakulenko, aki nála jóval lassabb, jön a beadása, nem találja meg egyelőre Baldónit. Santos az, aki elfejeli onnan a veszélyzónából. Mechias nagyot küzd érte, és Patainak oda passzolja a labdát, Patai pedig kiveszi a südejéből, megnyugtatja egy picit a debreceni támadást. Jó a mélységi átadás Ciblának, Lang passzolta oda, Patai megint a középpályán forgolódik vele, Cibla kérni maga elé, Kusnyír a jobb oldalon, előtte Kocsis, most megkapja Kusnyírtól Kocsis, Patai jól forog le, ez most szép, ráadásul a mélységi átadása is jó. Boskovics a 16-os csücskétől visszafele passzol Kocsishoz, nagyon jól védekezik egyelőre a Pjunik Jereván, 10 emberrel gyakorlatilag klasszikus center nélkül, és meg is van a labdaszerzés, de eltűnik most egy debreceni játékos, a játékvezető tovább engedi a találkozót, Boskovics lent marad. Szerencsére úgy tűnik, hogy nem komoly a probléma, úgyhogy tudja majd folytatni a játékot. Ő azért, ha kidőlne a debreceni csapatból, az nagy érvágás lenne a Loki számára. A kispadon ott azért vannak még olyan játékosok, akik bevethetők a mai találkozón. Például, ha csak a középpályára gondolunk, akkor ott van Mirtai, beszállhat esetleg még a középpályára Sain is, valamint Batik is a védekező középpályás pozíciójában nem egyszer szerepelt már a Debrecennél, de azért nem volna jó, hogyha Boskovicsot le kellene cserélni egy jobb oldalra. Kiívelt labda Kusnyír irányába, de ez hosszú, úgyhogy ki tudta engedni. Kenurgios. Megint jöhet egy kirúgással a Pjunik, eltelik 26 és fél perc a találkozóból, 0-0 az állás a jereváni együttes Debrecen elleni mérkőzésén. Örményországban rendezik ezt a találkozót, Mehiász tűnik el, megint csak szabálytalankodott vele szemben az egyik jereváni. Hát itt nem tudom, hogy Pikis mit szeretett volna, talán csak belerohanni Mehiászba. Az pedig sikerült neki, szabadrúgással jön majd a DVSC. Eltelt több, mint a találkozó első fél idejének a fele. Bene Ferenc állandó szakértőnkkel tekintjük meg ezt a mai mérkőzést is. Említetted egy néhány perccel ezelőtt, hogy egyelőre bíztató a Debrecen játéka, azóta viszont két óriási jereváni lehetőség, amely gyakorlatilag csak a kapus miatt nem talált utat magának a Loki hálójába. Hát akkor most ezek nehéz percek.
2: Igen, Andrejevnek sokat közelt a Loki, már az első mérkőzésen is kitűnő védésekkel, hát úgymond meccsbe tartotta a debrecenieket. Nagyban neki köszönhetjük, hogy egyelőre nem szerzett gólt a két mérkőzésen a Pjunik Jereván. Klasszikusan úgy néz ki a mérkőzés, hogy a jereváni csapattól azt nem lehet várni, hogy mondjuk egy 15 passzos szemedgyönyörködtető akcióval túlfutballozza úgymond a debrecenieket. Viszont ez a fajta direkt játékstílus az, hogy ha hagyod futballozni az ellenfelet, és nincs nyomás a labdás játékoson, és engedjük őket a középpályán a kapu felé fordulni, akkor ebből a direkt játékból, ami azt jelenti, hogy főleg a széleken, vagy akár már a térfék közepéről direktbe, elsősorban a 16-oson belülre próbálják juttatni a labdát hosszú indításokkal vagy beadásokkal. Ha ezt a direkt játékot nem akadályozzuk meg, illetve nem folytjuk el középpályán, akkor bizony lehet benne veszély. A másik veszélyforrás pedig klasszikus értelemben a kontratámadás, amennyiben olyan sarkalatú zónákban elveszti a Loki a labdát, elpasszolja magát és megkontrázzák mondjuk a rendezetlen Loki védelmet, a harmadik pedig a pontrugások, és hát egy szögletből bizony komoly védés kell bemutatni Andrejevnek. Ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni a Lokinak. Véleményem szerint továbbra is kontroll alatt van a mérkőzés. Egy picit kezd beigazolódni az, amitől tartottam, illetve tartok a mérkőzés első 28 és fél percét nézve, hogy talán túlságosan nyugodt is a Debrecen, és ez a túl nyugodtság azért bizony lehetőséget teremthet az ellenfélnek. Bízom benne, hogy a Debrecen megszerzi a vezetést, és onnantól kezdve a jerevániak feladják.
3: Most egy hazapasszolt labda, egy picit röviden Kovalenkótól a 29. percben. Mehiasz megnyeri a Zavagyán által előreívelt labda utáni fejpárbajt, úgyhogy megint a Loki támadhat. 30. perc, 0-0 az állás, összesítésben 1-0-ra vezet a Loki a Punic Jereván ellen. A bal oldalra most jött egy Patai lövés, el is lövi Patai, nagy a védés Avagyántól, de még mindig ott marad a saját 16-osának előterében a jereváni szempontból a labda. Long, combbal maga elé veszi, aztán fejjel továbbítja a bal oldalra Ciblához. Ezek most a Loki percei lehetnek. Cibla nem sikerül megvernie egy az egyben emberét. Kovalenko jól védekezett vele szemben, akkor viszont vissza kell érni vele, nehogy egy gyors kontratámadással veszélyeztessenek a jerevániak, de erre nem kerül sor. Saját 16-osukon belülre passzolják a labdát, és elhal a gyors kontratámadás lehetősége is. A 31. percbe lépünk, másodpercek múlva, Punic Jereván Debrecen 0-0, összesítésben 1-0-ra vezet még mindig a Loki. Azért a debreceni kispadon is vannak olyan játékosok, akik be tudnak szállni a csapatba, és hozzá is tudnak tenni akár a játékhoz. Például Keller a balhátvéd pozíciójában a múltkor is váltotta Guerrerót, sőt, hát a hétvégén kezdőként lépett pályára a Puskás Akadémia ellen. Ej, ez most egy felelőtlen szabálytalanság. Mehiasz volt, aki lerántotta Santos. Santos magától is kivezette volna az alapvonalon túra alap, de teljesen felesleges volt őt felborítani, hiszen nem volt a birtokában. Egy picit ügyetlenkedett is vele, így viszont akkor jöhet a Punic Jereván egy baloldali szabadrugással. Nagyjából 3 méterre az alapvonaltól és 5 méterre az oldalvonaltól a labda. Éles a szög, majd hogy nem szöglet, de azért annál valamivel jobb, hiszen bejebről van, és akár még rá is lehet tekerni ebből az éles szögből a labdát Andrejev kapujára. Résen kell legyen a Loki védelme most. A 31. perc végén jön majd ez a bal oldalról beívált labda középre. Elősen tekeredik a hosszú irányába, de elszáll keresztbe. Szerencsére nem volt ez olyan veszélyes, mint amilyennek tűnt. Elsőre Harutyunyan volt az, aki megpróbálta úgy betekerni a labdát, hogy a hosszú oldal is benne legyen. Ez nagyon veszélyes ilyenkor, mert gyakorlatilag, ha senki nem ér bele ott a középen érkező közül, sem védő, sem támadó, akkor is behullhat a labda a hosszúba. Andrejev érezte, hogy ez most jócskán fölé száll, és kiengedte az alapvonalon túlra. 32. perc. Jön Andrejevtől az előreívelt labda, 0-0 még mindig az állás, de jó a csúsztatás Ciblától. Boskovics pedig ellentmondást nem tűrően tartja meg a labdát ellenfelével szembe. Visszakerül Ciblához, Cibla Guerreróhoz, 16-os csücskétől érkezik a beadás, Baldoni elől elfejelik. A hosszú Kocsis szedi össze a 16-oson belül, aztán Kusnyír egy kapáslövéssel beleblokkolnak. Boskovics nagyot küzd érte, Patai, Guerrero megint jönne egy beadást, Ciblához kerül ki, Cibla tekeri középre, megint kifejeli Kovalenko ezúttal, sőt Vakulenko volt az, aki a legmagasabbra ugrott ott a bent érkezők közül. Kocsis egy az egyben megint védőivel szemben, gyorsabb mint Santos, ezt meg is mutatta már nem egyszer, nem kétszer. Santos szögletre tudja csak menteni, nagyon jó, hogy Kocsis ott játszik a jobb oldalon, a sebessége megvan ahhoz, hogy megverje embereit. Most egy szögletet harcolt ki, és Dzsudzsák Balázs szögletei a régi futballszlenggel élve fél gólt is érhetnek akár. A 33. percben Punicre Jereván Debrecen 0-0. Ha most a Loki valahogy egy találatot jegyezne itt idegenben, Örményországban is, akkor az már azért megnyugtató előny lehetne, bár az idegenben szerzett gól szabálya már érvénytelen itt az európai kupasorozatokban és a selejtezőkben is, úgyhogy azért még nem dőlhetne teljesen hátra a Loki, de az már egy magabiztosabb előny lenne. Dzsudzsák, jön a mélységi beadása, kis szögletet követően Long fejese, hát majdhogy nem betobásra száll, ezt most rosszul találta el a korábbi válogatott magyar belső védő, de kirúgással jön végül majd a Punic Jereván a 33. percben, most már a 34. lépünk, és megint csak ott hagyja a kapus Avagyán a labdát, kicsiben végzik el a kirúgást, aztán egy előreívelés, Kusnyír, valamint Santos küzdenek egymással, Santos szerencsére nem jön ki győztesül ezekből a csatákból, sem Kusnyírral, sem Kocsissal szemben. A K-betűs magyarok kifognak egyelőre a Punic Jereván bal szélsőjén. Egy mélységi felpassz pontatlanul, vagyis hát Kulikov meg tudta volna tartani, de aztán ő volt az, aki pontatlanul tette ezt tovább. Most följön nagyon a Punic Jereván. Hiába a debreceni térfél közepéről érkezhet ez a bedobás Kusnyírtól, följönnek teljesen a debreceniek, aztán a bedobást követően szabálytalankodnak a jerevániak. Baldoni volt az, aki önfeláldozóan próbálta fedezni a labdát védőjével szemben, de aztán végül Vakulenko volt, aki a földre küldte őt. A 35. percbe lépünk, 10 perc már csak az első félidő rendes játék idejéből, ami hátra maradt, Dzsuzsák pedig nagyjából 45 méterről, majd hogy nem a felező vonaltól végezhet el egy szabadrúgást. Felemeli a jobb kezét, de inkább kicsiben odapasszolja Guerreironak, akkor ez egy figura lehet, Guerreiro most íveli középre. Hát ha ez egy figura volt, akkor egészen biztosan nem így tervezték, és akkor nagyon gyenge figura volt így a kivitelezés alapján, mert Guerreiro hullófalevélként szálló labdáját könnyedén húzta le a 16-oson belül a kapus. 35. perc, javított viszont a Loki, Guerreiro most már bedobást végezhet el az ellenfél térfelének a közepéről. Bal oldalról jön ez az előre hajított labda, Baldoni be tudja passzolni Boskovicsnak, Boskovics megtartja, hát valahogy még ott a földön fekve, majdhogy nem el tudta kotorni. Egy picit ilyen esetlen mozdulat volt ez most Boskovicstól, de hát mi örültünk volna a legjobban, hogyha ilyen esetlenül is meg tudja tartani a labdát. Aztán végül már annyira sem maradt egyensúlya, hogy valahogy belepöcköljön a labdába, pedig túljutott két jereváni védőn is. Na de a Debrecennek most már védekeznie kell. Guerreiro megpróbálja lerántani Kulikovot, ez sikerül is neki, a játékvezető előnyszabályt ítél, aztán most már nem, hiszen Hovánisján volt az, aki

0: És mert utána Lang Ádám bizony belecsúsztatott a labdába, és szerette volna megjátszani azt. Úgyhogy lehet, hogy most egy szabályos gólt vettek el a Pjunik Jerevántól.
1: A következő szituáció az ívelés pillanatában az ellenfél játékosa, aki felugrott Langgal, lesen állt, illetve lesen tartózkodott, és Lang az ő általi zavarásból csúsztatta meg a labdát. Kétségtelen, hogy utána megcsúsztatott labda már ellenféltől kapott labdának minősül, de mivel a leszszabálya kimondja, hogy amennyiben a védő úgy továbbítja a labdát az ellenfélnek, hogy azt megzavarta az ellenfél, a lesen tartózkodó játékos nem zavarhatja meg a védőt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a mezőny legjobbjává avanzsálódott számomra az asszisztens, hiszen ezt így bejelezni, azért ez hosszas varrozás után is nehéz lett volna meghozni ezt a döntést.
0: És minden magyar számára a meccs egyik legjobbjává avanzsált most a partjelző. Az örmények nem biztos, hogy szimpatizálnak vele ezeket követően, vagy ezt követően. 38. perc, támadnak az örmények, egy jó csal a jobb lába felé! Az örmény Harutyunyánnak, de aztán a lövése végül elkerüli a jobb oldali kapufát. Ez is egy nagy lehetőség volt. Tehát az első félidő, azt mondtuk, hogy nem játszik rosszul, és uralja azért a találkozót a Debrecen, de egyértelműen a Pjunik Jereváné eddig az első félidő az első 38 perc alapján.
1: Igen, továbbra is azt mondom, hogy túlságosan nyugodt a Debrecen, tehát lehet egy mérkőzést úgy kontroll alatt tartani és nyugodtan futballozni, hogy mellette kőkeményen koncentrálok a feladatomra, és ugyanakkor ebből a labdabiztonságból egyelőre semmit nem profitál a Debrecen. Továbbra is nagyon-nagyon vékonynak tartom Baldoni center játékát, most már gyakorlatilag másfél mérkőzés alapján kijelenthetjük, hogy Bárány Donátot nem fogja tudni pótolni, és a két szélén pedig egyelőre Kocsis egy-egy elfutását és mondjuk szöglet kiharcolását kivéve nem nagyon volt komoly helyzet a Debrecennek, illetve komoly, hát úgymond megmozdulása sem előre játékban. Nagyon-nagyon fontos, hogy van egy futballiratlan törvény, ha nem rugod a gólt, akkor kapod. Tehát előbb-utóbb a Debrecennek gólt kell találnia, vagy valahogy szereznie, mert ebben a Jerevánban sajnos egy gól simán benne van, hiszen egyelőre Andrejev a mezőny legjobbja.
0: És ne felejtsük el, hogy Szűcs Tamás is a nyáron távozott a Lokiból. Őt azért Boskovics valamelyest tudja pótolni, valamint ott a középpályán Dzsuzsák és Patai is, tehát az ő szervezőjátéka is hiányzik a Lokiból.
1: Igen, ez kétségtelen így van, de Patai nagyszerűen futballozik ezen a mai mérkőzésen, és rám jó benyomást tett az első találkozón Samper is.
0: Most viszont jön majd egy jobb oldali szöglet, amelyet a Debrecen végezhet el. Samper nincsen, ott a bevethetők között, a cserepadon sem foglal helyet a rutinos középpályás. Dzsuzsák viszont igenis ott van, és most a jobb oldalról íveleheti középre a labdát a 109-szeres válogatott labdarúgó. A 40. percben járunk, Dzsuzsák szöglete a hosszúra száll, Mehiász megpróbálná még középre fejelni, a játékvezető pedig azt mutatta, hogy Mehiász ért bele utoljára. Ez érdekes, a fizika törvényeinek is majdhogy nem ellentmond az a megmozdulás, ahogy Mehiász akkor belefejelt a labdába ezek szerint. Érzésem szerint megpróbálta visszacenterezni fejjel, és egy védőjátékosról pattant ki az a labda, de a játékvezető nem így látta, és az ő szava a szent, és a döntő, nem pedig az enyém innen. Most egy szabálytalanság, megint csak Boskovics harcol ki egy szabadrúgást, simán lehetne Harutyunyának sárgalapot adni, Hofánisján próbálja lebeszélni a játékvezetőt erről, Iszlamovics is ott van a tűz közelben, Harutyunyán pedig nagyon úgy tűnik, hogy megúszta ezt a sárga lapos figyelmeztetést, bőven a sípszot követően átvette a labdát, és még utána passzolta el. Hát ez érhetett volna akár sárga lapot is, de ne legyünk telhetetlenek, elég, hogy a stábtagok közül valaki kap egy sárga lapot a jereváníaktól. 41. perc, megint csak Dzsuzsák az, aki a labda mögött, a táv a kaputól nagyjából 40 méter, innen azért rálőni még Dzsuzsák Balázsnak sem reális, úgyhogy íveli keresztbe a hosszú irányába, ez most szörnyen sikerült sajnos. Lang sem tudta megmenteni ezt a keresztbe ívelt labdát, és akkor a 41. percben megint jöhet egy jereváni kirúgás. Pjunik, Jereván, Debrecen 0-0, 41 percnyi játékot követően a konferencia liga második selejtező körének visszavágóján az első találkozót 1-0-ra megnyerte a Loki a negyerdei stadionban Cibla Flórián távoli próbálkozásának és góljának köszönhetően. Úgyhogy azt az egygólos előnyét továbbra is őrzi. A Debrecen, Mehiász pedig most előre passzolja a labdát, szabálytalanok vele szemben, de a játékvezető tovább engedi, de csak idáig. Hát azért nem kell kímélni Pikiszt sem, már nem az első, hogy adanyom valamelyik debreceni belsővédőnek egyet. Nem lennék meglepve, hogyha Mehiász vagy éppen Lang Ádám egyszer

0: megérkezne és úgy ténylegesen bemutatkozna a Jereván centerének. Lehet, hogy még ezt nem tették meg, és azért ilyen virgonc a csatár. 42. percben Pjunik Jereván, DVSC 0-0, összesítésben 1-0-ra vezet viszont a Loki, és a Köbenhavn, a dán Köbenhavn csapata az, amely ellenfélre vár. A Zsitomir ellen már a tegnapi napon kiharcolta a továbbjutást a dán csapat. Jó volna, hogyha a Loki játszhatna vele egy kétmérkőzéses párharcot, de ehhez még legalább ebből a fél időből 3 percet, hiszen a 43. percbe lépünk ebben a másodpercben. Valamint még egy egész második fél időt ki kell, hogy bírjon a Debrecen az örmény nyomás alatt. Ez most hosszú ez a labda Kocsistól, nem tudja Kusnyírnak pontatlanul odapasszolni. Kirúgással Avagyan majd játékba hozza a labdát, de előbb még komótosan lerakja az ötös vonalára. Most nem mutatja a belső védőknek, hogy végezzék el, és utána íveli föl, azonnal küldi a magasba a labdát át egészen a Loki tér felére. Most íveli előre. 43. perc. Fejpárbajt kell nyernie Mehiasznak, meg is teszi ezt. Természetesen megint megtámadta őt Pikis. Pikis egyébként eredetileg bal szélsőként volt jelezve mind az UEFA, tehát az Európai Labdarúgó Szövetség oldalán, mint pedig az egyéb álláskövető, eredménykövető oldalakon. Ezzel szemben ő klasszikus centerként szerepel a mai mérkőzésen, legalábbis idáig egészen biztosan. Most kerül hátra a labda egészen a kapushoz. Avagyan elszórja, és üres a kapu. Kocsis. Rossz volt a labda átvétel egy picit, de még a hosszú oldalon zárkózik a támadás. A Guerrero centerez, Boskovics, jaj! A hosszú kapufa mellett centikkel ment el a labda. A játékvezető pedig azt mutatja, hogy sarokrúgással jöhet majd a Debrecen, de jó lett volna Boskovicsnak, hogyha úgy tudja beletenni a lábát, hogy az becsorogjon a hosszú oldalra, az oldalhálóba. Hát a labda nem így tett most, nem volt köze ehhez a beadáshoz Avagyannak. Ő volt, aki elpasszolta a labdát Kocsishoz. Aztán Kocsis a bal oldalra tette Guerrerónak, és jól érkezett bizony Boskovics. Nagyon keveset tévedett most a Debrecen középpályása. Igazán bemehetett volna ez a labda, de ne legyünk telhetetlenek, jöjjön Zsuzsák szöglete a 44. percben a jobb oldalról. Jön is a szöglet, sikerül kifejelnie a jereváníaknak, aztán Guerrero ismétel, megint egy nagy védés. Ezúttal most Avagyannak is játékba kellett avatkozni, a Guerrero micsoda életerős. Löketet irányított az örmény kapura. Az utolsó percébe fordulunk az első félidőnek, és most ebben a másfél percben látjuk azt, amit szerettünk volna látni talán eddig az egész mérkőzésen. Avagyan lent marad, lehet, hogy még bele is sérült abba, amikor elpasszolt a labdát, és érkezhet hozzá az ápolás akkor az első félidő utolsó percében, a 45. percben. Azért most két nagy lehetőség volt ez a Loki előtt, az első talán még nagyobb.
1: Igen, ez így van, ugyanabban a hibában esett bele még élesebb szituációban a hazai csapat, amivel a Loki, hogy elpasszolták magukat a saját térfelükön, olyannyira saját térfelükön, hogy a saját védőharmaduknál a 16-os környékén egy olyan csapat ellen, amelyik fönnragad, tehát visszatámad a labdavesztés után, nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy megfelelő biztonságba helyezzék a labdát a 16-os környéken a játékosok. Hát ezt most nem tette meg a Pjunik Jereván, ugye ez egy szöglet utáni szituáció volt. És azt se felejtsük el, hogy az is egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy a labdaszerzés után Kocsis Dominik befelé megcsinálta a cselt. Ugyan volt egy pici lehetőség, amikor kvázi üres volt a kapu, de visszaért az ellenfél kapusa, hogy Kocsis jól döntött, megcsinálta a cselt befelé, és a kifelé mozduló védők között, két védő között bepasszolta az induló Boskovicsnak a labdát, és ha már induló Boskovics, a középpályáról mélységbe elinduló játékosok mindig nagyon-nagyon veszélyes a kapura, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy Boskovics ilyen lesz a hátralévő időszakban is.
0: Most jöhet Cibla nagy bedobása a 46. percben. Boskovics elől sikerül elfejelnie a jereváni védőknek, de aztán figyelnie kell Mehiasznak hátul, sőt Kusnyír volt az, akit óriási lendülettel támadt meg Pikis. Kusnyír el tudta húzni még a labdát a feje fölött, aztán Santos, ő veszíthette labdát, de jó lenne, ha elveszítené itt az oldalvonal mellett, nem teszi meg ezt a szívességet, de aztán elpasszolja. Zsuzsák ráfordulhat a kapura, rutinosan betolja védője elé, hogy akár még buktathassák is, de aztán nem buktatják, kiteszi a jobb oldalra, Kocsis beadása, belelépnek, fölívelik a labdát a magasba a jerevániak. És így ér véget az első játékrész. A Pjunik Jereván Debrecen találkozó a félidőben 0-0, tehát gól nélküli döntetlen az állás, de összesítésben ez tökéletes nekünk magyaroknak. hiszen a Loki az első találkozón 1-0-ra nyert Cibla Florian góljával a Nagyerdei stadionban. Úgyhogy az is elég volna ezt az utolsó félidőt a párharcból, tehát a mostani második játékrészt gól nélkül, kapott gól nélkül lehozná. Egy félidőre van még tehát a harmadik selejtező körtől a Debrecen, a félidőben Pjunik Jereván, DVSC 0-0, jövünk vissza negyed órán belül a második félidővel, addig is a Szóva stúdiói.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Bojkottálnák az európai tagországok a FIFA rendezvényeit. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta a hőségriadó miatt. Forró, száraz napok lesznek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Az Európai Labdarúgó Szövetség tagországai megállapodtak abban, hogy bojkottálnák a nemzetközi szövetség rendezvényeit, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesíteni az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét. A csütörtöki sürgős online ülésen 55 tagország vett részt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizsgálatot indított az argentin játékosok ellen a július 19-i spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő utáni incidens miatt. A FIFA bejelentette, bántalmazással vádolják a dél-amerikai csapat két játékosát, Leandro Paredest és Nahuel Molinát, valamint Roberto Ayala másodedzőt. Mindezek mellett a FIFA szabályszegéssel vádolta meg az argentin szövetséget és a VB alatti politikai tartalmú megnyilvánulásokért. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rapp Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta négyes, három győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női törzscsapat pedig az ötödik lett a VB-n. A Pásztor Flóra, Kondrisz Kata, Papi Jászmin, Lubkovics Dóra összeállítású együttes a helyosztón előbb az oroszokat, majd a kanadaiakat győzte le.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen leállítják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint egy kilométerre lévő parkolóban tudná plusz költség nélkül kitenni, valamint felvenni az utasokat. A taxisok azt kérik, hogy az üzemeltető függessze fel az intézkedést, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi és technikai módosítások az átálláshoz. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános felvételi eljárásban nem vettek részt, vagy a megjelölt helyek egyikére sem jutottak be, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek az egyetemek meghirdetett képzéseire. Ezek közül egyet lehet választani. Az induló szakok listáját folyamatosan teszik közzé az intézmények. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Ma van a túlfogyasztás napja. Az év hátralévő részében az emberiség a természeti erőforrások kimerítéséből él, többet fogyasztva, mint amennyi az élővilágban egy év alatt meg tud újulni. Ezzel tovább romlik a bioszféra állapota. Az emberiség napjainkban 73%-kal gyorsabban használja fel a rendelkezésre álló természeti javakat, mint amilyen ütemben azok meg újra tudnának termelődni. A túlfogyasztást energiahatékonysági fejlesztésekkel, körforgásos megoldásokkal, kibocsátás csökkentéssel, a természeti erőforrások megóvásával lehet mérsékelni.
2: Közlekedés.
4: Karbantartás miatt a hétvégén nem áll meg a 3-as metró a határútnál Újpest központ felé. A munkálatok idején az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca, valamint a határút és a Pöttyös utca között. Az ellenkező Kőbányára tartó járatok a megszokott rendben közlekednek, és hasonló változásra kell számítani augusztus 15-én és 16-án is.
2: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18 óra 58 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Zajlik még a szünet a Debrecen mérkőzésén Jerevánban, 0-0 az állás, tehát egyenlőre a Debrecen továbbjutásra áll, de pillanatokon belül kezdődik a Győr visszavágó mérkőzése a luxemburgi Bissen gárdája ellen. Hát Cseszregi Balázsnak azért nagyon talán nem kell idegeskednie, hiszen az Eto idegenben is tudott 6-2-re nyerni. Már is kapcsolunk kollégánkhoz, Győrbe. Szia Balázs!
3: Szia Balázs, és köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatói. Hát nagyon remélem, hogy így lesz, hiszen 6-2-es előnyről kezd, ahogy te is elmondtad, az Eto. Tegnap a győriek mexikai vezetőedzője Efrain Juarez a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a lehető legerősebb csapattal áll pályára az Eto. Ez talán mondhatjuk, hogy így is van. Négy helyen változott a keret. Egyrészt Megyeri lehetőséget kap a kapuban Petrás helyett, másrészt pedig a három sérült Csinger, Tóth Rajmund, illetve Gavrics helyén Dicsi, Bíró, illetve Gyukanovics szerepel az előző mérkőzéshez képest új emberként, míg a vendégeknél szintén van egy kapuscsere, Dupir helyett Gurari Tebas, illetve bekerült a csapatba a luxemburgiaknál az első mérkőzésen csereként játszó Lucas Correa, méghozzá a belga szélső Kráme helyére, de azt azért tudni kell, hogy a Bajnokok Ligája selejtező első körében a Klaksvik ellen, amikor mind a kétszer 2-1-es vereséget szenvedett az Atert Bissen együttese, akkor is felváltva védtek a kapusok, tehát Gurari Tebas és Dupir is védett egyet, tehát valószínűleg nem az első mérkőzésen elkövetett hibák miatt került ki a csapatból a madagaszkári francia kapus, tehát Gurari Tebas is francia állampolgár. A mérkőzést egyébként ukrán játékvezetői négyes fia Mikro Kubriák még nem vezetett magyar csapatnak, legalábbis felnőtt válogatott, illetve klubszinten, utánpótlás válogatott szinten azért már az U17-es válogatottunknak vezetett egy Észak-Macedónia elleni 2-2-es mérkőzést. Van egy nagyon érdekes sztoria, illetve egy nagyon érdekes életútja Mitro Kubriáknak, erről valószínűleg azért lesz majd lehetőségem beszélni. Ferbernél az első mérkőzés egyik luxemburgi góljának szerzőjénél a labda a középkezdésnél, és majd ő lesz az, aki elvégzi a kezdő rúgást, amint a játékvezető ebben a pillanatban erre lehetőséget adott, és hátra is gurította a labdát Edderáznak. Hátul passzolgatnak. Három védős rendszer így ránézésre a vendégeknél. Nagyjából mondom, ugyanaz a kezdő, két helyen változott, és már Dicsi labdát is szerzett. Dicsi egyébként a Vasas ellen pályára lépett már hatosként, és nagyon úgy tűnik, hogy az ő pályára lépése azt jelenti, hogy a Vasas elleni mérkőzéshez képest Vitális azért előrébb játszhat. Umatum kiteszi jobbra, Bírónak, hátul passzolgatnak a győriek, mert a luxemburgi középkezdés után nagyon gyorsan meg is szerezték a labdát. Dicsi Ádám révén, ugye 2007-es születésű, ami azért is fontos, mert ugye elvileg a fiatal szabályhoz itt a Nemzetközi Kupában is gyűjtögethetik majd a perceket a győriek, illetve a magyar klubcsapatok, kupacsapatok. Letámad azért a vendégegyüttes, egészen Megyeriig kerül hátra a labda, és őt is támadja Edderás, de nagyon szépen hozta ki a jobb oldalon, és Bíró kapja meg, Bíró előtt G a jobb szélen, de nem ő kapja, hanem Vitális kérte el a luxemburgi térfélen, de már Edderás is vissza tudott zárni, úgyhogy inkább Vitális hátra játssza a labdát a védővonalban helyezkedő Dicsinek. Dicsi Kripics, ki a labda balra, Sönhöz, Sön előtt van Stefúj, és Stefújtól elveszik a labdát, aztán már vissza is támadnak a győriek. Ezt kérte és ezt mondta egyébként a mexikói vezetőedző Efrain Juarez, hogy minél magasabban támadjanak vissza a labdavesztés után, pontosabban kell játszani a győrieknek, illetve a defenzív átmeneteket, tehát a visszazárásokat sokkal jobban kell megoldani, mert ezért az első mérkőzésen is 19 próbálkozása volt ennek a luxemburgi csapatnak. G elindult befelé, meg is játszotta a bumbát, aztán Gyukanovics, G akár lőhet is, ballal lő, levágódik a 18-ról eladott lövése, de már a 16-os csücskénél, baloldali csücskénél megpróbálja bejátszani a védők mögé, és Sön, lassú is volt a labda, meg lassú volt egy picit Stefúj, hogy ki tudta rúgni a labdát, már Nóne, de csak Kripics összegyűjti a labdát, Dicsit játssza meg, aztán Kripics visszalép a labdáért, Vitális megint megkapja Kripics,
4: és most forgatja át a jobb oldalra Umatum Ádámnak. Umatum is bevezetheti akár a játékosok közé, de nem ezt tette, hanem Bumbát játszotta meg, Bumba pedig majdnem visszakapta a labdát, de végül ezt nem tudta megoldani sajnos Djukanovic, és Bíró szerezte meg a labdát, és ha jól hallottam a kollégákat, akkor kezdődik a második félidő Jerevánban, a Debrecen mérkőzésén, a szó Olasz Gergőjé.
5: A 46. percben járunk, és jól kezdte a Debrecen a második félidőt, rögtön egy veszélyeztetés Cibla révén, majd jöhet egy szöglet Zsuzsáktól, majdnem Boskovics el tudja fejelni a labdát ott az ötös előterében. Kapura irányíthatta volna a Debrecen középpályás, egyébként a Lokiban nem történt változtatása a második félidőben, az elsőhöz képest sem, és a Jerevánban sem. Most viszont alászalad a labdán a Kusnyír, de jól jön ki a kapujából szerencsére Andrejev, és ki tudja rúgni oldalra a labdát. Az első félidőben 0-0 volt az állás, azóta is 0-0 az állás természetesen itt a Punic Debrecen mérkőzésen a Konferencia Liga második selejtező körének visszavágóján. Összesítésben viszont 1-0-ra vezet a Loki még mindig Cibla első mérkőzésen szerzett találatával, úgyhogy jelenleg a Debrecen továbbjutást érő pozícióban, és a Kőbenhavn várna rá, amennyiben sikerülne kiharcolni ezt a következő körben való szereplést. Most Baldoni tűnik el, a csatár lefekszik a debreceniektől, aztán már talpon és támadja a kapust. A 47. perc végén Punic Jereván, Debrecen 0-0, összesítésben viszont 1-0-ra vezet. Tehát a Debrecen, menjünk át Győrbe.
4: Negyedik perc, sőt lassan kezdődik az ötödik perc, és egyelőre nincsen gól. A győriek most a luxemburgi 16-oson belül próbálnak letámadni, de aztán a kirúgott labdát összeszedi Abi, és vele szemben a luxemburgi térfél közepén szabálytalankodik Krüpp, és nagyjából ezt kérhette egyébként Huer, az, ahogy említettem, hogy minél hamarabb visszatámadni, hogy az átmenetekre minél kevesebb lehetőséget adjanak, mert az azért látszott, hogy Abi gyors, jól cselez, Ferber pedig nagyon erős ott elől, de már a bal oldalon indulhat az Eto támadása Schön révén, mellette Iszkol előre Stefu is, de Schön inkább visszafelé cselez, Décsi kéri el a labdát a luxemburgi térfél közepén, átforgatja a labdát jobb oldalra, G leveszi azt, és aztán Bumba is kérné tőle, és kapja is, Bumba meg tud fordulni a labdával, a kiugratása azonban nem jó, Mannona leszedi, és Eddarázs egy nagyon szép csellel csapta be Vitalist, és vissza is kapja a labdát, és rágyorsíthat még hozzá Kripicsre, visszaér azonban Décsi, Eddarázs leáll, aztán egy csellel elmegy Décsi mellett, a labdája azonban nem volt jó, Bíró összeszedi, Abi azonban visszaszerzi a győri térfél közepén Bírótól, és ki tudja tenni a bal oldalra. Lenny Correánál a labda, akár be is adhatja, beadja a középre, hát nem nagyon tudom, hogy onnan mit akart ezzel, inkább egy lövésszerű beadás volt ez, de hát most már a hatodik perc közepén járunk, továbbra sincs gól az Eto Atert Bissen mérkőzésen, menjünk vissza Olasz Gergőjékhez.
5: Itt a 49. percben járunk, az imént is egy lehetőség a debreceniek előtt, azért nagy helyzetnek nem mondanám, a bal oldalon Cibla kapott egy remek labdát Zsuzsáktól, fantasztikusan látta meg a 109-es magyar válogatott középpályás, korábban szélső Ciblát a bal oldalon, Cibla centerezte, de aztán Boskovics lábáról lecsúszott a labda egy picit, és a lelátó irányába repültem pedig a kapu irányába, úgyhogy továbbra is 0-0 az állás. Ciblának volt még a 46. percben rögtön egy veszélyeztetése, amikor ha nem blokkol a védő, akkor bizony a kapuba is landolhatott, kapuban is landolhatott volna a labda. Ez nem történt meg, mármint egyik sem ért véget, egyik támadás sem ért véget góllal, úgyhogy az 50. percben Punic Jereván Debrecen 0-0, összesítésben viszont 1-0-ra vezet a Loki, és bizony jobban jött ki a második játék részre, mint ahogyan elkezdte az első félidőt. Az első félidő végén voltak komoly lehetőségei a Debrecennek, de egyikkel sem sikerült élni. Ám továbbra is mondom, hogy ha gól nélküli döntetlen lezárul ez a találkozó, a Debrecen akkor is tovább jut a harmadik selejtező körbe a Konferencia Ligában. Punic Jereván, Debrecen tehát 0-0. Most egy Baldoni indulás, és a hosszú oldalon jön Cibla, teljesen üresen, de nem sikerül eljutni odáig a labdának, vagy hát nem sikerül eljuttatni odáig a labdát. Elég gyenge volt a beadás jobb oldalról Baldonitól, Cibla majdnem az ötös sarkán megkapta teljesen üresen, de a kapus és a védő végül egy kicsit teketúriázást követően utóbbi, tehát a védő tisztázott, Baldoni most jól rázta le emberét, de nem volt az igazi az a középre tett labda. Jöhet egy szöglettel a Debrecen, ezt még várjuk meg, aztán megyünk vissza Győrbe, viszont Zsuzsák Balázs bal lábában mindig benne van a veszély, most szögletből próbálná meg úgy középre kanyarítani a labdát, hogy abba bele tudjon fejelni valamelyik debreceni baloldali sarokrugás a kaputól, elkanyarodik majd a labda, Ciblának odapasszolja kicsi Bendzsuzsák, akkor így visszakerül egészen Guerreroig, jaj, de rossz volt ez a figura, most egészen a kapusig Andrejevhez kerül hátra a labda. Így viszont akkor az 51. percben Gyunik Jereván Debrecen 0-0 összesítésben veszett 1-0-ra a Loki a konferencialiga selejtezőjében. Cseszregi Balázs, Győr.
4: Összesítésben 6-2 az Etónak, mert hogy még továbbra sincs gól, és most Abi volt az, aki hát meglehetősen gyengén passzolt a győri 16-os környékén, és egy gyönyörű csel bírótól, méghozzá hidegvéri csel a győri 16-oson belül a 8. percben járunk. Nagyon átverte Abit, aki az első mérkőzésen gólt is szerzett, ugye Ferber és Abi volt a két gólszerző a vendégeknél, a mostani vendégeknél. Sőn hátra teszi Stefújnak, a győri térfél közepén passzolgatnak a fehérmezes hazaiak. Umatun veszi át a labdát, Vitális lépett át, pontosan a Bumba lépett vissza a labdáért, aztán Bíró kapja, megint Bumba, jobb oldalon próbál kibontakozni az Eto támadása, most Vitális sarokkal tenné tovább a labdát, de ez pontatlan volt, így aztán összeszedik azt a vendégek, és egészen a kapucsik Gurali Tebaszik hátra, ő Veigához passzolja a labdát, de lecsúszott egyébként a lábáról, csak nem volt ott győri játékos, most viszont jól íveli ki a bal oldalra, és ott megint indulnának a vendégek, de már Bumba vissza is szerezte, G. Bumba, 20 méterre a vendégkaputól. Bumba, egy jó csel, vagy egy jó passz jó lett volna az elinduló Vitális felé, azonban belelépnek megint a vendégek, és ezúttal a jobb oldalon bontakozik ki a vendégtámadás, de Lukasz Korrajának a passza nem volt jó, így aztán hiába futott Abi a jobb oldalon, már győri bedobás, és már Umatum Ádámnál a labda, megint visszalép a labdáért Vitális, aztán Kripics kapja meg, Kripics akár be is vezethetné ott a vendégjátékosok közé. A bal oldalon megint a győriek egy picit csimbe kapta. Stefúj nézegeti, de inkább a rövid paszt választja, vagy a rövidebb paszt választja. Kripics nem váltott oldalt, most így laposan átment azért balról jobbra, de már jön is vissza Umatumhoz. A 10. perc közepén járunk, Eto Atet Bissen 0-0, összesítésben 6-2 a győrieknek, a szó pedig megint Olasz Gergőjé.
5: Itt az 53. percében jár a találkozó Jerevánban, a Pjunik Jereván Debrecen összecsapásról beszélünk. Összesítésben 1-0-ra vezet a Debrecen, de a mai mérkőzés állása 0-0 egyelőre. 53 percnyi játékot követően tehát Andrejev, a Debrecen kapusa kapja meg a labdát, hátuljáratja most a Loki. Egy picit Bene Ferenc szakértőnknek van ideje. A második félidő elejét jól kezdte a Debrecen, azóta picit alább hagyott ez a lendület.
6: Továbbra is hasonló a játékképe, mint az első fél időben, tehát uralja a középpályát a Debrecen, és most már eljutnottak helyzetekig, de nem elég élesek a kapu előtti szituációkban. Ráadásul az 53. perc végén járunk, és mint egy kicsit bennmaradt volna, bennragadt volna a hazai csapat az öltözőben. Igaz, azóta az elmúlt egy-két percben magukhoz ragadták a kezdeményezést, de továbbra is én úgy érzem, hogy a Debrecen kezében van a továbbjutás, de nehogy kiengedje belőle.
5: Biztosan a Debrecen kezében, hiszen összesítésben 1-0-ra még mindig vezet, viszont a Pjunik Jereván most az elmúlt másodpercekben azért éledezik, egy magasan szerzett labdát követően jött egy beadás, az imént Kusnyér ki tudta csúsztatni, viszont a bedobást követően megint a Pjunik Jerevánnál a labda, és a 16-os előterében most már az örmények, aztán egy remek lang szerelés, Patai pedig fordulhatna le, de megint csak jól szerzik vissza a labdát Hovhannisjan révén. A jerevániak picit csapongó a játék, Cibla megindul, és ebből akár egy veszélyes lehetőség is lehet debreceni részről. Jól érkezett keresztezni a jereváni védő. 55. perc, Pjunik Jereván Debrecen 0-0, összesítésben 1-0-ra vezet a Loki, és további jutásra áll a konferencia ligában. Cseszregi Balázs, Győr.
4: Bumbának volt egy rossz passza, és ebből akár indulhatnának is a vendégek, sőt, indulnak is, ráadásul meglehetősen gyors, és nagyon jól sarkalta vissza a labdát Eddarás, de szerencsére ott érkeztek a győriek, de egy bedobást azért még kiharcolnak. A vendégek Eddarás volt az, aki egyébként egy kicsit belerugott ott az érkező győri játékosba, ha jól látom, akkor talán Kripicsbe, akiről aztán kipattant a labda, a bedobást pedig el is végezték a luxemburgiak. Ha pontosabbak a győriek, akkor azért a támadó játéka is megfogható ennek a luxemburgi együttesnek, hiszen meglehetősen gyakran az átmenetekre, a kontrákra próbálnak appellálni, de most a bal oldalról jöhet egy luxemburgi beadás, jön is, ott azt Umatum kirúgta a labdát, de Láthatóan Megyeri nem szólt Umatum Ádámnak, mert Megyeri lépett ki a kapujából. Elesik G 20 méterrel a győri kaputól, de semmit nem fúj megint a játékvezető. Abi pedig egy rossz paszt kísérelt meg Ferber felé, és most akár meg is szerezhetik a győriek a labda. Gyukanovics oda csúszik a labdához, Schönig jut el a labda, Schönt hátulról fellökik, ezúttal Pimentel volt a szabálytalan, de mindez a győri térfélen, és ráadásul luxemburgi szabadrugás, ezt nem nagyon tudom, hogy sikerült a játékvezetőnek kihoznia, Schön elrúgja a labdát, ő sem nagyon érti ezt az ítéletet Mitro Kubriáktól, de elvégezték a luxemburgiak a szabadrugást. Csak hogy erre nem adott lehetőséget az ukrán játékvezető, majd csak most. Úgyhogy eltelt 13 perc a mérkőzésből, Eto Atert Bissenit Győrben egyelőre 0-0. Menjünk vissza Jerevánba, Olasz Gergő.
5: Szerencsére egy nagyon rosszul elvégzett szabadrugásról tudok beszámolni. Kulikov volt az elkövetője. Kettős cserével jelentkezik a Punic. Griffiths valamint a 23-as messzámban futballozó Viti érkezik majd a pályára. A játékteret egyelőre még nem tudjuk, hogy kihagyja el, hiszen még a kirúgást megvárják a cserével a Punic játékosai, valamint a Punic stábja és a játékvezetők egyetemben, és 95-ös számban Jánszáné is érkezik. Három remek fizikai adottsággal rendelkező légiós érkezik most a Jerevánba, a Debrecen középpályán viszont egy változás történt, amíg Győrben voltunk. A rutinos Batik érkezett Patai helyére, ő azért ott a középpályán megszűrheti majd a debreceni védekezést, pontosabban a jereváni kontratámadásokat esetleg. Most is egy jó támadás a debreceni részről, középen kapja már a labdát Cibla, aztán végül az alponon túra gurul a labda. Ez a három változtatás mit jelez előre Bene Ferenc a jerevániaktól?
6: Az a gyanúm, hogy az örmény vezetőedző érzi, úgy fogalmaznám, megérezte a vérszagot, hiszen gyakorlatilag a Debrecen hibájából a másik fél elejét megúszta az örmény csapat, és utána a Punic elég komoly akciókba kezdett, és Jánszánéval kapcsolatban azért van egy pici félelmem, hiszen az első mérkőzésen Debrecenben nagyon-nagyon komoly mélységindulásai voltak. Egyértelműen egy gyors játékosról van szó, aki nagyon-nagyon kellemetlen ellenfél lehet, tehát center pozícióban most úgy vélem, hogy a legveszélyesebb támadót most küldte a pályára a hazai csapat. Nagyon kíváncsi leszek, hogy meg tudja szűrni a Debrecen a jereváni akciókat, és elsősorban ugye Batik beállítása is ennek a célja szerintem. Egyrésztről fejpárbajok tekintetében mindenféleképpen magasodott Aloki, másrésztről egy sokkal párharcerősebb játékos lépett pályára. Igaz, Patai a játéképítésében meg azért hatékonyabbnak bizonyult, és vele szerintem nem működött rosszul a Debrecen. Minden esetre a kapu előtti élességet továbbra is hiányolom.
5: 59. perc, Punic Jereván Debrecen 0-0, összesítésben 1-0-ra vezet a Debrecen. Menjünk át Győrbe Cseszregi Balázshoz.
4: 16. perc, továbbra sincs gól, egyelőre győri lábakon a labda, méghozzá Bumbánál, de ott a luxemburgi térfél közepén ugyan elválasztják a labdától, de az oda pattan a 16-ostal ácsorgó Stefújhoz a középre adott labdája, vagy a bepassza viszont a 16-os vonalánál pontatlan volt, és Ferber akár le is fordulhatna Umatumról, de Ferberre most nagyon figyelnek, ettől függetlenül Décsiről visszapattan a labda, Ferber középre adott labdáját azonban kirúgja Umatum, és ha jól látom itt az előttem álló kameráktól, akkor nem az alap, hanem az oldalvonalon megy ki, és már ott van Pimentel kezében a labda, ő fogja bedobni nagyjából egy olyan 10-11 méterre, de inkább hátradobja azt Lenny Correa-hoz, Lenny Correa pedig még inkább hátra a leghátsó emberhez, a egyik középső védőhöz, méghozzá Manonéhoz, aztán Luriz a bal oldalon is próbálkoznak, átvitték a játékot a bal oldalra, Abi lép vissza a labdáért, megint Luriz, Abi belerúgja a labdába, a labdát bíróba, de úgy pattan vissza, hogy Luriz haza tudja adni egészen a 18 méterig kijövő kapusnak, Gurari Tebasnak. Megpróbálják felívelni a luxemburgiak, ezúttal Abi felé a labdát, ez sikerül is, de hát Abi alacsony, a visszafejett labda viszont Ferberé, hárman is körülötte vannak, nem kéne, hogy onnan kihámozza. Lenny Correánál a labda, 16-osnál kiteszi jobb oldalra, Lucas Correa középre, és egy elfejelt labda vissza megint Lucas Correához, a labda pedig megint hátulról Veigától épülhet fel a vendégtámadás, most már Luriz, ő is egyébként az egyik középsővédő fent egészen, sőt mind a három középsővédője fent egészen a győri térfélen a luxemburgiaknak, az Eto pedig teljesen behúzódott a saját kapuja elé, Jukanovic is a saját térfelének közepén. A beadott labda megint lepattan egy győri lábról, de sajnos ott a helyzet Edarázs, és ez egy blokk volt méghozzá Umatumtól, mert hogy ott a 16-os környékén a győriek azért kicsit totojáztak a labdával, és ahelyett, hogy átvették volna, kihozták volna a labdát, össze-vissza pattogott, és megint oda pattogott a luxemburgiakhoz. Így aztán a 18. percen jön egy luxemburgi szöglet a jobb oldalról, ezt megvárjuk, aztán megyünk is vissza majd Olasz Gergőjékhez, hiszen ott azért sokkal nagyobb az izgalom, mert itt ugyan nincsen gól a mérkőzésen, de az első találkozón ugye a győriek 6-2-re nyerni tudtak. Nézzük, hogy a szöglet után, hogy a szögletből mit tudnak a luxemburgiak kihozni, tehát egy jobb oldali szöglet Zegdánétól középre ívérje a labdát, és Ferber megpróbált a sarokkal kapura tenni, ez nem sikerül, de szögletet reklamál, de hát körülbelül 7-8 méterrel ment mellé a labda. Így aztán 19. perc eleje, Eto Bissen 0-0, összesítésben 6-2 a győrieknek, a szó megint Olasz Gergővé.
5: Az állás itt is változatlan, mind összesítésben, mind a mai mérkőzés tekintetében. Összesítésben 1-0-ra vezet a Debrecen, az első mérkőzésen szerzett Cibla gólnak köszönhetően, de mai találkozó állása 61,5 percnyi játékot követően 0-0 továbbra is. A Punic nem tud egyelőre veszélyeztetni a Debrecen kapujára, most már akkor, ha a két mérkőzést nézzük, több mint 150 perc telt el a párharcból, és még mindig gólképtelen a Punic Jereván. Más kérdés, hogy annyira azért a debreceni csatárban, Bádoniban sem érezzük a debreceni gólt, de hát reméljük, hogy vagy Cibla, vagy Kocsis, vagy esetleg a középpályáról, mondjuk Boskovics, aki nagyon-nagyon élénken játszik a mai mérkőzésen, betalálhat még. Azért a támadó hármas kicserélődött, a Punic Jerevánnál érkezett Jansane, érkezett Griffith, valamint érkezett Viti, Arutyunyán, Kulikov, valamint Pikis hagyta el a játékteret, ez a három változtatás volt. A Debrecennél pedig már beszámoltunk arról, hogy Patai hagyta el a játékteret, és Batik érkezett az ő helyére. Hát azért Batik fizikálisan egy más szintet képvisel, mint Patai. Nyilván nem annyira mozgékony, de ha valakit esetleg el kell ütni egy kontrát megállítván, akkor Batik tökéletes például erre is. A 63. percben Punic Jereván Debrecen 0-0, letámad most Kocsis, és belelővi a labdát a kapus. Ez most komoly veszély volt, a kapus már az első fél időben is Avagyán eladott egy labdát, abból egy nagy helyzete lett a Debrecennek, most ezt megúszta, a kapu mellé csorgott Kocsis lábáról a labda, nem szerzi meg a vezetést továbbra sem a Debrecen a mai mérkőzésen, összesítésben viszont 1-0-ra vezet, 63 perc telt el a mai találkozóból, 0-0 az állás a Punic Debrecen összecsapáson. Győr, Csesszegi Balázs.
4: A 21. perc kezdődik méghozzá egy jobb oldali luxemburgi szabadrugással az alafonaltól körülbelül 2 méterre, de ez úgy kezdődött, hogy Bíró Barnabás a győri kaputól 18 méterre eladta a labdát, és abból akár Lucas Correa el is indulhatott volna, hát el is indult, de érkezett Vitális, és még meg tudta oldalra tolni a labdát, így aztán nem alakult ki belőle helyzet. Ebből azonban lehet, hiszen Zegdáne meglehetősen jól rúgja ezeket a szabadrúgásokat és szögleteket, és az a nagyon komoly lehetőség általában a luxemburgiak előtt, hogy az átmenetekből, tehát a kontrákból, vagy a rögzített játékhelyzetekből kerülnek oda az ellenfél kapuja elé, de ezúttal ez nem sikerült, de a kicsúsztatott labda túloldalon, a baloldalon megy ki, úgyhogy onnan pedig bedobással jöhetnek a vendégek. Pimentel nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban nagy bedobásra készül, középre is hajítja ezt, G fejeli ki, de ez is megint luxemburgi játékoshoz kerülhet, aztán megint ki a baloldalra, megint Pimentel, most lábbal próbálhatja meg, de inkább belép Zegdane a játékba, és az ő beadásába lép bele megint Vitális Milán, úgyhogy ezúttal egy baloldali szöglet a luxemburgiaktól. Az biztos, hogy a luxemburgiak nem a továbbjutásért, hanem a tisztes helytállásért jöttek Győrbe. Az eddig tökéletesen megvan, hiszen egyelőre a 22. perc közepén Eto Bissen 0-0 Jereván Olasz Gergő.
5: 65. perc, eltelik most már a második játék részből is 20 perc, egy előre ívelt labda ami után a játékvezető Lest Int, hiszen szabadrúgással jöhetett, a Jereván nem pedig kapus kirúgással. Langaz, aki sárgalapot kapott az imént, most viszont már nyargalhat a jobb oldalon a Debrecen Kocsis révén. Kocsis a bal lába felé cserezi, hát a beadás rövid, kirúgják onnan a jereváni védők, de csak a bal szélsőig jut a labda, aztán ott, mintha James eladná, de végül marad a labda a debrecenieknél, úgyhogy eladta valóban a jereváni bal szélső. A kapus Andrejev egyelőre nem kapkod vele, Gereirónak passzol a bal oldalra, továbbra is csupán egyet változtatott Gert Remmel, vezetőedző a Debrecennél, hátra van még a találkozóból 25 perc, ami a rendes játékidőt illeti, és akkor ha minden így marad, akkor valóban ennyi plusz az egy néhány perces hosszabbítás, ha ne adj Isten valahogyan gólt kapna a Debrecen, amely reméljük nem fog megtörténni, akkor 2x15 perces hosszabbítás következne, hiszen az első meccset 1-0-ra nyerte meg a Debrecen. Most lent marad a Loki centere Baldoni, az örmények egyelőre nem rúgják ki az oldalvonalon túra a labdát, hanem tartják, akkor lehet, hogy most az egyik debreceniek kellene úgy játékba avatkoznia, hogy az a játék megálljon, mindenki értse, hogyan szeretné, ennél finomabban nem tudtam körbe írni. A bal oldalon járatják továbbra is a labdát az örmények, most egy visszapasszolt labda, Baldoni továbbra is a földön, görcs miatt azért elég sokáig marad lent a talajon. Most egy középre tett labda, nehogy legyen egy lövés, egy 16-osról eleresztett próbálkozás és egy jó védés. A csereként beszállt Jánszani volt, aki próbálkozott, és akkor most lehet majd talán akár lecserélni Baldonit, akár ápolni majd a Loki centerét. 67. perc, Pjunik Jereván, Debrecen 0-0, összesítésben 1-0-ra még vezet a Loki a párhaltban, és jelenleg tovább jutásra áll a konferencia ligában. Cseszregi Balázs Győr.
4: Itt pedig egyelőre úgynevezett ivószünet, hydration break, mert hogy Djukanovićot ápolni kell, G beadását megpróbálta 10-11 méterrel csukafejesen a kapura csúsztatni a montenegrói utánpótlás válogatott csatár. Kicsit eltalálták fejjel, egyébként sikerült a csúsztatás, eltalálták a fejét lábbal, és most le is sétál a pályáról, de csak azért, hogy utána majd visszajöhessen, meg az ivószünet után folytatódhasson a játék. 24 perccel telt a találkozóból, továbbra sincs gól, Neto Bissen 0-0, összesítésben pedig 6-2 a győrieknek. Olasz Gergő.
5: Badonit még mindig ápolják a debreceni stábtagok, orvosok, masszőrök, le biceg a pályáról. Most Baldoni, nem volt élete mérkőzése ez, de nem is láttunk még tőle olyan teljesítményt a Debrecenben, amely megvett volna minket, magyar futballszeretőket. Bárány Donát egyelőre úgy tűnik, hogy pótolhatatlan. Hát reméljük, hogy ez majd a jövőben változik. 68. perc, Szécsi érkezik majd, az is lehet, hogy akkor Kocsis csúszik föl a center pozíciójában. Na de egyszer láttuk, sőt, Szendrei is érkezett a pályára Baldoni helyére, és akkor Szécsi Ciblát váltja. Szécsi a bal szélső, most már Cibla helyett, és center pozícióba Szendrei, aki a Pakstól érkezett, állt be Baldoni helyére. Bene Ferencnek van most egy kis ideje értékelni, azért nem ért sokszor labdába eddig a Pjunik Jereván csereként beszállt centere Jánszani, de hát benne lehet a veszély sajnos.
7: Igen, Jánszanitól én is egy kicsit tartok, de hogyha Debrecen az ellenfél tér felé tudja koncentrálni a játékot, akkor nem lesz probléma. Minden esetre egy szélvész gyors játékosról beszélünk, aki nagyon-nagyon jó ütemekbe indul be, mélységbe. De ugyanakkor most Szendrei Ákos cseréjét emelném ki, hogy egyértelműen Baldoni helyett az ő beállítása minőségi változtatást fog hozni. Szendrei kellőképpen agresszív, jó fizikumú csatár. Dolgoztam vele az utánpótlás válogatottnál, egy nagyon jó szellemiségű játékos, aki mindig minden energiáját beleteszi a mérkőzésbe, komoly sebességgel van megáldva, alkalmas abban az esetben is, amikor kontrát kell játszani, fizikás párharcokban is hatékony tud lenni, illetve a beadásokra is jól érkezik, tehát taktikai szempontból most rendben van a Debrecen, nagyon-nagyon bízom benne, hogy sikerül gólt szerezni, azzal viszont azért óvatosan kell bánni, hogy ebben az örmény csapatban most elindult az a bizonyos homokóra, egyre nagyobb a nyomás rajtuk, na de nézzük a helyzetet.
5: Szendrei, jó a csele, a 16-oson belül már a csereként beszállt center, és jól jön ki sajnos a kapujából Aványán. Úgyhogy hárította ezt a próbálkozást, de Szendrei valóban már többet tett gyakorlatilag ez a másfél perc alatt, mint Baldoni eddig. Sajnos az egész mérkőzésen a debreceni támadások szempontjából. A 70. perc belépünk, Pjunik Jereván, Debrecen, 0-0, összesítésben 1-0 viszont vezet Aloki itt a konferencia liga második selejtező körében a Punic Jereván elleni párharcban. Most már biztosan véget ért a hidratációs szünet. Csesregi Balázs, Győr.
4: Így van, a 27. percre járunk az Etónál a labda, és gyönyörűen fordul le Vitális, de még bele tud a labdába piszkálni Pimentel, úgyhogy egy pillanatra visszaszerezték a luxemburgiak, majd Décsi, ajajajaj, és elcsúszik ott Megyeri, és rá is íveli a kapu közelébe, ott van Ferber, és vezet a luxemburgi együttes. Hát ez óriási hiba volt, egy Décsi belerugott a labdába, a jobb oldalon elmentek a luxemburgiak, és a középre adott labda előtt Megyeri elcsúszott, Ferber pedig a beadott labdát az üres kapuba teszi. Hát én értem, hogy 4 gól volt az előny, most már csak 3, de ennyire nyugodtan nem lehetne futballozni, ahogy a győriek, sőt, inkább fásultan, ahogy a győriek futballoznak. Ferber tehát már a második gólját szerzi az Eto ellen a két mérkőzésen, a belga csatár 1-0-ra vezet az Atert Bissen Győrben. Hát meglehetősen nagy a csend, nem csodálom, itt az Eto Parkban. Menjünk is vissza Jerevánba.
5: Ahogyan viszont a Győr a Debrecen is továbbjutásra áll, eddig egy óriási lehetőség volt az imént a Punic Jereván előtt, és most is jöhet egy beadás a bal oldalról, ez nagyon mély szerencsére, úgyhogy kirúgással jöhet majd Andrejev. Viti volt az az előbb, aki eltört a hosszú oldalán egy labdát, szerencsére, legalábbis így magyar szempontból szerencsére. Úgyhogy a 72. percbe lépve Punic Jereván Debrecen 0-0 továbbra is, de az azért látszik, hogy itt a csereként beszállt három támadó, Viti, Griffiths, valamint Jánszani még okozhat komolyabb problémát a Debrecennek. Reméljük ez nem így lesz, és nem szeretnénk az ördögöt semmiképpen sem a falra festeni, de hát ki kell még bírni a Lokinak ezt a szűk 20 percet, vagy hát ha a hosszabbítással együtt nézzük, akkor talán bő 20 percet. Avagyánhoz kerül hátra a labda, ez eddig mindig kamatozó volt a magyar csapat szempontjából, a Debrecen szempontjából, hiszen rendre rossz megoldást választ. Most is kibombázta az oldalvonalon túlra. Guerrero végezhet el bedobást, egyelőre társ nélkül. 72. perc, Punic Jereván Debrecen 0-0, Szécsi kap egy labdát, viszont a 16-oson belül a Debrecen Kocsis a jobb oldalon, ellövi a Ajj, de mellé ment! Kocsis! A jobb lábára jött ki a játék. Nem sikerült most jól eltalálni a vele, pedig ez is egy nagy lehetőség volt. 18 perc van még hátra a találkozóból. A mérkőzés 73. percében Punic Jereván, Debrecen 0-0. Összesítésben 1-0 vezet a Loki. Győr, Csesregi Balázs.
4: Itt 1-0 vezet az Atert Vissen Ferber góljával, ahogy azt hallhatták az előző kapcsolásnál. A továbbjutás persze nem forog veszélyben, de hát azért ez nagyon kellemetlen eredmény a győriekre nézve. 6-3 összesítésben az Etónak, és most a győriek passzolgatnak a saját térfelük közepén. Meg is kapja a labdát Kripic, és most elindul felfelé, kiteszi a bal oldalra. Stefúj nézi, hogy kinek passzolhatna. Bumba most egy jó labdát kapott, Ecsel kifelé, aztán a labdája viszont rossz, viszont 16-os csücskénél csak visszaszerzi. A beadásába belelépnek, Vitálisig pattan hátra a labda, Vitális megint a bal oldalt választja, Schön vissza Vitálisnak. Vitális aztán hátra passzolja Kripicsnek. Kripics egyébként Kácsa Kumatum, aki most kapta tőle a labdát, az ellenfél tér felé helyezkedik el. Bíró, rengeteg a pontatlanság, ez a győriek játékában sajnos az előző mérkőzéseken is jellemző volt, és hát lassan-lassan azért a közönség is teljesen érthető módon, mert hogy megint majdnem rossz volt ez a labda Vitálistól. Csímbe ment, belelépett ugyan a labdába G, és hó, piros lapot kapott a luxemburgi játékos, ha jól látom, akkor talán Zsegdáne volt az, ami az Etónak nem rossz, hogy a 31. percen kap egy piros lapot. Tovább tolta a labdát, a csímbe kapott labdát. G a bokáját találta el a marokkói francia játékos, így aztán villant a piros lap Kubriák játékvezetőtől, G-t pedig ápolni kell. Így aztán a 31. percben vezet ugyan a Bissende ember hátrányba került. 1-0 tehát a luxemburgi együttesnek, összesítésben 6-3 az Etónak. A szó megint Olasz Gergőjé.
5: Legyenek ezek a pozitív percek, amondó vagyok. A 75. percben járunk jelenleg itt a Punic Jereván Debrecen mérkőzésen. 0-0 az állás, de egy baloldali szögletet végezhet el Dzsuzsák Balázs, hát miért ne? Zárja le most a találkozó sorsát a Loki, hiszen egy itteni góllal már 2 gólos lenne az előnye, és bár idegenben szerzett találat már nincsen az európai kupaselejtezőkben, valamint a kupasorozatokban, de azért az már egy megnyugtató előny lenne. Dzsuzsák szöglete jön középre, elrúgják Boskovics elől, de még mindig ott a 16-oson belül a labda, Szendrei jól forog le emberéről, a 16-oson belül most Szendrei, aztán elveszi tőle James, előre ívelhetné, de inkább kipasszolja a bal oldalra, hát akkor nem ez lesz az öröm perce a Debrecen szempontjából, még legalább negyed órát várni kell vele, hiszen a 76. percbe lépve Pünik Jereván Debrecen továbbra is 0-0, összesítésben 1-0-ra vezet ugyan a Debrecen az első mérkőzésen szerzett cibla találattal, azzal meg is nyerte azt a mérkőzést a Loki, de ez nem egy életbiztosítás, hiszen még hátra van nagyon nehéz negyed óra, és ezt sem szeretnénk elkiabálni, de azért jól kezeli eddig a mérkőzést idegenben is a Debrecen. 76. perc, tehát Pünik Jereván Debrecen 0-0, Cseszregi Balázs.
4: Most jön majd a beadás, hogy most jön majd a szabadrúgás a G ellen elkövetett szabálytalanság miatt. 1-0-ra vezet az Atert Vissen, de ugye a 31. percen Zegdane szabálytalansága miatt ember hátrányba kerültek, a luxemburgiak összességében pedig 3 gólos hátrányban vannak. A labda mögött Schön, akár ballal, akár jobbal elrúghatja Vitális, utóbbi történik, meg középre kerül a labda, átcsúszik mindenki feje fölött, és azt mutatják ugyan a győriek, hogy Ederás hozzáért, de a játékvezető Kubriák úr azt mutatja, hogy az alapvonalon érintés nélkül került ki a labda, így aztán a 33. percben majd vendégkirúgással folytatódik a játék Gurari Tebasz lévén, akit, hát hogy mondjam, nem tettek próbára eddig a győriek egyáltalán, egy nagyon gyenge Djukanovic csukafejes ment el a kapuig egyáltalán. Kapura ment ugyan, ezt feljegyezték kapura menő próbálkozásnak, de hát ennél azért azt gondolom az a most már több mint 4000 ember, aki kijött ír az Etóparkba, sokkal többre számított, annál biztosan, hogy a 34. perc elején a vendég együttes vezessen. Persze ehhez kellett jó pár játékos hibája, Décsié, Megyerié, vagy éppen a későn visszazáró bíró Barnabásé. Egyelőre ugyanazok a problémák a Győr játékában, mint voltak az előző mérkőzéseken. A jobboldali védekezés lyukas, és jönnek az egyéni hibák, az eladott labdák. Nagyon-nagyon sok problémája volt az eddigi mérkőzéseken is ebből az Etónak, és hát ez a mérkőzés sem az lesz, amit mondjuk lehoz kapott gól nélkül. Umatum a jobb oldalra teszi ki a labdát, és bíró el is indul körülbelül. Most már G-nél a labda, ő befelé a 16-os vonalánál indul el. G-t hátulról megpróbálják szerelni, és sikerül is. És azt mutatja a játékvezető, hogy G szabálytalankodott Lurizzal szemben, úgyhogy most G kap egy sárgalapot, Luriz pedig lefeküdt kicsit pihenni a hűvösbe, úgyhogy Atterbissen vezetésnél egy nullás, Atterbissen vezetésnél adom tovább a szót. A Jerevánban játszó Debrecenhez, Olasz Gergőnek.
5: Itt a 78. percben járunk, Pünik Debrecen 0-0, az imént a legnagyobb lehetőségét hagyta ki. A Debrecen persze nem egy kidolgozott akció volt, Dzsuzsák beadásába szerencsétlenül ért bele Vakulenko, és a kapus már érkezett volna ki a beadásra, de az a védőjátékoson irányt változtatott, és végül a jobb oldali kapufán csattant, szöglet lett belőle. Nem sok kellett volna, nagyjából egy 10 centi, amennyivel ha bejjebb megy a labda, akkor már vezetne a Debrecen, és a lényegi kérdéseket eldönthette volna akár. Darbinyán érkezett a pályára, Kovalenko hagyta el a játékteret, ez már a negyedik változtatása volt a Pünik Jerevánnak, és akkor egy támadóbb szellemű játékos érkezett, egy jobb hátvéd, egy belső védő helyére. Hát figyelni kell Darbinyánra is, majd mindenképpen az utolsó 10 percben, a 79. percben viszont támad megint a Jereván, Mehiász az, aki előre íveli a labdát, és ott meg tudja tartani talán Dzsuzsák. Nem, csak elpöcköli, de megint marad a labda Vitinél, a bal szélsőnél James, megint Viti, aztán James kapja meg, ez most sajnos szép játék a jereváni aktól, jöhet egy centerezés, elmegy mindenki lába alatt, Boskovics, nem kell ott faltolni, sikerül felszabadítani. A 79. percben sem kap gólt a Debrecen, Szendreinek hosszú a labda, most nyomás alatt játszik azért a Loki, az utolsó 10 percbe lépünk szépen lassan, 0-0 az állás a Pünik Debrecen találkozón, összesítésben 1-0-ra vezet viszont a magyar együttes. James megint a bal oldalon kapja a labdát, úgyhogy nem tudunk még menni Győrbe, jön a centerezés, jaj, de jó, fölé rúgta, mondom én, a labdát Jánszané, de még bent tudja tartani Griffiths, mert olyan rossz volt ez a próbálkozás, hogy ki sem ment a pályáról.

0: Albániaknál. Egy baloldali beadás. A hosszú Guerreironak kell figyelni, kifejeli. A csereként beszállt, Darbinyán passzol a jobb oldalra, Viti. Ő adhatná be, visszakapja Darbinyán. Jó a centerezés, és fölé száll a labda. Mit úszott meg most a Debrecen? 81. perc, egy picit jussunk levegőhöz mi is, és adjunk szót Csesszegi Balázsnak Győrben.
1: Köszönöm szépen, a 38. percben jár. A találkozó továbbra is 1-0-ra vezet az Atert Vissen Győrben, de hát a játék az még az eredménynél is rosszabb, azt kell, hogy mondjam, a játék képe, mert hogy a győriek lassan-lassan egy méterre nem tudnak pontos labdát adni a társuknak. Décsi az, aki most átforgatta a labdát Bírónak, G a 16-osnál a jobb oldalon, Bíró elindulna, aztán megáll, G elkezdett hátrafelé cserezni, Décsi is hátrál, ő kapja a labdát, és most átforgatja a bal oldalra, Kripic a luxemburgi térfél közepén, Bumba, aki visszalépett, de nagyon rossz a labdája Gyukánovicsnak, nem is volt esélye, hogy Gyukánovics elérje a labdát, a mögölle kilépő már Nóne rúgta el, egészen a győri térfél közepéig, ahova pedig Megyeri Balázs jött ki. Aztán átforgatja a labdát Umatun Vitálisnak a jobb oldalra, Bíró Barnabás, Vitális, Umatum, Kripic, most pedig már a Stefuj lábán a bal oldalon a labda, de nincs mozgás a győrieknél, Stefuj is belerúgja először az előtt álló Pimentelbe, majd odaadja Abinak, csak szerencsére Adderázs elcserezte magát, így aztán visszakerül a győriekhez, egészen pontosan Décsihez. 20 méter lőhet is akár, a fiatal játékos lő is, méghozzá a 39. percben, ez körülbelül 3 méterrel mellé ment. Így aztán 39 perc elteltével Eto, Atert Bissen 0-1. Szerencsére a továbbjutás továbbra sincs veszélyben az idegenbeli 6-2-es győzelemnek köszönhetően. A szó megint Olasz Gergői.
0: A 83. perc, magunkhoz tértünk, ahogy reméljük a Debrecen is itt ebből az óriási Punik Jereván nyomásból. 83. percben 0-0 az állás a Punik-Debrecen találkozón, összesítésben 1-0-ra vezet a Loki, most a játékvezető hiába fújt bele a sípjába, miután elvégezték a bedobást, tovább engedi a találkozót, ami baj, mert 4-4-ben vezethetik rá a jerevániak a labdát, de a debreceni védelemre a bal oldalra próbálnak kitenni Viti, de aztán egy Cselcsinál átkerül a hosszú oldalra, most van inkább Vitinél, az imént Griffiths volt az, aki a labdával bűvészkedett, Viti 1-1-ben Guerreiroval rápöcköli a labdát, szöglettel jöhet a Punik, kőkemény 7,5 perc még a rendes játékidőből a debreceni szempontból, de állja a sarat egyelőre a Loki. Andrejev lent maradt a földön az imént, de szerencsére nem kellett őt az ápolást követően lecserélni, ebben hátrányban viszont a Debrecen, mert Mehiasz lesétált a pályáról, és nem tudta folytatni a játékot. Batik becsúszott majd belső védőnek, de egyelőre nem tudott még cserélni a vezetőedző Gert Remmel. A jobb kezét föltartja most Viti, és ő adja be a jobb oldali sarokrugást a 84. percben most már. Ki kell valahogy védekezni ezt is. Vitiek jön a szöglete, sikerül kifejelni, de ott van a 16-os előterében a labda, aztán visszarúgják, ez is lepattan, és akkor jöhet egy kontra, de hátul van még sajnos a csereként beszállt Darbinyán, és érkezett Sain a pályára a debreceniaknél. Ő váltotta, tehát Mehiasz nem tudja folytatni. Valószínűleg Batik majd visszacsúszik a védelem tengelyébe, és Sain lehet a védekező középpályás, de az is lehet, hogy a fiatal debreceni egyből posztra érkezett, és ő lesz majd a belső védő. Ez majd kiderül. Egyelőre nézzük azt, hogy Jánszani cselezget a 16-oson belül. Egy lövés és egy nagy védés Andrejevtől. Uha, de még mindig ott a labda. A 16-os csücskétől jön a beadás a hosszúra. Kusnyír leveszi, de miért? Ahelyett, hogy tisztázta volna, szögletre rúgta ki a labdát. Így jobb ez is, mintha gólt kapott volna a Loki, de nem szabadul föl továbbra sem a kapu. Baloldali szögletrúgás a 85. percben jön majd, de villámgyorsan kapcsoljunk Csesszregi Balázshoz. Mi az állásod Győrben?
1: Továbbra is vezet a vendégegyüttes 1-0-ra, és ráadásul cserélnek is Lucas Correa helyett jön Marassi a pályára. Marassi az első mérkőzésen nem játszott, ő elvileg védő, Lucas Correa inkább szélső támadót játszott, most lép a pályára, és egyből megy is elvégezni majd a bedobást a luxemburgi térfél közepéről a jobb oldalról, de szerintem 1-0-ás Bissen vezetésre nyugodtan menjünk vissza Jerevánba, ott azért fokozódnak az izgalmak.
0: Itt szerencsére még nincsen egy nullás jereváni vezetés, de nagyon közel állt hozzá az imént is a Punik. A 85. percben Punik Jereván Debrecen 0-0, 1-0-ra vezet összesítésben a Loki, mert a Nagy Erdei stadionban múlt héten csütörtökön Cibla góljával legyőzte a Punic Jerevánt a Debrecen. Most viszont még ez az 5 perc, ami hátra van a rendes játékidőből, ez vérverejtékes lesz egészen biztos.

0: pontosan, és utána még azért egy 3 perces hosszabbítás legalább várható. Andrejev is minden lapját kijátszotta, ami a pakliában van. Legalább reméljük, maradt még nála azért egy ász, vagy akár egy Jolly, hiszen azért még védésére számíthat, vagy lehet, hogy szükség lesz a Debrecennek. A 86. percben Pjunik támadás, de megint odaér egy debreceni védő, egyre frusztráltabbak a jereváni támadók, teljesen jogosan, hiszen nem találják a rést. Most már, ha az első találkozót is a párharcból figyelembe veszük, valamint itt ezt a visszavágót, akkor majdhogy nem 180 perce a hosszabbításokkal együtt, 180 perce gólképtelen a Pjunik a Debrecen ellen, és most is egy jó szerelés Kocsistól. Hát a felállást már nem igazán lehetne megmondani a Debrecennél, ez a 6-4 gyakorlatilag, ha létezik ilyen, 6 védővel Kocsis is behúzódik teljesen a védelembe a jobb oldalra, középen már egyértelműen ott vannak a belső védők, Batik is becsúszódik, és Sain a védekező középpályás egyébként, Batik pedig becsúszott Mehiasz helyére a védelem tengelyébe. 87. percbe lépünk Telnek, a másodpercek sajnos ez egy szabálytalanság, és jó pozícióból jöhet a Jereván, Boskovics volt felelőtlen, nagyjából 35 méterre a kaputól jön majd a jereváni szabadrúgás, de előtte még a játékvezető habot fúj. Van-e változás Győrben az állásban, Cseszregi Balázs?
1: Hát szerencsére nincs, mert egyébként lehetett volna, ugyanis Edarás gyakorlatilag végig sétált a győri jobb oldalon, és aztán az ötös sarkáról lőtt, Megyeri védett, és a kipattanót már valahogy összeszedték a győriek, akik most el is indultak, de ez egy óriási helyzet volt, és megint a győri védekezésnek az egészen elképesztő hibáit használta ki a luxemburgi együttes. Nézzük, a Schön bal oldalon középre teszi a labdát, érkezik ott bent Bumba, de kirúgják előle, és majdnem átpattant a fejelni igyekvő Kripicsen a labda, végül azt meg tudta szerezni, és hátra csúsztatta egészen Umatum Ádámig. A 45. perc is lassan elkezdődik, és Győrben egyébként fütszó van az elmúlt 2 évben, amióta újra NB1-es az Eto, azóta itt a győri pályán én nem hallottam saját csapatát kifügyülni a győri szurkolókat, na most ez a fütszó is megvan. 1-0-es Bissen vezetésnél megint térjünk vissza Jerevánba, Olasz Gergő.
0: A 88. perc megint eltelt úgy egy minutum, hogy nem kapott gólt a Debrecen a Pjunik Jerevántól. 0-0 az állás ugyanis, és összesítésben így 1-0-ra vezet a Loki, de megint nagyon nehéz pillanatokat élt át az imént. Megint csak Viti centerezte a labdát a szabadrugást követően, és végül nem tudta azt kapura fejelni pontosan Vakulenko, a magyarok nagy szerencsére. Most Sain csúsztatja a levegőbe a labdát, aztán végül megint a jerevániaknál. 2 perc maradt még a rendes játékidőből, védekezzük ezt ki valahogy, mondom így, többes szám első személyben, hiszen annyira mi is tényleg szurkolunk a debreceni győzelemért, hogy tovább jusson a Loki. A jobb oldalra kerül ki a labda Darbinyán, ő centerez most a hosszú oldalon, Dzsuzsák az, aki fölrúgja az égbe, fáradhatatlan a 109-szeres magyar válogatott labdarúgó, a Loki védelme pedig feltörhetetlen egyelőre. Több, most már hosszabbításokkal együtt több, mint 180 perce nem kapott gólt a Debrecen. Hát nehogy már így ne lehessen tovább jutni, hogy a 89. percig, a visszavágó 89. percig egyenesen gólképtelen az ellenfele a Lokinak. Nagy keresztlabda, ezt is sikerül elfejelnie Kusnyírnak. Aztán Kocsis felelőtlenül elszórja, bedobással jöhet a Pjunik Jereván. Ez most kár volt, hogy Kocsis így csímbe adta a labdát Kusnyírnak, pontatlanul ráadásul a bal oldalon. Megint megverik Kusnyírt. De kicsorog a labda az alapvonalon túlra, és akkor a rendes játékidő utolsó percébe érünk. Jöhet egy kirúgással Andrejev. 0-0 az állás a Pjunik Jereván Debrecen konferencialiga selejtező mérkőzésen. Az, annak is a visszavágója, ugye ez a párharcnak a visszavágója. 1 percet kell még kibírni a rendes játékidőből a Lokinak. Összesítésben ugyanis 1-0-ra vezet. Menjünk át Győrbe Cseszregi Baláshoz.
1: Köszönöm szépen, itt pedig 2 perc van még hátra az előrejelzett 3 perces hosszabbításból, továbbra is 1-0-ra vezet a Bissen, és semmi biztatót nem tudok mondani az Eto játékáról. Most is Marassival megverekedett azért a labdáért Bumba, hosszú idő után először nyertek párharcot a győriek, aztán Bumba kapja a bal oldalon, de ő is inkább középre indul el, nagyon-nagyon sokat cipelik a győriek a labdát, aztán utána pedig még el is adják, még kicsiben is. Ráadásul most egy rosszul hátatett labda, Kripistől újra szól a síp, vagy újra szól a fütszó a győriektől, kinél síp, kinél csak simán fütszó. Hát egészen egészen rossz látni ezt a játékot, amit most a győriek bemutatnak. G is hátra teszi a labdát, még egy perc van hátra az előrejelzett háromból, menjünk vissza Olasz Gergőhöz.
0: Szécsi veszi le jól a labdát, amelyet Andrejev vívált előre, és most 4-4-ben támadhat a Debrecen. Le kéne zárni a párharc sorsát. Zsuzsák! A 16-os előterében Zsuzsák Balázs maga elé passzolja a Kocsisnak, a les határon kapja meg Kocsis, de a játékvezető nem int, Szécsi csúsztatja meg Zsuzsák, bal lábán a labda, Zsuzsák felső lécet lő, Szécsi a kipattanót ráfejeli, és a gólvonalon fogja meg a kapus a labdát. 5 perc lesz majd a jelzett ráadás, el kellett volna most dönteni a találkozó, Zsuzsák bal lábában volt a mérkőzés sorsa, Kocsis jobboldali beadását Szécsi csúsztatta, Zsuzsák levette, életerős lövése a felső lécen csattant a kipattanó éppen Szécsi fejére. Ő egyből visszastukkolta, de a kapus a gólvonalon mentette ezt a próbálkozást is. 91. perc, eltelik most már 45 másodperc a jelzett 5 perces hosszabbításból. Összesítésben még mindig 1-0-ra vezet a Debrecen. Na, a Pjunik Jereván ellen a konferencia liga selejtezőjében, és jól szerez labdát Boskovics. Minden Pjunik Jereván játékos elől maradt. Valahogy le kellene zárni a találkozót. Boskovics a bal oldalon, középen Szendrei. Szendrei, ki kellene húzódni egy picit, Boskovics nem tud neki passzolni, már nagyon fáradtak azok a lábak. El is veszíti a labdát, 92. perc, Pjunik Jereván, Debrecen 0-0. Most jön egy szabadrugással talán a Jereván, de nem, inkább bedobással a Debrecen. Úgyhogy gyorsan menjünk át Cseszegi Balázshoz, vége már az első fél időnek vajon.
1: Vége ebben a pillanatban, lefújt a Kubriak játékvezető, Eto'o FC Vissen Ferber góljával 0-1, hiába játszik az Eto'o 32. perctől kezdve ember előnyben, egyszerűen helyzetig, lövésig nem jutnak a győriek. Fásult rossz játék az Eto'tól, a magyar bajnoktól, a szó megint Olasz Gergővé.
0: Itt már csak 3,5 perc a találkozó rendes játék idejéből, ami az egész mérkőzést illeti. Itt már nincsen hátra szerencsére még egy fél idő. Hát most óriási bajban lenne a Debrecen, ha még volna. Bár teszem hozzá, lezárhatta volna az elmúlt másfél percben a párharc sorsát is. A Loki nem csupán a mai mérkőzését, nem sikerült élni vele, Bene Ferenc.
2: Teljesen egyetértek, már többször lezárhatta volna a párharcot a Debrecen, és nekem is az a benyomásom, hogy amennyiben ne hagyj Isten a következő 3 percben gólt kapna Loki, akkor nagyon-nagyon kevés esélyt látok, hogy a hosszabbításban tovább jusson, de hát egyelőre jól állják a sarat.
0: Ne is fessük az ördögöt a falra, 2,5 perc van még a hosszabbításból, a bal oldalról jöhet egy jereváni beadás, beleér Kusnyír, szöglettel következik majd a Jereván, a Pjunikból pedig Viti, az a kis sprinttel egyenesen elvégezni ezt a sarokrúgást. 93. perc, Pjunik Jereván Debrecen 0-0, összesítésben 1-0-ra vezet a Loki, Viti baloldali sarokrúgása érkezik majd középre, még belefér a 93. percbe. Viti tekeri középre, van egy fejes, de fölé száll. Hát nagyon reméljük, hogy ez volt az utolsó lehetősége, vagy az utolsó utáni lehetősége a Pjunik Jerevánnak arra, hogy ezt a párharcot egyáltalán hosszabbításra mentse, hiszen egy gól is csupán ahhoz volna elegendő, hogy a 2x15 perces úgynevezett extra time, tehát hosszabbítás következzen. Andrejevre viszont már számol a játékvezető az új szabályok értelmében, úgyhogy gyorsan kell elvégezni a kirúgást. Meg is csúsztatja a kirúgását Szécsi, aztán Szendrei szögteti maga előtt Kocsist. Kocsis a 16-oson belül, éles a szög, kapusvédés. Szöglettel jöhet a Debrecen. Ez tökéletes, másfél perc van még a találkozóból. Jaj, ha most lefújna a játékvezető, mennyire tudnánk örülni, de hát így sincs oka szomorkodásra, hiszen szögletet végezhet el a Debrecen, úgyhogy már csak a mérkőzés teljes egészéből, sőt a párharcból is 80 másodperc maradt, kevesebb, mint másfél perc, tehát 5 perc volt a jelzett ráadás, most lépünk majd a 95. percbe. Zsuzsák, baloldali szöglete, bal lábbal tekerhetnék középre, de inkább elvégzi kicsiben, nem, odaadja Szécsinek, beíveli Szécsi, megcsúsztatja, Szendrei a hosszún esik kell, elviszi mellőle a labdát a bal szélső, le kellene őt faltolni. Szendrei nem faltol, most viszont igen, jól tette, megér egy sárga lapot ez, azt hiszem. Taktikai szabálytalanság egyértelműen. 95. perc vége. Hát, nem sokat kell már kibírni. Tényleg nem sokat kell már kibírni a Debrecennek, és bejuthat a Konferencia Liga selejtező sorozatának 3. körébe. Ott pedig a Köbenhavn csapata várna majd rá. Egy kétmérkőzéses párharcban a dánokat kellene tehát legyőzni ahhoz, hogy folytassa a Debrecen. De ne rohanjunk ennyire előre, 20 másodperc még így is van a jelzett 5 perces hosszabbításból. a játékvezető pedig Les miatt a magasba tartja a kezét, és így gyakorlatilag letelik az az 5 perces hosszabbítás. Innentől már csak az ő szájízén múlik, hogy meddig tart a találkozó. Még elvégezteti Andrejevvel ezt a szabadrúgást, de ha előre íveli a Debrecen kapusa, érzésem szerint lefújja a találkozót a macedón játékvezető. Jön az előreívelés, és most szólal meg a hármas sípszó. 0-0-es döntetlennel harcolja ki a Debrecen a Konferencia Liga harmadik selejtező körébe jutását. Pünik Jereván, Debrecen 0-0. Nem kezdte jól a találkozót a Loki, ugyanis a Pünik Jereván az első 10 percben azért nekiesett a magyar csapatnak, de ez lehetőségekben nem mutatkozott meg, csupán mezőnyfölényben. Aztán az első félidő közepére stabilizálódott a Debrecen teljesítménye, ekkor voltak kisebb-nagyobb lehetőségei is, de összességében zicsert nem tudott kidolgozni a Debrecen. Csupán a 44. percben, amikor egy baloldalról érkező Guerreiro centerezés Bocskovics lábát találta meg, ő viszont épp hogy a bal alsó mellé csúsztatta, 2 centire mehetett el a kapufától a labda. A félidei állás is 0-0 volt, és a találkozó egészén sem született gól, bár az utolsó percekben, a 93. percben a jelzett 5 perces hosszabbításban már Dzsuzsák Balázs elé pattant egy jobb oldalról középre ívelt labda Kocsistól. Dzsuzsák merre vette kapásból, előtte a labdát, a felső lécen csattant, majd a kipattanó Szécsi fejére érkezett, azonban Szécsi lövése sem volt pontos a végén, vagyis fejesen nem volt pontos a végén, a kapus a gólvonalról tudta hárítani azt a próbálkozást is. Ennek viszont nem volt jelentősége, hiszen a Loki az első mérkőzésen szerzett 1-0-ás győzelmének köszönhetően összesítésben 1-0-ra legyőzte így a Pünik Jereván csapatát, és tovább jutott a Konferencia Liga selejtező sorozatának harmadik körébe, ahol az ellenfele majd a dán Köbenhavn csapata lesz. A jövő héten csütörtökön, valamint 2 hét múlva csütörtökön rendezik azt a 2 találkozót valószínűséggel, de természetesen a hivatalos időpontok egyelőre még nem fixáltak. Összességében tehát tovább jutott a Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében, Pünik Jereván Debrecen a Konferencia Liga második selejtező fordulójában 0-0, összesítésben a 2 mérkőzés alapján 1-0-ra nyert a Debrecen. Hogyan látta Bene Ferenc ezt a találkozót gyorsan?
2: Hát ezen a mérkőzésen, ugyanúgy az első mérkőzéshez hasonlítva, Andrejevnek nagyon-nagyon sokat köszönhet a Loki, és összességében a 2 mérkőzés alapján az az érdekes, hogy úgy gondolom, hogy a jobb játékosokból álló, és továbbra is állítom, hogy jobb csapat jutott tovább a Loki személyében, de nagy mértékben a Pünik Jereván annak köszönheti, hogy elszalasztotta ezt a továbbjutási lehetőséget, hogy nem volt megfelelő kvalitása rendelkező támadója. Azt kell, hogy mondjam, hogy a játék összképe és a helyzetek alapján akár ki is eshethet volna a Loki. Egyelőre nem találják a megfelelő játékukat, nem találják a megfelelő szállítást. Én nem vagyok elájulva a Debrecen teljesítményétől. Az biztos, hogy az energiát és a munkát belerakták a 2 mérkőzésbe, különösen ezen a második mérkőzésen teljesen elkészültek az erejükkel, és tényleg hősiesen küzdöttek az eredményért, de nagyon-nagyon sovány ez az 1-0-ás továbbjutás, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsétől sem mentes.
0: A Debrecen tehát egy 0-0-ás második mérkőzést követően 1-0-ás összesítéssel tovább jutott a Konferencia Liga selejtező sorozatának harmadik fordulójába, ahol az ellenfél a dán Köbenhavn lesz. Én nagyon köszönöm a figyelmüket innen a Debrecen mérkőzéséről. A Körkapcsolás stábja veszi át a stafétabotot, a szó a stúdiói.
3: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
3: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Bojkottálnák az európai tagországok a FIFA rendezvényeit. Átalakítja az oktatási irányítást a kormány, forró, száraz napok lesznek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
5: Az Európai Labdarúgó Szövetség tagországai megállapodtak abban, hogy bojkottálnák a nemzetközi szövetség rendezvényeit, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesítené az égisz alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét. A csütörtöki sürgős online ülésen 55 tagország vett részt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizsgálatot indított az argentin játékosok ellen a július 19-i spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő utáni incidens miatt. A FIFA bejelentette, bántalmazással vádolják a dél-amerikai csapat két játékosát, Leandro Paredes-t és Noel Molinát, valamint Roberto Ayala másodedzőt. Mindezek mellett a FIFA szabályszegéssel vádolta meg az argentin szövetséget is a VB alatti politikai tartalmú megnyilvánulásokért. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta négyes, három győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női törcsapat pedig az ötödik lett a VB-n. A Pásztor Flóra, Kondrick Kata, Pap Jászmin, Lubkovics Dóra összeállítású együttes a helyosztón előbb az oroszokat, majd a kanadaiakat győzte le.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Átalakítja az oktatási irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. A politikus bírálta, hogy a jelenlegi tankerületi vezetőket elbocsátják. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő pénteken éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Tanszerrel és egész tanéven át mentorprogrammal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitász. Idén még több tanulónak szeretnének tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat nyújtani. Kiemelt figyelmet fordítanak a sajátos nevelési igényű, vagy tartósan beteg, valamint mély szegénységben élő gyerekekre. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A megbeszélésen a szívhangrendelet visszavonása mellett szóba került a sürgősségi fogamzásgátlás jobb elérhetősége, köztük a 72 és 120 órás készítmények vénykötelességének megszüntetése, valamint a gyógyszeres terhességmegszakítás szabályozása is. A minisztérium az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra fogja bocsátani.
4: Közlekedés.
5: Karbantartás miatt a hétvégén nem áll meg a 3-as metró a határútnál Újpest központ felé. A munkálatok idején az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca, valamint a határút és a Pöttyös utca között. Az ellenkező Kőbányára tartó járatok a megszokott rendben közlekednek. Hasonló változásra kell számítani augusztus 15-én és 16-án.
4: Időjárás.
5: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Késő este 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei-tó 25, a Tisza-tó 26 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
7: 20 óra 2 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Jó hír ugye, hogy néhány perccel ezelőtt ért véget a Debrecen mérkőzése Jerevánban, és a magyar csapat 0-0-ás döntetlent ért el. Ezzel biztosította továbbjutását, miután hazai pályán az első mérkőzésen 1-0-ra győzött. Az fél időben a Győr 1-0-ás vesztésre áll hazai pályán Luxemburg ellenfelével szemben, de idegenben 6-2-re nyert, ráadásul a luxemburgiak 10 emberrel játszanak már jó régóta az első fél időben, úgyhogy itt is van remény a továbbjutásra mindenképpen, sőt nagy esély. Következő mérkőzés viszont olyan meccs, ahol előnnyel várja a Ferencváros holland ellenfelét, és reméljük, hogy a holland tulipánt le is szakítja majd a végén. Kapcsolunk a helyszínre Németh Kornélhoz, aki elmondja, hogy milyen összeállításban veszi fel a Ferencváros a harcot a hollandok ellen. A győztes csapatot, Kornél, remélem azt mondod.
8: Szia Balázs, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Grupa Marénából a kedves hallgatókat. Volt egy kis vonalszakadás, úgyhogy csak a nevemet hallottam a végén, de gondolom, hogy a kezdőcsapatokra vagy kíváncsi.
7: Nem, úgy, én a győztes csapatra vagyok kíváncsi, úgyhogy a Fradival kezd.
8: Győztes csapatra, rendben. A Ferencváros egyetlen helyen változtatott, Borbé Balázs, az idegenbeli győztes csapathoz képest. Jusuf Dele helyére Kellum oda-oda került be a csapatba, ez pedig azt jelenti a gyakorlatban, hogy 500. mérkőzésén védi a Ferencváros kapuját Dibusz Dénes, a védelem bal oldalán Kadu, a jobb oldalon Osvát, középen Gomez, illetve Rámákerz, a két szűrő Gabriel Kanikovszki, illetve Filip Rommens, előttük a bal oldalon Kellum oda-oda, jobb oldalon Christopher Zakariasen, középen Korbu, és Leni Zsozef, aki az első mérkőzésen is, meg eddig a szezon szinte mindegyik mérkőzésén brillírozott. Szóval ő kezd a Ferencváros csapatában. Mindössze egyetlen változtatás, tehát Borbé Balázs részéről az előző mérkőzéshez képest. És akkor nézzük a Twente együttesét, a Balogh Balázsi logikát követve, lehetőség szerint a vesztes csapat, vagy a nem továbbjutó csapat összeállítását. Persze ne ígyunk előre a medvebőlére. Nos, Jon van den Brom, a Twente vezetőedzője egyetlen helyen sem változtatott az első meccshez képest. Unnest áll a kapuban, Van Rai a védelem jobb oldalán, Adelgor a védelem bal oldalán, Lemkin, valamint Nystad középen, a két középső védő, előttük két szűrő, Zeruk, illetve Van den Belt a középpálya jobb oldalán, vagy a támadó szekciót segítendő a jobb oldalon, Rotz a bal oldalon, Erjeszeter középen, Linson, az egyszem előre tolt csatár pedig az a Weghorst, aki az első mérkőzés után kapott hideget, meleget, inkább hideget. Na most a kezdőcsapatunkon túl annyit még a hidegről, hogy kritikára nem vágyunk, de némi nemű hűsölésre viszont igen, kegyetlen hőség a Grupama arénában. Előjáróban annyit csak, hogy még jócskán 30 fok felett most is a hőmérő igonyszála, és már nem egyikünk sem Ajner Szilárd itt a kollégák közül, de az, amikor ülőhelyzetben folyik a veríték a homlokunkról, abból szerintem vissza tudjuk adni, hogy ténylegesen kellően magas a hőmérséklet. Hát a holland szurkolók már megérkeztek, a vendégszektor gyakorlatilag tele, a hazaiak gyülekeznek, a kezdőcsapatot pedig a helyi műsorközlő most ismerteti itt helyben.
7: Köszönjük szépen Németh Kornélnak, hát itt a stúdióban itt hűvösebb van, de azért gyorsan elmondom, mert elkezdődött a Győr mérkőzésének második félideje, hogy megvan már a Paks kezdő csapata is idegenben, ugye 2-1-es hátrányból indul a Paks gárdája a Panathinaikosz otthonában. Kovácsik, Vas, Szabó, Zeke, Györfi, Windeker, Pap, Lapu, Horváth, Pető és Szalai, ez a kezdő csapata tehát Bognár Györgynek, de minden további majd később, most a szó Csesztregi Balázsé.
1: És ebben a pillanatban Gyukánovics akár egyenlíthetett volna, de a rövid soroknál óriásit végett Gurari Tebasz, de mondhatnám azt is, hogy Gyukánovics rosszul találta el igazán a labdát, hiszen kapott egy jó labdát a szünetben kettőt cserélő gyűriektől, méghozzá G helyett Huszár Vitális helyett Szép Márton az Eto együttesében, tehát két újabb saját nevelésű fiatal játékos, hiszen Szép 2007-es, Huszár 2005-ös, ugye mind a ketten már tagjai voltak legalább néhány percig, sőt Huszár 4 góllal a tavalyi bajnokcsapatnak, és az elején, most a második félidő elején azért jobban nézett ki a dolog, legalábbis azáltal, hogy legalább helyzetbe tudott kerülni az Eto Décsi. Hát reméljük, hogy Vitális például nem sérül, csak inkább pihenőt kap a mexikói vezetőedzőtől, Efrain Juárez-től, és nagyon-nagyon letámadnak a győriek, nagyon fönt megint, ebből abból akárba is lehetne, de már meg is szerezték a labdát, méghozzá a luxemburgi térfél közepén, és itt legalább lement a nap, legalábbis már nem süti be a pálya teljes egészét. Jobb oldalról érkezhet, és érkezik is Bíró beadása. Ederásról hátrafelé passzol, pattan a labda, összeszedik azt a győriek. Ajjajjaj, micsoda becsúszás volt, és le is fújja a játékvezető. Stefújt rúgták fel, méghozzá Leni Correa volt az. 17-18 méterre a Bissen kapujától jön egy győri szabadrugás. Hát ugye most már nincs a pályán Vitális Milán, akinek ez egy ideális szög lenne, mert azért ez baloldal felé van eltolva egy picit a középtől, így aztán kíváncsi vagyok, hogy ki fogja azt rárugni. Bírót hívta magához egyébként egy pillanatra a vezetőedző Efrain Juarez. Öten is állnak a labda körül, ott van Szép Márton, ott van Décsi, ott van Stefúj, Bíró is odament, ott van természetesen Sőn is, és hát ott van Bumba, valószínűleg utóbbi, vagy lehet, hogy Stefúj onnan ballal. Hát az meglepő lenne, de nyilván ballal is el lehet onnan találni a kaput, és hát ha abból gól lesz, Stefújt hagyják végül is ott a többiek, de azért Bumba is oda sétálgat, aztán majd Kubriák játékvezető sívszavára valamelyikük nem fogja rúgni a labdát. A 49. percben járunk, jöhet a szabadrugás. A sípszó megvolt. Stefúj lövése lepattan a sorfalról, 11-es, méghozzá azért, mert hogy készhez ért. És mivel nincsen VAR, sem videóbíró még ebben a körben, mert már csak a playoff körben lesz a konferencia liga selejtezői során, ezért jön a győriek javára a 11-es, tehát nem kell azt várnunk, hogy a videóbíró bármit is megnéz, megvizsgál, és ha jól látom, Djukanovic vette kezébe a labdát, aki már az előző mérkőzésen is, a Vasas ellen, a bajnoki mérkőzésen is szerette volna elvégezni a 11-est, akkor végül Gavrics kapta meg a lehetőséget, és lőtte is be. Most Djukanovic kezében a labda, ott van vele egyébként Bumba is, de Djukanovic nagyon határozottan kézbe vette a labdát, vele szemben Gurari Tebas egyenlíthet majd az Eto ezen a mérkőzésen az 50. percben. Djukanovicnak ugye már volt egy helyzete rögtön a második félidő elején a 46. percben. Azt kihagyta, vagy mondhatni, hogy Gurari Tebas nagyot vérett. Nézzük most, Djukanovic ezt be tudja előni. Neki fut. Aj, kapufa, hát szétlőtte a kapufát az 50. percben Djukanovic, hát hihetetlen. Mehet a labda akár be, mert az alapvonalnál ott van Schön, de nem a íveliből labdát, inkább visszafelé viszi, és aztán kénytelen Décsi szabálytalankodni. Nem szabálytalankodik, hanem azt mutatja a játékvezető, hogy testtel eltolta, így aztán Győri bedobás következik. A kihagyott 11-es után továbbra is vezet az Atert Bissen. Szétrúgta a kapufát Djukanovic az 50. percben 11-esből. Hát ez az, amikor már semmi nem jön be egy csapatnak. Most folyamatosan a győri lábakon vándorol labda, megint a jobb oldalon, elsősorban Bírónál, aztán visszateszi a labdát Umatumnak. Umatum Kripicset választja, Kripics átforgathatja a bal oldalra, ezt meg is teszi, egészen Stefújig. Stefújtól akár mehet középre a labda, megy is középre, érkeznek ott többen is, Veiga rúgja ki, sőt, össze is szedi azt Pimentel, de már Pimentel többen is üldözik, Ferber visszateszi, de Décsinek teszi vissza, mindez a luxemburgi térfél közepén. Décsi, 19 méter, jó labda, Bumba, 16-16-oson belül, visszacser Eddarázsral szemben, nem sikerül a biciklicsel sem, elindul az alapvonal felé, Bumba középre íveli, a túloldalon érkezik Veiga, és kirúgja az alapvonalon kívülre. Már többet tett az Eto az elmúlt 6 percben, mint az első félidőben összességében. Így aztán a győri közönség hangja is megjött, és a fütszót a szurkolás váltotta fel, vagy váltja fel szépen lassan. Schönnél a labda, ő végzi el majd a győriek jobb oldali szögletét, balla ezt szépen kapu felé lehet csavarni, ott aztán akár többen is érkezhetnek, ott van a rövidnél Umatom, ott van Kripics, ott van Stefúj, érkezhet majd akár Szép, érkezhet majd akár természetesen Djukanovic, Huszár, többen tudnak jól fejelni ebből az együttesből, Bíró Barnabás az, aki a leghátrébb van, helyezkedik, de is körülbelül olyan 25 méterre a luxemburgi kaputól. Na, nézzük akkor a szögletet, egyelőre még Kubriak játékvezető azért intézkedik, és most mutatja, hogy mehet a szöglet. Rövid sarok felé meg nem tudják megcsúsztatni a győriek, hanem kifejeli a labdát, mondom én, Veiga, de úgy fejelte meg, hogy Umatumról pattant ki az alapvonalon kívülre a labda, és az első fél időben ígértem, hogy mondok néhány szót Kubriak játékvezetőről, aki ugye a magyar klubcsapatnak még nem vezetett találkozót. Na most Kubriak úr egyébként idegsebész, hát az látszik, hogy különösebben nem is ideges, ráadásul frontorvosként harcolt a háborúban, a szomszédban zajló háborúban, és ráadásul 5 hónapig orosz hadifogságban is volt, onnan szabadult, és utána folytatta a játékvezetést, és most itt van Győrben, egyébként már tavaly is vezetett a konferencia ligában. Egy előre rúgott luxemburgi labdát merre vesz, Stefuj és Décsi visszalép érte, összeszedi, aztán megkapja a labdát, szép, ő indul el, de mindez a luxemburgi térfélen, még a felező vonalhoz közelebb. Ez most egy szép labda volt Széptől, és ő kapja vissza, méghozzá Stefujtól, a bal oldalon. Cselezget Marassival szemben, aztán ő is elindul inkább középre, és visszateszi Décsinek. Décsi figyelt, mert érkezett Ferber, akár el is vehette volna tőle hátulról. Most akkor megint mennek le a győriek méghozzá. Huszár az alapvonal felé, de aztán visszafordul, visszaadja. Bumba íveli középre, kifejelik a labdát, Pimentel szedi össze, és ebből Ferber megindulhat, de Décsi ott van a nyakán, láthatóan rá azért figyelnek, annak ellenére már azért gólt szerzett ezen a találkozón is a belga, és ő tudja kiemelni Marassinak. Marassi rosszul veszi le, de nem pattal el nagyon messze tőle a labda, így aztán tovább tudja tenni azt Mannonénak, majd visszaszerzi Marassi Mannonétól, aztán kiteszi Luriznak a bal oldalon. El is indult ott Veiga, őt viszont megelőzi a felé menő labdát, összeszedi a bíró Barnabás, aztán szép, és Décsi már hosszan indítja Huszárt, és a 16-oson belül Huszár átveszi, de kisodródik a 16-oson kívülre, visszateszi a labdát, 16-os csücskénél ott van Stefuj. Stefuj, aztán Huszár, ugye gólt szerzett a Vasas ellen, a második győri gólt ő lőtte Gavrics 11-ese után, Boka mozdulattól szépen áttemelte a Vasas kapuját. Szép, ő pedig egy kapufát rúgott az utolsó másodpercekben. Bumba 17 méterre a kaputól. A bal oldalról akár be is lehet adni, Stefujtól érkezik is a beadás. Ó, de rosszul jött ki a kapus, Schön akár lőhet is, és a lövését leblokkolják, de csak Décsig. És most a jobb oldalról akár bíró be is adhatja, be is adja ballal. A túloldalról visszafejeli azt Huszár, és ezt Gurari Tebasz összeszedi, de azt mutatják már, azt mutatja a partjelző, hogy Huszár már az alapvonalon kívülről fejelte vissza a labdát. Az 55. percben járunk, sőt lassan kezdődik az 56. Továbbra is vezet az Atert Bissen itt Győrben a luxemburgi bajnok a magyar bajnok ellen, sajnos már nem a bajnokok ligájában, hanem a konferencia ligában, és ennek köszönhetően jelenleg 6-3-as különbséggel áll továbbjutásra a győri együttes, mert hogy idegenben 6-2-re nyertek Efrain Juárez tanítványai. Luris fordul, Mannonéhoz passzol a luxemburgi térfél közepén. Aztán Marassi hosszan, Ferber lép vissza a kezdőkörbe a labdáért. Kiteszi a jobb oldalra, Lenny Correa vissza Marassinak. Most visszahúzódik az Eto'o a saját térfelére. Luris a bal oldalon. Zakaria Luris megint még inkább arra Veigának. Luris, ez rossz a labda. Abi felé, de nem megy ki oldalt, mint mindenki várta, sőt az alapvonalon sem megy ki, nem megáll a szögletzászló környékén, úgyhogy bíró visszakocogott és oda tette Megyerinek a labdát. Megyeri pedig átforgatja azt, nem is Kripicsnek, hanem a térfél közepén helyezkedő, győri térfél közepén helyezkedő Stefujnak. Huszár kapja Stefujtól vissza Kripicsnek, Kripics elindul a labdával, és akár most előnyt is szerezhet, ahogy szokott. Igen, elindul, és azt a hátulról szerelik, de szép visszaszerzi. Nem szerzi vissza, mert Marassi erőszakosabb volt. Ebből aztán Eddarázs indulhat, a középen azonban egy jókor érkező falt Dicsitől, így még a luxemburgi térfél közepéről jöhet a luxemburgi szabadrugás. Jókor jött ez a falt. Húha, saját kapuja, vagy onnan gyakorlatilag a félpályáról ráívelte. Ha jól látom, akkor Pimentel volt az, mert hogy látta, hogy kinnál a győri kapuból Megyeri, annyira azért nem volt jó ez egyébként, ez az ívelés, de Megyerinek hátrálnia kellett, a labda azonban simán fölé ment, meg mellé ment, de az biztos, hogy kicsit talán vérszemet kaptak a luxemburgiak, nem is csodálom, amikor ennyire rossz labdát adott például Kripics, hogy óriásit kellett sprintelnie bírónak, hogy egyáltalán elérje. Most a győri középső védő Umatum és Kripics passzolgat, Umatum az, aki átlép a luxemburgi térfél közepén, és elindítja a jobb oldalon bírót. Bíró lefutja ezúttal Abit, Abi hátulról lögdösi a győriek szélsőjét, aki most szélső pozícióban van, de egyébként szélső védő, és végül Abiról megy ki a labda az alapvonalon kívülre, úgyhogy jöhet egy újabb győri szöglet Schön Szabolcs révén az 58. percben. Nézzük, hogy Schön szöglete ezúttal, vagy ezzel a szöglettel mire mennek a győriek. Megy bíró kérni a labdát, de aztán észreveszi ezt, ami ő is kikocog, Schön pedig mutatja, hogy milyen szöglet variáció következik. Ezúttal csak Umatum van a röviden, de aztán oda kocognak a többiek is. Kripics is és Djukanovic is megy középre a labdagurali, Tebasz azonban kilép az ötösre, és simán lehúzza azt. Az 58. perc végén járunk, 1-0-ra vezet az Atert Bissen, a gólt még Ferber szerezte a 28. percben, aztán a 32-ben kiállították Zegdanét, és onnantól kezdve ugyan emberelőnyben játszik az Eto, meg most már a második félidőben helyzete is volt, de lőtt egy kapufát Djukanovic 11-esből, egy zicsert meg még előtte a rövid saroknál elhibázott, és ahogy nézem, Nagy Ádám technikai vezetőt, egy újabb győri csere következhet talán, azt még nem látom, hogy ki, mert oda sétált a negyedik játékvezetőhöz. Luriz szép kergeti meg Luriszt, a labdája rossz is, ember nem volt ott, ahova a labdát szánta a luxemburgi középső védő, Zakaria Luriz. Kripic sétálgat fel a labdával, és ha jól látom, akkor érkezik Sejem Bálint. Ő még nem kapott szerepet az Etóban, az első csapatban tavaly Budafokon játszott kölcsönben, most pedig minden bizonnyal Bíró Barnabás helyére érkezik, hiszen, és egyébként az első fordulóban, az MB2-ben kooperáció keretében pedig játszott. Bíró üldözi a 16-oson belül Pimentelt, aki sarokkal visszateszi Abinak, Abi ért oda előbb, mint Umatum, aztán a beadása rossz, de hozzákattam vissza a labda, most Umatum elrúgja, Djukanovic megpróbálta lefejelni a labdát, szóval jön Sejem Bálint, aki rendkívül gyors, Budafokon nagyon jól játszott, és Ajkán az első forduló, az MB2 első fordulóban a kooperációs szerződés keretében még gólt is szerzett. Megszerezte a labdát, viszont most a pálya közepén az Eto, és a bal oldalon elindulhat vele, aztán elcsúszik, és elveszti a labdát Huszár. Abi a pálya közepén, sokszor a sorok között sokkal pontosabban helyezkednek a luxemburgi játékosok, de azért a második félidő már valamivel jobban néz ki. Nem mondom, hogy sokkal, de valamivel jobban néz ki az Eto szempontjából. Bumba, Huszár, Bumba. Szép kérné a labdát, de nem ő kapja, hanem Kripic. Kripic pedig Umatumot választja. Umatum indul meg a labdával. Oha. Hát 35 méterről körülbelül. Hát 3-5 méterrel fölé, és akkor lehet, hogy jó indulatú voltam.
9: A 61. percben
1: és Sőn Szabolcs jön le, nem Bíró Barnabás. A kérdés az az, hogy Sejem Bálint szélsőként lépe pályára, tehát támadó szélsőként lépe pályára. És úgy tűnik, hogy igen, a sebességére építhet majd Efraín Juárez. Vega és Sejem már le is támadja az ott lévő luxemburgit, Mannone pedig egészen kivezeti szinte az oldalvonalig, Bumba csúszik be, és róla megy ki végül. A 16-ossal, mármint a luxemburgi 16-ossal egy magasságban jön a bedobás a luxemburgiaktól. Fönt vannak a győriek, és előre rugdossák most a labdát azért a luxemburgiak. Oha, nagyon rosszul fejeli, oda fejelte, nem hogy rosszul fejeli fel, oda fejelte a labdát Stefúj, a luxemburgiaknak, elesik ott Umatum, majd a középen lévő jövő labdát megint Ferber veszi át, de visszaér, és ráadásul lesen is volt a belga. Umatum pedig még mindig fekszik a győri térfél közepén, mert hogy a felfejelt labdára odaért, és belerugott egyébként a luxemburgi játékos Umatum Ádámba, azért volt a passza Stefúj felé már pontatlanabb, a játékvezető Kubriek azonban tovább engedte a játékot. Győri szabadrúgás, de nem Umatum ellen elkövetett szabálytalanságért, hanem a leshelyzet miatt, ezt el is végezte, szerencsére Umatum meggyógyult, el is végezte tehát. Megyeri a 62. percben járunk, és a 28. percben szerzett Ferber góllal 1-0-ra vezet az Atert Bissen itt Győrben. Bíró Barnabás elindul Sejem, a labdája pontatlan Bírónak, de elfejeli Sejem. Luriz visszateszi a labdát Marassinak. Marassit le kéne támadni, Bumba megy is. A hátratett labdát pedig a kapus Gurari Tebasz egészen jól, egészen pontosan Ferberig tudja rugni. Ferber elől azonban Kripic elfejeli, Umatum biztosít, és már is jöhetnek a győriek megint a jobb oldalon. Egyébként úgy tűnik, hogy újabb fiatal, a 2007-es születésű gambiai Massz érkezik majd a győriek középpályájára. Ő hatos, úgyhogy valószínűleg Décsi Ádám helyére érkezhet, de a helyzet az, hogy most már azért tippelni nem nagyon merek a cserék kapcsán, mert hogy azért az előbbi tippem sem jött be a Sejem Bíró cserével. Bíró belép a labdáért, szép, megfordul vele, aztán Décsi. Décsi megint ki a jobb oldalra, Sejen Bálint átveszi a labdát, inkább hátra teszi egészen Kripicsik. Kripics elindul középre, aztán visszafordul, és most elindul előre a labdával a jobb oldalon, már a 16-os környékén. Bíró kapja a 16-os vonalánál, ballal lő, ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj klasszikának az NBA-ben, és valóban Bumba helyett érkezik Mass. Rengeteg fiatal a győrigeknél a pályán, hát fizikálisan nem lesz mondjuk az egészen biztos, de az biztos, hogy Mass játéka az első mérkőzésen, illetve a Vasas ellen egészen jó volt. Nem, bocsánat, az első mérkőzésen a luxemburgiak ellen, amikor beállt, sokszor tudta megforgatni a játékot. Bíró lövése ment tehát az imént mellé. A második félidőben már azért jobban játszik az Eton, mint amit az első félidőben tette, de ez még mindig nem az a csapat, akit ugye tavaly megszokhattak a győri szurkolók. Közben pedig a luxemburgi bal oldalon jött volna a támadás, de ebbe is bele tudott lépni Bíró. És most Veig a kezében a labda, ő dobja be. Edarás fordul meg, hátrafelé adná a labdát, szép, szerzi meg tőle, és aztán utána sajnos a luxemburgiak visszaszerzik. Abi azonban pontatlanul passzol hátra, Manone eléri, és át tudja forgatni a jobb oldalra Lenny Correjához. Lenny Correa visszaveszi Marassinak. Marassi nem kockáztat Mannonének hátra. 65. perc, vezet az Atert Bissen 1-0-ra Győrben, de a 6-2-es idegenbeli győzelem miatt a győrieknek azért nagyon izgulniuk, a továbbjutás miatt nem kell. Umatum szerzi meg Abi labdáját, aztán inkább elindul hátrafelé, és huha-huha, egy kicsit azért lassú volt ez a labda, de Megyeri odaért, és el tudja rúgni a rárajtoló, rástartoló Ferber erről a labdát. Most kezdődik a 66. perc. Bedobták a luxemburgiak, hátra a Luriz Mannonénak, ott Gyukanovics kevergett, aztán Sejem is letámadja most Luriszt, Luriz térül, fordul a labdával, Sejem ott van a nyakán, Luriz megint rálép a labdára, és most megint Ferber felé, Umatummal küzd Ferber, és Umatum megrántja a mezét, így aztán a félpályán nagyjából jön majd egy luxemburgi szabadrúgás, mert hogy így legalább Ferber nem tudott lefordulni a labdával, mert egyébként megint jól állt be Ferber. Eddarásnál a labda, ő fogja elvégezni a szabadrúgást, meg is tette, úgyhogy hátrapasszolt a Mannonénak, aztán Veiga a bal oldalon, Eddarás forgolódik, Luriz. Ott labdát lehet szerezni, de nem tudja Décsi megszerezni, nem tudja megszerezni szép sem, Eddarás ráadásul el is esik, luxemburgi szabadrúgás, de már ez a luxemburgi térfélen. Luriz. Ez viszont egy rossz labda, Huszár megszerezi a győriek bal oldalán, de nem tudja megkerülni Marassit, megtolja a labdát, és ezzel a labda megtolással ki is tolta azt az oldalvonalon kívül. A luxemburgiak elvégezték a bedobást. 67. perc, Luriz. Szép az, aki megpróbálja Luriz támadni, viszont most Abi lefordul, és Eddarás is megindult. Lohol mellette Mass, és egy gyönyörű szerelés. Kripic kapja a labdát, aki odaadja Abinak. Abi a 16-osnál. A lövését azonban blokkolja Umatum Ádám. Elképesztő ez a mennyiségű hiba, amit látunk a győriektől. Elsősorban egyébként a védelem, illetve a középpályások hibáznak nagyon sokat. Tehát a 67. percben hát megint megszólal a győri kórus, ami arra utal, hogy nem túl jó ma csapata az Etónak. Veiga beadásából akár baj is lehet, de kifejeli azt Huszár a 16-oson kívülre. Marassi lohol érte a jobb oldalon, hátra teszi Lenny Correjának, őt megint Huszár támadja meg, a bal oldalon Eddarás, akár be is adhatja, inkább Ferbert játsza meg, Ferbert tovább tudja tenni Mannonénak, Mannone cselezget, hátra Eddarásnak, kéri tőle a bal oldalon Abi, meg is kapja, középre íveli a labdát, és megint egy hasonló helyzetben volt, mint ami Vitális góljánál, hogy lepattant a labda, senki nem ért bele, de ezúttal a pattanáson egy időben odaért Megyeri is, így aztán nem lett belőle nagyobb baj, de ez is egy veszélyes luxemburgi lehetőség volt a 68. percben. Mass kiteszi a jobb oldalra, Bíró szép lép be a sorok közé, de Bíró nagyon jól futtatja, Sejem bálintott, de hosszú volt a labda, meg is csúszott egy picit, így aztán Sejem már csak az alapvonal után érte el a labdát, luxemburgi kirúgás jöhet. leteszi Marassinak a labdát, Gurali Tebas kapus, aztán megkapja azt Lenny Correa a jobb oldalon, vele szemben Hudár, mindez a luxemburgi térfélen, luxemburgi kapuhoz közel, Marassi a saját 16-osán belül vezetgeti a labdát, és ott is passzolja Luriznak, jön még Bánáti Kevin is az Eto csapatába, azt lehet itt a cserélnél látni, az, hogy még ki helyett azt nem igazán szép próbálja elvenni a labdát, most ő az, aki nagyon fönt, és Eddarázs indul el, az ő pont az ő helyén, de szép visszafelé üldözi, és legalább Eddarázs nem tudott nyugodtan labdát vezetni, úgyhogy kénytelen megfordulni. Pimentel egészen hátra Luriznak, megint a luxemburgi térférről folytatódik majd a játék, kettős csere jön majd egyébként a vendég együttesnél is, érkezik majd Fernandes, és érkezik majd Rodriguez, mind a ketten csereként pályára léptek az első találkozón is. 69. perc, Abi íveli át a labdát a bal oldalra Ferbernek, aki beléphet akár a 16-oson belőle, már be is lépett, elviszi az alapvonal felé, de hosszan tolta meg, és már kint volt a labda az alapvonalon kívülre, Győri kirúgás következik, és jöhet az csere, a Győri csere, Bánáti Kevin érkezik, méghozzá Gyukanovics helyére.
9: 34-esen lejön a pályáról Viktor Gyukanovics, a helyén 9-esen.
1: Egyszer helyzetbe került a fél idő elején, meg kihagyott egy 11-es. Huszár kerül középre, Bánáti pedig megy a bal szélre játszani, míg a vendégegyüttesnél lejön a 41-es számú Lenny Correa helyette, érkezik
9: a helyén 11-esel Joel Rodriguez, folytatja, és szintén lejön a
1: Abi helyett pedig érkezik Fernandes.
9: Az ő helyén 7-esen Rafael.
1: És elkezdődött a Ferencváros Twente mérkőzés a szó német Kornéli.
8: Szépen Cseszegi Balázsnak nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Virányi Zsolt kommentátortársam, illetve Farkas Bálint hangmérnök kolléga nevében is a kedves hallgatókat a Grupa Arénából. Előnyből kezd a Ferencváros együttese a holland Twente ellen, és most már azt is tudjuk, hogy a Dunaszerdahely vereség esetén, vagy búcsú esetén a szlovák Dunaszerdahely, felvidéki Dunaszerdahely, továbbjutás esetén pedig a lengyel Górnyék Zabrze lehet az ellenfél majd. A Ferencváros kezdőcsapatában mindösszesen egy változás, Borbé Balázs Yusuf helyére Callum Odaodát jelölte a kezdőcsapatba. Egyébként a Hollandiában győztes csapaton nem változtatott a Fradi mestere, még Jon van den Brom, a Twente mestere szintén ugyanígy cselekedett. Ő egyetlen helyen sem változtatott, tehát a hazai pályán vereséget szenvedő kezdő 11-nek szavazott bizalmat.
10: Így aztán jelen pillanatban azt figyelhetjük, miközben mindjárt megkezdődik a mérkőzés, majd a holland csapata Twente kezdi ezt az összecsapást. Van Roy a jobb hátvéd, a csapatkapitány, a Lemkin Isler a két középső védő, Adalgar a dán bal szélső, illetve bal hátvéd, a kapus a német Unnerstein, Zeruki és Van der Velt a két szűrő, aztán elől már támadó középpályán jobb szélen Rócz, a holland, az izlandi Linson középen, Örje Sáter a bal oldalon, és az első helyen pedig Weghorst, a holland csatár. Reméljük, hogy nem sokszor kell mondani a nevét, bár nagyon-nagyon veszélyes játékos.
8: Elkezdődött át a találkozó, de mi a helyzet a Paks visszavágójával Aténban, Balog Balázs?
7: Nem sikerült a kapuba juttatni a labdát a görög játékosnak, rosszul találta el, aztán pedig védő blokkolta, majd visszapattant rá a labda. A helyzet az, hogy itt Kovácsik, Vas, Szabó, Zeke, Györfi, Windeker, Pap, Lapu, Horváth, Pető, Szalai összeállításban kezdte meg a játékot az a Paks, amely ugye 2-1-es hátránnyal érkezett a Panathinaikos otthonába, és most ebben a pillanatban ott a bal oldalon megpróbálunk egy akciót vezetni, éppen Lapu jó voltából, de róla pattant ki az oldalvonalon túlra a labda. Úgyhogy a második percben járunk, volt itt egy kis lehetőség, ott egy kicsit nagyobb, 0-0 az állás, de hát ugye a Paks egy gólos hátrányban kezdte ezt a mérkőzést. Egyenítette már a György Cseszregi Balázs.
1: Fernandes révén a luxemburgiak vannak a 16-oson belül, aztán végül Sejem is, Bíró is visszaért a labdát, pedig Umatum rúgja ki, a 73. percben járunk, Luriznál a labda, a bal oldalon Veiga és Pimentel passzolgat, Veiga hátra Luriznak, a 73. percben Eto'o Bissen 0-1, megint német Kornél és Virány Zsolt.
8: perc a Grupa Arénában, Ferencváros Twente 0-0, tiszta pirosban nagy jelentőség a rádióban nincs, de azért rögzítsük a tényt, a vendégek jobbról balra támadva, és egy holland bedobás jön majd a mérkőzés második percének végén. Méghozzá Van Rooy volt az, aki elvégezte, és most már Nystadnál a labda saját térfelén tartja a holland együttes. A legnagyobb kérdés, hogy a Nabi Keita körül keringett itt az elmúlt egy-két napban, hogy vajon mi történt a Ferencváros BL győztes labdarúgójával. Nem hivatalos információk szerint egy kisebb sérülés miatt maradt ki a Fradi együtteséből. Ott van viszont a csapatkapitány Dibusz Dénes, aki az örök ranglistán immáron Lipcsei Péter mögött a második helyet foglalja el. Dibusz 500. mérkőzését játssza a Ferencvárosban. Lipcsei több mint 550-nel vezeti ezt a bizonyos örök ranglistát. 2,5 perc játék után Ferencváros Twente 0-0, Athén Balogh Balázs.
7: Itt pedig a paksiaknál a labda visszaviszi Windecker éppen a saját térfelére, neki azért nincsenek kellemes emlékei a Panathinaikosról, hiszen éppen ellenük sérült meg akkor, amikor kint játszott Görögországban és utána igazolt Paksra. Reméljük most jobb emlékekkel fog távozni. Minden esetre a Paks nem állt be védekezni, hanem megpróbál átkerülni folyamatosan a görögök térfelére. Komoly gólhelyzet még nem volt, a 4. percben egyenlőre 0-0 az állás Győr.
1: 75. percben járunk az Etónál a labda, és most Huszár kaphatna jó labdát, azonban nagyon jól keresztezett Mannone, így aztán ki tudták rúgni a luxemburgiak. Ráadásul Bánáti Kevérről pattant ki a labda az oldalvonalon kívülre. Luxemburgi bedobás a luxemburgi térfél közepéről. Marassi különösebben ő sem siet, tudja, hogy a továbbjutásra nincs esélyük, azonban ha győznek, az nekik egy óriási siker itt Győrben. A 75. percben Eto, Atert Bissen 0-1, a szó megint az Üllői úté.
10: Ahol nincs változás és nincs gól, a 4. perc közepén 0-0 a Ferencváros Twente mérkőzés állása. Helyzetet sem látunk, egy ferencvárosi labdaszerzés, Oda-Uda, aki a bal szélre bekerült a Ferencváros kezdő 11-jébe, ez az egy változás. És aztán a labdaszerzés után egy szabálytalanság, méghozzá holland játékos követte el, ferencvárosi szabadrugás jön, Kaduval szemben követte el az egyik holland ezt a szabálytalanságot, sárga lap nincs, de a játékvezető rögtön mutatta az ukrán, hogy onnan majd a felező vonaltól nem messze elvégezhetjük és ívelhetjük a 16-osunkon belülre. Hát jó lenne hamar megszerezni a vezetést és ezt a párhálózatot lerendezni. Hát persze tudom, hogy ez egy kicsit álomszerű, de hát miért ne? Rommens fogja majd elvégezni ezt a szabadrugást, vagy 45 méterre a kaputól.
8: Viktor Kopijevski, ez a bizonyos ukrán spori, aki mutatta, hogy szabadrugás, Rommens pedig nem ívelte föl a 16-osra, hanem inkább hátrafelé tette a labdát. Rámákersz a kezdőkörben szintén tartja hátul, úgyhogy menjünk egy gyors kört. 4,5 perc játék után Ferencváros Twente 0-0, Balogh Balázs, Panathinaikos, Paks.
7: Itt továbbra is 0-0 az állás, a 6. percben járunk, és akkor, hogy szokták mondani, egy picit még tapogatózó a játék, azért a görögök nem mertek a Paks gárdájának esni. Talán látták, hogy a hétvégén hogy győzte le 4-2-re a Ferencváros együttesét a Paks. Egyelőre gólhelyzet még nem alakult ki, hogy menjünk inkább Győrbe.
1: Itt pedig egyenlített az Eto, történt, hogy egy szép bírós sejemőszi játék után Sejem Bálint belépett a 16-oson belülre, megelőzte a luxemburgi védőjét, Vega hátulról felrúgta, Kubiak játékvezető kinézett, az asszisztens mutatta, hogy 11-es, és megítélte a második győri 11-est is a mérkőzésen Kubiak, és végül Milyen Kripic ezt magabiztosan a jobb sarokba rúgta, úgyhogy 1-1 a mérkőzés állása a 76. percben, a szó pedig megint az Üllői úté.
8: 5,5 perc játék után Budapesten nincs gól, 0-0 az állás. Lenny Zsozef az előző mérkőzésen az odavágón 2 gólt szerző. A világbajnokságot is megjárt Lenny Zsozef próbálna labdát szerezni, nem jár sikerrel, úgyhogy most már Korbu próbálkozik ugyanezzel, a Twente harcol ki viszont saját térfelén egy bedobást. Hát ha Balogh Balázs azt mondta, hogy tapogatózó a játék Athénban, akkor ez nagyjából itt is igaz, a Fradinak nincs hova sietnie, a hollandok meg azért bármennyire is lépéskényszerben vannak, az első 5 perc alapján én azt érzem, hogy azért pontosan tudják, hogy nem itt lehet megnyerni, csak elveszíteni lehet ezt a párharcot végérvényesen, úgyhogy nem rontottak ajtóstól a házba. Szóval 6 perc, 20 másodperc telik el Budapesten, Ferencváros Twente 0-0, Balogh Balázs, Paks.
7: Itt pedig már 7 percet tart a játék, a Panathinaikos támad éppen a bal oldalon, most ívelik középre a labdát, ezt azonban sikerült onnan kibólintani a 16-oson belülről, mégpedig Petőnek, és akkor most megszerzik a fehérmezes paksiak is indulnának előre, azonban pontatlan volt ez a passz, a zöldmezes Panathinaikos gárdája megszerzi a labdát, már a 8. percre fordult az óramutató, továbbra is 0-0 az állás, de ugye a Panathinaikos Pakson tudott nyerni 2-1-re, Győr.
1: Itt most majdnem elindult az alapvonal felé Bánáti Kevin, azonban kihúzta a lábát egy luxemburgi játékos, a játékvezető azt mutatta, hogy mehet tovább, utána pedig Mass szabálytalankodott Edderással szemben, de mindez egyébként a luxemburgi 16-osnál, a 79. percben járunk, és egyenlített ugye

0: helyre. Közben oda-oda a bal oldalon harcol ki egy bedobást, amit nem ő, hanem Kadu fog elvégezni. Pont ott a pálya felénél Kadu nem előre dobja, hanem hátra, és aztán tényleg ezt csinálja, azt hittem csak egy csel után előre dobja, de nem, inkább ő biztosan Ziher hátra tette, és most aztán Rámákerszem, Rommens az a másik belga, aki a védekező középes pozíciában megkapja, hátul adogat a Ferencváros védelme, 0-0-es mérkőzés állásnál menjünk Balogh Balázshoz.
1: Itt pedig azt láthattuk, hogy Pető szögletét követően Szabó csúsztatta meg a labdát, és Penyakapus nem merte fogni, hanem inkább a léc fölé ütötte, úgyhogy jöhet egy másik szöglet, ezúttal nem a bal, hanem a jobb oldalról, és ezt is Pető fogja elvégezni a 10. percben a mérkőzésen. Ott egy fejes, és éppen hogy fölé a léc fölött hagyta el a játékteret, nagy lehetőség volt. Pap volt az, aki kapura fejelhette, Pap Kristóf, egy kicsit baj volt az irányzékkal, minden esetre a Paks játéka egyenőre talán egy picit meglepetés, meg a Panathinaikosznak is, mert bátran játszanak a Paksi, a Bognár György természetesen nem védekező taktikával érkezett, egyelőre még gól nincs, 0-0 az állás a 10. percben Győr.
2: Kettős luxemburgi csere, 10 perc van hátra a rendes játékidőből, és most a győriek hozzák fel a labdát, Bíró a jobb oldalon, de még a győri térfélen, és ő is inkább hátra teszi a labdát Umatum Ádámhoz, aki pedig Kripicset választja. Kripics megindul a labdával fölfelé, a győriek gólszerzője, 11-esből legalizált a 75. percben. Bíró azonban rosszul veszi át a labdáját, és így aztán el tud indulni Fernándessel. Fernándes, a labdája viszont nagyon jó Pimentelhez. Pimentel, ó, vissza Fernándes, ezt gyönyörűen kijátszották, és óriásit védett a 81. percben Megyeri. Hatalmas helyzet volt, és az az igazság, hogy Sejem Bálint most kap egy sárga lapot, mert hogy visszafutás közben nagyon eltalálta az imént beálló Dzsalót, ő volt a második csere. 81. percben, tehát 1-1 továbbra is a találkozó állása. Megyerinek kellett egy nagy védést bemutatnia a második félidőben. Egy picit talán jóvá tette az első gól előtti elcsúszását, hibáját. 1-1 a találkozó állása, a továbbjutás nem lehet kérdéses, a szó pedig megint az Üllői úté.
3: Márpedig, ha a továbbjutás nem kérdéses, az azt jelenti, hogy 2-ből 2, és ugye a 4-ből az már 50%-os teljesítmény, és pályán a két másik csapat is. A Fradi ugye előnyből várta a visszavágót, és túl van már 10 percet, ugye a Paks pedig azért küzd Athénban, hogy ledolgozza a hátrányát. Korbu Romanshez vissza most minden mezőnyjátékos a Twente tér felén, Kadu kapja meg a labdát a bal oldalon, 11. perc. Egyelőre csak visszafelé Romanshez, a holland térfél közepén a Fradi belga játékosa, honfitársát Rámákerc választja. Osváth a jobb oldalon, de Osváth egyelőre nem kapja a labdát, hanem Gomez a kezdőkörben. Megszállja saját térfelét a Twente, a Fradi pedig nagyon türelmesen passzolgat. Rámákerc most fordít oda-odához, ez a labda oda-oda egy kicsit hosszú lett, úgyhogy a holland csapat kapusa Nestá hozhatja majd játékba a labdát. Amíg a Ferencváros ugye a Paks otthonában szerepelt a két mérkőzés között, és szenvedett vereséget, addig a Twente az Emmen ellen játszott felkészülési mérkőzést a most kispadon helyet foglaló Sam Lammers mester hármasával nyert azon a meccsen a Twente. Itt ma reméljük, hogy nem ez a forgatókönyv érvényesül. 11 perc játék után nincs gól, Ferencváros-Twente 0-0, van-e változás Athénban?
1: Itt csak egy sárga lapot jelezhettünk föl, pont a győri sárga lappal szinkronban, hiszen még a görögök térfelén Lapu Andor elkésett a becsúszással ott az oldalvonal mellett, eltalálta Tsapraszt, így aztán a játékvezető a fiatal játékosnak egyből fölmutatta a sárga lapot. 13. perc, Panathinaikosz Paks, továbbra is 0-0 Győr.
2: Itt egy-egy a találkozó állása, szép az, aki hazapasszolja a labdát a 18 méterre kilépő Megyerihez, Megyeri pedig Umatumot, ő pedig Mast választja. Mast akár a hosszú indítást is megkockáztathatná, de inkább megint rövid paszban hátra Umatumhoz, Umatum pedig átforgatja a bal oldalra, Kripic, aztán Stefuj megindulott, Bánát ide nem kapja tőle Stefuj, inkább a sorok közé belépő Szép Márton, a bal oldalon a győri támadás, vissza is kapja Szép a labdát, és most már az alapvonal környékén van, de gyönyörű szerelés volt Eddarástól. Szép azonban visszatámad, és akár meg is szerezheti azt a labdát. Meg is szerzi, csak kár, hogy Stefuj elcsúszott, mert így viszont helyzetbe kerülhetett volna, de nagyon jó fej volt Pimentel, visszapasszolta a labdát. Ajjajjaj, viszont Stefuj nagyon komolyan fájlalja a lábát, elcsúszott, nagyon szép spárgát mutatott be, de ebből akár egy komolyabb húzódás is lehetne, hogy Isten, szakadás. 84. perc, Eto'o FC, Mátert Vissen 1-1, német Kornél, Virányi Zsolt.
0: Az ülőjúton nincs változás, továbbra is 0-0 a mérkőzés, állása és a játék képesen vált.

0: hiányzik, de egyelőre jó ez nekünk. Volt már olyan szakasza a mérkőzésnek, amikor egy kicsit beállt védekezni a Ferencváros, most megpróbálja fordított szereposztásban a Ferencváros beszorítani a piros-fehér mezben játszott Ventét. Hát nem is tudom, mint egy edzésen úgy hozza előre Gomez a labdát, most átjött már a felező vonalán az ellenfél tér felére, aztán rámákezd vissza a saját tér felére, és ott adogatnak. Hát minden esetre ez a klasszikus fogáskeresés judóban, taktikai harc, az előny a Ferencvárosnál, a 2-1-es idegenbeli siker után, de nem szabad hibázni, Gomez meg előre, de hát ez pont az ellenfél német kapusának kezében köt ki. A 14. percben 0-0, mi a helyzet a Paks meccsén Athénban?
1: Itt a 15. percben járunk, és a görögök kapusa húzza előre éppen a hátraadott labdát, 0-0 az állás. Egyébként még nem volt védeni valója Kovácsik Ádámnak, ez jól jellemzi a mérkőzést, igaz, egy gólos erőnyben a görög gárda, így nem kell robognia, minden esetre tettekre figyelni kell, hiszen ő az, aki fizikálisan és olyan erős, hogy meggyűlik ott a baja majd a védőknek. Szabó János azért egyenlőre jól kezeli ezt a helyzetet. Gól nincs, 0-0 az állás, Győr.
2: Jó hír, Stefújnak nincsen semmi baja, így aztán akár jöhetne is az Eto, de Edarás megint megelőzi szépet, de Décsi ott van a nyakán Pimentelnek, Pimentel hátra Edarásnak, aki nagyon-nagyon hátra húzódott már, ha ebből sárga lap lesz, hiszen Huszár gyakorlatilag letépte a mezét a félpályán a marokkói franciának.
3: Így aztán
2: luxemburgi szabadrugás, Győri sárga lap a 86. percben, Eto FC Atelt Bissen 1-1, de mi a helyzet a Ferencváros Twente összecsapáson, Virányi Zsolt, német Kornél.
4: 15. perc a Fradi mérkőzésén, és először érkezik meg a holland csapat a Fradi 16-osának környékére. Ez most jelen pillanatban azt jelenti, hogy egy bedobás, méghozzá a fügykoncertből talán hallatszik is, hogy szépen komótosan végezte el a vendégcsapat. Joseph viszont megszerzi a labdát, és megindul Lenny Joseph a felező vonalnál. Kanikovszkit választja. Kanikovszki a fordításába belelép az egyik vendégjátékos, de Korbu összeszedi a labdát, aztán Zakariassehez teszi. Kadu, ebből akár még helyzet is lehet. Kadu már az ellenfél 16-osának csücskénél. Joseph vissza Kaduhoz, lelassul a Ferencváros támadása. Minden esetre megérkeztek a zöld-fehérek a pirosak kapujához. Kadu beforgatja ellenfelét, aztán jön a kisegítség, a kisegítés, a segítség Lemkin részéről. A Fradi viszont megpróbálja visszaszerezni a labdát, és lent marad Kadu a földön, de, bocsánat, nem is Kadu volt az, hanem Rommez, ott a takarásból elsőre nem látszott Kadu posztján, de aztán Rommeznek nincs komolyabb problémája. Na szóval, 15 perc és 40 másodperc telik el, lehetőség, féleség az egyik oldalon, egy veszélyesebbnek tűnő kontra a mi oldalunkon, összességében változás viszont nincs. 0-0 szerepel az eredményjelzőn, de ez a 0-0, ez most egy nagyon jó 0-0, mert összesítésben 2-1 a Fradinak. Van-e változás Athénban, Balog Balázs?
1: Itt is 0-0 az állás, de most egy picit örülhetünk, de nézzük most ezt a görög támadást. Éppen a jobb oldalra kerül ki a labda, aztán már a 16-oson belül a görögök támadás, azonban jól avatkozott most Lapu, ha a játékba is róla lepattan a labda, de még nem múlt el a veszély, hiszen ott van még Zárulinál, aztán ő középre íveli, és ezt már ki tudjuk rúgni. És azért mondom, hogy örülhetünk ennek, mert a bal oldalon a védelem mögé tudott kerülni a görög csapat. Andino jó voltából visszagurította a labdát, de szerencsére csak Paksi volt, röviden vágtuk ki, újra Andino adhatott be, ott pedig Zeke kihúzta a labdát tettek elől, így nem tudott a kapu irányába labdát juttatni a görög játékos. A görög csapat játékosa, így aztán nem lett gól, de most egy picit a görögök úgy látszik, hogy tempót váltanak, sokkal többet birtokolják most az elmúlt másfél percben a labdát, és megpróbálnak a kapu előterébe férni, és most is ott a lehetőség, azonban megint jött egy jó becsúszás, és ennek köszönhetően ráadásul megint visszapattant a labda, az előre húzódó Caprász volt az, aki veszélyeztetett, Pap Kristóf azonban óvasta a szándékot ott a 16-oson belül az 5-össel egy magasságban, így nem tudta középre tenni azt. Minden esetre most a görögök egy kicsit rákapcsoltak, hogy a Paksnak nagyon kell figyelnie. 0-0 az állás, Győr.
2: Itt pedig 1-1 a találkozó állása, a 89. percben járunk, a luxemburgiak hozzák előre a labdát, méghozzá Jaló révén a bal oldalon, Fernandes fordul meg a labdával, aztán Pimentelt választja, Pimentel pedig a visszalépő Cabralt játsza meg, de még mindig a félpályán, a felező vonal környékén mondjuk így passzolgatnak, és labdát szerez Mász, de sajnos Huszár nem tud azzal kilépni, de Mász megint visszaszerzi, de sajnos úgy, hogy közben odarúgott a luxemburginak, méghozzá Luriznak, ami nagyon fáj, mert hogy a bokáját találta el, de ez is a luxemburgi térfélen történt. 89. perc, sőt, most már belépünk a 90-be. Eto FC Atert Vissen 1-1, a továbbjutás eldőlt, szerencsére már a kinti mérkőzésen, de reméljük, hogy a Ferencváros még boldogabbá teszi majd a magyar szurkolókat. Ferencváros Twente, Németh Kornél és Virányi Zsolt.
0: 19. perc 0-0 az Üllői úton, amikor a hollandok próbálkoznak egy gyors ellentámadással, a jobb oldalon már Rócnál a labda, remek kadu szerelés, de ez csak egy rövid siker, mert visszakerül a hollandokhoz, a csapatkapitányhoz, a jobb hátvédhez, Van Rooyhoz, ott van Zerruki most a középpályán, Sean van der Velt is jön már, ő teszi a 16-os közelébe, és ott kellene egy jó szerelés, végül Osvárt tisztáz, mint egy 14 méterről vágja ki a labdát, az egészen az ellenfél térfelére száll, maradt tehát a 0-0 ezen a mérkőzésen, és ez a Kakuk tojás, hiszen ez az Európa Ligában zajlik, ez a legrangosabb most a négy magyar csapat közül, ugye a Paks is, meg a Győr is, meg a Debrecen is a Konferencia Liga selejtezőjében játszik, itt egyelőre nem láttunk gólt, és a Ferencváros egy nagy ütközés után talán folytathatja a támadást, ha megszerzi Zakariasen a labdát, sajnos a játékvezető és a oldalban asszisztens Ránkori nevén a partjelző holland bedobást mutatott, ezt elvégezték, a hangulattal nincs baj, lehetünk, hogy 18 ezeren itt a Grupama Arénában, összesítésben továbbítással a Ferencváros most 0-0, javította-e a Paks, vagy szerzette gólt a Panathinaikos?
1: Kis ilyen gólt szerzett a Paks, de nézzük most ezt a szögletet, de ez most nem sikerült olyan jól, mint az előbb, akkor Pap fejet ugyanis Pető szöglete után, és a kapusa léc alól alig tudta kirúgni a labdát, illetve kiütni a labdát, nagy vetődés volt, behullott volna a hosszú sarokba. Előtte pedig Petőnek volt a 16-oson belülről egy elpattogó lövés, ez nem volt túl jó kísérlet, ellenben a másik, amiből az első szöglet lett, az igen, hiszen ballal lőtt el és beleért egy görög védő, könnyen lehetett, hogy ott kötött volna ki a bal felső sarokban a labda. Pető ugye nagyon jó formában van a Ferencváros is, rúgott két gólt, és úgy látszik, hogy tartósítja ezt a formáját. Minden esetre 21. percben nincs még gól, 0-0 az állás, Győr.
2: Nagy vonalon fújja az ukrán játékvezető Kubriak úr, mindkét oldalon rengeteg kis apró szabálytalanságot enged el. 3 perc az előrejelzett hosszabbítás, abból is legalább egy fél már eltelt. 1-1 a találkozó állás, a győri lábakon vándorol a labda, de a győri térfélen. Ugye én szerintem igyekezzünk tovább a Grupama Arénába, a Ferencváros Twente mérkőzésre.
4: Mert hogy egy gyönyörű Joseph Zakariasen összjáték végén. Joseph megtartotta a labdát a 16-oson belül két védő szorításában, tovább pöccintette, és az érkező Zakariasen pedig a földre került, az ukrán Kopievski pedig a 11-es pontra mutat, a 11-es pedig, hát én megdörzsöltem a szemem, hogy jól látom vagy sem, de jól látom, Don Ramakert teszi majd le a Ferencváros középső védője. Egyelőre nagyon nagy a népsűrűség, túl nagy a népsűrűség a 16-oson belül. Kanikovszki a Fradi egyik legkisebb embere, tessék el onnan egy holland játékos, Ramakers közeléből. Az idegenbeli 2-1-es győzelem után hazai pályán is előnybe kerülhet a Ferencváros, ha és amennyiben Ramakers értékesíti a 11-est. Egyelőre még mindig ott van az ukrán játékvezető, hogy rendet kell tennie, még mindig van pirosfezes játékos a 16-oson belül. Na, nézzük! Lars Unnerstahl tehát a vonalon, 1000 holland szurkoló fütyül, 16-7000 magyar pedig bizakodva várja Don Ramakerst. Jobblábas lövés lesz, most fut neki, gól! Gól! Vezet a Ferencváros a 22. percben, Ramakerst a gólszerző. Összesítésben 2 az előny! Na ez igen! A fél idő feléhez közelítsük, tehát megvan az előny, viszont menjünk most tovább Aténba, Balogh Balázshoz!
1: Fellélegezhetünk most, mert ugye a 16-oson belülről Andino lőhetett, de szerencsére baj volt az irányzékkal, és fölé durrantotta ezt a labdát, mint egy 13 méterről. Ellenben előtte a Paksnak volt megint lehetősége, szépen vitték végig a bal oldalon a labdát, aztán Horváth kapta ott a körív környékén, visszagurította a labdát, mégpedig Windekernek, aki nem tekerte jobban, hanem megpróbálta, egy kicsit külsőre csúszott a labda, egy 17 méteres lövést a kaput eltalálni, de sajnos nem sikerült neki, mert elkerülte az a baloldali lécet. Minden esetre a Paksnak is voltak lehetőségei, persze így tud jönni a görög csapat, itt Szabó Jánost késztették például a futásra. De most megint jöhet a Paks együttese, 16-oson belül egy remek becsúszással azonban Győr félől tudnak tisztázni, mind a két játékosnak fájt, de jön majd egy paksi szöglet, Györfi már talpon, a 24. percben 0-0-nál majd a jobb oldalról. Már ha jól számolom, az 5. szögletét végzi el a Paks együttese, Győr.
2: Itt pedig vége a találkozónak. Eto FC Bissen 1-1. A 28. percben Ferber révén a semmiből megszerezte a vezetést a vendégegyüttes a Bissen, de az az igazság, hogy ehhez kellett jó pár győri hiba. Décsi visszafelé passzolt labdája, pontatlan volt, ebből elugrott Abia a bal oldalon, és ráadásul a kapujából kiinduló Megyeri is elcsúszott, bíró nem ért vissza, a középső védők pedig lemaradtak Ferberről, aki az üres kapuba lőtt, 1-0. A 31. percben Zegdán rúgta meg G-t, villant a piros lap, ember előnybe került az Eto, de az a szünetig nem igazán látszott, 1-0-ra vezetett a szünetben a luxemburgi együttes, majd a 46. percen, tehát gyakorlatilag az újrakezdés után Djukanovic került helyzetbe, de a rövid saroknál leadott lövését Gurari Tebas védte, az 50. percben pedig 11-eshez jutott az Eto, de ezt Djukanovic kihagyta, szétlőtte gyakorlatilag a kapufás, mégis a 11-es hozott szerencsét a győrieknek, ugyanis egy bíros helyen összejáték végén Sejem Bálintot felrúgták a 16-oson belül, és Kripics az, aki a 11-est ezúttal nem hibázta el. 1-1, ment előre az Eto, de igazából nem volt a játékában sem kreativitás, sem ötlet, sem különösebb helyzet. A második félidőben aztán már sok minden ezután nem történt. Eto FC átért Vissen 1-1. A pozitívum az, hogy a továbbjutást semmi nem veszélyeztette, a negatívum pedig az egész mérkőzés képe volt. Én Győrből köszönöm a figyelmet, a szó a továbbiakban a Grupama arénáé, na meg természetesen a téné.
0: Az Üllői úton a 25. percben 1-0-ra vezet a Ferencváros, miközben ott egy szabálytalanság, talán Zero kidelezi a középső védő, lényeg az, hogy Zsózsefvel szemben szabálytalankodik, és nem nagyon tudnak párharcot nyerni vele szemben, mindenképpen nehéz legyen az egy holland bajnokság negyedik helyezettje, vagy legyen a Vojvodina, a szerb bajnokság második helyezettje. Nem véletlen láttuk őt a világbajnokságon, a haiti csapatban, és hát nagyon sokáig az idei VB-ig azért ugye a világbajnokságokon járt légiós, és alig volt a magyar bajnokságban. Na, a szabadrugást beíveli-e majd a Ferencváros, vagy sem a 16-oson belülre, ez meg fog történni. Ott Rommens, oda ívelhetik középre, és aztán figyelhetjük, hogy valaki esetleg már kapura fejeli. A német kapus védésével folytatódik a mérkőzés, Rommens íveli, azt kifejeli Zeruki, és a 16-oson kívülre most ott a jobb oldalon, a jobb oldalon csücskénen a labda. Az ő 16-osoknál Kanikovszki visszaszerzi, aztán Kadulábáról lecsúszik ez a baloldali ívelés, így kirúgással folytatódik a mérkőzés, és ha így marad, akkor Ferencváros Gorin Zsebzse mérkőzés majd jövő héten az Európa Liga selejtező harmadik fordulójában idehaza a Grupama arénában várhatóan csütörtökön, de most ebben nem menjünk bele, ez televíziós kérdés. Így van, de hát a televíziók majd eldöntik. Egy biztos, hogy lesz mérkőzés, és az is biztos, hogy most itt ivószünet. Paks, pontosabban a Paks mérkőzése és Balogh Balázs következik.
1: Andino lövését hárította nagyszerű mozdulattal, Kovácsik visszaúzta a rövid sarokra a 16-os vonaláról, és kitolta a jobb alsó sarokból Kovácsik, nagyon veszélyes lövés volt ez, és most ezt megúzták a paksiak, ez az a nagy védés kellett hozzá. Na meg reméljük, hogy Pető Milán tudja folytatni a játékot, mert az imént, amikor a szöglethez jutott a Paks, akkor megsérült, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan, de várjuk meg ezt a szögletet most, amelyet a Panathinaikos kis szögletként végez el, majd most jön a középre ívelt labda, átszáll a hosszú oldal irányába, van ott fejes, levágódik a labda, ide-oda pattog, de végül is sikerül kivágni a 16-oson kívülre, és ebből akár Pető jó voltából meg is indulhat a Paks, meg is indul, jól teszi ki a labdát Györfinek, Györfi a Tandrón mellett tovább tolja, és akkor itt nem volt szabálytalanság, nem, azt mutatja a játékvezető, hogy Györfi csak megpróbálta előadni, hát azért a fiatal játékosokat nyilván egy picit másképpen kezelik, lehet, hogy ezt lefújták volna mondjuk, ha tettével történik ez a dolog. Minden esetre ugye Pető, amikor tovább fejelte azt a labdát, akkor megszédült alaposan, ápolni kellett, még ha jól látom, akkor ott a fejét is leragasztották, sokáig nézték, de visszajött a játéktérre. Most közben nézzük, hogy támad a Panathinaikos gárdája, Tettek megtartotta a labdát, de szabálytalanul, azt mutatja a játékvezető, úgyhogy ezért lefújja azt is, amikor a helyiek sztárja szabálytalankodik, bár ő mutatja, hogy nem történt semmi. Pap belépett oda elé, összeakadt a lábuk, nem fért a labdához, nem is Pap, Windeker volt az, aki a földre került. Ő ugye játszott, mint említettem, Görögországban, minden esetre most egyelőre a Paks jól tartja magát, sőt, voltak lehetőségei, persze volt ennek a mérkőzésnek már egy nagy lövése, és nincs Kovácsik, akkor vezetne valószínűleg a Panathinaikos gárdája. Most újabb labdaszerzés, nagyon aktívan próbálja kivenni a részét a játékból, ott Andino, most éppen ő szerezte meg a labdát, neki volt már egy jó lövése, ő került a védelem mögé, ő adta be a labdát. Először rosszul gurított vissza, de utána a beadása megint csak veszélyes volt. Rá figyelni kell, ugye Györfi sokat jár föl, ezért ott a helyén bőven akad lehetőség, de most a Paks támadhatott eddig, eladják azonban a fehérmezesek a labdát, és penyának teszik hátra a görögök. Megpróbálja ott Pető megtámadni, de jól oldja meg a feladatát. Véget érte már az ivószünet a Groupama Arénában, itt a 29. percben 0-0 az állás.
4: Olyannyira, hogy már a mi üdítőnk is elfogyott és elpárolgott, továbbra is kegyetlen a hőség. Viszont légkondicionált stúdióból követi az eseményeket Vukovics László. Laci, hogy tetszik az első majd csak fél óra?
3: Meglepett a hollandok visszafogott stílusa annak tükrében, hogy egy gólos hátrányba érkeztek. Nagyon tartottak a Ferencvárostól, és ez a játékmód be is vonzotta azt, hogy a Fradi megérezte ezt. Egyre többet volt a holland kapu előtt. Osvágy bejátszotta, Lenny Joseph gyönyörűen átvette, betette Zakariasennek a 11-es előtt, akit buktattak. Teljesen megérdemelten vezet a Fradi, jó lenne rúgni egy másodikat, és akkor végleg eldönteni a továbbjutást.
4: Nagyon jó lenne, valóban bízunk benne, hogy ez így lesz, most viszont a gól óta, azért, vagy az ivószünet óta, inkább így mondom, átvette mezőnyben az irányítást a holland együttes tanár, hogy két gólos hátrányban próbálnak rákapcsolni. Egy középre tett labda, Rommens szedi ki a 11-es pont magasságától, Kanikovszki a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál nem fér a labdához, és akkor most már megint csak a vendégcsapat építkezhet. Nisztád az, aki visszafelé teszi a labdát, egészen a holland térfél közepére kerül a labda. Szóval, kedves hallgatók, ott tartunk a Fradi pályán, hogy a 30. percben jár az Európa Liga második selejtező körének második mérkőzése. A Ferencváros Rámákez 11-esével 1-0-ra vezet összesítésben, 3-1 az előny. Ez pedig azt jelenti, hogy a két pár tovább jutott csapatunk után a harmadik nagyon-nagyon jól áll. Szurkolunk természetesen a negyediknek is. Hogy áll a Paks Aténban, Balogh Balázs?
1: Itt 0-0 az állás, Szalai visszajött ide most a felező vonalhoz, és ő próbálta meg Györfit kiugratni, hát nem volt bős dolog, mert majdnem ott mögén kerültek a védelem mögé, de rossz volt a beadás tetejének, lemaradt róla, túlságosan mély volt, így tehát nem született belőle gól. Egyébként, mint említettem, a nagy különbség az azban rejlik a két csapat között, hogy a passzok száma 84%-kal jó a hazaiaknál, míg nálunk a paksiaknál csak 58%. Ugyanakkor a labdabirtoklása a hazaiaknak 71%, 29% pedig a Paksé. De most nézzük ezt a kiugratást, az jó jobb oldalra, Pető fordul Lemberér ott a 16-os előterében, már balal ellövi, nem ment azonban annyira sarokra ez a labda, hogy Penyának gondot okozzon, de Pető, jelentem, folytatni tudja minden bizonnyal a játékot, és megint nagyon jó megoldást választott, hát egyszer megint első a lába a paksiak fiatal játékosának. 32. perc, Panathinaikos Paks 0-0, Üllői út.
0: Két évvel ezelőtt volt egy emlékezetes 11-es párbaj körkapcsolásos közvetítés itt a Nemzeti Sportárjóban Balogh Balázsra és Németh Kornéllal. A Ferencváros egy nagyon gyenge meccsen, de tovább ment, míg a Puskás Akadémia Fiorentina ellen hát szépen halt meg, inkább így mondom. És hát kívánom, hogy a Paks is, ne halljon meg, hanem abból tanulva valami csodát téve harcolja ki a hosszabbítás első kanyarban a Panathinaikos otthonában, amit eddig hallunk, az bíztató. Mindezt elmondhatom a 32. percben, 1-0-es ferencvárosi vezetésnél, összesítésben 2 a Fradi előny, azért jó lenne, most nem játszanánk itt az idegeinkkel. Lemkin, majd van Roy középreadása jobb oldalról, és ez most remélhetőleg ott Rommens fejéről, úgy van, kikerül a 16-oson kívülről, majd vissza, megint fejjel egyet, megint ki, megint visszakerül Van den Belthez a holland csapathoz, és lőhetnek távolról, de ez blokkolja most az odaérkező Korbu, egy kicsit az ukrán játékvezető útban, de sajnos a labda jobb oldalon, a 16-osunk csücskénél, a hollandoknál, aztán a Zeruki megkaphatná, pontatlan a passz, de beszorul a Ferencváros, és most kőkeményen védekezünk, de egyelőre nincs helyzet, de jó lenne, ha feljebb tolná ezt a védelmét a Ferencváros. Kanikovszki is, Zakariasen is, Zsozsef is, nagyon hátul, ugye, Kornél?
4: Így van, nagyon-nagyon hátul, de ebben azért nincs meglepetés, mert hogy jönnie kell a Twentének, 32 perc telik el a mérkőzésből, és Rámákez 11-esével a Fradi vezet. Joseph két gólt szerzett odakint Hollandiában, tehát összesen három. Ferencvárosi gól a Twenténél pedig csak az az egy darab hollandiai találat. A nevük mellett jön a mérkőzés első sárgalapja, Filip Rommens kapja, és ez bizony egy veszélyes szabadrugás lehet majd a Twente előtt. A szenvedő fél Zerruki, az ápolás idejére menjünk Athénba Balogh Balázshoz.
1: Itt a görögök lábain vándorol a labda, aztán megszerzi Pető, most épp a bal oldalon tűnt föl a középpályán, váltogatja a helyét ott Horváth Kevinnel, aztán Petőnek elhúzzák a lábát, hogy két ember közül ott ki akart fordulni, és látható, hogy a Panathinaikosz játékos egy bosszantja az, hogy a paksiak ott fickándozni próbálnak közöttük, és nem tudják azt a tempót diktálni, amit őt szereztnének. A 34. percben is még nem szereztek gólt, 0-0 az állás. Bognár György egyelőre úgy tűnik, hogy jól szervezte meg a védekezést, nem akarom elkiabálni, és most épp Szalai fejére íveltük volna a labdát, de ez nem sikeredett, aztán Pető megtartja valahogy, és még a vonalon belül nem tudja már elérni a paksi játékos, már-már azt hittem, hogy eléri, de nem sikerült neki. Lapu egyébként fölle, nyargal a bal oldalon, egy sárga lapot összeszedett már ugyan, de sokat kell segítenie hátra Zekének is. Egyelőre ez működik, a 35. percben járunk már, Panathinaikosz Paks 0-0, Üllői út.
0: Ha iszik, ha nem, csak most ér véget az ápolás, mire kimondom Zerruki, aki megsérült, visszarogyott a fenekére, és ebből valószínűleg, hogy csere lesz, sőt megnézi videón, mutatja az ukrán játékvezető az esetet. Kornél, te minden szoktál látni és érteni, nem, de most tanástalan vagyok egy
4: teljesen,
0: kicsit.
4: Teljesen, tehát hosszú ápolás után gondol egyet, és akkor kijön megnézni, hogy mondja, azért ez jó lett volna, hogyha rögtön utána eszébe jut, és nem némi nemű holland orvosi nyomásra. Mi egyelőre tanástalanok vagyunk, úgyhogy Vukovics László segítségét kérjük, mi csak a szemünkre tudunk támaszkodni, nincs előttünk lassítás. Laci, azonnal szólj közbe, kérlek, ha látsz bármi perdöntőt azt illetően, hogy Rommensnek kell-e izgulnia, vagy sem, tehát a sárga lap marad érvényben, vagy sem, Vukovics László, látsz-e bármit?
3: Sajnos kell izgulnia. Rálépett a jobb bokájára, és ha a lassítást több szögből vissza fogja nézni, már pedig ezt teszi a játékvezető, elég csúnyán meghajlott a bokája a holland játékosnak, tehát nem szimulál. Itt van izgulni valója most Rommensnek, jó lenne megúszni, de nem hiszem, hogy meg tudja.
4: Filip Rommens tehát veszélyben egyelőre, az ukrán spori kint továbbra is a számára fenntartott monitor mellett. Most jön vissza a pályára. Általános felháborodás közepette mutatja, hogy a videózás utáni döntés,
0: hát ebből piros lesz.
4: Az az, hogy Rommens magához hívja. Ajjaj. Sárga lap visszavonva.
0: Egyből piros.
4: Piros. 35 perc játék után, videózás után végül is kiállítja az ukrán játékvezető. A belga Filip Rommens az, aki a piros lapot megkapja. Kár volt az ördögöt a falra festeni ezzel a történelmi 11-es párbaj közvetítéssel, mert már nagyon élveztük azt annak idején Balogh Balázssal, de most így annyira nem cserélném el ezt a mostani előnyt arra, hogy itt ráadás és túlúra legyen, pedig ezzel most azért nehéz helyzetbe került a Fradi. Mert de milyen helyzetben van a Paks Athénban?
1: Nagyon jó helyzetben van, ugyanis 1-0-ra vezet a Paks a Panathinaikosz gárdája ellen, és kíváncsi szerezte volna a gólt, mint Pető Milán, akiről mondta, hogy bomba formában játszik, ezen a mérkőzésen is jól muzsikált. A gól történet pedig az, hogy jobb oldalról Horváth úgy középre löbbölte jó magasan a labdát, Lapu megharcolt érte ott a védővel, talán még egy kicsit a kezét is használta, de nézzük közben itt a másik oldalon, a Andonu labdája szerencsére kipattan Szabóról most az alapvonalon túlra. Szóval egy kicsit ott talán lökte is bal kezével a védőt, Lapu fejéről minden esetre átkerült a labda Szalai fölött, jött Horváth, és testtel tovább sodorta a labdát, és ez a labda pont oda került Pető elé, aki megnézte magának, aztán kilőtte a jobb felső sarkot, ezzel vezette át 1-0-ra a Paks együttese. Reméljük, hogy gyors válasz nem érkezik itt a 38. percben, mert most egy baloldali szögletet végezhetnek el a görögök, és hát föl kell pörögniük, mert a Paks most alaposan feladta a leckét a Panathinaikosz gárdájának. Nézzük ezt a szögletet, jön a labda a hosszú oldalra, szerencsére annyira hosszan, hogy kicsavarodik az alapvonalon túlra, úgyhogy Kornél, hát nem tudom, lesz ebből 11-es párbaj, minden esetre a Paks teljesítménye egyenlőre nagyon bizakodásra ad okot. Üllői út.
0: Ne legyen a 37. perc vége.
4: Már hogy itt ne legyen, ott az életek nem tiltott, ott nem biztos, hogy tiltott.
0: Nem, itt ne legyen, mert mondok majd mást is, de figyeljük, egyelőre 1-0, tehát a Ferencváros előnye, de ember hátrányban folytatja a mérkőzést, sajnos a kiállítás Rommens piros lapja miatt a 38. perc elején. Van Rooij a csapatkapitány a jobb oldalon, Tüccó természetesen, amikor Van den Bell kapja már középen a labdát, szépen adogatnak, ott Nystad felívelhetné, de inkább Örész átért a norvég balszélsőt választja ki, egy cselután a 16-os Csüskénél jobb a középre, nem jön Dibusz olyan határozottan, de aztán beleötözött szöglettel folytatódik a mérkőzés, és Kornélnak egy pillanatra nyugtató, hogy azért emlékszem arra is, hogy a Ferencváros 2022 őszén emberhátrányban a Trabzonsport ellen nyert 3-2-re. Na jön az ellenfél szöglet a jobb oldalról.
4: Bizony, méghozzá az első ilyen jellegű művelet a mai mérkőzésen, ami a vendégeket illeti, a Fradinak volt eddig egy darab szöglete. Neki áll cirkuszolni Rocz, hiszen a Fradi tábor előre akarja elvégezni. Hát ott ők annyira nem nagy szerelettel fogadták. Szó mi szó, de hát azért, hogy mondjam, tragédia nem történt, tehát a fél stadiont nem bontották rá. Jön az első szöglet tehát, és ebből jön majd még egy szöglet azonnal. Nem néz ki jól a helyzet, de hát várható volt, hogy ember hátrányban védekezni kell majd többet. Jön tehát a holland Twente második sarokrúgással. 36. percben járunk a mérkőzésen. És bocsánat, a 39. egészen pontosan. Ami a lényeg, tehát a második holland szöglet jöhet. Mindenki, aki él és mozog, két holland játékos leszámítva a Fradi 16-osán belül. Most jön középre a labda. Dibusz jön és leszedi a labdát. És keresi elől, hogy van-e társ. De nincs társ, megbecsüli tehát a labdát. No hát, hölgyek, urak, Ferencváros Twente továbbra is 1-0, összesítésben 2 az előny, összesítésben egyenlített a Paks Athénban. Van-e azóta változás, Balogh Balázs?
1: 1-0-ra vezet továbbra is Pető Milán góljával a Paks együttes, a 40. percben járunk, és hát, hogy várható volt, a görögök még nagyobb nyomást próbálnak helyezni a kapunkra, éppen most is náluk van a labda a térfél közepén. Az imént egyébként Kyriakopoulos lőtt el a labdát 17 méterről, Kovácsik védte ugyan, nem ment nagyon a szélére, de egy kicsit rossz helyre ütötte, ott volt Tete, de előle Zeke Mário egy fél ollós mozdulattal kivágta a labdát a 16-oson kívülre, úgyhogy ezt is megúzták a paksiak, aztán egy lövés lepattant még ott Zekéről, és az pedig már Kovácsik kezében halt el, természetesen hazadásról szó sem lehetett. 41. percben járunk tehát, továbbra is 1-0-ás paksi előny Athénban, Grupa Aréna.
4: A Grupa Arénában nincs változás, 40 perc telik el a mérkőzésből, jön előre a holland Twente együttes, hát a labdabirtoklási arányra ránézünk, de dehogy nézünk rá, az eredményjelzőre nézünk rá, nem nézegetünk ilyen másodlagos adatokat. Persze most a Fradi foggal körömmel védekezik. 5 perc még az első félidőből, ami a rendes játékidőt illeti, de ne legyen kétségünk, hogy az ápolás, a piros nap videózása és az ivószünet miatt legalább 4, de inkább 5 perc hosszabbítás még előttünk áll, tehát mindent egybevetve nagyságrendileg 10 perc a szünetig. Jön előre tehát a holland csapat, Nystad. Ő löpöli be a labdát a 16-oson belülre. Köszönjük szépen, kedves Nystad úr! Egészen pontosan Rud Nystad volt az, aki egy borzasztó gyenge löpöléssel próbálkozott. Vezett át a Fradi egy nagyon gyors helyzet értékelés Vukovics Lászlótól. Mire kell ember hátrányban figyelni, Laci?
3: A hollandok változatlanul tartanak Lenny Joseph-től, nagyon figyelnek, hogy nehogy labdát veszítsenek, de egy földön lévő csapatot ébresztettünk föl. Az ivószünet óta egyre jobban játszik a holland csapat, de nem volt ördöngős. Ez az ember hátrány most nagyon nehéz helyzetbe hozta a Fradit, de ahogy Virányi Zsolt kollégánk mondja, a Trabzonsport ellen Csivics kiállítása után sikerült a bravúr, hát miért ne sikerülhetne ma is?
0: Ráadásul most bőven elég egy döntetlen, de újabb holland szabálytalanság következmény sárga lap nélkül, és az is lehet, hogy csak bedobás lesz, úgy van, csak ferencvárosi bedobás a 42. percben 1-0-ás vezetésnél. Kadu az ellenfél térfelének közepe felé, megyünk bal oldalon, a bedobást elvégeztük, hátra Korbunak, és mi meg megyünk előre, méghozzá a Paks mérkőzésre.
1: A Paks is jött előre, de ebből a támadásból nem lett helyzet, most szerzünk ugyan egy labdát, de szabálytalanság miatt lefújja a játékvezető. Továbbra is 1-0 vezet a Paks gárdája 43. percben, és változatlanul keressük a nagy kedve játszó Pető Milánt, aki az imént ott a 16-oson belül kapta a labdát, kint itt a csücskénél, megpróbált két ember között befordulni, de hát most már jobban figyelnek rá mindenféleképpen a görögök. Lehet, hogy nem látták a Ferencváros elleni mérkőzést, amikor két gólt szerzett, mert nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget, nem állítottak oda nagyon rá senkit, elég szabadon mozgott eddig. Most hátul adogatnak a Panathinaikos játékosai, nem engedjük ezt sokáig, ugyanis papról kipattan a labda még a felezővonal görög térfelén, és így bedobással jöhet majd a zöldmezes gárda. A 43. percben tehát a Paks ledolgozva azt a hátrányt, amit szerzett otthon hazai pályán, 2-1-re kaptak ugye akkor Bognár György tanítványai, most 1-0-ra vezet Pető góljával Üllői út.
4: Pedig a Ferencváros vezet 1-0-ra, méghozzá Tóth Rámákerc 11-es góljával, akkor, amikor a 43. percben járunk már. Ez a Rámákerc gól a két Joseph mellé azt jelenti, hogy összesítésben 2 a Fradi előnye. A fügykoncert annak szól, hogy Adelgor révén jönnek előre, ugye ő szerezte a Twente gólját az első meccsen, szóval jön előre a vendégcsapat, mindenki, a él és mozog, Unnerstál kapus kivételével, szóval mindenki, aki él és mozog a Fradi tér felén. Joseph, ennek szól az üdvivalgás, Kadu, az indítás, aztán Korbutól jön, oda-oda, sajnos nem tudja összeszedni a labdát a felezővonalnál, Zeng Zhu, 16-17 ezer magyar torokból, ahogy mondta Virágyi Zsolt, így van, 17-18 ezeren lehetünk itt a Grupa Arénában, a vendégszektor majd csak tele, ott 1000 holland szurkoló várja a csodát, várjanak csak lelkesen, majd este 11 óra magasságába közöljük velük, hogy hiába vártak. Jelen pillanatban a Fradi vezet, tehát Joseph kisiál labdát szerez, de Zerruki a földre kerül, az ukrán spori meg azt mutatja, hogy vendég szabadrúgás. Zerruki ellöki onnan Joseph-et, nem volt ez egy sportszerű jelenet, de aztán utána Joseph nem hagyja elvégezni gyorsan a szabadrúgást. Most viszont már megvan a labda, gyorsan de elvégzett szabadrúgást követően, most már felül jön egy beadás, 11-es pontnál jön egy fejes, ide-oda pattog a labda, valaki húzza ki részünkről, Tibusz lesz az, aki a flipperezés után. Hát ez nem benne legyen a talpán, aki ott megvolt, hogy éppen kiről hova pattant a labda. Az biztos,
0: hat piros mezes lábáról, igen, fejéről, válláról össze-vissza pattant
4: neon, a Tibuszhoz. Neon színű mezben Tibusz, ő rikított a tömegben, és ez volt a lényeg, hogy összeszedte. A rendes játékidő utolsó percében járunk. Ferencváros Twente a visszavágó, 4-0 összesítésben, 3-1, Atén, Balog Balázs.
1: Sajnos egyenített a Panathinaikos gárdája, de egy nagyon-nagyon-nagyon elkerülhető gólt kapott a Paks együttese. Történt, hogy a jobb oldalon alakult ki egy görög akció, és ott sikerült megszereznünk a labdát, de szépen akartuk kihozni, és besült a labda, visszaszerezték a görögök. Tologatták ott a 16-os előtt, volt egy levágódó lövés Szabó János lábáról, pont oda pattant a labda Jagusicshoz, aki ellőtte is kegyetlen erővel belőtt a bal felső sarokba, mint egy 12-13 méterről kicsit jobbról. Hát ezt elkerülhették volna a paksiak, vagy négyszer legalább felszabadíthattak volna, de sajnos nem sikerült. De nézzük most ezt a kontrát, 2 perc a hosszabbítás, amiből már lassan 1 perc eltelik, amikor Pető teszi tovább a labdát, Szalai kapja a 16-oson belül, azonban a védője megtartja egy kicsit meglöki, aztán pedig elrúgja a labdát onnan az ötös sarkáról. 1 perc van még az első játékrészből, a hosszabbításból egész pontosan 1-1 az állás, Üllői út.
0: Ahol tombol, de nem örömében, illetve fújol a ferencvárosi közönség, mert Joseph hozta volna egy ellentámadáson, hogy vezették a hollandok támadása után kifelé a labdát a holland térfélre, és hát hárman védekeztek Joseph-vel szemben, az egyik hollandról lepattant, vagy az egyik holland játékosról, lehet, hogy egy légiósról, lehet, hogy Van der Veltről, de a lényeg az, hogy semmit nem mutatott a játékvezető, és ez nem tetszik a ferencvárosi szurkolóknak. Kirúgtuk az oldalon kívülre, aztán most így az áparás követően visszadobja sportszerűen Adelgor, a dán védője a Twente csapatának. A Twente egyelőre ember előnyben, most akkor, amikor 3 perc a hosszabbítás, és abból 1 perc már eltelt. Szóval a Ferencváros vezet 1-0-ra, azzal a 11-esen Rámákerccel, aki most előre ívelte, de ez pontatlan, oda-oda felé összeszedi a hollandok német kapusa, és hát Rámákerc, ne felejtsük el, hogy a magyar kupát is az ő góljában nyerte meg az Zalaegerszeg ellen a Ferencváros, emlékeim szerint most is fontos gólt lőtt, marad egyelőre az 1-0, van a változás a Paks meccsen.
1: Nincs változás, csak annyi, hogy Szabó János is sárga lapot kapott, mert hogy Tetteh megpróbáltott elhúzni a felező vonalnál, megállt előtte, igazság szerint Tetteh belefordult, a játékvezető sárgával jutalmazta. Itt a végén egy picit megzavarodott a Paks az egyenlítő gól miatt, de nem született újabb találat, ebben a pillanatban pedig véget ért az első félidő, 1-1 az állás, a remény tehát még megvan, de hát kell még lehet egy-két Pető gól is erre a mérkőzésre, vagy jöhet bárkitől Üllői út.
4: Óriási fügykoncert közepette, Zerluki teszi be a labdát, passzolja be Weghorsthoz, akit sikerül megelőzni, Asvát a 16-osunkon belülről, de nem jut el a felező vonalig sem. Hát esküszöm, megnézem, hogy hogy van hollandul, hogy köszönöm Ruud Nistad megint légüres térbe. Hát ez a fiú velünk van. Tényleg köszönjük szépen. Nagyon-nagyon jó ezek a felszabadító mozdulatok tőle. Ez most már a második, a mindössze 18 esztendős védőtől. Osvát végezheti el a bedobást, majd csak a szögletzászlónktól Zakariasen tovább teszi, Zsozef pedig labdát kap, kisodródva a jobb összekötő helyén. Zsozef egy az egyben, megcsinálja a cselt, leviszi az alapvonalhoz, nem lesz belőle szöglet. Óriási helyzet volt, és amitől félnek, mint a tűztől, az az ugye, hogy Zsozef ne kapjon labdát, na ehhez képest megkapta. Van még fél perce jelzett hosszabbításból, nálunk a labda, Kanikovszki az oldalvonalnál, a Tence kispadja előterében, Osvát, olézik a Fradi publikum, Rámákers, van még 20 másodperc a hosszabbításból, Osvát a jobb oldalon, hát hiába van 20 perc a hosszabbításból, azt mutatja az ukrán Spori, hogy ennyi volt az első félidő, zengzúga mindent bele a hazai torkokból, mert hogy Ton Rámákers 11-esével, büntetőjével vezet a Ferencváros a Grupa arénában, összesítésben pedig 3-1 a magyar csapat javára, innen jön majd a folytatás a szünet után, addig a szó a stúdióé.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Bojkottálnák az európai tagországok a FIFA rendezvényeit. Hamarosan, várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű. Forró, száraz napok lesznek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
5: Sporthírek.
6: Az Európai Labdarúgó Szövetség tagországai megállapodtak abban, hogy bojkottálnák a Nemzetközi Szövetség rendezvényeit, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesíteni az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét. A csütörtöki sürgős online ülésen 55 tagország vett részt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizsgálatot indított az argentin játékosok ellen a július 19-i spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő utáni incidens miatt. A FIFA bejelentette, bántalmazással vádolják a dél-amerikai csapat két játékosát, Leandro Paredes-t és Noel Molinát, valamint Roberto Ayala másodedzőt. Mindezek mellett a FIFA szabályszegéssel vádolta meg az argentin szövetséget is a VB alatti politikai tartalmú megnyilvánulásokért. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta négyes, három győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női tőrcsapat pedig az ötödik lett a VB-n. A Pásztor Flóra, a Kondriszkata, a Pap Jászmin, Lubkovics Dóra összeállítású együttes, a Hejosztón előbb az oroszokat, majd a kanadaiakat győzte le.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és az autóbusz állomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. A Duna rekord alacsony vízállása miatt hamarosan, várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználás. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna víz szintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná plusz költség nélkül kitenni vagy felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint ugyanakkor a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja az intézkedés. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől, cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször sztrájkoltak. Az IKEA emellett vállalta azt is, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Közlekedés. Karbantartás miatt a hétvégén nem áll meg a 3-as metró a határútnál Újpest központ felé. A munkálatok idején az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca, valamint a határút és a Pöttyös utca között. Az ellenkező Kőbányára tartó járatok a megszokott rendben közlekednek, és hasonló változásra kell számítani majd augusztus 15-én és 16-án is. Időjárás. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Késő este 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A mikrofonnál Balogh Balázs, következik a lapszemlénk. Szűcs Miklóst hívjuk a Nemzeti Sportból, aki elmondja, hogy mit olvashatnak holnap majd a Sportnapi Lapban.
3: A Nemzeti Sport pénteki számában kiemelten foglalkozunk 4 európai kupa csapatunk mérkőzésével, hiszen a Paks, a Debrecen, az Eto és a Ferencváros is pályára lépett csütörtökön, és mindannyian a továbbítás reményében. A találkozókról részletesen beszámolunk, értékelésekkel, elemzésekkel, véleményekkel. Emellett ajánlanék egy izgalmas interjút, hiszen Szoboszlai Zsolttal, Szoboszlai Dominik édesapjával beszélgetett Bobori Balázs. Ugye a 25 éves Szoboszlai Dominik az elmúlt 2 edző mérkőzésen a Liverpool csapatkapitányaként szerepelt, nemrégiben hosszabbított klubjával 2031-ig, és tulajdonképpen meghatározó futballistája a 6-szoros BL győztes vörösöknek. Édesapja Szoboszlai Zsolt szerint jogosan lehetünk rá büszkék, és jól látható, hogy a befektetett munkának milyen eredménye lehet, szóval mindenről és még nagyon sok érdekes hírről olvashatnak Bobori Balázs interjújában Szoboszlai Zsolttal. Folytassuk Formula 1-el, hiszen nyári szünetre vonult a száguldó cirkusz, éppen ezért Zsoldos Barna kollégám körbenézett, hogy milyen volt ez az idény eddig, és igazából az derült ki, hogy az idény elejéig gyengébb európai nézettségi adatok után a Formula 1 tulajdonosai már csupa pozitív számadatról számoltak be. Minden nagy díj gyakorlatilag teltházas volt, a televíziós és a digitális platformokon is egyre többen követik a sorozatot, szóval úgy tűnik, hogy a fanyalgók kritikái ellenére az F1 népszerűbb, mint valaha. Egy kis vízilabda, hiszen női vízilabda válogatottunk nemrégiben a 7. helyet szerezte meg Sydneyben a világkupa döntőben. Bályi Vandával, a válogatott kulcsemberével beszélgetett Szerecki Róbert. Bályi Vanda többek között arról beszélt, hogy a sorozatot megelőző felkészülési időszak a csapatépítés szempontjából teljesen jól sikerült. Mondja ezt függetlenül attól, hogy végül, mondom többszörös idézőjelben, hogy csak a 7. helyet szerezte meg az együttes, szóval erről és arról, hogy milyen plusz teljesítményre van szükség a csapat fejlődése érdekében, erről Szeretszi Róbert kérdezte Bályi Vandát. És egy kis jégtorongot ajánlanék még annak ellenére, hogy éppen egy hőhullám kellős közepén vagyunk, nem sokára elkezdődik a legtöbb jégtorong bajnokságban a felkészülés, a jegyes edzések, így például az osztrák bázisú bajnokságban is, ahol ugye magyar csapatok is szerepelnek. Kapolcsi Szabó Bence sorozatot indított, amiben az előző idény és a következőben is szereplő együttesek házatáján néz körül, hogy mi változik, milyen új játékosok érkeznek az együttesekhez, és mi az, ami esetleg változás lesz az elmúlt idejéhez képest. Nos, ezúttal a Bolzano, a Pusztertál és a Ljubljana került terítésbe, szóval a 3 együttesről mindent megtudhatnak a holnapi Nemzeti Sportból.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hamarosan folytatódik a Paks játéka a Panathinaikosz ellen. Reméljük, hogy jó játéka, azt is hozzátehetem. Minden esetre egy cseréről beszámolhatunk. A sárgalapos Lapu Andort Lenzsér váltotta itt a szünetben. Ez tehát a paksiak cseréje, és akkor nyilván egy kis átszervezést is igényel majd Bognár György részéről. Lapu Andor egyébként nem játszott rosszul, összeszedett egy fölösleges sárgalapot még az első félidőben, és nem próbált, szerintem nem akart kockáztatni Bognár György. Nem tudom, hogy a Panathinaikosznál lesz-e csere, minden esetre 2-1-es előny birtokában várhatták a paksráni mérkőzést, most pedig 1-1 az állás, egyelőre tehát ez az ő továbbjutásokat eredményezi. De jól játszott a Paks, reméljük a második félidőben is így teszi, most éppen már el is kezdődött ez a játékrész, amikor a görögök előreívelték a labdát, és majd bedobással jöhetnek a paksi térfélről. Tetére figyelni kell nagyon, hiszen benne mindig benne van a veszély ott a kapu előtt, egy elég robosztus termetű játékos, aki ráadásul még gyors is. De hát azért emeljük ki azt, hogy Pető Milán jól játszott ezen a mérkőzésen, egy nagyon szép gólt ragasztott oda a jobb felső sarokba. Sajnos érkezett egy válasz is rá, és ez már nem tetszett nekünk annyira, azt Jagucs is szerezte, ő is nagy gólt lőtt egyébként, ő a bal felső sarkot találta el, miután Szabó János lábáról oda pattant a labda, pont elé egy felszabadítás gyanánt, egy lövés pattant le róla, szerencsétlen mozdulat volt, ebből egyenítettek tehát a görögök, és most itt a második félidő elején megpróbálják lehet eldönteni ezt a mérkőzést, most egy kicsit beszorítják oda a paksiakat az alapvonaltól, mint egy 30 méterre, de aztán hány hátrafele kénytelenek adni a labdát, így pedig a paksiak kijönnek ebből a szorításból. Kell egy kis terület nyilván azért, hogy tudnának futni a görög játékosok. Szabó János most éppen ott harcban tettével, tehát megtartja a labdát, Szabó mellett megtolja, aztán Szabó ballan még belepöcköl egyet, és a játékvezető azt mutatja, hogy szögletrúgás következik. A paksiak csapatkapitánya Szabó János ezt nem akarja elhinni, mert ő úgy érzi, hogy visszapattant a görög lábára. Hát nem pattant vissza, Szabó Jánosról ment ki valóban, én is úgy láttam itt a visszajátszásból. Minden esetre görög szöglet következik itt a második félidő elején, erre mindig oda kell figyelni. Jó szögletei voltak a paksiaknak is, Pap kétszer is kapura fejelt, kétszer is az egyiknek különösen nagy bravúrral védett a görögök kapusa. De nézzük most ezt a szögletet, Kovácsik egy kicsit ott megpróbálták elnyomni, földre is került, visszapattan a labda ide a bal oldalra, visszagurítják a labdát, a gólvonalról sikerül mentenünk azonban, Szabó János jó voltából, ketten is vetődtek ott önfeláldozóan, mert hogy nem sikerült a labdát elrúgni időben. Most pedig még mindig ott maradtak a görögök a kapunk előterében, és a gólszerző Jagusic kerül a földre, ez pedig azt jelenti, hogy 16,5 méterről körülbelül szabadrugáshoz jut a hazai gárda, mégpedig elhúzta a lábát ott Windecker, nem tudott felszabadítani az előbb sajnos itt a szöglet után a paksi védelem, és a hazaiak csapatkapitánya szúrta ballal a labdát kapura, és a gólvonalról vágta ki Szabó János, de majd jön hamarosan ez a bizonyos szabadrúgás, amely bizony veszélyes lehet. Kérdés, elkezdődött-e már a Ferencváros mérkőzése? Német Kornél, Virányi Zsolt.
2: 2,5 perc elkezdődött, Kadu tartja a labdát a holland 16-os vonalánál, a Fradi tehát támadásban. Korbu volt, két csere a szünetben, ezt majd, hogyha nem lesz játékban a labda, említem, Kanikovszki egy beadás középre, oda-oda tovább csúsztatja Zsozef felé. Zsozeftől azt mondtam az első félidőben, hogy mint a tűztől úgy félnek. Nos, itt a második félidőben is volt már egy jelenet, amikor ahogy labdát kapott, nem győzte lerántani a hozzá legközelebb álló holland játékos, vagy a Twente valamelyik játékosa. Na gyorsan a két csere, Linson az izlandi hagyta el a pályát, illetve nem jött ki a folytatásra, középső középpályás helyére jött az a Lammers, aki, ahogy említettem korábban, az Emmen elleni mérkőzésen, ezen a barátságos találkozón, amivel hangolt a Twente, szóval rúgott egy Mester hármast, illetve Adelgor a baloldali védő helyére, Weidmann, ő elvileg középpályás, szóval ő érkezett, hogy ez a gyakorlatban milyen átszervezéseket jelent, majd persze megbeszéljük később, de most a labda a Fradi 16-osán belül, Dibusz pedig összeszedi, úgyhogy ez lehetőséget teremt arra, hogy megyünk Athénba vissza a balok Baláshoz, Ferencváros Twente 1-0.
1: Jagus is szabadrugása a sorfa közepét talált el, úgyhogy abból nem lett lehetőség, marad az 1-1 az aténi mérkőzésen az 50. percben járunk, amikor Zeke húzza ki a labdát az oldalvonalon. Nem is Lenzsér volt az, aki egyébként most oda a bal oldalra került be Zeke mellé. Ez tehát a változtatás, ugye Szabó János középen, mellette Vas, és a jobb oldalon ott van még Györfi is a védelemben. Most Szabó János, akinek már van egy sárga lapja, talán szabálytalankodott, de most a játékvezető tovább engedi, azonban ez az ívelés nagyon hosszú volt, Szalainak magas volt, nem tudta megszerezni, kilép.

0: és aztán a 16-osnál a cselt megcsinálta, és a jobb oldali hálóba, vagy a háló jobb oldalával tette a rövid sarokba, visszahúzta ezt a labdát gyönyörűen, a kapus talán arra számított, hogy majd hosszú felé megy. A lényeg az, hogy védhetetlenül belőtte a kapuba a Ferencváros második gólját, mint egy 14 méterről, gyönyörű ellentámadás végén, akkor, amikor az 51. perc is megkezdődött, és 2-0 a Ferencváros Twente mérkőzés, összesítésben pedig Kornél 4-1, és most már a ferencvárosi publikum több, mint extázisban. A Twente pedig hiába, a valóban dupla csere, egyenlőre teljesen lefagytak, de azért ne felejtsük el, hogy ember előnyben játszik a 36. perc óta a Twente csapata, de a Fradi vezet 2-0-ra.
1: Vukovics László, mit szólunk a második Fradi gólhoz?
2: Gyönyörűen lefordult Lenny Joseph még a saját tér felén. A holland védő azt gondolta, hogy megvannak hátul még 2-3 rajta kívül, hogy majd ott megállítják. 1-3-ba vezette a labdát Lenny Joseph, és behúzta magának, és a védőnek a rövid sarkot kell ilyenkor blokkolni, de a lába között visszahúzta a rövid sarokba 17 méterről. Nagyon szép gól volt, nem bántották Lenny Joseph-et, de ráfizetett a Twente, hogy nem fajtották le még az ellenfél tér felén.
1: És jön előre újra a Ferencváros, miközben 17 ezeren ugrálnak, tombolnak itt a Grupa Barrénában. Oda-odánál a labda, Kanikovszki oda-oda majdnem a szögletzászlóhoz viszi le, tartja a labdát a Ferencváros a Twente 16-osának környékén. Kadu térül, fordul, kiharcol egy szabadrúgást, addig is, amíg a Fradi elkészül, vagyis fölsorakozik a szabadrúgáshoz. Balogh Balázs, egy gyors eredményközlést kérünk Athénból.
3: Itt továbbra is 1-1 az állás, és mezőnyjáték folyik az 52. percben Üllői út.
0: Ahol tehát 2-0-nál, hát nem merem, nem is fejezem be ezt a mondatot, hogy mit gondolok, de hogy összesítésben...
1: Három az... a magyar igazság, befejezeni helyettet.
0: Hát akkor viszont itt nagyon nagy üvöltés lesz, mert most Kadu a bal oldalról végezheti el a szabadrugást. Jobb lábbal vannak ott jól fejelő játékosok, bőven még Gomez az argentin védés is előre jön, és aztán Kadu nem hiszem, hogy legurkaná Oda-Odának, íveli középre. Jön érkező ember is mellé megy, jött a kapus is, de bizonytalanul, és talán Joseph lábáról ment ki, de kirúgással folytatódik a mérkőzés, minden esetre rosszul jött ki a kapus, ez biztos, így marad a 2-0.
1: Marad bizony akkor, amikor kereken 7 perc telik el a második félidőből. És hát három a magyar igazság, ugye kettő csapatunk már tovább jutott, a harmadik itt a Grupa Arénában nagyon jól áll, jelen pillanatban, úgyhogy a Paksért kell szurkolni, hogy a mondás teljes legyen, nevezetesen három a magyar igazság, egy a ráadás. Hogy állunk a ráadás ügyében, Balogh Balázs?
3: Hát kellene ide is egy Lenny Joseph, aki gólt rúg, mert hogy a Paksnak mindenképpen gólt kell szerezni ahhoz, hogy legalább a hosszabbítást kiharcolja. Szalai most itt az ellenfél 16-osának előterében megpróbál labdát szerezni, aztán Pető ráront a kapusra, de tovább tudja tenni a labdát. Egyelőre ott most még nincs hiba, nincs eladott labda a görögöktől, aztán pedig már indítanak is a jobb oldal irányába, de Szabó János merre veszi, aztán már rúgjuk előre, és ez még jó lehetett volna Szalainak, de rosszul pattant a labda ott 30 méterre a kaputól, úgyhogy ez egészen a görög kapusig jutott az 54. percben, továbbra is 1-1 az állás, Üllői út.
1: Az Üllői úton az 54. percbe lépünk, elindultak melegíteni a holland csapat játékosai is, meg jó pár Fradi játékos is. A labda nálunk, egészen pontosan Joseph. Most jött egy ember még hozzá, Lemkin, aki arrébb teszi, arrébb taszította Joseph-et. Gomez ugyanígy tesz Weghorsttal, utóbbi sokkal jobban tetszett nekünk. Kadu saját térfelének közepéről hátra Dibuszhoz. Dibusz megnyújtja előre Zakariasen felé. Nystad, a fiatal holland védő, az, aki hátra fejeli a labdát Zakariasen mellől. Hát jelen pillanatban jól állunk. Nem elképzelhetetlen, hogy újabb cserék jönnek a Twente-nél, mert hogy óriási a mozgolódás a kispadnál, de ezt majd csak a következő kapcsolásnál mondjuk el. Ferencváros Twente 2-0, összesítésben 4-1, szurkolunk a Fradinak, szurkolunk a Paksnak, megyünk Balogh Balázshoz.
3: Vigyáznia kell a Paksnak azért, hogy ne nyíljon ki a védekezése, mert abból a görögök keményen vissza tudnak támadni. Most is az imént Szabó János kisián elveszítette ott utolsó emberként a labdát, de Vas kisegítette, aztán pedig felszabadítottak. Most is zöld lábakon vándorolt a labda, de csak eddig, most nagyon harcosan megszerezzük, aztán pedig a játékvezető lefújja, mert hogy Vas lábát összekocintották ott a térfelünknek a közepén, igaz a görögök azt reklamálják, a másik oldalon is szabálytalankodtak a gólszerzővel, a hazai gólszerzővel szemben. De ez kit érdekel? Az 56. percben járunk, amikor 1-1 az állás, Grupama Arena.

0: baloldali holland támadás, de szerencsére most megszerzi ott a Ferencváros, és aztán előre Zsozefnek, aki nagy spintben, nem Kinnel, és Zsozef megtartja a labdát, Rüdvűnös nem akar, ő most hirtelen megint gólt rúgni, viszont megvárja Oda-Udát, felzárkózik a Ferencváros, a támadás az Oda-Uda, két holland között, aztán a harmadikat is kicserezze, ez egy kicsit pontatlan volt, Korbu besegít, hozzáér egy holland, Weghorst, nem, Lammers volt, egy nagyot köpött, hát ennyit tud, viszont a bedobás az a Ferencváros és a labda és a zöldfehéreknél. 2-0-ás előnynél az 56. percben a mérkőzésen emberhátrányban játszik a Ferencváros, de hát nem akarom elkiabálni, de jó nézni a Ferencváros emberhátrányos játékát, főleg 2-0-ás előnynél a labdakádunál.
1: Főleg Lenny Zsozefét, azon gondolkodom egyébként, hogy elképesztően jó hatással volt Zsozefre a világbajnokság. Annyira sugárzik azt, hogy élvezi a játékot és imádja minden pillanatát. Kadut kell arrébb tessékelni egy tömegjelenetnél. A két 20-as, Van den Belt, illetve Kadu akaszkodtak össze. Oda-oda nagyon rutinosan arrébb tette Kadut, hogy nehogy legyen még egy piros lap. Az ukrán spori jön rendet tenni. Azt mondja, hogy ezt most megnézem, szerintem nem volt. Náluk
0: egy-egy
1: darab...
0: sárga lap mind a kettőjüknek, Kadunak és Van der Beltnek, és egyébként Kadu azzal bosszantotta fel Van der Beltet, a hollandot, de hát ezért nem kellene sárga lapot kapni, hogy rárúgta ott a másik Twente játékosa, és talán a csapatkapitányra, és így került vissza hozzánk a labda bedobásra, és hát ez tudatos volt Kadu részéről, a holland meg bepöccent, sőt a két holland.
1: De hát ez az első holland sárga a meccsen, az is egy kakaskodásból jön. Kicsit, hogy mondjam, hamarabb is villahatott volna. Na mindegy, ez nem az a lényeg az eredményjelzőn van. Kettő darab, vagy egy kettes a Ferencváros neve mellett, és nincs gól a Twente neve mellett. 2-0. Megint odapakol egy csomagot az egyik Twente játékos Lemkin. Ezután oda-oda a földön, addig is, amíg a szabadrúgáshoz el fölsorakoznak a ferencvárosiak, meg egyáltalán kicsit lenyugszanak a kedélyek. Menjünk Aténba Balogh Balázshoz.
2: Ahol nagyon jól néz ki az eredményjelző, mert 2-1-re vezet a Paks együttese. Ugyanis egy labdaszerzés után Horváth szerezte meg a labdát, tovább perdült róla a labda, talán még egy picit kézzel is hozzáér, de kibánja, átívelték a hosszú oldalon, vissza Györfi elé, aki érkezett a jobb oldalon az ötösön, és bevágta a kapuba a labdát. Az 58. percben tehát 2-1-re vezet a Paks gárdája, ezzel megint nyitott a mérkőzés, mert hogy a Panathinaikosz Pakson nyert 2-1-re. Reméljük, most nagyon figyelnek majd a paksiak. Üllői út.
0: Támad a Twente csapata. 2-0-ra a Fradi vezet a bal oldalon. Örje Sáter, a norvégi játékos szélső, ott nagyot sprintelt a mi védőnkkel, és a labdát végül is nem Rámákez dobhatja be, hanem a Twente norvég légiósa.
1: És marad a labda a vendégeknél, tehát beszorul most a Ferencváros saját 16-osának környékére. Hiába viszont, egyelőre nincs rés a pajzson, keresik Van Raj révén a vendégek. Aztán a fügykoncert Zerukinak jár, ugye róla kapta a piros lapot, Rommel Zakariasen megszerzi, Zsozefhez teszi, Zsozef Lemkin majdnem megszerzi a labdát, Lenny Zsozef, aztán oda-oda is jön előrébb. Hát igen, a vezényszó az az, hogy mindent bele zengzúg, a mindent bele az 59. percben. De ugyanez a vezényszó, közben fölé megy a lövés, egy vendéglövés is szöglet lesz a második félidőben, az első összességében a harmadik Twente szöglet. Na ezt megvárjuk, és akkor utána megyünk a vezényszóval Aténba, ahol a Paksnak zúg majd a minden bele. Jön tehát a harmadik Twente szöglet a mérkőzésen. Ezúttal Zsozef is visszajön. Unnerstál kivételével ő védi a Twente kapuját. Mindenki a mi 16-osonkon belül. Átkerül a labda a hosszúra, és lesz még egy szöglet. Na gyorsan egy eredményközlés, Balogh Balázs Aténból kérlek.
2: 2-1-re vezet a Paks továbbra is. Pető az első félidőben juttatta a vezetéshez a Paksot, most pedig a második félidőben az egyenlítést követően ugye megint vezet Györfi góljával a Paks a 60. percben. Jöjjön a szöglet.
1: De sikerül kifejelni ott Gomeznek, nem szabadul azonban föl. A Ferencváros kapuja, Van Raj újra középre íveli, megint csak Rámákers az, aki ki tudja húzni a labdát, a két középső védő nagyot játszik, ezúttal Korbu fejeli ki az újabb ívelést. Kanikovszkitól elveszik a labdát, Kanikovszki lábáról kimegy a labda, újabb szöglet. A második félidőben a harmadik, összességében a Twente ötödik szöglete jön majd. Kanikovszki lemaradt a földön, Mehet tovább, de jól van. Mégis csak azt mondja a Spori, hogy Ácsi bácsi eddig és te tovább, dehogy nem tovább. Megyünk Athénba, Balogh Balázshoz.
2: Itt pedig 2-1-re vezet a Paks gárdája, nem véletlen, hogy a görögök kettőt is cserélnek most hamarosan, mert hogy kockáztatniuk kell, ha meg akarják ezt a mérkőzést nyerni, vagy legalább döntetlenre hozni, ami ugye nekik azt jelenteni, hogy akkor tovább juthatnak. Így viszont, ha maradna ez, akkor bizony a Paks együttese kivívná a hosszabbítást. De nagyon messze van ez, még a 61. percben járunk, most például jön egy görög szöglet a jobb oldalról, a rövid sarok irányába érkezett, azonban sikerül ezt kivágni a 16-oson kívülre, de még nem szabadul föl a paksi kapu, sőt, visszaívelhetik akár a labdát onnan a jobb oldalról, két védő gyűrűjében, azonban ez nem sikerül. Jó védekeztek a fehérmezes paksiak, aztán most már a 16-os előterében, most jön az ívelés megint, tete fejeli tovább a labdát, Vas fölugrik érte, ott van Windecker is, tovább csúszik a labda, na most végre kivágjuk, de megint röviden, egy nagy lövés, ez levágódik, és most már megtartja ott a labdát Horváth, nagyon taktikusan ő volt a második gólnál is, aki megszerezte a labdát, és abból lett gól után átívelte Zekének, Zeke pedig rosszul talált el igazán, és így került oda Györfihez, aki 5 méterről bevágta. Horváth kapott egy szabadrugást, a Paks pedig továbbra is mérkőzésben van, hiszen 2-1-re vezet Athénban. Jöjjön az Üllői út.
0: Volt itt hármas körkapcsolás is, de most a páros körkapcsolásban azt mondom, hogy a paksi meccs mindennél érdekesebb, a ferencvárosi pedig a 62. körzen 2-0 továbbjutásra áll. A ferencváros maga biztosan nagyot esik, ott Wakehorse csap a levegőben, mérgelődik, ezt nem veszi meg most az ukrán játékvezető nagyon helyesen. Zeruki, az algír játékos, aki ott a középpályán védekezni szokott, de most inkább szervezni próbál, átteszi a bal oldalra, ott a cserék is Weidman meghapatja, vagy Lammers, de inkább Weidman visszateszi Zerukinak, még mindig középen, mint egy 28 méterre a mi kapunktól, és aztán most a csapatkapitány Frank Roy középreiveli egy csúsztatás, és hazafejeli Rámákers, de ez már megalázó, ez nagyon jó, de a magabiztosságot sugalja, oda Dibusz Dénes kezébe a 62. percben 2-0-ás előnynél, a Paks meccs jön Balogh Balázsra.
2: A görögök most a saját kapujuk előterében adogatnak, mert hogy a Paks letámad egyébként ezzel a sok fiatallal, Petővel, Györfivel, Horváttal, azért meggyűlik a baj alaposan a görög védőknek, mert hogy nem tudják zavartalanul kihozni a labdát. Most átlépnek a felező vonalon ott a jobb oldalon, most kell figyelni, mert egy cserejátékosban még sok energia van, de ismét egy jó szerelés és a fehérmezeseknél a labda, sőt, ellentámadás jöhet belőle, Szalai visszalépett a saját tér felére, meg kell ott valahogy tartani, nehogy eladja, aztán nem megy ki a labda az alap oldalvonalon túlra, pedig már-már abban reménykedtünk, hogy jöhet a paksi dobás, azonban Windecker odalép, megszerzi, én gondoltam, hogy kap egy szabadrugást, Jagusics szerintem odarúgott neki, a hazai a gólszerző, a játékvezető azonban azt mutatja, hogy görög bedobás következik, mindez a paksi térfél közepén. 64. perc immáron, Panathinaikos Paks 1-2 Üllői út.
1: Itt Ferencváros Twente 2-0, és a labda a Twenténél, hát ebben egyáltalán nincs meglepetés. Taha lesz majd a következő cseréje a vendégcsapatnak, 20-as, 19-es Fanny Belt helyére érkezik, tehát Taha pályára. Bukovics László, mit olvasol ki ezekből a cserékből, ugye a félidei kettőhöz jön most a harmadik változtatás?
3: Természetesen egy célja lehet a Twentének, hogy minél hamarabb gólokat szerezzen, mert más lehetősége nincsen, ha harcba szeretne maradni. A Ferencváros nagyon jó menedzseri eddig a mérkőzést, teszik-veszik a labdát a hollandok a fal előtt, de igazán helyzetet nem tudnak kialakítani, pontrugásokig jutnak el. A Lenny Joseph meg féltek tőle, az be is vonzotta, mert a gyorsaságával elment, 2-0. Hát azért a Fradi most már fogja ölni az időt, Dibusz mindig lassabban megy a labdáért, a Fradi is fog cserégetni, jó lenne minél tovább kihúzni, hogy ne is találjanak be a hollandok.
1: És akkor mivel Dibusz hozza játékba a labdát, gyorsan egy magyar érdekeltségű eredmény. Várkonyi Bence kezdőként végigjátszotta a CSKA Sofia Karabag EL selejtezőt, Európa Liga selejtezőt. 0-0 az első meccsen most a visszavágón is, ahol a Ferencvárostól szerződtetett Bakrekis is lehetőséget kapott. Náluk tehát jön a hosszabbítás. Hosszabbításra áll a Paks. Na de, hát ha azóta változott az eredmény Athénban.
2: Szalai került a földre, de nem fújt a játékvezető, 17 méterre a kaputól pedig az egy jó lövőhelyzet lett volna. Pető Milán pedig földönti ellenfelét, azt mutatja, nem csinált semmit. Petőre egyébként nagyon figyelnek, most már kevesebbet van nála a labda, de Horváth átvette a szerepét és jól pörögött a középpályán. Pető egyébként valóban eltalálta, miután elrúgta a labdát már a görög. Megint egy csere, érkezik majd egy újabb játékos, és lecserélik azt az Andonit, akitől én tartottam egy kicsit, mert jól szervezte a játékot a bal oldalról. Hát, ez is jól jön Bognár György együttesének. 66. perc, Panathinaikos Paks továbbra is 1-2, Németh Kornél.
1: Mert hogy a Grupa Arénában zajlik ugye a Ferencváros mérkőzése. A 65. percben jár a mérkőzés. 2-0-ra vezet a Ferencváros. Még a 22. percben Rámákers 11-esével szerezte meg a Fradi a vezetést. Lenni Zsozef az 50. percben duplázta meg a hazai előnyt. 2-0 az idegenbeli 2-1-es siker után. Ez most nagyjából fél órával a rendes játékidő vége előtt több, mint bíztató. Jön előre a Twente, Dibusz! 16 méterről, 17-ről, Zerruki megereszt egy életerős lövést, középre megy a labda, Dibusz maga biztosan védi ezt a kísérletet. 2-0 tehát a Fradi javára. Ez azt jelenti, hogy két magyar csapat, amely már tovább jutott, ezután a Fradi lehet a harmadik, de vajon lesz-e 3+1? Ez itt a kérdés, Balogh Balázs.
2: Egyelőre még áll a zászló a paksiaknak, mármint a hosszabbításra, ezt a szögletet megúszták, aztán a visszaívelt labda pedig 5 méterrel a kapu mellé került a fejest követően, úgyhogy ez nem okozott problémát semmiképpen a paksiaknak. Pelisztri volt az, aki csereként jött egyébként a pályára, ő fejelt el. Én nagyon magabiztosnak látom a paksi együttest. Egyelőre a nagy sztárok, például Böde Dániel még a padon, lehet, hogy a végén majd fejel egy gólt, és az jut tovább a Paks együttese. Bár így lenne, sokat örültek annak idején ennek az Üllői úton is. Most minek lehet örülni? Üllői út.
0: Támadnak a hollandok, annak lehet örülni, hogy tovább ütőse áll, és 2-0-ra vezet az ember hátrányban játszó Ferencváros. Holland szöglet a jobb oldalról. A csereként beállt Taha is próbálkozik, és aztán ott tornyosulnak több holland játékos közül legalább hárman, de jó van, ezt nagyon csúnyán elrontották ezt a szögletet, senki nem ért hozzá, és aztán most a világ legunalmasabb arc tekintetében Dibusz Dénes szerez egy labdát, hogy majd azt játékba hozza, és ahogy Vukovics László mondta, elkezdjük ölni a játékot egy kicsit, de ezt is megtehetjük. Ez a Twente nem az a Twente, amely 94-ben például a Honvéd ellen egy nagyon kemény UEFA kupa mérkőzés játszott, idegenben nyert Kovács Kálmán 3 góljával, sőt gólpaszt is adott Hamarnak, 4-1-re a visszavágon, meg 3-1-re hazai pályán kikapott a Bozsik stadionban, aztán a Honvédet tovább jutott, a Fradi labdát szerzett, Zakariasen a jobb oldalon két hollanddal, és gyönyörűen rá pöcköli ott Nyisztádra, így Fradi bedobással folytatódik a mérkőzés a 68. percben, ma még talán segédszerkesztő nem volt Balogh Balázs, most ő következik a Paks meccsről.
2: Ányi Zsoltvár volt segédszerkesztő, és ő adta most a szót, és nem cserélték le végül is Andinót, pedig a tízest mutatták föl, és most vele szemben szabálytalankodott Horváth Kevin sárgalapot érően a térfelünkön, mert hogy megpróbált kontrázni a Panathinaikos együttese, hozzá kell tennem azért ez a második gól alaposan megfogta a hazai csapatot, és ugye hármat is cseréltek, mert hogy nagyon nem tetszik edzőjüknek az, hogy áll most jelenleg a gárda. 69. percben nekünk viszont nagyon tetszik, hogy 2-1-re vezetünk Athénban, így összességében 3-3 a mérkőzés állása, de hát még nagyon sok van hátra a rendes játékidőből is. Grupa Aréna.
1: Hosszú műszak elé néz valaki, de vajon ki lesz az a valaki? Reméljük, hogy nem Virágnyi Zsolt és Farkas Bálint, hogyha a jobbromra nézek, de az a valaki, aki hosszú műszak elé néző, meg alig ha tiltakozik ellene, ugye? Balogh Balázs, de majd mindjárt megyünk vissza hozzá. Menjünk is most, mert egy borzasztó gyenge Twente kísérlet jön a csereként pályára lépő Taha borzasztó gyenge ívelését követően itt marad a 2-0, Balogh Balázs.
2: Hát őszinte leszek, szívesen leszek a sportvilág idejében is, akkor Regős László Pálnak nem kell sportvilágot vezetnie, mert hogy akkor bizonyára, akkor végig zajlik majd ez a hosszabbítás, de azt mondom, bár már ott járnánk, vagy mondjuk most egyedül tudnék büntetőket közvetíteni, amivel mondjuk a Paks tovább jut. Németh Kornél ebből most nem vennék ki a részét, de a Fradi győzelméből kiveheti ő is, meg Virágnyi Zsolt is.
0: Hollandok hátul adogatnak, Nyisztád, illetve Lemkén az izraeli légiós a német kapusnak, a Dunerstálnak, és aztán jönnek már előre. Ott van Zerruki, az algériai középpályás, nagyon sietős értelemszerűen a Twente játékosainak. A jobb oldalra Tahának, aki eddig ügyetlenkedett vele szemben, egyelőre védekezik oda-oda, aztán Zerruki mutatja, hogy ki hol helyezkedjen, megkapja megint Taha, itt van Roy a jobb oldalon, ő a csapatkapitány, a jobb oldali védő, és aztán megint ott Lemkin középen. Egy lövés ballal, jól van, ezt meg kipiszkálja ott Korbu, és talán ott 20 méterre a kapunktól van, az 25 is. Egy pillanatra megszereztük a labdát, de aztán Osváth elesett, visszakerül a hollandokhoz a jobb oldalról, lövés, pattogó labda Dibusz kezében, jól van. Ki volt az Rócz, az, aki eléggé nehezen találta és rosszul találta el, mint egy 6-7 méterre felperdült a labda. Ne is találja el úgy, mint mondjuk az első meccsen az egyenlítő góljuknál a hollandok, ne találják el, mert az volt eredményezni, és jobb ez így a békesség. 2-0, Balogh Balázs, van-e újabb a paksi gól Athénban?
2: Az nincs, de Zeke jó megoldását láthattuk, ott a szöglet zászlónál rárúgta labdát Tsaprasra. Hát, hogyha ott az egyenlítő találat előtt ugyanezt meg tudják oldani, akkor nem kapta volna a Paks azt a gólt. De mindegy, ez már csak történelem, most 2-1-re vezet a Paks, és jöhet egy támadás. Igaz, fölrúgták ott most Papot, de tovább perül a labda, úgyhogy Zeke vezetheti. Középen Pető várja, aki most már inkább így Szalai mellett játszik, a hosszú oldalon pedig érkezett volna Györfi, de a labdáját lefülelték, mármint az átadást lefülelték, így nem jutott el hozzá. Szalai most már visszajön a helyére, és az ellenfél tér felén várja, hogy hátha hátra passzolják a labdát, és meg tudja szerezni ott a görögök csapatkapitánya mellett. Egyenlőre azonban fordítják ide a bal oldalra, közelednek a 16-oshoz. Most a bal oldalról jön egy beadás, jól jön középre a labda, de szerencsére ott a görög játékos nem jó ütemben érkezett. Egy kicsit bele tudtunk pöccinteni, Horváth Kevin megszerzi, Szalainak adja, Szalai jól tartja meg, aztán visszagurítja a labdát. Nem adja el Windeker, szerencsére hátulról érkezett ember, de szóltak neki. Aztán már Papp teszi tovább a labdát, Györfi itt a jobb oldalon várja egyedül, de egyenlőre nem kapja. Vashoz tesszük a labdát, paksi lábakon vándorol a labda, Györfi nem is volt annyira egyedül, mert hogy oda húzódott Pellé már a védője, úgyhogy nem lehetett neki tenni. Most pedig ez egy rossz indítás, a 72. percben lehet egy kicsit fújni. Panathinaikos Paks 1-2, és majd jönni fog egy csere, mégpedig a Paks együttesében. És ahogy már jeleztem, jön Böde, jön Tóth, sőt Gyurkics is, tehát hármas cserét hajt végre Bognár György, hogy ki helyett, azt is elmondom, majd addig menjünk a Groupama arénába.
0: A Groupama arénában Bob Marley jön, ja nem, csak hasonlított rá Zsózsef, de a részleteket majd mindjárt elmondja Kornél, miközben most egy újabb csere, ez már a negyedik, a 25-ös számú holland játékos is a pályán van. Igen, hát őt vártuk, hogy bejöjjön mindenképp, hiszen az egyik neve sem rövid és könnyű kiejtés szempontjából, de a lényeg az, hogy egy 20 éves csatár is bejött a pályára. Tényleg most már mindenkit beküld az edző, akit csak lehet, de hol van akkor ez a bizonyos Bob Marley?
1: Történt ugyanis, hogy időkérés, ez nem az a sportág, szóval ivószünet volt, miközben hallgattuk Balogh Balázst, hogy mi történik Athénban, egyszer csak felkiáltunk, hogy ki ez a hosszú, fekete hajú játékos, Dibusznak kell közben egyet védenie a Ferencváros kispadjának előterében, aki oly lelkesen kortyolgat. Hosszú, válig érő fekete hajról álmodoztunk, vagy ábrándoztunk, tényleg úgy nézett ki optikailag, miközben kiderült, hogy Lenny Zsózsef kapott egy fekete hűsítő vizes törölközőt a fejére, és ez tűnt a távolból. Hát hosszú hajnak, és gondoltuk, hogy Bob Marley is megérkezett. Viccet félretéve, Yusuf érkezik majd a pályára a Ferencváros együttesénél, Kelum Odzauda helyére. Ez az első meccs cseréje, ugyanez történt, akkor Yusuf kezdett, Odzauda volt az, aki érkezett a helyére, most fordítva történik mindez. Mit reklamál vajon Zeruki? Cserélünk! Hát ember, nyugodtan kicsit vegyél egy nagy levegőt, talán még az nincs megtiltva, hogy lehessen cserélni. Oda-oda pedig eldobja elsőre a vizes palackot, mert hogy nagyon feszült amiatt, hogy Zeruki lögdöste, hogy jöjjön lefelé gyorsan. 73 perc telt el a mérkőzésből. Ferencváros Twente 2-0, Yusuf első labdaérintésére nem tudja becsapni Lemkét, aztán utána kiharcol Zsózsef egy szabadrúgás. Zsózsef nagyon hamar gyógyul, ellentétben a holland csapat játékosával. Kadu, elvégeztük tehát a szabadrúgást. Elpattan a labda Zakariás szentől. Bő negyen óra a rendes játékidőből, plusz valamennyi hosszabbítás már a rendes játékidőben. A Paks viszont hosszabbításra állt legutóbb Athénban. Mi most a helyzet a Panathinaikos ellen, Balogh Balázs?
2: Így van, még mindig hosszabbítás áll a Paks, miután Kirakapulosz ellőtte a labdát 17 méterről, hát most nem ért hozzá senki, nem úgy, mint az első gólnál Szabó János, akiről aztán odapadta a labda olyan szerencsétlenül, hogy abból szerezték az egyenlítő találatot Jagusics révén, hanem elkerülte a kaput, úgyhogy kirugással jöhetett a Paks együttese, közben már itt a saját térfelén Gyurkicssal szemben szabálytalankodnak az egyik cserejátékossal, ugye Tóth Barna és Böde érkezett még, és hát Pető Milán az utóbbi percekben kevesebbet tudott játékba avatkozni, ő az egyik csere, aztán Szalait is lecserélték, és ha jól láttam, akkor Horváth is elhagyta a pályát. Nem nagyon mutatták itt a kamerával a magyar játékosokat, sokkal inkább azt, hogy egyre idegesebbek a görögök, és ők is cserélnek még egyet, majd erről is beszámolok Crivella érkezik a pályára. A görögöknek kockáztatniuk kell, ha nem akarnak belemenni egy hosszabbításba, a Paksnak pedig nézni kell az órát a 76. percben egyelőre. 3-3 áll a két csapat összesítésben. Grupama Arena.
1: Kanikovszki labdaszerzést követően a helyzet annyiban nem változott, hogy Zsozeftől, mint a tűztől úgy félnek. Ütik, rúgják, csípnek irányába, mindent csinálnak, hogy megállítsák. Nehezen megy. Nehezen, vagy szinte egyáltalán nem. 75 perc kereken eltelt a mérkőzésből. Ferencváros Twente 2-0 összesítésben 4-1 a Fradi javára. Ha minden így marad, nem hivatalos még, de jövő héten szerdán este jöhet majd a lengyel Górnik Zabrze elleni mérkőzés. Itt a Grupama Arénában először az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában. Most viszont jön előre a vendégcsapat Lammers. Dobja ki a labdát a jobb oldalra. Lesz-e belőle beadás? Na, hogy lesz, a Fradi védője Gomez viszont kifejeli a labdát. Lehet újra próbálkozni. Van der Roy megnézi laposan középre, Zsozef is visszajön védekezni. Ennek szól a fügykoncert. Kézilabdában azt mondanám most, hogy felállt fal ellen, járatja a labdát a Twente, ez történik, most jön az ívelés, nincs piros mezes játékos, aki tud fejelni, nem szabadul föl, viszont a Ferencváros kapuja. 14 perc a rendes játékidőből, minden bele zúg a lelátóról, de ez ugyanúgy igaz a Paks együttesére is, úgyhogy menjünk Balogh Balázshoz.
2: Kovácsik kezében a labda, ez a legjobb hír, egy szöglet után kiütötte a labdát, az 17 méterre a kaputól egy görökhöz került, aztán visszaemelték, nem volt az azért annyira jó lövés ez, meg is pattant talán ott az egyik védőnkön, így lelassult, így Kovácsik magabiztosan feküdt levele, de gyorsan elvégezte a kirúgást, ugye nincs sok idő arra, hogy babusgassa a labdát a magyar kapus, most pedig visszaszerezzük megint a görögöktől. A 78. percben továbbra is vezetünk 2-1-re, Györfi megcsinálja a cselt, aztán teszi oda Tóth felé, Tóth azonban nincs olyan gyors, hogy ez befussa, hát nem mondom, hogy a két csatárunk Böde és Tóth a leggyorsabb, ráadásul hozzáteszem, hogy Tóth Barna a hétvégén MB3-as mérkőzésen játszott a Majos Ese ellen, ahol egyébként 2-2 lett a végeredmény, most pedig itt játszik a Panathinaikosz ellen, hát ha éppen ő, vagy Böde, vagy valamelyikük betalál, ami még tovább röpíti a paksiakat. A 78. percben egyenlőre a Paks 2-1-re vezet, összesítésben 3-3 Üllői út.
0: Szemben Zaruki szabálytalankod, de nem kap sárgalapot, és most a 78. percben jön egy csere, Joseph helyére Zohoré érkezik a francia Haiti helyett, egy francia, nem az első osztályból igazolta a Ferencváros, de mindenképp fontos pozícióra, és akkor csatár helyett érkezik egy védekező játékos, Josephet meg megtapsolják, nem kevesen itt a Grupama Arénában, mert az a második gólja csodaszép volt, és amúgy is amelyen beszélt jelent ő folyamatosan itt ezen a mérkőzésen, az nagyon-nagyon jó, nem beszélve az idegenbeli dupláról is. 2-0 a 78. percben a cserén túl, és Kadu a bal oldalról beívelheti azt a szabadrugást, amit akár majd be is fejelhet, például Yusuf is ott van, de ott ólálkodik más is. Jön a labda középre, Gomez középre, fejezés és a kapus kezébe. Hát ha Zohoré befejeli első, nem la, hát is labda érintés, így fejjel, az nem lett volna semmi, közel állt hozzá, de marad a 2-0, és összesítésben 4-1. Mi a helyzet a Paks meccsén?
2: Szerencsére rosszul pattintotta, vagy próbálta tovább passzolni a labdát a görög játékos, az bejutott egészen Kovácsikig az ötösre, aztán ő magához ölelte és indította a paksi támadást. Most visszakerülünk a saját térfelünkre, Vasnál a labda. A görögök azért nem mernek nekünk esni, félnek attól, hogy esetleg valami gondot okozunk ott elől, bár mondom, nem két gyors csatárunk van, viszont ez a két csatár ott tartja a védőket, akik nem tudnak beavatkozni. Most azonban nézzük ezt a görög lehetőséget. A jobb oldalról jön középre alatt tete felé, viszont ketten is érkeztek ott, de Vas megoldotta ballal, kivágta az oldalvonalon túl. Próbálta még megszerezni egyébként Zeke, illetve nem is Lenzsér, de nem sikerült már elérnie. Gyorsan elvégezték a görögök ezt a bedobást, sürgeti őket az idő, már lassan 80 perc telik el a mérkőzésből, és nem állnak továbbjutásra annak ellenére, hogy idegenben nyerni tudtak. Becsúszott ott Zeke, nem volt szabálytalanság, bár a görög szurkolóknak nem tetszik, 100 paksi is elkísérte a csapatot, lehet, hogy most ők a hangosabbak. Nézzük még ezt a támadást. Kyriakopoulos most emeli középre a labdát, ott egy jó fejes, kicsúsztatjuk, Zeke azonban nem tudja tovább tenni, onnan a jobb oldalról még visszatámadhatnak a görögök, lesz ebből beadás. Most már tényleg lassan a 80. percet is túllépjük. Kamaránál a labda, Kamara tovább tolja, egy lövésre készülnek, aztán inkább egy passz lenne, ebbe belenyúlunk, megint Kovácsiknál a labda, 2-1-re vezetünk Athénban, összesítésben 3-3, 80 perc pedig eltelt a mérkőzésből. Grupama Arena.
1: A Grupama Arénában fél perc hiány 80 telik el a mérkőzésből. 2-0-ra vezet a Ferencváros összesítésben, 4-1 a Fradiavára. Tibusz Dénes rendezkedik, mármint hogy elvégezze a kirúgást. Előre küldött mindenkit, aztán arrébb teszi a labdát, hát valóban öli az időt, értékes másodperceket. Nyert ezzel a Fradi együttese, a kirúgást követően viszont a Twente azonnal megszerzi a labdát. Lévi, Gruber, Lisztes melegít még Akolácéval egyetemben a Ferencvárosnál. Lehet, hogy ők majd érkeznek a pályára. Egyelőre viszont a labda a vendégeknél volt. Az imént egy nagyobb védése egyébként Dibusznak. Éles szögből a 16-oson belülről leadott löketet kellett védenie. Ezt leszámítva nincs komolyabb félnivaló és izgalom. Jusuf szépen tartja meg a labdát. Zakaria Szeny kerül a földre! És ezek szerint mehet tovább. Hát egyértelmű szabálytalanság volt, Weidmann fölborított a Zakariasen. Szerintünk, meg 17 ezer magyar szurkoló szerint, az ukrán spori szerint nem. Úgyhogy 81. perc, lövés a 16-os vonaláról, szöglet a második félidőben a 6., összességében a 8. Twente szöglet. A szöglet arány 1-8 a vendégek javára. Nyerjék meg, legyenek vele boldogok. Ez szépségtapasznak is kevés lehet, vagy lesz majd. 82. perc, jön a szöglet, Dibusz visszatáncol, lesz a lövés, egyelőre a labda kijön a 16-oson kívülre. Most lehet újra próbálkozni, méghozzá Taha. Most adta beadást, és sajnos ott a gól, talán Weghorst is hozzáért még. Őt ünneplik a társak, az biztos, hogy szépít a Twente együttese a 82. percben. A 8. szögnet után kikeveredik a labda a 16-oson kívülre, mármint a 8. vendégszögnet után, és aztán egy ívelést követően ott a kavarodás a ferencvárosi kapu előtt, és ugyanúgy, hogy az első meccsen van gólja a holland csapattak, de összesítésben továbbra is 4-2-re vezet a Ferencváros. Panathinaikos Paks, Balogh Balázs.
2: Itt pedig támad a Panathinaikos, de 2-1-re a Paks együttese vezetett, a 16-os előterében tologatják a labdát, aztán most visszahúzza jobb lábára a görög játékos, de szerencsére ez a beadása nagyon gyenge volt Kyriakopoulosnak, nem sikerült pontosan passzolnia, de azért az előbb majdnem gólt szerzett a Paks, majd az ellentámadásból pedig a Panathinaikos. Történt, hogy szabadrugást követően rövid volt a labda, kifejelték a görögök, de nézzük ezt a támadást, mert nincs egy pillanatnyi megállás. Most ez egy görög lehetőség, Kovácsik lábbal óriásit védett, egy 14 méteres lövést, eldőlt jobbra, a lába ott maradt, és a kapu közepébe érkezett volna a labda, így ki tudta rúgni a 83. percben. Nagy-nagy lehetőség volt a Panathinaikos előtt, most erősödik a nyomás. Szóval Szabó János megpróbálta beívelni ezt a kifejelt labdát, ami lecsúszott, kis hián gól lett. De a kontrából aztán végigvitték, nem tudtuk megállítani a görögöket, de nem tudom befejezni még mindig, mert a görögök megint beadnának jobbról az ötös sarkáról, ez azonban szögletre vágódik. Szóval nem tudtuk megállítani a görögöket, nem tudtuk fölrúgni se őket. Tetéhez került a labda, aki 15 méterről átpasszolta a hosszú oldalra, de szerencsére egy kicsit pontatlan volt ez a passz, így nem tudta a kapuba juttatni Rastoder, aki előtt elsuhant a labda. Tetének fáj már mindene, nekünk pedig az, hogy még ott van a pályán. Egyébként az előbb jeleztem, hogy az egyik legveszélyesebb játékosuk, Andino, lement a pályáról, aztán javítottam, hogy nem, na mégiscsak levitték. Tehát jól láttam én, hogy volt ott egy 10-es tábla, és Tete most úgy látszik, hogy lemegy az alapvonalon túlra, de mi is cserélni fogunk, hogy mi történik pontosan, hamarosan kiderül. A Paks 2-1-re vezet, Grupama Arena.
0: 84. perc, 2-1 a Ferencváros előny a Twente ellen, és összesítésben még kettőt kellene rúgni a holland csapatnak, hogy hosszabbítást legyen, de erre ne is gondoljunk. Egy biztos, hogy előbb a csapatkapitánya jobb oldalról, mint a gól előtt, betekerte ott a labdát balról, illetve jobbról, de ballal, és bizony a jobb kapufa mellett épp hogy csak eltekeredett a labdát, tulajdonképpen megállt bennünk az ütő egy pillanatra, hogy nehogy kiegyenlítsenek ember előnyben játszó hollandok. Támadnak az egyenlítését 2-1-es ferencvárosi vezetésnél, amikor kifejeli ott az egyik ferencvárosi az oldalvonalon kívülre, és jöhetnek a hollandok.
1: Így bizony 84 perc telik el a mérkőzésből, a labda a jobb oldalon Tahánál. Most jön az ívelés bal lábbal középre, azt a lecsorgót össze lehet szedni, Penikovszky meg is teszi, nagyon rutinosan rápecinti a labdát ellenfelére, aztán Penikovszky kipasszolja a labdát a lelátóra, csak azért, hogy megint menjen vele az idő. Nem nagyon van labda, amivel el lehet végezni. A bedobás Zohor érez majd, ő a vendégszektor elől végzi el, és elveszíti a labdát a Ferencváros. Addig variáltak a mieink, amíg...
0: Hát az új szabály
1: miatt, igen. Megmondta az ukrán játékvezető, és közölte, hogy itt a vége, Hussel Véle. Holland bedobás tehát. Jön középre a labda, ott a csúsztatás, de kijön a 16-oson kívülre. Korbu nem tud labdát szerezni, kicsi a rakás. Rámákersz! Kihozta a 16-oson kívülre, ez volt a legtöbb, amit meg tudott tenni. Kereken 5 perc van hátra, amikor jön egy ívre is, mint a rendes játék, időből gól 2-2. Bibusz úszik a levegőben, de nem tudja védeni ezt a próbálkozást. Na most élesedik a helyzet, eddig sem volt hideg a Grupa Arénában, de most már nagyon meleg van. Lukász Vénegorra feszelünk a cserejátékos Bólint 8-10 méterről a kapu bal oldalában. Ferencváros Twente 2-2. Balogh Balázs, Panathinaikos Paks.
2: Sajnos itt is 2-2 az állás, mert hogy a Panathinaikos gárdája egyenlített egy beívelést követően. Az előre húzódó De Frey volt az, aki lefejelte a labdát, és ezúttal sajnos nagyon pontosan tette mindezt, egészen pontosan Rastoder elé fejelte. Lest reklamáltunk meg azt, hogy Szabó János rátámaszkodott De Frey, de a játékvezető hagyta, hogy gól legyen. Rastoder ugyanis berúgta mintegy 7 méterről a paksi kapuba, és maradnak továbbra is a görögök támadásban, de szerencsére most sikerül kipiszkálni ott a labdát Tetek elől, aki már alig bír menni a pályán. Minden esetre most nekünk rossz hír, hogy egyenlőre a Panathinaikos áll továbbjutásra. Sajnos Vas Gábor ott bizony lemaradt Rastoderről, nem ért oda elé. Hát meglátjuk, hogy mi lesz, van még hátra a mérkőzésből. 3 perc vár, mint a rendes játékidőből, Üllői út.
0: Szív az, amiben bízhatunk a 87. percben. Valami ilyesmi kellene, hogy ezt kibekelje a Ferencváros 2-2-nél. Még egy volt nem szabad kapni, mert akkor a hosszabbítás jön, és az nem lenne jó lélektanulak, hiszen 2-0-ra is vezetett az a Ferencváros, amely a 35. perctől, ugye 1-0-ás előnynél azóta sem is emberhátrányban játszik. És most az előrevágott labdát ott összeszedik a holland védők, egészen a német kapusig, aki fel is veheti a labdát, és gurítja már is Nystadhoz, és a hollandok jönnek, Zeruki, az algériai játékos nyilvánvaló most nagyon magabiztosak, meg kellene állítani. Nagyon bezárkózunk oda, beállunk a 16-osunk előterében, és hagyjuk, hogy jöjjenek Taha vezetésével a jobb szélen a Twente játékosai. Kadu szerelése, elsőre nem sikerül, másodikra igen, kezet reklamál Taha, megint rárúgja Kadu. Magyar bedobás innen a jobb oldalról, akkor, amikor a 88. percben járunk. Hát itt most az Üllői úton egy újabb sárgalap, villant, Taha, jaj, megkapja, ki is kellene állítani, mert amióta itt a pályán van, azóta rengeteget reklamált a holland játékos.
1: A 88. percben járunk tehát, Zohori végezheti el a bedobást. Nagyon fontos lenne tudni majd minél hamarabb, hogy mennyi lesz a ráadás. A sárgalapos Kadu helyére Lévi érkezik a pályára. Ez az újabb ferencvárosi csere. Zohori tehát, aki majd a bedobást elvégzi. Szóval, hogy mennyi lesz a ráadás? Ez egy nagyon nagy kérdés. Kanikovszky kivágja a labdát, Korbély Balázs mutatja, hogy marad mindenki a saját tér felén. 2 perc még a rendes játékidőből. Kadu tessékeli arrébb a negyedik játékvezető. Lévi mutatja Zohorénak, hogy hova helyezkedjen, a labdát hozza előre a Twente. 89. perc. Mi a helyzet a Panathinaikos Paks meccsen, Balogh Balázs?
2: Abra is 2-2 az állás, a görögök pedig próbálják húzni az időt, de most nézzük ezt az előrévelést, végre följutod a Tótig, a labda azonban nem tudja visszafejelni Bödének, jöhetnek előre a görögök, Kamara fordul már, figyeljünk ezekre a kontrákra, nehogy kinyíljunk, mert akkor vége lesz mindennek, hát ha még lesz itt egy gól, a 89. perc is eltelt már, amikor Gyurcsics kapja a labdát, Balogh Balázs is a pályán már, Györfi helyére, a második paksi gól szerző helyére érkezett, azonban ez a labda levágódik a görög kapus kezébe, úgyhogy 2-2 Üllői út.
1: Bibusz hozhatja majd játékba a labdát, egy veszélyes fejest úszott meg a Ferencváros együttes egy ívelést követően. Hát tényleg, most megnézem egyébként, hogy mit mutattak a hőmérők, mert eddig már kezdtem azt hinni, hogy kezdett enyhülni a hőmérséklet, de most megint így, hogy melegszik a pite, 27 fok, elvileg 27-28, tehát ez az utolsó pár percre Érzésem őben 30 felé fog menni. 95. perc a mérkőzésen. Ferencváros Twente 2-2 összesítésben 4-3 a Fradiavárra. A labda a holland csapatnál. Van Rooy középre. Jön a lefejelt labda. Zahari. Gomez került a földre. Yusuf. Nem jó neki az előretett labda. Fél perc a rendes játékidőből. Megint csak jönnek előre a vendégek. Mindenki Unnerstál kivételével a mi térfelünkön. 20 másodperc még a rendes játékidőből. Van Rooy Tahához dobja ki a jobb oldalra. Taha beadásra. Zahari fejeli le a labdát. Lévi mellett Taha szedi össze. 10 másodperc a rendes játékidőből. Megvárjuk, hogy menjen a hosszabbítás, aztán megyünk Aténba egy gyors kapcsolásra. Ki kell védekezni. Nincs mese, túl kell élni. 4 perc a ráadás. Ebben a pillanatban indult át a hosszabbítás, mi pedig megyünk Aténba Balogh Balázshoz.
2: Itt is 4 perc a ráadás, és már a hosszabbításban járunk, ez a lövés mellé megy, a görögök próbálkoztak most, 20 méterről azonban elkerülte a kaput. Valamit tenni kell még itt, a 3 perc van még a hosszabbításból, hátra fölívelni a labdát, hát ott levágódik és újabb gólt tud szerezni a Paks, mert így egyenlőre 4-3-as összesítéssel a Pana jut tovább. Nézzük, hogy áll a Ferencváros.
0: Kirúgás, a negyedik perc még messze, a hosszabbításban az első megkezdődött. A kirúgás nem Yusuf csúsztatja, hanem Van Rooy, és így a hollandok vissza, aztán Zahari előre vágja, ott nézted a holland védő, tehát a marokkói játékos nem labda szerzés, rögtön Zakariasen balról fölé! A bal felső fölé! Egy remek ütközés után, hogy labdát szerez, és mintegy 14 méterről ballal, amit kell elvállalja. Ez lett volna a slusszpoén, mert 3-2-nél már ugye minden eldőlt volna. Dekár érte, marad a 2-2, és jönnek ezek a piros-fehér fránya hollandok előre, sok légiósokkal, a rendkívül sok magas, hóri-horgas játékosokkal, és fognak ívelni most a bal oldalról, próbálkoznak majd középre ívelni, gondolom én jobban már meg, nem, laposan, de ott megszerezheti Levi, jól van, kihozhatja Yusuffal, Yusuf Levinek, visszarántják, nincs szabálytalanság, a Twente jöhet.
1: Bizony. A labda a mi térfelünkön, eltelt 2 perc, a jelzett 4 perces hosszabbításból jön egy ívelés, hosszú, túlságosan hosszú. Véghorst egy gólt már fejelt a mai estén, ebbe most nem tudod beleérni. Leteszi a labdát nagyon előzékenyen Dibusznak, Korbu megmutatja, hogy mindenki jöjjön följebb. Dibusz leteszi a labdát, 25 másodperc eltelt ezzel is, hogy ott tartogatja. Dibusz íveli föl, Yusuf próbálja megtartani. Lévi lesz az, aki összeszedi. Lévi kiharcol, nem harcol ki egy szabadrugást, de Yusuf mellzicserben, és szöglet! Ferencvárosi szöglet! A 93. percben, menjünk gyorsan a témba addig is.
2: Itt még egy perc van hátra, szabadrugásra jutott a Paks együttese, Bödével szemben szabálytalankodtak, talán ez lesz az utolsó esély, ez a beívelés, de egyelőre 2-2 a mérkőzés állása. Nézzük, mert még itt készülődnek, sárga lap a padnak, mi van az Üllői úton.
0: Egy perc még a hosszabbításból, és ferencvárosi szöglet jön majd. Méghozzá lehet, hogy kis szöglet Yusuf, és a csere Lébi ott van, a két csere.
1: Igen, Yusuf mindenképpen oda megy, de nem akarja ő ezt elvégezni. Most játékban a... éppen, hogy bepöccintették a labdát, és aztán értékes másodperceket sikerült ezzel is nyerni. Korbu meg kivágja az oldalvonalon túlra. Van még hátra a jelzett hosszabbításból 35 másodperc. Egy utolsó rohamra indul a Twente. Valahogy vissza kell ezt verni. Unnerstál egyelőre marad a kapujában, ő nem jön. Most jön az ívelés. Hosszú! Hosszú! Hosszú! Lesz az estéje azoknak, akik itt maradnak és szórakoznak. Mert hogy ebben a pillanatban még nincs vége, csak mutatja az ukrán, hogy siessen Dibusz. Letelik pillanatokon belül.
0: És biceg az ukrán játékvezető, tehát fújja már le.
1: A 4 perces hosszabbítás. 17 ezeren ugrálnak, tombolnak. Biceg az ukrán játékvezető. És még mindig engedi tovább. Még mindig megy tovább, pedig most már letelt a jelzett 4 perc. Nem bír menni a spori, de a játék még mindig megy tovább. Zahari kikíséri a labdát, kirúgás, fújd le, fújd le, fújd le most már. Még az óráját nézegeti, Libusz még játékba hozhatja a labdát, és reméljük ott lesz a vége, addig gyorsan Balogh Balázs Attil.
2: Itt véget ért a mérkőzés, 2-2 lett a vége, a Pana 4-3-as összesítéssel tovább jutott.
1: A játékba a labdát a 95. percben, vége! De nem a Ferencváros Európai Kupa menetelésének, ugyanis a visszavágott döntetlen játszik a Pradi, és tovább jut az Európa Liga harmadik selejtező körébe. Ferencvárosi örömünnep a Grupa Arénában, FTC Twente 2-2, összesítésben 4-3-mal tovább jutott Borbély Balázs csapata. Óvatos mezőnyjátékkal kezdődött a mérkőzés, egyik csapat sem akart ajtóstól rontani a házba. Az előnyben lévő Ferencvárosnál ez teljes mértékben érthető volt. A hollandok meg úgy féltett Josephtől, aki az első meccsen duplázott, mint a tűztől. Na nem ő, hanem Ton Rámáker szerzett vezetést a 22. percben. Egy Joseph által lekészített labda után Zakariasszen került a földre a 16-oson belül. A megítélt 11-es, tehát Rámákersz értékesítette. Nem sokkal később a 35. percben videózás után Philipp Rommels, a Ferencváros belga szűrője kapott piros lapot. Ember hátrányba került át az összesítésben. Ekkor két gólos előnyben lévő Fradi. És hát nem véletlenül említettem, hogy mint a tűztől, úgy féltek Josephtől, aki kapott a második félidő elején, egészen pontosan a meccs 50. percében egy zseniális labdát, és három védő között kikaparta magának a gesztenyét, jobban, 16-ról a jobb alsó belőtt, 2-0-ra módosítva az eredményt. Ezt követően óriási erőket mozgósította Twente a szépítés érdekében, ami a 82. percben a sokadik szöglet után össze is jött Weghorst révén, majd 4 perccel később a csere Béregóra Fesszenink is betalált fejjel, csak hogy izgalmassá tegye az utolsó pillanatokat. A 2-2-es eredmény viszont nem változott a visszavágón. Ez azt jelenti, hogy összesítésben 4-3-mal tehát tovább jut a Ferencváros együttese, és a lengyel Gurgyik Zabrze ellen játszhat majd az Európa Liga harmadik selejtező körében. Farkas Bálint hangmérnök kollégám, illetve Virágyi Zsolt kommentátortársam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Az öröm hangjaival adjuk vissza a szót a stúdiónak. Ferencváros Twente 2-2 összesítésben 4-3 tovább jutott át a magyar csapat. Köszönjük a figyelmet. Stúdió.
2: Továbbra is igaz az, hogy három magyar igazság sajnos nem jött be a ráadás, mert a Paksnak nem sikerült a hosszabbítást kiharcolni. 4-3-as összesítéssel kiesett a Paks együttese, bár kétszer is vezetett Athénban. Az első mérkőzést a görög gárda nyerte Pakson 2-1-re, így nem túl nagy reményekkel utazott Bognár György együttese, de a fiatalokkal, a sokat futó apró tervetű játékosokkal alaposan meglepte a görögöket a paksi gárda. Ennek eredményeként több lehetőség is adódott, főleg szögletek után, de a görögök kapusa Penya védeni tudott. Nem úgy a 35. percben, amikor Horváth Kevinről pattan tovább a labda Pető Milán elé, aki pompás gólt lőtt, mint egy 13 méterről kipilőtte a jobb felső sarkot. Sokáig tartott ez az előny a 44. percig, de akkor egy védekezési hibát követően oda került a labda Jagusics elé, lepattant Szabó Jánosra egy rossz lövést követően, ő pedig hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokban, így 1-1-jel vonultak szünetre a csapatok. Aztán a második félidőben megint gólt szerzett a Paks együttese az 57. percben, amikor átkerült a labda jobbról a bal oldalra, Zeke visszafelé tette, Pető lemaradt ugyan róla, de érkezett a hosszú oldalon Györfi, aki 5 méterről megszerezte a Paks újabb vezető gólját, 2-1-re vezetett ekkor Bognár György együttese. Egészen a 85. percig, amikor már-már kezdtünk abban hinni, hogy jön majd a hosszabbítás, ekkor azon az előrehúzódó Defray lefejelte a labdát Rastoder elé, aki pedig 5 méterről jól robbant be, és a kapu jobb oldalába lőtte a Panathinaikos egyenlítő gólját. Így tehát bravúrosan játszott ugyan a Paks, de 4-3-as összesítéssel kiesett a Panathinaikosszal szemben. Sokat elmond a mérkőzésről, hogy a görögök edzője hosszasan gratulált a találkozót követően Bognár György vezetőedzőnek. A paksiak tehát majd a bajnokságban folytatják. De itt van velünk Vukovics László, akit arra kérek, hogy tulajdonképpen foglalja össze a mai összes mérkőzést, hogy hogyan is alakult kupacsapatainknak ez a nap.
3: 4 csapatunk volt érdekelt a kupákban, 3 a konferencialigában, a Ferencváros pedig az Európa Ligában, és 4-ből 3 tovább jutott. A Debrecen a Pjunik Jerevánnal 0-0-ás mérkőzést játszott, arra lehetett számítani, hogy kevés gól, vagy egyáltalán nem esik gól a találkozón. A Debrecen jól menedzselte a mérkőzést, a végén volt a Pjuniknak egy pár lehetősége, de a két meccs alapján teljesen megérdemelten jutott tovább a Debrecen 1-0-ás összesítéssel. A dán Köbenhávnal játszik a következő fordulóban. A Győr a luxemburgi Bissent fogadta a kinti 6-2-es mérkőzés után, 1-0-ra vezetett itthon a Bissen, több helyen változtatott Huere, a mexikói mester a győrieknél, de a Bissen megszerezte a vezetést, volt egy kiállítás az első félidőben, a győriek egyenlítettek, nyerhettek volna, de 1-1 lett, a továbbjutás nem forgott veszélybe, a győriek a Rigával fognak játszani, ez egy lett csapat. A Paks, ugye most Balogh Balázs kollégám közvetítette, hogy Athénban óriási bravúrt vitt végre a Paks. Kétszer is tudott vezetni Athénban, 1-0-ra és 2-1-re, a végeredmény 2-2 lett, nagyon dicséretes helytállás, hát több mint 100 milliós költségvetése van a Panathinaikosznak, tehát egy nagyon komoly csapatról beszélünk. A Paks összesítésben 4-3-as összesítéssel esett ki ebből a párharcból, de le a kalappal előttük, fantasztikus, hogy fölvállalták a játékot a kinti athéni mérkőzésen is, és a Ferencváros pedig az Európa Ligában fogadta a Twente csapatát. Az első negyed órában a Fradi nagyon jól kezdett, a Twente érthetetlen módon hátrányban volt, és mégis nagyon defenzíven játszott. Ezt a Fradi ki is használta, egyből egy 11-est összehoztak Lenny Joseph vezérletével, és Zakariasen buktatták, a 11-est Rámakers vártott a gólra. Majd amikor volt, itt is ivószünetet rendelt el a játékvezető, utána egy kicsit magához tért a Twente. Rommens egy teljesen indiferens helyen szabálytalanságot követett el a térfél közepén oldalt, egyből piros lapot kapott, ez a 36. percben volt, akkor próbált a Twente váltani, de a szünet előtt nem tudott, és a második fél időben Lenny Joseph egyéni alakításával végigvitte a labdát a saját térfeléről, egyedül volt 3 védővel szembe, de így is megcsinálta, hogy betolta magának, és a blokkoló védő láb alatt a rövid alsósarokba vágta a Ferencváros második gólját, 2-0. Itt nagyon úgy nézett ki, hogy eldőlt a továbbjutás, de Lenny Joseph elfáradt, őt le kellett cserélni, bejött Yusuf, ő is egy nagyon gyors játékos, de Lenny Joseph fantasztikusan játszott a kinti mérkőzésen is ezen is, és itt a Fradi egy kicsit el is fáradt ugye az ember hátrányba, egy védőt hozott be Zohoré személyében Borbé Balázs, és egyre másra jöttek a beadások a hollandok részéről, és egy fejes góllal előbb Wenkhorst, majd egy újabb fejes góllal 2-2 regalizálta a meccset a 87. percben a holland csapat. Ekkor a levegőben lógott az, hogy akár még hosszabbítás is lehet egy olyan meccsen, ami már többször megnyert a Ferencváros. Jöttek a beadások, hál' Istennek hárította a Fradi, 4 perc hosszabbítás, akkor 2 rossz beadást is eszközölt a holland csapat, ami nagyon jól jött a Ferencvárosnak. A végén ki tudott harcolni még egy szögletet a Fradi, amivel ott tartotta a labdát a holland kapu előtt, majd nagy nehézségek árán, de végül is 2-2-vel zárult a meccs. Így összesítésben 4-3-mal a Ferencváros továbbjutott. A következő fordulóban a lengyel Gornik Zsabzse lesz a Ferencváros vendége, valószínűleg jövő szerdán a Grupa Arénában.
4: Vukovics Lászlónak köszönjük szépen. A nagy bravúr tehát elmaradt, a Paks ugyan X-el, de nem tudott továbbjutni. Egy kisebb bravúr bekövetkezett, mert megőrizte egy gólos erőnyét a Debrecen. A Ferencváros az idegenbeli győzelem után hazai pályán 10 emberrel játszva is kivívta a továbbjutást. Hát a Győr meg igaz, hogy hazai pályán nem teljesített olyan jól, de a múlt héten megalapozta a 6-2-es győzelmével, hogy tovább tudott jutni. Vukovics Lászlónak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk a stúdióban. Reméljük, hogy sok jó hírünk lesz még itt az őszi zomban, majd a kupa csapatainkkal kapcsolatban.
3: Én is köszönöm.
4: Ezzel itt a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúz Balázs volt, a hangmérnök Egréder István, búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs, majd adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Nem sokára kezdődik a Sportvilág Regős Lászlóval.
5: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Sportvilág.
1: 4-ből 3 kupacsapatunk is tovább jutott. A férfi kardválogatott a 4., míg a női törcsapat az 5. helyen végzett a VB-n. A hangmérnök Egréder István nevében is köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál.
0: Sportvilág.
1: Labdarúgással kezdünk. Az Európa Liga 2. fordulójának visszavágóján a Ferencvárosnak 2-1-es előnyét kellett megőriznie a holland Twente ellen hazai pályán. A mérkőzésről Német Kornél tudósít.
2: A visszavágó döntetlen játszik a Pradi, és tovább jut az Európa Liga 3. selejtező körébe. Ferencvárosi örömünnep a Grupa Arénában, FTC Twente 2-2, összesítésben 4-3-mal tovább jutott Borbély Balázs csapata. Óvatos mezőnyjátékkal kezdődött a mérkőzés, egyik csapat sem akart ajtóst rontani a házba. Az előnyben lévő Ferencvárosnál ez teljes mértékben érthető volt. A hollandok meg úgy féltett Josephtől, aki az első meccsen duplázott, mint a tűztől. Na nem ő, hanem Tóth Rámákel szerzett vezetést a 22. percben. Egy Joseph által lekészített labda után Zakariasen került a földre a 16-oson belül. A megítélt 11-es, tehát Rámákel értékesítette. Nem sokkal később a 35. percben videózás után Philipp Rommens, a Ferencváros belga szűrője kapott piros lapot. Ember hátrányba került át az összesítésben, ekkor 2 gólos előnyben lévő Fradi, és hát nem véletlenül említettem, hogy mint a tűztől, úgy féltek Josephtől, aki kapott a 2. félidő elején, egészen pontosan a meccs 50. percében egy zseniális labdát, és 3 védő között kikaparta magának a gesztenyét, jobban 16-ról a jobb alsóba lőtt, 2-0-ra módosítva az eredményt. Ezt követően óriási erőket mozgósította Twente a szépítés érdekében, ami a 82. percben a sokadik szöglet után össze is jött Weghorst révén. Majd 4 perccel később a csere Véregorov Hesselink is betalált fejjel, csak hogy izgalmassá tegye az utolsó pillanatokat. A 2-2-es eredmény viszont nem változott a visszavágón. Ez azt jelenti, hogy összesítésben 4-3-mal tehát tovább jut a Ferencváros együttese, és a lengyel Gurgyik Zabrze ellen játszhat majd az Európa Liga 3. selejtező körében.
1: Kupacsapataink közül a legkönnyebb helyzetből az Eto FC várta a mai visszavágót. A győrieknek hazai pályán 4 gólos előnyt kellett megtartaniuk a luxemburgi Atert Bissen ellen. A találkozóról Cseszregi Balázs tudósít.
3: Eto FC Bissen 1-1. A 28. percben Ferber révén a semmiből megszerezte a vezetést a vendégegyüttes a Bissen, de az az igazság, hogy ehhez kellett jó pár győri hiba. Décsi visszafelé passzolt labdája, pontatlan volt, ebből elugrott Abia a bal oldalon, és ráadásul a kapujából kiinduló Megyeri is elcsúszott. Bíró nem ért vissza, a középső védők pedig lemaradtak Ferberről, aki az üres kapuba lőtt. 1-0. A 31. percben Zegdár rúgta meg G-t. Villant a piros lap, ember előnybe került az Eto, de az a szünetig nem igazán látszott. 1-0-ra vezetett a szünetben a luxemburgi együttes. Majd a 46. percen, tehát gyakorlatilag az újrakezdés után Djukanovic került helyzetbe, de a rövid saroknál leadott lövését Gurari Tebás védte. Az 50. percben pedig 11-eshez jutott az Eto, de ezt Djukanovic kihagyta, szétlőtte gyakorlatilag a kapufát. Mégis a 11-es hozott szerencsét a győrieknek, ugyanis egy bíros helyen összjáték végén Sejem Bálintot felrúgták a 16-oson belül, és Kripics az, aki a 11-est ezúttal nem hibázta el. 1-1, ment előre az Eto, de igazából nem volt a játékában sem kreativitás, sem ötlet, sem különösebb hely.

0: Nagyon sok helyzetet kihasználtunk, és góllal fejeztünk be, úgyhogy hát van még meló a csapatban, az biztos.
1: Mivel leginkább, és hát a kapott gól az mennyire dühítő, mi volt a hiba?
0: Dühítő, minden gól dühítő. Azt gondolom, hogy az is egy olyan szituáció volt, ami teljesen elkerülhető lett volna. Felesleges labdavesztések voltak. Aztán nyilván a kapus nézett ki rosszul, de hát ez benne van a játékban. Azt gondolom, hogy főleg az első fél időben megbeszéltünk valamit, ami igazából nem jött vissza abszolút a pályán, amit elterveztünk, úgyhogy tényleg sok dolgunk van még.
1: A kapuból te hogy láttad, hogy ember előnyben miért csupán egy gólt tudott szerezni a Győr?
0: Igen, ezzel már meggyűlt a bajunk a hétvégén is a Vasas ellen, ugye, ott is nagyon sokat voltunk ember előnyben, ott se tudtuk igazán ezt előnyünkre váltani, talán még azt is lehet mondani a hétvégén mindenképpen, meg talán most is egy kicsit jobban megzavarodtunk, amikor ember előnyben voltunk, sokkal jobban néztünk ki, amikor létszámazonosan voltunk a pályán. Talán az, nem tudom, még egyelőre keresünk az okokat, vissza fogjuk nézni, át fogjuk beszélni, ki fogjuk elemezni, és menni kell tovább. Hétvégén újra bajnoki van, ugye erőltetett menetben vagyunk, úgyhogy talán ez is egy kicsit így nehezebb, hogy ugye úgy építkezünk egy új edzővel, hogy azért tényleg nem sok időnk van, igazából meccsből megyünk, regenerálunk, játszunk, úgyhogy így jó formán csak a meccseken tudunk úgymond automatizmusokat kiépíteni.
1: Viszont van tovább, hiszen a négyszeres lett bajnok Riga lesz a következő ellenfél. Hát mivel kell javulni, bár ezt már azért eseteltet, hogy sikerrel vegyétek azt az akadályt is?
0: Sok mindenbe, szinte mindenbe kell javulni, meg mindenbe is lehet javulni. Vannak olyan elemei a játéknak, amiben úgy gondolom, hogy már most javultunk, de folyamatosan előre kell nézni, dolgozni, és tényleg ezeket a apró hibákat, meg nagyobb hibákat is javítani kell minél hamarabb.
2: Megyeri Balázs után következzen az Eto FC jobb hátvédje Bíró Barnabás, akit szintén Cingerkocka Henrietta kérdezett.
1: Bár ma nem nyert a Győr, de a továbbjutás megvan a Bissen ellen, gratulálok. Mi volt az oka szerinted az ellentétes félidőnek?
3: Köszönjük szépen a gratulációt. Hát azt kijelentem, hogy nem ilyen továbbjutásra számítottunk, hiszen emberelőnybe kerültünk az első félidőben, és úgy érzem, hogy ezt nagyon nem tudtuk kihasználni ezen a mérkőzésen. Nem tudom, hogy mi volt ma a csapattal, mindenkinek a teljesítményében. Tényleg nem ezt vártuk, hogy így játszunk, de semmi gond, szerencsére tovább jutottunk. Holnap ugyanúgy felkelünk, megyünk tovább és csináljuk tovább az egészet.
1: Ennek ellenére azért kaptatok kritikát a szurkolóktól, jogosan?
3: Úgy érzem, hogy jogosan igen, hiszen tényleg ma nem azt az arcunkat mutattuk, amit esetleg a tavalyi szezonban. Kicsit másképp indult a szezon, ahogy mi ezt terveztük. De tényleg azon vagyunk minden egyes edzésen és minden egyes nap, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk, és tényleg megyünk tovább a következő fordulóra, hétvégén pedig a bajnokira.
1: Most a mérkőzés után is nagy a hőség, ez valamelyest befolyásolta a játékot itt vagy ott?
3: Igen, hát talán amikor kijöttünk, 34 fokot mutatott a hőmérő, tehát annyira nem kellemes én időben játszani, de úgy gondolom, hogy ez nem lett kifogás, hiszen meleg van, nekik is meleg volt, nekünk is meleg volt. Tényleg ez a mai nem úgy jött össze, hogy szerettük volna.
1: Ma is kaptatok gólt, a védelemben még mi nem állt össze, mint kell javítani?
3: Hát talán ez a kicsit egységesség, pedig azt sem mondhatnám, hogy nem vagyunk összeszokva, hiszen oké, az Umatum idén csatlakozott a csapathoz, de úgy gondolom, hogy jól beilleszkedett. Nem tudom, hogy mind kell még javítani, biztos vagy benne, hogy megnézzük ezt a meccset a holnapi nap videón, és tanulni fogunk a hibákból.
2: Szintén a Konferencia Ligában a Debrecen 1-0-ás hazai győzelme után utazott az örmény Pjunik Jereván otthonába. A mérkőzésről Olasz Gergő tudósít.
4: 0-0-ás döntetlennel harcolja ki a Debrecen a Konferencia Liga harmadik selejtező körébe jutását. Pünik Jereván Debrecen 0-0. Nem kezdte jól a találkozót a Loki, ugyanis a Pünik Jereván az első 10 percben azért nekiesett a magyar csapatnak, de ez lehetőségekben nem mutatkozott meg, csupán mezőnyfölényben. Aztán az első félidő közepére stabilizálódott a Debrecen teljesítménye, dekkor voltak kisebb-nagyobb lehetőségei is, de összességében zicsert nem tudott kidolgozni a Debrecen. Csupán a 44. percben, amikor egy baloldalról érkezett

0: érkező Guerreiro centerezés Bocskovics lábát találta meg, ő viszont épp hogy a bal alsó mellé csúsztatta, 2 centire mehetett el a kapufától a labda. A félidei állás is 0-0 volt, és a találkozó egészén sem született gól, bár az utolsó percekben, a 93. percben a jelzett 5 perces hosszabbításban már Dzsuzsák Balázs elé pattant, egy jobb oldalról középre ívelt labda Kocsistól. Dzsuzsák merre vette kapásból, elelőtte a labdát, a felső lécen csattant, majd a kipattanó Szécsi fejére érkezett, azonban Szécsi lövése sem volt pontos a végén, vagyis fejese nem volt pontos a végén, a kapus a gólvonalról tudta hárítani azt a próbálkozást is. Ennek viszont nem volt jelentősége, hiszen a Loki az első mérkőzésen szerzett 1-0-ás győzelmének köszönhetően összesítésben 1-0-ra legyőzte így a Pjunik Jereván csapatát, és tovább jutott a Konferencia Liga selejtező sorozatának 3. körébe, ahol az ellenfele majd a dán Köbenhavn csapata lesz. A jövő héten csütörtökön, valamint 2 hét múlva csütörtökön rendezik azt a 2 találkozót valószínűséggel, de természetesen a hivatalos időpontok egyelőre még nem fixáltak. Összességében tehát tovább jutott a Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében, Pjunik Jereván Debrecen a Konferencia Liga 2. selejtező fordulójában 0-0, összesítésben a 2 mérkőzés alapján 1-0-ra nyert a Debrecen.
1: A mérkőzést követően Cibla Flórián telefonon értékelt.
2: Elsősorban gratulálni szeretnék a továbbításhoz. Azért, mit te mondjak, nem volt egy könnyű mérkőzésetek. Hogyan értékeled a csapat mai teljesítményét?
3: Én azt gondolom, hogy a mai mérkőzésen nagyot küzdöttünk. Meg volt a lehetőség a másik gól megszerzésére, de ugyanúgy meg volt az ellenfélnek is az esélye, hogy megszerezze az egyenítő gólt, de jól láttuk a sarat, és sikerült tovább jutunk.
2: Mit gondolsz, mennyit jelentett momentálisan, hogy az első mérkőzésre megszerzett előnnyel érkezett a Körményországba?
3: Azt gondolom, hogy jó érzés volt, hiszen előnyben várhattuk a visszavágót, és úgy jöttünk Jerevánba, hogy tovább szeretnénk mindenféleképpen jutni.
2: És hát ez össze is jött, viszont 0-0 lett a végeredmény, így a végsőgig koncentrálnotok kellett, hogy megőrizzétek az előnyt. A hajrában mennyire kellett fejben is higgadtnak maradnotok?
3: Azt gondolom, nagyon higgadtak maradtunk fejben is a hajrában, és ennek köszönhető is javában, hogy tovább jutottunk.
2: Mit gondolsz, mit üzen ez a továbbítás a csapat erejéről ilyen korai szakaszában a szezonnak?
3: Azt gondolom, hogy még van hova fejlődnünk, meg még játékban is, de azt gondolom, hogy sikerülni fog a kövessük a mester utasítását, de még az elején járunk.
2: Pontosan mire gondoltál? Mi az, amiben szerinted fejlődnie kell a csapatnak akár a következő mérkőzésén?
3: Azt gondolom, hogy nyugodtabbnak kell lenni labdába, és a döntéshozatalokba jobbakat választani, nem elkapkodni.
2: És hát ezután pedig irány Dánia, ugyanis a következő körben a Köbenhavn várátok. Ez sem ígérkezik egy könnyű párharcnak, a dán együttes legutóbb Bajnokok Ligája főtábláig menetelt. Mit gondolsz erről a párharcról?
3: Jó ellenfél lesz, de mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tovább jussunk akár.
1: A Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a Panathinaikosztól, nehéz helyzetben várta tehát az aténi visszavágót a tolnai együttes. Erről a mérkőzésről Balogh Balázs tudósítását hallják.
4: Továbbra is igaz az, hogy 3 a magyar igazság, sajnos nem jött be a ráadás, mert a Paksnak nem sikerült a hosszabbítást kiharcolni. 4-3-as összesítéssel kiesett a Paks együttese, bár 2-szer is vezetett Athénban. Az első mérkőzést a Görög Gárda nyerte Pakson 2-1-re, így nem túl nagy reményekkel utazott Bognár György együttese, de a fiatalokkal, a sokat futó apró termetű játékosokkal alaposan meglepte a görögöket a paksi gárda. Ennek eredményeként több lehetőség is adódott, főleg szögletek után, de a görögök kapusa Penya védeni tudott. Nem úgy a 35. percben, amikor Horváth Kevinről pattan tovább a labda Pető Milán elé, aki pompás gólt lőtt, mint egy 13 méterről kipilőtte a jobb felső sarkot. Sokáig tartott ez az előny a 44. percig, de akkor egy védekezési hibát követően oda került a labda Jagusics elé, lepattant Szabó Jánosra egy rossz lövést követően, ő pedig Hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokban, így egy-eggyel vonultak szünetre a csapatok. Aztán a második félidőben megint gólt szerzett a Paks együttes az 57. percben, amikor átkerült a labda jobbról a bal oldalra, Zeke visszafelé tette, Pető lemaradt ugyan róla, de érkezett a hosszú oldalon Györfi, aki 5 méterről megszerezte a Paks újabb vezető gólját, 2-1-re vezetett ekkor Bognár György együttese. Egészen a 85. percig, amikor már-már kezdtünk abban hinni, hogy jön majd a hosszabbítás, ekkor azonban az előrehúzódó Defray lefejelte a labdát Rastoder elé, aki pedig 5 méterről jól robbant be, és a kapu jobb oldalába lőtte a Panathinaikosz egyenlítő gólját. Így tehát bravúrosan játszott ugyan a Paks, de 4-3-as összesítéssel kiesett a Panathinaikosszal szemben. Sokat elmond a mérkőzésről, hogy a görögök edzője hosszasan gratulálta találkozót követően Bognár György vezetőedzőnek. A paksiak tehát majd a bajnokságban folytatják.
5: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Felkészülési mérkőzésen megszerezte első gólját Tóth Alexa Bormus csapatában. A magyar válogatott labdarúgó a német Augsburg ellen volt eredményes. A Bormus 5-2-re nyert az Ausztriában játszott meccsen. Az Európai Labdarúgó Szövetség tagországai megállapodtak abban, hogy bojkottálják a Nemzetközi Szövetség rendezvényeit, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesítené az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét. Vonatkozik ez a világbajnokságra is. A csütörtöki sürgős online ülésen az UEFA mind az 55 tagországa részt vett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség pedig vizsgálatot indított az argentin játékosok ellen a július 19-i spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő utáni incidens miatt. A FIFA bejelentette, bántalmazással vádolják a dél-amerikai csapat két játékosát, Leandro Paredes-t és Nahuel Molinát, valamint Roberto Ayala másodedzőt. Mindezek mellett a FIFA szabályszegéssel vádolta meg az argentin szövetséget is a VB alatti politikai tartalmú megnyilvánulásokért. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta 4-es 3 győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női törcsapat pedig az 5. helyen zárta a VB-t, Pásztor Flóra, Kondrick Kata, Papp Jászmin, Lubkovics Dóra összeállításban. Engedélyezte az orosz nemzeti szimbólumok használatát az Európai Torna Szövetség. A nemzetközi porondra 4 év után visszatérő orosz tornászok így saját orosz zászló alatt orosz címerrel a szívükön versenyezhetnek a kontinens viadalokon, és tiszteletükre az ország himnuszát is lejátszhatják. Magabiztosan 38 góllal legyőzte az U18-as magyar leány kézilabda válogatott Kanadát a korosztályos világbajnokság második játéknapján. 53-15-ös győzelmével a magyar csapat bejutott a Romániában rendezett VB középdöntőjébe. Kedves hallgatóink, adásunkból megtudhatták, hogy 4-ből 3 kupacsapatunk is továbbjutott, az Európa Ligában a Ferencváros, a Konferencia Ligában pedig az Eto FC, valamint a Debrecen is ott lesz a 3. selejtezőkörben, míg a Paks bár óriásit küzdött Athénban, végül búcsúzott a Konferencia Ligától a Panathinaikosz ellen. Köszönöm figyelmüket, a hangmérnök Egréder István nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál. Viszont hallásra!
5: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
7: Ezt látnod kell most, mi

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flashek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja. Tehát, hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
2: Köszöntelek téged is, Tibi, és a Sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy a jelnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportos és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
1: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról, de kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a budapesti Honvédba atletizálni.
2: Ez így van, de azért én édesanyámat se hagynám ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyu EB bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és én kis túlzással a Tüzér utcai távolugró gödörbe születtem, mert ugye anyu ott tartott edzést, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye ő elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyerek nevelésében, és 16-7 éves voltam akkor, úgy látta jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stupics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
1: Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futott a 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
2: Így van, akkor, amikor ez megtört, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anyaapja atléta volt. Igen, csak hogy jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, azt értem, de van, csütörtök van, és arról volt szó, csak hétfőn pénteken kell jönni. Ja, eddig, mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
1: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
2: El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a honvédnál, és az akkori szakosztályvezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, aztán akkor ilyen nagyképűen ezt jelentettem, persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanárúrhoz. Szóval, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizzel a TF-rum én ezzel a múlta. És aztán összerakták. Ott nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult, be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési, most mondom, hogy kényszer volt, de ugye ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság. És végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS-es sportolója.
3: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
2: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
3: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
2: Igen.
3: Elhajtottad.
2: Igen. Ami nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna a helyzetbe, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
3: 2004-ben még szinted volt az aténi olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
2: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztő Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
3: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
2: Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az aténi olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a Soproniak ott jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor, de és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem. De azt a leszúrást azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ebben a névvel, ezzel a névvel ez nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott az elején is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És ezen 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, Pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés az akkori ám sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
3: Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, Elbert Gábornak.
2: Így van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikokkal együtt is versenyeztem én még annak idején is. És aztán eljutottunk oda, hogy a Pekingi olimpia előtt nem furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
3: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
2: de
3: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
2: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a Peking londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, a kis langyos vízbe tapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk, van akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valakor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért egyébkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, hogy nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor megkapta a Magyar Atlétika Szövetség, nem, egy lehetőséget sportág fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán háttered biztosítanak, segítenek, talán a név, a Gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldött gyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
3: Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornba Kildikó volt a szövetségi kapitány, és amikor lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
2: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek. Tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és egy idő, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki, meg nem. Én biztos voltam benne, hogy egy, azaz egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatba is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akikkel én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Ez nem, én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ők képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. Gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Tehát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
3: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirjev Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirjev Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy velük, hogy találtatok egymásra?
2: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt, volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben meg is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen külön áll a történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, vagy semmi, és a utolsó telefon, az volt, hogy Marci öcsémmel néztünk, hogy ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Ez nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. És mondom, ugye jött ez az elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni is ide. Én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik le tudnak ülni az edzőkkel. Nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért. És így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
3: És milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az Atlétikai Szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni.
2: Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan, amilyen, de mégiscsak van, edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
4: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség lemondott elnöke. Mindjárt beszélünk arról is, hogy miért mondtál le, de az előző fél órában áttekintettük az elnökséged első időszakának jelentősebb állomásait, de nem hagyhatjuk ki a 2023-as atlétikai világbajnokságot, amelyre épült egy csodálatos stadion. Na ez hogy volt?
2: Szándékosan nem mondtam, amikor kérdezted, hogy milyen eredményeket, mire vagyok büszke, de azért erre is büszke vagyok. Nyilván idehozni a világ egyik legnézettebb sporteseményét, azért azt gondolom, hogy nem kis dolog. Viszont őszinte leszek, azért nem beszélek róla szívesen már, mert egyrészt 3 éve volt lassan, másrészt meg ezt az eseményt is, illetve az ehhez kapcsolódó beruházást is, én azt gondolom, hogy olyan méltatlan párbeszéd övezi, amiben nem kívánok részt venni. Tehát,
4: ez a stadionépítés miatt kezdődött, vagy maga a világbajnokság miatt kezdődött ez a fajta?
2: Nem a világbajnokság miatt, mert amikor ugye 2018-ban ezt megkaptuk, meg amikor előtte pályáztunk, akkor azért nem gondolom, hogy a magát az eseményt azt támadták volna. Nyilván, ami a létesítményfejlesztés körül kialakult, és összítesztek, mint szövetségben nem voltunk benne, mi annyiban voltunk benne, hogy amikor a tervezőket ki kellett választani, akkor én emlékszem, hogy nem akármilyen építés zsenikkel ültem egy asztalnál, és hallgattam őket az első összesen, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, de amikor szót kaptam, akkor, mert aztán pont Skardelli úr mondta, hogy azért hallgassuk már meg a szövetség képviselőjét is. Én mondtam, hogy nagyon szépek ezek az építmények, de nem ártana egy atlétikai stadiont építeni. És akkor ott úgy néztek rám, mondta, hogy ezek nagyon szép építmények, ez egy is atlétikai stadion. És És akkor onnan elindult egy konstruktív párbeszéd, és ott akkor tényleg komoly órákon, napokon, heteken, hónapokon át tartó egyeztetések, amiből aztán lett az, ami megépült abban a rozsdaövezetben, ami az egyik szégyen foltja volt Magyarország fővárosának.
3: És mit gondolsz az elmúlt 3 év létesítmény kihasználásáról a stadionnal kapcsolatban?
2: Tragikus. Tehát ebbe abszolút egyet tudok érteni. Tehát ebben az létesítményben azt gondolom, hogy sokkal több egyéb más eseményt is meg lehetne szervezni.
3: Ti kezdeményeztetek egyébként ilyen típusú sportrendezvények?
2: Hát mi kezdeményeztük azt is, hogy próbáljuk meg a Magyar Atlétika szolgálatába állítani ezt a stadiont, hanem ugye nyilván a melegítő részt, tehát ami a Csepeli oldalon van. Nem nagyon sikerült előre.
3: De miért bukott el?
2: Tibi.
3: Sejtelmet sincs.
2: Hagyjuk.
3: Jó.
2: Én nem az a típus ember vagyok, aki visszafele köpköd, bocsánat, hogy fejezem ki magam. Abban bízom, hogy az előttünk álló időszakban ez meg fog tudni változni.
3: Egyébként hogy lehetne ezt méltó módon használni?
2: Ugye az országos bajnokság most már másodszor ott volt, hogy a memoriál ott van, a futókör, ugye az valamennyire azért azt gondolom, hogy szabad bejárású, tehát azt tudják használni, de mondom, van egy csepeli rész, ami abszolút kihasználatlan, tehát amit azért építettünk, nem tudom, néhány dobópályával, emelkedővel, erősítővel, egy plusz atlétika pályával, és még az ördög öreg anyjával mindennek kiegészítve, hogy azt a magyar atlétek, de nem csak a magyar atlétek, hanem a magyar sport is használni tudja. Nekem nincs tudomásom arról, hogy ez a dolog, ez működne. És most mondom, tényleg nem akarok ebbe sokkal jobban belemenni, mert nyilván a következő vezetésnek ez egy fő dolga lesz, hogy ami nekem nem sikerült, vagy nekünk nem sikerült, az ott sikerüljön. És sok sikert is kívánok hozzá, hogy ez összejöjjön, mert mondom, olyan létesítményrendszer, és olyan létesítmény, és olyan eszközrendszerrel van főszerelve, amit vétek nem nap mint nap használni.
3: Térjünk rá a lemondásodra, mert először bejelentetted, hogy szeptember 1-én távozol az Atlétikai Szövetség éléről, és aztán elkövetkezett július 14-e, a Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, ahol Duplantis majdnem ugrott egy újabb világrekordot, és másnap ezt a szeptember 1-ére tervezett lemondásodat előrehoztad aznapra, tehát július 15-ére. Ekkora csalódás volt, hogy Duplantis nem tudta megugrani a 632-t?
2: Nem volt csalódás, bár örültem volna, azért az mégiscsak jobban nézett volna ki. Nem, valóban az volt az eredeti szándék, hogy a szeptember 1-jel ugye a szezont azt semmi ne zavarja meg, és végig tudjuk vinni. De az azt megelőző hetek eseményei egyszerűen oda juttattak, hogy ez már nem volt tartható, és nem akartam én tovább asszisztálni ahhoz a folyamathoz, ami zajlott. Szóval nekem például az borzasztó volt látni, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy azok az emberek, akik ezt a versenyt is nagy erővel támadták, azok a VIP részlegben úgy csináltak, mintha az égvilágon semmi nem történt volna, és legtermészetesebben ott ülnek. Mikor szerintem szégyen teljes volt ez az ő részükről. Én azért döntöttem így, mert ugye időközben tehát nem volt elég az, hogy én szeptember 1-jel távozom, ez észrevehető volt, és ők addig-addig mentek, amíg 70... Bocsánat, hogy azt mondom, de olyan egyesületet rántottak össze, akik gyakorlatilag nem létező egyesületek, de mégiscsak tagszervezetei a Magyar Atlétikai Szövetség, legalábbis a 80%-a, azok aláírták, hogy legyen rendkívüli küldöttgyűlés. Az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok visszahívásával. És én láttam azt, hogy tehát én ebbe a helyzetbe biztos, hogy nem akartam kerülni, főleg azután, hogy egyszer már lemondtam. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a, nem tudom én, a felakasztott embert, azt arra még rá is lőnek kettőt, hogy akkor biztos, hogy meghaljon. És azt gondoltam, hogy a memoriál az egy, főleg ez a memoriál, ami volt, ami minden idők legsikeresebb, mert ez egy jó égszó lehet.
4: Említetted, hogy olyan egyesületek is megjelentek, akik nagyjából nem is léteznek. Egyébként Magyarországon hány olyan egyesület működik, amelynek van atlétikai szakosztálya, vagy olyan klub, amely csak atlétikával foglalkozik?
2: Van egy sporttörvényünk, aminek vannak rossz paragrafusai. Az egyik ilyen paragrafus az, hogyha valaki kitalálja, hogy ő létrehoz egy bármilyen egyesületet, és ez jogilag rendben van, és beadja a tagfelvételi kérelmét bármelyik szakági szövetséghez, akkor azt föl kell venni. Most ebből kifolyólag ez a 170-180 tagszervezet az, ami a Magyar Atlétikai Szövetség tagköre. Ebből, hogyha én nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, akkor szerintem ilyen 75-80 az, ami működik, megfelelő szinten. Van egy másik rész, ami van, csak azért, hogy legyen, és van mindig, minden évben kiderül 20-25 olyan egyesület, ami csak úgy létezik. Egyébként ezeket általában meg is szüntetjük a tagszervezeti tagságukat, mert vagy nem fizetnek tagdíjat, stb. És egyszerűen nem maradtak olyan egyesületek, akik, most nem tudom, hogy zalaegerszegi aszfalt szaggatók. Most ez az, ami egy megmaradt, láttam én a listát.
4: És a szövetség nem tud fellépni? Vagy
2: nem tudsz fellépni, mert sport törvényi kötelezettséged, hogy felvedd őket. De ez arra azt hiszem, meg kell szüntetni. Hát ez a legostobább pontja a sporttörvénynek. Mert ugye belép a tax, és azt gondolják, hogy akkor azzal ilyen támogatás, olyan támogatás. Én tudok ellene tenni, mert mi azért meghoztunk olyan döntéseket, hogy nem jár alanyi jogon tagszervezeti támogatás. Tehát az valamit teljesíteni kell, sőt, neki fizetni kell, nem kevés pénzt azért, hogy tagszervezet legyen, de valamiért ők úgy gondolják, hogy ez jó. És ugye összejött ez az aláírási szám, és így aztán ezt meg kellett tartani. És én azt gondoltam, hogy tehát azért, hogy mondjam, azért mindent nem, tehát mindennek van határa.
4: 21-én tehát kellett tartani egy rendkívüli közgyűlést. Egyébként veled együtt Oroszi Zsuzsa és dr. Kriszt Balázs is lemondott.
2: És a felügyelőbizottság is.
4: És a teljes felügyelőbizottság is. És ezen a közgyűlésen megerősítették, ugye 70, nagyjából 70-en voltak jelen, az elnökségi tagok közül Zsivoszki Farkas Györgyi, Németh Zsolt és Tölgyesi Előd elnöki pozícióját. Most hallgassuk meg, hogy ezután, a közgyűlés után mit mondott Zsivoszki Farkas Györgyi.
5: A rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen ez a döntés a szövetség jelenlegi helyzetéről?
6: Most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
5: Az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
6: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
5: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számol?
6: Jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
5: Mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
6: Amit a saját szervezetünk belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt, hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
4: Farkas Máté volt a riporter, mit szólsz az elhangzottakhoz, és miért jutottatok el idáig tulajdonképpen?
2: Hát ez a nesze semmi fog meg jó kategória. Elvégzett munka, mondja az alelnök asszony, azt úgy kíváncsi lennék, hogy Tehát ezt például megkérdeztem volna a kolléga nevében, hogy mégis mi volt az elvégzett munka.

0: hogy most el tudnak végezni egy olyan munkát, hogy szeptember 2-án azért egy olyan elnökség és egy olyan elnök kerüljön pozícióba, ahol nem ennek a három embernek a kényekedve szerint működtetik majd a szövetsége.
1: A munkáról beszéljünk, de ezek az ellentétek, ezek szakmai vagy személyes ellentétek?
0: Hát szakmai ellentétek. Hát azért nem tudok mondani, mert semmilyen szakmai észrevételük és szakmai hozzászólásuk nem volt. Ha csak azt nem veszem mondjuk szakmai érvnek, hogy a három közül az egyik, az csak akkor volt hajlandó elfogadni az edzői támogatásoknak a javaslatát, hogyha ő maga is bekerül ebbe a körbe, és kap egy bizonyos összeget. Most erre mit tudok mondani? Tehát ha ez a szakmai, akkor volt, mert ezt én abszolút nem tartottam támogatnak. Nem, ez abszolút személyes indítatású dolgok. Én azt gondolom, hogy van egy kialakult és egy jó működő Magyar Atlétikai Szövetség, egy rendszer, és ezt most itt az idő átvenni és tovább vinni. Én nagyjából ezt tudom most feltételezni, semmi mást.
1: Akkor beszéljünk a munkáról. Ti mit építettetek fel 16 év alatt, a te elnökséged alatt?
0: Hát most nyilván szokták mondani, hogy a saját magunk dicséretét azt ne bízzuk másra, de én azért, hogy mondjam, nagy képviselő szeretnék lenni. Elmondtuk, vagy korábban ezt érintettük. Tehát azért itt egy viszonylag sikeres időszakot zártunk 2012 óta. Ugye mondom, 4 olimpia, ezen ugye volt egy aranyérmünk, volt egy ezüstérmünk most Párizsban, és volt egy bronzérmünk. A világeseményeken is olyan, a világbajnokság és az Európa bajnokságokon is olyan sikereket értünk el, amelyeket korábban nem. Itt volt Bai Balázsnak ugye a 17-es londoni VB bronzérme, Márton Anita nyert fedett páncs világbajnokságot, és dobogóra tudott állni, ő is olimpián VB-n. És EB-n nyert 2 fedett páncs Európa bajnokságot, a korosztályos világversenyeken is azt gondolom, hogy nagyon szép számmal tudtunk részt venni az utóbbi években. Most is inkább szólhatna arról, hogy az U18-as EB-ről egy közel 40 fős delegáció az 3 éremmel jött haza. Ma elutazott az U20-as világbajnokságra 28 versenyző és további 11 kísérő.
1: Ez Amerikában.
0: Ez Amerikában, Eugene-ben kerül a megrendezésre. Szóval én azt gondolom, hogy inkább erről kéne szólni, sem mint arról, amiről szólt az elmúlt hetek, és mondom, a felújított pályák, az új építésű pályák, az atlétikai stadion, az, hogy van végül is otthon a magyar atlétikának, most már csak használni kellene, és azért elég komoly és jelentős forrást tudtunk biztosítani, mint egyéni menedzsment szinten, mint klub szinten, műhelytámogatás szinten.
1: Arról van statisztikát, hogy az elnökséged alatt mennyivel lett több atléta Magyarországon? Vagy tagszervezet, most a tagszervezeteket azért.
0: A tagszervezeteket azért
1: kezeljük óvatosan.
0: Igen, azt kezdjük óvatosan, épp az előbb elmondottak miatt. A versenyzői létszám, illetve az atlétizálni elkezdő fiatal gyerekek száma, az a világbajnokság óta folyamatosan nő. És mértek különböző százalékokat, én most nem akarok nagyon ebbe belemenni, mert ezek, de ezért ez a 25-30 százalékos növekedés, ez én azt gondolom, hogy megvan. De tovább megyek, tehát hogy a mai világban azt meg kell érteni, hogy azért az atlétika egy nagyon száraz dolog, tehát kinek van kedve ebbe a 40 fokba, vedd rá a gyereket, a mi időnkben nem nagyon volt más lehetőség, tehát aki egy kicsit ügyetlenebb volt a labdás. Most azért nagyon sok minden a sporton kívül is elviszi már a gyerekeket. Én csak a saját 3 gyermekemről tudok beszélni, aki közel is atlétizál. És nem azért, mert jégkorong, röplabda, vitorlázás. És nem, az egyik kislánya mondta, hogy ezt a távolugrás szívesen kipróbálnád, amikor oda kerültünk, hogy akkor lemegyünk a TF pályára, ott egy kölyök atléta csoportba, akkor megkérdezte, hogy mi lesz, és akkor mondtam, mert hogy akkor azonnal távolt fog ugrani. Mondom, biztos, hogy nem fogsz azonnal távolt ugrani 13 évesen, nem? Ja, köszönöm szépen.
1: ebben az egész ügyben mi fáj neked a legjobban?
0: Nem az atlétikáról szólt ez a dolog az utóbbi időszakban.

0: és hogy olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy csak köszönhetnének az elmúlt 16 év során a magyar atlétikának, vagy a magyar atlétika vezetésének, azok ezt szétverték két év alatt. Lerombolták. Az okokat ők tőlük kell megkérdezni. De ez nem jó, ez nem jó érzés, ez egy személyes kudarc nekem, mert azt gondoltam, hogy talán annyi respektem van, hogy ezeket esetleg másképp, más módon, vagy valamilyen módon meg tudjuk beszélni.
1: Te csinálnál valamit másképp?
0: 2024. szeptemberében biztos, hogy már jelöltetném magam.
1: Volt-e a sajtónak szerepe ennek az egész ügynek a kirobbanásában? Azt annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy amikor lemondtál, akkor én fölhívtalak telefonon, és arra kértelek, hogy gyere be. És azt mondtad nekem, hogy azért nem akarsz bejönni, mert megjelent a Magyar Távirati Irodában a kiadásában egy közlemény, és nem akarod összezavarni a fejeket, ott azt megfogalmaztátok, és most is, akkor is tartod magad ehhez.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy vagy nem akarok nyilván magamnak, de sok pontatlan és valótlan és a félrevezetésre alkalmas állítások jelentek meg. Olyan személyek tollából, akik rámomba sem gondoltam volna, hogy ezt megteszik. Főleg úgy, hogy engem például egyik se kérdezett meg. Te, mi az igaz ebből, vagy ez hogy zajlott? És ehhez még hozzájött az sajnos, hogy ugye a nevezett három elnökségi tag az folyamatosan szivárogtatott. Tehát olyan belső és egyébként bizalmas információkat is kiadott ezeknek az embereknek, amelyeknek még valószínűleg lehet, hogy lesznek következménye is, de ez majd egy másik történet.
1: Azokkal a szerzőkkel, akiket most említettél a pontatlanság, illetve a valótlanság kapcsán, te beszéltél? Tehát jelezted nekik, hogy nem így volt? Vagy hogy pontatlanok voltak azok, amiket leírtak?
0: Én egy cikk után írtam egy SMS-t az illetőnek, hogy messzire mentél. És ezt el is mondom, ez a cikk, ez az ő honlapján jelent meg, ahol én állok a lelátón a kislányommal és a kislányom édesanyjával, és ott volt egy olyan komment, amit most nem fogok idézni, de a komment előtt azt a komment előzi felelni fog az egész biztos, és hogyha ha úgy alakul, akkor felelni fog az, aki ezt a cikket írta.
1: Kezelnéd ezt más, hogy érvekkel az elmúlt időszakot?
0: Hát most már nem. Hát most már azt gondolom, hogy ez elment egy olyan irányba, hogy felesleges.
1: Okay. Korábban? Vagy ha visszamehetnénk az időben?
0: Nem mehetünk vissza az időben.
1: Okay. Amikor lemondtál, akkor a szövetség operatív irányítását Deutsch Péterre bíztad.
0: Így van.
1: Deutsch Péter a mai napon bejelentette, hogy szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől, és azt írja, hogy a sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatokat működtetni kell, úgyhogy csak ezért vállalt el szeptember 2-áig a tisztúító közgyűlésig az operatív ügyek irányítását, és úgy döntött, hogy bárhogy is alakuljon az őszi tisztúító közgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozik a szövetségtől, addig pedig az a dolga, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan működjön. Említetted a korosztályos világversenyeket, és ne feledjük, hogy még lesz egy Európa-bajnokság is. Mit szólsz az ő távozásához?
0: Nem lep meg. Sajnálom, mert egy olyan embert veszít a magyar atlétika, akinek nagyon nagy szerepe volt a rendszer, tehát annak a rendszernek a felépítésében, amiben ez az atlétika működött az elmúlt 16 esztendőben, ahol ezeket az eredményeket a magyar atlétika elérte. És azt gondolom, hogy ez a jó döntés, és én nem véletlenül bíztam meg őt, hogy az alelnök asszony az utalt arra, hogy itt jogi véleménykülönbségek vannak, hát ez az egyik. Nincs semmilyen jogi véleménykülönbség van, de jogilag ez volt a egyetlen alkalmazható lehetőség, illetve a magam részéről annyit még hozzáteszek, hogy azért kértem meg, mert pontosan tudtam, hogy vele nagyon nehéz dolguk lesz, ha csak egy olyan problémát, vagy olyan dolgot akarnak megoldani, vagy keresztül vinni, amit, ha most megengedsz, akkor felolvasok, ez a Magyar Bajnoksággal kapcsolatos, a szervezetünknek az alelnöke, szakmai alelnöke fordult a sportigazgatóhoz, hogy egy kalapácsvető fiatal ember a felnőtt OB-t kísérletetesen az úszos világbajnokság kvalifikációs szint elérésére, arra még megvolt a lehetőség vasárnap. Ennek az előzménye az, hogy a beleférzt elmondom, hogy csütörtökön csináltak egy versenyt, hogy ez a szint ez meglegyen, de hát valószínűleg elkerült a figyelmét a szakmai alelnök úrnak, aki a klubnak a vezetője, a rendezőklubnak a vezetője is, hogy ezeket a versenyeket be kell jelenteni. Itt a teljesen mindegy, hogy milyen eredmény született volna ott a srác részéről, sajnos nem lehetett volna figyelembe venni. Majd aztán tett egy kísérletet, hogy a magyar bajnokságon, hangsúlyozom, a magyar bajnokságon, míg ugye ez egy felnőtt verseny, és felnőtt szerrel kell versenyezni, a fiatal ember, aki egyébként az U18-as EB-n azt hiszem negyedik lett, tehát jól szerepelt, az hagy dobjon 6 kilós kalapáccsal. Nonsense. És hogyha ez az út vár a magyar atlétikára, akkor az Isten irgalmazzon neki. És pontosan tudtam, hogy ha Péter ül ott, akkor ez nem tud megvalósulni. Egyszerűen értelmezhetetlen. És akkor, amikor ugye személyes és egyéb indítatásokról beszélek, akkor erről beszélek. Majd mi úgy látjuk jónak, hogy, akkor úgy látjuk jónak, hogy. Tehát ne forduljon elő az, hogy mondjuk van egy 110 gátas verseny a magyar bajnokságon, és mondjuk a 2-es vagy a 3-as pályán 106-os gátak vannak, a 7-es, 8-ason pedig mondjuk 99-esek, mert éppen a korosztályos versenyzőnek meg kell futni a szintet. Vicc az egész.
1: Mit üzensz a kluboknak, illetve az atlétáknak?
0: Hát nézd, a fő üzenet az az, hogy ne legyen személyeskedés, ezt próbálják meg elkerülni. Tehát ha nem az atlétákról, a versenyzőkről, az edzőkről, a klubokról szól a munka, hanem a személyes érdekekről, akkor biztos, hogy nem fognak előrébb lépni. És én azt gondolom, hogy most van egy nagyon jó alap, van egy nagyon jó kiindulási pont, és ezt tovább kell vinni. Az atlétika egyéni sportág, és mindenkinek tudomásul kell venni, leginkább a sportolónak, ne féljenek, egy karrierjük van, és mindig a saját érdekeiket tartsák szem előtt, ez a legfontosabb, és akkor biztos, hogy azok a tervek, azok a célok, azok az álmok, azok nagy részben meg fognak valósulni.
1: Mi a célja a szeptemberi elnökválasztásnak, illetve tisztségviselő választásnak? Mi a tétje?
0: Jó kérdés. Hogy ez a fajta önkény, amit ez a három ember itt az elmúlt időszakban megpróbált keresztül vinni, ez ne nyerjen teret, ne legyen lehetőségük. Itt kell egy olyan elnökség, és egy olyan elnök, akik azért ezt ellensúlyozzák. Vitázzanak, hogyha vannak szakmai viták, szakmai érvek, akkor természetesen üljenek le és vessék össze, de azt nem javaslom, hogy olyan nagyon-nagyon eltérjenek arról az útról, ahol most van a magyar atlétika. Biztos, hogy lehet egy sokkal simább aszfaltot elé tenni, ezt nem vitatom, hiszen a világ fejlődik, az atlétika fejlődik, de azt gondolom, hogy az egyéni érdekeket nem szabad a sportág érdekei elé helyezni. Erre kell odafigyelni majd a következő elnökségre.
1: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
0: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van. Figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén, biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sportélet, de ha nem, akkor, akkor az úgy jó.
1: Gyulai Miklós, köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy viszonylag fiatal sportágat, az úszásból, futásból és kerékpározásból álló triatlont mutatom be Önöknek, illetve annak is magyarországi fellegvárát, a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot. Utazásunkat egy kis időutazással kezdjük, aki pedig segít benne, az a Tisza Triatlon elnöke, vezetőedzője, korábbi sikeres versenyzője, Lehmann Tibor.
1: 1992-t írunk, elkezdődött egy sikersztori, amit talán akkor még nem sokan gondoltak, hogy sikersztorivá válik.
2: Igen, hát ebben a Tiszaújvárosi triatlon történelemben megkerülhetetlen dr. Márkus Gábor volt az alapító neve, illetve a családja. Igazából egy baráti szerveződés kapcsán alakult meg ez a klub 92-ben, illetve előtte is volt egy ilyen tömegsport rendezvényekre, amatőr rendezvényekre járó baráti társaság itt a városban, és kellett egy olyan ember, aki ennek az élére állt, meg igazából kifogyhatatlan energiákkal, meg kreativitással rendelkezett, és 92-ben jutottak el odáig a korábbi kollégák, hogy megalakították ennek hivatalos formáját, öltötték, és nem tudták nyilván ők se, hogy mik a terv, nem volt inkább vágyak vagy lelkesedés, azt gondolom, aztán nagyon hamar elkezdődött itt a szervezkedés, utánpótlás csapat, mellett az amatőr, idősebb versenyzők dolgoztak, és akkor szépen épülgetett a klub, és nagyon hamar a versenyrendezés is a portfólióra került, mert 92-ben már párhuzamosan a szervezetfejlesztéssel az első Tisza triatlon, tehát magyar versenyt megrendezték akkor még medencébe, egy másik helyszínen, tehát nem itt a központi, ahol most megy, de elindult. 93-ban már talán országos bajnokság, ha nem is, akkor egy válogató verseny volt, Tiszába úsztak, tehát ez egy igazi hőskor volt, a triatlonnak is egy hőskora, de én is itt akkor találkoztam először az itteni csapattal, én nem innen származó, nem itt éltem, de 93-ban egy olyan rendezvény, olyan lelkes csapattal találkoztam, akkoriban az nagy szó volt, indult 350-400 ember, a Tisza holtákban versenyeztünk, mert nagyon jó hangulatú verseny volt, komoly díjakkal, és akkor éreztem meg én is, meg szerintem az itteni szervezők is, hogy erre érdemes még lapot húzni. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen exponenciálisan nőtt a klub, az eredmények is jöttek, ezzel párhuzamosan én ideigazoltam Budapestről, egy ideig még Budapesten edzettem, aztán később költöztem ide fizikailag is, és a Márkus család nem csak Márkus Gábor az alapító kapcsán volt bekapcsolva a történetbe, hanem a legidősebb fiú Márkus Gábor, ifjabb Márkus Gábor, ő válogatott szintig jutott. Igazából mi edzéspartnerek is voltunk, meg csapattársak, és egészen komoly szintig elért. Tulajdonképpen nagyon jó esélye volt a kvalifikáció az első olimpiai játékokra, ahol megjelentett a triatlon 2000 Sydney-ben. Viszont 98-ban egy sajnálatos autóbalesetben elhunyt. Nyilván egy törés bekövetkezett, de nem a fejlődésben, hanem itt újra butoltak. Elsősorban a család nyilván, ezzel együtt a egyesület, és igazából még nagyobb fordulatszámra kapcsolt mindkettő. Úgyhogy nem volt egyszerű a történet, és hogy ha már itt sétálunk a sportcentrum meg a klubház mellett, akkor ezzel egy időben egy nagyon jó dolog is történt, ami segített a triatlon fejlődésében. 98-ban átadták ezt a sportcentrumot, ahol kaptunk egy helyet, egy triatlon klubházat, amit egyébként megcsodál még most is mindenki, aki ide jön, pedig ez már, ha jól számom, 27 éve volt, illetve minden edzés lehetőségünk meg volt, egy úszoda épült, atlétika pálya, kondicionáló terem, fedett csarnokok. Tehát igazából tudunk úgy edzeni, hogy ki sem megyünk a telepen kívülre, úgyhogy az biztos, hogy a lehetőségben itt érte utal a város a klubot, és akkor tulajdonképpen már csak tudatosan kellett fejleszteni a szakmai munkát, meg a lehetőséget.
1: És akkor el is érkezünk a mai napig, és ugye említettük már ennek a nagyon szép létesítménynek az átadását. Fontos volt az, hogy azért egy olyan álom, ami 92-ben megszületett, hogy a város mögé álljon és megteremtse a feltételeket, és most már jó látni azt, hogy immár akkreditált nemzetközi edzőközpontként is a Nemzetközi Triatlon Szövetség elismerte a helyet. De hogyha arról beszélünk, hogy triatlon, most már annyiszor elmondtuk, hogy triatlon, ha ne adj Isten valaki nincs ezzel teljesen tisztában, ugye akkor önök úsznak, bicikliznek, futnak, de egy picit talán közvetítésket elnézve nevezhetnünk ezt kvadratlonnak is, hiszen ugye egy nagyon-nagyon újfajta elem, ami igenis befolyásolja az eredményt, az az öltözködés. Erről egy picit beszélgessünk, a négy, illetve nyilván a három sportolás erről a köztes elemről.
2: Igen, hát nem az a különlegessége, hogy úszunk, kerékpázunk és futunk, hanem az, hogy ezt non-stop megállás nélkül csinálják, és ugye minden számot összeköt egy depó gyakorlat, tehát úszás után villámgyorsan le kell rakni az úszófelszerelést, fel a sisakot, felvenni a kerékpárt és menni tovább, és itt egész elképesztő technikák vannak már, nyilván erre készülnek mentálisan is, meg fizikailag is, tehát gyakorolni kell ezeket a dolgokat. tényleg tulajdonképpen úgy történik egy váltás a depóban, tehát ahol a felszereléseket tároljátok, onnan fölveszik a biciklit, vagy onnan fölveszik a futásot, a futócipőt, tehát olyan gyorsan történik, hogy szinte csak azt látja az ember, hogy kicsit lassítanak és már mennek. Tehát ott is egy non-stop haladás történik, és valóban ezek különösen nemzetközi mezőnyben, ahol nagyon kiélezett, egy-két másodperces különbséggel érnek be a versenyük egy két órás verseny végén, és ezek komoly tényezők tudnak lenni, ezek a depóban nyert vagy elvesztett másodpercek.
1: Még mindig Lehmann Tiborral beszélgetek, a klub elnöke, a vezetőedző, és ahogy említettük, nagyon sok különböző pozíciót betöltött már, de egy biztos, hogy megint csak, ahogy korábban a Márkus név, most már a Lehmann név is egy nagyon-nagyon jól csengő név a triatlon sport berkein belül, és ugye legtöbben az elmúlt időszakban talán éppen a fiának, Lehmann Csongornak a sikerei kapcsán találkozhattak a triatlonnal. Ugye véget ért a szezon, ugye Csongi Ausztráliában befejezte a szezont, nagyon szép sikereket ért el, és gyanítom, hogy ez még mindig egy felfelé ívelő pályafutás.
2: Igen, Csongor eredményei tulajdonképpen ennek a elmúlt 21 néhány évnek a kicsúcsosodása eddig, illetve hát remélem ez csak egy állomása még, akár a Csongor, akár az Egyesület eredményeit vesszük figyelembe. Azért itt ugye beszéltünk a történelemről, a körülményekről, a támogatókról, de van egy viszonylag komoly szakmai stáb, ami az utánpótlás neveléstől most már az elit képzésig, meg tudományos háttérig egyebekig tart, tehát azért a Csongor annak a több évtizednyi tapasztalatnak és kialakult rendszernek a végterméke, mondhatom így, ami a hosszú távú fejlesztésről szól. Amik ezt alátámasztják még az ő esetében, azon nagyon egyenletes teljesítmény, tehát most már harmadik évben a top 10-ben a világbajnoki sorozatban, tehát ez nálunk a világbajnokság kicsit hasonlít a Forma 1-hez, hogy a végén ugye a pontok döntik el. 3 éve volt 10., aztán 5., tavaly idén 6., de mindenképpen most már a következő lépcső a dobogó. A sok mindenem múlik, az idén is terve volt, de ettől függetlenül távol szemlélve az eredményeket, azért ez egy jó összkép. Talán az egész nemzetközi mezőny legegyenletesebben teljesítő versenyzője, úgyhogy ez előbb-utóbb, ha más nem, a statisztika alapján is ki kell, hogy dobja a dobogós, vagy annál jobb eredményt is. Illetve hát beszéltünk ugye fiatalabb versenyzőkkel, néhány évvel fiatalabbakkal, akik ugyanezen az úton vannak. Én azt gondolom, hogy nem a Csongor az utolsó, aki világ top 10 versenyzőek közé tartozik, hanem jönnek mögötte az edzőtársai is.
0: De vajon hogyan látta idei saját teljesítményét a jelenkor legsikeresebb magyar versenyzője, Lehmann Csongor?
3: A szezon utolsó harmadával úgy gondolom maximálisan elégedett vagyok, illetve így összességében az egész szezonnal, hiszen talán az eddig legeredményesebb szezonomat tudtam zárni így a Super Tri összetett győzelemmel. Minimális hiányérzet maradt bennem a szezon első néhány versenyével kapcsolatban, hiszen ott egy betegség miatt kicsit döcögősen indultak a VB sorozat versenyei. Ott nagyon jó lett volna egy kicsit előrébb végezni, például Japánban, illetve Olaszországban, ami nagyon jól tudott volna most jönni Ausztráliában a világbajnoki utolsó széria futamon. Annak a segítségével úgy gondolom, hogy kicsit közelebb tudtam volna lenni a dobogóhoz, de ebből is értékes tapasztalatokat tudtunk levonni, és mindent kisimítva és átbeszélve úgy gondolom, hogy többek lettünk ettől, és ezeket fogjuk tudni alkalmazni a következő szezon kezdetén, illetve a szezon közben is. Ez a második hetem, hogy újra edzésbe léptem, egy kis pihenőt követően. Most még novemberben itthon vagyunk, aztán decemberben egyből meg is kezdődik az edzőtáborozás. Spanyolországban megyünk melegyégövi edzőtáborba, ahol elsődleges szempont a kilométergyűjtés lesz, illetve majd, ahogy ráfordulunk a következő évre az ünnepek után, ott egyre specifikusabb edzésekkel fogunk a szezonra készülni, és azt hiszem március közepén, illetve március végén lesz az első VTCS futam Abu Dhabiban, amin ott szeretnék lenni, és ezzel igazából meg is szeretném kezdeni a világbajnoki szériában való versenyzést, és továbbra is ezen a szérián lesz a fókusz a jövőbeli szezonban. Nagyon bízom benne, hogy már egy dobogós összetett helyezésért lehetek majd versenyben.

0: Léman Csongor után vissza az édesapához, Léman Tiborhoz.
1: Azt viszont nagyon jól tudjuk, hogy bizony Magyarországon nagyon sokan olimpiai szemüvegen keresztül mérik a sportot. Mekkora az elvárás, vagy mekkora a teher ebből a szempontból, és ugye azért 2028 most már itt van a nyakunkon, és hát azért Csongor nincs egyedül, aki erre az olimpiára készülhet, vagy készül.
2: Igen, ez olyan teher, amit el kell tudni viselni, hiszen amikor az olimpián kiáll a versenyző a pontonra, akkor ott nagyon egyedül van, 54 másik versenyzővel, de az ennél jóval nagyobb teher, tehát ez a kiválasztódás egyik ismérve, hogy ezt képes elviselni, nyilván ebben minden segítséget nyújtunk neki, meg hát kiválasztódnak azok a versenyzők, akik mentálisan erősek, hogy ezt elbírják. Nagy a teher, de ez egyben ösztökéli is, nagyon jó a hátország, 23-ban, nem csak a Kis Gergely, most a Krokkó gyerekek hoztak világbajnoki érmeket, tehát ezek mind ott tolonganak. Nyilván ezek elől is kicsit menekülni kell, de minél kompetitívebb egy sportág, annál magasabb szintre tud törni nemzetközileg. Évről évre ez a központ otthont ad nemzetközi edzőtáboroknak, nemzetközi edzőképzésnek, és hogy hogyan kapcsolódtunk be a nemzetközi triatlon életbe, ismét egy Márkus nevet kell említeni, mert a Nemzetközi Szövetség sportigazgatóját úgy hívják, hogy Márkus Gergely, és ez nem véletlen névazonosság, hanem ő a középső Márkus gyerek, illetve a legfiatalabb Márkus Balázs, ő pedig a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa szervezésében vállal nagy szerepet, illetve nem beszéltünk ugye nyilván a Tiszaújvárosi Világkupáról, ami már 27. alkalommal került megrendezésre. Ez volt még az a kapocs, ami nagyon hamar bekapcsolta a nemzetközi vérkeringésbe Magyarországot, illetve Tiszaújvárost.
1: 34 éve alakult a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, és az idén a 34. Tisza Triatlon versenyt rendezték. A folytonossága az egészen hihetetlen.
2: Igen, hát ehhez kellenek ezek az emberek, illetve még nagyon sok, akit nem említettem. A generációk kinevelik a következő generációkat, ez nem csak a sportolók között, meg az edzők között történik, hanem a versenyszervezői csapatunk is olyan, amelyik megújul minden évben, és egy fontos pillére akár a magyar versenyrendszernek. Nagyon sok tiszaújvárosi versenyrendező vesz részt más versenyek rendezésében, versenybíróként, szervezőként. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szelet, amit mi képviselünk a triatlon sportágban, minden téren, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk adni a magyar triatlonnak, meg hát úgy néz ki most már a nemzetközének is.

0: Ez itt a Sporthely, Tiszaújvárosban vagyunk, és a Tisza Triatlon Klubnál vendégeskedünk, és nem titok, az első kapcsolat, amikor megkerestem önöket, ugye akkor az éppen Filip Anikóval történt a telefonon, roppant segítőkészen útba igazított, most már itt is ülünk, és hát ugye Filip Anikó irodavezető, de egészen pontosan egy ilyen, ugye azt tetszett, hogy ez egy kis klub, de egy ilyen kis klubnál, ami mégiscsak Magyarország egyik, hanem a legnagyobb triatlon klubja, mit csinál egy irodavezető?
1: Sok mindent, titkárnő, irodavezető, pénzügyi területekkel is foglalkozom, főként pályázatírásokkal, elszámolásokkal, és minden tulajdonképpen a klubnak az ügyviteli dolgai.
0: És gyanítom, hogy az adminisztráció is önhöz tartozik. Hány versenyzővel szerepel most jelenleg a Triathlon Klub?
1: Igazolt versenyzőnk 63 fő. Ezen kívül mindig foglalkozunk nem igazolt versenyzőkkel is, akik sportolnak itt nálunk, illetve nagyon sok gyerek tanul nálunk meg úszni, és összességében 100-120 fővel mindig foglalkoznak a kollégák.
0: Hiszen ugye az élsport mellett talán mondhatjuk azt, hogy sokkal fontosabb a tömegsport, az utánpótlássport, tehát tényleg az, hogy minél több egészséges és boldog gyereket neveljenek.
1: Igen, fontos nagyon. Szoktunk rendezni városi szinten futóversenyt, kerékpárversenyt, amihez vannak támogatóink. Azt tömegsport jelleggel szervezzük. Tehát a városban, itt kisváros, ismernek minket. Részt veszünk egyébként sokszor olyan versenyeken is, tömegsportversenyeken, mint a Barátságmaraton Miskolcon, vagy Debrecenben rendszeresen van ez az Oxigén Kupa, oda is járunk a gyerekekkel.
0: Viszont ugye manapság már egy ilyen klubot összefogni, akár anyagilag, akár szervezésileg, akár tényleg az irodában, azt hiszem, hogy legalább olyan fontos, hiszen egy biztos, hogy ön nélkül itt nem történne semmi.
1: Biztos nem így van, de mindenki munkája fontos, gondolom, hogy az enyém is, igen, összefogom a konkrét munkát is. Tehát Tibor az mindenkinek a vezetője, sportban is, és pénzügyben is, alatta mindenki dolgozik. Tehát összefogni a munkát, azt igen, közösen fogjuk össze, és az aktív dolgok a gyerekekkel kapcsolatban, az minden itt nálam történik. Minden adminisztráció, jelentkezés, szállásfoglalás, mi mindent közösen csinálunk itt.
0: És azt hiszem, hogy ez a kulcs, hogy csapatmunka, és ugye amikor 34 évvel ezelőtt megalakult ez a Tisza Triathlon Klub, akkor nem hiszem, hogy sokan gondolták, hogy ez egy ekkora nagy sikersztori lett, de hát ennek a sikernek tényleg a kulcsa az a közös munka, és tényleg itt szinte egy család és hangulatban dolgoznak együtt.
1: Igen, tényleg baráti hangulatban dolgozunk együtt, megbízunk egymásban, tudjuk ki mit csinál, a feladatokat felosztjuk, de rendesen úgy működünk, mint bármilyen más munkahely, tehát hogy ez fontos, mert ennek így kell történnie szerintem mindenhol.
0: És hát nemzetközileg is elismert Tiszaújváros és a Triathlon Klub, hiszen ugye világkupa futamot rendeznek, nemzetközileg akreditált edzőközponté vált a Tiszaújvárosi Triathlon Klub, tehát azért valószínűleg valamit jól csinálnak.
1: Reméljük, hogy jól csináljuk, szeretjük ezt csinálni. Egyébként ez ebből indul ki az egész. A másik meg az, hogy próbálunk példát is mutatni, mert saját gyerekeink itt nőttek fel, a Tibinek mind a három gyereke, nekem szintén mind a három gyerekem, így sportolnak. A sportra való szeretetet itt adjuk meg, és a családias légkörben vagyunk, ez azt jelenti, hogy szeretjük ezt csinálni.

0: velem szemben most már Balogh Bence. A Triatlon Székház folyosóján állunk, ezért is talán egy picit a vízhang, de muszáj volt egy picit körülnézünk itt, hiszen a falat végig-végig hosszú métereken képek, tablók, sikersztorik fedik és borítják, és Bence, említetted, hogy te is korábban sportoltál, de átváltottál most már ugye utánpótlás edzőként, segíted a klub munkáját. Tényleg sikersztori, és talán lassan el is fogy a falfelület.
1: Igen, 2006-ban jöttem ide Tiszaújvárosban, itt kezdtem meg a tanulmányaimat a gimnáziumban, és 2006-tól sportolok itt a városban, és 2013-ban pedig edzőként próbáltam szerencsét, és azóta is próbálom, és így van a falon pedig a sikereknek a története, plakátok különféle formájában látható. Fogy a falfelület szerencsére, mert van mit kirakni, nagyjából ez az irány, hogy el is fogyasszuk a rendelkezésre álló falfelületünket.
0: Ugye te sportoltál, és onnan viszont az egyik talán legnagyobb és általam legnagyobbra becsült tevékenységet végzett, gyerekeket tanítasz, gyerekeket oktatsz, gyerekeket edzel, tehát tényleg azt a tudást és tapasztalatot, amit te szereztél a sportban, megpróbálod és átadod a fiataloknak.
1: Így van az irány, az, hogy felnőtt létre alkalmas, egészséges, trapabíró gyerekeket neveljünk azokból, akik nálunk sportolnak. Körülbelül ilyen 40-50 fő a gyereklétszámunk, ez egészen 6 éves kortól, tehát az úszásoktatástól indulunk, egészen a gimnázium év végéig szokott kitartani, onnan már azért elit sportról beszélünk. Ezt különböző csoportokban felosztva végezzük az edző kollégákkal, körülbelül egy csoportban 10-12 fő sportol, ahogy nőnek a gyerekek, ez a létszám úgy csökken, ugye, viszont a kisebb csoportokban ott akár 15-20 fő is összejöhet.
0: És ugye mit mögöttünk egyébként éppen a lányok diskurálnak, hiszen a klubházban vagyunk, és mögöttünk egy klubhelyiség, de ha végignézünk, azért itt vannak az öltözők, a különböző tárolóhelyiségek. Itt elmentünk egy ajtó, mert rengeteg sok trófa és gyönyörű szép érem és egyéb relikvia ott volt. Tehát tényleg látható, hogy ez a 34 éve alapított sportklub nagyon-nagyon nagy sikereket szerzett már az elmúlt időben. Ha a mostani fiatalokat nézzük, akkor milyen egyébként a kilátás, tehát Tiszaújvárosban mennyire nehéz vagy mennyire könnyű a gyerekeket sportolásra bírni?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyre nehezebb, viszont van egy nagyon jó rendszerünk, egy utánpótlás nevelő rendszerünk, amiben belenőnek a gyerekek. Tehát egész fiatalkorban már 6 éves kortól úszásra tanítjuk őket, és ott söppennek bele ebbe a vérkeringés, ami a triatlonhoz kapcsolja majd idővel őket. Aki végigcsinálja 6-7 éves korától ezt az életpályát, annak könnyű. Aki esetleg a közepére csöppen bele 10-14 éves kor között, annak nehezebb jóval. Viszont pont, hogy ez a felmenő rendszer jó hatása, hogy fokozatosan kapja úgymond a terhelést évről évre a gyerkőc, és nem tűnik fel annyira neki, hogy ő egyre többet tesz, holott egyre többet tesz, csak egyre erősebb is lesz, és ezáltal egy picit így a napjai részévé válik, ahogy kell, és szerintem egy ilyen sportoló gyereknek a sport, és szerintem így könnyű kicsit kiszakadni a monotonitásból, az iskola világából, a képernyő elől. Szeretnek azt gondolom ide járni ezáltal, hogy ennyi munkát belefektetnek, és így könnyebb azért felállni a számítógép, vagy a tévé elől, vagy a telefon elől, hogy egy olyan elfoglaltság elé áll az ember, amit szeret, meg vágyik rá, hogy itt a közegre is gondolok elsősorban, meg a mozgás szeretetére, meg arra a csapatra, ami összegyűlik délutánonként. Örömmel járnak a gyerekek ide sportolni, és szerintem ez megkönnyíti a dolgukat.
0: Utánpótlás edzőként dolgozol, jelenleg és teljesen méltán, elsősorban a Léman Csongor révén figyelt fel mindenki a közelmúltban a tiszaújvárosi triatlonra. Vannak olyan nevek, és tudom, ez mindig hálátlan kérdés, de vannak olyan emberek, akiket mondjuk már most jó, ha megismerünk és megtanuljuk a nevét, hiszen mondjuk 3-5-10 év múlva igenis komoly erőt képviselhetnek majd akár Magyarország, akár a világ triatlonjában.
1: Abszolút, minden korosztályban vannak kiemelkedő ilyen teljesítő sportolók, ez egyértelműen az eredmények mutatják ezeket, tehát ezzel nem veszünk össze szerintem, ha neveket mondok. Amire esetleg még kitérhetünk, hogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy minden korosztályban, most így visszagondolok, vannak olyan versenyzők, akik dobogós érmeket hoznak országos bajnokságokról, vagy európai delegáltakká válnak, tehát Európa bajnokságokon képviselik az országot és a klubunkat. A junior korosztályban, akik a 16-18 éves korban van, Filip Zóra például, ő rendszeres Európa bajnokság résztvevője, illetve a dobogóra felmondhatni már évek óta az országos bajnokságokon, Bán Petra, Izsák Csabi, ők pedig a mögötte a következő generáció képviselés, ők is a korosztályok élmezőnyéhez tartoznak, és még mehetnék tovább is, de inkább azt mondom, hogy szerencsére minden korosztályban vannak olyan gyerekek, akik kiemelkedően teljesítenek.
0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Tiszaújvárosban vagyunk, még mindig triatlonozunk, és velem szemben most már Kis Gergely, egy háromszoros utánpótlás világbajnoki érmes, az Elite 10 program keretében már nagyon-nagyon készülsz, illetve célként szemed előtt lebeg a Los Angeles-i olimpia 2028-ban. Egy fiatal embertől nagyon nagy eredmények ezek, minek köszönheted mindezt a sok sikert?
2: Igen, ha olimpiába gondolkozunk, akkor a 28-as olimpia lebeg a szemem előtt. Ennek a kvalifikációja mindjárt kezdődik, úgyhogy tettek mezeire kell lépni, hogyha tényleg valóra akarom váltani. Ezeket az eredményeket úgy tudtam elérni, kellett hozzá egy klubváltás 21 októberében, amikor ide költöztem Tiszaújvárosba. Ez egy elég nagy fordulópont volt az életemben, nem csak amiatt, mert klubot váltottam, hanem elköltöztem Budapestre, ide egy sokkal kisebb, de sokkal triatlonközpontúbb városba. Úgyhogy ez mindenképpen kellett hozzá, meg a szüleim támogatása, mert ők toltak azért végig, meg tolnak még mindig. 22-ben Abu Dhabiban volt az első ezüstérmem egyéniben, és utána pedig tavaly 24-ben volt egy mixváltó harmadik helyezésem és egy egyéni harmadik helyezésem.
0: És akkor gondolom a cél az, hogy meglegyen a nagyugrás és utánpótlás után a felnőtt mezőnyben is megáld a helyed.
2: Igen, tavaly volt az utolsó évem 23-ban, az nagyon jól sikerült, most a felnőttek között próbálom minél közelebb kerülni.
0: Említetted, hogy el kell kezdeni beletenni a munkát. Gyanítom, hogy azért ezt ti megteszitek nap, mint nap, túl vagytok a mai edzésen, illetve hogy néz ki most a programotok?
2: Igen, én már elkezdtem edzeni. Én reggel voltam 7-kor úszni, és mert hogyha vége ennek a beszélgetésnek, akkor folytatom bringázással.
0: Jó nagy adag kitartás és tényleg beletett munka kell ahhoz, hogy valaki sikeres lehessen. Mi ebben az élvezet? Tehát azt mondd meg nekem és nekünk kérlek, hogy mi abban az élvezet, hogy reggel 7-kor felkelsz és úszol mondjuk hány kilométert úsztál ma?
2: Ma 4500 métert.
0: Tehát mi ebben a szépség? Ezt hozd meg velünk kérlek, hiszen aki sosem csinálta, lehet, hogy nem tudja, és lehet, hogy éppen ettől fog kedvet kapni.
2: Rengeteg féleképpen meg lehet találni ennek a szépségét. Ha csak arra gondolsz, hogy mozogni egyébként tényleg minden edzés után egy kicsit jobban érzi magát az ember. Szóval így a mozgásnak az öröme is, illetve nyilván mi nagyon szeretünk versenyezni, szóval arra is készülünk, és érzed edzésről edzésre, hogy jobban megy, jobb időket tud csinálni, ennek is megvan a fejlődés élménye. Illetve egy kicsit egy ilyen önsanyargatásnak is az is, hogy minél több órát beleteszel, annál keményebbnek érzed magad.
0: Egy olyan közeli példakép, akire igenis lehet támaszkodni, hogy a Lehmann Csongor nagyon szép sikereket ért el most már a felnőttek között. Ő vele milyen a kapcsolatotok, és hát mekkora motiváció mondjuk nektek fiatalabbaknak?
2: Nagyon jó. Így hárman, Gyusza, Csongi meg én, mi állandóan együtt készülünk az egész évben. Együtt utazunk a versenyekre, szóval nagyon közeli nekünk hármunknak a kapcsolatunk. Ebben még Tibi van benne, mint vezetőedzőnk. Az is nagyon hiteles, hogy ő is triatlonozott elég komoly szinten, illetve edzőként is most már olyan utat járt be, ami tényleg példaértékű.
0: Kis Gergely után most pedig következzen egy még fiatalabb tehetség, Kovács Gyula, aki azonban fiatalkora ellenére már letette a névjegyét.
3: 15 éves koromban jöttem ide Tiszaújvárosba, középiskolába. Azóta itt maradtam, és nagyon szeretek itt lenni. Azóta elvégeztem a gimnáziumot, de továbbra is itt lakok, és itt Tiszaújvárosban edzek, és itt készülök az összes versenyre.
0: Ugye ez egy érdekes történet, hiszen ugye azért Tiszaújváros senkit nem megbántva, nem a világ közepe, viszont triatlonilag talán mondhatjuk azt, hogy legalábbis Magyarország közepe.
3: Igen, az teljesen igaz, hogy Magyarországnak a legjobb városa az, hogy valaki triatlonozzon, az Tiszaújváros. Ha valaki komolyan gondolja, szerintem mindenféleképp ide kell jönnie, hogy én is tettem még fiatal koromban, és eddig úgy tűnt, és biztos vagyok benne, hogy így is lesz, hogy bevált.
0: 2019 óta élsz a városban, mik a hosszú távú tervét, hisz olimpiai kerettag, vagyis Brisbane lehet a cél, azért ezek nagyon komoly célok egy fiatal embernek.
3: Igen, ha olimpiáról beszélünk, akkor szerintem a brisbane-i 2032-es olimpia lehet reális számomra. De ha most kicsit közelebb jövünk, akkor most az a célom, hogy feljebb lépkedjek a ranglistán az elitek között is.
0: Mert hogy éppen az idén volt egy nagyon-nagyon komoly eredményed a mixváltóban.
3: Igen, idén a felnőtt elit Európa bajnokságon a mixváltóban a magyar csapattal a harmadik helyezést értünk el, ami nagyon nagy eredménynek számít.
0: Azért itt nagyon nagy elődök vannak a tiszaújvárosi triatlon sportban, és hát kérdés, hogy ti mennyire tudtok felnőni hozzájuk.
3: Igen, rengeteg példakép van előttünk. Akár a régmúltra visszanézve, akár a jelenre visszanézve, folyamatosan olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik motiválnak. Mi is közéjük akarunk tartozni, és szerintem elég jó úton járunk ahhoz, hogy mi is motivációvá váljunk később.
0: Egyébként pontosan ez kell a fiataloknak, motiváció. Miért kezdjen el mondjuk valaki triatlonozni, hogyha mondjuk most még abban a cipőben jár, ahol te jártál 15 éves korodban?
3: Hát attól függ, milyen céljai vannak. Triatlonozni, bárki triatlonozhat, és bárkinek ajánlom is, mert nagyon jó sportág. Aki csak mozogni szeretne azért, mert nem fog beleunni abba, hogy egy sportágat csinál, hogy minden nap lemegy futni, vagy minden nap lemegy úszni, mert tudja váltogatni. Aki meg komolyan gondolja annak, meg azért, mert ez egy nagyon felfelé ívelő sportág, és ha szeretne egy ilyen sportág része lenni, ami egyre sikeresebb Magyarországon is, így mindenkit csak bátorítani tudnék.
0: Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Tiszaújvárosi Triatlon Klubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsíró magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: A Spethely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit-szigeten a Holdudvarban található, és ahol Margit-sziget Sportsziget címmel nyílt kiállítás rengeteg emléktárgyal, érdekességgel, történettel. Hogy mi vár ránk, ha ide látogatunk, kiderül, ha velük tartanak. Én Beró Emese vagyok. Salamon Judit a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit-szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újra gondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sportodüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magának kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogos, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállítás a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt mi igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgó kiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a muzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport, vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillére épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
0: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány? Merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakkoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend, csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
2: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
0: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
2: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit-szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor tudunk fogom. Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
0: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emlék, ami itt fellelhető?
2: A legkorábbi tárgyak a Margit hídhoz kapcsolódó tárgyaink, ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba, partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbácák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
0: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
2: Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik, kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
0: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
2: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
0: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
4: A muzeológus munkája alapvetően, még ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is figyel. A múzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több múzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi. A gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
0: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
4: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszó közönség, ez a Margit uszodának az úszó közönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között, ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több korból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlékemben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
0: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézés, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
4: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga a Margit-sziget, de ugye mind megiklette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sport tematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sport tematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintetben megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik ami ugye a falnál fogad minket a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a Sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátokkal az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így az első körben itt a falon, a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és az az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázó táblázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, ugye az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem hogy ugye ez az épületkomplexum megvalósulhat, hogy annak a mecénását is mutatja.
0: Csak egy mondattal visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként az a plakát?
4: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus áll itt mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, míg a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük, tehát hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásukba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozás is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akár erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis rimfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni, és mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de azt mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegadás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól előtletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás. Úgyhogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt. Ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrát tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

A sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízisport Egyesület Százhalombattán. A klub azzal a céllal alapult, hogy a kajakkenu hagyományait továbbadja, és lehetőséget nyújtson mindenkinek a sportág megismerésére. A mi célunk, hogy magát az egyesületet megismerjük. Ott leszünk a vízparton, de még a vízen is. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Dunafüredi UVS-e, mellettem az elnök Nyári Bendegúz. Az UVS-e az lehet, hogy vízilabdából sokaknak ismerős, hiszen ott férfi és női vonalon is sikeres a csapat, főleg női vonalon, de azt hiszem, hogy itt az UVS-e az nem az Újpestet jelenti, hanem utánpótlást, mert hogy ez egy utánpótlás klub csak és kizárólag?
1: Igen. Tehát mi valóban az utánpótlás vízisport egyesület vagyunk, és fő fókuszunk valóban az utánpótlás. A tagságunk körülbelül 95%-át utánpótlás versenyzők teszik ki, és ezzel is foglalkozunk napi szinten. Az ő edzéseiket szervezzük, koordináljuk őket, versenyeztetjük, készítjük fel a versenyekre.
0: A versenyzés az itt kulcs szó, tehát nem jöhet le ide gyerek úgy, hogy néha szeretnék lejönni élvezni, hanem aki ide lejön és sűrűn ide jár, annak kell versenyezni is.
1: Igen, tehát ez egy igazából egy sportági sajátosság. Természetesen szívesen látjuk azokat is, akik nem élsportolóként képzelik el a jövőjüket, és nem heti 6 edzéssel a magyar bajnoki címeket szeretnék hajszolni. Ugyanakkor a kajakkenunak a teljes támogatási és működési rendszere az olyan, hogy be kell vinnünk a versenyrendszerbe mindenkit, és erre amúgy vannak is a versenyrendszeren belül lehetőségek, hogy minden sportoló minden szinten megtalálja a saját eseményét, és a neki megfelelő környezetben tudjon készülni.
0: A megfelelő környezet az most is adott, hiszen itt állunk a Duna partján, jó idő van, és hogyha ide lejönnek akár napközis táborba a gyerekek, akik lehet, hogy kedvet kapnak majd, őket már könnyű itt tartani, de az mennyire nehéz, hogy egyáltalán eljussanak idáig, és meglássák, hogy van itt egy ilyen.
1: Igyekszünk komoly energiákat rakni abba, hogy ez az egyesület ez látható legyen, és ismerjék, és halljanak a programjainkról. A táborjainkat már kora tavasszal, március-áprilisban elkezdjük hirdetni. Plakátolunk a helyi iskolákba, plakátolunk itt helyben a csónakházba, hogyha valaki erre jár, akkor lássa, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyen lehetőségek vannak nálunk. Illetve ami talán az elmúlt években a legjobban működött, az a különböző közösségi média kampányok, ahol hirdetés

0: de minden évben van egy sárkányhajó verseny itt Százhalombattán, egy pár kilométerrel adébb a csónakázó tavon, ahol nekünk lehetőségünk van kitelepedni, standolni, illetve oda is viszünk hajókat, és ott is hajóba lehet ülni. Az egy ilyen 50-100 gyerek, akit ott hajóba tudunk ültetni, akik eleve azért vannak ott, mert szülők vagy ők érdeklődnek a vízisport iránt, tehát onnan is rengeteg gyereket sikerült már ide lehozni és kajakozásra buzdítani.
1: Ugye azért itt már lehet, hogyha heti turnusokat nézünk, akkor a második napon vagyunk, hiszen egy keddi napon beszélgetünk éppen, de azt látom, hogy itt a gyerekek már viszik le saját maguknak a hajót a Dunára, vagy a Holtágra, vagy a Nagy Dunára. Mik az első lépések, amikor elindul egy ilyen napközis tábor, mert azért könnyen lehet, hogy olyan gyerekek vannak itt, akik soha életükben nem ültek még kajakban, az is lehet, hogy egy picit félnek a víztől, tehát ez az előkészítés, vagy a kezdeti lépések, azok miből állnak?
0: Igen, tehát itt tegnap indítottunk tábort 16 gyerekkel. Tegnap éppen azért, mert rengeteg logisztikai feladatot kellett leküzdeni, csak egyszer mentek vízre, tehát amikor megérkeznek, akkor az első az egy ilyen bemutatkozó kör, ahol egymással megismerkednek, utána elővesszük hajókat, lapátokat, mentőmellényeket. Ha itt egy kicsit odébb sétálunk, akkor látható, hogy plakátokon ki van függesztve, hogy kinek melyik sorszáma hajója, lapátja, mentőmellénye van, hogy megismerje az eszközeit, mert ezeket az eszközöket fogják használni egész évben, ezekkel fognak vízre menni, ez az, amiket rájuk bíztunk, ez az, amikre vigyázni fognak. A hajóleviteltől indultunk, egyfajta önállóságra nevelés történik, tehát már a táborozóink is az első alkalommal ketten hajóorrát, hajófarát fogva viszik le a hajóikat, segítenek egymásnak, ezzel is egyfajta közösségi erőt mutatva és önállósodást mutatva próbáljuk nevelni őket. De hát hiába van 4 segítőnk a táborra, akkor is a 16 gyereknek, ha csak mi vinnénk a felszerelését, akkor nagyon sokáig tartana minden egyes vízre szállás, kiszállás. És hát nem azért vagyunk itt, hogy csak a hajókat pakoljuk jobbra-balra, hanem hogy kajakozzunk és jól érezzük magunkat.
1: A vízre szállás majd mindjárt megtörténik. Nekem is lesz szerencsém beülni a motorosba egy picit az edzés alatt a nagy versenyzőkhöz, de még vissza egy picit a táborozó gyerekekre, a napközis táborozó gyerekekre, hogy van egy olyan pont, ahogy, vagy amikor máshogy kezd csillogni a szemük, és akkor lehet tudni, hogy na ő megvan, ő vissza fog térni.
0: Azt gondolom, igen, ez látható, tehát amikor lemegyünk velük az elején még, jaj, nem akarok hajóba ülni, nem szeretnék elmenni a stég, kicsit ügyetlenül fogja a lapátot, beborulgat, és akkor egyszer csak eljön az a pont így a hét közepe felé, amikor már nem nagyon lehet őket kiszedni vízről, amikor már megebédeltek délben, és fél egykor jönnek, hogy akkor mikor megyünk vízre, mikor lehet kajakozni, és szerintem az az a pont, amikor ők már kajakosok.

0: miközben már itt ülünk a motoroson, ahogy hívják itt a kajakkenuban azt a kísérőhajót, amivel felügyelik, ellenőrzik a kajakosokat, miközben tart az edzés. Ez az egyik legjobb része, hogy ilyen melegben kint vagyunk a vízen, és innen figyeled a versenyzőket?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb itt, mint kinn a parton, ahogy ezt szerintem te is tapasztalhattad. Hát nem véletlenül már reggel 7-kor elkezdtük az edzést, és kinn vagyunk a vízen, de érezhető, hogy van egy kis szél, hűt a víz, úgyhogy sokkal jobb érzés itt kint lenni a vízen.
0: Meg talán előírás is?

0: máshogy kell felügyelni nyílt vízen a versenyzőket?
1: Igen, igen, tehát a hajózási szabályzat az szigorúan megköti, hogy kiket hogyan kell felügyelni. 14 év alatt eleve mentővellényben jöhetnek csak ki a gyerekek, 16 évig kötelező a motorcsónakos kíséret, külön jogosítvány kell ahhoz, hogy gyerekekkel edzést tartva lehessen kísérni őket.
0: Na akkor most itt ülve belehallgatunk egy edzésbe.
2: Egy kicsit csorogjuk, gyere Nika! Egy kicsit csorogjunk lefelé, mert nem tudok bemenni középre, mert leérek. Megyünk, figyelem, kész, rajt! Egy percnél vagy! Kettő perc, gyere tovább! Utolsó perc, gyere, gyere, gyere, tartsad! Jó!
0: Most vége van az edzésnek, minden elcsendesedett. Ők versenyre készülnek, akik most kijöttek?
1: Igen, igen, tehát ők a legnagyobb versenyző csoportunk. Ők profi kajakosok, tehát ők egész évben versenyeznek, és erre is készülnek. Nem hiába, itt vannak már reggel 7-kor, délután jönnek vissza, tehát egész nyáron ők két edzéssel készülnek a korosztályos magyar bajnokságaikra egészen augusztus elejéig.
0: Ők főleg Százhalombattaiak, vagy azért járnak ide mindenhonnan?
1: Hát egyrészt igen, Százhalombattaiak, de ez körülbelül a csoportjainknak a fele. Sokan járnak át Érdről, néhányan Diósdról, Ercsiből, tehát viszonylag nagy területet lefedünk, és sok helyről vannak sportolóink.
0: Most beszéltünk arról, hogy már reggel 7-kor elkezdtétek az edzéseket, nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy nagyon meleg van. Az időjárás az azért nagyban befolyásolja a kajakozást, nem? Mert itt azért akár edzéstervet is úgy kell kialakítani, hogy tudod, hogy milyen idő vár rátok mondjuk egész héten?
1: Igen, tehát szabadtéri sport, és alkalmazkodnunk kell. Egyrészt próbáljuk arra nevelni és arra tanítani a gyerekeket, hogy ők is alkalmazkodjanak, tehát azért mi kimegyünk esőben, szélben, hidegben, melegben, és próbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy erre hogyan tudnak alkalmazkodni, hogyan tudnak felöltözni, nyáron folyadékutánpótlás, hűsítés, de ugyanakkor mi is igyekszünk alkalmazkodni, tehát az edzésterv az egy viszonylag mobilis, képlékeny dolog, ott is igyekszünk utána menni annak, hogy milyen idő várható, nézzük az előrejelzést, illetve a másik, ami elsőre lehet, hogy nem egyértelmű, de a Dunához is alkalmazkodunk, tehát sokszor előfordul, hogy vízállás függvényében is változtatni kell az edzésen, magas vízállásnál más tudunk csinálni, máshova tudunk menni, alacsony vízállásnál is, úgyhogy itt vagyunk a természetben, és ennek minden szépségét, előnyét, hátrányát élvezzük.
0: Ahol most állunk, az egy olyan hely, hogy úszik mellettünk a Duna, ugyanakkor itt egy holtág. Az edzésekre, most amikor kint voltunk a motorossal, akkor azért főleg a Dunán voltunk, és nem a holtágon, de ezt is használjátok, ezt a részét? Vagy ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnétek gyakorolni, vagy mi van az edzésprogramban?
1: Igen, igen, tehát egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint láttuk, itt van nekünk egy 500 méteres holtágunk, ahol áll a víz, nincsenek örvények, nem folyik, illetve ott van a Nagy Dunánk, tehát itt ebben a zöbölben szoktuk többnyire a különböző finom hangolásokat, precíz gyorsasági munkát elvégezni, itt van ahhoz meg a megfelelő körülmény, a Nagy Dunára pedig akkor megyünk ki, amikor hosszabb, terjedelmesebb edzéseket szeretnénk végezni, arra pedig az, ami tökéletesen alkalmas.
0: benne van az a veszély, hogy esetleg a Dunának nagyon-nagyon sodrása, vagy minden ilyennel ti már fel vagytok térképezve, hiszen állandóan itt vannak az edzések, tehát erről ettől nem kell tartani, vagy pont ez az, amikor azt mondod, hogy azért a Dunára is készülni kell?
1: Igen, tehát a Duna az egy folyó, az folyik, ugyanakkor 10 éves koruk óta velünk készülnek a gyerekek, és ezzel igyekszünk megismertetni őket. Megvannak a veszélyei, de kellő felkészüléssel és ismeretanyaggal ezek leküzdhetőek. Tehát magát az edzést azt nem befolyásolja a sodrás, tehát megyünk fölfele, megyünk lefele, viszont mondjuk egy érdekesség, hogy fölfele haladásnál, tehát magának a Dunának a természetes sodrása olyan, hogy a part mellett kevésbé folyik, és ahogy mélyül, egyre jobban haladunk a közepe felé, úgy egyre jobban folyik. És ezt a gyerekek viszonylag lassan tanulják, meg valaki ráérez, valaki nem, hogy fölfele haladásnál hogyan kell a parton menni, hogyan kell megtalálni azokat a finom részeket, ahol közelebb lehet menni, gyorsan lehet haladni, tehát ez a Nagy Dunán edzésnek az egyik legszebb, legtrükkösebb része.
0: Azt hiszem, hogy a Párizsi olimpián is nagyon sokat profitált ebből, akár Rasovszky Kristóf, akár Betlehem Dávid, akár Fábián Bettina, akik pont ezen a helyen készültek fel a Szajna sodrására. Egyébként a kajakkenusok kiegészítő sportákként akár az úszást, azt beszokták építeni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, tehát egyrészt akkor az első kérdés, hogy Kristófék, igen, tehát tavaly előtt nyáron Kristófék itt voltak velünk, mentünk a motorcsónakkal, az edzőjükkel, és nézegettük, ők számolgatták, hogy hol folyik körülbelül úgy a Duna, mint a Szajna, hogyan kell megfordulni, vittek le bóját, tehát az egy izgalmas élmény volt őket látni, ahogy itt erre készülnek, és próbálják ezt a sodrásban úszás dolgot a lehető leghatékonyabban csinálni, illetve igen, tehát mi is úszunk. Nálunk
0: a Dunában?
1: Nem. Mi az uszodában? Kristófék ide jönnek az uszodából a Dunába úszni, mi pedig megyünk az uszodába úszni a Dunáról. Nálunk úgy néz ki egy év, hogy október végéig, november elejéig itt vagyunk kint, és novembertől egészen február végéig, március közepéig szárazföldi edzéseink vannak, amiben az uszoda is beletartozik. Ott mi heti kétszer járunk uszodába, kicsikkel járunk tornaterembe, illetve lejárunk ide is futni és erősíteni a konditerembe.
0: Akkor, hogyha visszasétálnánk a csónakházig, akkor majd arról is beszélünk egy-két szót, mert az sincs messze.
1: Indul a program? Ne égjetek meg.
3: Bekentük meg.
0: Hú, itt fent egyébként a csónakháznál nagyon nagy a sürgésforgás, mert hogy a picik most szállnak vízre, de egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy hogy is néz ki akkor itt a csónakház? Hogyha bekukkantok itt ezen az ajtón, akkor egy konditermet látok, vagyis annak a körvonalait, akkor az erősítés az itt helyben is megszokott vagy elvárt?
1: Igen, igen, ha itt benézünk, akkor valóban a konditermünket láthatjuk. Egész évben ezt a konditermet használjuk erősítésre. Az erősítés is sportágunknak egy igen fontos része, amit folyamatosan építünk föl és iktatunk be a fiatalok edzéstervébe. Kezdve a kicsiknél a saját testsúlyos edzésekkel, fekvőtámaszok, húzóckodások, has-hátizomfejlesztés, és ahogy szépen haladnak előre, 14 éves kortól megjelennek a súlyzós edzések, és akkor egyre növekvő súlyokkal dolgoznak egészen a 18-19 éves legidősebb versenyzőinkig is. És hát itt ebben a teremben megvan mindenünk, ami nekünk kell, tehát nem is szoktunk máshova menni. Nyáron is itt vagyunk, télen is itt dolgozunk.
0: Itt még három nagy ajtót látok a konditerem mellett. Ott tartjátok a hajókat, vagy esetleg más titkok bújnak meg az ajtók mögött?
1: Azt kell tudni erről a területről, hogy ezt nem egyedül használjuk. Tehát itt a másik három garázsban más egyesületek működnek, tehát ha balról jobbra haladunk, akkor bal oldalt a két garázs a Dunai Flottillához tartozik. Ők szabadidős vizitúrázással foglalkoznak, ők tényleg őrzik a régi úttörő táborok és egyéb események vízisport hagyományait, tehát kicsit így a retro vonalon mozogva főként vízitúráznak. A következő garázs az a Dunafüredi Vízisportklub. Ott abban a garázsban laknak jelenleg a Dunafüredi Vízisportklub sportolói, akik főként Masters felnőtt sportolók, akik a sporták szeretete miatt hobbiból járnak vissza, és még kajakoznak, és űzik ezt a szép sportágot.
3: Nosi, ne dőlj hátra, úgy ülj. Na hajrá, fiú, hasítsunk. Gyerünk, Ádi. Donel, húzd ki magad. Hogy ülj. Ne feküdj le annyira. És a sárgán fog. Ott a sárgán, a jobb kézzel. Donne, jobb kézzel kijebb, a ballal meg egy picit beljebb. Ögy, ögy.
0: Kis Ildikó edző, akinek nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga akkor, amikor napközben 40 fok van, és már reggel 8-kor is 37. Mennyire előny az, hogy ilyenkor a vízen lehetnek a gyerekek, hiszen jelen pillanatban éppen egy edzőtáborban állunk.
4: Igen, a gyerekeknek szerintem a vízisport az egy fantasztikus dolog így nyáron. A Duna ugye az egy olyan lehetőség számunkra, ahol a tavakhoz képest lényegesen hűvösebb vízben nevezhetnek a gyerekek. Ez egy nagyon aranyos dolog volt a tegnapi napon, mert kim voltunk velük a Dunán, és amikor megérkeztünk ebben a zárt öbölbe, akkor mindegyik gyerek mondta, hogy fú, de meleg ide bent a víz. Tehát a nyílt vízen ez a 23-24 fokos hőmérsékletű víz a sokkal kellemesebb ebben a 40 fokban is. Én szerintem a gyerekek nagyon szeretik ezt a közeget.
0: Nem is veszélyes egyébként a nyílt víz, hogy már itt rögtön rátérjünk a lényegre?
4: A gyerekek itt teljes biztonságban vannak, 14 éves korig kötelező a sportágunkban a mentő mellény viselése, kísérő motoros mindig van mellettük, és ilyen 150-200 méteres körzeten belül a gyerekeket nem engedjük el a kísérő motoros mellől.
0: Itt vagyunk most Százhalombattán, akik itt vannak, ők főleg százhalombattaiak, vagy környékbeliek, vagy akár a fővárosból is jöhetnek ide?
4: Bárki jöhet ide, de ilyen kajakozási lehetőség itt a környéken, kb. 30-40 kilométeres körzetben csak mi vagyunk. Nagyon sok helyről járnak Tárnokról, Érdről, Ercsiből, Diósdról, tehát 5-6 településről járnak hozzánk gyerekek rendszeresen sportolni. Természetesen nyitottak vagyunk, bárki jöhet, csak ugye minél messzebbről jönnek, annál nehezebb megoldani a gyerekeknek az ideutaztatását.
0: Mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők szeretik ezt csinálni, vagy azért a mai gyerekekre jellemző, hogy egy pici szülői ráhatás is van, hogy mindenképpen legyél a természetben, legyél a közösségben, sportolj valamit?
4: Hát a szülői ráhatás nagyon sokszor az elején történik meg, de nagyon hamar, akik megmaradnak, ők már önmaguktól jönnek. Tehát ők önmaguktól már nagyon szívesen járnak, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy amikor a szülő esetleg ugye azt mondja, hogy nem szeretném a gyerekek, hogy úgymond kihisztizik azt, hogy már pedig ők szeretnének edzésre jönni.
0: Egyébként mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket, mert azt, hogy egy idő után itt maradnak, az nyilván jó, de azt, hogy egyáltalán elkezdjék, azt nem tudom, hogy olyan edzőként mennyire látja, mennyire nehéz a mai gyerekeknek.
4: Hát én úgy gondolom, hogy a mi sportágunkban ugye mi nem bent a városban vagyunk, tehát ugye ez is egy délutáni foglalkozás minden nap, ezért nagyon sok szülő inkább azokat a sportokat választja, amit ott bent ugye az iskola után a gyerek önmaga el tud jutni. Nekünk nagyon nehéz toborozni, én azt látom, és az edzői kollégákkal, ugye, akik itt a környéken vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messzebb nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
0: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
4: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborból egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
0: Angyal Bence, válogatott sportoló. Mióta vagy válogatott sportoló?
5: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott, és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
0: Most, amikor